0: nyitott a pénteken. Az április 12-i választás egyéni választókerületi eredményei április 29-ére, szerdára mindenhol jogerőssé váltak. A Nemzeti Választási Bizottság pedig, miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésre állt, még aznap megállapította az országos listás eredményt, azaz, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz. Személyesen Gulyás Gergely frakcióvezetővel közölte Szécsi Zoltán, a Fidesz képviselőjelöltje, hogy mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát, mondta a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a távirat irodának. Szécsi Zoltán megerősítve a heol.hu Heves vármegyei hírportálnak csütörtökön elmondottakat úgy fogalmazott. Racionális, családi okok miatt nem tudja vállalni a képviselőséget, ezt Gulyás Gergely frakcióvezető harag nélkül megértette. Elmondta, hogy továbbra is az Egri Vízilabda Klub elnöke marad, ahogyan vállalkozásait is működteti ezután is. Szécsi Zoltán a Fidesz-KDNP országos listáján a 211. helyen szerepelt, ő vette volna át Nyitrai Zsolt mandátumát. Gulyás Gergely frakcióvezető közölte, Szécsi Zoltán helyett Horváth Lászlóé lesz a parlamenti szék, aki szintén Heves vármegyéből érkezik. Horváth László a heol.hu-nak azt mondta, köszöni a bizalmat és 8. parlamenti ciklusában is a vidéki embereket és a nemzeti értékeket fogja képviselni. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában. Olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait, szabad tudomány nélkül nincs szabad ország, írt a Tanács Zoltán a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere a közösségi oldalán, megköszönve a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy meghívták a 201. éves MTA ünnepi közgyűlésére. Kiemelte, a kormány kötelessége, hogy a tudós társadalommal együtt gondolkodva és dolgozva fejlessze az országot. Vissza kell adnunk a tudomány szabadságát. A tudománypolitikában a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt, azokat érdemben megvitatva kell kialakítanunk, emelte ki. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet honlapján. A Magyar Bírói Egyesület politikamentes, a bíróságon belüli reprezentatív érdekképviseleti szervezet, amely együttműködésre törekszik a mindenkori, így a most megalakuló igazságügyi kormányzattal is, áll az írásban. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratunk ellenére bevonódtak. Mellétei Barna Mártont a Tisza párt jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Mellétei Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért. Gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról, írt a közösségi oldalán Magyar Péter. Pósvai Gábort a Tisza párt operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító belügyminisztérium vezetésére Magyar Péter leendő miniszterelnök. A közösségi oldalán tett bejegyzésében a miniszterelnök jelölt azt írta, a rendvédelemben és a Tisza programjában megfogalmazott vezérelv a működő és emberséges Magyarország megteremtése fog érvényesülni. Végül az időjárásról. Szombaton reggel a még felhős tájakon is csökken a felhőzet, és napközben már mindenütt napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nem lesz. Az északkeleti szelet elsősorban a hazán keleti felén kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A hőmérséklet napközben szombaton 19 és 24 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Híreket hallottak.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület fenntarthatósági témahetének program sorozatát, valamint szó lesz még az Egyesület további programjairól is. Összeállításunk második felében pedig a Mosparcsarolta gyalogló közösség miskolci faültetéséről beszélgetünk. Elsőként Lehr Tamarát, a Zöld Kapcsolat Egyesület munkatársát hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
3: Maga ez a fenntarthatósági témahét, ez a földnapja köré szerveződő sok-sok iskolában, óvodában megjelenő program. Ennek apropóján egyébként ezen a héten mi is több intézménybe látogatunk el, vagy ők látogatnak el hozzánk különböző szemléletformáló programokra. Ennek a fenntarthatósági témahétnek egyébként minden évben van egy-egy kiemelt témája, idén ezek az erdők, mezők, illetve a közlekedés is, de hát nyilván ezek olyan dolgok, amik szinte mindennel összekapcsolódik, így azért a fenntarthatóságnak minden aspektusáról érdemes ilyenkor beszélni, ezért is kapta szerintem egyébként így általánosságban ezt a nevet, hogy fenntarthatósági témahét. Ennek apropóján, illetve annak apropóján, hogy az Egyesületünk, az Zöld Kapcsolat Egyesület az idén 20 éves, illetve hát tavaly decemberben volt pontosan 20 éves, úgy gondoltuk, hogy szervezünk így a földnapja környékére egy eseményt, ahol több tevékenységi körünk is megjelenik, ez pedig szombaton lesz. Szerencsére a gyerekek azért általában elég nyitottak szoktak lenni, meg hát mi nem is előadásokkal szoktunk készülni, esetleg mondjuk általános iskola felső tagozatosoknak már igen, de pláne óvodásoknak és alsósoknak inkább ilyen kis interaktív foglalkozás, hogy megfoghassák, megszagolhassák, megtapasztalhassák, és ne csak az legyen, hogy most itt valaki beszél nekik valamit, és már unalmas is nekik, meg hát mindig ezt hallgatják, ugye már főleg iskolában, hogy tanulni kell lexikális tudást, és mi inkább arra próbálunk törekedni, hogy élmény szinten megtapasztaljanak dolgokat, hogy egy picit felkeltsük a kíváncsiságukat, hogy megszerettessük velük a természetet. Illetve például iskolakertek, óvodakertek esetén akár olyan is van, most pont Ongán van erre egy példa, hogy ott a szülőket is igyekeznek ebbe belevonni, hogy akár mondjuk ők vigyenek növényeket a gyerekeknek az óvodában, magas ágyásokba, és ezek szerintem nagyon fontos dolgok. Meg hát az is, hogy ha ezt a gyerekek kiskorukban hallják, és megőrzik azt a jellegű kíváncsiságukat, hogy mondjuk megfogja a gilisztát, és nem azt mondja rá, hogy fúj, és ehhez hozzáépítjük azt, hogy a giliszták, ami segítőtársaink, hiszen ők segítenek nekünk talajt csinálni, mert miért nem tudunk, akkor már megvan az, hogy van egy kis élményük is ezzel kapcsolatban, és tudják azt is, hogy nem szabad eltaposni. Nyilván most ez egy nagyon apró, kiragadott példa, de szerintem ezzel így jól lehet érzékeltetni. Ez itt lesz Miskolcon, a belvárosban, az irodánkban, a Kossuth utca 13, szép nagy zöld kapu, oda lehet találni. Lesznek családi programok is, ökojátszóház, természetismereti játékok, ezek akár mondjuk óriás társas, de ügyességi fajátékaink is vannak, illetve tervezünk kis kézműves foglalkozást is. Lesz egy kincskeresünk, ez talán a fenntarthatósághoz egy picit közvetettebb módon kapcsolódik. Itt van több ilyen kincskereső útvonalunk is, mivel ez az esemény most az irodánkban lesz, ezért egy belvárosi kincskereső útvonalat választottunk, ez pedig itt az a vasalját járja be, de ez is nagyon érdekes abból a szempontból, hogy egy picit rácsodálkozzunk arra, hogy milyen apró szépségei vannak a saját városunknak. Igen, szóval lesz egy ilyen is, ez a kincskereső. Ja igen, és miért kincskereső? Van egy, hát egy kis versike, amiben nincsen leírva a konkrét útvonal, van térkép is hozzá, de azon is csak jelzésértékűen van egy-egy épület vagy helyszín megrajzolva, és akkor ezek alapján kell kitalálni az útvonalat. és hát nyilván, ha már kincskereső, a végén lesz valami kincs is, de abszolút ezt családoknak is ajánljuk. Gyerekekkel olyan 6-7 éves kor fölött van az, amikor már ők is aktívan részt tudnak venni benne, de nagyon szokták szeretni. A Szeletaparkkal van egy együttműködésünk, hogy az előttük található gyógynövényes kertet örökbefogadta az egyesület, részben önkéntesekkel, illetve iskolai közösségi szolgálatosokkal, középiskolásokkal is gondozzuk ezt. Nagyon sok gyógynövény van benne, egyébként nagyon sok faj, szóval nagyon szép, és akkor erre találtuk ki ezt a programot, hogy itt kifejezetten a gyógynövények köré rendezünk egy ilyen eseményt. Tervezünk előadást is, illetve kifejezetten gyógy- és fűszernövénybőrzét, illetve szerintem itt is várhatóak ilyen családi programok is. Még talán így az előzőhöz, most a hétvégihez annyit tennék hozzá, hogy ott is lesz mag- és palántabőrze is, illetve egy ilyen kis mini termelői vásár, szóval erre is lehet számítani, illetve este még egy filmvetítés is lesz. A Holnap című filmet fogjuk vetíteni, aminek pedig a nem is mondanám úgy, hogy különlegessége, de azért fenntarthatósággal foglalkozó filmeknél ez talán kicsit ritkább, hogy ennek pozitív az üzenete, meg a hangvétele is. Arról szól egyébként, hogy a világszerte különböző alternatív megoldásokat gyűjtöttek benne össze, így szerintem ezt is mindenképpen érdemes megnézni, de ezek mindig nagyon jó hangulatúak. Pont most múlt héten pénteken nyílt meg a nevezési felülete a 29. Bükki kerékpáros teljesítménytúrának. 4 táv közül lehet itt választani. Van 38, 50, 80 és az edzettebbeknek 130 kilométer is. Ez egyébként mindig egy nagyon jó családias hangulatú teljesítménytúra. Ugye ellenőrző pontok vannak ott. Pecsételünk, illetve kapnak a nevezők mindenféle finomságot is. Az egyik ikonikus ilyen ellenőrző ponti ellátmány a piros zsír, amit mindig nagyon várnak már a nevezők. A bktt.info honlapon lehet nevezni, illetve meg is lehet találni minket Facebookon is, és ott is ki van téve a nevezési felület, Bükki kerékpáros teljesítménytúra a Facebook oldalunk neve. Kamasztáborban még vannak szabad helyek, ez pedig 14-től 18 éves korig. Hát ez 2 turnusból áll, illetve mindig 2 turnusból szokott állni. Az első turnusban az 8-től 14 éves korig van, hát ez már betelt egyébként. Már januárban meghirdettük az időpontot, és az a turnus nagyon-nagyon hamar betelt, viszont a nagyon jó környezetben, nagyon szép természetközeli környezetben fent a Bükkben létreestetőn túrázunk, barlangászunk, mindenféle jót csinálunk, és egy nagyon jó közösség alakult ki e köré az elmúlt, mondhatni, évtizedek folyamán, hiszen idén lesz a 35. alkalom, hogy ez a tábor megrendezésre kerül, ami azért szerintem elég figyelemre méltó. Önkénteseket egyébként, hogyha valaki szeretne esetleg ilyen területen aktívan tenni a közösséget, környezetért, akkor bármikor nagyon szívesen fogadunk. Azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a neki szimpatikus tevékenységi kört, mivel eléggé sokszínű alapvetően is a tevékenységi körünk. Illetve amit talán még megemlítenék, az a környezeti jogsegély, illetve környezeti tanácsadás, amivel kapcsolatban szintén lehet minket keresni, hogyha valakinek valamilyen kérdése, vagy egy konkrét ügyben esetleg jogi segítségre tanácsra szorul. Az e-mail címünkön lehet minket keresni, honlapunkon is megtalálják az elérhetőségünk, a zöldkapcsolat.hu a neve, illetve megtalálnak minket a közösségi média felületeken is.

0: Emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren, Monspart Csarolta tiszteletére. Az eseményen a helyi gyaloglóklub tagjai így adóztak a 2021-ben elhunyt világbajnok tájfutó emléke előtt, aki az idősek aktív életmódjának legnagyobb hazai támogatója volt. A faültetés nem csupán tisztelgés, hanem szimbólum is. A Monspart Csarolta nevét viselő alapítvány ugyanis mára egy több mint 510 tagszervezetet számláló országos hálózatot koordinál. A 2017-ben indult kezdeményezés célja, hogy a rendszeres gyalogláson keresztül ne csak a 60 év felettiek fizikai egészségét javítsák, hanem közösséget is építsenek. A Nemzet Sportolója címmel is kitüntetett alapító vallotta, hogy a séta is sport, és a mentális frissesség záloga. A részletekről Burmeister Erzsébet, a kezdeményező túracsapat vezetője adott tájékoztatást.
1: Egészen pontosan a Rezgő Nyárfa túracsapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa túracsapat, ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint gyalogló klub, tagja vagyunk az országos gyalogló klubhálózatnak, melyet a MOSA segíti, a Monspart Csarolta egészséges életmódját alapítvány, és maga a fát is Monspart Csarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt. Ő egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt, 32-szeres magyar bajnok, tájfutásba, sífutó bajnok volt, a nemzet sportolója volt, rengeteg mindent lehet róla tudni. Klubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a MOSA alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen, 620 gyalogló klubban van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álma, hogy 1000 klub legyen az országban. Hát és mi vagyunk az egyik klub, Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és a Petőfi tér először a Népkertet akartuk, de az, ahhoz nem járult hozzá a főkertész azt, hogy mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide, ez ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért ért hozzá, mint Miskolcon a főkertész. Mindig szerdán megyünk, minden héten, ha mi nem vagyunk itt, való elutazunk, akkor van egy helyettesem, legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után 2 alkalommal maradt el, abból is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-15 kilométerig, tehát a maximum, volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok ott menni.

0: Mára országszerte csak nem 80 ezer szépkorú csatlakozott a hálózathoz, így ők hűek maradtak Monspart Sarolta örökségéhez. Most Monspart Zsoltot, az alapítvány elnökét hallják.
1: Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb Monspart Sarolta emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét. Ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ról most már 650-re nőtt az országban a gyalogló kluboknak a száma. Ez körülbelül 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt. Ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát. És ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort. A klubvezetők határozzák meg, hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük. Tehát a nővérem adott még annó edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük föl a terhelést, ezeket oktatjuk. Tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszint, illetve most egy kommunikációs, ilyen vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk. Tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket. Tehát a Balaton-Bogláriak eljöttek Salgótarjára, és viszont, és megismerik egymás szépségeit, hogy rácsodálkoznak, hogy hú, milyen gyönyörű erdők vannak itt nálatok, illetve, hogy milyen jó dolog a nyári melegben, a Balaton hűvösében gyalogolni. Tehát van szomszédolás, egyre inkább biztatjuk a klubvezetőket. Nyugdíjasok ingyen utaznak, tehát ez könnyen megoldható, és tényleg az országban ezer olyan gyönyörű hely van, amit érdemes felfedezni, és akkor erre a szomszédolás és az együtt gyaloglás az mindig jó. Tavaly megváltoztattuk a nevünket, korábban úgy volt, hogy Országos Gyalogló Idős Klub Hálózat, most úgy hívnak minket, hogy Monspart Sarolta Gyalogló Klub Hálózat, és nagyon szeretnénk, hogyha a fiatalok is jönnének, unokák a nagyszülőkkel, illetve a dolgozók munka után szintén, aki nem sporton, nem jár rendszeresen edzésre, az igenis 40 éves korban munka után gyalogoljon legalább hetente kétszer 40 percet. Tehát az, hogyha valaki megtanulja a Nordic Botot használni, az nagyon sokban segít. Részben 30%-kal több energiát éget, a felsőtest izmai is mozognak, tehát hatékonyabb lesz a mozgás. Részben pedig egyensúly biztonságot ad, tehát 70 fölött az egyensúly az egy nagyon komoly kérdés, és ha van két bot, akkor azért az kritikus helyzetekben sokat segített. Úgyhogy mi támogatjuk a Nordic képzést is, anyagilag is a kluboknak, meg szeretnénk, hogyha minél többen megtanulnának a botokkal együtt túrázni, gyalogolni. Sajnos a 65 év felettieknek a nagy része magányos, egyedül él, és a klubok azok társaságot, baráti közösséget adnak nekik, és ez azt jelenti, hogy nem csak az edzésekre járnak együtt gyalog, hanem együtt mennek színházba, együtt mennek kulturális eseményekre, tehát egy új dimenzió nyílik meg, társaságban vannak, van kivel beszélgetni, és ez szellemileg, mentálisan még nagyobb ajándék, mint a fizikai egészség. Van a nővéremről elnevezett mosa.hu, tehát a Monspart Sarolta rövidítése, és azon az oldalon van egy térkép. A térképen látszik, hogy hol van jelenleg már gyaloglóklub, és ott a gyaloglóklub vezető elérhetősége megvan, hogy bárki csatlakozhat már meglévő klubhoz, és ugyanígy a honlapon van egy olyan kérdőívszerű jelentkezési lap, ahol klub alapítóként is lehet jelentkezni, ha valaki vállalja, hogy egy klubot támogat és vezet. Három főtől már klub a klub, tehát nem kell nagy tömegekre gondolni. Igaz, hogy van 320 fős klubunk is, de jellemzően 15-20 fős klubok működnek az országban. Pest megye, ott 130-nál több klub van. Ez egy picit azért is van, mert a városba beszorulnak az emberek a betonba, és szeretnek kimenni a zöldbe és gyalogolni, és a zöldbe alatt értem már akár a Margit-szigetet is, tehát egy jó park is az, de tényleg a betonból ki menekülő embereknek az erdő a menedéke. Monspart Sarolta, 1944-2010, és tájfutó világbajnok, 14-szeres magyar bajnok emlékére, és a rezgő nyárfa túracsoport állította a fát. A Miskolci túracsoport, ahol olyan szerencsénk van, hogy olyan fantasztikus túracsoport vezető van, aki egyben a megyei szervezetet is összefogja, mert hát már olyan nagy a szervezet, hogy van külön megyei vezetés, van regionális, mert mozgás az nagyon sokat segít, hogy fiatalok maradjunk. Ezt mindenkinek ajánlom.

Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelyben bemutattuk a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület fenntarthatósági témahetének programsorozatát, valamint szó volt még az Egyesület további programjairól is. Összeállításunk második felében pedig a Mondspart Sarolta gyalogló közösség miskolci faültetéséről beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszonthallásra!

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Az ország egyik legnagyobb lepke kiállítása Tokajban található, az Ady Endre út 5 szám alatt. A gyűjteményben közel 4000 trópusi lepke hatalmas méretét, szín és forma világát csodálhatják meg a látogatók. A most következő beszélgetésben Zavodnyik Jánost, a kiállítás alapítóját hallják.
2: A lepkék és a bogarak, de főképp a lepkék gyönyörű világába lép be az, aki meglátogatja a tokaji lepke kiállítást. Honnan jött a lepkék iránti vonzalom?
3: Hát én 12 évesen kezdtem el a lepkéket gyűjteni, engem akkor fogott meg a gyönyörűségük, a színviláguk és a formaviláguk. Mondhatni, azóta a rabja vagyok, kisebb-nagyobb felhagyásokkal szinte minden éven visszatértem hozzájuk, és most már ugye addig bővült a gyűjtemény, hogy most már lassan ezt a termet is kinőjük, amiben most ki van állítva. Ettől függetlenül minden éven legalább 200-300 darabbal nő a gyűjtemény.
2: Hogyan? Ugye ezek nem magyar fajok, tehát nem megyek ki, vagy nem mehetek ki ilyet fogni a rétre egy lepkehálóval.
3: Igen, ezek mind trópusi fajok. Ezeknek a mondjuk az 99%-a tenyészetekből érkezik, lepkefarmokról. Ugye itt egy részét szabadon engedik a lepkéknek, egy részét pedig eladják, hogy fedezzék a tenyészeteket. Mi ezeket szárított tasakort formába kapjuk, és utána kerülnek preparálásra.
2: Ha fölmegy a netre, mondjuk egy ilyen lepkefarm oldalára, megnézi éppen mi az eladó, és akkor rendel, ha még hiányzik a gyűjteményből?
3: Így van, egy kicsit azért bonyolultabb a történet, mert itt sajnos nem lehet úgy, hogy most én egy darab lepkét szeretnék, hanem ebből ilyen 10-es, 20-as vagy 50-es csomagokat kell megvenni. Gyűjtő. Viszont itt a kiállításnak köszönhetően ugye az ajándékboltban a többlet az eladható.
2: A legcsillogóbb hím állat a lepke, olvasom az egyik feliratot egy lepke vitrín alatt.
3: Így van, ugye a morfó lepkéknél látható ez a felirat, ők a világ legcsillogóbb hímállata címét képviselik, egy nagyon szép különleges színnel rendelkeznek, és talán mondjuk azt, hogy a legfontosabb az, hogy ahár mindannyian egy gyönyörű szép kék színt látunk, viszont a lepkének nincs színe a valóságban. Ugye ő ezt egy fénytörésnek köszönheti, egy üvegszerű pikelyen hosszanti fenyőfaszerű üvegbordák törik meg a fényt, és a hozzánk visszaeső fényből már csak a kék szín érkezik meg, vagyis ők egy fénytörésnek köszönik a színüket.
2: Akkor mondjuk a zöld lepkes ez zöld?
3: De ők már igen, vagyis ők náluk már ez a szín, ez a valóságban is így létezik.
2: Mondjunk egy kicsit a lepkékről, mert az ember tudása általában a mójjal vagy a káposzta lepkével be is zárul.
3: Nagyon sokan meg is szoknak lepődni, mikor bejönnek ide, hogy mekkora lepkék léteznek a világon. A legtöbb embernek ugye a kék lepke tetszik, viszont nagyon sokaknak például az itt látható madár lepkék is tetszenek. Ők róluk azt kell tudni, hogy viszont ők nekik minden alfajuk nemzetközileg védett CITES-es lepke, így az ő behozataluk engedély köteles, mindegyikük rendelkezik egy mondhatni CITES számmal, egy papírral, illetve a testükben legtöbb esetben egy Bordboy nevű csíp van beültetve, amit a hatóság ellenőrizni is tudnak.
2: Úgy, mint a kutyáknál?
3: Hát hasonló módon, igen.
2: Mert ezeknek elég nagy a teste, már viszonylag nagy a teste, tehát igazából a szárnya lényeg egy lepkénél.
3: Így van, maga a szárnya a szépség, ettől függetlenül természetesen a testnek is megvan a különlegessége. Néha maga a szőrzetnek a mintája, a fej, a csápa, a szemek, igazából bármilyen részébe lehet gyönyörködni, de természetesen a szárny az, ami megadja az igazi értékét ezeknek a repülő ékszereknek.
2: Itt van a legnagyobb lepke képe. Van vitrínben is ilyesmi?
3: Nem, ő már sajnos nem beszerezhető. CITES 1-es, vagyis kereskedelmi forgalomba már nem lehet kapni. Ugye ő a világ legnagyobb méretű nappali pillangóját képviseli.
2: Ornitoptera Alexandrae.
3: Így van, ő akár a 28 cm-es szárnyfesz távolságot is elérheti.
2: Egyébként ugye a lepke az élete során már nem nő. Kibújik a bábból, és akkor lesz élete végéig, ugye?
3: Így van, a lepke, ugye, amikor kibújik a bábból, picike kis szárny, összegyűrt szárnyakkal születik meg, ő ezt testnedvel felpumpálja, utána ő már ezen nem képes változtatni. Ugye a nappaliaknál jellemzően kb. 2-3 maximum egy hónap, illetve 1-2 van, ami tovább él. Az éjszakaiaknál viszont a pávaszemeknél jellemző ez a maximum egy hét, vagyis ők nekik nincs szájszervük, ők például nem képesek táplálkozni, ők náluk rövidebb az élettartalom is.
2: 2-3 hétig ér egy lepke.
3: Hát kb.
2: Kb. 2-3 hét. Szinte kár érte, hogy egy ilyen szép dolog nem él még tovább. Nem gondolja ezt?
3: Hát de ugye az élet az kacifántos. Igazából ők nekik ugye a szaporodás a fő szempont. Ugye a hernyó az a táplálkozási folyamatot végbe viszi, a lepke ő azért alakul, vagy a hernyó azért alakul át lepkévé, hogy ő a szaporodást ugye egy szebb formában végezze el.
2: Mutassunk be még valami nagyon különleges lepkét, mert nem tudom, mitől különleges egy lepke, talán nem is a méret számít mindig.
3: Így van, nagyon sok lepke például az ijesztést vagy a rejtőzködést használja védekezésképpen, ilyenek például a denevér lepkék. Ugye köznyelven mi bagoly lepkeként is ismerjük őket, szemből egy gyönyörű szép lepke, hátulról pedig mintha egy bagoly nézne ránk vissza. Ugye, hogy is az lehetősen érzékeltetni, ezt egy prospektuson be is szoktuk mutatni, ugye a bagoly feje és a lepke szárnya hátulról, mintha teljesen egy bagoly fejét képviselni, akár a toll mintázatával, akár a szembecsillanásával, egy nagyon különleges lepkéről van szó.
2: De hát ez a színe, vagy a fonákja?
3: Ez a fonákja, a hátsó
2: oldal. Azt éppen nem látja az, aki nézi a lepkét.
3: Igazából a lepke, ha támadásnál például ugye repülésnél, ő hátára fordul, és ezzel próbál ugye egy sok hatást ráidézni a támadóra, amíg azt tesz egy kört, a lepkének van ideje elmenekülnie.
2: Mint mondtam, nem biztos, hogy a méret számít, vannak itt kisebb lepkék is, de nagyon különleges mondjuk ez a levélformájú lepkeszárny.
3: Igen, ugye ők a fa levél utánzó lepkék, ők nekik a különlegességük, hogy ők is szemből egy gyönyörű szép lepkét látunk, és amint hátat fordít nekünk, vagy összecsukja a szárnyát, mintha egy darab száraz fa levél lenne, szinte észre se lehet venni az adott környezetébe. Erre is csináltunk egy kis ilyen bemutató tálkát, és ebben meg szoktuk mutatni. Ugye ebbe szokták a gyerekek megkeresni a lepkéket, ugye itt látható szemből egy összecsukott szárnyal, viszont ha megfordítom, a szétnyitott szárnyú lepke is eltűnik a természetben.
2: Menjünk tovább a lepkevitrinek előtt. Mi ami igazán különleges?
3: Hát igazából a nappali lepkéknél a fa levél lepke, a bagoly lepke és a morfók, viszont minden egyes lepkének megvan a maga szín és forma világa, sőt mondhatni itt például a perui fajokat látjuk, egyszerűen lenyűgöző a színviláguk, akár ha ez a piros-lila szín összeállításban, vagy ezek a gyönyörű szép ragyogó kék színek, ezek egyszerűen annyira magával ragadják az embert, hogy egész nap el lehetne nézegetni.
2: El lehetne, és néha nem gondol arra, hogy milyen kár, hogy most már nem lehet szabadon lepkét fogni?
3: Végül is lehet szabadon lepkét fogni, de nem éri meg maga a papírmunka, illetve az engedélykikérések, sokkal egyszerűbb egy tenyészetből berendelni, illetve így természetesen támogatva van a lepkéknek az életben maradásuk is. Ugye így azokat a tenyészeteket támogatjuk, amik a faj fenntartásban segítséget nyújtanak.
2: És nem gondolt arra, hogy nyit egy tenyészetet?
3: Hát sajnos az itt Magyarországon elég nehéz megoldani, természetesen vannak, akik élő lepkékkel is foglalkoznak, akár itt Európában is, Magyarországon is, most mi is csináltunk egy lepkeházat, ebbe élőben megtekinthetőek a lepkék, szoktuk őket keltetni, illetve a gyerekek is kézbe vehetik, lehet velük fotózkodni, hatalmas nagy élmény az élő lepkékkel találkozni.
2: Ezek itt európai lepkék, amik mögött...
3: Nem, európai lepkefaj védettségi okok miatt nincs kiállítva a kiállításon, vagyis ezek mind trópusi, ugye lepkefarmokról berendelt lepkék. Európai lepkefajt itt a kiállításon nem lehet megtekinteni.
2: Nem tudom, hogy van-e még ennyi lepke után olyan, ami hiányzik a gyűjteményből, de van.
3: Van, még nagyon sok van, itt kb. Egy olyan 1100-1200 lepkefaj van kiállítva. Természetesen kb. Egy olyan 10 000 lepkére teszem azt, ami esetleg ugye méretileg, színileg, formailag gyönyörű, szép, a többiek inkább már az éjszakai moly lepke kategóriát képviselik, viszont több mint 160 000 lepkefajról beszélünk a világon.
2: Melyik a kedvenc? Van?
3: Nekem igen, nekem az ornitopterák a kedvenceim, a lepkék család, vagy a nappali lepkék családjából, az éjszakai lepkék családjából, az éjszakai pávaszemek, ugye ők a méretükkel nagyon lenyűgözőek.
2: Hát nem mondom, hogy tenyérnyi, mert két tenyérnyi akkora.
3: Igen, igen, ők akár a 28 cm-t is elérheti egy-egy példány. És ugye ezek a hatalmas méretek lenyűgözőek, illetve ők is ugye különböző mintákat képviselnek, amivel megírják.

0: ameddig ők élnek.
1: Van még itt néhány ilyen terrárium, vivárium, és van egy lepkekeltető az egyikben?
0: Így van, kimondottan ugye ide szoktuk berakni a bábokat, hogy ezt a vendégek lássák, ha esetleg pont akkor kell ki egy lepke.
1: A bábokat is rendelik?
0: Igen, a bábokat is rendeljük. Általában ugye báb formájába kapjuk meg a lepkéket, és ennek a keltetési folyamatát is ugye a vendégek megtekinthetik. Itt például most pont ugye egy morfó lepke kért ki, ő még most szárítgatja a szárnyát.
1: És az, ami ott a falán van, abban...
0: Igen,
1: nagy
0: egy éjszakai
1: zocskóba.
0: Lepke báb lesz, ő kb. Egy 3 hét múlva várható belőle, majd az Atlasz lepke fog kikelni, ugye ő majd akkor lesz megtekinthető, ő is egy nagy különlegesség.
1: Nem csak lepkék vannak itt, hanem egyéb rovarok is, valami sáskafélék.
0: Igen, ők élő sáskák, ugye itt a koronás levéllábú sáska található, ő egy ilyen skorpió utánzó sáskafaj, ugye különlegesen a farkát felpödörve egy skorpióra próbál minket emlékeztetni, és ő ezt használja ijesztésképpen.
1: Most éppen kivette, nem harap, vagy...
0: Nem, ők teljesen ártalmatlanok. Nagyon fontos, hogy nem szoktunk veszélyes élőlényt senkinek a kezébe adni. Ugye nekünk is az a lényeg, hogy valakik inkább az élményt vigyék haza, mint az ijegységet vagy a félelmet. Ugye ezek mind teljesen ártalmatlanok, veszélytelen lények.
1: És vannak itt még bogarak is, méghozzá nem az apróbb fajtából, hanem óriási nagyok.
0: Igen, itt a herkules bogarakkal is találkozunk, ugye ők a világ legnagyobb méretű bogarait képviselik, viszont én nekem ugye a kedvenc fajaim ugye az orrszarvú bogár, a szarvasbogár, illetve a rózsabogár, vagy más néve virágbogárfélék, hihetetlen színekkel, illetve az orrszarvúak, szarvasbogarak hihetetlen formákkal és méretekkel rendelkeznek. Sokszor ugye az halva vendégektől, vagy akár ijesztő is. Igen, ő például 14,5 cm, viszont akár a 16 cm-t is elérhetik a nagy példányok.
1: Ezek is tenyészetből származnak?
0: Nem, úgy tudom, hogy bogarakat nem nagyon tenyésztenek, ezek elég jól elszaporodott fajok, vagyis egyikük se szorul rá arra, hogy ők tenyészetbe legyenek pótolva. Ettől függetlenül természetesen több esetben inkább a lárváját fogyasszák az ottani törzsek a hatalmas nagy fehérje tápanyag miatt.
1: A bogarak, mondjuk gondolom, ezek a bogarak is életük nagy részét nem bogárként, hanem pajorként, vagy lárvaként, vagy ki hogy nevezi, élik. Töltik.
0: Így van, több év ugye maga a pajornak a fejlődése, ugye ez utána alakul át bogárrá, ez egy nagyon hosszú folyamatot vesz igénybe, a lepkéknek ugye sokkal rövidebb maga ez az átalakulási folyamat.
2: Az elhangzott beszélgetésben Tikovics Ernő kérdezte Zavodnyik Jánost, a Tokaji Lepke Kiállítás alapítóját.

0: Irodalmi részlet következik. Ferli Mavet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 37. része szól. A felolvasó Tóth Levente színművész.
1: Korcsi a maga szempontjából azt a fajta hajókázást tekintette a legmegfelelőbbnek, amikor a horgonyon ringatóztunk a tömérdek bűbályos kis öböl valamelyikében, amelyek Prince Edward County dimbes dombos partjainak tövében rejtőzködnek. Ilyenkor ugyanis két világ legjavát élvezhette. A dingit rendszerint szorosan a skót sipka mellé kötöttük, és valahányszor Korcsi úgy érezte, hogy nem ártana egy kis szárazföld a talpa alá, csak le kellett ugrania a dingibe, ahonnan vízbe vetette magát, és egyszerűen kiúszott a partra. A horgonyzáshoz választott öblöcskék többnyire elég eldugottak, és úgyszólván érintetlenek voltak, így aztán Korcsi kényére kedvére űzhette egyik kedvenc szórakozását, a rák halászatot. A rákászás valódi vízi sport. Korcsi azzal kezdte, hogy marjáig begázolt a vízbe, ott megállt, alámerítette a fejét, és tángra meresztett szemmel keresgélte a lapos köveket, amilyenek alatt oly szívesen bújnak meg a rákok. A köveket az orrával fordította fel, és a kristálytiszta vízben világosan látta, merre futnak a rákok új búvóhelyet keresni. Mivel az édesvízi rákok a languszták családjának tagjai, ijesztő ollóval rendelkeznek, de sok hasznát nem

0: vették Korcsival szemben, mert ő erős fogával egyszerűen lecsippentette róluk, és így lefegyverezte őket. Mihelyt ártalmatlanná vált egy-két rák, Korcsi a szájába vette, kiemelte fejét a vízből, és szemmel látható kéjjel bekebelezte a zsákmányt. A rákászó Korcsi nem mindennapi látványosság volt, és ismertem a Quintilből-ben egy farmert, aki kereken egy óra hosszat bámult, amiközben mögötte a feliben harmadában felszántott földet türelmetlenül kapálták az eke elé fogott lovak. Ha nem akadt elég bőségesen rák, vagy ha az öböl történetesen mocsaras volt, Korcsi békákra vadászott. Ezt azonban pusztán mulatságból művelte, mert az elkapott békákat soha nem ette meg, sőt, kint a szárazon egyáltalán nem is fogott békát. A játék lényege az volt, hogy a békákat előbb bekergette a vízbe, és igyekezett kideríteni, hol kuporognak a fenéken. Mihelyt ezt megállapította, feje legalább olyan sebesen és pontosan csapódott a víz alá, mint legfőbb vetélytársának, a nagy hamuszürke gémnek a csőre is, általában úgy bokkant elő, hogy foga közt egy béka rúg kapált. A békát kiszállította partra, ott elengedte, majd ismét visszahajszolta a vízbe egy újabb menetre. Ha megunta a szárazföldet, netán összetűzésbe keveredett egy farmerrel, régi szenvedélye a marha hajkurászás okán, csak beugrott a vízbe és visszaúszott a dingihez. Ennél tökéletesebben megfelelő életmódot el sem tudott képzelni magának. Ami azt illeti, eszményi volt az én szempontomból is, bár személy szerint jobban szerettem, ha a skót sipka szép napsütésben kibontott vitorlákkal rótta a vizet az öböl szigetei és szorosai közt. Az idő tájt kaptam engedélyt a madár gyűrűzésre, és akkoriban Prince Edward County tájékán a szigetecskék és homokzátonyok millióit még tömegében lepték el a sirályok és csérek költő telepei. Skót sipka segítségével végül szinte minden egyes ilyen költőhelyre eljutottam, és két nyári körútunk során ezernél is jóval több fiókát sikerült meggyűrűznöm. Az efféle kirándulások közül az maradt a legemlékezetesebb, amelyet kifejezetten Skót sipka neve kedvéért rendeztünk. Skót sipka szírt. A Prince Edward parttól 9 mérföldre esik a tavon, és a rajta emelkedő világító toronynak már nincs állandó űre. A hajózási szezon idején legfeljebb egyszer-kétszer látogat oda valaki, ha az automata fényjelzés gázhengerét fel kell tölteni. A szirten, amelyet az emberek immár nem háborgatnak, sirályok meg kormoránok roppant seregei fészkelnek és költenek. Egy szeszélyes júniusi napon közelítettük meg a szirtet, vitorláink csak úgy feszültek a heves szélben, vakító napfény szikrázott a háborgó vízen. A hatalmas hullámok meg az erősödő szél miatt papa kénytelen volt horgonyt vetni, ide-oda cikázott a szirt környékén, míg partra eveztem a dingiben. Korcsi ragaszkodott ahhoz, hogy velem tartson, ugyanis már meglehetősen régóta jártuk a vizet, és sürgős fahiányban szenvedett. Hát kemény meló volt partra evezni, a meredek hullámok iránya szüntelenül változott, a kis csónak úgy bukdácsolt, hogy néha sem a szigetet, sem a hajót nem láttam. Jól láttam viszont a fekete, nehézkes kormoránokat, amint halász területeikről lassan felszárnyaltak a szigetre fészkeikhez. A sziget félárnyékos partján kötöttem ki, a dingit kihúztam a hullámverésből. Körülöttem mindenütt sirályok rebbentek fel dühött tiltakozással, s minthogy a szél a szirt felől egyenesen a képen befújt, kétszeresen is érzékeltem, milyen hatalmas létszámú itt a madárpopuláció. Korcsi nyomban ellohult fát keresni, de mivel a szirten fa még mutatóban sem akadt, némi tétovázás után végül a világítótorony tövében könnyített magán, amelynél grandiózusabb lámpaoszlop aligha örvendeztetett meg valaha is végszükség szorongatta kutyát. Kormorán fiókák meggyűrűzése nem éppen kényes, gyomrú emberekre szabott munka. A fiókák serdülőkoruk deléig teljesen csupaszok, és hosszú cingárnyakuk, bájtalan pocakjuk is nélkülöz minden esztétikai csáberűt. A fészkek a féle átabotában hevenyészett tákolmányok, csurik tele halmaradvánnyal meg guánóval. A gyanúsnak vélt betolakodót az ifjú kormoránok szemrehányó tekintettel méregetik, ha pedig közelíteni mer, kivárják, míg megfelelő távolságba ér majd egy hirtelen rándulással, felöklendezik félig megemésztett halvacsorájukat, és leköpik vele az illetőt. Ismervén ezt a nem eléggé elítélhető szokásukat, nagyon elővigyázatosan lopakodtam áldozataim közelébe. Korcsit sajnos nem vértezte ilyen tudás. Miután elvégezte dolgát a világító toronynál, a fészkek közt elindult felém. Eleinte kerülgette a kormorán fiókákat, de aztán felül kerekedett a kíváncsisága is, amolyan tapogatózó barátkozási kísérletként kinyújtott orral megközelítette egyiküket. A kormorán nem totojázott az öklendezéssel, és pontosan telibe találta Korcsi orrát. Elmélyült munkámból Korcsi vérig sértett vonítása zökkentett ki, s még épp idejében álltam fel, hogy lássam, amint vaktában is fölöttébb óvatlanul keresztül szágult a kolónia kellős közepén, csak úgy toronyiránt s így módon ellenállhatatlanul vonzó célpontot kínál minden útjába kerülő kormorán fiókának. Végül meglátott engem is, felém kanyarodott, de hát a barátságnak, sőt, a testvéri szeretetnek is megvannak a maga határai, így hát ész nélkül felmásztam egy számára hozzáférhetetlen kiugró sziklára. Korcsi megtorpant a szikla tövében, egy pillanatig rám merett, iszonyú szemrehányással a tekintetében, majd lerohant a partra, és vadul a vízbe vetette magát. Hosszú ideig kínlódtam, míg sikerült vízre taszigálnom a dingit, és mire átvergődtem a bukó hullámokon, nyomát sem láttam Korcsinak. Valahányszor tarajára kapta egy-egy hullám az apró csónakot, a vizet fürkésztem. Végre megpillantottam fekete kobakját, és észrevettem, hogy nyíl egyenesen a száraz föld felé tart, amely legalább 9 mérföldre esik tőlünk. Nyomban el is tűnt a szemem elől, de szerencsére korábbi ellenségei most segítségére siettek a szirtről. Feje fölött ugyanis vihogó sirályok csapata keringett, amivel irányt mutattak nekem. Papa látott elindulni a szigetről, és gyorsan rájött, hogy valami gáz van. Megfordult a hajóval, és felém vitorlázott. Mutogatni kezdtem a sirályokat, és papa tüstént felfogta a jelzés értelmét, annál is inkább, mert látta, hogy Korcsi nincsen a dingiben. Korcsit végül erőszakkal kellett felcibálni a hajóra, és a legcsekélyebb hálát sem tanúsította az életmentésért. A bundája megtisztult ugyan úszás közben, de a lelkéből nem mosódott ki az elszenvedett megaláztatás emléke. Bemászott a tadban az egyik pad alá, honnan egész nap ki sem dugta az orrát, csupán este, amikor a Murray csatornában kikötöttünk, bújt elő, de akkor is puhatolódzó óvatossággal. Mi több, szokása ellenére ezúttal egyáltalán nem sietett kiszállni, hanem hosszasan ácsorgott a fedélzeten, és bizalmatlan szemmel méregette a zöld mezőket meg a hívogató fákat. A hosszabb hajóutak erősen próbára tették Korcsit. Soha nem sikerült meggyőznünk, hogy minket egy csöppet sem zavarna, ha az árbócokat használná telefonpóznák helyett. A vízen csökönyösen vonakodott engedni a természet sürgető parancsának, talán mert skót sipkát, igen találóan, otthonnak érezte, és lévén megrögzötten szobatiszta erről nem tudott megfeledkezni. De az is lehet, hogy a hajó mozgása következtében csak ügye fogyottan, vagy éppen egyáltalán nem tudott volna 3 lábon egyensúlyozni. Ebből kifolyólag, ha egy-egy hosszabb víziút után kikötő felé iparkodtunk, Korcsi türelmetlenségében már tűkön ült. Jóval hamarabb megszimatolta a szárazföldet, mielőtt mi megpillantottuk volna, és amikor elkezdett izegni, mozogni, nyűszíteni és meretten bámulni a láthatárt, tudtuk, hogy mindjárt felbukkan a part.
1: Ferli Mavet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 37. része hangzott el. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és Somogyi Márton és Tompos Péter technikusok nevében is. A bemondót Domán Vivient hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Jogerőssé vált az április 12-i országgyűlési választás eredménye, miután a kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasította pénteken. Az április 12-i választás egyéni választókerületi eredményei április 29-ére, szerdára mindenhol jogerőssé váltak. A Nemzeti Választási Bizottság pedig, miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésre állt, még aznap megállapította az országos listás eredményt, azaz, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz. Személyesen Gulyás Gergely frakcióvezetővel közölte Szécsi Zoltán, a Fidesz képviselőjelöltje, hogy mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát, mondta a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a Távirat irodának. Szécsi Zoltán megerősítve a heol.hu Heves vármegyei hírportálnak csütörtökön elmondottakat úgy fogalmazott: racionális, családi okok miatt nem tudja vállalni a képviselőséget. Ezt Gulyás Gergely frakcióvezető harag nélkül megértette. Elmondta, hogy továbbra is az Egri vízilabdaklub elnöke marad, ahogyan vállalkozásait is működteti ezután is. Szécsi Zoltán a Fidesz-KDNP országos listáján a 211. helyen szerepelt, ő vette volna át Nyitrai Zsolt mandátumát. Gulyás Gergely frakcióvezető közölte: Szécsi Zoltán helyett Horváth Lászlóé lesz a parlamenti szék, aki szintén Heves vármegyéből érkezik. Horváth László a heol.hu-nak azt mondta: köszöni a bizalmat, és 8. parlamenti ciklusában is a vidéki embereket és a nemzeti értékeket fogja képviselni. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában. Olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait, szabad tudomány nélkül nincs szabad ország, írta Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere a közösségi oldalán, megköszönve a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy meghívták a 201. éves MTA ünnepi közgyűlésére. Kiemelte: a kormány kötelessége, hogy a tudós társadalommal együtt gondolkodva és dolgozva fejlessze az országot. Vissza kell adnunk a tudomány szabadságát. A tudománypolitikában a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt, azokat érdemben megvitatva kell kialakítanunk, emelte ki. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet honlapján. A Magyar Bírói Egyesület politikamentes, a bíróságon belüli reprezentatív érdekképviseleti szervezet, amely együttműködésre törekszik a mindenkori, így a most megalakuló igazságügyi kormányzattal is, áll az írásban. Az egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja: a korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratunk ellenére bevonódtak. Mellétei Barna Mártont, a Tisza párt jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Mellétei Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért. Gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról, írt a közösségi oldalán Magyar Péter. Pósvai Gábort, a Tisza párt operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító belügyminisztérium vezetésére Magyar Péter leendő miniszterelnök. A közösségi oldalán tett bejegyzésében a miniszterelnök jelölt azt írta, a rendvédelemben és a Tisza programjában megfogalmazott vezérelv a működő és emberséges Magyarország megteremtése fog érvényesülni. Végül az időjárásról. Szombaton reggel a még felhős tájakon is csökken a felhőzet, és napközben már mindenütt napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nem lesz. Az északkeleti szelet elsősorban a hazánk keleti felén kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A hőmérséklet napközben, szombaton 19 és 24 fok között várható, a nyugati országrészben lesz melegebb. Híreket hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit Németh Tamás zenei szerkesztő, valamint a technikusok Kvassinger Jenő és Nátrán István nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. 2026. május 1-én pénteken. A következő órában folytatjuk a Polgáron készített riportjainkat, majd utána Nyíregyházára megyünk. Elsőként akkor Polgáron készült riportjainkból a Rákóczi Szövetség helyi csoportjának vezetőjét hallják.
2: Gulyásné Lovász Mária vagyok, a Polgári Rákóczi Szövetség városi szervezetének a vezetője.
3: Mondta, hogy 100-120 fő, hát egy ilyen nem hatalmas nagyváros, 120 fő az már létszám.
2: Hát igen, az, az igazság, hogy nem csak a polgári tagjaink vannak, hanem a környékről is nagyon sokan csatlakoztak már hozzánk, ami azt jelenti, hogy Tiszaújvárosból is van egy nagy számutagságunk, de a környező településekről, Tíkos, Újszentmargita, Sajószöged, Sajóörös, tehát nagyon sok felől vannak.
3: Ez egy ilyen anyaszervezet, és akkor vonzza, mint a mágnes,
2: igen,
3: azokat, akik
2: ki.
3: Otthon nem tudnak alapítani egy ilyet.
2: Igen, úgy néz ki. Nagyon sok jó ember gyűlt össze a szervezetbe, úgyhogy, mint látszik is, nagyon jó az összetartás. Mindenki nagyon kedves mindenkihez, sokat beszélgetünk, nevetünk.
3: Van olyan hely, ahol összegyűlnek, mert most itt össze lehet a város közepén, de kell egy székház is, nem?
2: Hát az, az igazság, hogy az egyik fő tevékenységünk a Rákóczi Szövetség programjának megfelelően, hogy azokat a helyeket keressük fel, aminek magyar vonatkozása van. Tehát nagyon sokat járunk kirándulni, tehát minden hónapban szinte megyünk valamerre, vagy Magyarországon belül, vagy a főleg a határ menti területeket szoktuk bejárni, illetve a művelődési ház, ha úgy van, akkor biztosít számunkra helyet.
3: Tehát akkor mégis van egy olyan hely, ahol összegyűlhetnek,
2: igen,
3: esetleg vendéget is fogadhatnak, hogyha úgy alakul.
2: Volt már többfajta rendezvényünk, tehát városi szintű megemlékezés, például most a Magyar Kultúra Napját mi szerveztük a városban, meg szoktunk emlékezni a felvidékről, kitelepítettekről, tehát ilyen városiabb szintű rendezvényeket is bevállaltunk. Meg hát itt vagyunk a Húrkapitén, vagy bármilyen más rendezvényen, valamilyen módon mindig meg szoktunk jelenni, hogy segítsük a várost.
3: 11, el tudom olvasni, bár a nap pontosan a szemembe süt, 11. alkalom, tehát akkor már rutinos ez a rendezvény is. Önök mindegyiken itt voltak?
2: Azt nem mondanám, hogy mindegyiken itt voltunk, az utóbbi években igen. Ugye most van az, hogy ilyen főzést bevállaltunk, eddig inkább csak készültünk ilyen gyerekeknek apró ajándékokkal, kézműves foglalkozással, ilyenekkel tudtuk segíteni a rendezvényt.
3: Most ez a bevállalás mit jelent, hogy valamilyen ételt elkészítenek, és akkor valami ilyen módon támogatás fejében úgy elkészítik, és hát valami bevétel van, amit valakinek felajánlanak, vagy pedig szabadon?
2: Hát ugye most töltött káposztát készítettünk, és az önkormányzattól, vagy az alapítványtól, pontosan nem is tudom, lehet kóstolójegyet vásárolni, és akkor ennek fejében adjuk ki a káposztát.
3: Értem, és akkor ők pedig felhasználják a rendezvényre, vagy bármi
2: hát
3: más?
2: Hát igen, azt már ők döntik el, hogy pontosan mire fogják fordítani. Az egyik fő cél az, hogy legyen már egy selfie pont Polgáron, mert hogy még nincsen.
3: Na de, hogyha nézem, ez nem költött káposzta. Ezt hozták magukat.
2: Igen, amellett ugye, hogy ez volt a vállalásunk, emellett mindenki készült valamilyen édességgel, sósüteménnyel, egy kis innivalóval.
3: A víz az van bőven itt a kisza, de viccen kívül, tehát természetesen olyan, mintha vendégül látnák a helyieket, meg a vendégeket, akik máshonnan jönnek.
2: Igen, tehát ilyen szeretett vendéglátásunk is van, tehát aki hozzánk betér, azt igyekszünk megvendégelni valamiben.
3: Beléptem, aztán rögtön kínáltak volna, várjuk már, mondom nekem, most még üres a szám, addig tudok beszélni, és továbbiakban már nem. A töltött káposzta, hát én már elárultam sok mindenkinek, hogy szabolcsi születésű vagyok. Nálunk töltött káposztát, ugye szabolcsi módon paradicsomosan készítettük, illetve hát édes káposztából.
2: Ez is így készült. Nem az az apró szabolcsi töltött káposzta, de háromszögre van hajtva, és paradicsomosan van készítve. Illetve van egy másik fajta, milyen lecsósan, az tele van füstölt áruval közben, illetve a tetején van ilyen lecsós alap.
3: És hol készítették?
2: Hát ez az igazság, hogy az egyik helyen összegyűltünk, a vezetőnél.
3: Hát nem Bográcsban, hanem azért.
2: Nem, itt készült az üstbe, csak tegnap mi ezt már megtöltöttük, hogy ne itt kelljen reggel hajnalba, hanem megtöltöttük, ütőbe raktuk, és akkor ma reggel 6-kor már feltettük, úgyhogy 9 órára kész volt, és már készen van.
3: Daráthúsból vagy?
2: Daráthúsból.
3: Nálunk vagdalthúsból készítették.
2: Hát, tehát ez akkora mennyiség, hogy ezt közel 600 tölteléket csináltunk.
3: Új, azt, amíg be lehet csavarni, hát nem szakadt a káposzta, jó volt?
2: Nem volt jó káposzta, nem.
3: Én olyan mérges tudok lenni, hogyha próbálgatom össze-vissza, kemény a verseje, nem haválódik meg úgy. De akkor 600 vagy 10-en megcsináltak.
2: Igen. Voltunk rá bőven, úgyhogy gyorsan megcsináltuk. Haladtunk vele szaporán.
3: Kóstoló volt? Vagy még nem?
2: Hát abban még nem, majd most van még a kóstoló.
3: Jó, értem. Egyébként, hogy a szervezet ezután, hát kirándulás lesz, azt tudom.
2: De az lesz, már jövő héten is.
3: Nagyobb rendezvényekkel akkor fellépnek, amikor megkérik, vagy pedig jelentkeznek.
2: Hát van, amire mi szoktunk. Hát kaptuk már felkérést is, de szoktuk vállalni magunktól. Tehát tényleg nagyon aktív a társaság, tehát lehet rájuk számítani, hogy bármit, hogyha elvállalunk, akkor segítenek.
3: Ugye általában egy-egy szervezetnek a tagsága idősebb korosztály szokott lenni.
2: Hát,
3: önöknél azért van egy kis úgymond feljövő társaság, hogy korábban indulnak be?
2: Igyekszünk, igen. Hát nálunk is ugye az átlag életkor az elég magas, de azért próbálunk az 40-es évesekből is toborozni minél többet. Nagyon fiatalokat nem sikerült még. Nagy a korkülönbség, és emiatt...
3: Igen, dolgozik, a másik pedig a korkülönbség. De egyébként, ugye, amikor összejönnek, akkor van jó kert, gondolom.
2: Igen.
3: Nem csak káposztát töltenek, hanem énekelnek is.
2: Ha énekelni nem is, de mindig igyekszünk, hogy jól teljen az idő.
3: Akkor megbeszélik a problémát, hogy miben lehet segíteni. Ugye a fő cél az itteni, illetve a határon túliaknak a segítése.
2: Igen, segítése, meg megismerése, meg kapcsolatok kialakítása. Az évek alatt nagyon sok kapcsolatot alakítottunk ki határon túliakkal. Mind Erdélyben, mind Kárpátalján, ahol most éppen nem tudunk menni, nagyon sajnáljuk. Tehát tényleg jó kapcsolataink vannak. Délvidéken is most már, meg a mindenfele.
3: Köszönöm szépen, lassan leízadok itt a napon. Hál' Istennek tavasz lett.
2: Jó idő van.

0: Azt hiszem, hogy hallgathatnánk sokáig, de önöknek még lesz itt másik fellépés is, meg a csigacsinálás is fontos. Akkor egy bemutatkozással kezdjünk, jó?
1: Dobos Antal.
2: Pótos Sándor, én citerás vagyok.
3: Nagy István.
0: Tehát a citero az asztalra való, nem pedig ide. De amikor a csigát csinálják, most hendergetik, söndörgetik az asszonyok, akkor önök játszanak, hogy igen, ne unatkozzanak.
1: Igen. De délután fellép a citerodalek. Van három citerás, két harmonikás.
0: Az együttes az mióta van együtt?
1: A 15-16 éve.
0: 16 éve.
2: Szerintem hát... több már, mert hát már bizony, én már 15 éve ezelőtt már jártam hozzátok ide.
1: Hát, na, mindegy.
0: Honnan?
2: Én Tiszadobról.
3: Viszont Margita.
1: Erre polgári.
0: Hát akkor.
2: Én nekem van egy tiszadoki népzene együttesem, ami már 13 év óta járok őket is. Erősítem a citera játékomba énekemmel.
0: Tehát akkor úgy látom, hogy jó kedvűek sokszor, muszáj, de tulajdonképpen most fellépés van, és igen. Úgy is, meg így is szórakoztatják.
1: Én is szoktam náluk járni.
0: Ja, hát kölcsönösen. Visszaadják a kölcsön. Igen, hát. És tulajdonképpen ez a rendezvény, ez minden évben meglátogattatik önök által?
1: Persze, már jó.
2: Igen, hát, mert ugye már hagyományál.
1: Igen.
2: Fejlődött ki ez a Hurkapirte Fesztivál néven évek óta, és akkor még szoktunk zenélni, meg vagyunk hívva.
0: De versenyre nem szoktak menni, gondolom az
2: hát
0: csapatok.
2: Én a tiszölökivel szoktam minősítésre járni. Mm. Nekünk van kiemelt aranyfokozat, néhó díjtát, majd bejárjuk.
0: De énekkarral együtt vagy
2: az? Ez együtt, énekkarral együtt. Azért népzene együttes, mert éneklünk is, meg zenélünk is magunknak.
0: Próbálni akkor önöknek már nem nagyon kell.
1: De próbáltunk a bútor is, a bút helyten. Hát az
2: új dalcsukor van, akkor ugye az nem árt ugye átpróbálni egy kis kijavítani helyszer, ha hibázik valahol, meg ugye hát, hogy tempóban legyünk, edzésben legyünk, hogy a próbák arra valók, hogy
1: ne felejtjük el.
2: És ugye az új dalcsokrot összeállítani, meg ugye begyakorolni.
0: Hát hogy... akkor van egy vezetőjük, aki a dalcsokrot összeállítja, és igen, akkor utána próbálják.
1: Bacsony Gyula, Csicsira zenekarvezető, és csak most majd délutára jön, mert pár lába, ő is szokott harmonikázni is veli. Csak ő a Csicsira zenekarvezető egy
0: ez már kezdődik mindenkinél, aki hát, már túl van a 60-on.
1: Már 70-en is.
2: Már én is nem sokan 70 leszek.
1: Mi még felett.
2: Kék meg már felett voltunk. Gyula bátyám meg már
1: 81-edik lesz.
2: Sajnos az a baj, hogy ez a stílus, ez a műfaj, amit mink művelünk, a velünk együtt megy a sírba, mert nincs
1: utánpótlás.
2: Nem akar senki betanulni mellett.
0: Tulajdonképpen a ruhájuk azok egyenruha, vagy pedig a saját. Tehát nincs az egész karnak egyforma ruha, hanem mindenki a sajátja.
1: A citerozenekar egyforma.
0: Hányan vannak a citerán?
1: Öten vagyunk, Sanyival.
2: Hát én, hogy átjárok hozzájuk, már ugye hosszú évek óta, így azt most Tiszalökiben vagyok hivatalosan tag, itt meg csak úgy játszok velük, mert először is itt kezdtem velük a zenélést.
0: Hát ugye úgy kezdődik minden, hogyha az ember ránéz a zenekarra, mondja utánpótlás igen, szükséges
2: lenne. Hát mert megkerestem őket annak idején a 15-6 vagy lehet még korábban, és akkor így
1: azonnal
2: együtt.
0: Tehát két vármegye összefogott, jó, és jó, akkor...
2: Igen, hát persze, mert Hajdúk...
0: De itt a határon, a Tiszán igen, innen, meg Tiszán túl, úgy mondom.
1: Mert Borsod, Hajdú, Szabolcs. Ugye itt van, nem lesz a Szabolcs, Borsod.
2: Tehát hármas megye határban lakunk mink.
1: Háromszögben.
2: Hát így ott, mint
1: Szabolcs,
2: mint jó barátok, zeneművelők, aztán így,
1: igen,
2: hogy megtaláltuk egymást, és akkor, hát amely kedvünk van,
1: erre
2: csináljuk.
0: Hát köszönöm szépen, azt hiszem, hogy szépen csinálják, örülök neki, hogy találkozhatunk.
2: Hát sajnos most
1: legyen szerencsék máshol is találkozni.
2: Citerázni most nem tudok, mert majd a Gyula bátyánk.
0: Elhangzott összeállításunkban a polgári harmonikásokat, előtte pedig Gulyásné Lovász Máriát hallották a Hurkapite Fesztiválon.

0: Következő összeállításunk Nyíregyházán a Sóstói Múzeum faluban készült a Népviselet napja alkalmából. Németh Hajnal Aurórát, Baracsi Endrét és Tímár Sárát hallhatják. Igen, csak meglepődtem, hogy itt már ilyen ruhába sétálgatnak többen is, és ön pedig fiatal asszony?
1: Mondhatjuk azt.
0: Igen. Tehát egy fiatal asszony ruhája. A népviselet az milyen népviselet? Vegyes itt, akik sétálgatnak?
1: Így van, én mindig azt szoktam mondani, hogy ez a viselet szó, ez egy új találmány, tulajdonképpen az őseinknek a ruhája volt. Ezt utólag mondjuk, mert hogy mindig divatoztak, és mindig változtatták az újabbnál újabb viseletet, és én, hogyha találkoznánk Pesten, akkor is ugyanígy néznék ki, ha a postán vagy a boltba összefutnánk, mert hogy számomra nem jelmez, amit hordok, nem csak a színpadon van, hanem én nekem ez a mindennapjaimnak a része.
0: Hát ez igen, csak a meglepő számomra, mert azért népviseletben, akkor ruhába.
1: Igen.
0: Legyen így, nem sokan járkálnak már, mert ugye régebben ruhába járkáltak, például a Matyóka ragyogóba 25-ig, de ez honnan van?
1: Én iparművészként végeztem a MOMÉ-n, a Moholy Nagyművészeti Egyetemen, és ugye azt tanultam, hogy hogyan kell tervezni. És nagyon remélem, hogy inspirációt adhatok azoknak, akik engem látnak akár itt a való térben, illetve az online térben, mert hogy tényleg minden nap, mindenhova így járok, virágkoszorúval, nagy ékszerrel, hímzett lábbelibe. Bízok abba, hogy arra tudok egy kicsi fényt adni, hogy igenis rajtunk múlik, hogy milyen ruhát veszünk föl, és ha abban benne van az őseinknek a lenyomata kézműves technikai szemmel, vagy egy-egy régi viseletdarab akár újra tervezve, akkor ezzel megőrizhetjük a múltat, de nem is megőrizzük, élővé tesszük.
0: Nagyon élő. De hát a mai napon nekem is úgy kellett volna talán jönni, népviselet napja van, ami hát ugye általában már elnézést, de azoknak van, olyanoknak van napja, akikkel probléma van. Vagyis hát védeni kell, vagyis éltetni. Mondjuk ezt, hogy éltetni inkább?
1: Igen, élővé tenni, és bízok abban, hogy...
0: Félbe szakadtunk, hiszen készülni kellett. Gratulálok ezután a műsor után is, vagy hát nem is tudom, mi volt ez. Minek lehet ezt nevezni, amit hallottunk, láttunk itt, ami önből jött?
1: Mesés divatbemutatónak hívom, de álcázó van igazából, mert az a szó, hogy divatbemutató nem takarja ezt az élményt, hiszen népmesék, baladák, legendák kerülnek, amikor egész estés ez a divatbemutató. Itt a Mátyás király és az okoslány, Patróna Hungáriai legendája, és Jófonó Zsuzsika meséje került a színpadra, a Margarita tánccsoportnak a segítségével, és nagyon boldog vagyok, mert ez egy összművészeti alkotás. Tehát itt a néptánc, a népviselet, a népdal, a népmesék, baladák, legendák, minden kicsit újra tervezett, átvariált verzióban jelenik meg, azért, hogy az emberek érzelmeire, a szívére, lelkére hassanak, és ha hazamennek, akkor érezzék a késztetést, hogy elolvassák ezeket a történeteket.
0: Gyönyörű ruhák, azt hiszem, hogy aki felveszi, annak van tartása is, mert kell is, hogy legyen, ez nem lehet csak úgy dobálni. De nem csak a ruha, hanem a kiegészítők is, azok is pontosan odavalók, ahová tervezte ön.
1: Nagyon-nagyon remélem, én mindig arra törekszem, hogyha nagyon színes és díszes az a kollekció, amit megtervezek, akkor a harmónia az, ami össze tudja fogni, és akkor az ember nem gicsesnek érzi, hanem gyönyörűnek.
0: Mindenfajta hímzést használ.
1: Abszolút, a teljes Nagy Magyarország területéről. Van egy olyan ruhám, például az összetartozás ruhája, ahol az összes elszakított magyar területről egybe terveztem. Itt látható a kiállításon, fehér alapon aranyszálakkal van kihímezve. Azt szerettem volna ezzel megmutatni, hogy az aranyszálak, bárhol élünk magyarok, összekötnek minket.
0: A szívünket is mindennel együtt, és hát tulajdonképpen ezek az öltözékek, öltözetek olyanok, amit most már azt mondom, hogy lehetne hordani az utcán is, mint ön hordja.
1: Nagyon remélem, hogy adok erre ötletet, ihletet, inspirációt. Én innen üzenem minden kedves hallgatónak, hogy rajtunk múlik, hogy legyen az őseink kultúrájából valami, legyen szó csak egy kicsi tulipános nyakékről, vagy egy teljeszett akár népviseletről, de bízok abba, hogy itt a népviselet napján itt a táncosok, én is, a kiállítás mindenkit erre ösztönöz.
0: Ki varja ezeket? Még van olyan asszony, aki képes rá?
1: Hála Istennek nagyon sok olyan alkotóval tudok dolgozni, akik megvalósítják az én terveimet, és így úgy kell elképzelni ezt az egész Aurora Foglamurt, mint egy nagy divatházat, mindenki azon dolgozik, hogy egy olyan végeredmény legyen, ami hordható, de ott vannak benne a népi gyökerek.
0: Matyót varták, vagy más is tudja?
1: Mindenki, akivel dolgozok, nagyon tehetséges, úgyhogy arra várnak, hogy én megmondjam, hogy vagy fölrajzoljam a mintákat, kihimezzék, de rengeteg régi antik alapanyagot is használok, tehát például a szoknya, ami rajtam van, ez egy matyóterítő volt régen, csak egyszerűen azt érzem, hogy az emberek a padláson berakják egy dobozba, és soha többet nem veszik elő, ott vannak ugye a kalocsai terítők, ezt mindenki ismeri, és én mindig azon dolgozom, hogy ezeknek új életet adjak, és akkor a csodájukba tündököljenek még 100 évig.
0: Nem régen volt a Karulás mezőkövesden, hát elfért volna ott is.
1: Nagyon-nagyon remélem, bízok benne, hogy tényleg azt érem el ezzel az egész munkássággal, hogy az emberek kedvet kapnak arra, hogy ez élő legyen, és ne pedig csak a múzeumok vitrineibe, az is nagyon fontos dolog, a hagyományőrzés, de a megélése a legfontosabb.
0: Nagyon köszönöm, örülök, hogy találkozhattunk pontosan ezen a napon, amikor népviseletben kellett volna jönnöm, már az elején mondtam.
1: Ez így van, megerősítem, remélem, ha találkozunk egy év múlva, akkor már viseletbe jön. Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: Valóban nagy megtiszteltetés, hogy itt a Sóstai Múzeum faluban az ember bármikor szólhat, mert ez valóban az értékek tárhelye. Itt található a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár is, fizikai formájában is megtapintható és megismerhető, és nagyon örülünk annak, hogy ilyen jó együttműködésben tudunk értékeket teremteni. És itt a mai napon, György napon, a népviselet napján pedig ismét egy olyan értékkel gazdagodik a ide látogatóknak a napja, amely úgy gondolom, hogy azért biztos, hogy nyomot hagy majd mindenkiben. És milyen érdekes, egy györgynapi ünnepségről jövök, Besenyei Györgyre emlékeztünk a Vármegyeházán, és ott egy idézetet mondtam Tiszai Nagy Mennyértől, ez nagyjából így hangzik, hogy becsüljétek meg a köveket, semmit nem tettek, nem szóltak, csak feküdtek az úton, meg ahol út sem volt. Csizmával, topánnal rájuk léptetek, és ma is rajtuk jártok, becsüljétek meg hát, kiknek nagy a szátok, mert tudni jó, sárt minden évszak csinál, de a jövőhöz csak a hallgató köveken érünk. És ilyen hallgatók minden egyes kovász ember, aki tesz azért, hogy valóban az örökség, amelyre büszkék kell, hogy legyünk, és amelyből mi magunk is kinőttünk, az tovább tudjon öröklődni az utánunk következő nemzedékeknek. És minden egyes rendezvény, minden egyes program, ami ezt célozza meg, egy-egy ilyen kő, amire aztán rá tudunk lépni, hogy a következő ezer esztendőben is magyarként tudjunk élni itt a Kárpát-medencében. És hogyha már a viselet napjáról beszélünk, akkor a rövid köszöntőm végezetével azért erre az egy szóra azért nagyon figyeljünk oda, hogy viselet. Tehát ebbe úgy gondolom, hogy minden benne van, hogy mit is jelent az a ruha, amit magukra öltöttek az emberek, amit valóban viselni kellett, amihez méltóság kellett, amely tartást adott az embernek, aki magára öltötte. Legyen az férfi, legyen az nő, legyen az lány, legyen az asszony. De mindennek rendje volt, mindennek szerepe volt, és mindennek jelentősége volt. És talán ezt a szót, hogyha egy picit a mindennapjainkban egy kicsit jobban magunkra tudnánk ölteni, akkor biztos vagyok benne, hogy másképp viselkednénk különböző helyzetekben, másképp viselkednénk az embertársainkkal, és másképp viselkednénk azzal a kulturális kincsel, amely, még egyszer hangsúlyozom, amelyből mi magunk is születtünk, és amelyért felelősséggel tartozunk.
1: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, azt hiszem, hogy ezzel a múzeumfaluval is, és sok minden mással is eléggé, úgymond, értékesnek tűnik. Na, ön mióta vezeti ezt a tevékenységet, mert ez egy széleskörű tevékenység, ugye?
0: Így van, és úgy gondolom, hogy én nagyon szerencsés ember vagyok, mert a Hungarikum törvény megalkotásával jött létre az értéktári rendszer, ez 2012, és én a kezdetektől részese lehetek ennek a küldetésnek, tehát benne voltam a Vármegyei Értéktár Bizottságban már a megalakulásakor, és nagyon nagy büszkeség, hogy most ezt az értéktárat vezethetem már sok-sok éve. És ez egy olyan keretet adott, úgy gondolom, az értékgyűjtő, az értékmentő, vagy az érték átörökítő munkának, amely valóban nagyon sok településnek, hiszen települési értéktárak is létrejöttek, és magának a vármegyének is nagy segítségére volt. És mi is ebből belevetettük magunkat, mert tudjuk azt, hogy én magam beregi vagyok, és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye értékekben, kincsekben gazdag vármegye, számolatlanul lehet az értékeket felsorolni, akárhová megyünk. És mi szerettük volna azt, hogy valóban minél több érték, és minél több közösség megtalálja azt a lehetőséget, és megismerje akár a saját környezetét is abból a szempontból, hogy mi az, amiből kinőtt, mi az, amiből megszületett az a közösség, és a szülőföld iránti szeretetet is igyekszünk erősíteni azzal, hogy az értéktári rendszerben, az értéktárakban gyűjtött értékekkel, amelyek akár a jelenben is születhetnek, azokkal erősítsük a közösségeket, és erősítsük azt az identitást, amelyet itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében mi nagyon fontosnak tartunk.
1: Hát gondolom, hogy ez nem napi munkát jelent, de akár egy éves, 10 éves, most már több mint 10 éves munkát is, de nem napi munka, de akkor önnek állandóan a fejében jár az, hogy mi is az, amit lehet fogadni. Mert hát azért el kell dönteni, hogy befogadjuk-e, vagy nem fogadjuk be. Az nem kis feladat, szakember kell hozzá.
2: Így van, és hál' Istennek azért nagyon sok szakember részt vesz ebben a küldetésben, mert mi küldetésnek hívjuk, mi nem munkának. Ez valóban egy önként vállalt feladatként éljük meg, és nagyon nagy szeretettel végezzük ezt, és valóban nem a mindennapokhoz kötődik ennek az effektív adminisztrációs része, de mi úgy éljük az életünket, hogy mi valóban odafigyelünk az értékeinkre, odafigyelünk arra a környezetre, amelyben élünk, és odafigyelünk arra az örökségre, amelyet, ahogy itt mondtam is, át kell adnunk az utánunk következő nemzedéknek, pontosan azért, hogy ők is tisztában legyenek vele, és ők is értsék azt, hogy mennyire fontos az, hogy az értékeket ne csak őrizzék, hanem valóban megértsék azt, hogy az értékek is őriznek bennünket.
1: Felkereste már mindegyik helyet, vagy ez kötelező?
2: Mindegyik helyet nem is lehet felkeresni, de természetesen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye minden településén jártam már sokszor, és még remélem lesz szerencsém, hogy ezt megtegyem még nagyon sokáig. És mivel, hogy ez az értéktár, maga a vármegyei értéklista is egy folyamatosan bővülő és talán soha nem véget érő lista, ezért mi abban hiszünk és azért dolgozunk, hogy azok az értékek, amelyek körülvesznek bennünket, azok folyamatosan éltessék és erősítsék a közösségeket.
1: Ugye fontos, hogy tudjuk, hogy mi az érték, de elsősorban talán a legfontosabb, hogy a fiatalok tudják meg azt, hogy ez érték, és pedagógusok vigyék oda, ajánlani is kell. Önök is ajánlják?
2: Természetesen nagyon sok olyan programunk van, amellyel igyekszünk a fiatalokat bevonni ebbe az értékgyűjtő küldetésbe, vetélkedők, kiállítások, pályázatok, mert mi is látjuk azt, hogy a mi munkánknak is akkor van értelme, hogyha majd 20-30-50 év múlva lesznek majd hasonló gondolkodású emberek, akik majd hasonló rendezvényeken vagy hasonló programokban bízunk benne, hogy ugyanezen értékek mentén gondolkoznak.
1: Azt hiszem, hogy sokan bánhatják, hogy nem nézték meg ezt az értéket. Ma van a népviselet napja, hát azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne látni mindenki.

Számomra ezt üzeni, hogy lehet egyszerre gyökerekből táplálkozni, és mégis szabadnak lenni. Lehet egyszerre hagyománytisztelőnek és alkotónak lenni, és lehet bátran nőiesnek lenni. Ezért is különösen fontos az a munka, amit végez. Mert nem csak alkot, hanem emlékeztet, kérdez és inspirál. Vajon miért kopnak ki a hagyományok a mai világból? És mi az, amit mi ebből mégis tovább tudunk vinni? Szívből köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm a megtisztelő felkérést. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhetjük a népviseletet, a nőiséget és Aurora példaértékű munkásságát. Azt kívánom, hogy mi ismerjünk olyan bátran kifejezni magunkat, akár az öltözködésünkön keresztül is, mint ő.

0: Mióta énekel?
1: Köszönöm szépen a kedves visszajelzést. Én gyakorlatilag születésem óta éneklek, de azt hiszem, ezt minden ember el tudja mondani magáról. Viszont nekem volt egy olyan támogató családi hátterem, akik kifejezetten figyeltek arra, hogy mire van tehetségem, és segítettek a zenei tanulmányaimban, majd később az iskolai intézmények is nagyon megerősítően voltak mögöttem, és szerintem minden fiatal életében nagyon fontos az, hogy a pedagógusok és a család mennyire támogatja őt az adott tehetségében, és nekem ebben nagyon-nagyon jó dolgom volt, úgyhogy kezdetben 8 éves koromtól a zeneiskolában tanulhattam Szentendrén, ezt követően pedig a Zeneakadémián tanultam.
0: Ugye a kapcsolat Aurórával elmondta régi, felvettem, és az írott szöveg sem volt sokkal.

0: rosszabb, mint az éneklés. Ez tulajdonképpen azért egy szívből jött, úgy lehetett észrevenni. Nem csak leírta, hanem szívből jött is úgy szépen, mint hogy a vérrel írta volna, bocsánat, de tényleg gyönyörű volt. Az is.
1: Köszönöm. Igazából én tényleg az első pillanattól kezdve figyelem Aurora munkásságát, és látom azt a gigantikus munkát, ami mögötte van, és nagyon elismerem ezt a jellegű szakmaiságot, a maximalizmust, az, hogy minden részletre odafigyel, és csupa szívvel, energiával, lélekkel van benne, úgyhogy nagyon-nagyon felnézek Aurorára, és tényleg őszintén mondtam azt is, hogy úgy érzem, hogy van a mi utunkban egy közös szál.
0: Általában népviseletben lép fel, hogyha énekel, vagy mindig a hely szellemének megfelelően?
1: Sajnos nekem nincsen népviselet táram otthon. Én a civil ruháimba szoktam fellépni, illetve vannak kiemelt ünnepi ruháim, és az ékszerekkel szoktam így a magyar népi kultúrát egy kicsit így visszacsempészni így az öltözködésemben, és hát ezért is kértem Aurorától sokszor segítséget. Például az első lemezborítomon az ő nyakék két viselem, és hát ez egy csodás emlék. A lemezbemutató koncertjeimre is rengetegszer adott kölcsön ruhát és ékszereket.
0: A név maga, Témár név, az meghatározta, hogy milyen úton indul el a népzene felé is?
1: Nagyon sokan gondolják, hogy én Témár Sándornak vagyok a lánya, de én valójában egy református lelkész családból származom, és édesanyám ágáról pedig a Szerencsi Csoki gyárban dolgoztak a felmenőim, és hát azt el kell mondanom, hogy én nagyon sokáig nyilatkoztam azt, hogy nálunk a családban senki se foglalkozik zenével. De aztán rá kellett döbbennem arra, hogy ez nem igaz. Mert az édesanyám édesanyja, tehát a nagymamám mesélte nekem, hogy az ő édesapja szerencsém volt, a vasútnál dolgozott, fél lábú volt, és ő volt a helyi prímás. Kiszolgálta a környéket, nagyon sok lakodalomban, vasutas bálakon muzsikált, és hát ez egy döbbenetes élmény volt. Aztán kiderült, hogy a lelkész nagyapám, ő pedig debreceni származású, ő pedig hegedült, és kamarazenélt, és nagyon szerette a klasszikus zenét, és egyre több családtagomról, felmenőmről derült ki, hogy szerves része volt az életének a zene, ugyanúgy, ahogy egy lelkész családnak is, hiszen minden nap énekeltünk, imádkoztunk.
0: Szóval azért még csak meghatározó a család. Az a család, amelyik a zenét is szerette, és mellette pedig szereti is a magyarságot. Az kivetítődik az embernek az arcán is. Látszik.
1: Köszönöm. Így van, nekem nagyon-nagyon fontos azt megélnem, hogy református családból érkezem, de ugyanakkor a magyar népzenével foglalkozom születésem óta, és ezt a kettőt műsoraimban is ötvözöm, tehát olyan református énekeket éneklek, amelyek a gyerekkorom óta velem vannak, de népzenei kísérettel. Úgyhogy ez egy különleges hangzás, és nagyon szeretem ezt a fúziós zenét, és ahogy Aurora, úgy én is nem csak teljesen autentikus formában szólaltatom meg a népdalokat, hanem van olyan formációm és olyan zenei anyagom, amelyben feldolgozott formában a saját érzéseimmel, gondolataimmal dúsítva szólaltatok meg dalokat.
0: Azért a Boldogasszony anyánk megható volt. Lehetett érezni, hogy a hullámokat, hogy
1: igen,
0: bizony az embereknek majdnem könnyű volt a szemében, vagy volt is, nem figyeltem. Azért gyakran énekli egyébként?
1: Be kell vallanom,
0: mert hogy... nem református ének.
1: Be kell vallanom, ritkán éneklem, de érkezett már ilyen felkérés, és mindig nagyon mélyen érint, és azt gondolom, hogy ez egy olyan örökérvényű ének, ami bármikor bárki adja elő, akkor az tényleg torokszorító, és tényleg ez nagyon örülök, hogy így Aurora megkérte erre a feladatra.
0: Hol láthatjuk legközelebb, merre a világnak, mely táján gondolkodni kell?
1: Gondolkodnom kell, igen. A Dalinda a kapella együttesemmel Torockóra fogunk látogatni. Ott lesz a következő fellépésünk, és az új zenekarom, a Resonare Quintet, ők pedig augusztus 20-án fogunk bemutatkozni velük Pomázon, de online már megtekinthető egy pár videó tőlünk a Facebook oldalunkon, és ezek a most a hetekben fognak kicsorogni ezek az új bemutatkozó videóink. Ezen túl pedig a zenekarommal országosan szoktunk koncertezni, legközelebb Pápán fogunk fellépni.
0: Hát köszönöm szépen, akkor hamarosan kétszer kell fel a nap, oda megy Torockóra, hát mit mondjak, továbbra is ezt a jó kedvet és a gyönyörű hangot azért tartsuk meg már Magyarországnak.
1: Köszönöm, és köszönöm a beszélgetést is.
0: Témár Sárát, Baracsi Endrét és Németh Hajnal Aurórát hallották Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban a Népviselet napja alkalmából. Ezzel műsorunk véget ért, amely készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A munkatársak Németh Tamás zenei szerkesztő és a technikusok Kvasinger Jenő, valamint Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Jogerőssé vált az április 12-i országgyűlési választás eredménye, miután a kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott 2 jogorvoslati kérelmet elutasította pénteken. Az április 12-i választás egyéni választókerületi eredményei április 29-ére, szerdára mindenhol jogerőssé váltak. A Nemzeti Választási Bizottság pedig, miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésre állt, még aznap megállapította az országos listás eredményt, azaz, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz. Személyesen Gulyás Gergely frakcióvezetővel közölte Szécsi Zoltán, a Fidesz képviselőjelöltje, hogy mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát, mondta a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a Távirat irodának. Szécsi Zoltán megerősítve a heol.hu Heves vármegyei hírportálnak csütörtökön elmondottakat úgy fogalmazott. Racionális, családi okok miatt nem tudja vállalni a képviselőséget, ezt Gulyás Gergely frakcióvezető harag nélkül megértette. Elmondta, hogy továbbra is az Egri vízilabdaklub elnöke marad, ahogyan vállalkozásait is működteti ezután is. Szécsi Zoltán a Fidesz-KDNP országos listáján a 211. helyen szerepelt, ő vette volna át Nyitrai Zsolt mandátumát. Gulyás Gergely frakcióvezető közölte, Szécsi Zoltán helyett Horváth Lászlóé lesz a parlamenti szék, aki szintén Heves vármegyéből érkezik. Horváth László a heol.hu-nak azt mondta, köszöni a bizalmat és 8. parlamenti ciklusában is a vidéki embereket és a nemzeti értékeket fogja képviselni. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában. Olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait, szabad tudomány nélkül nincs szabad ország. Írt a tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere a közösségi oldalán, megköszönve a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy meghívták a 201. éves MTA ünnepi közgyűlésére. Kiemelte, a kormány kötelessége, hogy a tudós társadalommal együtt gondolkodva és dolgozva fejlessze az országot. Vissza kell adnunk a tudomány szabadságát. A tudománypolitikában a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt, azokat érdemben megvitatva kell kialakítanunk, emelte ki. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet honlapján. A Magyar Bírói Egyesület politikamentes, a bíróságon belüli reprezentatív érdekképviseleti szervezet, amely együttműködésre törekszik a mindenkori, így a most megalakuló igazságügyi kormányzattal is, áll az írásban. Az egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratunk ellenére bevonódtak. Mellétei Barna Mártont, a Tisza párt jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Mellétei Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért. Gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról, írt a közösségi oldalán Magyar Péter. Pósvai Gábort, a Tisza párt operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelői és irányító belügyminisztérium vezetésére Magyar Péter leendő miniszterelnök. A közösségi oldalán tett bejegyzésében a miniszterelnök jelölt azt írta, a rendvédelemben és a Tisza programjában megfogalmazott vezérelv a működő és emberséges Magyarország megteremtése fog érvényesülni. Végül az időjárásról. Szombaton reggel a még felhős tájakon is csökken a felhőzet, és napközben már mindenütt napos, gomoly felhős idő várható. Csapadék nem lesz. Az északkeleti szelet elsősorban a hazán keleti felén kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A hőmérséklet napközben, szombaton 19 és 24 fok között várható. A nyugati ország részben lesz melegebb. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a most következő közel egy órában a Neoton Família együttes legnépszerűbb dalaiból válogatta a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában a Neoton Familia együttes legnépszerűbb dalaiból válogatott a zenei szerkesztő Németh Tamás. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további kellemes rádiózást, kellemes ébredést kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. május 2. napján, szombaton, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Nátrán István ül. A rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Don Boscótól származik, és így hangzik: tegyünk meg mindent, amit megtehetünk, és az irgalom atya pótolja, ami hiányzik. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Hamarosan a napi máját hallják a velünk ébredők, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. A 17:30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00-tól hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsor ismertetéssel. Ha tehetik, tartsanak velünk, érdemes!

0: A nap imája.
1: Mária irgalmasság forrása, a te résztvevő szeretetedből adj nekünk Istennek szülője. Tekints a hibázó népre, mutasd meg most is hatalmadat. Bizalommal sóhajtunk hozzád azzal az üdvözléssel, melyet egykor a főangyal Gábriel vitt neked. Üdvözlégy, Mária! Áldott Isten anya, nyisd meg nekünk az irgalmasság kapuját, hogy benned való bizodalmunkban ne csalódjunk, hanem általad minden veszélytől megszabaduljunk, hiszen te vagy a keresztények gyógyítója.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A belügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium vezetőjének bejelentésével véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Súlyog Tamás köztársasági elnök április 15-én bízta meg a kormányalakítással Magyar Pétert. A parlament alakuló ülése május 9-én lesz. Aznap megválasztják és leteszi a miniszterelnöki esküt Magyar Péter. Az országgyűlés várhatóan elkezdi tárgyalni a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot. Az alakuló ülés utáni napokban hallgatják meg a parlamenti bizottságok a miniszterjelölteket. Az alaptörvény szerint a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A kinevezéssel megalakul az új kormány. Az április 12-i országgyűlési választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. Bár egyes strandok már a hétvégén megnyitnak, többségük a hónap második felétől vagy június elejétől várja a látogatókat. A belépő árak mérsékelten emelkedhetnek az idén, derül ki a Távirat Iroda országos körkérdésére adott válaszokból. A fővárosban a Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT fürdői évek óta az időjárás alapján mérlegelve nyitják a strandmedencéket, strandokat. Április végétől június közepéig. A Balatonon sok helyen már kihelyezték a bejárókat. A szabad strandok nyitva vannak, a fizetősek május második felében, illetve júniusban nyitnak. Többségük addig szabad strandként használható. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a Jász-Szentandrási strand már április 27-én megnyitott. Május 1-től használható a strand Cserkeszőlőn, Berekfürdőn, Túrkevén, Tiszaföldváron és Karcagon. Kisújszálláson a fürdőben június 1-től működnek a kültéri medencék. A Törökszentmiklósi városi strandfürdő május 23-án nyit. Június 19-én Szolnokon megnyitják a teljesen megújult Tiszaligeti strandfürdőt, amelynek felújítása 7 évvel ezelőtt kezdődött. A Nógrádi Salgótarjánban a városi strandfürdő június 13-ától várja a fürdőzőket. Balassagyarmaton a strand június 20-án nyit. Bánkon június közepén nyitják meg a tóstrandot. Az időpont az időjárástól függ. Pászton felújítás miatt a strand az idei szezonban zárva marad. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentőkerékpár is szolgálatba áll Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat közleményében a Távirat Irodával. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken, írták. A motoros és kerékpáros, gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Ez percekben mérhető időnyereséget biztosít, és lehetővé teszi, hogy az életmentő beavatkozások a mentőautó kiérkezése előtt megkezdődjenek, hangsúlyozták a közleményben. Végül az időjárásról. Szombaton reggel a még felhős tájakon is csökken a felhőzet, és napközben már mindenütt napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nem lesz. Az északkeleti szelet elsősorban a hazánk keleti felén kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A hőmérséklet napközben, szombaton 19 és 24 fok között várható, a nyugati országrészben lesz melegebb. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. Közé tették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. A Szentszék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot.
1: A pápa májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. A pápa ima világhálója közzétette a Szent Atya május hónapra szóló videóüzenetét, amelyben arra szólít, hogy nézzünk szembe korunk egyik legsürgetőbb kihívásával, az éhezéssel és az élelmiszerpazarlással. Milliók nem jutnak hozzá méltó táplálkozáshoz, ezért a pápa imára és cselekvésre szólít, hiszen a földjavait Isten mindenkinek szánta, nem csak keveseknek.
2: Today we recognize with sorrow that millions of brothers and sisters continue to suffer from hunger, while so many goods are wasted at our tables.
1: Imájában 14. Leó pápa fájdalommal állapítja meg, hogy testvéreink milliói szenvednek az éhezéstől, miközben sok élelmet elpazarlunk asztalunkon. A Szent Atya arra hívja a hívőket, hogy tudatosabban éljenek, tanuljanak meg köszönetet mondani minden élelemért, egyszerűen fogyasszanak, örömmel osszák meg az ennivalót másokkal, elismerve, hogy Isten a föld gyümölcseit minden embernek ajándékozta, nem csak keveseknek. A pápa azt kéri Istentől, hogy tegye képessé a közösségeket, az önző fogyasztói logika helyett a szolidaritás kultúrájára, konkrét gesztusokon keresztül, érzékenyítő kampányokkal, élelmiszerbankokkal, józan és felelős életstílussal. Az imádság egy evangéliumi kéréssel zárul, senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól. Az ENSZ szervezetek legutóbbi adatai növekvő válságról számolnak be. A világélelmezési program jelentése szerint 2026-ban 318 millióan néznek szembe éhezési krízissel vagy még súlyosabb helyzetekkel. A Közel-Keleten zajló konfliktus további 45 millió embernél okozhat éhezést júniusig. Tavaly Gáza és Szudán egyes területein egyidejűleg éhénység alakult ki, az idei évszázadban először. A 2025-ös élelmiszerbiztonsági és élelmezési ENSZ jelentés megállapította, hogy 673 millióan szenvedtek az éhezéstől 2024-ben, ezen túl pedig 2,3 milliárd ember mérsékelt vagy súlyos élelmiszerbiztonsági körülmények között élt. 2,6 milliárdan nem engedhettek meg maguknak egészséges táplálékot. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet és a Világélelmezési Program figyelmeztet, hogy az élelmiszerbizonytalanság tovább súlyosbodhat 2026-ban, legalább 16 országban és egyes kritikus területeken. Még aggasztóbb ez a valóság, ha összevetjük a globális élelmiszerpazarlással. Az ENSZ környezetvédelmi programja rámutat, hogy a világ több mint 1 milliárd tonna élelmiszert elpazarol. Ez egyben súlyos klímaproblémát is okoz, mivel a globális üvegházhatású gázok 8-10%-áért felelős. Erre az óriási ellentmondásra hívja föl a figyelmet 14. Leó pápa májusi ima szándékában. A Szent Atya személyes ügyének tekinti a kérdést. A szívéből született az intenció, mondta el Páter Cristóbal Fones, a pápa ima világhálója nemzetközi igazgatója. A pápát mély fájdalommal tölti el, hogy sok ember a világon nem jut hozzá egy ilyen alapvető és emberi dologhoz, mint az étel. Ezért mindenkit arra hív, hogy ne maradjunk közönösek, hanem határozottan cselekedjünk, imádkozzunk, és tegyünk konkrét gesztusokat a szolidaritásra.
2: Lord of creation, you gave us the fertile earth, and with it our daily bread, as a sign of your love and providence.
1: Teremtés Ura, nekünk ajándékoztad a termékeny földet és vele a mindennapi kenyerünket, mint szereteted és gondviselésed jelét. Ma fájdalommal ismerjük el, hogy testvéreink milliói még mindig szenvednek az éhezéstől, miközben oly sok élelem megy veszendőbe asztalunkon. Ébresz minket új lelkiismeretre, hogy megtanuljunk köszönetet mondani minden élelemért, hogy egyszerűen fogyasszunk és örömmel osztozzunk, és hogy megőrizzük a föld gyümölcseit, mint a te ajándékodat, ami mindenkinek szól, nem csak keveseknek.
2: Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption into a culture of solidarity.
1: Jó atyánk, tégy minket képessé arra, hogy az önző fogyasztói logikát szolidáris kultúrára cseréljük. Tedd, hogy közösségeink konkrét gesztusokat mozdítsanak elő, érzékenyítő kampányokat, élelmiszerbankokat és egy józan és felelős életstílust. Te, aki elküldted szeretett fiadat, Jézust, megtört kenyeret a világ életéért, adj nekünk új szívet, mely éhezi az igazságosságot és szomjazza a testvériséget.
2: May no one be excluded from the common table, and may your spirit teach us to see bread not as an object of consumption, but as a sign of communion and care. Amen.
1: Hogy senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól, és hogy lelket tanítson meg minket, hogy ne úgy nézzünk a kenyérre, mint fogyasztási eszközre, hanem mint a szeretett közösség és a gondoskodás jelére. Amen.

Közzétették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 14. Leó pápa a június végi konzisztórium előtt a bíborosoknak írt levelében mélyebb emelkedésre szólít fel az Evangelii Gaudium, az evangélium öröme kezdetű 2013-ban Ferenc pápa által kiadott apostoli buzdítás témáiról, kiváltképpen a keresztény beavatási folyamatok reformjáról, és óva int a prozelitizmus kísértésétől, illetve a puszta intézményi szintű megőrzés vagy terjeszkedés logikájától. Az egyház küldetése nem a saját fennmaradása, hanem annak a szeretetnek a közvetítése, amellyel Isten szereti a világot. Ez áll 14. Leó pápa bíborosoknak írt levele középpontjában, amelyet április 14-én kedden tettek közzé a rendkívüli konzisztórium közelettével. A tanácskozásra június 26-án és 27-én Szent Péter és Szent Pál ünnepe előtt kerül sor a Vatikánban, amelyet a 14. Leó által vezetett Szent Mise zár le. A pápa a január 7-én és 8-án tartott konzisztórium végén jelentette be a következő gyűlés időpontját. A levélben a pápa háláját fejezi ki a januári konzisztóriumon végzett munkáért, és az összegyűjtött anyagokat maradandó értékű erőforrásnak nevezi, amelyet az egyházi megkülönböztetés révén tovább kell fejleszteni. Leó pápa rámutat Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítására, mint folyamatos hivatkozási pontra az egyház életének és küldetésének terén. Megjegyzi, hogy ez mindent újra a kérugmára, mint a keresztény és egyházi identitás szívére összpontosít, és egy friss levegő fuvallatának nevezi, amely képes elindítani a lelkipásztori és missziós megtérés folyamatait. Leó pápa felvázolja, hogyan hívja ez a perspektíva az egyházat a megújulásra számos szinten. Személyes szinten minden megkeresztelt embert arra hív a pápa, hogy újítsa meg találkozását Krisztussal, a pusztán befogadott hittől a valóban megtapasztalt és megélt hit felé haladva. Közösségi szinten felszólít a karbantartásra, a megtartásra összpontosító lelkipásztori megközelítésről, a missziós lelkipásztori megközelítésre való áttérésre, amelyben a közösségek az igehirdetés élő szereplőivé válnak, amelyeket a kapcsolatokra való odafigyelés, valamint az elkísérésre és a gyógyulásra való nyitottság jellemez. Egyházmegyei szinten a lelkipásztorok felelőssége kiemelt szerepet kap. Biztosítsák, hogy a missziós dinamizmust ne nehezítsék el, vagy folytsák el a szervezeti akadályok, miközben segítsék elő a lényegre összpontosító megkülönböztetést. Ezekből a gondolatokból bontakozik ki a küldetés egységes felfogása. Leó pápa a Krisztus központúnak és kerugmatikusnak nevezi azt, amely egy olyan találkozásból született, amely képes átalakítani az életeket, és vonzás, nem pedig hódítás által terjed. Megjegyzi, hogy ez a küldetés együttműködik a kifejezett igehirdetéssel, a tanúságtétellel, az elkötelezettséggel és a párbeszéddel, miközben elkerüli a prozelitizmus kísértését és a puszta intézményi szintű megőrzés vagy bővítés logikáját. Még azokban a kontextusokban is, ahol az egyház kisebbségben van, arra hivatott, hogy egy kis nyájként éljen, amely reményt hoz mindenkinek. A jövőre tekintve 14. Leó számos további elmélkedésre szoruló területet emel ki. Felszólít az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításban lévő információk őszinte értékelésére, megjegyezve, hogy egyes aspektusok ismeretlenek és megvalósítatlanok maradtak. A prioritások között szerepel a keresztény beavatási folyamatok reformja, az apostoli és lelkipásztori látogatások megújult értéke, valamint annak szükségessége, hogy felülvizsgálják az egyházi kommunikáció hatékonyságát, beleértve a Szentszék szintjén is, egy egyértelműbben missziós értelemben. Levelének végén Leó pápa megismétli háláját a bíborosok szolgálatáért, és megerősíti, hogy további részleteket közöl majd a júniusi konzisztórium előkészítéseként. Az egyházat a feltámadt úr reménységére bízva húsvéti üdvözletét küldi,
és arra buzdít minden hívőt, hogy fedezzék fel újra az egyház küldetésének lényegét, tanúságot tenni Isten szeretetéről a világban. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. Eugenio Pacelli, 12. Pius, az Isten városa és az ember városa között. Ez a témája annak a konferenciának, amelyre május 4-én hétfőn 17 órakor kerül sor Rómában, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor pápák termében. A konferenciát a 12. Pius pápa születésének 150. évfordulójára emlékező ünnepségek részeként szervezik. Dominik Mamberti bíboros, protodiákonus, az apostoli szignatúra legfelsőbb bíróságának prefektusa elnökletével az előadók között lesz Johann X, az államtitkárság államokkal fenntartott kapcsolatok részlege történeti levéltárának igazgatója, aki Eugenio Pacelli és a konkordátumok témáról beszél, Andrea Tornielli, a vatikáni média főszerkesztője, aki Eugenio Pacelli bíboros, mint államtitkárról szól, Stefan Heid, a Keresztény Régészet Pápai Intézetének rektora, aki 12. Pius és a Szent Péter Bazilika konfesszió oltára alatt végzett ásatások címmel tart előadást, valamint Fabrizio Cambi domonkos atya, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor perjele, aki Itália és védőszentjei Szent Katalin és Szent Ferenc 12. Pius magisztériumában témáról beszél. A szentszék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot. A szentszék felhívja a figyelmet, hogy ha újra a nukleáris elrettentésre, az arzenálok modernizálására támaszkodunk, és arra, hogy egyre inkább integráljuk a mesterséges intelligenciát a katonai rendszerekbe, akkor az egyre veszélyesebb útra tereli a világot. Április 29-én szerdán tartották New Yorkban az ENSZ ülésén a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 11. felülvizsgálati konferenciájának általános vitáját. A tanácskozáson a szentszék állandó megfigyelője nagyon súlyosnak nevezte ezt a pillanatot. A növekvő geopolitikai feszültségek és a gyengülő fegyverzet ellenőrzési keretek hátterében a szentszéki küldöttség aggodalmát fejezte ki a nukleáris retorika visszatérése miatt, beleértve a nukleáris fegyverek esetleges használatával és tesztelésével kapcsolatos fenyegetéseket is. 14. Leó pápát idézve a szentszék állandó ENSZ megfigyelője sajnálkozott a multilaterális diplomáciától való egyre növekvő eltávolodás miatt. Megjegyezte, hogy a párbeszéden és konszenzuson alapuló diplomáciát felváltja az erőn alapuló diplomácia. Kiemelte a nukleáris létesítmények elleni közelmúltbeli támadásokat is, mint a globális biztonságot védő régóta fennálló normák erodálásának jeleit. Nagy aggodalmának adott hangot a mesterséges intelligencia növekvő szerepe miatt a nukleáris döntéshozatalban. A szentszék figyelmeztetett, hogy az ilyen rendszerek csökkentik az emberi mérlegelés idejét válsághelyzetekben, növelve a téves számítások kockázatát és elhomályosítva az élethalál döntések erkölcsi súlyát. Megerősítve a fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés központi szerepét, kijelentette, hogy annak három pillére a leszerelés, a fegyverek elterjedésének megakadályozása és a nukleáris energia békés célú felhasználása továbbra is elengedhetetlen a nemzetközi békéhez és biztonsághoz. A leszereléssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a 6. cikkely kötelező érvényű kötelezettséget ír elő a nukleáris fegyverek felhasználására irányuló tárgyalások folytatására. Ez a kötelesség most sürgetőbbé vált, mivel a nukleáris hatalmak modernizálják fegyverarzenáljukat és bővítik elrettentési doktrináikat. Az ilyen trendek miatt fennáll a veszély, hogy egy olyan paradigmát szilárdítanak meg, amely már stratégiailag és erkölcsileg is megkérdőjelezhető, figyelmeztetett a szentszéki képviselő. Hozzátette, hogy az elrettentésre támaszkodni a biztonsághoz való olyan megközelítést tükröz, amely az erő fenyegetése által fenntartott kölcsönös sebezhetőségen alapul, nem pedig a jogon és a bizalmon.
A nukleáris fegyverek katasztrofális humanitárius következményeire emlékeztetve a Szentszék megerősítette, hogy támogatja a nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződést, amely megerősíti a leszerelés erkölcsi és jogi keretét. Hosszú és részletesen kifejtett nyilatkozatában a szentszéki ENSZ megfigyelő a non-proliferációról is beszélt. Szorgalmazta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szigorú biztosítékait, továbbá megújította a támogatást a Közel-Keleten található nukleáris fegyverektől mentes övezet kialakítására. A puszta ellenőrzés nem elegendő, ha nem kezeljük a bizonytalanság kiváltó okait a párbeszéd és a felelősség teljes szerepvállalás révén. A nukleáris energia békés célú felhasználásával kapcsolatban a Szentszék megerősítette az államok jogát arra, hogy kötelezettségeikkel összhangban békés célokra fejleszték a nukleáris technológiát, megjegyezve annak alkalmazását az orvostudományban, a mezőgazdaságban, az élelmezés biztonságban és a környezetvédelemben. Végezetül a szentszéki ENSZ megfigyelő emlékeztetett 14. Leó pápa felhívására, a lefegyverzett és lefegyverző békére. A valódi béke nem alapulhat a félelmen, ehelyett a bizalomra, a párbeszédre és a közös emberségünk elismerésére kell építeni azt. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A belügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium vezetőjének bejelentésével véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Súlyog Tamás köztársasági elnök április 15-én bízta meg a kormányalakítással Magyar Pétert. A parlament alakuló ülése május 9-én lesz. Aznap megválasztják és leteszi a miniszterelnöki esküt Magyar Péter. Az országgyűlés várhatóan elkezdi tárgyalni a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot. Az alakuló ülés utáni napokban hallgatják meg a parlamenti bizottságok a miniszterjelölteket. Az alaptörvény szerint a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A kinevezéssel megalakul az új kormány. Az április 12-i országgyűlési választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. Bár egyes strandok már a hétvégén megnyitnak, többségük a hónap második felétől vagy június elejétől várja a látogatókat. A belépő árak mérsékelten emelkedhetnek az idén, derül ki a Távirat Iroda országos körkérdésére adott válaszokból. A fővárosban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT fürdői évek óta az időjárás alapján mérlegelve nyitják a strandmedencéket, strandokat. Április végétől június közepéig. A Balatonon sok helyen már kihelyezték a bejárókat. A szabad strandok nyitva vannak, a fizetősek május második felében, illetve júniusban nyitnak. Többségük addig szabad strandként használható. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a Jász-Szent Andrási strand már április 27-én megnyitott. Május 1-től használható a strand Cserkeszőlőn, Berekfürdőn, Túrkevén, Tiszaföldváron és Karcagon. Kisújszálláson a fürdőben június 1-től működnek a kültéri medencék. A Törökszentmiklósi városi strandfürdő május 23-án nyit. Június 19-én Szolnokon megnyitják a teljesen megújult Tiszaligeti strandfürdőt, amelynek felújítása 7 évvel ezelőtt kezdődött. A Nógrádi Salgótarjánban a városi strandfürdő június 13-ától várja a fürdőzőket. Balassagyarmaton a strand június 20-án nyit. Bánkon június közepén nyitják meg a tóstrandot. Az időpont az időjárástól függ. Pászton felújítás miatt a strand az idei szezonban zárva marad. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentőkerékpár is szolgálatba áll Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat közleményében a Távirat Irodával. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken, írták. A motoros és kerékpáros, gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Ez percekben mérhető időnyereséget biztosít, és lehetővé teszi, hogy az életmentő beavatkozások a mentőautó kiérkezése előtt megkezdődjenek, hangsúlyozták a közleményben. Végül az időjárásról. Szombaton reggel a még felhős tájakon is csökken a felhőzet, és napközben már mindenütt napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nem lesz. Az északkeleti szelet elsősorban a hazánk keleti felén kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A hőmérséklet napközben szombaton 19 és 24 fok között várható, a nyugati országrészben lesz melegebb. Híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma május 2-án Zsigmond napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. A germán eredetű német Zsigmond, Sigismund névből származik, elemeinek jelentése győzelem, védelem, vagyis győzedelmes védő. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.

fogalmad nincs, lefogadom. Mi az, hogy fázni a szigorú napokon, ha még nem láttam, hogy Moszkvában mélyen a tél. Magadba döntöd, a tüzeste jár.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Május 2-a az év 122. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 243 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1602-ben született Kircher Atanáz, német tudós, polihisztor. 1729-ben született II. Nagy Katalin orosz cárnő. 1903-ban született Benjamin Spock, amerikai gyermekorvos szakíró. Az 1946-ban publikált Csecsemő és gyermekgondozás című könyve minden idők egyik legnagyobb sikerkönyve. 1938-ban született Bakodi József, ézidíjas magyar színész, a Veszprémi Petőfi Színház örökös tagja. 1972-ben született, ma ünneplik születésnapját, Dwayne The Rock Johnson, amerikai színész, birkózó. 1975-ben született szintén születésnapos David Beckham angol labdarúgó. 2015-ben ezen a napon született, tehát 11 éves Sarolta brit királyi hercegnő. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1519-ben halt meg Leonardo da Vinci, itáliai festő, szobrász, feltaláló. 1757-ben halt meg Festetics József, magyar katona, vezérőr, nagy lovassági tábornok, híres császári hadvezér. 1907-ben távozott közülünk Forster Géza, magyar mezőgazdász, agrárpolitikus. 1972-ben halt meg John Edgar Hoover, az FBI igazgatója. 2017-ben hunyt el Komlós Péter, kétszeres Kossuth díjas magyar hegedűművész, a Bartók vonós négyes alapítója, primáriusa. Szlovéniában ma a munka ünnepének 2. napja van, munkaszüneti nap. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1637-ben 3. Ferdinánd magyar király veszprémi püspöki és főispánná nevezte ki Jakosics Györgyöt. 1668. május 2. napja az Aachen-i békeszerződés létrejötte Franciaország és Spanyolország között. 1915-ben ezen a napon történt a gorlicei áttörés az első világháborúban, Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregeinek sikeres támadása az oroszok ellen. 1989. május 2. napján a magyar-osztrák határon megkezdődött a műszaki zárrendszer, a vasfüggöny felszedése. 1990-ben ezen a napon megalakult a Magyarország 1944. március 19-i német megszállását követő első szabadon választott országgyűlés, amely Göncz Árpádot a Magyar Köztársaság ideiglenes elnökévé választotta. 2012-ben az országgyűlés köztársasági elnöké választotta Áder Jánost, aki letette az esküt és az azt követő 8. napon május 10-én lépett hivatalba. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A belügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium vezetőjének bejelentésével véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Súlyog Tamás köztársasági elnök április 15-én bízta meg kormányalakítással Magyar Pétert. A parlament alakuló ülése május 9-én lesz. Aznap megválasztják és leteszi a miniszterelnöki esküt Magyar Péter. Az országgyűlés várhatóan elkezdi tárgyalni a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot. Az alakuló ülés utáni napokban hallgatják meg a parlamenti bizottságok a miniszterjelölteket. Az alaptörvény szerint a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A kinevezéssel megalakul az új kormány. Az április 12-i országgyűlési választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. Bár egyes strandok már a hétvégén megnyitnak, többségük a hónap második felétől vagy június elejétől várja a látogatókat. A belépő árak mérsékelten emelkedhetnek az idén, derül ki a távirati iroda országos körkérdésére adott válaszokból. A fővárosban a Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT fürdői évek óta az időjárás alapján mérlegelve nyitják a strandmedencéket, strandokat, április végétől június közepéig. A Balatonon sok helyen már kihelyezték a bejárókat, a szabad strandok nyitva vannak, a fizetősek május második felében, illetve júniusban nyitnak, többségük addig szabad strandként használható. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a Jász-Szent Andrási strand már április 27-én megnyitott. Május 1-től használható a strand Cserkeszőlőn, Berekfürdőn, Turkevén, Tiszaföldváron és Karcagon. Kisújszálláson a fürdőben június 1-től működnek a kültéri medencék. A Törökszentmiklósi városi strandfürdő május 23-án nyit. Június 19-én Szolnokon megnyitják a teljesen megújult Tiszaligeti strandfürdőt, amelynek felújítása 7 évvel ezelőtt kezdődött. A Nógrádi Salgótarjánban a városi strandfürdő június 13-ától várja a fürdőzőket. Balassagyarmaton a strand június 20-án nyit. Bánkon június közepén nyitják meg a tóstrandot. Az időpont az időjárástól függ. Pászton felújítás miatt a strand az idei szezonban zárva marad. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentőkerékpár is szolgálatba áll Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat közleményében a távirati irodával. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken, írták. A motoros és kerékpáros, gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Ez percekben mérhető időnyereséget biztosít, és lehetővé teszi, hogy az életmentő beavatkozások a mentőautó kiérkezése előtt megkezdődjenek, hangsúlyozták a közleményben. Végül az időjárásról. Szombaton reggel a még felhős tájakon is csökken a felhőzet, és napközben már mindenütt napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nem lesz. Az északkeleti szelet elsősorban a hazánk keleti felén kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A hőmérséklet napközben, szombaton 19 és 24 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Híreket hallottak.
0: Reklám.
1: 18. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
3: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
1: Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balogh Margit történész, Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Lányainkat új módon kell megszólítanunk. Márton Zsolt Váci megyés püspök a 90 éves Kalász rendezvényén. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. május 2. napján szombaton szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. A rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Don Boscótól származik, és így hangzik: tegyünk meg mindent, amit megtehetünk, és az irgalom atya pótolja, ami hiányzik. Most kiderül, mi vár ránk a folytatásban, hamarosan útinform hírekkel és időjárás előrejelzéssel várjuk Önöket a készülékek elé, majd a nap verse hangzik el. Radnóti Miklós Május című versét Baranyi Péter mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkat hallhatják. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szent misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Atanáz életét ismerhetik meg. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a szombat reggeli beszélgetés előtt. Egy délelőtti műsorváltozásra hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, 10 órától a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd 10.30-tól országos mindszenti engesztelő zarándoklat szentmiséjét közvetítjük Esztergomból. A szentmisét Felföldi László pécsi megyés püspök mutatja be, tehát 10.30-tól. Tartsanak akkor is, és addig is velünk.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható, szintén az M3-ason a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sáv lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat az M3-ason, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Az M30-as autópályán a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felsőzsolca térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. A 29-es kilométernél lévő Miskolc-Kelet Tornyos-Németi Sátoraljaújhely csomópontban a lehajtóágat megnyitották, de a felhajtóág továbbra is zárva van. A terelő utat sárga táblák jelzik. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közműveket újítják fel, a belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. Miskolcon a Szentpéteri kapuban is útfelújítási munkák kezdődtek, reggelente torlódásokra kell számítani, vezessenek óvatosan. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu információi alapján.

Napköszöntő. Reggeli magazin. Kissé szeles időnk lesz sok napsütéssel. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma napos, gomoly felhős időre számíthatunk térségünkben, csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz élénk az északi a szél. Kora reggel 8 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, de kis távolságon belül nagyobb eltérések is kialakulhatnak a minimumokat illetően. A domborzat, illetve a beépítettség függvényében délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható napközben, főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Kora reggelre -2 és +9 fok közé hűl a levegő, gyenge fagy, elsősorban a fagy zugos északi és északkeleti tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. A Dunán túlon, valamint a nap első felében északkeleten többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok. A szelesebb nyugati északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő lesz felettünk, de estig számottevő csapadék sehol sem várható, viszont estétől néhol kisebb eső futózápor már kialakulhat. Sokfelé lesz élénk a déli szél, de nyugaton és a Dunántúl északi felén erős, helyenként viharos széllökésekre is számítani kell. Kora reggel a szelesebb nyugati és északnyugati tájakon 10 fok felett maradnak a minimumok. Napközben a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakulhat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri el a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a magas nagyon magas, a tölgyi és a nyíré a közepes magas tartományban alakul. A platen, a bükk, a fenyőfafélék, a dió, a kőr és a vadgesztenye és az ostorfa virágporának mennyisége a közepes magas tartományban alakulhat. Orvos meteorológia. Ma időjárási front nem lesz felettünk, de a hűvös helyenként hideg kora reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak, valamint a görcsös panaszok. Napközben a magasban továbbra is enyhébb légtömeg áramlik fölénk, valamint fokozódik a nappali felmelegedés, ezért az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A hosszabb napos időszakok ugyanakkor jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Réteges, tavaszi öltözet viselése ajánlott. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. Ma csapadékmentes időre számíthatunk, így mindenhol száraz utakkal találkozhatnak a közlekedők. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénkedős az északkeleti szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A napos tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk! Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.

0: Radnóti Miklós, május. Szirom borzong a fán, lehull. Fehérlő illatokkal alkonyul. A hegyről hűvös éj csorog, lépkennek benne lombos fasorok. Megbú a fázós kis meleg, vadgesztenyék gyertyái fénylenek.
1: Radnóti Miklós, május című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Cortes című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe, 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 37-ben Baumgarten jutalmat kapott, és belépett a Magyar PEN klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korban érvén 34. életébe betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezt a döntést nem befolyásolta a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra, 1944-ben a jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak és a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a májusi ima szendéka minden ember élelmezéséért. Közé tették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. A Szentszék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot.
1: A pápa májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. A pápa ima világhálója közzétette a Szentatya május hónapra szóló videóüzenetét, amelyben arra szólít, hogy nézzünk szembe korunk egyik legsürgetőbb kihívásával, az éhezéssel és az élelmiszerpazarlással. Milliók nem jutnak hozzá méltó táplálkozáshoz, ezért a pápa imára és cselekvésre szólít, hiszen a földjavait Isten mindenkinek szánta, nem csak keveseknek.
2: Today we recognize with sorrow that millions of brothers and sisters continue to suffer from hunger, while so many goods are wasted at our tables.
1: Imájában 14. Leó pápa fájdalommal állapítja meg, hogy testvéreink milliói szenvednek az éhezéstől, miközben sok élelmet elpazarlunk asztalunkon. A Szentatya arra hívja a hívőket, hogy tudatosabban éljenek, tanuljanak meg köszönetet mondani minden élelemért, egyszerűen fogyasszanak, örömmel osszák meg az ennivalót másokkal, elismerve, hogy Isten a föld gyümölcseit minden embernek ajándékozta, nem csak keveseknek. A pápa azt kéri Istentől, hogy tegye képessé a közösségeket az önző fogyasztói logika helyett a szolidaritás kultúrájára, konkrét gesztusokon keresztül, érzékenyítő kampányokkal, élelmiszerbankokkal, józan és felelős életstílussal. Az imádság egy evangéliumi kéréssel zárul, senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól. Az ENSZ szervezetek legutóbbi adatai növekvő válságról számolnak be. A világélelmezési program jelentése szerint 2026-ban 318 millióan néznek szembe éhezési krízissel, vagy még súlyosabb helyzetekkel. A Közel-Keleten zajló konfliktus további 45 millió embernél okozhat éhezést júniusig. Tavaly Gáza és Szudán egyes területein egyidejűleg éhénység alakult ki, az idei évszázadban először. A 2025-ös élelmiszerbiztonsági és élelmezési ENSZ jelentés megállapította, hogy 673 millióan szenvedtek az éhezéstől 2024-ben, ezen túl pedig 2,3 milliárd ember mérsékelt vagy súlyos élelmiszerbiztonsági körülmények között élt. 2,6 milliárdan nem engedhettek meg maguknak egészséges táplálékot. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet és a Világélelmezési Program figyelmeztet, hogy az élelmiszer bizonytalanság tovább súlyosbodhat 2026-ban legalább 16 országban és egyes kritikus területeken. Még aggasztóbb ez a valóság, ha összevetjük a globális élelmiszerpazarlással. Az ENSZ környezetvédelmi programja rámutat, hogy a világ több mint 1 milliárd tonna élelmiszert elpazarol. Ez egyben súlyos klímaproblémát is okoz, mivel a globális üvegházhatású gázok 8-10%-áért felelős. Erre az óriási ellentmondásra hívja föl a figyelmet 14. Leó pápa májusi ima szándékában. A Szentatya személyes ügyének tekinti a kérdést. A szívéből született az intenció, mondta el Páter Cristóbal Fones, a pápa ima világhálója nemzetközi igazgatója. A pápát mély fájdalommal tölti el, hogy sok ember a világon nem jut hozzá egy ilyen alapvető és emberi dologhoz, mint az étel. Ezért mindenkit arra hív, hogy ne maradjunk közönösek, hanem határozottan cselekedjünk, imádkozzunk, és tegyünk konkrét gesztusokat a szolidaritásra.
2: Lord of creation, you gave us the fertile earth, and with it our daily bread, as a sign of your love and providence.
1: Teremtés Ura, nekünk ajándékoztad a termékeny földet és vele a mindennapi kenyerünket, mint szereteted és gondviselésed jelét. Ma fájdalommal ismerjük el, hogy testvéreink milliói még mindig szenvednek az éhezéstől, miközben oly sok élelem megy veszendőbe asztalunkon. Ébresz minket új lelkiismeretre, hogy megtanuljunk köszönetet mondani minden élelemért, hogy egyszerűen fogyasszunk és örömmel osztozzunk, és hogy megőrizzük a föld gyümölcseit, mint a te ajándékodat, ami mindenkinek szól, nem csak keveseknek.
2: Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption into a culture of solidarity.
1: Jó atyánk, tégy minket képessé arra, hogy az önző fogyasztói logikát szolidáris kultúrára cseréljük. Tedd, hogy közösségeink konkrét gesztusokat mozdítsanak elő, érzékenyítő kampányokat, élelmiszerbankokat és egy józan és felelős életstílust. Te, aki elküldted szeretett fiadat, Jézust, megtört kenyeret a világ életéért, adj nekünk új szívet, mely éhezi az igazságosságot és szomjazza a testvériséget.
2: May no one be excluded from the common table, and may your spirit teach us to see bread not as an object of consumption, but as a sign of communion and care. Amen.
1: Hogy senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól, és hogy lelket tanítson meg minket, hogy ne úgy nézzünk a kenyérre, mint fogyasztási eszközre, hanem mint a szeretet közösség és a gondoskodás jelére. Amen.

Közzétették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 14. Leó pápa a június végi konzisztórium előtt a bíborosoknak írt levelében mélyebb elmélkedésre szólít fel az Evangelii Gaudium, az evangélium öröme kezdetű 2013-ban Ferenc pápa által kiadott apostoli buzdítás témáiról, kiváltképpen a keresztény beavatási folyamatok reformjáról, és óva int a prozelitizmus kísértésétől, illetve a puszta intézményi szintű megőrzés vagy terjeszkedés logikájától. Az egyház küldetése nem a saját fennmaradása, hanem annak a szeretetnek a közvetítése, amellyel Isten szereti a világot. Ez áll 14. Leó pápa bíborosoknak írt levele középpontjában, amelyet április 14-én kedden tettek közzé a rendkívüli konzisztórium közelettével. A tanácskozásra június 26-án és 27-én Szent Péter és Szent Pál ünnepe előtt kerül sor a Vatikánban, amelyet a 14. Leó által vezetett Szent Mise zár le. A pápa a január 7-én és 8-án tartott konzisztórium végén jelentette be a következő gyűlés időpontját. A levélben a pápa háláját fejezi ki a januári konzisztóriumon végzett munkáért, és az összegyűjtött anyagokat maradandó értékű erőforrásnak nevezi, amelyet az egyházi megkülönböztetés révén tovább kell fejleszteni. Leó pápa rámutat Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítására, mint folyamatos hivatkozási pontra az egyház életének és küldetésének terén. Megjegyzi, hogy ez mindent újra a kérugmára, mint a keresztény és egyházi identitás szívére összpontosít, és egy friss levegő fuvallatának nevezi, amely képes elindítani a lelkipásztori és missziós megtérés folyamatait. Leó pápa felvázolja, hogyan hívja ez a perspektíva az egyházat a megújulásra számos szinten. Személyes szinten minden megkeresztelt embert arra hív a pápa, hogy újítsa meg találkozását Krisztussal, a pusztán befogadott hittől a valóban megtapasztalt és megélt hit felé haladva. Közösségi szinten felszólít a karbantartásra, a megtartásra összpontosító lelkipásztori megközelítésről, a missziós lelkipásztori megközelítésre való áttérésre, amelyben a közösségek az igehirdetés élő szereplőivé válnak, amelyeket a kapcsolatokra való odafigyelés, valamint az elkísérésre és a gyógyulásra való nyitottság jellemez. Egyházmegyei szinten a lelkipásztorok felelőssége kiemelt szerepet kap. Biztosítsák, hogy a missziós dinamizmust ne nehezítsék el, vagy folytsák el a szervezeti akadályok, miközben segítsék elő a lényegre összpontosító megkülönböztetést. Ezekből a gondolatokból bontakozik ki a küldetés egységes felfogása. Leó pápa a Krisztus központúnak és kerugmatikusnak nevezi azt, amely egy olyan találkozásból született, amely képes átalakítani az életeket, és vonzás, nem pedig hódítás által terjed. Megjegyzi, hogy ez a küldetés együttműködik a kifejezett igehirdetéssel, a tanúságtétellel, az elkötelezettséggel és a párbeszéddel, miközben elkerüli a prozelitizmus kísértését és a puszta intézményi szintű megőrzés vagy bővítés logikáját. Még azokban a kontextusokban is, ahol az egyház kisebbségben van, arra hivatott, hogy egy kis nyájként éljen, amely reményt hoz mindenkinek. A jövőre tekintve 14. Leó számos további elmélkedésre szoruló területet emel ki. Felszólít az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításban lévő információk őszinte értékelésére, megjegyezve, hogy egyes aspektusok ismeretlenek és megvalósítatlanok maradtak. A prioritások között szerepel a keresztény beavatási folyamatok reformja, az apostoli és lelkipásztori látogatások megújult értéke, valamint annak szükségessége, hogy felülvizsgálják az egyházi kommunikáció hatékonyságát, beleértve a Szentszék szintjén is, egy egyértelműbben missziós értelemben. Levelének végén Leó pápa megismétli háláját a bíborosok szolgálatáért, és megerősíti, hogy további részleteket közöl majd a júniusi konzisztórium előkészítéseként. Az egyházat a feltámadt úr reménységére bízva húsvéti üdvözletét küldi,
és arra buzdít minden hívőt, hogy fedezzék fel újra az egyház küldetésének lényegét, tanúságot tenni Isten szeretetéről a világban. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. Eugenio Pacelli, 12. Piusz, az Isten városa és az ember városa között. Ez a témája annak a konferenciának, amelyre május 4-én hétfőn 17 órakor kerül sor Rómában, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor pápák termében. A konferenciát a 12. Piusz pápa születésének 150. évfordulójára emlékező ünnepségek részeként szervezik. Dominik Memberti bíboros, protodiákonus, az apostoli szignatúra legfelsőbb bíróságának prefektusa elnökletével az előadók között lesz Johann X, az államtitkárság államokkal fenntartott kapcsolatok részlege történeti levéltárának igazgatója, aki Eugenio Pacelli és a konkordátumok témáról beszél, Andrea Tornielli, a vatikáni média főszerkesztője, aki Eugenio Pacelli bíboros, mint államtitkárról szól, Stefan Heid, a Keresztény Régészet Pápai Intézetének rektora, aki 12. Piusz és a Szent Péter Bazilika konfesszió oltára alatt végzett ásatások címmel tart előadást, valamint Fabrizio Cambi domonkos atya, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor perjele, aki Itália és védőszentjei Szent Katalin és Szent Ferenc 12. Piusz magisztériumában témáról beszél. A Szentszék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot. A Szentszék felhívja a figyelmet, hogy ha újra a nukleáris elrettentésre, az arzenálok modernizálására támaszkodunk, és arra, hogy egyre inkább integráljuk a mesterséges intelligenciát a katonai rendszerekbe, akkor az egyre veszélyesebb útra tereli a világot. Április 29-én szerdán tartották New Yorkban az ENSZ ülésén a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 11. felülvizsgálati konferenciájának általános vitáját. A tanácskozáson a Szentszék állandó megfigyelője nagyon súlyosnak nevezte ezt a pillanatot. A növekvő geopolitikai feszültségek és a gyengülő fegyverzet ellenőrzési keretek hátterében a szentszéki küldöttség aggodalmát fejezte ki a nukleáris retorika visszatérése miatt, beleértve a nukleáris fegyverek esetleges használatával és tesztelésével kapcsolatos fenyegetéseket is. 14. Leó pápát idézve a Szentszék állandó ENSZ megfigyelője sajnálkozott a multilaterális diplomáciától való egyre növekvő eltávolodás miatt. Megjegyezte, hogy a párbeszéden és konszenzuson alapuló diplomáciát felváltja az erőn alapuló diplomácia. Kiemelte a nukleáris létesítmények elleni közelmúltbeli támadásokat is, mint a globális biztonságot védő régóta fennálló normák erodálásának jeleit. Nagy aggodalmának adott hangot a mesterséges intelligencia növekvő szerepe miatt a nukleáris döntéshozatalban. A Szentszék figyelmeztetett, hogy az ilyen rendszerek csökkentik az emberi mérlegelés idejét válsághelyzetekben, növelve a téves számítások kockázatát és elhomályosítva az élethalál döntések erkölcsi súlyát. Megerősítve a fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés központi szerepét, kijelentette, hogy annak három pillére a leszerelés, a fegyverek elterjedésének megakadályozása és a nukleáris energia békés célú felhasználása továbbra is elengedhetetlen a nemzetközi békéhez és biztonsághoz. A leszereléssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a 6. cikke kötelező érvényű kötelezettséget ír elő a nukleáris fegyverek felhasználására irányuló tárgyalások folytatására. Ez a kötelesség most sürgetőbbé vált, mivel a nukleáris hatalmak modernizálják fegyverarzenáljukat és bővítik elrettentési doktrináikat. Az ilyen trendek miatt fennáll a veszély, hogy egy olyan paradigmát szilárdítanak meg, amely már stratégiailag és erkölcsi

0: Ról szóló szerződést, amely megerősíti a leszerelés erkölcsi és jogi keretét. Hosszú és részletesen kifejtett nyilatkozatában a szentszéki ENSZ megfigyelő a non-proliferációról is beszélt. Szorgalmazta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szigorú biztosítékait, továbbá megújította a támogatást a Közel-Keleten található nukleáris fegyverektől mentes övezet kialakítására. A puszta ellenőrzés nem elegendő, ha nem kezeljük a bizonytalanság kiváltó okait a párbeszéd és a felelősség teljes szerepvállalás révén. A nukleáris energia békés célú felhasználásával kapcsolatban a szentszék megerősítette az államok jogát arra, hogy kötelezettségeikkel összhangban békés célokra fejleszték a nukleáris technológiát, megjegyezve annak alkalmazását az orvostudományban, a mezőgazdaságban, az élelmezés biztonságban és a környezetvédelemben. Végezetül a szentszéki ENSZ megfigyelő emlékeztetett 14. Leó pápa felhívására, a lefegyverzett és lefegyverző békére. A valódi béke nem alapulhat a félelmen, ehelyett a bizalomra, a párbeszédre és a közös emberségünk elismerésére kell építeni azt.
1: Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek,

tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben

Mutasd meg nekünk az atyát, kéri Fülöp apostol Jézustól. Őszinte kérés és vágy ez, amely sokunk szívéből felszakad időnként, hiszen szüntelenül Isten közelségére, megérinthetőségére vágyakozunk. Jézus válasza kissé meglepően, aki engem lát, az látja az atyát. Nem azt mondja, hogy elmondom neked és a többieknek ki az atya, hanem azt, hogy az ő személyében jelen van az atya, mert minden szava, cselekedete, együttérzése az atya szívét tárja fel. Jézus azért jött közénk, hogy az atyát láthatóvá tegye. Ez az evangéliumi rész a keresztény hit egyik legmélyebb titkához vezet el minket. Isten nem elrejtőzik előlünk, hanem kinyilatkoztatja, megmutatja magát nekünk. Nem elérhetetlen, hanem kapcsolatba akar lépni velünk. Jézus a híd az atyához. Fülöp kérése és Jézus válasza segíthet nekünk is újra felismerni azt, hogyha látni akarjuk az atyát, Jézusra kell néznünk, mert ő a láthatatlan Isten képmása. Az ő tetteiben a mennyei atya cselekszik, az ő tanításában az atya szól hozzánk. Jézus tanítványaként mi is az atya képmása vagyunk, ha engedjük, hogy átalakítson minket. A szeretet, a megbocsátás, a béketeremtés apró tettei az atyát teszik láthatóvá a világban. A húsvéti időszakban, amikor a feltámadott jelenlétéről elmélkedünk, ez a nap arra hív, hogy merjük meglátni az atyát Jézusban, és éljünk úgy, hogy az emberek bennünk is meglássák őt.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szent misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 86-os éneke két részletben, szintén a Szent vagy Uram 143-as éneke, illetve az éneklő egyház 117-es éneke. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 86-os és 143-as, illetve az éneklő egyház 117-es éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm kedves híveket, azokat is, akik a Szent István Rádión keresztül kapcsolódnak be szentmisénkben. Ezt a reggeli szentmisét elhunyt Zaj Gáborné, Zaj Rozáliáért, az ő férjéért, elhunyt Gáborért és elhunyt családtagjaikért ajánljuk fel. Szent liturgián kezdetén először is tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Könyörögjünk. Mindenható örökisten, te megadtad Szent Atanász püspöknek, hogy rendíthetetlenül védelmezze fiad istenségét. Segíts kegyelmeddel, hogy tanítása nyomán és pártfogásával egyre gyarapodjunk ismeretedben és szeretetedben. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál apostolnak a pizidiai beszéde utáni szombaton szinte az egész város összegyűlt, hogy hallja az Isten igéjét. Amikor azonban a zsidók meglátták a nagy tömeget, féltékenység fogta el őket, és rágalmukat szórva akarták meghazudtolni Pál szavait. Pál és Barnabás azonban bátran kijelentette. Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, de mivel ti visszautasítjátok és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, most a pogányokhoz fordultunk. Ezt a parancsot adta nekünk az Úr. A pogányok világosságává rendeltelek téged, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig. A pogányok ennek hallatára örvendezve magasztalták az Úr tanítását. Hittek is mindazok, akik az örök életre voltak rendelve. Az Úr igéje így az egész környéken elterjedt. A zsidók azonban felbújtották az előkelő vallásos asszonyokat, meg a város előjáróit, és üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen. Ezért kiutasították őket a városból. Ők pedig vádképpen lerázták ellenük lábuk porát, és Ikóniumba mentek, a tanítványok pedig elteltek örömmel és szent lélekkel. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem. Sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd a nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőüljön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Mondja Jézus Krisztus Urunk. Teljesen érthetetlen volt szinte még azoknak, akik hallgatták, bár pont az a lényeg, amire itt utal, ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek, az ő tettei már felhívták a figyelmet arra, hogy ő nem egy akárkicsoda. Aki jött, hirdeti az Isten országát, és különböző csodálatos tetteket visz végbe, és nem csak úgy, hogy mondjam, vaktában, hanem céltudatosan ezekkel a csodákkal, amiket művel, mutatja, hogy beteljesednek a proféciák, hogy ő az a küldött, akit az Isten megígért, viszont már felhívja magára a figyelmet, hogy ő nagyon különleges valaki. Nem csak egy proféta, nem csak valami hatalmas nagy teremtmény, hanem amikor már erről kezd beszélni, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem, akkor kezdi már Jézus Krisztus Urunk feltárni azt, hogy ő maga az Isten. A Szent Háromság. Még nem értették a tanítványok. Jézus Krisztus Urunknak az istenségét, egyébként a ma ünnepelt szent, Szent Atanáz alexandriai püspökre emlékszünk meg, elnézést, elfelejtettem a Szent Mise elején bemondani, hogy őróla emlékezik meg a katolikus egyház a mai napon. Jézus Krisztus Urunknak az istenségét ő egyértelműen védelmezte. Harmadik század végén, végetájt született, negyedik században élt, és főleg az ariánus eretnekséggel szembeni vitákban vett ő nagyon nagy részt. Elnézést kérek, csak ki kell fújni az orrom. Ezek az ariánusok azt vallották, hogy a fiú, tehát a Jézus Krisztus, ő nem egy lényegű az atyával. Illetve a Szentlélek, akit már akkor tudott az egyház, hogy ő is elküldetett az atyától, ezek az ariánusok azt mondták szintén, hogy nem, ő sem egy lényegű. Nem ugyanazon a szinten van, talán inkább így tudom köznapi értelemre lefordítani, mint az atya, hanem egy másik szinten van. Bocsánat. Csak az allergia tekergeti itt az orromat. Tehát az egyházban hosszú évszázadok kellettek, mire az az igazság, amit Jézus Krisztus itt most állít magáról, én az atyában vagyok, az atya én bennem, stb., ennek a mély igazságtartalma a szép lassan kikristályosodjon az egyházban, hogy mi is az, amit Jézus Krisztus Urunk feltárt az Istenről, és kinyilatkoztatott nekünk. Nem új kinyilatkoztatásról van szó. Jézus Krisztusban Isten már igazából kinyilatkoztatott mindent. megmutatott magáról mindent. Ezért mondhatja, vagy ezért is mondja azt Jézus, aki engem lát, az látja az atyát is. Mikor Jézus Krisztusra nézünk, akkor látjuk az atyának az arcát. Akkor látjuk az Istent. És ez nagyon fontos. Tehát egy emberre nézünk, és mégis látjuk az Istent. Mert az az ember, aki itt jár kell a földön, járt kelt inkább most úgy mondom már múlt időben, de itt van velünk jelen a földön egyébként az oltári szentségben, különleges módon, de valóságosan jelen van. Ő ember, de Isten. Az isteni természetnek a birtokosa, a Szent Háromságnak a második személye. Ez az, amit Jézus Krisztus kinyilatkoztat, feltár, de az egyháznak idő kell, amíg megérti, amíg befogadja. Idő kell, amíg letisztázódnak a különböző kérdések, hogy hát hogyan lehet akkor most Jézus Krisztus Isten. Elküldte nekünk a lelket, ő is Isten. Szép lassan így kikristályosodik ez is az egyházban. Most akkor hogyan van? Hány Isten van akkor? Három. Van az Atya, van a Fiú, meg a Szent Lélek, és akkor három Istenünk van. És nem. Egy örök, mindenható, mindentudó Istent imádunk. És az egy örök Isten Szent Háromságban létezik. Szent Háromságos, egy Istenünk. Nagyon sok himnusz, zsoltár, stb. Nem is zsoltár, bocsánat, azt visszavonom. Nagyon sok himnuszunk, énekünk, amit szoktunk énekelni, egyértelműen már ezt a hitigazságot itt kifejezi a mai korba. Szent Háromságos, egy Istenünk. És az ősegyházban ez szép lassan, ahogy letisztázódik, ennek az a módja sajnos, úgymond, hát sajnos, Isten úgy engedte, hogy vannak különböző tévtanítók, akik vitatkoznak az egyháznak az álláspontjával, és akkor az egyháznak emiatt ki kell fejtenie azt az álláspontot, amit ő vall. És ugyanígy az ariánusokkal szemben, akik nem vallották azt, és egyébként egy időben a római birodalomban többségben voltak az ariánusok, ők nem vallották azt, hogy a Fiú és a Szentlélek, ők egy lényegűek az atyával, meg hogy egy szinten vannak. Mert ezt is valljuk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a három személy, az nem nincs ilyen alá-fölé rendeltségi viszony, hanem úgymond, most értsük jól ezt megint csak így, csak közelíteni tudjuk a gondolkodás módunkkal, mert a Szent Háromság misztériumát nem tudjuk igazából teljesen felfogni, megérteni, de csak közelítve a gondolkodás módunkkal, hogy ugyanazon a szinten vannak, tehát nincs úgy aláfölé rendeltségi viszony. Az atyaság, a fiúság, illetve a lehetség, tehát ezek a különböző viszonyítások, tehát van viszony a Szent Háromságon belül, de nem az, hogy most a Fiú alacsonyabb rendű, a Szentlélek még alacsonyabb rendű, tehát ilyen nincsen. Tehát fontos ez nekünk viszont, hogy Jézus Krisztusban nem egy angyal jött el, nem csak egy próféta jött el, nem csak valami leghatalmasabb küldöttje az Istennek, hanem a Szent Háromság egy Isten második személye, a Fiú, aki eljött hozzánk. És itt van, most is velünk, az oltári szentségben most is, valóságosan őt, magát vesszük magunkhoz. Nem akárki csodát, nem akármi csodát. És ez az nagy Isten, aki végtelenül szeret bennünket, egy nagyon mély közösségre hív magával. Egy bekapcsolódás az ő végtelen örök létébe és életébe és boldogságába. Ez az örök élet. Nem az az örök élet, hogy végtelen ideig majd a felhőkön sóhajtozunk meg, unatkozunk, olyan nem kellene a kutyának se egyébként, de most nem is erről van szó, mert nem azon múlik, hogy kell-e vagy nem kell-e. Isten nem ezt készítette számunkra, hanem az ő örök létébe, életébe, boldogságába való bekapcsolódást, a Szent Háromságnak ebbe az életközösségébe valamilyen módon. Hogyan? A Szent Lélek által. Mert az Atya a Fiúban van, a Fiú az Atyában van, a Szent Lélekben. Az ő lelkük. Az Atyának és a Fiúnak a lelke, a Szent Lélek, akit Jézus Krisztus kiáraszt ránk is. Akit elnyerünk a keresztségben, aki újra kiárad rám különlegesebb módon a bérmálkozásban, de nem csak akkor, folyamatosan Isten adja nekünk a Szent Lelket, és a Szent Lélekben minket is felemel magához igazából. Egy mély belsőséges kapcsolatra. akik így kapcsolatban vannak Istennel, és a személyünk megmarad, és kérjük az Istent, hát akkor utána itt végbe mehet az, amit hallunk az evangéliumban. Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja cselekedni, amelyeket én cselekszem. Apostolok, az apostolok utódai még mind a mai napig is tudnak gyógyítani, tudnak ördögöket űzni, tudtak Szent Pál apostol halottakat feltámasztani. Ugyanazokat a cselekedeteket végezték, mint Jézus Krisztus. Azért, mert ők ügyes emberek voltak? Nem. Hanem mert hittek Jézus Krisztusba, kapcsolatba voltak vele, csinálták azt a küldetést, amit ő megbízott, amivel ő megbízta őket, és kiárasztotta rájuk a Szent Lelket, és a Szent Lélekben Isten az, aki művelte ezeket a csodákat, nem ők. De akkor úgy, ahogy ők éppen kimondták, mint ahogy én is most nem sokára ki fogom mondani, hogy legyen ez teste és vére, ami Urunk Jézus Krisztusnak, direkt nem úgy mondom, ahogy egyébként a misébe szoktam mondani, és amikor én ezeket kimondom, akkor nem azért, mert én egy szuper ember vagyok, vagy bármit letettem az asztalra, hanem mert a papszentelésben megkaptam azt az ajándékot, úgymond, hogy a Szentlélek, amikor én kimondom ezeket a szavakat, akkor leszáll, és Krisztus testévé és vérévé teszi az ostyát és a bort. Ezt Isten végzi, nem én. De ránk bízza ezt. Felemeli az embert a vele való közösségre és együttműködésre, hogy amikor én kimondom ezeket a szavakat, akkor ő ezt végbe viszi. Kedves testvérek, csodálatos dolgokat akar tenni velünk még az Isten, itt a földi életünkben is, de a legcsodálatosabb az, hogy hív minket az ő örök dicsőséges életébe bekapcsolódni, az örök boldogságra. Adjunk ezért hálát neki, és valljuk meg minden vasárnapon, most ebbe a szentmisében nem, de minden vasárnapon azt a hitünket, amit már az egyházban megerősített a Szentlélek, hogy hiszünk a Szent Háromság egy Istenben. Ámen. Kérjük testvérem a mindenható Istent, minden világosság atyát, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit.
1: Adjunk egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy egyre jobban megismerje a világ Szent Fiad evangéliumát. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy megszűnjék az írás tudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek. Hallgass meg, Urunk! Támasz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztel gyermekeik vallásos nevelésére tettek. Hallgass meg, Urunk! Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged!
1: Nyisd meg az igazság kapuit Rozália és Gábor testvéreinknek és minden hozzátartozójuknak. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged!
0: Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol. Gyarapíts híveidet minden ismeretben, és add meg nekik szent lelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, vedd jó néven adományainkat, amelyeket Szent Atanász püspök emlékezetére előtted bemutatunk. Add, hogy az ő tévedéstől mentes hitét valljuk, és általad kinyilatkoztatott tanításáról tanúságot tegyünk, és így eljussunk az üdvösségre, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadtad egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Atanász ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Rozália és Gábor szolgáidról, valamint elhunyt családtagjaikról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
3: Legyen békesség köztünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megnyugod az érzéseket.

0: könyörögjünk. Mindenható jóságos atyánk, Szent Atanász püspökkel együtt álhatatosan hisszük, hogy egyszülött fiad veled együtt igaz Isten. Ott kérünk, hogy a szentség mindig éltessen és tápláljon minket, Krisztus, ami Urunk által. Kívánok mindenkinek Istentől megáldott szép napot, és fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szent misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Herbst Ádám, a bazilika káplánja mutatott be, az éneket vezette és orgonán közreműködött Horváth Anna. A felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt, a technikai közvetítést Karkus István irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Egyesült Államok nemzetközi kezdeményezést jelentett be a Hormuzi szoros szabad és zavartalan hajózhatóságának megteremtése érdekében, amihez csatlakozó partnereket vár, közölte a washingtoni külügyminisztérium. A külügyi tárca szándéka szerint a tengerészeti szabadság konstrukció néven elindított diplomáciai kezdeményezés koordinációs platformot jelentene a csatlakozó országok számára a Hormuzi szoros kereskedelmi hajóforgalmának védelme és zavartalansága érdekében, egyben fokozva a nyomást az iráni vezetésen. Az amerikai külügyminisztérium a világ csaknem minden amerikai külképviseletét arra utasította, hogy a helyi kormányokat csatlakozásra biztassa. A diplomáciai kezdeményezés Fehér-Oroszország, Oroszország, Kína és Kuba csatlakozásával nem számol. Ez az elkötelezettség tükrözi a széles nemzetközi konszenzust arról, hogy koordinált fellépésre van szükség Irán tengerhajózást érintő provokációival szemben és a hajózás jogának és szabadságának biztosítása érdekében a Hormuzi szorosban, írja a tárca. A kezdeményezés középpontja Washingtonban lenne, és koordinációs pontként működne Marco Rubio külügyminiszter irányítása alatt. Felfüggeszti bírói tevékenységét Magyar Péter leendő miniszterelnök húga férje kormányzati megbízatásának idejére. Ezt a Tisza párt elnöke jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter tudatta, hogy sógorát Mellétei Barna Mártont, a Tisza jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására. A 22 évvel Magyarország uniós csatlakozása után május 1-én kiadott ünnepi videóüzenetben a Tisza kormány működési elveiről szólva elmondta, számára is komoly dilemmát okozott az a helyzet, ami miatt többen aggódnak, hogy egy kormánytag és a miniszterelnök között családi kapcsolat van. Elmondta, Mellétei Barna Mártont egyetemista kora óta ismeri, kinevezésének alapja felkészültsége, a jogállamiság iránti elkötelezettsége volt. A Fidesz lerombolta a jogállamot, Magyarországon megszűnt a jogbiztonság és az emberek törvény előtti egyenlősége. Mindenek helyrehozatalára olyan embert kerestem, aki képes ezt az óriási történelmi feladatot elvégezni, és akinek a szakmai felkészültsége megkérdőjelezhetetlen, fogalmazott Magyar Péter. Jogerőssé vált az április 12-i országgyűlési választás eredménye, miután a kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasította. Az április 12-i választás egyéni választókerületi eredményei április 29-ére szerdára mindenhol jogerőssé váltak. A Nemzeti Választási Bizottság pedig, miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésére állt, még aznap megállapította az országos listás eredményt, azaz, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz. Új független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszterjelölt. Gajdos László azt írja, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely nem politikai utasításokat hajt majd végre, hanem szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. Hozzátette, az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. A célunk egyértelmű, sérthetetlen védelmi rendszert építünk környezetünk és jövőnk érdekében. A Tisza kormány munkájának középpontjában a magyar emberek egészsége és biztonsága áll, fogalmazott Gajdos László. Végül az időjárásról. A nappali gomoly felhő képződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti országrészben megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Szentek, szentéletű emberek.
2: Szent Atanáz püspök egyháztanító. Alexandriában született, 295 körül. Ott is halt meg 373-ban, 78 éves korában. Ezt az alázatos szent pátriarkát az utókor nagynak nevezi, és nem alaptalanul. Keresztény szülőktől származott. Mint kisgyermek érte meg Diokléciánus borzalmas keresztény üldözését. Tanítói közül néhányan az üldözés áldozatai lettek, de már diákonus volt, amikor püspökét, Sándort elkísérte a níciai zsinatra 325-ben. Személyesen megtapasztalta ezen az első egyetemes zsinaton az igaz egyház győzelmét az eretnek Árius fölött. A szentek életével kapcsolatban gyakran említést teszünk Áriusról, az ariánusokról, erről az eretnek tanításról. Lássuk röviden, hogy mit is jelent ez az eretnek tanítás, mit tanítottak. Abban az időben, Krisztus után a 300-as években, amikor alig ültek el a pogány üldözések viharai, új és vészesebb förgeteg zúdult az egyházra. Az arianizmus, mely azt tanította, hogy Jézus Krisztus nem igaz Isten, hanem csak Istennek legkiválóbb teremtménye. Nem azonos lényegű az atyával, hanem legföljebb hasonló lényegű. Ez a tanítás a kereszténység gyökerét érinti. Ha az evangélium hirdetője és üdvünk szerzője Jézus Krisztus nem Isten, hanem csak igen kiváló ember, akkor tanításaival és parancsaival szembe lehet helyezni más, szintén kiváló emberit. Ha Krisztusban nem Isten lett emberré, akkor az embernek sem kell minden erejét megfeszíteni arra, hogy istenivé tegye lelkét és életét. Az arianizmus a szent kereszténységnek lefokozása az egész vonalon. Idézem a níciai hitvallásnak ide vonatkozó szavait. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Íme az egyháznak hivatalos tanítása arról, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. A níciai zsinat tehát 325-ben volt, a zsinat után 3 évvel, 328-ban

0: fizetésben 17 évet töltött. Sok baja volt az ingatag Konstantin császárral, aki írásban engedélyezte Arius működését. Athanáz ezzel nyíltan szembeszállt. Ezt írta a császárnak. Nem lehetséges újra fölvenni az egyházba olyan embereket, akik ellene mondanak az igazságnak, tévtanítást terjesztenek, és akikre az egyetemes zsinat kimondta a kiközösítést. Ezután olyan nagy lett az áskálódás ellene, hogy a legjobb megoldás a menekülés volt. Konstantin császár kedvezett az arianizmusnak, 339-ben letetnek nyilvánította Athanászt, aki első Gyula pápához menekült Rómába. A pápa ugyan hazasegítette, de a császár miatt újra az egyiptomi remetékhez kellett menekülnie, s csak Julianus császár idején térhetett vissza. Ám nem sokkal később ez a császár is száműzte. Ekkor találkozott Remete Szent Antallal, a remeték atyával. Ott írta meg életrajzát is. Cellájából irányította híveit. Egyiptom láthatatlan pátriarkája maradt. Egy érdekes, fennmaradt anekdóta így beszél róla. Egy alkalommal, amikor a Níluson menekült csónakon, észrevette, hogy üldözik. Erre megfordult a csónakkal, és szembe evezett velük. Azok megkérdezték, nem látta-e Athanászt? Ő így felelt, épp az imént hajózott felfelé a Níluson. Ha siettek, még elérhetitek. Így menekült meg. 366-ban Valens császár uralkodása alatt újabb 4 hónapos száműzetésre ítélték. Szülei sírboltjában bujkált. Amikor Athanász meghalt, úgy ünnepelték, mint az egyház oszlopát. Nagy gondot fordított arra, hogy népével megkedveltesse az aszkézist és a szüzességet. Mindenkit meggyőzött, mert bizalmat tudott kelteni. Keressük, ismerjük meg az igaz tanítást, és attól soha el ne térjünk. Mit is kérünk a Szentmise könyörgésében Istentől? Mindenható örökisten, te megadtad Szent Athanász püspöknek, hogy rendíthetetlenül védelmezze fiad istenségét. Segíts kegyelmeddel, hogy tanítása nyomán és pártfogásával egyre gyarapodjunk ismeretedben és szeretetedben.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Mária irgalmasság forrása, a te résztvevő szeretetedből adj nekünk Istennek szülője. Tekints a hibázó népre, mutasd meg most is hatalmadat. Bizalommal sóhajtunk hozzád azzal az üdvözléssel, melyet egykor a főangyal Gábriel vitt neked. Üdvözlégy, Mária! Áldott Isten anya, nyisd meg nekünk az irgalmasság kapuját, hogy benned való bizodalmunkban ne csalódjunk, hanem általad minden veszélytől megszabaduljunk, hiszen te vagy a keresztények gyógyítója.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Programajánlónk következik. Május 4-én a Tudomány és Technika házában az Ikrek című darabban először látható együtt teljes estés előadásban a két népszerű színésztestvér, Gáspár Sándor és Gáspár Tibor. Ezúttal egy anyamében beszélgető ikerpárt alakítanak. Az előadás végén közönség találkozóra is lehet számítani, ahol akár személyesen is beszélgethetünk a fellépőkkel. A május 8-ai hétvégén újra megtelik pezsgéssel a miskolci Soho. A szezonnyitó esemény során egészen Olaszországig repítik el a látogatókat. A hangulatos fények és élő zene mellett egész este olasz ízeket kínálnak a tányérokon és a poharakban egyaránt. Május 3-án Tokajban a Paulai Ede Színházban az Új Összemer című Szécsi Pál emlékestet tekintetik meg. Egy különleges zenés időutazásra invitálják a közönséget. Gyógyító imaest lesz Szent Peregrin a daganatos betegek védőszentjének ünnepnapja alkalmából Fűzérradvány településen a római katolikus templomban május 4-én hétfőn. 15.30-tól rózsafűzér gyóntatás, 16 órától dicsőítés, 16.45-től szentségimádás, 18 órától szentmise a betegekért. A szertartást Szabó József, Miskolc Diós Győri plébános atya celebrálja. A nagymarosi katolikus ifjúsági találkozó május 16-án 9 órától kezdődik. Az apostolok cselekedeteiből van az idézet, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ez a motto, benne vagy. Fő előadó és a Szent Mise főcelebránsa Fábri Kornél püspök atya lesz. Szeretettel várnak mindenkit. Részletek www.nagymarosi-találkozó.hu. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Egyesült Államok nemzetközi kezdeményezést jelentett be a Hormuci szoros szabad és zavartalan hajózhatóságának megteremtése érdekében, amihez csatlakozó partnereket vár, közölte a washingtoni külügyminisztérium. A külügyi tárca szándéka szerint a tengerészeti szabadság konstrukció néven elindított diplomáciai kezdeményezés koordinációs platformot jelentene a csatlakozó országok számára, a Hormuci szoros kereskedelmi hajóforgalmának védelme és zavartalansága érdekében, egyben fokozva a nyomást az iráni vezetésen. Az amerikai külügyminisztérium a világ csaknem minden amerikai külképviseletét arra utasította, hogy a helyi kormányokat csatlakozásra biztassa. A diplomáciai kezdeményezés Fehér-Oroszország, Oroszország, Kína és Kuba csatlakozásával nem számol. Ez az elkötelezettség tükrözi a széles nemzetközi konszenzust arról, hogy koordinált fellépésre van szükség Irán tengerhajózást érintő provokációival szemben és a hajózás jogának és szabadságának biztosítása érdekében a Hormuci szorosban, írja a tárca. A kezdeményezés középpontja Washingtonban lenne és koordinációs pontként működne Marco Rubio külügyminiszter irányítása alatt. Felfüggeszti bírói tevékenységét Magyar Péter leendő miniszterelnök húga férje kormányzati megbízatásának idejére. Ezt a Tisza párt elnöke jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter tudatta, hogy sógorát Mellétei Barna Mártont, a Tisza jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására. A 22 évvel Magyarország uniós csatlakozása után május 1-én kiadott ünnepi videóüzenetben a Tisza kormány működési elveiről szólva elmondta, számára is komoly dilemmát okozott az a helyzet, ami miatt többen aggódnak, hogy egy kormánytag és a miniszterelnök között családi kapcsolat van. Elmondta, Mellétei Barna Mártont egyetemista kora óta ismeri, kinevezésének alapja felkészültsége, a jogállamiság iránti elkötelezettsége volt. A Fidesz lerombolta a jogállamot, Magyarországon megszűnt a jogbiztonság és az emberek törvény előtti egyenlősége. Mindenek helyrehozatalára olyan embert kerestem, aki képes ezt az óriási történelmi feladatot elvégezni, és akinek a szakmai felkészültsége megkérdőjelezhetetlen, fogalmazott Magyar Péter. Jogerőssé vált az április 12-i országgyűlési választás eredménye, miután a kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasította. Az április 12-i választás egyéni választókerületi eredményei április 29-ére szerdára mindenhol jogerőssé váltak. A Nemzeti Választási Bizottság pedig, miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésére állt, még aznap megállapította az országos listás eredményt, azaz, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz. Új független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszterjelölt. Gajdos László azt írja, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely nem politikai utasításokat hajt majd végre, hanem szigorúan szakmai alapon, folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. Hozzátette, az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. A célunk egyértelmű, sérthetetlen védelmi rendszert építünk környezetünk és jövőnk érdekében. A Tisza kormány munkájának középpontjában a magyar emberek egészsége és biztonsága áll, fogalmazott Gajdos László. Sport. A válogatott Bárány Donát meghosszabbította szerződését a Debrecen élvonalbeli labdarúgó csapatánál. A DVSZ közösségi oldalának híradása szerint A 25 éves saját nevelési csatár új megállapodása 2029 nyaráig szól. Bárány az előző idényben második lett az NBA góllövő listáján, a mostani szezonban a sérüléséig 12 alkalommal talált be. Eddig 106 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára a DVSC színeiben, ezeken 38 gólt és 16 gólpasszt jegyzett. Végül az időjárásról. A nappali gomoly felhő képződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megérénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám. XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
1: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
3: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Megjelent az új ember május 3-ai száma, a tartalomból. Töretlen a hitben. Balog Margit történész, Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Lányainkat új módon kell megszólítanunk. Márton Zsolt Váci megyés püspök a 90 éves Kalász rendezvényén. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
7: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. május 2-án reggel szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Karkus István ül, rádiónk igazgatója Bercesi András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Don Boscótól származik, és így hangzik: tegyünk meg mindent, amit megtehetünk, és az irgalom atya pótolja, ami hiányzik. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a délelőtt folyamán. Hamarosan kezdődik Szombat reggeli beszélgetés című műsorunk, melyben Szabó Anikóval, a Máltai Szeretetszolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével beszélgetünk mindennapokról, intézményekről, nagy lelkűségről, önkéntesek toborzásáról, lelki gyakorlatokról és zarándoklatokról. Tartsanak majd velünk, most rövid ajánlónk következik.
9: Egy adományozónak nehezen megfogható dologra, nem biztos, hogy adományozni fog. Fontos, hogy lássák, hogy milyen célcsoportnak és milyen eszközre, vagy milyen programra gyűjtünk adományokat, és emellett, hogy egy konkrét célt is lássanak, nagyon fontos az is, hogy hitelesek maradjunk, és visszajelzéseket adjunk.
10: Szoktatok visszajelzni?
9: Így van, igen. Az adománygyűjtő programjainkról rendszeresen adunk visszajelzéseket, beszámolókat, fényképeket szoktunk megosztani az adományozókkal, illetve az önkéntesekkel is.
8: 9 óra 5-től Itt élünk című műsorunkat sugározzuk. Mai műsorunk Nyíregyházán és a Hortobágyon készült. Ajánlónkban a hortobágyi behajtási ünnepségen zenélgető Eszteron élő Nagy Józsefet hallják.
11: Itt régen volt egy hegedűs bácsa, Nagy Csádában volt, Rimóci Lajosnak hívták, az fáját az egész pusztát, a vénszámadók fülébe húztak is öreg, ugye beült a kemenceire, mert a kemence volt régen a Csádában, most nem tudom mi van, azt akkor ugye húzta a nautákat minden pásztor fülébe. Csak arra mondom, hogy az akkori világ mások, nem olyan, mint most. Most nagyon a pénz motiválja az egész világot. Nem az, hogy mit tudom, én keresek, kevesebbet keresek, de azt vállalom, azt a muzsikálást vagy valami.
8: Kilátó című regionális műsorunkban Polgáron a Hurka Pite Fesztivált és Nyíregyházán a Sóstói Múzeum faluban a népviseletnapi rendezvényt látogatjuk meg. Ajánlónkban Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét, a vármegyei értéktervezetőjét hallják.
12: Milyen érdekes, egy györgynapi ünnepségről jövök. Bessenyei Györgyre emlékeztünk a vármegyeházán, és ott egy idézetet mondtam Tiszai Nagy Mennyértől, ez nagyjából így hangzik, hogy becsüljétek meg a köveket, semmit nem tettek, nem szóltak, csak feküdtek az úton, meg ahol út sem volt. Csizmával, topánnal rájuk léptetek, és ma is rajtuk jártok. Becsüljétek meg hát, kiknek nagy a szátok, mert tudni jó, sárt minden évszak csinál, de a jövőhöz csak a hallgató köveken érünk.
8: Napról napra című regionális műsorunkban Tokajba a Hímes udvar pincészetbe látogatunk a műsorszerkesztőjével, Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen Várhelyi Gyula helytörténet kutatóval, a pincészetet működtető családi vállalkozás egyik tagjával beszélget. Következzen most rövid ajánlónk.
13: Anonymus a Gesta Hungarorumában, ugye a 13. század elején 1210-es években íródott, ő ezt a helyet, ahol most Tokaj fekszik, Hímes udvarnak nevezi. Tehát mondhatjuk azt szabadon fogalmazva, hogy Tokajnak az első ismertebb neve Hímes udvar. Ez a gesztájában úgy jelenik meg Anonymusnak, hogy Árpád vezér Tarcal vezérnek adta ezt a területet, a Tarcal hegyet, és a Tarcal hegy tövében épített egy földvárat a Bodrog-Tisza összefolyásánál, amelynek a neve Anonymus szerint Hímes udvar.
8: 10 órától műsorváltozásra hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, ugyanis a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adásával jelentkezünk, majd 10.30-tól az országos mindszenti engesztelő zarándoklat szentmiséjét közvetítjük Esztergomból. A szertartást Felföldi László pécsi megyés püspök mutatja be. Ez után jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel az egyházi hírek előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas szombat délelőttöt kívánok minden munkatársam nevében.

reggeli beszélgetés. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A mai műsorban Szabó Anikóval, a Máltai Szeretett Szolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével beszélgetek, akivel mindennapokról, intézményekről, nagylelkűségről, önkéntesek toborzásáról, lelki gyakorlatokról és zarándoklatokról is szót ejtünk. Tartsanak velünk, egy rövid zene után kezdünk is.

0: mai témánk a Máltai Szeretett Szolgálat. Vendégem a stúdióban Szabó Anikó, a Máltai Szeretett Szolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetője. Szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Miért pont a máltai? Hogyan találkoztál a máltaival? Hogyan szólítottak meg téged?
1: Én 2005-ben vagy 2006-ban, már nem is emlékszem rá pontosan, középiskolában találkoztam először a szeretett szolgálattal. Volt egy osztálytársam, aki nagyon szeretett volna önkénteskedni, és ő vette fel a kapcsolatot a szeretett szolgálattal, és hát mi néhányan mentünk vele, és csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéséhez, és akkor Sárospatakon egy tartós élelmiszergyűjtő akcióba csatlakoztunk be, illetve részt vettünk egy néhány napos táborban, ahol nem csak Magyarországról, hanem külföldről is voltak önkéntesek, és tulajdonképpen ez a pár alkalom volt az, ami annyira megfertőzött minket, hogy többen utána a szociális területen is folytattuk a munkát. Ez meghatározta a pályaválasztásunkat, és tulajdonképpen én azóta is ezen a területen tevékenykedem.
0: Mi az, ami megtetszett a máltaiban és ebben a szolgálatban?
1: Én azt szeretem a legjobban, hogy mindenkihez lehajolunk, és mindenkinek megpróbálunk segíteni, és tesszük ezt hittel és elhivatottsággal. Szerintem az a legszebb a mi munkánkban, hogy nem egy munkaként tekintünk erre a szolgálatra, hanem hivatásként.
0: Kozma Imre atyát ismerted?
1: Én személyesen egyszer találkoztam vele, tulajdonképpen nem közvetlenül, hanem egy szentmisén vettem részt, de nyilván a munkásságáról és a szeretett szolgálatnak a megalapításáról, arról azért sokat tudok, és ismerem az ő munkáját.
0: Néhány szóban a Máltai Szeretett Szolgálat történetét foglaljuk össze, hogy mik voltak a legfontosabb állomások vagy helyszínek.
1: 1989-ben alakult, Kozma Imre atya alapította ugye a Szeretett Szolgálatot, tulajdonképpen a 37 éve működő szolgálat alapjait az önkéntesek adták meg, önkénteseket toborzott, és belőlük építette fel tulajdonképpen ezt az országos karitatív szervezetet, ami tulajdonképpen már az egyik legnagyobb karitatív szervezet az országban.
0: Az önkéntesek koordinálása hozzá tartozik, ugye? Néhány szót a munkádról, erről a részéről a munkádnak. Hogyan is szólítjátok meg az önkénteseket? Kiket kerestek? Milyen a jó önkéntes?
1: Van két kollégám, akik ők önkéntes koordinátorok, és tulajdonképpen ennek a feladatnak a nagy részét most ők végzik. A fiatalokat úgy próbáljuk megszólítani, hogy a középiskolákba járunk be, és érzékenyítő foglalkozásokat tartunk osztályoknak. Ezt igyekszünk már 9. osztályban elkezdeni, hogy legyen egy folyamat tulajdonképpen, hogy sokkal tovább tudjunk velük foglalkozni, és minél több embert elérjünk, illetve el tudjuk mélyíteni bennük azt, hogy empatikusak és szociálisan érzékenyek legyenek, illetve nagyon sok civil rendezvényen is jelen vagyunk, városokban, vagy kisebb településeken is, akár a helyi programokon is részt veszünk, illetve részt vesznek az önkéntes csoportjaink, és ezzel próbálják meg a szeretett szolgálatnak a tevékenységét népszerűsíteni, és az érdeklődőket bevonni a munkába, hogy segítsenek a rászorulóknak, segítsék az intézményi programjainkat, és hát csatlakozzanak hozzánk.
0: Milyen a jó önkéntes? Milyen kvalitások, tulajdonságok jók, ha megvannak, hogyha valaki önkéntes munkát vállal?
1: Szerintem nagyon fontos, hogy egy önkéntes türelmes és toleráns és empatikus legyen, mert nagyon nehéz a rászorulókkal találkozni, hiszen rengeteg problémával küzdenek, tulajdonképpen nem az adatot meg nekik, mint mint másoknak, és fontos, hogy türelmesek és megértőek legyünk velük. Úgy, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb az önkéntesekkel.
0: A rászorulókat hogyan találjátok meg? Tehát kopogtatnak, vagy ti keresitek? Hogy működik ez?
1: Nagyon sokan ők találnak meg minket. Ismerik a szeretett szolgálatot, ismerik a tevékenységünket, ismerik az önkéntes csoportjainknak a lehetőségeit, tehát nagyon sokan fordulnak hozzánk, de nyilván az intézményeinken keresztül mi is megtaláljuk azokat az embereket, akik szégyellik azt, hogy maguktól bejöjjenek és keressenek meg minket, mert nem feltétlenül mindig csak az a rászoruló, aki a mi ajtónkon kopogtat. Nagyon sokan szégyellik azt a helyzetet, azt a körülményt, amiben vannak, és nekünk kell hozzájuk fordulnunk és segítenünk őket.
0: Valamikor embertársaik hívják fel a figyelmeteket a rászorulókra, tehát akik a szomszéd vagy
1: igen,
0: családtag előfordul.
1: Igen, van olyan is, amikor az utcabeliek, szomszédok vagy a településről valaki jelzi a problémát, de nem olyan régen nekem volt egy olyan esetem is, amikor tulajdonképpen egy szolgáltató ügyfélszolgálatán dolgozó hölgy írt nekünk levelet egy családdal kapcsolatban, és kérte, hogy keressük meg ezt a családot, és próbáljunk segíteni rajtuk, és én ennek borzasztóan örültem, mert hogy egyébként megismerve őket, azt gondolom, hogy soha nem fordultak volna hozzánk segítségért, de hál' Istennek tudtunk nekik segíteni. Nyilván minden problémájukat nem tudjuk megoldani, de amennyit a lehetőségeink engednek, azt igyekszünk megtenni.
0: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Szabó Anikóval, a Máltai Szeretetszolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével. Beszéljünk a miskolci intézményekről. Nagyon szerteágazó, tehát több helyszínen is ott vagytok. Néhány szót egy-egy intézményről, így a miskolci körülményekről.
1: A Miskolcon van egy 50 férőhelyes hajléktalanok átmeneti szállása, ahol tartós bentlakást biztosítunk a hajléktalanoknak. Ez tulajdonképpen egy vagy két év, amíg ott lehetnek, és akkor megpróbálunk nekik olyan segítséget nyújtani, amivel önállóan ki tudnak menni, és munkát tudnak vállalni, alberletet tudnak fenntartani, vagy nagyon ritka esetben, de saját lakáshoz tudnak jutni. Egyébként a hajléktalan ellátásban van még egy nappali melegedőnk és egy éjjeli menedék helyünk is. Ápolási otthont működtetünk a Diósgyőrben, ahol 74 betegnek tudunk férőhelyet biztosítani. Ők azok, akik tulajdonképpen 0-24 órás felügyeletet igényelnek, és egy egészségügyi ellátásra van szükségük. Van Miskolcon egy 25 férőhelyes idősek otthona, ahol tulajdonképpen már ugye életük végéig velünk vannak az idősek, és végig kísérjük őket ezen az úton. Gyerekekkel is foglalkozunk, Jukóvölgyben és a Tetemváron van közösségi házunk, Jukóvölgyben működtetünk biztos kezdett gyerekházat és egy tanodát is, illetve az avasi lakótelepen van egy máltai játszótér, ahol nem csak egy, tehát ezt nem egy klasszikus játszótérnek kell elképzelni, hanem ott szociális alapszolgáltatást végzünk, és nem csak gyerekek járnak be hozzánk játszani a játszótérre, hanem családok keresik fel a játszóteret, és amíg a gyerekek játszanak, addig a kollégák pedig a családgondozást végzik tulajdonképpen a szülőkkel. Így vagyunk jelen.
0: A szociális alapgondozásról néhány szót, hogy mit is jelent ez a fogalom?
1: Hát ez a család segítés tulajdonképpen. Adományokat osztunk a játszótéren, illetve hivatalos ügyek intézésében segítünk, életvezetési tanácsadásokkal próbálunk meg ezeknek a családoknak segíteni, illetve hát a közösségi programokon keresztül van lehetőségük bekapcsolódni ezekbe a programokba, közösségi élményeket szerezni, új embereket megismerni.
0: A bentlakásos intézményekben gondolom általában teltház van, vagy várólistátok is van, ugye?
1: Igen. Sokan. Az idős otthonban nagyon sok a várakozó, de az ápolási otthon férőhelyeire is sokan várakoznak. Hát népszerű a szolgáltatás tulajdonképpen.
0: Beszéljünk a karitatív tevékenységről olyan szinten, hogy mit gyűjtötök, tehát mi a legfontosabb, amit szeretnétek a rászorulóknak eljuttatni?
1: Amit a legtöbbször kérnek tőlünk, az a ruházat és a tartós élelmiszer. Ez a legtöbb megkeresés tulajdonképpen, de nagyon sokszor kérnek tőlünk bútorokat, tisztálkodási szereket, tisztítószereket. Tulajdonképpen mindent gyűjtünk, mert mindent fel tudunk használni, mindent oda tudunk adni valakinek, mindennek megvan a helye. Vannak időszakosan adománygyűjtő kampányaink, amikor a iskola kezdés előtt például a tanszereket gyűjtjük, erre van egy kifejezetten ehhez kapcsolódó kampányunk is, az Adni Öröm tanszergyűjtés, ami mindig augusztusban van. A karácsonykor van ugye az Adni Öröm tartós élelmiszergyűjtő akciónk, de gyűjtünk iskolatáskákat is iskola kezdés előtt, gyereknapkor játékokat, tehát tulajdonképpen mindent.
0: Mikor van a legnagyobb szükség a segítségre szerinted, ha lehet így az évben gondolkodni, hogy vannak olyan kampányidőszakok, amikor különösen sok kérés érkezik, vagy sokkal több segítséget szükséges összegyűjtenetek?
1: Az év második fele az, amikor már sokkal több megkeresés érkezik hozzánk. Itt el szokott kezdődni ugye az iskola kezdéssel, ami nagyon megterhelő a családoknak, főleg a több gyerekes családoknál ez egy nehéz időszak anyagilag, úgyhogy akkor már elkezdődik egy intenzívebb kérés felénk, de tulajdonképpen a karácsony előtti időszak az, amikor meg rengetegen fordulnak hozzánk a segítséget. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy ugye karácsonykor az élelmiszergyűjtő akciónk során sokkal több családot tudunk támogatni, hiszen akkor rengeteg élelmiszert és rengeteg felajánlást kapunk, amit el tudunk juttatni, de az év eleje is még azt lehet mondani, hogy amikor vége van az ünnepeknek, akkor utána egy nehéz időszak kezdődik, mert a január az nagyon hosszú szokott lenni. Úgyhogy ez tulajdonképpen szeptembertől január végéig.
0: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Szabó Anikóval, a Máltai Szeretetszolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével. Nem csak kampányszerűen segítetek, hanem folyamatosan is, gondolom, van egy réteg, van egy csoport, akiknek akár hetente, vagy majdnem minden nap, vagy hetente többször is szükség van a segítségre. Tapasztaljátok ezt?
1: Igen, nagyon sokan vannak, akik rendszeresen kérik a segítségünket. Vannak önkéntes csoportjaink, illetve az intézményekhez is vannak visszajáró rászorulók. Az önkéntes csoportjaink egy része pékárut is szokott osztani az élelmiszermentésnek köszönhetően. Nekik tulajdonképpen már van egy kialakult kör, akik rendszeresen hétről hétre járnak, de tulajdonképpen igen, azt lehet mondani, hogy nagyon sokan visszajárnak hozzánk.
0: Hosszú ez a lista, a rászorulók listája? Gondolom nagyon hosszú.
1: Meg nem tudnám satszolni, hogy mennyi. Rengeteg emberrel kerülünk kapcsolatba. Tulajdonképpen, hogyha az egész szeretetszolgálatot nézzük, akkor azt szokták mondani, vagy szoktuk mondani, hogy naponta 17 ezer emberről gondoskodunk. Nyilván ez az intézményeinkben élőkre is vonatkozik, de hogy rengeteg emberrel vagyunk kapcsolatban.
0: Mekkora földrajzi terület tartozik hozzád, vagy a feladataidhoz?
1: Az észak-magyarországi régióban, tehát Borsodaba, Új-Zemplén, Nógrád és Heves vármegyékben dolgozom, és az ottani önkéntes csoportjainkkal és intézményeinkkel vagyok kapcsolatban.
0: Hány csoport van ebben a három vármegyében?
1: 14 aktívan működő csoportunk van most.
0: Várjátok újabb csoportok alakulását? Tehát lehet ezt kihasználni, ezt a műsort arra is, hogyha valaki kedvet érez, akkor hogyan is működik, hogyan lehet alapítani egy önkéntes csoportot?
1: Mindig örülünk a kezdeményezéseknek, hogyha valaki önkéntes csoportot szeretne alapítani. Kicsi a kezdeményezés, azt lehet mondani. Most van egy fiatalokból álló kis csapat, akik a tavalyi évben jelezték, hogy ők szeretnének önkéntes csoportot alakítani. Az ő önkénteskedésük, az ő munkájuk az most még tart, hivatalosan ők még nem alakultak meg, de nagyon örülünk már annak is, hogyha a csoportjainkhoz, a már meglévő csoportjainkhoz szeretnének csatlakozni, mert hát tulajdonképpen előregedőben vannak a csoportjaink, és nagy szükség lenne, és nagy segítséget jelentene, hogyha a fiatalabbak is csatlakoznának, és továbbvinnék azt a munkát, azt az elhivatottságot, amivel a mostani csoport tagjaink végzik a szolgálatot.
0: Részben válaszoltál a következő kérdésemre, hogy átlag korosztályban melyik az a korosztály, akiket legkönnyebb megszólítani, vagy leginkább számíthattok rájuk?
1: Most a csoportjaink nagy része nyugdíjasokból tevődik össze. Nagyon sok munkatársunk is csatlakozott már az utóbbi években, és vállalnak a munkaidőn túl is önkéntes szolgálatot. Azt látjuk, hogy a friss nyugdíjasok azok, akik szívesebben csatlakoznak most, hiszen felszabadul az idejük, és szeretnének valami hasznosat végezni, de nagyon, nagyon örülnénk egyébként a fiatalabbaknak és az aktív korúaknak, a diákoknak meg még inkább.
0: Nehéz lehet akár nap mint nap a szegénységgel találkozni, és szomorú, nehéz emberi sorsokkal. Hogyan tudtok segíteni az önkénteseknek, hogy ezt feldolgozzák, és akár így éljék?
1: Nagyon sok beszélgetésre van szükség, amikor egy önkéntes részt vesz a programjainkon, vagy aktívan segít az adomány osztásokban. Sokat kell, hogy beszélgessünk velük, mert figyelnünk kell arra, hogy belőlük ezek a tapasztalások milyen érzéseket váltanak ki. Illetve a beszélgetések mellett azért szervezünk nekik olyan programokat is, ahol ők is egy kicsit ki tudnak kapcsolódni, és fontosnak tartjuk a közösségépítést is, hogy ők is egy olyan közösségé alakuljanak, ahol egymásra is számíthatnak, és egymást is tudják támogatni, nem csak a rászorulóinkat, hanem egymásnak is segítséget nyújtanak.
0: ezen túl lelki gyakorlatokat is, ugye, és zarándoklatokat szerveztek.
1: Így van, nagy hangsúlyt fektetünk a lelki életre is. Az önkéntes csoportjainknál mindenkinek van egy lelki vezetője, aki tulajdonképpen szentségimádásokkal, lelki gyakorlatokkal, beszélgetésekkel támogatja őket, és működteti a csoportnak a lelki életét. Emellett pedig a régióban már most harmadik éve szervezünk regionális lelki zarándoklatot. Ez nem csak a csoporttagjainknak, hanem a munkatársainknak is szól. Ez tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy ilyen 120-130 fős érdeklődés azért van rá régiós szinten, és ez egy egész napos program, amihez csatlakozik a regionális lelkivezetőnk, illetve a csoportoknak a lelkivezetői is, és egy közös összefogással szervezik meg az önkénteseknek és a munkatársaknak ezt a napot. Ez általában egy szentmisével kezdődik, és a délutáni részben pedig lelki gyakorlatokat szoktak tartani.
0: A zarándoklatnak mi a célja? Hová zarándokoltok?
1: Az első éven Mátra-Verebély-Szentkúton voltunk. A tavalyi évben egy falluskúti zarándoklaton vettünk részt, és az idén pedig Máriapócsra szervezzük a résztvevőknek ezt a zarándoklatot.
0: Körülbelül hány főt vártok egy-egy ilyen zarándoklatra?
1: Hát egy 120 fő mindig a cél, de ezt túljelentkezés is szokott azért lenni. Nyilván menet közben vannak lemorzsolódások, vagy van, akinek úgy jön ki a munkája, hogy mégsem tud részt venni.

0: akkor nyilván fel szoktuk venni velük a kapcsolatot, és egyeztetünk a lehetőségekről, és hogyha olyan segítségnyújtásra van szükség, amit ők nem tudnak biztosítani, de a szeretett szolgálat igen, akkor nyilván egy összefogással segítjük a rászorulókat, de nincs, tulajdonképpen ugyanazért a célért dolgozunk.
1: Az adományozóknak mi a fontos szerinted? Tehát hogyan lehet a szíveket úgy megnyitni, hogy a jó szándékot akár tettekre váltsák? Tehát mik a legfontosabb dolgok szerinted? Tehát az önkénteskedésben és abban, hogy mondjuk jó helyre kerüljön az adomány, ez egy fontos szempont, ugye, hogy biztos legyen abban, hogy jó helyre kerül.
0: Igen, nagyon fontos, hogy egy konkrét célt határozzunk meg, hogy miért, mire gyűjtünk adományokat, mert egy nehezen megfogható, egy adományozónak nehezen megfogható dologra nem biztos, hogy adományozni fog. Fontos, hogy lássák, hogy milyen célcsoportnak és milyen eszközre vagy milyen programra gyűjtünk adományokat, és emellett, hogy egy konkrét célt is lássanak, nagyon fontos az is, hogy hitelesek maradjunk, és visszajelzéseket adjunk.
1: Szoktatok visszajelzni?
0: Így van, igen. Az adománygyűjtő programjainkról rendszeresen adunk visszajelzéseket, beszámolókat, fényképeket szoktunk megosztani az adományozókkal, illetve az önkéntesekkel is. Tehát az önkénteseknek is, hogyha egy programon segítenek, akkor visszajelzünk akár egy közösségi oldalon megosztott poszttal, vagy e-mailben, de fontos, hogy visszajelezzünk.
1: A te szolgálatodban mi a siker, mit nevezel sikernek?
0: Hát ezt nehéz meghatározni, hogy mi számomra a siker. Én azt szoktam mondani, hogy nekem az amikor egy program úgy fejeződik be, hogy mindenkinek a boldogságot látom az arcán. Hogyha egy önkéntes programról vagy egy intézményi eseményről beszélünk, akkor nekem az a legfontosabb, hogy lássam, hogy az ott bent lakó, az oda bejáró család, gyerek, felnőtt jól érezte magát, kapott valamilyen élményt ettől a programtól, és azt látom, hogy az önkéntesek is elégedetten távoznak, és úgy érzik, hogy valamit hozzáadtak ehhez a munkához, amit mi végzünk.
1: Anikó, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 3/4 órában Szabó Anikóval, a Máltai Szeretetszolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat, jövő héten csütörtökön ugyanebben az időpontban megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az Egyesült Államok nemzetközi kezdeményezést jelentett be a Hormuci szoros szabad és zavartalan hajózhatóságának megteremtése érdekében, amihez csatlakozó partnereket vár, közölte a washingtoni külügyminisztérium. A külügyi tárca szándéka szerint a tengerészeti szabadság konstrukció néven elindított diplomáciai kezdeményezés koordinációs platformot jelentene a csatlakozó országok számára, a Hormuci szoros kereskedelmi hajóforgalmának védelme és zavartalansága érdekében, egyben fokozva a nyomást az iráni vezetésen. Az amerikai külügyminisztérium a világ csaknem minden amerikai külképviseletét arra utasította, hogy a helyi kormányokat csatlakozásra biztassa. A diplomáciai kezdeményezés Fehér Oroszország, Oroszország, Kína és Kuba csatlakozásával nem számol. Ez az elkötelezettség tükrözi a széles nemzetközi konszenzust arról, hogy koordinált fellépésre van szükség Irán tengerhajózást érintő provokációival szemben és a hajózás jogának és szabadságának biztosítása érdekében a Hormuci szorosban, írja a tárca. A kezdeményezés középpontja Washingtonban lenne és koordinációs pontként működne Marco Rubio külügyminiszter irányítása alatt. Felfüggeszti bírói tevékenységét Magyar Péter leendő miniszterelnök húga férje kormányzati megbízatásának idejére. Ezt a Tisza párt elnöke jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter tudatta, hogy sógorát Mellétei Barna Mártont, a Tisza jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására. A 22 évvel Magyarország uniós csatlakozása után május 1-én kiadott ünnepi videóüzenetben a Tisza kormány működési elveiről szólva elmondta, számára is komoly dilemmát okozott az a helyzet, ami miatt többen aggódnak, hogy egy kormánytag és a miniszterelnök között családi kapcsolat van. Elmondta, Mellétei Barna Mártont egyetemista kora óta ismeri, kinevezésének alapja felkészültsége, a jogállamiság iránti elkötelezettsége volt. A Fidesz lerombolta a jogállamot, Magyarországon megszűnt a jogbiztonság és az emberek törvény előtti egyenlősége. Mindennek helyrehozatalára olyan embert kerestem, aki képes ezt az óriási történelmi feladatot elvégezni, és akinek a szakmai felkészültsége megkérdőjelezhetetlen, fogalmazott Magyar Péter. Jogerőssé vált az április 12-i országgyűlési választás eredménye, miután a kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasította. Az április 12-i választás egyéni választókerületi eredményei április 29-ére szerdára mindenhol jogerőssé váltak. A Nemzeti Választási Bizottság pedig, miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésére állt, még aznap megállapította az országos listás eredményt, azaz, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz. Új független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszterjelölt. Gajdos László azt írja, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely nem politikai utasításokat hajt majd végre, hanem szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. Hozzátette, az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. A célunk egyértelmű, sérthetetlen védelmi rendszert építünk környezetünk és jövőnk érdekében. A Tisza kormány munkájának középpontjában a magyar emberek egészsége és biztonsága áll, fogalmazott Gajdos László. Sport. A válogatott Bárány Donát meghosszabbította szerződését a Debrecen élvonalbeli labdarúgó csapatánál. A DVSC közösségi oldalának híradása szerint a 25 éves saját nevelési csatár új megállapodása 2029 nyaráig szól. Bárány az előző idényben második lett az NBA góllövő listáján, a mostani szezonban a sérüléséig 12 alkalommal talált be. Eddig 106 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára a DVSC színeiben, ezeken 38 gólt és 16 gólpasszt jegyzett. Végül az időjárásról. A nappali gomoly felhő képződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megérénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
5: Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Az önbecsülés és küzdőképesség megalapozása, ez volt a címe, dr. Keder Anna Mária, egyetemi docens, a hazai mesepszichológia úttörő alakja előadásának, melyet az MCC Miskolci Képzési Központjában tartotta múlt héten, ebből idézünk fel egy részletet, fogadják szeretettel.

0: Kádár Anna Mária, egyetemi docenst, pszichológus, trénert köszöntöm szeretettel, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Miről fog szólni a mai előadás?
1: Ma az önbecsülés és küzdőképesség megalapozásáról fogok beszélni, hogy szülőként, pedagógusként milyen hamuba sült pogácsákat tehetünk egy gyerek talisznyájába, ahhoz, hogy úgy, mint egy mesehős, hogyha találkozik ezekkel a külső-belső sárkányokkal, nehézségekkel, próbatételekkel, tudja feltalálni magát, tudja megoldani a konfliktusait, tudjon segítséget kérni, ismerje a saját történetét, életmeséjét, úgyhogy ez lesz a mai téma.
0: Néhány ötletet, tippet adjunk így hallgatóinknak.
1: Hát rengeteg kutatási adat vonatkozik arra, hogyha egy gyermek ismeri a saját történetét, a saját családja történetét, jóval magasabb az önbecsülése és a küzdőképessége, és ez nem csak óvodáskorú, meg kisiskoláskorú gyerekeknél jött ki ez az összefüggés, hanem pubertáskorú gyerekeknél is. Ez a legnagyobb védőfaktor, hogy tudjam a saját életmesémet annak az összes kihívásával, igaz tartalmával együtt, mert minél több ilyen oszcilláló narratívát tudunk alkotni, ahogy a tudomány nevezi, ami lényegében a népmesék modelljére van felépítve, hogy van egy hős, elhagyja a komfortzónát, találkozik a próbatételekkel, megoldja ezeket, megtanul segítséget kérni, és így vagy úgy megpróbál felmászni a saját égigérő fájának a tetejére, és ez azt jelenti, hogy nincsenek kilugozva a konfliktusok, a nehézségek, de ugyanott vannak ezek megoldási módjai is. Ez az egyik nagyon fontos szál, és a másik pedig a rítusoknak, meg a szertartásoknak az ereje. Minél több ilyen szokás, meg szertartás van a családban, annál magasabb lesz az érzelmi biztonság, minél többet tudnak beszélgetni, akár családi ebédeknél, meg vacsoráknál, és minél több élményt tudnak megosztani, ez is egy ugyanolyan fontos védőfaktor.
0: Mi a tapasztalat a valóságban, ez mennyire van meg a gyerekeknek?
1: Hát ez változó, mert hogy azokban a családokban, ahol fontosak a családi kötelékek, ott mindenképpen kerül idő ezekre a dolgokra. Nem biztos, hogy úgy, mint 10-20-30-40-50 évvel ezelőtt, hogy mint ahogy például az én gyerekkoromban mindig körülűrtük a dédszüleinknek az asztalát, és akkor nem csak a nóta járt körben, hanem a történetek. Lehet, hogy ma már iskolába menet az autóban, vagy lehet a busz megállóban, amikor egyik programról szaladunk át a másikra, vagy lehet egy közös vacsora. Tehát, hogy mindenképpen érdemes időt szentelni ezekre a dolgokra, és hogy az esti mese, mint rítus, hát ez az egyik legfontosabb védőfaktor, hiszen hogyha ott ülünk kisgyerekkorban, a gyerekünk ágyánál is mesélünk, nem csak népmeséket, nem csak kortárs meséket, hanem családtörténeteket, élettörténeteket, akkor a serdülő gyerekünkhöz is majd tudunk kapcsolódni, hiszen ez egy olyan megszokás lesz az ő életébe, ami egyrészt vele együtt nő, és másrészt pedig jóval inkább bővül ez a történet.
0: A digitális kor mennyire változtatta meg ezeket a hagyományos szokásokat, akár az élőszavas mesélés szokását?
1: Hát ez ugye, hogyha betartjuk azokat a szabályokat, amiket az egészségügyi világszervezet ajánl, hogy 2-3 éves korig nulla a külsőkép kellene ott legyen a gyerek életébe, óvodáskorban ez a 20 perc, kisiskoláskorban az egy óra, és lehet, hogy nem leszünk túl népszerű szülők, hogyha ezt a parent control funkciót feltelepítjük a telefonunkra, de érdemes megharcolni szerintem ezekkel a digitális sárkányokkal, mert a külsőkép az nagyon sokszor megöli a belső képalkotást. Persze nem vagyok annak a híve, hogy akkor nagy radikálisan vagy az egyik vagy a másik oldal, mert így is be kell engedni valamilyen módon a külső képeket is a gyerek életében, de kell legyen egy arány, egy egyensúly, és sajnos ez olyan, mint a drog, mint a heroin akár, tehát hogy nagyon nehezen lehet levenni a gyereket, hogyha egyszer már rászokott, és hát itt jön a nagy kihívás a szülők meg a pedagógusok számára érdekesebb programokat ajánlani, lefoglalni a gyereket szabadidőn, szabad idejét ugye a levegőn töltse, hogy legyenek élő kortárs kapcsolatai. Hát ez minden szülő életében egy elég nagy életfeladat.
0: Számtalan sikerkönyvet írt, készül most könyv?
1: Hát most jelent meg a kiskamaszok, milyenek ők ma és hogyan kapcsolódjuk hozzájuk jól, úgyhogy most ezzel a témával foglalkozom, de tervben van egy önismereti könyv, meg egy társasjáték elkészítésen, de ez még a jövő zenéje.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is.

0: Dr. Keder Anna Mária, egyetemi docens, a hazai mesepszichológia úttörő alakja, legutóbbi miskolci előadásából idézünk.
1: Itt van ez a könyv, a Temesét. Ezt pont azért készítettem el, ez egy ilyen rendhagyó napló, történetek rólad nekem, hát ez egy kőkemény munka, ez egy egyéves munka kb. Ameddig elkészül egy gyereknek az életmeséje, mert hogy nem statisztikai adatokat kell beleírni, az összes babanaplóban ott van, csak hogy az a gond ezekkel a statisztikai adatokkal, hogy 40 év múlva senkit nem fog lázba hozni, hogy hány gramot gyarapodott naponta, meg mikor bőfizett szerda délután, meg mikor jelent meg az első kicsi fogának a hegye. Ez általában, hogy az első gyerekeknél tökéletesen le van írva minden. Második gyereknél cetliken szerepel, hogy majd egyszer, mikor sok időt lesz, bemásoljuk, általában mondom. És a barátnőmnek a harmadik gyerekének néztem meg a babanaplóját, azon belépve megszületett. Ennyi van meg a történetből, aztán majd valamikor meg lesz. És hogy gondolkodjunk el azon, hogy mikor is kezdődik el a mi életmesénkben, nem akkor, amikor megszületünk, nem is csak akkor, amikor a szívünkben megszületik a vágy, hogy akkor szülessen egy gyerek, hanem ez a napló azzal kezdődik, hogy hol volt, hol nem volt, a szülők megismerkedésének a története. Persze lehetnek szép történetek, hogy egymásra néztek és rögtön szerelmesek lettek, de viszont van olyan, hogy valaki erőszakból születik, van olyan, hogy meg se ismeri, se az anyját, se az apját, vagy egy mozaik családba születik vele. Ez a lényeg, hogy mindenkinek azt a történetet kell elmesélni, ami az ő története, és minél korábbi életkorton, de ide is mindjárt visszatérünk. És nem csak ott kezdődik el a történet, hogy a szülők szerelmesek lesznek, hanem egyszer még a nagyszülőpárok is kellett találkozzanak egymással. De ahhoz, hogy a nagyszülőpárok találkozzanak, még a dédszülőpároknak is kellett találkozniuk, és 5001 személynek kellett egymásra találnia ahhoz, hogy mi ma itt üljünk ebbe a terembe, és erről gondolkodjunk közösen. Na ez is egy nagyon jó önismereti kérdés, hogy ki hány szerelmi történetet ismer a családban? Hogy lettek szerelmesek? Azért régebb sem csak olyan történetek voltak, hogy akkor találkoztak és a udvarlás, meg volt olyan is, hogy nagymamát az esküvőn a szeretője szöktette meg lovon. Hát ott is voltak az kemény történetek, hogy nem mindig csak ezek a nagy, kikozmetikázott narratívák, hanem volt olyan, hogy valakit kitagadtak a családból és el kellett mennie. Voltak, ahol meghalt ugye az apuka a háborúval, például az én férjeméknek a család történetében. A nagymama várandós lett ugye apusommal, de hogy az apukát elment a frontra, de még nem is voltak összeházasodva, hát ilyenkor azért elég kemény címkéket adtak az ilyen gyerekeknek, hogy a vitang, meg a fattyú, tehát hogy ezzel a történettel felnőni. És ugye utána a nagymama férjhez ment egy másik férjhez, aki elfogadta ugye ezt a gyereket, mert születtek közös gyerekeik, és visszaérkezett az apuka a frontról, aki nem halt meg. És gyakorlatilag úgy voltak egymás mellett a faluban, hogy soha többet szóba nem álltak egymással, és igazából, hát ezt még mai napig is firtatom, csak nem feltétlenül ez az én részem, de most már valahogy csak én kell utána járjak, hogy végülis a férjemnek a vér szerinti ága ez a frontra ment nagyapa, akinek a családjáról semmit nem tudunk. Csak ahogy a svédek mondják a nevelői szülők, a bónusz mama, bónusz papa, bónusz tesó. Tehát a bónusz papának a történetét tudjuk, de igazából a férjemnek a vér szerinti története nem az. És mindenkinek, akármi van a családban, utána kell járni a történeteknek. Nagyon sokszor ugye kinyitjuk a szekrényt, és kiesnek a csontvázak, mert kiderül ez is, az is, amaz is. És mennyire fontos lenne, hogy elkezdjük mesélni a történeteket úgy, ahogy vannak. Mi ugye örökbefogadó szülők vagyunk, és amikor ugye örökbe fogadtuk a nagy lányomat, akkor még beszélni sem tudott, és már mondtuk ugye neki, hogy megszületett az egyik anyuk a hasába, és a másiknak a szívébe, és ugye mindig mutatta, hogy ő így született az én szívemben, és amikor Zsolnát hazahoztuk 5 naposan a kórházból, akkor én filmeztem a nagy találkozásnak a történetét, ugye nem volt időnk felkészíteni, hogy lesz testvére, egyszer csak lett testvére. És Lilla aludt az ágyban, és Zsolna pont úgy nézett ki, mint egy kis moncsics, ilyen komplett frizurával született, és fehér pólyában, olyan volt, mint egy játékbaba. Etettük Lilla, az alvó Lilla mellé, és amikor felébredt, akkor ránézett Zsolnára, akkor egyszer konstatált, hogy nem egy játékbaba, mert mozog, és utána az első kérdés az volt, ezt kihozta ide. Tehát ez volt a találkozásnak a történet. Én majdnem bocsánatot kértem, hogy elnézést én hoztam ide. Utána pedig ránéz Zsolnára, majd rám, és azt mondja, ez az én anyám. Tehát itt legyen tiszta és világos, hogy kinek a kinya, tehát egyből lemerakta a családi dinamikát. Aztán 3 éves volt, amikor azt mondtam, hogy de én voltam itt hamarabb. Ez az elkészült joga, nem mindegy, kinek töltött ki a kakaót először, meg a csüpési során legyen betartva. és 3,5 évesen mondta ki életem egyik leggyönyörűbb mondatát, ez ugye a Szívemből születtél című mesének az inspirációja, mégpedig az, hogy tudod, anya, én itt születtem a te szívedben, és Zsolna itt a másik szívedben. És Zsolna, aki most már 10 éves is van, de 9 évesen mondta azt, hogy tudod, anya, én rájöttem valamire, azok az anyukák, akiknek a hasukból születik a kisbabájuk, azoknak úgy általában visszamegy a hasuk a helyére, te meg, és aztán visszamegy. De akinek a szívéből születik, annak úgy marad a szíve. Hát, hogy milyen érdekesen integrálják ugye a gyerekek ezeket a történeteket, meg mennyire más perspektívából tekintenek rá akár, mert az örökbefogadás is egy veszteség történet, ha úgy értelmezzük, nem? Tehát, hogy egyszer volt egy család, ahol te nem tudtál felnőni a vér szerinti családod, és így lesz az örökbefogadó család. Na hát egyszer pont ezt a mesét kellett elmesélnem egy első osztályos csoportnak, és megkérdeztem tőlük, hogy szerintetek hogy lehet valakinek két szülinapja? Mert ugye az örökbefogadott gyerekeknél pont a történetek integrálása miatt ünnepeljük a két szülinapot, a konkrét születésnapját, meg az örökbefogadás napját, és mindenfélét mondtak a gyerekek. Az egyik kislány azt mondja, hogy akinek két neve van, két szülinapja is van, ugye a névnapokkal tévesztette össze, és tizenvalahány évvel történt ez az egész. Felállt egy kisfiú, hát emlékszem, majdnem elájultam. Azt mondja, az első szülinap az az, amikor a petesejét megtapad a mély falán, a második szülinap megszületik a gyerek. Mondom, wow! Mondtam magamnak, na te jól el vagy maradva, Kádár Anna Mária, elsős gyereket, ilyeneket mesélje. Aztán megszólal a tanítónéni, nőgyügyász az apuka nyugodt. Tehát, hogy ez is milyen érdekes, hogy milyen sztorikat hallgatnak a gyerekek, hogy a munkahelyről, az életről, azokat hogyan értelmezik. Na, elmondom a mesét. Na, én megkérdezem, hogy na, szerintetek, hogy lehet valakinek két szülinapja, nem jöttek rá sehogy, és akkor mondom, na, képzeljétek elő, van olyan, hogy a gyerek megszületik ugye egy családba, az a család valamiért nem tudja felnevelni, és akkor lesz egy örökbefogadó család, és akkor az ilyen gyerekeknek van két anyukájuk, két apukájuk, ugye van a vér szerinti anyuka, apuka, van az örökbefogadó anyuka, apuka, és akkor van két szülinap, amiket ünnepelünk, és ugye rám néznek az első gyerekek, és közel egyöntetően sóhajtottak fel. Milyen jó nekik! Na ez a különbség. Tehát, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy egy gyerek a családja történetéről. Én most pont az örökbefogadást nem emeltem ki, de bármilyen történet lehet. Ugye ez nem mindegy, hogy vele együtt nő ez a történet, vagy meg tudja 14 évesen, 18 évesen, vagy 20 nem tudom hány évesen, vagy miután megszületik az ő gyereke, akkor derül ki valahonnan, mert az nagyon nehéz aztán a későbbiekben integrálni. És hogyha vele együtt nő ez a történet, egy olyan önbecsülés, egy olyan küzdőképesség ez benne, mert itt most nincs rivalizálás, hogy ki a szebb történet vagy a jobb, most mindenkinek olyan van, amilyen van. Pont most nemrég történt, az egyik osztálytársa ugye Lillának, most már ő is 12 éves, hatodikos, és akkor persze ott már vannak kis csoportok, meg rivalizálás, meg ugye hát mobbing is, meg bullying is, mindenféle. És összeveszett az egyik fiúval, és akkor a fiú ránézett, és azt mondta nekem, legalább van igazi anyám. És Lilla ránézett, és azt mondta, és nekem kettő. Ennyi. És mentek tovább. Tehát, hogy se nem hagyott benne ilyen mély nyomot, meg semmi. Tehát, hogy ez az ő története, és pont. Tehát nem fog ennél leakadni. És ez a lényeg, hogy bennem az önbecsülésed szempontjából nagyon erős kell legyen ez az életmese, hogy tudjad, hogy te honnan származol, ki a te családod. Akkor is, te nem élnek a nagyszülők vagy a dédszülők, legyen legalább egy történeted róluk, tudjad, hogy kik azok. Tehát, hogy legyen meg az identitásodnak ugye az alapja. Persze ez nem mindig olyan könnyű, ezt az egészet összefésülni, már manapság azért már megjelentek a harmadik kultúrájú gyerekek, ami azt jelenti, akár a mi baráti körünkből egy példa, hogy erdélyi magyar anya, francia apa gyereke, és élnek Törökországban, mert az apuka vizermérnök, és akkor 4 évenként el kell költözzenek egy másik országba, és angol iskolába, ugye nemzetközi iskolába járnak a gyerekek. Na most ebben a kultúrában ugye nagyon fontos az is, hogy milyen szokások, milyen hagyományok, milyen rítusok. Tehát most milyen ünnepeket ünnepelsz egyáltalán, vagy akkor hogyan kötődsz ugye a különböző dolgokhoz, és most már nagyok ezek a gyerekek, és Skóciába jár az egyik gyerekük egyetemre, és megismerkedett egy finn apuka és egy mexikói anyukának a gyermekével, szerelmesek egymásból, na most ugye ebből a sok kultúrából mi az, ami összetevődik, de a Vazina egy francia lagzi című filmet, hogyha a komédiát, hogyha látták, ugye ott, ahol a nagy konzervatív családnak van 4 lánya, és akkor az egyik férhez megy egy muzulmánhoz, a másik egy kínaihoz, harmadik egy zsidóhoz, és akkor családi imádkozik minden este, valami becsületes katolikust hozzon haza, legalább a negyedik lány, mert ha nem, így a színfartust fognak kapni, és akkor a lány telefonál, hogy wow, megvan a katolikus pasi, és kinyitják az ajtót, és egy színesbőrű srác áll az ajtóban, és innen indul a történet, és hihetetlenül jó helyzetkomikumok vannak benne, és ez sem lehetetlen összefésülni, de hogy ugye a történet ott kell legyen, tehát az igaz történet, amivel én felnövök. És ugye ez a napló, ez a te mesét, ez 14 éves koréig tart, ott benne lehet ugye az is, hogy későbbiekben, hogy mikor éreztük úgy szülőként, hogy már nem bírjuk tovább, ugye ezek a kamaszkori történetek, mert most már az a nagyon érdekes, hogy ez a dac korszak is nem ez a terrible two, a rettenetes két évkor kezdődik, hanem gyakran már egy évesen dac korszakban van a gyerek, és az első szava az, hogy nem, vagy csak mutatja azt, hogy nem. Van, amikor elhúzódik ez 5-6 éves korig egészen az iskola kezdetéig, aztán oly kegyes az élet, hogy kapunk 2 év fellélegezésnyi időt, hogy rákészüljünk a kiskamaszkorra, ami most már 8 évesen kezdődik. Ugye ez az új könyvem a kiskamaszok könyv pont erről szól, hogy milyenek ők ma és hogyan kapcsolódjunk hozzájuk jól. Mert ugye az, ami régebb, 6.-7. volt a kiskamaszkor, az most lejött 3.-4. osztályra, és a pedagógusok is értetlenül állnak ezen életciklus előtt, mert nem értik, hogy 3.-ban az osztály fele még hisz a Mikulás van, és a másik fele menstruál, és akkor most ez melyik életciklus vagy? Vagy egyáltalán, hogy viszonyuljuk ezekhez a gyerekekhez, és régebb ugye a nagy kamaszkor, ez a 15-16 évesen, és aztán véget ért mondjuk 18 évesen, a régi pszichológiai elméletek szerint, de az újabbak szerint már 25 évesen, amikor ugye bezárul az agynak, az érzelmi területeknek is a fejlődése, de most már a legeslegújabb kutatási eredmények szerint a kamaszkor vége és az ifjúkor kezdete közé beilleszkedett még egy életciklus, és hogy most már a kamaszkornak a vége az 29 éves korra tehető. Úgyhogy szoktam is mondani a szülőknek, hogy az első 25 év nehéz, aztán utána kicsit könnyebb lesz. És nem könnyű, mert ugye ez egy zárójel, mert ugye ez a kamaszos előadásnak a témája, de hogy önbecsülés és küzdőképesség szempontjából azért mennyire fontos, hogy egyrészt a gyerek is rendben legyen a saját történetével, és a szülő is a sajátjával.
0: Most zenélünk, ezután folytatjuk ezt az előadást.

0: Kádár Anna Mária, egyetemi docens, a hazai mesepszichológia úttörő alakja, legutóbbi miskolci előadásából idézünk.
1: És van egy külön kérdésről ebben a könyvben, hogy a te belső kamaszod, hogy egyáltalán voltál egy kamasz, hogy lázadtál, vagy a jó kislány pozícióban voltál, vagy rengeteg ilyen önismereti kérdés, mert hogyha addig nem foglalkoztál az önbecsüléseddel és a küzdőképességeddel, a kamasz gyereket feladja a leckét rendesen, mert mi történik? Ugye addig egy ilyen félisten pozícióban voltál, amikor a gyereked így ránéz, és mondja, te vagy a legszebb anyukája, és a világ legokosabb apukája, és így fürdőzöl ezekben a bőrűszi visszajelzésekben, és egyszer kiskamaszként így fog, levesz erről a piedesztráról, és letesz a földre, és húsvér emberré válsz. És ha addig nem foglalkoztál önismerettel, kénytelen leszel rá, mert ugye, hogy Bekerti Tamás mondta mindig az egyik példában, az nagyon tetszett, hogy a kamaszlány elkezdett szaladni az anyukájával, és ránéz a lánya az anyára, és azt mondja, szaladj anyu, hadd rezegjen a háj. Tehát amikor már a testi hiányosságaidat is így szembesíti veled, meg akárhogyan öltözködsz, úgy se lesz jó. Például az én lányom az iskola előtt álltunk, és kijön, és azt mondja nekem, hogy anya, nem tudsz valamit normális fekete ruhákba felöltözni, mint a többi anyuka. És szerencse, tehát így egyből így az érzés, hogy nem elég, hogy így figyelek arra, hogy a fülbevaló színe visszaköszönjön a cipőm színébe, és harmonizáljon a körömlakkal, és hogy minden jó legyen, még jön ide, és kritizál engem, de hogy ott áll mellettem a barátnőnek az anyja, az meg elkezdett nevetcsőszem, nem ezt mondja nekem a lányom, aztán nézel, hogy én ilyen fekete ruhában, hogy nézek ki? Hát nézek minden nap azon, ez nem kell öltözni rendesen. Úgyhogy tök mindegy, hogy mibe öltöző, hosszú szoknyában jársz, rövid nadrágban, úgy se lesz jó, és ez a dolga, hogy az önbecsülés, meg a küzdőképesség esetében, és hogy szembe kell menjen egyszer mindennel, és aztán ugyanoda vissza kell térjen, hát 21 néhány év után, de meg kell harcolja ezt az utat. És biztos, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor szülőként úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább, vagy amikor el kell engedni a gyereket az első éjszakai buliba, meg stb. Tehát, hogy majd a kamasz gyerek is akkor fogja megérteni ezeket a belső vívódásokat, amikor ő is hasonló életciklusban lesz majd a saját gyerekével, hogy ezek mennyire nem könnyű dolgok. És azt is be kell látnunk szülőként, hogy a gyereknevelési elvekkel is úgy vagyunk, mint a hasnan is, hogy tartjuk, ameddig tartjuk, aztán ez csak elengedjük. Mert mindenki úgy indul, hogy az ő gyereke a franciaiba biztos nem fog bemászni, az csak a szomszéddal történik meg, és cukrot sem fog látni a gyerek 5 éves koráig, és aztán semmi tablet, meg külső kép, és aztán utána kiderül, hogy ez nem pont így működik. Tehát van a gyakorlat és van az elmélet, de ezekből lesznek a legjobb történetek, nem? Amikor már eljutunk odáig, hogy mesélhetővé tesszük, és tudunk nevetni a saját hülyeségeinken. És ez a lényeg, hogy a gyereknek a történeteit mesélhetővé tegyük úgy, hogy ne legyen az, hogy a családon belül lehet mesélni a történetet, és akkor az le van korlátozva, és kifele már nem lehet kivinni, mert az valahogy ki van kozmetikázva. Mi ugye utazó család vagyunk, és hát ugye Marosvásárhelyről Budapest az 550 kilométer, és Királyhágóig még ilyen nagyon szép történetek vannak, és mindenki zenben van, és nagyon boldog, és vidám, aztán onnan kezdődnek kb. A konfliktusok, mindig kisebbek a gyerekek, de még kiskamaszkorban, és rengeteg mindenről összevesznek ugyanazokon a tárgyakon, meg métetted ide a lábad, és menjél tovább, és különben is. Na és egy adott ponton, ugye már el voltunk később az előadásról, olyan ideges voltam, hogy hátrafordultam, és azt mondtam, ha még egyszer valamelyik valamit szó, kidobom az autóból. Tehát ez már ilyen gyanús mondat volt, én nem szoktam ilyeneket mondani, de egyszer csak így elpattant az agyam, és kimondtam ezt a mondatot. Szerintem Lilla ilyen első osztályos lehetett, rám néz, és azt mondja, egy anya nem mond ilyet a gyerekeinek. Na mondom, amúgy főleg nem, hogy a pszichológus meg ráadásul. Mindegy, de kimondtam, ez nem volt túl büszke rá, de nagyon ideges voltam. Zsolnika is elmondta azt, hogy anya, káromkodni csak akkor szabad, amikor füstöl az agyad. Tehát hogy mindenkinek vannak olyan pontjai, amikor csak egyszer benyomják a piros gombját, és nem pont azokat a mondatokat mondja, amiket szeretne. Na jól, el is telt az idő. Én amúgy szoktam mesélni ezt a történetet előadásokon is, és eltelt jó pár év, és Máradónak kellett tartsa két előadást, egyet a reformátusoknál, és egyet a katolikusoknál. Ugye mi is félem katolikus, én református, és akkor a katolikus püspök, az a legnagyobb funkció a katolikusoknál, igen, a püspök, meghívott ebédre. Na mondom, Lillának és Zsolának, mint két szűzmáriót fogtok le az asztalnál. Itt leülsz, eszel, hallgatsz, mondd. Fel voltak szépen készítve, leülünk, akkor mindenki nagy átszellemülten imádkozik, és akkor jön ugye az előítel, és akkor innen megszólal, egyszer ugye nekem azt mondta, hogy kidob az autóból. Éreztem, hogy most itt elsüllyedek így az asztal alá. Szerencsére Püspöknek volt, hol teszik azt, hogy hát megtörtént. Hát mondom, igen, nagyon ideges voltam. Úgyhogy így kezdődött a bemutatkozás, hogy nem csak a kamasz gyerekünk, hanem még a kisebb gyerekünk is néha elkezd ilyen történeteket, sőt, nagyon élvezi, amikor azt mondja, anya, meg apa, akkor ez hogy volt, és pont ez a lényeg, hogyha elkezdem tudni mesélni, a nevetni tudok, a nevetés ez egy felszabadító erő, és mindig valahogy meg lehet forgatni a történeteket, ugye egy igaz történet, az egyik pedagógus Marosvásárhelyen bement az egyik osztályba, nagyon izgága osztály volt, ott folyamatosan hülyéskedtek, és próbálta őket fegyelmezni, nem nagyon sikerült, és egyszer csak akkorát kiabált, hogy így kilandolt a protézis az osztály közöttől. Na, hát ezt a helyzetet már jól megoldani nem lehet, de itt vagy, és a fogad képnek erről a halék. Hát azért úgy jönnek, hogy beestek a padalát, azt hogy csinálnak, mert mi is hasonló helyzetben valószínű ezt csináltuk volna, és akkor mit mond a pedagógus? Nekem fegetek, mert hívom, hát igaz igazgatók. Személy igazgatók mindig az ilyen mumus szerepben vannak, és akkor mi lesz, ha hívják az igazgatók? Hát semmi, most mit fog tudni mondani erre a helyzetre. És ugye például én óvoda pedagógus, meg tanítók, képzőben tanítok, ugye, és kérdeztem a diákoktól, na, ha veled ez megtörténik, tessék, rugalmas alkalmazkodó képesség. Mit csinálsz ebben a helyzetben? És akkor mondta az egyik lány, hogy oda megyek, felveszem a fogaimat, és azt mondom, hogy ham, mit megeszlek? És ugye ezzel meg van fordítva a helyzet, mert akkor is jövő meg, csak nem rajtad, hanem veled együtt a helyzetnek a sutasságán. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Vagy én azt mondtam, hogy például azt is lehetne mondani, na ezt csináltak, utána? Hogy ez lesz az a sztori, amit a 10 éves osztály találkozón is mindenki el fog mesélni. Mindenkinek vannak ilyen történetei, felsülés történetei, biztos mindenki legalább egyszer odaégetett valami ételt, vagy vállalhatatlan lett így a vendégek előtt, vagy mit tudom én, valami nem úgy sikerül. És amikor már ott van ez a felszabadító erő, ez is a mi családunknak a története. Nekem szabad hibázni, újra lehet kezdeni. Jó, persze, nem mindegy, hogy melyik végén állsz a történetnek, meg ki meséli ugyanazt, mert kívülről nagyon viccesek szoktak lenni, csak nem akkor, amikor te veled történik. Szintén egy barátnőmnek, a férjének a történet, hogy egy nemzetközi cégnél dolgozik, és Covid után szerveztek egy ilyen nagy összejövetel találkozót, mindenki koktélokat kellett készítsen, és aztán addig mindent kóstolgatták a koktélokat, hogy egyszer érezte, hogy ami bement, az ki is fog jönni. Úgyhogy gyorsan, és ráadásul frakba kellett menni, tehát hogy ez volt a dress code. És akkor bement gyorsan a vécére, és nyitott az egyes ajtót csukva, a kettes ajtót csukva, a hármas csukva, a negyedik valahogy kinyílt, és sugárba behányt a vécé közepére, csak hogy mit látott, amikor kinyitott a szemét, a kollégája frakban ült a vécére. Elfelejtett, hogy bezárna az ajtót. És akkor mindig ez ilyen nagyon részletesen meséli el, azt mondja, hogy csak annyit tud csinálni, hogy becsukta az ajtót, hogy a bocsánat. Angliában készült az eset, ő angolosan lelépett. Én mindig azt éreztem, jó, ez egy nagyon vicces történet a részedről, de kíváncsi vagyok annak a sztoriára, aki ott ült, és általában cserefrakot nem szoktunk vinni, hogy ő hogy meséli el ezt a sztorit, mert ez az ő élettörténetének a része, hogy nem minden nap hányban fel, de hogy még ez is megtörténhet. És pont ez a lényeg, ugye pedagógusként is például, ugye a legjobb dolog, ami történhet egy gyerekkel, hogy a matematika tanár ott áll a táblánál, és elront egy matek példát. Elrontja. És akkor mi fog történni? Semmi. Újra lehet kezdeni. Tehát, hogy megmutatom, hogy van hibázásra lehetőség. Ugye Carol Dweck, az ugye a Stanfordi pszichológus, írta le a korlátozott tudat meg a gyümölcsöző tudat elméletét, ami arról szól, hogyha így dicsérünk egy gyereket, te ügyes vagy, te okos vagy, hát nem véletlenül az apád is nagyon okos, hát az anyapád azon majdnem Nobel-díjat kapott, látszik, hogy te is a Kovács családnak a tagja vagy, és hogy milyen ügyes. Mi történik ezzel a gyerekkel? Elkezd hatalmasan szorongani, mert mi van akkor, ha egyszer téved és kiderül, hogy nem olyan okos, mint a nagy Kovács, a kicsi Kovács. Itt szoktak járni a kis tesó, akiknek jó tanulók a nagy tesói. És akkor valahogy ebből a sémából nem tud kikerülni. A nagy tesó az milyen ügyes, elvárják, ő még direkt azért is ellenazonosulni akar, és akkor nem akar olyan lenni, és hány ilyen konfliktus van. A gyümölcsöző tudat az pont ezt jelenti, hogy elrontottad, felsültél, nem sikerült, nem voltál jobb azban. Fogod magad, újrakezded, beleteszed az energiát, és lehet másodjára sikerül, vagy lehet harmadjára sikerül, vagy lehet soha nem fog sikerülni, de sikerül egyik más dolog. Hát pont ez a lényeg, hogy az önbecsülésnek, hogy nem kell 110%-osan teljesíteni, hanem elég jó vagy úgy, ahogy vagy, tudd a saját értékeidet, tudd a hiányosságaidat is, mert most nem fogsz tudni mindenből 100%-osat alkotni, de hogy minél inkább megteremtődik ez a küzdőképesség, annál jobban meg tudod oldani az ilyen meg a hasonló élethelyzeteket, illetve amit nem tudtál megoldani, azt át tudod keretezni. Mit is jelent ez az átkeretezés? Ugye a reframing technika, amit a pszichoterápiában is használunk, a helyzet nem változik meg, de megváltozik az a perspektíva, hogy én a helyzetre tekintek.

Marosvásárhelyen élt egy érdekes figura, Jócka. Jóska volt az ő becsületes neve, csak úgy sejtített, hogy azért ragadt rá ez a ragadványnév. Igazából egy koldus volt, aki virágárulásból tartotta el magát, és a 14 gyereket így nevelte fel. Vagy olcsón megvett virágot és eladta drágán, vagy a parkokból levágta a rózsákat. Na hát nem szép dolog parkokból, ugye közterületről virágot lopni, úgyhogy általában a rendőrök bekísérték a rendőrségbe is. Jócka ment így karonfogva két rendőrrel, és a szemben levő járdáról átkiáltott egy ismerőse, és megkérdezte, hova mész Jócka. Jócka pedig kihúzta magát, és ilyen hegyként aljásan rávágta, viszem ezt a két csávot a rendőrségre. Na ez az átkeretezés, hogy nem mindegy, hogy én hogyan gondolkodom a történetekről, hogy hogyan értelmezem ezeket a történeteket, hogy hogyan teszek ugye egy gyerek mögé egy olyan történetet, ami például akár arról szól, hogy milyen volt az én iskolai teljesítményem, mert hogy rengetegszer ezek a narratívák is ki vannak kozmetikázva, hiszen mindenki élettanuló volt, osztálylógásról az életében nem hallott, és ő egyből hazament az iskolába, és mindig leírt a házi feladatokat, és minden tökéletesen működött. De miért nem mondjuk el azokat a dolgokat is, amikor valami nem sikerült, vagy valamikor ugye ki kellett vágni a rezet, például az én életemben az egyik legjobb példa erre a rezilienciára, az én osztálytársamnak a története. 6. én pacsorfelelős voltam magyar nyelvből. Nem tudom, itt voltak ilyen pacsorfelelősök, aki kellett, elég nem populáris funkció volt, mert kellett ellenőrized a házikat, és be kellett írni a fekete pontokat a füzet végére, és amikor kigyűlt a három fekete pont, akkor kaptál egy rossz jegyet. Na, és akkor persze, hogy hát most akkor kivel szolidarizálja a tanára, vagy az osztálytársaiddal, hát nálam mindenkinek 2 és 3/4 fekete pontja volt, mert hogy hát csak most ne írd be, és gyere, na, és légy szíves, ez az Attila soha nem írt házi, de mindig volt egy jó sztória. Mindig már a két nagymamáját kétszer eltemették, már a hegyirokkel is lezuhant, nem tudom hova, és mindig meg volt a kifogás, hogy miért nincs házi, és aznap én is azt mondtam, megkért, hogy ne jelentsen, mert úgyis annyi jegye van magyarul, hogy biztos semmit fogják felszólítani felelni, csak hogy a Murphy törvényei kiválóan működnek, mondja a tanárnő, Attila, vicces, olvas fel a fogalmazásodat, fogalmazást kellett vinni aznapra. Mit csinál Attila? Veszi a füzetét, azt a füzetet, neki egy füzete volt, abban volt minden, matek, kémia, fizika, minden, kinyitja így a füzetet, elolvasott egy nem létező fogalmazást, egy cím, és akkor vitte a szemét, ugye láthatatlan sorokon, egyes oldal, már nem rövid fogalmazásokat elolvast, a kettes oldal is, meg ilyen nagy teatrálisan fordított egyet, elolvasta a harmadik oldalt is, és mint aki jól végezte dolgát, letette a füzetet a padra, én pedig felélegeztem, hogy jaj, köszönöm Istenem, csodák mégiscsak léteznek, működnek, jön a népmesei fordulat, Attila, légy szíves, hozd ki a füzetet, szólt a tanár, hát én azt hittem kész, megnyílik a föld, és én ott elsüllyedek. Attila, mintha semmi nem történt volna, kivitte a tanárnak a füzetet, leteszi a katedrára, közben ő fixírozta a plafont, így nézelődött, és mondja a tanárnő, nézi elől, hátul, oldalt, alul, felül, hát a fizika leckéken, minden, sehol így csak olyan találja, és akkor megkérdezi Attilát, hogy Attila, hol van a fogalmazásod? És Attila így ránéz a nagy kikerekedett kék szemeivel, és azt mondja, tanárnő, de hát az előbb még itt volt. Na hát, ez az én első egyesemnek a történet, az neki több volt, úgyhogy ő nem vette annyira komolyan. Hát elég múlik az idő, megtartottuk a 20 nem tudom hány éves 5-8 osztályos találkozónkat, illetve 1-8 osztályos, amúgy ezek a legmagányabb találkozók, érdemes megszervezni egy évek táblatából is, annyi változatos életünk, annyi jó sztori, van. Tehát nem csak az érettségit, hanem ezt is. Nem találjuk Attilát. Mindenki eljött az osztályból, Attilának nyoma veszett, senki nem tudott róla semmit. Egyszer elmegyek egy üzletember konferenciára, és többek között Attila sztoriát is elmeséltem, és oda jön hozzám egy vezérigazgató a szünetben, és kérdezi, tudok valamit erről az Attiláról? Hát mondom, én semmit, nem találjuk sehol. Azt mondja nekem, ha találkozom Attilával, szóljak neki, hogy van egy állása az ő cégében. Telik múlik az idő, gyerekeim kezdik a ugye nálunk van előkészítő osztály a Waldorfban, és állunk ott szülők, egyszer nézem, hogy ott van egy pasi előttem, olyan ismerős, de honnan ismerős, azok a szemei valonnan ismerősek, szakállos, nem tudtam hova tenni, egyszer csak így leesik a tantusz. Hát ez Attila. Ha mondom, a gyakában volt, mondom, Attila. Hát képzeld el, ugye kiderült, hogy a Szlovéniában volt, hozott egy szlovén feleséget Marosvásárhelyre, van 3 gyönyörű szép gyerekük, és a nagy lányok osztálytársa az én nagy lányommal. És mondom, hogy képzeld el, Attila, van egy állásod egy multi cégnél? Már ezelőtt nem tudom hány évvel szóltak, hogy mennyi oda, és fel fognak venni. És akkor Attila, hogy így rám néz,
És azt mondja, én a mamutot nem hízlalom. Azóta is fokhagymákat termesz, meg mit tudom én, azóta is ugyanilyen reziliens, meg megáll a lábán, és hogy milyen nagyon érdekesek ugye ezek a történetek, és ez ugye az attitűd, akár egész életünkben elkísérhet, mert ez a meserősnek az útja. Egy meserősnek sincs GPS a zsebében, jobbra sárkán, balra segítőtárs, előre van az életvízzel, nem jár konditerembe, hogy meg tudjon küzdeni a sárkánya. Egyszer csak ott van, és valahogy kibogozza magát. Na, ez a legnagyobb életlecke, hogy merjél belemenni, és aztán majd meglátod, hogy mi lesz. Szintén egy másik történet, az egyik ismerősömnek a története, aki válása után két gyerekével kiköltöztek Kanadába, annyira jól a nyelvet nem beszélte, de hát valami, ugye a gyerekeket is el kellett tartani valamiből, hát magyar tanárként nem sok állást hirdettek meg, de látott egy könyvtárosi álláshirdetést.

így nézték nagy kikerekedett szemekkel, gondolták, hogy Stephen Kingnek a Pszichotriller írónak van még vagy nagyon régi regénye, amit nem ismertek, vagy van most jelent meg, és azért nincsenek témában. Ő miután látta ezeket a csodálkozó tekinteteket, azt hitte, hogy meglepődött a bizottságban, hogy fel van készülve, hogy aztán ő beleadott apait, anyait, aztán amikor vége lett a vizsgálatnak, és tisztázták, hogy ki mire gondolt, ki mit adott elő, mondták a bizottság tagjai, hogy hát a tárgyi tudás az pótolni lehet, de ezt a leleményességet, ezt az életbátorságot, ezt a kreativitást, hogy neki pont egy ilyen emberre van szükségük, ahogy azóta is ebben a könyvtárban dolgozik. És hogy ez egy mekkora útra való egy gyereknek, hogy menj oda és próbáld meg. Nem biztos, hogy fog sikerülni, de sokkal nagyobb valószínűséggel, hogyha van egy ennyi életbátorság. A másik kedvenc történetem, barátomnak a nagymamája, egy kis eldugott falucskában lakik, nem nagyon mozdult ki a komfortzónából, egy kis fekete kendős öreg nénit kell elképzelni, mindig jött, ment, hozta, vitte a híreket, és az unokája kiköltözött New Yorkba, és mondta, nagymama addig nem hallhat meg, ameddig világot nem látott. Mire a nagymama ízbe kapott, felpakolták a görgős bőröngyével a New York-i járatra, szoktak, mama, amikor leszállsz, nem jövünk, megyünk, intézkedünk, kérdezősködünk, mert New York az nem egy falu, tehát megállsz, megvárod az unokács, ő majd aztán szépen vissza, hova kell. Megérkezik nagymama, akkoriban még nem voltak mobiltelefonok, jó fél órát késik az unoka a reptérről, amilyen közlekedési dugóba keveredett, és ott nagymama szegélyat áll, nézett jobbra, nézett balra, egyszer csak meglátott maga mellett egy 2 méter magas színesbőrű fiatalembert, odafordult, és megkérdezte, a fiatalember maga nem tud véletlenül magyarul, azt pedig elvágta, de... Kiderült, hogy 2 évig ösztöndíjas volt Budapesten, nagyon jól beszélt magyarul, és bejön, hogy az unokas, az látja, hogy ilyen nagymama beszélget, meg ott kommunikál, ugye nem hiszi el, de mit csinált nagymama? Hát ugye nem valószínűség számítás szerint gondolkodott, hogy mekkora az esély annak, hogy műveki reptéren valaki beszélje magyarul. Hova szerencse? Megpróbálom. És senki nem mondja, hogy ez mindig sikerül. De hogy azok a gyerekek, akik reziliensek és ugye rugalmas alkalmazkodó képesek, és egy ilyen mintával nőnek fel, hogy mit tudom, nem tudsz egy idegen nyelvet, de pantolima vagy, valahogy csak előadod magad, meg tudsz kérni egy üdítőt, vagy ki tudod gogozni magad helyzetekbe, akkor kap egy életváltóságot, hogy merjen közeledni, hogy a világ az mégiscsak egy jó hely, ahol érdemes ott megszületni, ahol lehet kezdeményezni. Jó, persze, történik egy csomó minden mellett, de azokat is mind meg lehet oldani. Na, akkor röviden be fogom mutatni azt a tipológiát, ami egy kicsit árnyalja ezt a képet, mert szeretnénk, hogy mindenki nagy önbecsülése, meg nagy küzdőképessége rendelkezzen, de azért ez nem így van, hogy mindenkinek korlátlanul lehet fejleszteni. Narancsága könyvben írtam azt a tipológiát, ami Meryl és Reid, a híres szervezett pszichológusoknak a tipológiája. Ez nem személyiség tipológia, hanem szociális stílusnak nevezik. Tehát nem személyiség tulajdonságokat csoportosítanak, hanem külső viselkedési jegyeket. Ez azért jó tudni, mert nem kell tesztet megoldani hozzá, hanem jól megfigyelsz valakit 5-10 percig, nagyjából be tudod kategorizálni, hogy melyik típusba tartozik, magadat is. Ugye ez a 4 típus, ez a promoter, controller, supporter és analyzer, ezek az angol megnevezései, vagyis promováló, kontrolláló, fenntartó és elemző. Vannak tiszta típusok, de ez a 4 kombinálódhat mind a 4-jel, úgyhogy lehet valaki promoter-promoter, vagy promoter-analyzer a sajátosságokkal, vagy supporter vagy kontrollerre, és ugyanúgy az összes többinél. Én most a 4 fő típust fogom egy kicsit karikatúraszerűen bemutatni, mindenki magára ismerje, illetve hogy pedagógusként lássa, hogy egyes gyerekek milyenek, vagy szülőként ugye tudja, hogy melyik gyereket hogyan kell kezelni. Minden egy típushoz van használati útmutató is, hogyan kommunikáljunk vele, hogyan kritizáljuk, meg vannak ugye az önbecsülés meg a küzdőképesség területén, hogy mik az erősségek és mik a fejlesztési feladatok. Na, a promoter, ez a minden évben kanál típus. Összecsapnak 2 tányért, ő már rögtön ott kell legyen. Tehát, hogy ez a komfortzónából való kilépés, ez mindig valamit kell szervezzen. Rengeteget beszél, és úgy beszél, hogy közben zárójeleket nyit. Kapcsol zárójel, szögletes zárójel, kerek zárójel, ezeknek felét nem zárja be. Amúgy a gyerekek nem kell járjanak ilyen képzésekre, mert nagyon jól tudják, hogy melyik pedagógus ilyen típus, mert ők mit csinálnak, feltesznek óra elején egy nyitott kérdést a pedagógusnak, és ő elszorakoztatja magát egyedül óra végén, tanterv, meg ilyenek, mit számít, a jó sztori, imádják amúgy a gyerekek a jó sztorikat, a történeteket, stb. Ez a gyerek akár felnőttként is ilyen, gyerekként is, már óvodáskorban látszanak ezek a sajátosságok, beviszed az óvodába ezt a gyereket, kb. 5 perc a beszoktatási idő, mert ő már volt a másik csoportban, mert beszélgetett az igazgatónénivel, és már a dadusnénivel is levarter ezt a 2 desszertet, ami neki természetesen kijár. Tehát lehet látni, hogy bárhol, akárhol kiteszed, ő feltalálja magát, hogy ezek a könnyű temperamentum típusú gyerekek. Viszont nagyon sokszor az ilyen gyerekeknek a szülei mindig mondják, hogy így kell csinálni,

megnéztem, hogy gyereket alszik, kiszed a vét, milyen fit és tetrekész, de hát az nem azért olyan, mert te csináltál valamit, hanem azért, mert ilyen a vérmérsékleti sajátossága. És általában akkor szoktak elhallgatni a szülők, mikor megszedik a másik gyerek, és az teljesen más típusú, és semmi nem válik be abból, amilyen nagy tanácsokat osztogatott azelőtt. De szerintem felnőttként is mindenki ült ilyen promoter személy mellett, akár vonaton vagy buszon, 5 perc van már olyan sztorikról beszéltetek, hogy nem is értető, hogy kerültetek ilyen jóba, vagy hogy kezdődött ez a beszélgetés, mert ilyen promoter áll a busz megállóban, 5 perc múlva tudja, mennyi a mellette levő néni nyugdíja, hova megy, hány unokája van, tehát nagyon könnyen kommunikált ez a promotereknek az erőssége. Három területen van nagy problémája, az első a rend és a rendszer. Az ő elmondatai zseni átlátja a káoszt, vagy tegnap még rend volt, ma már lekisted, vagy nálunk mesés rend van, hol volt, hol nem volt. Tehát ez a rend, meg a rendszer, ez örök tematika felnőttként is, mert itt kezdődnek a reggelek, hol van a töltő, a telefon, jó, ma csütörtök, van tornaóra, vissza kell rohangálni, ott felejtik a gyereket, vagy általában az ilyen szülők, a hivatalos szabadnapokon is elviszik a gyerekeket az iskolába, hogy tényleg ma szabadna, hogy nem is tudta, vagy hogy valahogy úgy 5 centivel a föld fölött járnak. Repteleken nagyon szeretem figyelgetni az ilyen promoter típusukat, mint Fidi González, jönnek a bőrgös bőrönde, a 20 kilós bőrönd véletlenül pont 25 lesz, akkor mindig 6 kabát van rájuk kötve, soha többet már nem lehet összecsukni azt a bőröndöt, mert így is hárman ugráltak rajta, hogy becsukodjon. Mert mit csinál a promoter? Ő a lehetőségekre pakol, lehet fog pingpongozni, lehet fog tenisztezni, lehet fog a partira. Tehát ez a minimalista stílus nem az ő jellemző. Az idő az ilyen gumiból van a promotereknél, plusz-minusz fél óra, és van egy ilyen mágikus időszemlete, hogy a repülők nem szállhatnak fel nélkülem, aztán kiderül, hogy mégiscsak nem szállhat. Valahogy sok minden ugye kibogozódik az életükbe, de ezek a nagy ráismerések, hogy fú, tényleg el lehet késni, vagy 5 perc alatt nem lehet odaérni valahova, meg tényleg egy éjszak alatt nem lehet megtanulni mindent, de valahogy a promotereknek tényleg ilyen nagyon nagy szerencséjük szokott lenni, hogy érettségén fix azt az egytételt húzzák, amit tudnak, vagy ha nem is azt, akkor azt mondják, hogy az alma az pont, amit a körte. Tehát a körte, és már a tanára se tudja, tényleg most melyik volt a tétel, az alma vagy a körte, tehát lyukat veszél a hasadba, és abból az 5 mondatból, tehát például akár egy promoter, hogyha elmegy külföldre, az az 5 szóval ő kibogozza magát, tehát biztos nem fog szorongani az igeragozások miatt, meg stb.

0: Kádár Anna Mária az Önbecsülés és küzdőképesség megalapozása című előadásából hallgattunk egy részletet, melyet az MCC Miskolci Képzési Központjában mondott el április 21-én. Munkatársaim nevében is búcsúzom Önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Vita alakult ki az amerikai szenátus bizottsági meghallgatásán arról, hogy az Iránnal életbe lépett tűzszünet időszaka beleszámít-e a katonai konfliktus időtartamába, aminek 60. napja után az adminisztrációnak a kongresszus jóváhagyását kell kérnie. A kongresszus felsőházának fegyveres erők bizottságának ülésén Pete Hegseth, hadügyminiszter úgy érvelt, hogy a tűzszünet napjait nem lehet a konfliktus aktív napjai közé számolni, mondta a miniszter. Jelenleg tűzszünet van érvényben, a mi értelmezésünkben a 60 napos óra megáll a tűzszünet idején, fejtette ki a miniszter. Az 1973-as háborús jogkörökről szóló törvény szerint, ha az Egyesült Államok 60 napnál hosszabb ideig érintett egy katonai konfliktusban, akkor a folytatáshoz a kongresszusnak kell jóváhagyást adni, illetve kihirdetnie, hogy az ország hadban áll. A jogszabálynak ugyanakkor van egy kitétele, ami a kongresszus tájékoztatása mellett további 30 napot ad az elnök számára haladéktalanul arra, hogy az adott konfliktust lezárja. Tim Kaine, demokrata szenátor úgy foglalt állást, hogy nem ért egyet a miniszter érvelésével, és a gondolatmenetet alkotmányellenesnek mondta. Felfüggeszti bírói tevékenységét Magyar Péter leendő miniszterelnök húga férje kormányzati megbízatásának idejére. Ezt a Tisza párt elnöke jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter tudatta, hogy sógorát Mellétei Barna Mártont, a Tisza jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására. A 22 évvel Magyarország uniós csatlakozása után május 1-én kiadott ünnepi videóüzenetben a Tisza kormány működési elveiről szólva elmondta, számára is komoly dilemmát okozott az a helyzet, ami miatt többen aggódnak, hogy egy kormánytag és a miniszterelnök között családi kapcsolat van. Elmondta, Mellétei Barna Mártont egyetemista kora óta ismeri, kinevezésének alapja felkészültsége, a jogállamiság iránti elkötelezettsége volt. A Fidesz lerombolta a jogállamot, Magyarországon megszűnt a jogbiztonság és az emberek törvény előtti egyenlősége. Mindenek helyrehozatalára olyan embert kerestem, aki képes ezt az óriási történelmi feladatot elvégezni, és akinek a szakmai felkészültsége megkérdőjelezhetetlen, fogalmazott Magyar Péter. Jogerőssé vált az április 12-i országgyűlési választás eredménye, miután a kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasította. Az április 12-i választás egyéni választókerületi eredményei április 29-ére szerdára mindenhol jogerőssé váltak. A Nemzeti Választási Bizottság pedig, miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésére állt, még aznap megállapította az országos listás eredményt, azaz, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz. Új független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszterjelölt. Gajdos László azt írja, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely nem politikai utasításokat hajt majd végre, hanem szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. Hozzátette, az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. A célunk egyértelmű, sérthetetlen védelmi rendszert építünk környezetünk és jövőnk érdekében. A Tisza kormány munkájának középpontjában a magyar emberek egészsége és biztonsága áll, fogalmazott Gajdos László. Sport. Miután irányításával megőrizte másodosztályú tagságát, James Morrisont állandó vezetőedzőnek nevezte ki a magyar válogatott Callum Stiest is foglalkoztató West Bromwich Albion labdarúgó csapata. A klub közölte, hogy 2 éves szerződést kötöttek a 39 esztendős szakemberrel. A West Brom a korábbi skót válogatott labdarúgó irányításával március óta 4 győzelem és 6 döntetlen mellett mindössze egyszer kapott ki, így egy fordulóval az idény vége előtt eldőlt, hogy a következő szezonban is a Championship-ben szerepelhet. Végül az időjárásról. A nappali gomoly felhő képződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megérénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. Közé tették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. A Szentszék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot.
1: A pápa májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. A pápa ima világhálója közzétette a Szent Atya május hónapra szóló videóüzenetét, amelyben arra szólít, hogy nézzünk szembe korunk egyik legsürgetőbb kihívásával, az éhezéssel és az élelmiszerpazarlással. Milliók nem jutnak hozzá méltó táplálkozáshoz, ezért a pápa imára és cselekvésre szólít, hiszen a földjavait Isten mindenkinek szánta, nem csak keveseknek.
2: Today we recognize with sorrow that millions of brothers and sisters continue to suffer from hunger, while so many goods are wasted at our tables.
1: Imájában 14. Leó pápa fájdalommal állapítja meg, hogy testvéreink milliói szenvednek az éhezéstől, miközben sok élelmet elpazarlunk asztalunkon. A Szent Atya arra hívja a hívőket, hogy tudatosabban éljenek, tanuljanak meg köszönetet mondani minden élelemért, egyszerűen fogyasszanak, örömmel osszák meg az ennivalót másokkal, elismerve, hogy Isten a föld gyümölcseit minden embernek ajándékozta, nem csak keveseknek. A pápa azt kér Istentől, hogy tegye képessé a közösségeket, az önző fogyasztói logika helyett a szolidaritás kultúrájára, konkrét gesztusokon keresztül, érzékenyítő kampányokkal, élelmiszerbankokkal, józan és felelős életstílussal. Az imádság egy evangéliumi kéréssel zárul, senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól. Az ENSZ szervezetek legutóbbi adatai növekvő válságról számolnak be. A világélelmezési program jelentése szerint 2026-ban 318 millióan néznek szembe éhezési krízissel vagy még súlyosabb helyzetekkel. A Közel-Keleten zajló konfliktus további 45 millió embernél okozhat éhezést júniusig. Tavaly Gáza és Szudán egyes területein egyidejűleg éhénység alakult ki, az idei évszázadban először. A 2025-ös élelmiszerbiztonsági és élelmezési ENSZ jelentés megállapította, hogy 673 millióan szenvedtek az éhezéstől 2024-ben, ezen túl pedig 2,3 milliárd ember mérsékelt vagy súlyos élelmiszerbiztonsági körülmények között élt. 2,6 milliárdan nem engedhettek meg maguknak egészséges táplálékot. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet és a Világélelmezési Program figyelmeztet, hogy az élelmiszerbizonytalanság tovább súlyosbodhat 2026-ban, legalább 16 országban és egyes kritikus területeken. Még aggasztóbb ez a valóság, ha összevetjük a globális élelmiszerpazarlással. Az ENSZ környezetvédelmi programja rámutat, hogy a világ több mint 1 milliárd tonna élelmiszert elpazarol. Ez egyben súlyos klímaproblémát is okoz, mivel a globális üvegházhatású gázok 8-10%-áért felelős. Erre az óriási ellentmondásra hívja föl a figyelmet 14. Leó pápa májusi ima szándékában. A Szent Atya személyes ügyének tekinti a kérdést, a szívéből született az intenció, mondta el Páter Cristóbal Fones, a pápa ima világhálója nemzetközi igazgatója. A pápát mély fájdalommal tölti el, hogy sok ember a világon nem jut hozzá egy ilyen alapvető és emberi dologhoz, mint az étel. Ezért mindenkit arra hív, hogy ne maradjunk közönösek, hanem határozottan cselekedjünk, imádkozzunk, és tegyünk konkrét gesztusokat a szolidaritásra.
2: Lord of creation, you gave us the fertile earth, and with it our daily bread, as a sign of your love and providence.
1: Teremtés Ura, nekünk ajándékoztad a termékeny földet és vele a mindennapi kenyerünket, mint szereteted és gondviselésed jelét. Ma fájdalommal ismerjük el, hogy testvéreink milliói még mindig szenvednek az éhezéstől, miközben oly sok élelem megy veszendőbe asztalunkon. Ébresz minket új lelkiismeretre, hogy megtanuljunk köszönetet mondani minden élelemért, hogy egyszerűen fogyasszunk és örömmel osztozzunk, és hogy megőrizzük a föld gyümölcseit, mint a te ajándékodat, ami mindenkinek szól, nem csak keveseknek.
2: Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption into a culture of solidarity.
1: Jó atyánk, tégy minket képessé arra, hogy az önző fogyasztói logikát szolidáris kultúrára cseréljük. Tedd, hogy közösségeink konkrét gesztusokat mozdítsanak elő, érzékenyítő kampányokat, élelmiszerbankokat és egy józan és felelős életstílust. Te, aki elküldted szeretett fiadat, Jézust, megtört kenyeret a világ életéért, adj nekünk új szívet, mely éhezi az igazságosságot és szomjazza a testvériséget.
2: May no one be excluded from the common table, and may your spirit teach us to see bread not as an object of consumption, but as a sign of communion and care. Amen.
1: Hogy senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól, és hogy lelket tanítson meg minket, hogy ne úgy nézzünk a kenyérre, mint fogyasztási eszközre, hanem mint a szeretett közösség és a gondoskodás jelére. Amen.

Közzétették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 14. Leó pápa a június végi konzisztórium előtt a bíborosoknak írt levelében mélyebb emélkedésre szólít fel az Evangelii Gaudium, az evangélium öröme kezdetű 2013-ban Ferenc pápa által kiadott apostoli buzdítás témáiról, kiváltképpen a keresztény beavatási folyamatok reformjáról, és óva int a prozelitizmus kísértésétől, illetve a puszta intézményi szintű megőrzés vagy terjeszkedés logikájától. Az egyház küldetése nem a saját fennmaradása, hanem annak a szeretetnek a közvetítése, amellyel Isten szereti a világot. Ez áll 14. Leó pápa bíborosoknak írt levele középpontjában, amelyet április 14-én kedden tettek közzé a rendkívüli konzisztórium közelettével. A tanácskozásra június 26-án és 27-én Szent Péter és Szent Pál ünnepe előtt kerül sor a Vatikánban, amelyet a 14. Leó által vezetett Szent Mise zár le. A pápa a január 7-én és 8-án tartott konzisztórium végén jelentette be a következő gyűlés időpontját. A levélben a pápa háláját fejezi ki a januári konzisztóriumon végzett munkáért, és az összegyűjtött anyagokat maradandó értékű erőforrásnak nevezi, amelyet az egyházi megkülönböztetés révén tovább kell fejleszteni. Leó pápa rámutat Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítására, mint folyamatos hivatkozási pontra az egyház életének és küldetésének terén. Megjegyzi, hogy ez mindent újra a kérugmára, mint a keresztény és egyházi identitás szívére összpontosít, és egy friss levegő fuvallatának nevezi, amely képes elindítani a lelkipásztori és missziós megtérés folyamatait. Leó pápa felvázolja, hogyan hívja ez a perspektíva az egyházat a megújulásra számos szinten. Személyes szinten minden megkeresztelt embert arra hív a pápa, hogy újítsa meg találkozását Krisztussal, a pusztán befogadott hittől a valóban megtapasztalt és megélt hit felé haladva. Közösségi szinten felszólít a karbantartásra, a megtartásra összpontosító lelkipásztori megközelítésről, a missziós lelkipásztori megközelítésre való áttérésre, amelyben a közösségek az igehirdetés élő szereplőivé válnak, amelyeket a kapcsolatokra való odafigyelés, valamint az elkísérésre és a gyógyulásra való nyitottság jellemez. Egyházmegyei szinten a lelkipásztorok felelőssége kiemelt szerepet kap. Biztosítsák, hogy a missziós dinamizmust ne nehezítsék el, vagy folytsák el a szervezeti akadályok, miközben segítsék elő a lényegre összpontosító megkülönböztetést. Ezekből a gondolatokból bontakozik ki a küldetés egységes felfogása. Leó pápa a Krisztus központúnak és kerugmatikusnak nevezi azt, amely egy olyan találkozásból született, amely képes átalakítani az életeket, és vonzás, nem pedig hódítás által terjed. Megjegyzi, hogy ez a küldetés együttműködik a kifejezett igehirdetéssel, a tanúságtétellel, az elkötelezettséggel és a párbeszéddel, miközben elkerüli a prozelitizmus kísértését és a puszta intézményi szintű megőrzés vagy bővítés logikáját. Még azokban a kontextusokban is, ahol az egyház kisebbségben van, arra hivatott, hogy egy kis nyájként éljen, amely reményt hoz mindenkinek. A jövőre tekintve 14. Leó számos további elmélkedésre szoruló területet emel ki. Felszólít az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításban lévő információk őszinte értékelésére, megjegyezve, hogy egyes aspektusok ismeretlenek és megvalósítatlanok maradtak. A prioritások között szerepel a keresztény beavatási folyamatok reformja, az apostoli és lelkipásztori látogatások megújult értéke, valamint annak szükségessége, hogy felülvizsgálják az egyházi kommunikáció hatékonyságát, beleértve a Szentszék szintjén is, egy egyértelműbben missziós értelemben. Levelének végén Leó pápa megismétli háláját a bíborosok szolgálatáért, és megerősíti, hogy további részleteket közöl majd a júniusi konzisztórium előkészítéseként. Az egyházat a feltámadt úr reménységére bízva,
húsvéti üdvözletét küldi, és arra buzdít minden hívőt, hogy fedezzék fel újra az egyház küldetésének lényegét, tanúságot tenni Isten szeretetéről a világban. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. Eugenio Pacelli, 12. Pius, az Isten városa és az ember városa között. Ez a témája annak a konferenciának, amelyre május 4-én hétfőn 17 órakor kerül sor Rómában, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor pápák termében. A konferenciát a 12. Pius pápa születésének 150. évfordulójára emlékező ünnepségek részeként szervezik. Dominik Mamberti bíboros, protodiákonus, az apostoli szignatúra legfelsőbb bíróságának prefektusa elnökletével az előadók között lesz Johann X, az államtitkárság államokkal fenntartott kapcsolatok részlege történeti levéltárának igazgatója, aki Eugenio Pacelli és a konkordátumok témáról beszél, Andrea Tornielli, a vatikáni média főszerkesztője, aki Eugenio Pacelli bíboros, mint államtitkárról szól, Stefan Heid, a Keresztény Régészet Pápai Intézetének rektora, aki 12. Pius és a Szent Péter Bazilika konfesszió oltára alatt végzett ásatások címmel tart előadást, valamint Fabrizio Cambi domonkos atya, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor perjele, aki Itália és védőszentjei Szent Katalin és Szent Ferenc 12. Pius magisztériumában témáról beszél. A Szentszék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot. A Szentszék felhívja a figyelmet, hogy ha újra a nukleáris elrettentésre, az arzenálok modernizálására támaszkodunk, és arra, hogy egyre inkább integráljuk a mesterséges intelligenciát a katonai rendszerekbe, akkor az egyre veszélyesebb útra tereli a világot. Április 29-én szerdán tartották New Yorkban az ENSZ ülésén a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 11. felülvizsgálati konferenciájának általános vitáját. A tanácskozáson a Szentszék állandó megfigyelője nagyon súlyosnak nevezte ezt a pillanatot. A növekvő geopolitikai feszültségek és a gyengülő fegyverzet ellenőrzési keretek hátterében a szentszéki küldöttség aggodalmát fejezte ki a nukleáris retorika visszatérése miatt, beleértve a nukleáris fegyverek esetleges használatával és tesztelésével kapcsolatos fenyegetéseket is. 14. Leó pápát idézve a Szentszék állandó ENSZ megfigyelője sajnálkozott a multilaterális diplomáciától való egyre növekvő eltávolodás miatt. Megjegyezte, hogy a párbeszéden és konszenzuson alapuló diplomáciát felváltja az erőn alapuló diplomácia. Kiemelte a nukleáris létesítmények elleni közelmúltbeli támadásokat is, mint a globális biztonságot védő régóta fennálló normák erodálásának jeleit. Nagy aggodalmának adott hangot a mesterséges intelligencia növekvő szerepe miatt a nukleáris döntéshozatalban. A Szentszék figyelmeztetett, hogy az ilyen rendszerek csökkentik az emberi mérlegelés idejét válsághelyzetekben, növelve a téves számítások kockázatát és elhomályosítva az élethalál döntések erkölcsi súlyát. Megerősítve a fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés központi szerepét, kijelentette, hogy annak három pillére a leszerelés, a fegyverek elterjedésének megakadályozása és a nukleáris energia békés célú felhasználása továbbra is elengedhetetlen a nemzetközi békéhez és biztonsághoz. A leszereléssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a 6. cikkely kötelező érvényű kötelezettséget ír elő a nukleáris fegyverek felhasználására irányuló tárgyalások folytatására. Ez a kötelesség most sürgetőbbé vált, mivel a nukleáris hatalmak modernizálják fegyverarzenáljukat és bővítik elrettentési doktrináikat. Az ilyen trendek miatt fennáll a veszély, hogy egy olyan paradigmát szilárdítanak meg, amely már stratégiailag és erkölcsileg is megkérdőjelezhető, figyelmeztetett a szentszéki képviselő. Hozzátette, hogy az elrettentésre támaszkodni a biztonsághoz való olyan megközelítést tükröz, amely az erő fenyegetése által fenntartott kölcsönös sebezhetőségen alapul, nem pedig a jogon és a bizalmon.
A nukleáris fegyverek katasztrofális humanitárius következményeire emlékeztetve a Szentszék megerősítette, hogy támogatja a nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződést, amely megerősíti a leszerelés erkölcsi és jogi keretét. Hosszú és részletesen kifejtett nyilatkozatában a szentszéki ENSZ megfigyelő a non-proliferációról is beszélt. Szorgalmazta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szigorú biztosítékait, továbbá megújította a támogatást a Közel-Keleten található nukleáris fegyverektől mentes övezet kialakítására. A puszta ellenőrzés nem elegendő, ha nem kezeljük a bizonytalanság kiváltó okait a párbeszéd és a felelősség teljes szerepvállalás révén. A nukleáris energia békés célú felhasználásával kapcsolatban a Szentszék megerősítette az államok jogát arra, hogy kötelezettségeikkel összhangban békés célokra fejleszték a nukleáris technológiát, megjegyezve annak alkalmazását az orvostudományban, a mezőgazdaságban, az élelmezés biztonságban és a környezetvédelemben. Végezetül a szentszéki ENSZ megfigyelő emlékeztetett 14. Leó pápa felhívására, a lefegyverzett és lefegyverző békére. A valódi béke nem alapulhat a félelmen, ehelyett a bizalomra, a párbeszédre és a közös emberségünk elismerésére kell építeni azt. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az esztergomi bazilikát, ahonnan az országos mindszenti engesztelő zarándoklat szentmiséjét közvetítjük. A szertartást Felföldi László pécsi megyés püspök mutatja be, a technikai közvetítést Bilincsik Márton és Kvaszinger Jenő irányítja. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Békesség veletek!
2: Engedjék meg, hogy mindazok a nevében megnyitásából szívén és szeretettel köszöntöm mindannyiunkat, akik majd imádkozni, teljes emberekkel a mit szent találatokba tartalmányban. Különös tisztelettel köszöntök Önöket, Súlyok Tamás, Gosztán Usádi Ákérát, Tartasi Hajnás, Kodiak Egyetét,

0: Hálás köszönetet mondok Felföldi László pécsi püspökatyának, hogy elfogadta a bíboros atya meghívását, s vállalta a mai szentmise celebrálását. És a jelenlévő püspökatyáknak azt az egységet, amellyel a mai szentmisénkben egyé válunk imádságban, hazánkért. A mindszenti és a meszlényi rokonokat is köszöntöm. Szeretném megköszönni a nagyköveteknek, a közélet megjelent képviselőinek, hogy ma itt vannak velünk imádságban és szeretetben. Külön köszönet illeti a pécsi iskola és a Pannonia Szakra katolikus általános iskola növendékeit, tanárait, a kedves szülőket. Köszönjük azt az áldozatos hűséget, amellyel évről évre az arándoklatukkal, imáikkal kísérik hazánkat, élővé téve hitvalló nagy elődeink örökségét. Ezzel az alázatos és tiszta lelkülettel kapcsolódjunk a mai szentmisébe. Vigyük az Úr elé Mindszenti József bíboros hercegprímás emlékezetét, fölajánlását, aki egész életében a Szent Pannoniáért, nemzetünk lelki megújulásáért fohászkodott. Higgyük és érezzük, hogy ő ma együtt imádkozik velünk az égi hazában.
1: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz. Irgalmazva nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te húsvét ünnepe által mennyei orvosságot adtál a világnak. Kérünk, kísért kegyelmeddel egyházadat, hogy az e világi feladatok teljesítésével eljusson az örök életre. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Szent Lecke, az apostolok cselekedeteiből. Pál apostolnak pizídiai beszéde utáni szombaton szinte az egész város összegyűlt, hogy hallja az Isten igéjét. Amikor azonban a zsidók meglátták a nagy tömeget, féltékenység fogta el őket, és rágalmakat szórva akarták meghazudtolni Pál szavait. Pál és Barnabás azonban bátran kijelentette: először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, de mivel ti visszautasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk. Ezt a parancsot adta nekünk az Úr. A pogányok világosságává rendellek téged, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig. A pogányok ennek hallatára örvendezve magasztalták az Úr tanítását. Hittek is mindazok, akik az örök életre voltak rendelve. Az Úr igéje így az egész környéken elterjedt. A zsidók azonban felbújtották az előkelő vallásos asszonyokat, meg a város előjáróit, és üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen. Ezért kiutasították őket a városból. Ők pedig vádképpen lerázták ellenük lábuk porát, és Ikóniumba mentek. A tanítványok pedig elteltek örömmel és szent lélekkel. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt a tanítványokhoz. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég lesz nekünk. Jézus így válaszolt: Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem. Sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem. Ezek az evangélium igéi.

Örömmel és szeretettel köszöntöm az egyházi és a világi méltóságokat, minden kedves testvérünket, és nagy szeretettel köszöntöm a gyerekeket. Ha most beszéd alatt azt érzitek, gyerekek, hogy ezt nem egészen értem, vagy nem teljesen tudom, hogy pont miről van szó, akkor az az érzés normális a szívetekben, mert ez most nem pontosan a ti szíveteknek készül, de remélem, hogy egy-egy gondolatot azért majd meg tudok osztani veletek. Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, és e kegyelem nélkül semmi sem lennék. És mivel minden jó az Úrtól jön, neki akarok mindenért köszönetet mondani. A próbatét

Elért, a vigasztalásért, a veszélyért és az exódusért, a méltánytalanságért és a derűért. Mint Szent József bíboros sorai a fülünkben és a szívünkben csengenek. Ez az üzenet mai ünnepünk ereje, hálaadás az életért, rendíthetetlen hitéért, valamint mindmáig ható tanúságtételéért. Azért jöttünk ide, a hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából, hogy példáját szemlélve megerősödjünk hitünkben, emberi méltóságunkban, és határozottabb szívvel, építő tettekkel és gyógyító szeretettel legyünk megújuló egyházunk sója, egy ízét vesztett világban, valamint világossága a sötétséget növelő erőkkel szemben, Sik Sándor szavaival, a testvéreknek, kik az éjben járnak, Isten küldött Szent János Bogárnak. A Magyar Katolikus Egyház ezen különös, fontos ünnepén néhány rendkívül aktuális gondolatot szeretnék előtérbe helyezni, melyet mindnyájan tovább gondolhatunk személyes életünk, családjaink és egyházközségeink vonatkozásában. Ezek a gondolatok az egyház, közösség, család, ifjúság, nevelés, küldetés kérdéskörei az imádság hátterével, melyekről Mindszenty József bíboros is világosan és határozottan foglalt állást, ezért most az ő gondolatait kihangosítva szeretném a magam gyengeségét megerősíteni. Az egyház képe olyan, mint egy tábori kórház, ahova befogadnak mindenkit, akit megsebzett az élet. Mindez Ferenc pápa tanításában kapott különös hangsúlyt és jövőképet ad számunkra. A sebzettek, csalódottak, önmagukban, embertársaikban, emberi kapcsolataikban, családban, egyházban. Sebzettségük kapcsolati, szellemi, lelki veszteség és békétlenség. Ezért első feladatunk a gyógyítás, mert csak a gyógyulás után gondolkodhatunk küldetésünk megvalósításában, építő tevékenységében. A feltámadás után Jézus elsőként gyógyította a csalódott, reményvesztett apostolok, tanítványok szívét, csak utána adott nekik küldetést. Ezt fogalmazta meg 14. Leó pápa a megválasztásának követő első beszédében, szívének, lelkének legmélyét adva. Béke mindnyájatokkal. Ez a feltámadt Krisztus első köszöntése. A jó pásztori, aki életét adta Isten nyájáért. Én is szeretném, hogy ez a béke köszöntés belépjen szíveinkbe, eljusson családjainkhoz, minden emberhez, bárhol is vannak, minden néphez, az egész földre. Béke veletek! Ez a feltámadt Krisztus békéje, egy fegyvertelen béke, egy lefegyverző béke, alázatos és tartós. Istentől jön, aki mindannyiunkat szeret, feltétel nélkül. Ennek a békének, csak ennek a krisztusi békének van gyógyító ereje,
a személyes életünkben, a családi asztalnál és közösségeink megújuló találkozásaiban. Honnan ered ez a gyógyító, békét adó és közösséget teremtő elhivatottságunkat éltető forrásunk? A hitből fakadó tartásból, vagy a jellem erejéből? Vincenti azt hirdette, az emberek 100 millióihoz nem a szellemóriások, hanem a jellemóriások állanak közel. Ezek maradnak minden korok, minden emberének örök utitársai. Ez a gondolat hűven tükrözi Mindszenti emberi és főpapi életútját, a szilárd elveket, a diktatúrákkal szembeni kompromisszum képtelenséget, az egyszerű emberek iránt tanúsított lelkipásztori gondolkodást és az Istenbe vetett sziklaszilárd hitet. A jellem tisztasága olyan egyetemes érték, amely átível évszázadokon, kultúrákon és társadalmi rendszereken. Olyan egyetemes erkölcsi mérce, amely a közösségek viszonylatában is meghatározza azok belső értékét és összetartozását. Ám ahhoz, hogy ez a belső tartás nemzedékeken átívelő örökséggé váljon, a család pótolhatatlan fundamentumára, mint az emberi élet első közösségi lépcsőfokára van szükség. Nagyon köszönöm, hogy családok jöttek együtt, annak, akiket láttam közelebbről is, és hallottam különböző úton, módon, de azt mondta a család, ma itt akarunk lenni. A család értéke az a minőségi idő, az a közös élmény, amely szívünket kinyitja a szépre, a jóra, és megerősíti kapcsolatunkat. Vincenti 1955-ben több mint 3 hónapot tartózkodott a Pécsi Egyházmegyéhez tartozó Püspök Szent Lászlón, ahol a korábbi börtönévek után a külpolitikai nyomás és megromlott egészségi állapota miatt helyezték át házi őrizetbe. 1955. július 26-án itt látogathatta meg édesanyja. Édesanyja szíve a fiával együtt merült a szenvedés tengerébe. Az éveken át tartó sötét rabságban az idős édesanyja az egyetlen ragyogó csillag Mindszenti számára. Ezért is fogalmazta meg emlékiratában, nem tudok elég hálás lenni Istennek, hogy őt adta nekem, és hogy életem legnehezebb időszakában is ott állhatott mellettem. Ő már rég beérett kalász volt az örökkévalóságra, de Isten irántam való irgalmából meghosszabbította életét. A családot, mint minden közösségünk alapkövét és jellemformálás elsődleges bölcsőjét eképpen méltatta Erdő Péter bíboros úr. A család igazi alapja a szeretet és az a fajta belső becsületesség, amivel a mai közvélemény sokszor már nem is tud mit kezdeni. Pedig az élet tele van olyan helyzetekkel, amikor egy érték mellett
meghatározott döntésünk kitartásra, sokszor áldozatra is kötelez, és minden ellenkező előítélettel szemben éppen ettől leszünk boldogok. Az ember a családban tanulja meg az emberi és Isten kapcsolat valóságát, tanul meg szenvedni és szeretni, melyek nélkül nem lehet az emberi méltóságunkat megélni és tisztelni. Kedves fiatalok, most az idősek egy kicsit pihenjenek. A gyerekeket szeretném kérdezni, ki az, akik gyalog jöttek? Hadd lássam. Van-e? Van bizony, magasabbra, bátra, büszkén. Nagyon jó, köszönöm. Kerékpárosok. Aj, de sokan vagy. Fantasztikus. Nagyon köszönöm. És vannak kenusok állítólag, vagy kajakosok, nem tudom. Kenu, kajak. Szuperek vagytok. Valamikor a múlt évezredben én is kenusztam, de már leszoktam róla. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok. És nagyon fontos, hogy megéltétek az emberi életnek azt a különleges élményét, ami az úton létnek a valósága. És az egész életünkre igaz, hogy a célt szemlélve a legfontosabb, hogy hogyan élem meg az utat. Nem az a legfontosabb, hogy megérkeztünk, hanem hogy éltük meg. És az emberi életben is ez a fiatal szívben ott lévő valóságos élmény a legfontosabb, hogy ne csak a célt lássam, hanem az utat is méltón éljem meg, amely a célhoz elvezet. Ez a meghívás, az életnek ez a különleges ajándéka a ti személyes sztoritok. Találjátok meg ezt a személyes utat, és merjetek rajta Jézussal barátságban, az ő vezetésére bízva magatokat, valami igazán értékeset és szépet alkotni. Most Leó pápától szeretnék egy gondolatot, valahogy próbáljátok meg a szívetekbe vésni, egy-két szót, ami úgy érzitek, hogy ez most nekem szól. Kedves fiatalok, ne féljetek mindent odaadni, időtöket, erőtöket Istennek és testvéreiteknek. Ne féljetek teljesen odajándékozni magatokat az Úrnak és másoknak. Csak így találtok mindig új ízt és egyre mélyebb értelmet az életben. A világnak szüksége van tanúságtételekre, hogy legyőzze korunk tévútjait, és szembenézzen a kihívásokkal. És mindenek előtt, hogy újra felfedezze az Isten és a felebarát iránti szeretet jó ízét. Köszönöm a figyelmeteket, most már pihenhettek egy kicsit. Erről az Isten kapcsolatról Vincenti József herceg prímás 1946. október 20-án a pécsi székesegyházban így elmélkedett. A vallás nem holmi jelentéktelen, liliputi élettényező, hanem az emberi élet tengelye és mestergerendája. A társadalom fundamentuma, az élet hajójának iránytűje, az élet tengerén átkísérő és kikötőbe vezérlő kormányos. Csak ott állhat fenn erkölcsösség, ahol szilárd vallási alapok vannak. Csak az Istenben és örök életben hívő komoly vallásossággal lehet nagy embereket, hősöket, szenteket nevelni, itt ülnek közöttünk, értük vagyunk felelősek, és csak ezzel a hittel lehet a bűn örvényében fuldoklókat és a szenvedőket felemelni.
A felemelkedés pedig mindig magában hordozza a megújulást, amelyről itt, ebben a fizikailag csodálatosan megújult bazilikában különös is, aktuális beszélni. Óriási munkát végeztek, de a legnagyobb munka az láthatatlan volt, amit a mérnökök végeztek. Fiatalok között van, aki mérnök szeretne lenni. Mérnök, hadd lát. Na már ott van egy. Még egy. Kettő, három. Szuper. Nagyon jó. Mindenki mérnök lesz, fiatalok, mert vagy megtervezed az életet, vagy nincs, aki fölépítse. Nagyon sok emberi élet azért csúszik el, megy tönkre, mert elfelejtették tervezni. Csak azt gondolták, hogy élem. És ez a tervhez szigorúan ragaszkodni kell. Itt, ebben a bazilikában csúcs szakember, mérnökök dolgoztak. A szakfolyóiratból csak egy nagyon rövid részt szeretnék idézni. Az esztergomi bazilika felújítása során feltárt repedések kialakulásának megértéséhez széleskörű építéstörténeti, anyagtulajdonságokat érintő és számítási vizsgálatokat kellett elvégezni, hogy feltárjuk a károsodás mértékét, jelentőségét és a szükséges helyreállítás volumenét. Óriási tudás, óriási munka, mielőtt bármit tettek volna. Így vagyunk az egyházban is, az egyházközségeinkben, a közösségeinkben. Itt-ott repedezettek, de még jól tartanak a falai. Azért, hogy ezek a stabil alapokon nyugvó falak az utókor számára is biztos menedékként szolgáljanak, Krisztus tanítványaiként nem dőlhetünk hátra. Most van itt az ideje, hogy Istenre emelve tekintetünket, embertől emberig kapcsolódjunk, ahogyan az egyház történelmében elődeink már nagyon sokszor megtették. Főtisztelendő atyák, a legvédettebb helyen ültök, ez a legbiztonságosabb, most van az ébresztő. Kedves atyák, most nagyon bátor szívekre, erős lélekre van szükségünk. Le kell ülnünk híveinkkel, időt nem számolva bőségesen és sokszor, hogy felmérjük egyházközségeink repedéseit, gyengeségeit, ugyanakkor a jövőt jelentő erőit. Értő hallással hallgassuk meg az embereket, mert élethelyzetükből adódóan sokszor tisztábban és élesebben látják a kialakult helyzeket, mint mi. Ahogyan az épületeink felújításában, úgy közösségeinkben sem mi vagyunk a legjobb szakemberek. Bízzunk azokban, akik velünk együtt Krisztus tanítványai. Higgyünk közös mesterünkben, az egyház építőmesterében, az alapítóban, Krisztusban. Aki azt mondta, ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Az életnek, a történelemnek ezen a pontján most rajtunk van a sor. Ahogyan a bazilikát sem felülről, és nem kívülről, hanem nagyon is belülről. A repedések mélyéről vizsgálták, és erősítették meg, úgy nekünk sincs más lehetőségünk. Leó pápa ezt a megújulást, a harmóniára épülő, újjászülető egyház képeként így írja le. A keresztény újjászületés révén
Jézus testvérei leszünk. A szívből induló reformra van szüksége az egyháznak, hogy valóban hatékony legyen. Elsősorban egyetértés szükséges a lelki egységhez, a Krisztushoz tartozás egysége. A születő egyház nem társadalmi szerződésre épül, hanem arra a harmóniára, ami a hitben, a kapcsolatokban, az elvekben, az élet döntéseiben nyilvánul meg, melyeknek középpontjában Isten szeretete áll, aki emberré lett, hogy üdvözítse minden népet. Napjainkban tapasztalható fásultság és csüggedés csak átmeneti állapot. Mindszenti bíbora szerint ugyanis egy nemzet felemelkedése mindig a mai napon kezdődik. A fásultakban is van parázs, a hamu alatt csak a tűzre várnak. Az igaz és jó, meg a szép utáni vágyat nem lehet kioltani az ember szívében, lelkében. A megújulás belülről indul, a szívből. A hit egysége, a szeretet kapcsolatai és a Krisztushoz tartozás adja az egyház valódi erejét. Ahogyan a fa életét a gyökér tartja, úgy tart meg bennünket is hitünk és közösségünk legmélyebb alapja. A mai nap titkáról. A jövőnek megerősítő alapjaiban biztonságot adó reményéről Alföldi Géza az egyik versében így elmélkedik, és azt gondolom, hogy itt és most, ma nekünk szól. Kint, a szőlünkben, emlékszem rája, deszka kunyhónk előtt állott öregapám diófája. Ha vihar támadt, szőlőkötözéskor, dörgött az ég, csattant a villám, füstölt az úton a felpaskolt por, ahogy végigverte a dörgő esőostor. Bebújtunk a kunyhóba. Onnan néztem, miként robognak a felhők az égen. Nagyapám a fát leste. Vajon elbír-e a széllel? Csak a gyökér kitartson. Még ma is hallom, motyogott nagyapám, s nem lesz baj, gyermek. Dió lehullhat, új tavasszal terem az ág újat. Ág is kinő a letépet helyére, de ha a gyökér nem bírná tovább, a diófának, kisunokám, vége. Most is vihar, szél tépi, rázza, de állja a vihart Árpád vezér, ezer éves öreg diófája. Kárpátoktól az Adriáig nyúlnak a gyökerek, tapadnak a földre, hogy termés legyen az örök magyar szőlőhegyen, hogy élni tudjon. Dió, levél, ágak. Adj, Uram, elég erőt a harcos diófának.
lehull 1000 dió, millió lesz holnap. Letörhet 100 ág, 1000 nő helyére. S ha csupán a csonka törzs marad, ha új tavasz zsendül, kifakad. Uram, csak te lássad, hogy ezen a véres, küzdelmes harcon a gyökér kitartson. A gyökér kitartson.

0: Testvéreim, bizakodó lélekkel forduljunk Urunkhoz, aki a feltámadás és az élet, és kérjük, hogy hallgassa meg kéréseinket.
1: Istenünk, te József bíboros szolgált családját és a mi családi közösségeinket a teremtés művének részeseivé tetted. Kérünk, áld meg az édesanyák, édesapák és gyermekeik egymás iránti szeretetét, a házaspárok hűségét és a családi életet. Hallgass meg, Urunk! Istenünk, te József bíboros szolgádat megajándékoztad a lelkipásztori hivatás kegyelmeivel. Add kérünk, hogy az ő példáját követve püspökeink, papjaink és a megszentelt életet élők hitelesen szolgáljanak téged és hívő népedet. Hallgass meg, Urunk! Istenünk, te szolgád József bíboros szívét, betöltötted az igazság, a szeretet és a hűség lelkével. Kérünk, szilárdítsd meg egyházadban a megértés, a kiengesztelődés, az Isten és egymás iránti tevékeny szeretet lelkületét. Hallgass meg, Urunk! Istenünk, te József bíboros szolgádat hazaszerető főpásztorrá tetted. Kérünk, erősítsd meg közösségeink keresztény és nemzeti identitását, az egymás iránti felelősségvállalást és a más népek iránti őszinte megbecsülést. Hallgass meg, Urunk! Istenünk, te vonzó és hiteles példaképeket állítasz hívő néped elé. Add meg, kérünk, hogy egyházi és nemzeti közösségünk lelki gazdagodására József bíboros szolgádat mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük. Hallgass meg, Urunk!
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg egyházad könyörgését, örvendeztesd meg nyájadat pásztoraik áldozatos munkájával és irányításával, a pásztorokat pedig a hívő nép tanúságtevő életével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az kezedből az áldozatot, nevének dicsőjére és dicsőségére. Mindannyiunk és az egész anya szent egyházára.
0: Irgalmas Úrunk Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. A világosság fiai lettünk, és örök életre születtünk általa. A mennyország ajtaja kitárul nekünk, mert fiat halála óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás, és feltámadás által mindnyájan új életre támadunk. A húsvéti öröm, ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged, alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük.

Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetünk, és hitáljuk feltámadásra, amit megérkezünk. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkét szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztus.
1: Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságot Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, s minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldott Leó pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljes és kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
0: Ő általa, ő vele is, ő benne. A tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. A Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg azt. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, a kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
3: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békés.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.

0: imádkozzak Vincenti József Bibavos boldog avatásáért. Az ima a méltanak között hátsó oldalán. Istenünk, te Vincenti József Bibavos arra választottad ki, hogy a zöld összetés idején itt halálni hűséges főpászta legyen. Az igazság és a szeretet tanúság megtelünk. Hívő népet örömére add meg kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentje között is tisztelhessük. Krisztus, a mi úrunk által. Ámen.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát. Alázattal kérünk, hogy amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk rendelt, növelje szeretetünket Krisztus, a mi Urunk által.
2: Az eszközöléngéki tisztelettel köszönjük meg Felföldi László Bécsi megyés püspök atyának
3: a Szentírásból fakadó és a Szentbeszédben adott buzdító gondolatait. Köszönjük minden zarándoknak, aki ide érkezett, hogy együtt imádkozhatunk most Vincenti József bíboros atya mihamarabbi boldoggá avatásáért. A Szent Mise záró áldását követően az asszisztencia, a papság, a káptalan és a püspökatyák vezetésével a díszvendégek levonulnak az altemplomba, hogy a tisztelet jelét tegyék Vincenti József bíboros herceg primás esztergomi érsek sírjánál. Kérjük, hogy addig egy kis türelemmel legyünk, hiszen időre van szükség, hogy a menet leérjen az altemplomba. Természetesen ezt követően mindenkit szeretettel várunk, hogy majd személyes imádságban is fohászkodhasson azért, hogy a magyar egyház régi vágya mihamarabb teljesülhessen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: másik.
1: Mi foglaljunk helyet, egy rövid imát szeretnék a családokért. Vincenti herceg prímás családfelajánlási imája. A saját családjainkra, gyerekek, szülőkre, anyára, apára gondoljatok, és nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, és hogy kibírtátok. Óriási teljesítmény tőletek. Nagyon köszönöm. Jóságos és irgalmas Isten, családunk és annak testi, lelki javait mindenható védelmedbe ajánljuk. Áld meg minket, ahogyan a názáreti szent családot megáltottad. Szeretett Jézusunk, te rejtett életed példájával és tündöklő erényeiddel megszentelted azt a családot, amelyben éltél. Emlékezzél meg arról, hogy a mi közösségünk is a te családod, hiszen neked szenteli és neked ajánlja fel magát. Oltalmazz minket, szabadíts meg minket a veszélyektől, siess segítségünkre minden szükségünkben, adj álhatatosságot, hogy téged szeressünk, segíts, hogy hűségesen szolgáljunk neked a földön, és örökké dicsérhessünk a mennyben. Boldogságos Szűz Mária, aki karácsony éjjelén szerető szívedre ölelted az isteni kisdedet, kérj számunkra kegyelmet, hogy úgy tudjuk szeretni Jézust és egymást, ahogyan te szeretted isteni fiadat és tiszta jegyesedet. Földi anyánk mellett, te légy mennyei édesanyánk, és közben járunk drága gyermekednél. Szent József, a szent család feje, és az isteni kisdet hűséges őrzője, légy a mi kis otthonunknak is feje, s vedd atyai pártfogásodba családunkat. Légy közben járunk minden szükségünkben, és segíts, hogy amint te hűséges voltál a karácsonyi éjben és a menekülésben, mi is hűségesek maradjunk az Úr Jézushoz, a kísértések és szenvedések megpróbáltatásaiban. Amen. Az Úr legyen veletek, legyen áldott az Úr neve, segítségünk az Úr nevében. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Menjetek békével.
3: És köszönjük, hogy a

0: Kedves hallgatóink, az Országos Mindszenti Engesztelő Zarándoklat szentmiséjét közvetítettük az Esztergomi Bazilikából. A szertartást Felföldi László pécsi megyés püspök mutatta be, a technikai közvetítést Birincsik Márton és Kvaszinger Jenő irányították. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: dél van. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Menjek, királyné asszonya, örülj, szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
1: Örülj és örvendez, szűz Mária, alleluja.
0: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
1: Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Délidőben. Műsorismertetésünk következik. Hamarosan kiderül, hogy milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a délután folyamán, de előbb a Stebről. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András nevében is tartalmas délutánt kívánok mindenkinek. Don Boscótól származik a mai nap gondolatébresztő mondata, és így hangzik: tegyünk meg mindent, amit megtehetünk, és az irgalom atya pótolja, ami hiányzik. A folytatásból tehát kiderül, hogy mi vár ránk a délután folyamán. Hamarosan egyházi híreinket hallhatják, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.30-tól Szentek, Szentélető Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13:05-től a zenemestereivel jelentkezünk. 14 órától hírek, majd a 7 évfordulóját hallhatják, és Közelkép című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben folytatjuk Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanárának, neveléskutatónak az előadását, amit a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott.
1: A kritika, de erre tényleg, szóval, hogyha semmi más nem visznek haza, akkor ezt vigyék haza. Hogy a kritika minden idegrendszerben odaesik, ahová a fizikai bántalmazás. Fizikai bántalmazás. Tehát minden idegrendszer úgy jelez, akármilyen kis kritikára, hogy hát ez fölpofozott. Tehát védekezik, hárít, támad. A legjobb szándékú kritikára vigyázz. Tehát amikor azt mondjuk, hogy jaj, csak azért mondtam, hát tudod, csak azért mondtam. Hát csak azért felpofozták, kész. Meg lehet tanulni a kritikának is az olyan módon való odaadását, hogy azért az befogadható legyen, akkor is fog fájni, vigyázz, de nem az a módja, hogy nem mondunk kritikát.
0: 15 órától hírek, majd Zöld Hullám című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben bemutatjuk a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület fenntarthatósági témahetének programsorozatát, valamint szó lesz még az Egyesület további programjairól is. Összeállításunk második felében pedig a Monspart Sarolta gyalogló közösség miskolci faültetéséről lesz szó. Most Monspart Zsoltot, a gyalogló közösség alapítványának elnökét hallják.
2: Sajnos a 65 év felettieknek a nagy része magányos, egyedül él, és a klubok azok társaságot, baráti közösséget adnak nekik, és ez azt jelenti, hogy nem csak az edzésekre járnak együtt gyalog, hanem együtt mennek színházba, együtt mennek kulturális eseményekre, tehát egy új dimenzió nyílik meg, társaságban vannak, van kivel beszélgetni, és ez szellemileg, mentálisan még nagyobb ajándék, mint a fizikai egészség.
0: 15:30-tól 7 nap című műsorunkat hallhatják. 16 órától híreket mondunk, majd Kávéház című műsorunkat hallgathatják meg. Mai műsorunkban Fábián Béla szenior úszóval beszélget életéről, valamint az úszás szeretetéről és versenyeredményeiről az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Érdemes lesz velünk tartani, következő most rövid ajánlónk.
3: Európában a Csikány Józseffel vagyunk körülbelül olyan szenior úszóversenyzők, akiknek olyan szerénytelenség nélkül mondanám, hogy világra szóló eredményei vannak, mert én például eddig nyertem a különböző korosztályokban, ugye mindig külön van, 40 Európa-bajnokságot nyertem, és 32 világbajnokságot, és 20 szenior világjátékokon, ami az olimpiának felel meg, azon 20 aranyérmet nyertem, és vagy 15 csendes-óceáni bajnokságot, 3 ausztrál bajnokságot, 4 Ázsia bajnokságot, hát számtalan magyar bajnokságot természetesen. Ez azért gyűlhetett így össze, mert nagyon régóta kitartunk a versenyzés mellett.
0: 17 órától regionális hírekkel, majd regionális sporthírekkel jelentkezünk. Majd Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkban képzeletben Ausztráliába látogatunk, és megismerhetjük többek között a Percy harangtorony történetét is. 18 órától májusi litániát közvetítünk, majd Cseppelényi György boldog beavatásáért imádkozunk. Ezután egyházi híreket hallhatnak, és a gyermekeknek kedveskedünk az esti mesével. 19 órától hírek, majd az ökümenét hallgathatják meg. 19.35-től Közelkép című műsorunkkal jelentkezünk. 20 órától hírek, és ezt követően hallhatnak legközelebb műsorismertetést. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
4: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
5: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket! Az Európai Unió püspöki konferenciáinak bizottsága Ciprus soros EU elnöksége keretében Nikóziában megrendezett tavaszi plenáris közgyűlésén a delegált európai püspökök nyilatkozatot fogalmaztak meg a nemzetközi helyzetet meghatározó aggasztó válságokról, különös tekintettel a Közel-Keletet és a világ más térségeit sújtó háborúra. A közzétett dokumentumban a püspökök határozott békefelhívást fogalmaznak meg, visszahangozva 14. Leó pápa szavait. Akik fegyvert viselnek, tegyék le, akinek hatalmuk van a háborúkat indítani, válasszák a békét, ne erővel kikényszerített békét, hanem párbeszéd által megszületőt, ne mások leigázásának vágyával, hanem a velük való találkozás szándékával, fogalmaz a Szent Atya. A püspökök ebben a szellemben fogalmazták meg a sürgető felhívás a béke keresésére és megvalósítására című nyilatkozatot, amelyben kifejezik közelségüket a konfliktusoktól szenvedőkhöz, és megerősítik támogatásukat minden olyan törekvés iránt, amely igazságos és tartós békét kíván építeni a világ azon térségeiben, ahol háborúk okoznak szenvedést és halált. 175 éve született Szmrecsányi Lajos egri érsek. Születésének évfordulója alkalmából a 150 évvel ezelőtti papi szolgálatának helyszínén kápolnán emlékeztek meg róla. Az ünnepségen a helyi hívek mellett számos egri lelkipásztor is részt vett. Kakuk Ferenc kápolnai plébános ünnepi beszédéből hallgassanak meg egy részletet.
6: Kérjük ma a jó pásztort, adjon egyházának ma is olyan pásztorokat, mint amilyen Szmrecsányi Lajos volt, hűségeseket, szolgálatkészeket, Krisztushoz tartozókat. És kérjük azt is, hogy bennünk is érlelje meg a hivatás ajándékát, hogy életünk bármilyen úton járjunk is, az ő szeretetének a jele legyen a világban.
5: Az ünnepi beszél után Urbán Márta, az egri főegyházmegyei levéltár munkatársa mutatta be Szmrecsányi Lajos egri érsek életét.
7: Az ő érseksége alatt 40 templom épült az egyházmegyébe, ami azért is nagy szám, mert hogyha belegondolunk, hogy 1912 és 43 között azért volt egy első világháború, voltak járványok, volt egy nagy gazdasági világválság, mégis 40 templommal tudta bővíteni az egyházmegyét, de ezen kívül még 54 kápolnát és 61 iskolakápolnát is építettek. Nyilván ezek az iskolakápolnák az egyházmegyének olyan vidékein voltak, ahol sokkal kisebb közösségek éltek, és nem volt szükség ilyen nagyméretű templomokra.
5: Szmrecsányi Lajos 1851. április 26-án született Felső Darócon. A keresztségben a Lajos György Félix Márk nevet kapta. Az elemi iskoláit Debrecenben és Eperjesen végezte, majd 7. osztályos korában Egerbe került, és onnantól kezdve egész élete Egerhez kötődött. 1873. augusztus 28-án szentelte Lévai Sándor pappá. Frissen szentelt papként kápolnán volt az első szolgálati helye, itt szerezte a hívekkel való első tapasztalatait, amelyek segítették a szociális érzékenységének mélyülését is. 1912. augusztus 20-ától lett egri érsek, és mivel ebben az időszakban nem csak Rómához kellett tartozni, hanem az uralkodóhoz is, így 1912. szeptember 21-én tette le a hűségesküt Ferenc József apostoli király kezébe. Cseppelényi György alakja, valamint boldog elavatásának jelenlegi szakasza állt annak a konferenciának a középpontjában, amelyet a napokban rendeztek meg Sárospatakon a Szent Erzsébet házban. Az eseményen Fráter Czapkó Mihály, aki az egyházmegyei szakasz posztulátoraként vezeti az eljárás előkészítését, saját feladatairól, valamint a vértanú szerzetes példamutató életéről osztotta meg gondolatait.
8: Sokszor a háttérmunka, ami nem látványos, és ami olyan egyszerűnek tűnik, sokkal nehezebb, mint ami esetleg eredményekből kijöhet. Egy-egy új információ, egy-egy érdekes levél, sokszor akár a hetekig tartó kutatásnak az eredménye, és hát a levéltárosaink, a történészeink több száz évvel ezelőtti régi latin nyelvű írásokat bújnak át, és nincsen Google keresőjük, ahol mondjuk rá tudnának keresni a csepelényi, vagy bizonyos címszavakra. Tehát igazából a munka emiatt volt nehéz és hosszadalmas. Mi abban bízunk, hogy ebben az évben most már megszületnek azok az írások, amelyek összefoglalják a Boldogavatás egyházmegyei szakaszának az eredményeit, és talán rövidesen ebben az évben vagy jövőre Rómába el tudjuk juttatni ezeket az iratokat.
5: A konferencián jelen volt Urbán Márta, az Egri főegyházmegye levéltárosa is, aki kiemelte, ezek az események nem csupán tudományos szempontból értékesek, hanem lelki jelentőséggel is bírnak. Mint fogalmazott, a kutatások, az előadások és a közös megemlékezések mind segítik, hogy a hívek mélyebben megismerjék a vértanú szerzetes tanúságtételét, és ezáltal közelebb kerüljenek hozzá személyesen is.
9: Hát ugye az elmúlt pár évben, főleg mióta az Egri főegyházmegye hivatalosan elindította a boldogavatási eljárást, én azt gondolom, hogy egyre több helyen előtérbe került az ő személye. Valóban egy nagyon szép dolog, hogy itt ebben a régióban hosszú évtizedek óta ismert az ő személye, és egy élő kultusz lehet itt felmutatni, de ezzel párhuzamosan az egyházmegye más területein, illetve az egyházmegyén kívül is egyre több helyen megjelent az ő személye és az ő lelkisége. Ugye itt az Egri Egyházmegyében minden vasárnap az utolsó egyetemes könyörgés is az ő boldogavatási eljárásáért van, illetve ezzel párhuzamosan hoztunk ide is, meg az egyházmegye számos templomában találhatóak ilyen imalapok, ami szintén az ő boldogavatási eljárásáért van. És az is nagyon fontos, hogy pont az ilyen rendezvények, mint amilyen rendezvényen is most vagyunk, ezek azért is fontosak, mert még szélesebb körben lehet az ő életszentségét rosszúval élve népszerűsíteni, de inkább azt mondanám, hogy a kultuszát és az ő ismertségét jobban terjeszteni.
5: 1813-ban Bartus Elizabeth 71 nap alatt 1600 kilométert megtéve zarándokolt el Marburgból Sárospatakra. Hogy ennek a különleges útnak nyoma maradjon, és az út belső üzenetét másoknak is továbbadhassa, megírta könyvét, melynek címe Üzletasszonyból zarándok. A napokban a Sárospataki Szent Erzsébet ház munkatársai számára untatta be kiadványát. Kolesszár Krisztián tudósítónk riportját hallják.
10: Ennek a zarándok útnak kell valami nyomának maradni, mert azért egyrészt Szent Erzsébet útja, másrészt meg 71 nap küzdelmes zarándok út volt, pénz nélkül, magamat teljesen a gondviselésre bízva. És hát ezeket a küzdelmeket, ha úgy látjuk, hogy az embereknek is ugyanígy mindennapos küzdelmük megvan, és ez talán egy kicsit nekik is ad valami táppontot, hogy hogyan lehet innen tovább jutni.
11: Ugye itt, amikor Sárospatakon beszélgetünk, és elhangzik az, hogy Szent Erzsébet út, akkor sokan a Patak és Kassa közötti útra gondolnak. Itt ugye mi egy másik zarándok útról beszélgetünk, hiszen mikor volt ez pontosan, amikor ezt a sok-sok, ha jól olvastam, akkor 1600 kilométert lejárta és megérkezett ide Szent Erzsébet városába.
10: Hát ez 2013. augusztus 13-án indult a zarándokút, és november 19-én értem ide. Közben volt egy 3 hetes pihenő, összesen 71 napig voltam zarándok. Marburgból, Szent Erzsébet sírhelyétől indultam, utána elmentem Marburgba, ahol élt Szent Erzsébet, ahol felnőtt, és a férjével együtt élt, és onnan indultam el Sárospatakra. Németországon, Ausztrián, egy kicsit még Szlovákián is, és Pozsonyba is voltam, és utána Magyarországon jöttem végig.
5: Idén május 16-án szombaton rendezik meg a Nagymaros ifjúsági találkozót. A főelőadó és a Szentmise főcelebránsa ezúttal Fábri Kornél, Esztergom budapesti segédpüspök lesz, a zenei szolgálatot az Emmanuel közösség biztosítja. A találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk, benne vagy. Az ünnep szerkezete némileg változik, ahogy már ősszel elkezdtük, a főelőadás után közbenjáróima, szentségimádás és gyónási lehetőség lesz. Korábban lesz az ebéd, majd utána 14 órakor lehet bekapcsolódni a fakultációkba, műhelyekbe. Főelőadó és a Szentmise főcelebránsa Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök lesz. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció április 27-én hétfőn elkezdődött, akik így jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon és hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyalapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésre a Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. Az utazás önköltsége 50 000 forint per fő, és a falusi vendéglátás 40 euró per fő per nap lesz. Összesen 120 euró per fő. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen lehetséges. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc, kápolnai plébános. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
4: Reklám. XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
12: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
13: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
13: Keresztényélet.hu.
4: Megjelent az új ember május 3-ai száma, a Tartalomból. Töretlen a hitben, Balog Margit történész Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Lányainkat új módon kell megszólítanunk. Márton Zsolt Váci megyés püspök a 90 éves Kalász rendezvényén. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
14: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
15: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz: ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál. Az ugyanaz több, mint a nagyobb, mert az atyával egylényegű Jézussal közös életet élni a földön a Szentlélek által a legnagyobb dolog a világon. Ezen a szinten a tanítvány nem lehet nagyobb, mint a mestere, de az megtörténhet, hogy külsőleg, méreteit tekintve nagyobb, látványosabb dolgokat visz végbe, mint Jézus földi élete során, hiszen őszinte át sem lépte Izrael határát, Szent Pál és a többi apostol viszont arra kapott küldetést, hogy a római birodalom és az egész akkor ismert világ területén hintse az isteni ige magvait. Az ugyanazok a tettek jelentik továbbá Krisztus követőinek az ő szenvedésében, halálában és ennek következményeként megdicsőülésében való részvételét is. Éppen a mai Szentleckében olvasunk arról, hogy megkezdődik Szent Pál passiója, amely Jézus szenvedésével azonos. Jézust is féltékenységből adták halálra honfitársai, ő rá is szitkokat és rágalmakat szórtak, végül kiszolgáltatták a pogányoknak, hogy kivégezzék. Pál apostol ugyanazt szenvedi, mint ura, de külsőleg nagyobbat tesz, mert a pogányok felé indulva nekik is felkinálja az Úr Jézus kereszthalálának gyümölcsét, a bűnbocsánatot. Ne arra törekedj hát, hogy nagy és még nagyobb tetteket vigyél végbe, hanem hogy ugyanazon életet éld, melyet a te megváltód élt. Ez az igazi nagyság, melyre Krisztus tanítványaként törekedned kell. Ha már nem csupán tetteiben, hanem szenvedésében és halálában is követed a mi Urunkat, ő minden képzeletet felülmúlóan megállt téged, felragyogtatja benned evangéliumának világító fényét, és a magad szemével talán nem is látható, mégis nagy és még nagyobb tetteket visz végbe általad, az ő dicsőségére és az egész Anyaszent Egyház javára.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval: pane, ukáž nám otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel: Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám otca? Neveríš, že ja som v otcovi a otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v otcovi a otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám. Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Te man pinzsárnasz, vimure dades pinzsárnasz, bade kathar akának pinzsáren lesz, hajdik hen lesz. Te kadió fülöp, manglas lesz. Rája szikava mengele dév lesz, haj kati dosztávla a menge. Aba kaszabó dulmut tu mencaszom pendasz a Jézusi, haj napinzsár esz man fülöp. Kon mandiklas, kodo vile dades diklas, haj szársaj penes szikab mangele dades. Napatyas, keme ande o datszom, haj o datszian de mande. Le vorbi szavek haring tu mende kerab, na mandar penable. Haj letrábi, viko dolo dat kerel, kon ande mande szilo. Patyan keme ande o datszomlo, haj o dadande mande. Te anda kábreszkana, ba nadamuret rabi, so kerdam patyan. Csácsesz penap tumenge, kon patyalande mande, tumnak odol bútya kerel szaveme kerdom, ba inkebi majbáre bútya kerla, kekájo dadzsav, haj so andemuro ánav mangen, kodo kerap tumenge, keo dad te asár gyolande o dad, ba so manglen andemuro ánav, kodolen kerab tumenge.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
6: Evangélium nach Johannes. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm, Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaub mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Amen, Amen, ich sage euch. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szent életű emberek.
8: Szent Atanáz püspök egyháztanító. Alexandriában született 295 körül. Ott is halt meg 373-ban, 78 éves korában. Ezt az alázatos szent pátriarkát az utókor nagynak nevezi, és nem alaptalanul. Keresztény szülőktől származott. Mint kisgyermek érte meg Diokléciánus borzalmas keresztény üldözését. Tanítói közül néhányan az üldözés áldozatai lettek, de már diákonus volt, amikor püspökét, Sándort elkísérte a níciai zsinatra 325-ben. Személyesen megtapasztalta ezen az első egyetemes zsinaton az igaz egyház győzelmét az eretnek Árius fölött. A szentek életével kapcsolatban gyakran említést teszünk Áriusról, az ariánusokról, erről az eretnek tanításról. Lássuk röviden, hogy mit is jelent ez az eretnek tanítás, mit tanítottak. Abban az időben, Krisztus után a 300-as években, amikor alig ültek el a pogány üldözések viharai, új és vészesebb förgeteg zúdult az egyházra. Az arianizmus, mely azt tanította, hogy Jézus Krisztus nem igaz Isten, hanem csak Istennek legkiválóbb teremtménye. Nem azonos lényegű az atyával, hanem legföljebb hasonló lényegű. Ez a tanítás a kereszténység gyökerét érinti. Ha az evangélium hirdetője és üdvünk szerzője Jézus Krisztus nem Isten, hanem csak igen kiváló ember, akkor tanításaival és parancsaival szembe lehet helyezni más, szintén kiváló emberit. Ha Krisztusban nem Isten lett emberré, akkor az embernek sem kell minden erejét megfeszíteni arra, hogy istenivé tegye lelkét és életét. Az arianizmus a szent kereszténységnek lefokozása az egész vonalon. Idézem a níciai hitvallásnak ide vonatkozó szavait. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Íme az egyháznak hivatalos tanítása arról, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. A Néciai zsinat tehát 325-ben volt, a zsinat után 3 évvel, 328-ban, Sándor püspök halála után Atanászt választották meg Alexandria pátriarka püspökévé. Ettől kezdve 45 éven keresztül neki kellett vezetnie azt a nagy harcot, amelyet az igaz hívek végztak az ariánusokkal szemben. A hit tisztaságáért való küzdelemben kihívta maga ellen a tévtanítók gyűlöletét. Ezért összesen 5 alkalommal száműzték. A száműzetésben 17 évet töltött. Sok baja volt az ingatag Konstantin császárral, aki írásban engedélyezte Árius működését. Atanáz ezzel nyíltan szembeszállt. Ezt írta a császárnak. Nem lehetséges újra fölvenni az egyházba olyan embereket, akik ellene mondanak az igazságnak, tévtanítást terjesztenek, és akikre az egyetemes zsinat kimondta a kiközösítést. Ezután olyan nagy lett az áskálódás ellene, hogy a legjobb megoldás a menekülés volt. Konstantin császár kedvezett az arianizmusnak, 339-ben letetnek nyilvánította Atanászt, aki első Gyula pápához menekült Rómába. A pápa ugyan hazasegítette, de a császár miatt újra az egyiptomi remetékhez kellett menekülnie, s csak Julianus császár idején térhetett vissza. Ám nem sokkal később ez a császár is száműzte. Ekkor találkozott Remete Szent Antallal, a remeték atyával. Ott írta meg életrajzát is. Cellájából irányította híveit. Egyiptom láthatatlan pátriarkája maradt. Egy érdekes, fennmaradt anekdóta így beszél róla. Egy alkalommal, amikor a Níluson menekült csónakon, észrevette, hogy üldözik. Erre megfordult a csónakkal, és szembe evezett velük. Azok megkérdezték, nem látta-e Atanászt? Ő így felelt, épp az imént hajózott felfelé a Niluson. Ha siettek, még elérhetitek. Így menekült meg. 366-ban Valens császár uralkodása alatt újabb 4 hónapos száműzetésre ítélték. Szülei sírboltjában bujkált. Amikor Atanász meghalt, úgy ünnepelték, mint az egyház oszlopát. Nagy gondot fordított arra, hogy népével megkedveltesse az aszkézist és a szüzességet. Mindenkit meggyőzött, mert bizalmat tudott kelteni. Keressük, ismerjük meg az igaz tanítást, és attól soha el ne térjünk. Mit is kérünk a Szentmise könyörgésében Istentől? Mindenható örökisten, te megadtad Szent Atanász püspöknek, hogy rendíthetetlenül védelmezze fiad istenségét. Segíts kegyelmeddel, hogy tanítása nyomán és pártfogásával egyre gyarapodjunk ismeretedben és szeretetedben.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Félidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma május 2-án Zsigmond napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. A germán eredetű német Zsigmond, Sigismund névből származik, elemeinek jelentése győzelem, védelem, vagyis győzedelmes védő. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.

fogalmad nincs, lefogadom. Mi az, hogy fázni a szigorú napokon, amíg nem láttam, hogy Moszkvában milyen a tél. Magadba döntöd, a tüzeste jár.

0: és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Május 2-a az év 122. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 243 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1602-ben született Kircher Atanáz, német tudós, polihisztor. 1729-ben született II. Nagy Katalin orosz cárnő. 1903-ban született Benjamin Spock, amerikai gyermekorvos szakíró. Az 1946-ban publikált Csecsemő és gyermekgondozás című könyve minden idők egyik legnagyobb sikerkönyve. 1938-ban született Bakodi József, ézidíjas magyar színész, a Veszprémi Petőfi Színház örökös tagja. 1972-ben született, ma ünneplik születésnapját, Dwayne The Rock Johnson, amerikai színész, birkózó. 1975-ben született szintén születésnapos David Beckham angol labdarúgó. 2015-ben ezen a napon született, tehát 11 éves, Sarolta brit királyi hercegnő. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1519-ben halt meg Leonardo da Vinci, itáliai festő, szobrász, feltaláló. 1757-ben halt meg Festetics József, magyar katona, vezérőrnagy, lovassági tábornok, híres császári hadvezér. 1907-ben távozott közülünk Forster Géza, magyar mezőgazdász, agrárpolitikus. 1972-ben halt meg John Edgar Hoover, az FBI igazgatója. 2017-ben hunyt el Komlós Péter, kétszeres Kossuth díjas magyar hegedűművész, a Bartók vonós négyes alapítója, primáriusa. Szlovéniában ma a munka ünnepének 2. napja van, munkaszüneti nap. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1637-ben harmadik Ferdinánd magyar király veszprémi püspöki és főispánnál nevezte ki Jakosics Györgyöt. 1668. május 2. napja az Aachen-i békeszerződés létrejötte Franciaország és Spanyolország között. 1915-ben ezen a napon történt a gorlicei áttörés az első világháborúban, Németország és az osztrák-magyar monarchia hadseregeinek sikeres támadása az oroszok ellen. 1989. május 2. napján a magyar-osztrák határon megkezdődött a műszaki zárrendszer, a vasfüggöny felszedése. 1990-ben ezen a napon megalakult a Magyarország 1944. március 19-i német megszállását követő első szabadon választott országgyűlés, amely Göncz Árpádot a Magyar Köztársaság ideiglenes elnökévé választotta. 2012-ben az országgyűlés köztársasági elnöké választotta Áder Jánost, aki letette az esküt és az azt követő 8. napon május 10-én lépett hivatalba. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Visszautalja a Tisza párt a Váberer Györgytől kapott 100 millió forintos támogatást, jelentette be Magyar Péter, leendő miniszterelnök közösségi oldalán. Váberer György az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt támogatásáról. Magyar Péter hangsúlyozta, el akarják kerülni még annak a látszatát is, hogy bármely vállalkozóhoz vagy oligarchához kössék őket, illetve hogy bárki rájuk hivatkozva előnyt szerezzen. Ezért a támogatást hétfőn visszautalják Váberer Györgynek. Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét, az azzal kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel, áll Orbán Viktor miniszterelnök Sólyog Tamás államfőnek írt levelében, melyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé közösségi oldalán. A bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos Európai Uniós jogi és alkotmányi jogi aggályokat vet fel, írja az államfőnek küldött levelében Orbán Viktor. A kormányfő indoklása szerint Magyarország szuverenitásának és alkotmányos önazonosságának tiszteletben tartása és védelme mindenkire kötelező, e védelem legfőbb letéteményese az Alkotmánybíróság, amely az unió intézményein keresztül megvalósuló közös hatáskörgyakorlás két fő korlátját állapítja meg. Egyrészt a közös hatáskörgyakorlás nem sértheti Magyarország szuverenitását, másrészt nem járhat az alkotmányos önazonosság sérelmével, hangsúlyozza Orbán Viktor. A tisztaság és az alapvető higiéni és feltételek így többek között kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat Hegedűs Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Semmelweis hazájában 2026-ban nem lehet kérdés, hogy a kórházak tiszták, a vizes blokkok kulturált és higiénikus állapotúak legyenek, a beteg és hozzátartozója meg tudja mosni a kezét. Ehhez működő csap, víz, szappan, valamint kézszárító vagy kéztörlő szükséges. Ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok. Az, hogy legyen WC-papír a kórházi mosdókban, logisztikai feladat, és egyben alapvető kórház higiéni is megfelelés. A kész higiéni, a tiszta vizes blokkok és az alapvető higiéni és eszközök biztosítása a kórházi fertőzések csökkentésének egyik legelemibb feltétele, fogalmazott a szakember. A kórházi fertőzések elleni küzdelem nem egyetlen szakma feladata. Tiszta kéz, tiszta kórház, biztonságosabb gyógyulás, ez a Semmelweis rend küldetése, áll Hegedűs Zsolt bejegyzésében. A magyarországi tudományos élet nagyszerű elismeréseként értékelte Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere, hogy idén két új magyar taggal bővült az Amerikai Tudományos Akadémia, a világ egyik legtekintélyesebb tudományos testülete. Tanács Zoltán közösségi oldalán közzétett bejegyzésében utalt arra, hogy az akadémia közleménye szerint idén 120 új amerikai tagot, valamint 25 új külföldi tagot választottak meg, köztük Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikust és Szatmári Őrs evolúcióbiológust, tette hozzá. Az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, a Szociális Bizottságot, a Művelődési Bizottságot és az Élő Környezetért Felelős Bizottságot vezeti majd fideszes képviselő a következő parlamenti ciklusban, tudatta a Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán. Gulyás Gergely azt írja, hogy a május 9-én megalakuló országgyűlés állandó bizottságainak munkájában a Fidesz frakció képviselői milyen felosztásban vesznek részt. Eszerint Bencsik János vezeti majd a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, Szentkirályi Alexandra, a Művelődési Bizottság elnöke, Zsigó Róbert, a Szociális Bizottság elnöke, Vénémet Zsolt pedig az Élő Környezetért Felelős Bizottság elnöke lesz. Két fideszes alelnöke lesz a Törvényalkotási Bizottságnak, Tilki Attila és Héj Dávid személyében, az Igazságügyi Bizottság alelnöke pedig Tuzson Bence, leköszönő igazságügyi miniszter lesz, áll Gulyás Gergely bejegyzésében. Sport. Az angol labdarúgó bajnokság 35. fordulójának vasárnapi rangadóján a címvédő Liverpool a Manchester United otthonába látogat. Mivel a bajnokok ligája indulás, bár matematikailag még nem biztosított, de egyik csapatnak sincs veszélyben, csak a dobogó és a presztízs a tét az Old Traffordon. A vendégeknél három magyar, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett várhatóan Pécsi Ármin is ott lehet a keretben. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható, helyenként kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északkeleti szelet főként hazánk keleti felén élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám. XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
2: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Karkus István nevében is. Pap Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Ma Nyíregyházát és Hortobágyot látogatjuk meg. Elsőként az érettségiző gimnazistáknak szervezett belvárosi rendezvényekről lesz szó.
1: Szabó Tamás vagyok, Nyíregyháza megyei-város önkormányzatának kulturális referense.
0: Ez azt jelenti, hogy ezekért a rendezvényekért, ami itt van a főtér környékén, illetve a Samassa templom előtt, ön is felelős.
1: Így van, Nyíregyháza megyei-város önkormányzatának rendezvényét, ugye az önkormányzat, azaz a hivatalnak a kulturális és sportosztályai szervezi. Ezen rendezvény is egyik a nagy rendezvényeink közül, amellyel a tavasz köszöntjük, illetve az ifjúság számára nyújtunk olyan szórakozási lehetőséget, illetve információnyújtást, amely a jövőjükről szólhat, az ifjúsági szervezeteket tudjuk bemutatni, illetve ami talán be is hallatszik a riportba, az, hogy a helyi fellépőknek az előadásait tekinthetik meg.
0: Akkor most már sejtem, hogy miért van tavasz köszöntő. Szokatlan azért, hogy hétvége előtt egy kicsikét pénteken, mert általában koncentrálódik már szombatra minden rendezvény szinte.
1: De viszont, mivel pont az ifjúságnak szól, ugye, és ugye Nyíregyházán nagyon sok iskola, középiskola, egyetem is van, ezért inkább a pénteki nap az, amikor jobban meg lehet szólítani az ifjúságot, hisz a legtöbb oktató is fontosnak tartja azt, hogy az ifjúságnak a közösségi életét is emelni kell. Itt közösen fel tudnak lépni, meg tudják mutatni egymást, illetve amikor kihozza az oktató őket, akár tanárnő, de akár óvónő is, akkor az ifjúsági szervezetek bemutatkoznak nekik, megmutatják, hogy milyen programokat tudnak nyújtani itt Nyíregyházán, ami szerintem nagyon fontos, hogy a szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni az ifjúság részét.
0: Jó, ismerem kell iskolába menni, vagy ha kell, akkor eljönni.
1: Így van, a gyermekek számára azért mindannyian emlékszünk rá, a legjobb iskolai óra az, amikor nem az iskolába vagyunk, hanem kihoznak bennünket a szabadba, egy jó hangulatú fesztiválra, ami itt is látható, itt azért a rendvédelmi szervektől kezdve a gyermekjátékok mindenfajta utca megtalálható, ahol mindenki megtalálja azt a szórakozási lehetőséget, ahol szórakozik is, és azért információhoz is juthat.
0: Látom, az apró mazsik, a legkisebbek fognak most fellépni. Tehát itt most a itteni színpadon ez zajlik, tehát a Mazsaret bemutatók. És mi van még?
1: Hát úgy történik, hogy ugye ez a mai nap úgy kezdődött, illetve a hét úgy kezdődött, hogy több mint 2000 diák végzett idén Nyíregyházán. Ők a ballagás kapcsán aláírták a nyíregyházi kapcsos könyvet, amely arról szól, hogy minden itt végzett diák neve felvezetése kerül a pergamentre, ezzel is mementóként megőrizve, hogy igen, ők Nyíregyházáról indultak. Ma reggel 9 órakor a központi ballagás történt meg a városházába, ahol a városvezetők köszöntötték a végzős diákokat, és egy apróbb emlékkel, írószerrel, tollat adtak át, hogy emlékezzenek arra, hogy itt Nyíregyházán végeztek. Ezután ugye reggel 10 órakor kijöttek a térre, ahol ahogy előbb említettük, különböző utcákon, különböző foglalkozásokat tekinthettek meg, különböző szórakoztató elemeket, illetve akár egy tavaszi kézműves piacon is részt vehettek. Amit most is hallunk, az ugye 10 órától a helyi civilek fellépő csoportjainak adtunk lehetőséget egy nagy színpadon való fellépése, ami különösen fontos számukra, hisz először állnak egy igazi, nagyon komoly színpadon ezek a fellépő csoportok, illetve van, aki már többször is, mert hisz tavaly is volt, több mint 13 éve zajlik ez a fesztivál, úgyhogy egy nagy színpadon, amit természetesen azért került megépítés azon, hogy nekik legyen ez az élményük, hogy este egy az ifjúság számára kiemelten fontos zenekar, nagyon nagy számukra sztár fellépőkkel, ugye a Valmarral fog végződni a mai napi rendezvénysorozatunk. Reggel 6 órára érkezett az első igazi rajongó, mi meg is kértük őket, hogy hát azért még nagyon korán lenne, de ők azt mondták, hogy ők az első sorban szeretnének maradni. Az ifjúság ilyen.
0: 2000-nél maradva ez általános és középiskolás.
1: Középiskolai végzősökről, ugye a ballaga, a hagyományos 2431 fő végzett Nyíregyházán 2026-ba a középfokú tanulmányait, és ők kerültek bevezetésre a kapcsos könyvbe, amely már jó néhány száz oldalas.
0: jó hallani, azért ez az a szép szám, hát nem mindenki nyíregyházért, gondolom.
1: Természetesen, hogy nyíregyházak.
0: Nekem is csoporttársam is volt, aki ide járt, tehát ismerős, csak nem gondoltam, hogy ilyen nagyon nagy.
1: Így van, mint megyeszékhelyi nagy a vonzás körzetünk is.
0: 16 000 körül volt így utoljára, amikor néztem, de hát
1: ez egy jó jel, ez egy nagyon jó jel, azt mondom, ez nagyon jó jel.
0: Jó jel, hát ha itt is maradnak a közelben.
1: Majd visszatérnek, természetes, hogy ugye a fiatalság szeretne egy kicsit világot látni, teljesen természetes, hogy egyetemre jár, más egyetemekre is elmegy, de pont azért adunk egy tollat emlékbe is, hogy meglegyen az a gyökér, ahol tudja, hogy ide érdemes visszatérni. A kitelepülők nagy része is azt próbálja megmutatni, hogy miért jó itt élni, hogy ugyan elmész, tanulsz, fejlődsz, kipróbálod magad, de azért családot alapítani, életvitelszerűen élni, térjél vissza, hisz itt érzed jól magad.
0: De hogyha tovább megyek, akkor is találok, gondolom, ilyen rendezvényeket, mert mintha láttam volna máshol is.
1: Természetesen, ugye Nyíregyháza, mint megyeivóváros, székhely, ugye azért nagyon sok rendezvény van. Próbáljuk nem szinkronba tartani őket, de természetesen ekkora városnál elkerült, hogy egyszerre több rendezvény is van, ami szerintem nem baj. Mindenki megtalálja a neki legjobban tetsző irányvonalat, stílust, zenekarokat, mindent, és így él a város.
0: Ugye magam is népművelő végzettségű vagyok.
1: Én néprajzosként végeztem. Jó,
0: akkor főiskolán volt is néprajz nekünk. Most oda megyünk ki a Soszfai Falu Múzeumban, vagy Múzeumban.
1: Múzeumfaluban, igen.
0: De tulajdonképpen ott is zajlik délután a rendezvény. Van pénz a kultúrára, mert én nem sokat látok benne mostanában.
1: Így van. Fontos, hogy legyen rá forrás is, de talán nem az. Ha megnézzük, most 400 fellépő lép föl. De nem azért, mert ez juttatásért tennék, hanem pont azért, mert most történik, mert az a saját közösségünknek lépnek fel egy nagy színpadon, ami azért más, mint egy próbaterem. Nekik ez egy hatalmas megtiszteltetés, a közönség meg, ha most egy élőképet is tudnánk mutatni, együtt táncolnak velük, tehát, hogy nem minden pénz kérdése, legtöbbször inkább csak szervezői munka, illetve akarat kell hozzá, hogy ez jól történjen meg, az, hogy biztonságban legyenek az emberek, ez a legfontosabb. És az, hogyha közösen akarnak ilyen rendezvényt, amelyre van tényleg társadalmi igény, akkor ez nem pénz kérdése, hisz nem az anyagi források miatt nehéz ennek megszervezése. De természetesen anélkül nem lehet.
0: Természetesen lehet ilyen színpadot felállítani, mellette még a technika, nem mondom végig, hát aki benne van, nagyon jól tudja.
1: Tegnap például rendvédelmi napunk is volt itt ráadásul, úgyhogy egy csomóan már tegnap is itt voltak velünk.
0: De tulajdonképpen azért akkor önök egész évben élnek.
1: A város egész évben él.
0: A kultúrában mondtam volna, hogy...
1: A kultúrában igen érdek, ahogy ön is mondta, ugye most megy a Múzeumfaluba, ahol szintén egész évben programkínálaton, ugye március 15-i forradalommal nyitottunk, a márciusi forradalomra megemlékezve, ők ugye egészen őszig nyitva vannak. Emellett itt van a Kálai gyűjteményünk, de ahol most a riport készül, itt velünk szemben van a könyvtár, és mögötte a Váci Mihály Kulturális Központ, és mondjuk a könyvtárnak is, a Váci Mihály Kulturális Központ 12-15 tagintézménye van, a teljes város lefedi a kulturális intézményhálózatunk is, és azt mondta, hogy igen, a kultúra él, de a kultúra mindig is élt.
0: Hát köszönöm szépen, legalább optimistán fejezzük be.
1: Ja.
0: Jó munkát, szép időt és nagy tömeget.
1: Köszönjük szépen, és jó egészséget kívánunk mi is.

0: Most menjünk át a Sóstóra, a múzeumfaluba.
1: Kedves vendégek, nagyon nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit, és elsősorban hálásan köszönjük a figyelmüket, figyelmeteket, hiszen nagyon készültünk erre a napra. 2026. április 24-e nem csak Győr napja és a kihajtás ünnepe, hanem 11. esztendeje a népviselet napja is. Mi minden egyes rendezvényünkön nagy szívvel és szeretettel hordjuk helyi saját viseleteinket, Szabolcs-Szatmár-Berreg vármegye értékeit, ami számunkra nagy-nagy érték, de a mai nap egy kicsit különlegesebb. Két már meglévő kiállításunk a főépületben és az Úrlétai Magtárban a viseleteket méltatja. A kárpát-medencei öltözeteket és természetesen a megyében méltán híres ajaki lányos ünneplő öltözeteket. Na de ami ma következik és most következik, az egy ölelés. A két régi, hiteles, autentikus, nagyszerű forma és színvilág megölel egy kicsikét újabbat. Megmutatjuk, hogy egy alkotó, egy álmodó hogyan szeretné, hogyha mindenki más, aki a viseleteket már eredeti formában nem tudja felölteni, hogyan tudja újra és újra élővé tenni azt. Ez a küldetésünk itt a Sóstói Múzeumfaluban. Éppen ezért nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit.
2: Kácsor Ignác Gabriella vagyok, a Sóstói Múzeumfalu rendezvényszervezője. Hivatásomat, szakmámat tekintve pedig néptáncpedagógus és tanító.
0: Gratulálok most már a csapatokhoz, nagyon ügyesek voltak, hát mondom, profit adták elő, pedig még fiatalok, ugye. De még előtte beszéltünk, hogy ezt a ruhát be kéne mutatni, mert nagyon nem tudom, hogy milyen ruha ez. Hogy kezdjük, lentről lefelé, vagy lentről felfelé?
2: Segítek. Először is egy nagyon furcsa eset elfent, mert hogy én jelenleg nem egy Szabolcs-Szatmár-Berreg megyei öltözetet öltöttem magamra a népviselet napja alkalmából, hanem egy mérai, cifra kaloteszegi, nádasmenti öltözetet öltöttem magamra. Bármilyen furcsa, nagyon tarka és harsány színek alatt azért visszafogott alsó öltözet is található. Tehát ez azt jelenti, hogy ingvállat a mai kombinénak a megfelelőjét, illetve pendejt és bugyingót is hordtak ezek alatt a nagyon szép öltözetek alatt kalotaszegen. A felső szoknyát fersingnek hívták, a kötényt ruhának nevezték, az ujjast vagy blúzt reklinek mondták, a mellényt pedig lájbinak vagy merevalónak hívták. A kendőm alatt, mert hogy én már asszony vagyok, és bekötötték a fejemet, asszonyosan van kontyolva a hajam, azon egy cifrán, tarkán kihímzett főkötő található, elé pedig a rend szerint egy csipkét kötöttem, ami egy az egybe ki van gyöngyözve. Ezek a nagyon szép alsó öltözetek azonban egyáltalán nem látszanak, mert hogy egy sarlós, rózsás, sárga színű keszkenővel van elől bekötve a fejem, annak rendes módja szerint, hiszen nekem már férjem, és egy kamasz 13 éves gyermekem van.
0: Elárul az öltözet mindent, ugye? Hát legalábbis nem a mostani, aki, hanem ez a fajta népviselet. Tehát fent akkor a kendő, akkor a lajbit, vagy hogy hívják akkor?
2: Ez egy merevaló. A merevalónak ismérve az, hogy bőrből készítik, és minden egyes apró szegletét, centiméterét és milliméterét kézzel hímzik ki. A merevalót ünnepi alkalmakkor vették föl, de a valamire való nemzetségek vagy családok akár táncba, egy nagyobb ünnep báljába is magukra öltötték.
0: Derékon egy kötő, nem így nincsen, hogy jó, hiszen meg át van kötve, baj, mert nem értek én hozzá női ruhához, még a férfihez sem annyira, de valami megköti. A szoknyát köti meg az?
2: Nem köti meg a szoknyát, hanem a szoknya elé, vagyis a fersing elé sűrűn rakott, googlérozott szoknya elé rakják a kötényt, kötény nélkül kalotaszegen sem, de a magyar nyelvterület egyetlen egy településén sem ment ki egy asszony sehova. A kötény, hogyha munkás való volt, akkor nem volt nagyon kidíszítve, azonban, hogyha ünnepre mentek, akkor kigyöngyözött, kötéses kötényt raktak maguk elé az asszonyok.
0: Mezőkövesden sócnak mondják.
2: Így van.
0: Már azt sem használják, és a legvége az pedig egy csizma.
2: Így van. Általában csizmát viseltek még a nagyon-nagyon meleg nyári napokon is, amikor ünnepre öltöztek. Ennél van egy cifrább csizma, ami piros bőrből készült, és a felületét pedig zöld vagy fehér hímzéssel tarkították. Ez tulajdonképpen a legnagyobb ünnepeken, vallási ünnepeken templomba, illetve a mennyasszony öltötte magára még azon az egy napon, amikor örök hűséget fogadott a párjának.
0: Na, ami még furcsa nekem, hogy a manzsetta környéke, az egybe van a ingyel?
2: Természetesen a réklit, vagyis a blúzt, azt kidíszítik, feldíszítik, tehát itt a manzsetta részre még gyöngyöket, pillangókat, színes pántlikákat, régi pántlikákat, cakkokat varnak, annak rendje és módja szerint minden egyes öltözett típusnak a varrónők és az asszonyok, a helyi asszonyok tudják, hogy milyen rendben kell, hogy feldíszítsék az ujját, az első részét, felső részét, nyakát, és hát elárulom, hogy a merre való alatt nincsen semmi díszítés, mert hogy az sohasem látszódott.
0: Érdekes, a kendő alatt a haj, vonat vagy hajnak a viselete, az is elárulhat bizonyos dolgokat, pedig nem látszik.
2: Természetesen az esküvő napján a lakodalmi mulatságnak a végén elvitték a lányokat a szűkebb családból a nagymama, édesanyja, koma, keresztanya, és felkontyolták a lányt. A lány jegyeket ilyenkor a lány testvéreinek, a rokonyainak adta oda az újasszony, és az ő haját pedig kongyba kötötték, egészen magasra, arra rakták rá a főkötőt, és elé pedig egy csipkét raktak. És aztán pedig felkerült a kendő, ami már az asszonyi szimbólum, nem csak Méren, Kalotaszegen, hanem a teljes magyar nyelvterületen.
0: Párta volt ott? Használták a lányok a pártát a népviselethez?
2: Azok a lányok, akik már konfirmáltak, természetesen pártát kaptak, és az utolsó alkalom, amikor a fejükre tehették, az a házasságkötésük napja volt.
0: És utána kezdett sötétedni a szín, ugye?
2: Azt szoktuk mondani.
0: Még fiatalos.
2: Így van, azt szoktuk mondani, hogy ahogy telik és múlik az idő az asszony életében, úgy múlnak el a színek is az öltözetéből.
0: Akkor ön még sokáig fogja ezt hordani, meg a csapat is, ugye?
2: Reméljük, így legyen, igen.
0: De ezek a saját tulajdonuk, a műfázi, vagy nem tudom, hogy...
2: A Sóstói Múzeumfalunak vannak saját rekonstruált helyi öltözetei, de amit most itt az Aurora programul kiállítás megnyitón láthattunk, az tulajdonképpen a koszorúk, nyakláncok és felsőruhák tekintetében mind Aurora tulajdona, a kiegészítőket mi, mint táncegyüttes biztosítottuk.
0: Értem most már akkor, mert ennyit összeszedni nem nagyon lehet. Nagyon szépen köszönöm, de még gondolom, hogy kíváncsiak mások is, hogy elmondja
2: nekik. Legyen így, nagyon szívesen mesélek másnak is erről. Köszönöm szépen.
0: Kácsó Rignác Gabriella rendezvényszervezőt a Sóstói Múzeumfaluból, előtte pedig Szabó Tamás Nyíregyháza város kulturális referensét hallották.

0: Folytassuk a Hortobágyon, mégpedig a Madárpark és Madárkórház alapítványnál Déri János pusztadoktorral.
1: Mindig aktuális téren nyáron, most már ugye egy jó pár éve, és ez azt jelenti, hogy idén a Madárpark már 20 éves, 2006-ban nyitottunk, és hát azóta egy 4 évszakos a Hortobágy. Mi voltunk itt először a 4 évszakos nyitvatartási turisztikai intézmény, de mivel ez kórház, tehát ha jön látogató, ha nem mi, akkor is dolgozunk. Tehát 0-24-ben az év 365 napján itt vagyunk, és állunk rendelkezésre betegek segítségével, illetve hát a látogatók fogadásával is.
0: Most jöttél ki a műtőből, illetve hát egy csoportot is vezettél, csak az jutott eszembe, hogy olyan időszakos házból lett nem időszakos, ugye, mert ez egy tábor volt. Egy elhurcoltak tábora, ide telepített, kitelepítettek én. Hát ettől jobb dolgot nem is tudtál volna csinálni, hogy ide jönni. Emléktáblák vannak itt is, a volt barátunké is ki van téve, aki a állatokat teljes mértékig úgy szerette, hogy őt is hasonlóan szerették, még a libája is elkísérték. No, de aktuális dolgok, ugye május már az 1%-oknak, ugye a magánszemélyek 1%-ának a lehetősége. Sikerül azért néha megtalálni az embereket, vagy mindig küzdeni kell érte?
1: Folyamatosan küzdeni kell, tehát esetleges dolog. Van, aki, most mondhatom azt, hogy már 25 éve, amióta 1%-ot gyűjtünk, lehet, hogy van, aki 25 éven keresztül nekünk adta, de lehet, hogy csak tavaly, vagy az idén adja utoljára. Más olyan szervezet, aki szintén 1%-ot gyűjt, és van most már a mihez teljesen hasonló, most nem is hasonló, hanem ugyanez, sőt, még Madár Kórháznak is nevezi magát valaki, aki tavaly gyűjtött először 1%-ot, de ugye mi hullámainkon akar ugye előbbrébb jutni. Se kórház nincs, se orvos nincs, de attól még madárkórház lesz. A szót én találtam ki valamikor ebbe az összetételbe, és hát ennek azért van egy múltja, tehát azért egy állatkórházat engedélyezni, egy olyan infrastruktúrát létrehozni hozzá, hogy országosan tudják, hogy ide lehet hozni a madarakat, de a követőink, ahol már máson, Dunántúlon is, és az Alföld is azért vannak olyan madármentő helyek, amelyek közül csak egyetlen egy a kórház, a Székesfehérvári, ott már rögtön kettő is van, meg a budapesti fővárosi állat és növénykertnek van ilyen részlege, de az a lényeg, hogy 100% gyűjtés tekintetében vannak régi támogatóink, és várjuk az újakat. Most mondhatom azt, hogy körülbelül az a 10 000 ember, aki már úgy egy olyan 10 éve állandó, lassan növekszik, tehát most egy 10-11 000-re nől a számuk, ez nekünk egy állandó olyan bevételt jelent, amire tudunk számítani.
0: Az az igazság, hogy ugye népszerű a madarászkodás, na de hát a kórház az nem játék. Az állatokat, ezeket megfelelő szakember kell, hogy ellássa, de hasznot nem fog hozni senkinek sem, az egészen biztos, mert amellett, hogy tényleg jól néztek ki, de az megvan, hogy még elférne itt sok ezer támogató is.
1: Hát igen, az a helyzet, hogy az államtól bármilyen kormány volt eddig, soha nem kaptunk semmit. És az önkormányzat ugye hátrányos helyzetű, örül, hogyha saját magát fönntartja, tehát nem várható el, nem is várjuk, tőlük se kapunk. A céges támogatóink közül megemlítem azért a Hungarokontrollt, a repülés irányítókat, akik már évek óta évi, most már kezdték 800 000 forinttal, most már évi 5 millió forinttal támogatnak, ez nagyon kedves dolog tőlük, és idén is kapjuk, és várjuk, reméljük jövőre is. Na most az összes többi az egy embereknek az adományából kell, hogy összejöjjön, az 1%-on kívül. Mert az 1% bármennyire is soknak tűnik, az egy részére elég a tevékenységünknek, az összes többit össze kell kalapozni gyakorlatilag. Tehát ez a belépőjegy, amivel mi itt a látogatókat itt beengedjük, az, mint ahogy egyetlen egy állatkertben sem rentábilis a belépőjegyekből való működtetés, nálunk sem. Tehát töredék a költségeknek, tehát mindenképpen arról szorulunk rá, hogy támogassanak, és addig nyújtozunk mindig, ameddig a takarónk ér. Hogyha most kétszennyi lenne a bevétel, megemlítenünk, akkor kétszer ennyit tudnánk elkölteni, és azt mind el tudjuk költeni, tehát nem tartalékolunk, nem gyűjtünk, nem rakunk félre. Azon kívül, ami az év egészére vonatkozik, hiszen az 1%-ot, amit hogyha most felajánlanak a kedves támogató, segítő emberek, az majd megérkezik valamikor szeptember végén. Viszont azt egész évre be kell osztani. Nyilván év végéig nem tudjuk elkölteni, nem is akarjuk, hanem akkor tartalékoljuk év végére, addig viszont amire még megérkezik a következő, addigra elfogy. Na most, hogyha most azt mondom, hogy van országszerte 124 olyan lelkes támogatónk, aki önkéntes módon a saját telkén, lakásán fenntart egy olyan mentőhelyet, amely ideglenesen a védett, vagy akár nem védett madaraknak az első segélynyújtáson túl a megfelelő helyre való szállításáig ott alkalmas arra, hogy elhelyezzék. Ezeken a helyeken éves szinten 8-9 ezer madár kerül kézre, és azok közül, amelyet kórházi ellátást, műtét vagy intenzív ellátást igényelnek, azok kerülnek mi hozzánk. Na most ezt egy éves szinten 2-3 ezer madárról beszélünk, heti rendszerességgel járjuk mi be az ország minden részét, illetve vannak olyan lelkes önkéntesek, akik heti rendszerességgel például a Dél-Alföldről mi hozzánk elhozzák azokat, amit műteni kell, meg azt is, amit máshol már ugye összegyűjtöttek, de helyhiányában nem fér. Na most mi is most már helyhiányjal küzdünk, tehát állandó teltház van itt már évek óta, tehát azokat a tartósan sérült madarainkat, amelyek itt a bent lévő 5-600 madárnak a jelentős részét, mint egy felét teszik ki, amelyeket nem altatunk el, mert sajnáljuk őket, és nem is kell altatni, mert jól élnek itt állatkerti körülmények között. Féllábú, félszányú, félszemű, csőrhibás, tud repülni, de nem olyan jól. Hát ezeket, hogyha repül, akkor röpdébe tartjuk, ha nem repül, akkor itt a madárkertbe, ezek itt fészkelnek, itt ebbe a kertbe 8 gólyafészek van a földön, a nagy röpdébe 12, ami tartósan sérült madaraknak az utódait, aztán utána szabadon tudjuk engedni, vércséink is, vagy 20-an fészkelnek, 20 pár. Na most ezeknek a fenntartás, ez költség. Nem csak a helyet, hanem ennek az ellátását, takarmányozását, emberi erő, munkaerő, tehát 20 dolgozó dolgozik, a 300 önkéntes, aki az ország különböző részében ezt a munkát segíti, azok ugye saját költségünkön művelik mindezt, de hogyha most arról van szó, hogy valaki eljön a Dél-Dunántúlról idáig, és oda-vissza 600 kilométert autózik, annak a költségét csak ki kell fizetni, tehát üzemanyagot, ha más nem, azt állj. Tehát, hogyha mondom kétszennyi lenne a bevételünk, akkor kétszennyi madarat tudnánk még itt országszerte A pontból B pontba szállítani, táplálni, és olyan helyeket kialakítani, ahol a nálunk már el nem férő, tartósan sérült madarak megfelelő körülmények között tudjanak élni elaltatás helyett. És ezt állatkertek nem vállalják. Magánszemélyek vállalnák, de engedély kell hozzá, tehát megfelelő elhelyezési körlet, megfelelő szaktudás, tehát van a személyes tárgyi feltételek, azon kívül meg valami szervezethez tartozás, fokozottan védett állatot magánszemély nem tarthat. Tehát, hogyha most mi hozzánk tartozik, mint egy telephely, akkor meg kell kérni az engedélyt, amit nagyon nehezen adnak meg 3 hónap, hogyha minden rendben van. Ha meg hiánypótlás, és aztán végül elutasítják, akkor sokszor elmegy annak a kedve, aki ezt megpróbálta, tehát ilyen is meg kell küzdeni, de mondom, ez is majdnem, hogy pénzkérdés, mert azt a infrastruktúrát létrehozni, azokat a röpdéket felépíteni bárhol máshol, az pénzbe kerül, hogyha már ezt valaki teljes munkaidőben csinálja, mert hogyha sok madár van, akkor nem lehet azt, hogy mert hazamegyek délután 4-kor, 5-kor, aztán akkor adok neki enni, meg értem, megyek a naponta, mit tudom én, 20-30 új beteg, bejelentett beteg, akit össze kell szedni valahol. A kisrigók, ha kell, hanem megmentik őket, de amit a fecskét, kisgólyát, bármi más, tehát amit etetni kell fél óránként, tehát ehhez kellenek helyenként olyan emberek, akik nem azt mondja, hogy ebből éljenek meg, de ne kell neki más csinálni, hogy megéljen, tehát valami fizetés kell, hogy adjunk neki. És ez sok pénz.
0: 20 évesek vagytok, gratulálok.
1: A Madárpark 20 éves, a Madárkórház alapítvány, az meg 27. Az, most már.
0: Azt tudom, én a kórházra mondtam, hát mindig úgymond az aktualitást keresi, igen, az embert. Olyan szakmai titkokat is elárultál nekem, amit még én sem nagyon tudtam, pedig olyan év nincs, hogy kétszer-háromszor erre sétálgassak, és megnézem, hogy hogyan fejlődtök, de tulajdonképpen azért eléggé összetett ez a feladat sor, mert amellett, hogy kényelmesen ott a műtőbe 5-6-7 vagy 10 órát is ott, vagy éjjel-nappal, az még az ember el tudja képzelni, de az, hogy pénzügyi dolgokkal foglalkozni, reklámtevék, mindennek kell foglalkozni, hát bírod még, hát te is most jubiláltál, nem is olyan régen, mindezt én az internetről tudom, de hát muszáj, hogy azért figyelemre kövessem azokat, akik tesznek is valamit a világért, az emberekért, a madarakon keresztül.
1: Most nekem a végzettségem állatorvos. Az, hogy még néhány szak állatorvosi diplomát szereztem, éppen a múlt héten egy állatvédelmi állatorvosit.
0: Gratulálok,
1: köszönöm szépen. De ez az erotikus, a baromfi egészségügyi, mikrobiológusi, meg vadgazdálkodási, meg egyéb ilyen tanulmányok ezek mellett, ez ehhez kell, hogy ezt szakmailag tudjam csinálni. Viszont nem végeztem közgazdasági tanulmányokat, marketinget, tehát ezt, akik meg ezekhez közelebb állnak, azok jobban csinálják. Tehát most mondhatom azt, hogy mi mögöttünk tényleg van teljesítmény, több ezer madár, több száz önkéntes, és 21 néhány dolgozó, máshol, hol egymaga valaki hasonló ismertséget egy néhány közösségi médiás megjelenéssel, amit jobban tud generálni, mint ahogy mi, gyakorlatilag leköröz minket, tehát nekünk is kéne egy ilyen szakember, aki ezzel foglalkozik, ugye? Mert ugye én, ahogy itten ragadtak rám azért ismeretek etéren is, de akár koromnál fogva sem vagyok már az a generáció, akik ebben ültek föl, és megy nekik. Másrészt meg tényleg az egyéb tevékenység, mert nincs rá idő. Tehát több ezer fotó van a telefonomban. Például tegnap, amit műtöttem egy gólyát, fél egykor végeztünk vele, eltört a ilyen fészekharcban érdekes módon. Úgy megsérült, hogy eltört a combcsontja, és az alkarcsontja is. És nehéz volt megcsinálni. És lefoglaltam, én nem tudtam kirakni, még a múltat így sem tudtam kirakni. Naponta 10-et lehetne, vagy 20-at, de nincs rá időm, mert azzal foglalkozni kéne, és nem, mert már fél egykor még aznap nem biztos, hogy ettem semmit se, mert egész nap volt mit csinálni, a mai nap is így lesz. Az ember akkor már lefekszik, azt mondja, hogy felébredek, már itt van a következő beteg, itt van a csoport, akit vezetni kell, mert csoportot is kell vezetni, és vannak dolgozóink, akik ezt nagyon jól tudják, de azért alkalmanként az emberek örülnek, ha találkoznak vele, mert ismernek azért, és csak hogy jól esik, hogy gratulál, kezet fog, és akkor nyilván ővelük illik foglalkozni, és ezt szívesen teszem. Tehát én szívesen mutogatom büszkén ezt a madárparkot, hiszen úgy hoztam létre minden egyes lépcsőfokát ennek a tevékenységnek, hogy jobb legyen.
0: Pihenned is kell egy kicsit, megmenni is kell. Hát a protokoll meg kell jelenni, ugye hát azért a kihajtási ünnepségen, hogyha a déli doktor nem jelenik meg, akkor megkérdezik, hogy beteg vagy műt, mert ez a kettő lehetséges. De egyébként akkor a támogatási lehetőséget hol keressék, akik esetleg még most gondolnak bele interneten, Madárkórház Alapítvány, mert elmondhatod, csak nem biztos,
1: beütik, tehát Madárkórház Alapítvány, Hortobágyi Madárpark, Madárkórház, tehát van ennek egy ilyen Facebook oldala is. Ott a napi dolgainkat azért nyomon lehet követni. Van egy lépésről lépésre egy útmutató ahhoz, hogyha az 1%-át valaki nekünk akarja adni, mit kérünk és várunk, akkor hogyan tudja kitölteni az adóívén a vonatkozó rendelkező nyilatkozatot. Azon kívül van a Puszta Doktor magazin című újságunk, ami papír alapon is megjelenik. Tehát online is elérhető, de papír alapon az összes nagyobb áruházláncnak ott az újságjai között, vagy a pénztár kasszáknál ott megtalálható. Összes állatkertben, nemzeti parki látogatóközpontokban, és hát aki meg minket támogat akár 1 forinttal is, annak mi küldjük alapot postai úton. Tehát ott is találhatunk mindenki olyan információt, havonta jelenik meg az újság 26 ezer példányban, és hát azokat a havi aktualitásokat, hogy mit csinálunk, mibe lehet minket segíteni. Madarak éppen most kezdenek ugye fészkelni a fiókáknak a mentésében, hogyan lehet részt venni. Ezen kívül meg meg ott van a támogatási lehetőségünk is, tehát aki, hogyha bárhol rákeres a Madárkórház alapítványra, akkor így minket megtalál, de remélem, hogy a szemére kerül mindenkinek azért az óriás plakátjaink országszerte, amiben ugye egy sastengerünk el, fiammal és az egyik önkéntesünkkel egy sikeres, boldog pillanatot örökítettünk meg, és adunk közre az emberek számára, hogy nálunk ilyenek történnek, és ebben részt lehet venni, de el lehet jönni, és akár a gólyalengedés az tömeges szokott lenni, akkor tömegeket vonz, és tömegesen engedünk el. Tavaly 100 gólyát engedtünk el augusztus 20-án, most csak 34-et március 15-én, de folyamatában van a többi, de alkalmaként sast is engedünk el, most is lesz egy sasunk, amit majd elengedünk, úgyhogy ezek olyan élmények számunkra is, amit szívesen osztunk meg mindenkivel.
0: Nagyon szépen köszönöm. Akkor mit kívánjak? Pihenést vagy munkát?
1: Nyugodt munkát.
0: Dr. Déri Jánost hallották a Hortobágyi Madárpark és Madárkórházból.

0: A kihajtásra várva találkoztam egy nehéz bundában zenélő klarinétussal.
1: Nagy József, esztár! Működik a klarinét, de kaptam egy másik klarinétot, egy S hangolású Stovasser klarinétot. A Stovasser azt jelenti, hogy a két háború közt voltak két gyár az országban, a Stovasser meg a Sundavenzel József királyi hangszergyárosok voltak, és akkor sokan a pásztorok sípjaként emlegetik ezeket a S hangolású Stovasser klarinétokat, amik rózsafából készültek. Csak fel kell újítassam.
0: Most már emlékszem, gyanítom, akkor is olyan dolgokat mondott, amit én nem nagyon értettem, mert hát a klarinéthoz sem értek, meg a zenéhez sem annyira, de tulajdonképpen azért mondta, hogy le van írva egy jó pár dal, hát olyan, csak a címe, vagy pedig az egész kottája.
1: Hát úgy van, hogy a címe le van írva, ha nem tudom a címét, akkor úgy szoktam, hogy lekottázom tárogatóra, aztán annyi, hogy végigfutok rajta tárogató, és akkor egyből tudom, hogy milyen énekről van szó, úgy szoktam csinálni. De amúgy minden nótának a címe fel van írva, és akkor utána van egy kezdőhang téve, és akkor ha véletlenül nem tudom, hogy melyik kezdőhangból kezdjem a nótát, akkor a füzetből megtudom egyből.
0: Nagyon frissnek tűnik ez a bunda.
1: Hát igen, ez egy merino bunda, ezt ma vettem. Azt mondják, hogy ha megszagolja az ember a subát, ahol a birkaszag érzik benne, addig jó a suba. Utána már nem jó. Hát itt régen ugye a régi vásárokban voltak ilyen alkudozó, jöttek falorú, ilyen agyafúrt paraszt emberek, jöttek, mondta az embernek, hát azt mondja, dögbűr ez már, pálik ez, akkor azt adja aucsóban, hogy mert dögbűr, azt mondták neki. És hogy volt, amiket el is zavarták a franc karikába, hogy hát menjen a francba a dögbűrrel együtt.
0: Miért csinálja ezt? Hogy kijön, szórakoztatja az embereket, meg hát úgy, mit tudom én. Már nem tudom, hogy melege van ebben, nem nagyon.
1: Hát azt mondják, hogy a suba az nyáron hűt, télen meg fűt. Mert úgy télen a bundáját befordítsa az ember. Hát a pásztorok még a hóra is kifekszenek bele, úgy. Úgy szokták, hogy alá csavarják maguknak a bundát, aztán nekifekszenek. Meg sokszor van, mikor leesik régebben, leesik ugye a lóról a csika, de nem az éresik le, hanem úgy leugrik, azt már egyből alszik, mert nem nagyon van idő pihenésre, ugye a sok vízhúzás, meg az állandó odafigyelés a jószágra. Úgyhogy a suba a legjobb az, amiben ugye rá lehet feküdni a gyepre, vagy a hóra, vagy bármire, mert meg vízhatlan, azt lehet mondani.
0: Hát ugye leterítem a subámat.
1: Hát ugye a szűr, már a cifra, hát igen, játszak. Igen. A cifra szűr az ugye más, az ugye posztalbúban, van, amelyik fehér, fekete, ugye a poszta ugye egy idő után van, amelyik megsárgul, meg ugye drál, hát egy új, éppen az interneten néztem, egy új cifra szűr, egy olyan 350 ezer forintnál kezdődnek. Itt meg azért egy subát vesz az ember, azt akkor itt fényképeznek, interjú, mindent csinálja, lehet benne furujárét, árogatóz, mindent le. Vettem egy bicskatartót is mámmal, mert a másik az gyeng, izé volt, keskeny volt, azt akkor egy ilyen disznócsont, a disznócsont lábszámon rajta, ha lehet látni.
0: Látom.
1: Azt is ma vettem, az egy kis tanítványom van, azokkal jöttem, de hát olyan, azok is olyan gyermekik, hogy most bejárnak minden, pedig 10 éven aluliak, mind a kettő. Hozták az ostorok, meg vettek is egy ostort, azt nyövik itt egész nap.
0: Tulajdonképpen azért honnan is való? Már elfelejtettem.
1: Hát én arra kelet, arra lefelé, ott a román határt fele lakok, hogy Hencidát biztos ismerik sokan így, névrű vagy meseibe, hogy Hencidától Boncidáig, hogy mink ott lakunk Hencida mellett 7 kilométerre tőle. Hát ha úgy nézzük, akkor Berettya Újfalóhoz lakunk 25 kilométerre, Debrecenhez 40 kilométerre.
0: Település neve?
1: A település neve Esztár. Mellettünk meg Pocsaj van, csak a Simbos válasz el egymástól a két
0: lassan
1: falut.
0: Beugranak az emlékek, az Esztár is, minden. És akkor sok felé jár, vagy azért ez a legnagyobb hely, ahova érdemes kijönni?
1: Hát legutóbb Hajdúsámsomba voltam a nagyiskolában, ugye ott volt egy Rákóczi megemlékezés, és akkor ott ugye ilyen Rákóczi dalokat, hát meg kellett tanuljam a Rákóczi indulót, aztán eddig az a legnehezebb dal, amit játszottam, és akkor ugye hát többféle kuruczdalt kellett játszani, a tanároknak ugye a Krasznaholka Büszkevárát, ők énekelték, én kísértem, és akkor ugye volt a végén egy vacsoránk, és akkor ennyiből áll, de Legközelebb, ha jól tudom, pünköskor lesz itt a pásztor találkozó.

0: Hogy ilyenekre jár, vagy pedig azért?
1: Hát mehetnék. Az a helyzet, hogy én most a vasútnál vagyok, a MÁV-nál vagyonőr, de annyit nem keresnék, akárhova mennék muzsikálni, 300 ezer forintok fejű nem tudnék mindenhonnan keresni. Úgyhogy ez a tárogatózás, vagy akár itt régen volt egy hegedűs bácsa Nagycsádában, volt Rimóci Lajosnak hívták, az felját az egész pusztát, az vényszámadók fülébe húztak is öreg, ugye beült a kemenceire, mert a kemence volt régen a sádában, most nem tudom mi van, azt akkor ugye húzta a nautákat minden pásztor fülébe. Csak arra mondom, hogy az akkori világ mások, nem olyan, mint most. Most nagyon a pénz motiválja az egész világot. Nem az, hogy mit tudom, én keresek, kevesebbet keresek, de azt vállalom, azt a muzsikálást, vagy valami.
0: De itt jól érzi magát
1: hát,
0: azért.
1: Hát itt jól érzem magát. Itt most vannak már több százan, vagy több ezen is. Hát majd lesz a jószágok áthajtása hídon. És akkor estére meg talán még lesz mágia rakás is, nem tudom, a pásztoroknak.
0: Hát akkor eltelik a nap.
1: Eltelik a nap.
0: Le is kell majd ülni, gondolom.
1: Hát majd lassan lelököm a subát, mert már nehéz. Egy kicsit nehéz azért.
0: Hány kiló lehet?
1: Hát egy olyan, nem tudom mit mondjak, vagy 10-15 kiló biztos van kb.
0: Van benne anyaga.
1: Benne van az anyag. Benne, nem tudom hány merino birkából van, vagy olyan 4 vagy 5 birka gyapjából van csinálva.
0: Mutatós is, meg mellette tényleg az illata is megvan, igen, vagy a szaga, igen, mondjuk igen. Rá, melyik a jobb kifejezés.
1: De így jobban akkorra vettem, mert hogy ott nálunk esztább, ugye lesznek ezek a gyertyagyújtások, és akkor ugye ott szoktam ezt a rengeteg karácsonyi dalt fújni, rengeteg karácsonyi dalt ismerek, vagy esetleg majd megpróbálkozok az adventi vásárba Debrecenbe bejutni, és akkor ott is fújnám majd esetleg a karácsonyi dalt, és subába minden, de hogy vagyok. Hát itt látom, megy itt egy mezítlábas kis fiatalember, itt már ilyen is van már, hogy mezítlábon valaki. Hát ez egy bocskor a lábam, lehet látták már rajtam. Ezt a bocskort úgy csináltattam, azt mondja, hogy Tisza keszibe egy jó ember csinálja, még jó lett volna tőle venni egy ilyen kostök dohányzacska, csak hát nagyon drága. De régen ugye a pásztorok csinálták maguknak, ugye az esett jószág bőribű megcsinálták, csak avót a kikötés a városnak, hogy beteg jószág bőribű, soha nem szabad se bocskót csinálni, se táskát, semmit, mert ugye az ragályos lehet a többi állatra. Úgyhogy szabályozva volt a bocskó készítés is. És akkor a tárogató nemzeti hungarikum van a kezembe. Van itt egy kis furúja is, esetleg fújjak egy kis valamit.
0: Hattyúkú?
1: Ez egy hattyúkú kis furúja, elég görbécske szegény. Egy néniké volt ez a furúja, hogy honnan volt neki, nem tudom. Csak mikor belefújtam először, olyan repett hangja volt, hogy azt mondtam, többet nem is akarom látni. Rájöttem egyszer, itt van egy kis lyuk ugye a tetején, az a nyílása. Hogy nem rá kell tenni az egész számot, csak éppen rátenni a számot. És akkor úgy egy gyönyörű hangot adott ki. Hát 4000 forintot adtam érte, de gyönyörű hangja van.
0: Miből
1: akkor,
0: van?
1: Hát ez ilyen nádfajta, valamilyen nád. Mm. Régen erősebb nádak voltak. Ennek az a cím, hogy nagy hótobály, széles vize, kispej, lovam, ne félj tőle.

Ezeket a nautákat például, ugye a tévét, ugye, hát ez már olyan világ, hogy leül az ember.

0: Mert a tévé elé aztán lát dolgokat, ezeket egy nagyon régi felvételen tanultam. Az egyik ez, hogy egy nagy hótobágy, széles vize, egy kis pejlobam, ne félj tőle, holnap reggel 8 órára, egybe bevágtatok hótobágyra. Akármilyen jeges eső, egybe akárhogy esik az eső, én a babám felkeresem, edem, mert én igazán szeretek.
1: Nagy József esztári tárogatóst hallották, aki most nekünk nácsipon is játszott, majd énekelt egyet. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta, a zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Visszautalja a Tisza párt a Váberer Györgytől kapott 100 millió forintos támogatást, jelentette be Magyar Péter, leendő miniszterelnök közösségi oldalán. Váberer György az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt támogatásáról. Magyar Péter hangsúlyozta, el akarják kerülni még annak a látszatát is, hogy bármely vállalkozóhoz vagy oligarchához kössék őket, illetve hogy bárki rájuk hivatkozva előnyt szerezzen. Ezért a támogatást hétfőn visszautalják Váberer Györgynek. Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét, az azzal kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel, áll Orbán Viktor miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében, melyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé közösségi oldalán. A bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos Európai Uniós jogi és alkotmányi jogi aggályokat vet fel, írja az államfőnek küldött levelében Orbán Viktor. A kormányfő indoklása szerint Magyarország szuverenitásának és alkotmányos önazonosságának tiszteletben tartása és védelme mindenkire kötelező, e védelem legfőbb letéteményese az Alkotmánybíróság, amely az unió intézményein keresztül megvalósuló közös hatáskörgyakorlás két fő korlátját állapítja meg. Egyrészt a közös hatáskörgyakorlás nem sértheti Magyarország szuverenitását, másrészt nem járhat az alkotmányos önazonosság sérelmével, hangsúlyozza Orbán Viktor. A tisztaság és az alapvető higiéni és feltételek, így többek között kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat Hegedűs Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Semmelweis hazájában 2026-ban nem lehet kérdés, hogy a kórházak tiszták, a vizes blokkok kulturált és higiénikus állapotúak legyenek, a beteg és hozzátartozója meg tudja mosni a kezét. Ehhez működő csap, víz, szappan, valamint kézszárító vagy kéztörlő szükséges. Ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok. Az, hogy legyen vécépapír a kórházi mosdókban, logisztikai feladat, és egyben alapvető kórház higiéni is megfelelés. A kész higiéné, a tiszta vizes blokkok és az alapvető higiénés eszközök biztosítása a kórházi fertőzések csökkentésének egyik legelemibb feltétele, fogalmazott a szakember. A kórházi fertőzések elleni küzdelem nem egyetlen szakma feladata. Tiszta kéz, tiszta kórház, biztonságosabb gyógyulás, ez a Semmelweis rend küldetése, áll Hegedűs Zsolt bejegyzésében. A magyarországi tudományos élet nagyszerű elismeréseként értékelte Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere, hogy idén két új magyar taggal bővült az Amerikai Tudományos Akadémia, a világ egyik legtekintélyesebb tudományos testülete. Tanács Zoltán közösségi oldalán közzétett bejegyzésében utalt arra, hogy az akadémia közleménye szerint idén 120 új amerikai tagot, valamint 25 új külföldi tagot választottak meg, köztük Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikust és Szatmári Őrs evolúcióbiológust, tette hozzá. Az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, a Szociális Bizottságot, a Művelődési Bizottságot és az Élő Környezetért Felelős Bizottságot vezeti majd fideszes képviselő a következő parlamenti ciklusban, tudatta a Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán. Gulyás Gergely azt írja, hogy a május 9-én megalakuló országgyűlés állandó bizottságainak munkájában a Fidesz frakció képviselői milyen felosztásban vesznek részt. Eszerint Bencsik János vezeti majd a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, Szentkirályi Alexandra a Művelődési Bizottság elnöke, Zsigó Róbert a Szociális Bizottság elnöke, V. Németh Zsolt pedig az Élő Környezetért Felelős Bizottság elnöke lesz. Két fideszes alelnöke lesz a Törvényalkotási Bizottságnak, Tilki Attila és Héj Dávid személyében, az Igazságügyi Bizottság alelnöke pedig Tuzson Bence, leköszönő igazságügyi miniszter lesz, áll Gulyás Gergely bejegyzésében. Sport. Az angol labdarúgó bajnokság 35. fordulójának vasárnapi rangadóján a címvédő Liverpool a Manchester United otthonába látogat. Mivel a bajnokok ligája indulás, bár matematikailag még nem biztosított, de egyik csapatnak sincs veszélyben, csak a dobogó és a presztízs a tét az Old Traffordon. A vendégeknél három magyar, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett várhatóan Pécsi Ármin is ott lehet a keretben. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható, helyenként kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északkeleti szelet főként hazánk keleti felén élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
6: A hét évfordulója.
7: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 1711. április 29-én Nagy Károlyban írta alá Károlyi Sándor és Pálffy János a Rákóczi szabadságharcot lezáró békét, amely a történeti köztudatban szatmári békeként szerepel. A szatmári béke objektív megközelítése szinte lehetetlen vállalkozás, hiszen a szakirodalomban, a szépirodalomban, illetve ezzel összefüggésben a történeti köztudatban és a politikában homlokegyenest ellentétes álláspontok ütköztek és ütköznek mind a mai napig. Ez az esemény a Károlyi Sándor, a Kuruc haderő főparancsnoka és Pálffy János horvát bán, a Habsburg uralkodó magyarországi hadereinek főparancsnoka között létrejött egyesség írásban történt rögzítése, amelyet a köznyelv szatmári békének nevezett el. Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában a szatmári békéről, a békekötés körülményeiről beszél dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Ha tehetik, tartsanak velünk!
8: Ennek a tárgyalás sorozatnak ugye két főszereplője az Pálffy János, ugye a királynak a megbízottja, magyarországi főparancsok, Magyarországon harcoló király és császári csapatok főparancsoka, a másik oldalon pedig Rákóczinak ugye megbízottja Károlyi Sándor, a szatmári főispán, és ő Bercsinek és Rákóczinak a feladata pedig az, hogy ugye külföldön szerezzenek valamilyen formában segítséget. Na most Károlyi és Pálffy tárgyalásairól hát sok minden ismert, ennek a feldolgozása is megtörtént, és Kovács Ágnes debreceni történésznő az, aki ezeknek a például Károlyi Sándor levelezését ugye publikálta is, és az a nagyon-nagyon súlyos dilemma tükröződik elő ezekből a levelekből, hogy lehet, szabad-e kötni megállapodás, békét egy ilyen háború sorozat után. Felhatalmazás az most kiterjed a teljes értékű béke kötése, vagy nem terjed ki a teljes körű békekötése, tehát Károlyiban nagyon-nagyon komoly fenntartások vannak a tekintetben, hogy a felhatalmazása a legutolsó fázisig is, tehát a békekötés aláírására is vonatkozik, vagy csak a fegyverszünetre. Ezt azért kell ilyen értelemben előre bocsátani, mert az 1711-et követő időszakban már is fölmerült az áruló-nem áruló mozzanat Károlyi Sándor szerepét illetően, ami 1849-ben természetesen Görgei vonatkozásában megint csak előkerül. Tehát a magyar történelemben először igazán Károlyi Sándornak a megítélése fog majd előkerülni áruló vagy nem áruló síkon. Károlyi Sándor végeredményben még mielőtt aláírta volna a megállapodást, ő már a király hűségére átért. Tehát 1711 márciusában ő már a királynak leteszi a hűségesküt, igaz, hogy ez Pálffy János előtt hangzik el, tehát már hűségesküt fogadott, és ő mint király hűségére áttért, de még Rákóczi nevében tárgyaló generális folytatja a tárgyalásokat, és fogják majd írásba önteni ezt a szatmári béke néven ismert megállapodást. Igen, tehát ezért merül föl, és merülhet föl, hogy korábban ő már békekötést megelőzően már elkötelezte magát a királynak, és hát proforma fog, tehát Rákóczi nevében majd, vagy fogja aláírni ezt a végleges pontokat, békepontokat. Tehát visszakanyarodva a ugye 1710-11-es évekre, ez nagyon fontos mozzanata azért a magyar történelemnek a tekintetben, hogy egy nem csak a Rákóczi szabadságharcnak a lezárásáról van itt szó, hanem visszakanyarodhatunk a 1683-tól 99-ig terjedő háborúhoz is, hiszen 1699-1703 közötti 4 év az semmire nem volt elegendő, tehát a háború az eszkalálódott Magyarországon. Egy 1683-tól 1711-ig tartó permanens háború, el lehet képzelni, hogy micsoda emberveszteséget jelent, és micsoda anyagi erőveszteséget is jelentett. Mindkét félnek, hadakozó félnek ebből a háborúból valamilyen formában ki kell keveredni. Mindegyik igyekszik a maga módján, a saját maga érdekeinek megfelelően eredményesen tárgyalni, és azt szokás mondani, hogy 1711, ugye május 1-én kihirdetése került, és szatmári templomban kihirdetése került békepontok, az kompromisszumot tükröznek. Tehát abban az értelemben kompromisszum, hogy mindkét fél engedett az eredeti elképzeléséből, és az eredeti elképzeléseknek egy mixe következik be, és így ez a kompromisszum elfogadható mind a magyar nemzetnek, tehát a magyar nemességnek, és nem az egész harcoló és a szabadságharc egész bázisát jelentő minden rendnek, tehát a magyar nemességnek, a másik oldalon pedig a királyi udvarnak. Érdekesség kedvéért megjegyezném azért azt is, hogy 1711 áprilisában már meghalt a király. Vagyis első József váratlanul meghalt, és a végleges aláírás időpontjában hát halott király van Magyarországon, vagyis nincs király, és Pálffy ezt nagyon ügyesen eltitkolja azért az érdekeltektől, és majd csak a béke kihirdetése után derül fény arra, hogy most kifel ratifikálja ezt az egész szerződést. Hát, hogyha nincs király, akkor hogyan lehessen és mint lehessen. Az elhalálozottnak az öccse jogosult magyar királyként intézkedni, az később harmadik Károly néven ismert szeméről van szó, csak ő most adott időpontban, 1711-ben Spanyolországban tartózkodik, hiszen ott a spanyol örökösödési háborúból adódóan neki feladatai vannak. És úgy hidalják át ezt a nehézséget, jogi nehézséget, hogy ugye május 1-én került kihirdetésre a békepontok, és május 26-án ratifikálja majd az özvegy, tehát Eleonóra királyné fogja ratifikálni ezt a megállapodást. Ebből a szatmári békéből is nem ártana talán az első pontot legalábbis kivonatosan ismertetni, amelyben első Rákóczi Ferencnek amnestiát kínál a király.

Közismert, azt hiszem a rádió hallgatók előtt is, hogy a szatmári béke minden résztvevőnek fölkínálja az amnestiát, általános amnestiát kíván, és az első helyen személy szerint Rákóczi Ferencnek, második Rákóczi Ferencnek kínálja föl, de nem csak a személyi biztonságot, hanem vagyonának, rangjának, címének, stb. Megtartását is. Ez szó szerint legalábbis egy-két mondat erejéig így hangzik. Az említett jeles Rákóczi Ferenc életének és összes Magyarországon is a hozzácsatolt részeken, valamint bárhol egyebütt található ingó és ingatlan javainak kegyelmet adunk. A javak közül kivéve azokat, amelyek az erődítményekhez tartoznak, beleértve az országban való nyugodt megmaradást is, házanépével, szolgálónemeseivel, szolgáival együtt. Ennek végső határidejéül 3 hetet engedélyezünk. A felolvasott rész azért érdekes, mert úgy fogalmaz, hogy akár Magyarországon tartózkodik Rákóczi, akár Magyarországhoz csatolt részeken tartózkodik, vagy bárhol egyebütt. Tehát az amnestia minden területre kiterjed, hogyha most adott esetben, már pedig adott esetben Lengyelországban van, és ott akar élni ezzel a lehetőséggel, ám legyen, na de mi a csatolt rész? A megfogalmazásban a csatolt rész ebben az esetben Erdélyt jelenti. És a későbbiekben ez okoz ugye óriási gondot és problémát, és már is akkor ugye itt a szatmári békének egy nagyon-nagyon vitatott, Rákóczi által vitatott, ugye téziséhez vagy alapelvéhez kanyarodunk, hogy az amnestia mindenre kiterjed, mindenkire kiterjed, földrajzilag pedig az egész Magyar Királyságra kiterjed. És akkor Rákóczi már is azonnal ellenvet. Hogy terjedhet ki a Magyar Királynak a amnestiája az erdélyi fejedelemségre? Hiszen az nem az övé, az erdélyi fejedelemség az Rákóczi Ferencet illette. Vagyis Rákóczi Ferenc ott saját törvényes uralkodónak tekinti magát. Vagyis őt megválasztották, beiktatták annak rendje módja szerint, tehát a princesz Transzilvániával csak őt illeti, és a Transzilvániával nem rendelkezik. Tehát a Magyar Király már megint törvénysértést követel. Vagyis az amnestiával való élés, vagy nem élés. Alfája, omegája az Rákóczi esetében, hogy az erdélyi fejedelemség akkor beletartozik ebbe a fogalomkörbe, vagy nem tartozik. Rákóczi természetesen emlegeti, hogy kizárt dolog, hogy az ő országa egyáltalán a király fennhatóság alá tartozon, és ott amnestiát, ott is általánossá tegye. Hát ott ő az uralkodó. Tehát Erdélyország és Magyarország ilyen értelemben jogi megkülönböztetése. Az igenis a 17. 18. században, tehát itt most a Rákóczi szabadsághoz, ha vonatkozunk, igenis megtörtént, igenis elkülönülten, és igenis egy olyan Európa által elfogadott és elismert státusznak tekinti, hogy arra igenis az erdélyi fejedelemnek van elsődleges joga. Igaz, hogy a király jóvoltából, de a király ott nem rendelkezhet. És ez az a magyarázó körülmény, ami miatt Rákóczi soha nem fogadja el a fölkínált amnestiát, nem hogy 3 hét, ugye, hanem sok-sok hét után sem, hiszen egy ilyen lépése a királynak, a Magyar Királynak, az az ő felfogásában az törvénytelenséget jelent. Az ő Erdély országnak uralkodója. Erdély országban csak ő illetékes. Nem beszéltünk a Rákóczi szabadságharc kapcsán, és Rákóczi szabadságharcnak eseményei, nem is annyira eseményeinek, de fő folyamatainak taglalásának az erdélyi fejedelemségre. Az erdélyi fejedelemségnek a dolga egészen másképp alakul, vagy fogalmaznám úgy, hogy jóval csendesebben alakul, ugye, mint Magyarország. Magyarországon nem volt fejedelem Rákóczi Ferenc. Erdélyi fejedelemségben fejedelem csak. Magyarországon dux, ott pedig princeps. És ott uralkodó, itt pedig elsősorban parancsnok, katonai vezető. Tehát Magyarországon nem illeti meg az a jog, ami megilleti Erdélyországban, az erdélyi fejedelemségben. Erdély is megtartotta 1703-1711 között a maga országgyűléseit. Ott is vannak országgyűlések, tehát Rákóczi szabadságharchoz kötődő országgyűlések. Na most ott országgyűlésnek mondom, Magyarországon pedig ugye országos gyűléseknek emlegetjük és mondjuk ezeket az összejöveteleket. Igen, a Gyulafehérvár, a Huszti, Marosvásárhelyi országgyűlések, ezek mind egytől egyig a Rákóczi szabadságharcnak a támogatását mondják ki, sőt a magyarországi eseményekkel való párhuzamosságot úgy fogják erősíteni, hogy ők is felajánlják a maguk szövetségét Magyarországhoz. Főleg a Huszti országgyűlésnek a
végzésére szeretnék utalni, 1706-ban kerül a Máramaros vármegyének ugye központjában megtartott országgyűlése, és úgy emlegetjük ezt a huszti országgyűlést, hogy itt Erdélyországnak, Magyarországnak a konfederációja már kialakult, pontosabban Ónod majd ezt visszaigazolja. Nem a társadalmi rendeknek a összeszövetkezéséről van szó, mint Magyarországról, hanem a huszti országgyűlés arról beszél, hogy a három nemzet, négy bevett vallás országa közösséget vállal Magyarországgal, Magyarországon összeszövetkezett rendekkel, és így az a konfederáció, meg itt is létező három nemzet, négy bevett vallás országa szövetkezzen, és összeszövetkeznek a törvénytelenség ugye leküzdésére. Erdély esetében ez a gubernium a felszámolását ugye kellett, hogy jelentse.

Természetesen ugye az első reagálás Rákóczinak nagyon-nagyon keserű volt és szomorú volt, és ugye ő az, aki Károlyi Sándort igaz árulónak mondja először, hogy erre nem kapott felhatalmazást, erre a behódolásra, és tulajdonképpen nem fegyverletételre, ezt szeretném hangoztatni és hangsúlyozni, ugye Nagymajténban nem a fegyverletétel történik, a letörik a zászló, vagyis a zászló megadás és letétel történt meg. A felsorakozott katonák a fegyvereiket vihették magukkal, elvihették. Tehát nem fegyverletételről van szó, hanem zászló letételről van szó. Tény is való, hogy az ellenségeskedésnek és a csatározásnak ezzel vége szakad, tehát itt a zászlóknak a beszolgáltatása vagy kiszolgáltatása következett be. Tehát Rákóczi az, aki ezt nem tudja megbocsátani élete végéig ugye Károlynak, és ő Lengyelországban reménykedik, tehát 1711 ugye májusában vagyunk, júniusában, reménykedik abban, hogy mint 1703-ban gondolta, hát ha sikerül külső segítséggel újra visszatérni és megint elkezdeni ezt a folyamatot. De ugyanakkor tudott arról és gondolt arra is nagyon-nagyon merészen, hogy Európában két nagy háború folyamatban van. A két nagy európai háború nem zárult le. Ezeknek a háborúknak a lezárása mindenféleképpen békekonferencián és tárgyalásokon fog véget érni, akkor azon jelenjen meg az erdélyi fejedelemség is. Tehát mint európai státus. És Franciaországban reménykedik, ugye a Lajos Franciaországában, hogy a spanyol örökösödési háborút lezáró békerendszer, béketárgyalásokon, igenis, ott a helye akkor Rákóczinak, ott a helyen, mint erdélyi fejedelmének. És ezért gondol arra, hogy egy rövid tartózkodás, lengyelországi tartózkodás után elhajózik Franciaországba, tehát északra, ugye Lengyelországban, ugye Varsó érintésével, Danzig érintésével, ott hajóra száll, és akkor úgy fog majd tehát Franciaországba érkezni, hogy a befejeződik a háború, ott legyen kéznél, és már is akkor diplomáciai eszközökkel meg lehetne esetleg oldani a magyar kérdést. A legnehezebb kérdést, amit nem sikerült fegyverrel, akkor azt esetleg a tárgyaló asztalnál, a zöld asztalnál el lehetne érni. Ez az a csalódás, második, vagy nem tudom, hanyadik csalódása már, amikor igenis a tárgyalások a császár és a francia király között elindulnak, beindulnak, majd lezárulnak, vagyis 1713-ban, 14-ben ez az utrechti és rastati szerződések, tárgyalások, és miután ez a utrechti és rastati tárgyalás nem vehette napirendre az erdélyi fejedelemségnek a dolgát, és magától értetődő, hogy harmadik Károlynak szigorú kategórikus elutasítása miatt, ekkor történik a tovább utazása Rákóczinak Franciaországba, mégpedig ugye Törökországba. Azért Törökországba, mert 1716-ban az Oszmán Birodalom megtámadja Magyarországot, vagy a Habsburg birodalmat, most melyik fogalmat említsük. Tény, ugye, hogy a 1716 és 18 között zajló, hát utolsó nagy, nem utolsó, utolsó előtti nagy összetűzés, az a Temes vidéknek a sorsát döntötte el. Vagyis szeretett volna Rákóczi igenis a Oszmán Birodalom segítségével visszajutni, szeretett volna ebbe a háborúba tevékenyen részt venni, és Moldvába, Havasalföldre és Lengyelországba elmenekült kurucokat összegyűjteni maga mellé, és ugye délről akkor vissza érkezni az erdélyi fejedelemségbe. De ez a támadás, ez a török támadás nagyon-nagyon vérszegény támadás, már 1716-ban Szavolyai Jenő ugye Temesvárt elfoglalja, 1718-ban pedig Pozsarevácnál békére kényszeríti az Oszmán Birodalmat. Az Oszmán Birodalom 1716-18-as háborúban elveszíti azt az utolsó magyarországi területet is, amelyet eddig még Karlóca után ugye egy-két évtizedig azért fennhatóság alatt tartott, na és az 1718-as pozsereváci béke. Mint utalhatunk vissza arra, hogy a karlócai békében egyik pontja Tököli Imrének a sorsával foglalkozott, és az emigráció helyén kijelölte az Oszmán Birodalmat, ugyanúgy a pozsereváci béke is, igen, gondoskodik, hanem idézőjelbe tenni azért a sorsáról, Rákóczinak a sorsáról, igen, az Oszmán Birodalomba, mint politikai menekült kell, hogy tartózkodik, és nem engedhető vissza,
csak a hűségesküvő. Na de hát ez nagyon rövid időn belül, 1715-ös országgyűlésen már végérvényesen hazárulást követett el, felségsértést követett el Rákóczi, tehát mert a visszaút az már nem lehetséges. Úgyhogy 1735-ig fog ő ugye Rodostóban élni. Van még ilyen-olyan kombináció azért az Oszmán Birodalomban való tartózkodása idején is. Az egyik, Nagy Péter halála után, ugye a feleség lesz, Nagy Péter felesége lesz első Erzsébet az uralkodónő. Levelet ír neki, üdvözli a trónra lépés kapcsán, és akkor elmondja, hogy ő elég nehéz helyzetben él itt az Oszmán Birodalomban, és hogyha Oroszország mégis úgy gondolná, hogy egy 1707-es szerződést fel lehetne eleveníteni, akkor ő ennek nem állna ellene. Tehát volt ilyen próbálkozás, de ezek már nem találnak semmilyen visszhangra sem Oroszországban, illetve volt még egy akció, ugye 1735-39-es háborúhoz kötődik ez az akció. Pontosan ugye Rákóczi 1735-ben hal meg, de itt a fia az, aki gondolja, hogy az apja nyomdokába léphet, és ő majd az erdélyi fejedelemséget aztán megragadhatja, ami apjának nem sikerült, akkor ez a török háború majd segít ebben. De hát ez sem hozta meg a várt fordulatot, úgyhogy a Rákóczi szabadságharcnak utó élete vagy utó zöngéje végérvényesen az 1735-39-es török háborúval egyszer is mindenkorra lezárult.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszélt a Rákóczi Szabadságharcot lezáró szatmári békekötésről. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban folytatjuk Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, neveléskutatónak előadását, amely a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban hangzott el. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
4: Kapcsolatteremtés szintén érzelmi intelligencia készség nem megy magától, tehát egyszerűen gyakorolni kell, sokat kell gyakorolni gyerekeknek is. Ugye itt nagyon-nagyon segít a szeretett nyelv, nem megyek bele, de ugye meg kellene tanulni egymás nyelvét. Tehát tényleg a szeretett nyelvek biztos, hogy tudnak róla, meg ismerik is magát a fogalmat, és talán csinálják is, nem tudom. De hát ugye van, aki nem ért azon a nyelven. Tehát hogyha valakinek a nem tudom én, az ajándék a nyelve, akkor ő fog örülni minden kis apróságnak, hogy hozol neki egy kis kavicsot, ahol voltál, és akkor nem tudom én. De akinek nem az ajándékozás a szeretett nyelvet, azt mondja, nem, hát erre most ide jön egy kavicssal, azért ne haragudj. Tehát érted? De lehet, hogy neki a minőségi idő a szeretett nyelve, és azt mondja, hogy ő inkább azt szeretné, hogy egy kicsit üljünk le, csak így jó, meg egy teát közösen, vagy valami. Tehát ezt meg lehet ismerni, öt szeretett nyelv van, nem a világ. Tehát, és beszélgetés, vagy az együttcsinálás, arról már beszéltünk. Hogy lehetnek külön barátaim, most ebben nem megyek be. Egymásra figyelés, együttműködés. Ugye ez nem csak ugyanaz, hogy tehát együtt is működök, tehát rezonálok, és úgy vagyok. Tehát nem kezd el fájni a fejem, amikor a te barátaidhoz akarunk menni. Tehát, na. Szóval, hogy belemegyek ezekbe a helyzetekbe, és tényleg valahogy, mint a táncolásba, érted, hogy az ember azért... Nézzék, azért hát ezt nem hiszem, hogy újat mondok, egy minden szeretet és minden közelebbi, tehát minél közelebbi egy szeretet, akár egy barátságról is van szó, az tulajdonképpen megpróbáltatásokkal és egy bizonyos függéssel is jár. Tehát érted, ez egy kiszolgáltatottsággal jár, mindenképpen. Szeretjük, vágyjuk a közelséget, de az kiszolgáltatottsággal jár. Azért is nagyon sok fiatal azért nem mer hosszú távra elkötelezni, mert ez egy, érted? Hát ez tényleg, hát akkor most attól fogsz függni. Persze, de az önkéntes függésnél az ember számára nincs szebb. Hát ezt mutatja meg például a szerelem, amikor ugye nem tudsz úgy boldog lenni, tehát a boldogság az nem, én keresem a magam boldogságot, biztos nem fog menni. Az önátadás az embernek a legnagyobb boldogsága, amikor valakinek oda adhatom magam, és valakit befogadhatok. Tehát ez az önkéntes függés. De most gondold meg, ha csak kézen fogva megyünk, csak akárkivel, most ugye, na mindegy, most mi feleséged, de mondjuk. Tehát megyünk az utcán, és akkor ott van egy tócsa. Hát már is kiszolgáltatott vagy, mert most vagy felém kerüljük meg, vagy felét kerüljük meg, érted? Vagy jó, felemeljük, jó. Így is lehet. De érted? Ez egy kicsi kiszolgáltatottság, de egy házasságban mennyi van? Mennyi van? Tehát egyszerűen függünk egymástól, de ez nagyon szép, egy gyönyörű virágé nekünk, ahogy mondja. Tied vagyok, rabod vagyok, megkötözött foglyod vagyok, és nem azt mondja, hogy te ronda dög. Édesem. Hát te miket mondod? Rabod vagyok, megkötözött foglyod vagyok. Hát ezt most innen megnézni, hát tehát ebbe belemész. Édesem, ugye? Tehát ezt az ember vágyja is, ezt a fajta együttműködést, de ez kiszolgáltatottsággal jár. Ez megpróbáltatással jár. Tehát jó, itt van az egymásra figyelve a kiegészítés, tulajdonképpen is ez a felcserélhetőség, hogy tudlak képviselni, tudom azt főzni, amit te szeretsz, még akkor is, hogy tudlak képviselni a családomban, tudlak képviselni akkor is, hogyha bántanak, stb. Ugye az indulatkezelés, ugye a kritika adása és kapása, ez is érzelmi intelligencia készség. Na itt van női-férfi mód. ezt majd egyszer elmesélem egy másik előadásban, az egy másik előadás valóban, de tényleg másképp reagálunk a stresszre. Másképp reagál a női agy a stresszre, és a férfi agy a stresszre, vigyázat. A férfi agy egy stressz helyzetben csinálni akar, tehát meg akarja oldani. Hol van ez, tűrjük fel az ingújat, érted, csináljuk meg. És tulajdonképpen egy férfi így is szeret, csinálva, érted? Meghódítja, elhozom neked, nem tudom, én ezeket a dolgokat, mondta egy valaki, hogy mondta a felesége, hogy, vagy mondta neki, hogy, hogy hát egy kicsit szeretetteljesebben viselkedjen vele. Hát lenyírta a füvet. Szóval a férfiak csinálni akarnak, ugye? És akkor tulajdonképpen ebben a helyzetben ő tehát felszólítva érzi magát, egyedül akarja megoldani. Tehát az ő feladata, és elvonul. Elvonul gondolkodni. Na most, ugyanebben a stressz helyzetben, itt van a nő is, és képzeljék el, hogy a nőnek aktivizálódik a beszédközpontja. De nem tehet róla, de lódik. Tehát érzik azt, hogy aktivizálódik. Tehát nem ő aktivizálja, hanem aktivizálódik. Na, tehát beszélni akar a problémáról, de nem megoldást vár, vigyáz, hanem beszélni akar róla. Mit csinál ebben a pillanatban? Utána megy. Beszéljük meg. Ennél rosszabbat nem tudott volna. Hagyjál! És akkor tényleg ez is házasságunk elején, hát ez óriási probléma. Hát érted? Hát meg voltam ütközve. Most megy el, amikor probléma van. Hát ez nem hallott még a ne nyugodjék le a haragotok fölött, stb. Elmegy. Hát váló ok. Érted? És elmegyek utána szépen javítani a helyzeten, és ez a bar. Szóval itt nagyon-nagyon fontos, hogy tanuljunk meg nőül, aki nővel akar élni, és aki férfivel akar élni, tanuljon meg férfiul. Mert hogy ez már, és mindig annak a nyelvét használjuk, aki jobb állapotban van. Érted? Hát ez nem így van, mert különben szétmegyünk. Hé, az elmegy, én meg itt beszélek. Na. Szóval azt mondom, hogy tanuljuk meg. És ha én vagyok jobb állapotban, akkor azt mondom, menjen és gondolkozzon. Ha ő van jobb állapotban, akkor ne menjen, hanem maradjon itt, és beszéljük meg. De akkor meg ne oldja meg a kérdést, az nagyon fontos, hogy ne oldja meg, mert akkor rögtön meg akarja oldani, de mi nem ezt akarjuk, hát így kellett volna csinálni, hanem beszélni, tehát hangosan akar, tehát a nő az hangosan akar gondolkodni, és ezen nagyon-nagyon más, mint hogy a probléma megoldásába várja a helyzetet. Mindjárt mutatok egy ilyet. Partira mennek a férfi meg a nő, koktélpartira. Barbara feltart két pár cipőt, egy kéket meg egy aranyat, majd felteszi a félelmetes kérdést. Melyiket vegyem fel a ruhához, drágám? A férfi hátán végigfut a hideg, tudja, hogy csapdába került. Hát amelyiket csak akarod, édes, dadogja végül. Hát ne már, Ellen, hát melyik néz ki jobban, a kék vagy az arany? Az arany, böki ki idegesen a férfi. Miért? Mi gond a kékkel? Ha nem vagy kíváncsi a véleményemre, Barbara, hát ne kérd ki. Ellen azt hitte, hogy a probléma megoldásában kérik a segítségét, és amikor így tett, a nő még csak hálás se volt érte. Barbara ezzel szemben tipikus női beszédformával élt, hangosan gondolkodott, csak egyszerű megerősítést várt. Mi lett volna itt? Megkérdezte volna, jó, miért, melyikre gondoltál? Te, én ezt a kéket, ezt erre gondoltam, nézd, így elég kényelmes is, és kicsit vannak ilyen kékek is itt a ruhámban, meg innen. Szerintem jó. Hú, te, ebbe bomba jó lesz. Kész, ennyi volt. Kifejt, érted? Meghallgatta, megnéztek, tudott hangosan gondolkodni, és már is jó volt, megerősítette benne. De ugyanúgy a nyelvünk is más. Nem tudom, ezt is odaírtam-e. Igen, az én már csak ilyen vagyok. Volt, ezt most nem akarom, hogy megmondtam, nem tudom. Várj, még a másikat. De ezeket elmondom, mert nagyon jók. Tehát ha más nyelven beszélünk, vigyázz. Tehát egyszerűen a férfiak, ugye, ők tényközlésre szeretik használni a beszédet. Tehát amikor van mit mondani, akkor beszél. A nők meg akkor is beszélnek, amikor nincs mit mondani. De azért, mert ők kapcsolattartással használják a beszédet. Tehát, és ezért vigyázz, amikor egy nő elhallgat, ott nagy baj van. Mert megvonta a kapcsolatot. Amikor egy férfi elhallgat, akkor nincs baj, mert gondolkozik, vagy valamit, érted? Hát most képzeld el! Hát ez megint micsoda? Ez megint az az egymásra hangolódás, érted, ez a rezdülés, hogy érzékelem-e azt? És nem sértődök-e meg én nőként, hogyha ő elhallgatott, ő pedig összeszedi magát, ha én elhallgattam. Ugye? Mert ezek mást és mást jelentenek. És például a férfiak azért sokszor kicsit egyenesen, vagy mit tudom én, de ez nem durva, tehát nem csúnyán egyenesen, hanem úgy nyersen fejezik ki magukat, érted? Megmondja, tak, ez van. A nők, meg ugye a kapcsolat miatt, meg a minden szereti kicsit körülírni, hogy véletlenül se tarara. Erre mit mond a férfi? Ne célozgass már. Érted? Szóval amikor elkezdjük mondani, hogy hát tulajdonképpen most azért elfogyott a kenyér, de hát nem olyan nagy baj, de hát jó lenne valaki elmenne kenyérért, tehát azért úgy végül is nincs vacsorára kenyér, de szóval én nem tudok elmenni, de jó lenne, hogyha valaki el... Mondd meg, menjek el, hozzak, valaki megy el, mit csináljunk, mi lesz, vagy nem eszünk kenyeret, érted? Szóval, hogy ne célozgass, és ő pedig szeretné azt, hogy ő megmondja ki, de nekünk néha kicsit durva. Ugye volt, a fiaink voltak, ugye van három fiunk is, és akkor így serdülő volt már, én, mit tudom, én telefonál. És akkor mondja, jó van, nem tudok jönni, csá. Mondom, te kivel beszéltél? Hát azt mondja, a Katával. Mondom, akarsz még egyszer a Katával beszélni? Persze. Mondom, akkor hogy lehetsz ilyen bunkó? De hát anya, nem voltam bunkó. Hát megmondtam, hogy nem tudok jönni, és el is köszöntem. Mondom, te figyelj, ezt nem így csináljuk. Hát ezt akkor mondom neki, hogy ne haragudj, a mai nap nem tudok jönni, de érezd jól magad, és tényleg majd legközelebb megpróbálom meg. Jaj, anya. Érted? Szóval ez a körülírós, ez megy nekünk nőknek, de ez nem mindig jó.

Utaznak, a férfi meg a nő autóznak. Nem innál egy kávét, Joe? Kérdezte tőle a nő. Joe elmosolyodott. Közd, de inkább nem. Jól vagyok anélkül is. Megfordult a fejében, hogy milyen kedves a lánytól, hogy megkérdezi. Kis idő múlva észrevette, hogy a nő nem szól egy szót sem. Fölmerült benne a gyanú, hogy talán valamivel megbántotta. Mi a baj, drágám? Tudakolta. Semmi, vetette oda fokhegyről a nő. Hát valami csak van, próbálkozott a férfi. Hát mi? Az, hogy nem állsz meg, sziszegte a nő. Joe elemző logikával gyorsan megpróbálta felidézni, mikor is mondta ki a nő a megállni szót. Biztosan érezte, hogy ez a szó nem hangzott el, és ezt meg is mondta a nőnek. A lány erre azt felelte, hogy figyelmesebb lehetne, amikor ugyanis ő azt kérdezte tőle, hogy nem kére egy kávét, valójában arra gondolt, hogy ő azért inna egyet. Azt várod, hogy gondolatolvasó legyek, csipkelődött a férfi. És kész a konfliktus, mert nem rezdültek. Ezek a kicsi kis rezonanciák, ezek, és ez szét tud vinni, mert még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer. Itt van az 5-1 arány, a kritikának az 5-1 aránya, ezt még elmondom. Figyeljenek, a kritika, de erre tényleg, szóval, hogyha semmi más nem visznek haza, akkor ezt vigyék haza. Hogy a kritika minden idegrendszerben odaesik, ahová a fizikai bántalmazás. Fizikai bántalmazás. Tehát minden idegrendszer úgy jelez, akármilyen kis kritikára, hogy hát ez fölpofozott. Tehát védekezik, hárít, támad. A legjobb szándékú kritikára vigyázz. Tehát amikor azt mondjuk, hogy jaj, csak azért mondtam, hát tudod, csak azért mondtam. Hát csak azért felpofozták, kész. Meg lehet tanulni a kritikának is az olyan módon való odaadását, hogy azért az befogadható legyen, akkor is fog fájni, vigyázz. De nem az a módja, hogy nem mondunk kritikát. Hála Istennek, hogy vagyunk egymásnak, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi nagyon-nagyon keserves annak az embernek a sorsa, akinek nincs egy olyan embere, aki megmondja a kritikát, vigyázz. Tehát az nagyon. Tehát meg kell mondani. Jó. Egyrészt akkor kell tudni a módját, ez egy másik előadás, nem mondom el, de az nagyon fontos, hogy attól az embertől tudunk egyáltalán meghallani, csak meghallani, befogadni kritikát, akitől az elmúlt időszakban 3 pozitív gesztust tapasztaltunk. Na ezért voltam, mondd ki a jót, ezért volt, érted? 3 pozitív gesztust az elmúlt időszakban. Akkor tudod meghallani a kritikáját. Ha közelálló személy, vagy éretlen személyiség, ez a gyerekünk, tehát nem a párkapcsolatra gondolok, de közel élünk, akkor 5 az 1-hez. Nem 5 az 1-ben, vigyázz. 5 az 1-hez. Ennél alacsonyabb, a 3-nál alacsonyabb szakirodalmi adatot nem találsz. De ez nagyon nehéz. Ez tényleg nagyon nehéz. Gondold meg abba a sűrűségbe, ami zajlik otthon, meg a minden, hogy mikor történik meg ez a 3 pozitív gesztus. Mikor történik meg? És csináltam egy ilyen kis modellt a gyerekekre, ugye neveléssel foglalkozom sokszor, de érted, hogy például, ugye, hazajön a gyerek, ide leömlik az egész minden, táska, bot, mit tudom én, korcsolya, síbot, zongora, minden, ide leteszi, érted? Csak a sáros cipője nem, azza bejön. Itt van az öcsi, egész délelőtt eljátszotta, hogy elhalad mellette visítás. Kiér a konyhába? Anya, kell káposzta van, megint fúj. Mire én? Feltűröm az ingujjamat. Gyere, édes, menjünk ide vissza. Hányszor mondtam neked, hogy mindig legalább arrébb tegyed, hogy a következő be tudjon jönni. Most egész délelőtt pakoltam utánatok. Nem igaz, hogy egyszer nem tudsz, és stb. Stb. Jó van, tót félre, de legalább azt a sáros cipődet vennéd le. Én egész, most mostam föl. Ha te csak egyszer is fölmostál volna ebbe a lakásba, azt tudnád, hogy ez nem olyan egyszerű. És ez a kicsi gyerek egész délelőtt a hangját nem hallottam. Miért kell úgy elhaladni mellette, hogy mindjárt visít? És mi az, hogy kell káposzta? Megbeszéltük, hogy nyugodtan ehetnél ott a, mit tudom én, az üzembe, és akkor tudnál különbséget tenni kell káposzta és kell káposzta között. Na, ez volt 7 kritika. Hoppá! 7×3 = 21. Közel él, fejletlen személyiség, gyerek, 7×5. 35. Mikor telik el a 35 pozitív megjegyzés és gesztus? Nálatok milyen a reggel? Kiosztjátok a 35-öt? Hogy de jó, hogy fölkeltél, de jó, hogy beágyaztál, de jó, hogy megfőzted a kávémat és az ebédet, és betetted a mosást, és fölmostál, és elvitted a gyereket az oviba, és köszi, hogy nem tudom mi. És ez is 10 volt csak.
Hát érted? És nem fogadhatod így, hogy üdvözöllek, dicső lovat, szép a lovat, szép a lovat. Szóval gyűjtögetni kell. Gyűjtögetni kell. Kapd rajta, ha jót tett. A házastársadat is. Kapd rajta, ha jót tett, és mondd ki a jót. Azért, hogy esetleg, hogyha van egy kritikád, amit meg kell fogalmazni,

0: hetes százaléka a szó, amit kifejezünk, annak, amit ki akarunk fejezni. Érted a szó? Hetes, itt most, érted, két órája nyomom a szót, és az csak 7% volt. Az összes többi, a gesztus, a tekintet, a minden, amit hordozol magadban, amit nem tudsz annyira, az a 16 kilométer, tudod? Az. És az a testbeszéd, amikor például, mert megmondtam, hát ne lődözd le, így. Szóval itt kell lennének azok a gesztusok, amik befogadók, amik megölelők, amik valami... Na. Nagyon-nagyon fontos. Tehát a minden, ami nem, tehát ezek a hangsúlyok, persze, gondoltam. De. Jó. Neked öltözködöm, tehát van a szoknyának üzenete, van az öltözetnek üzenete, amit nem mindenkinek hordok, hát jó, ehhez van. A szexualitásban, a gyengétségben, ugye ez minden, ami nem szó, tehát ugye minden gyengétség, az érintés. Az érintésről még szeretnék egy picit, az érintés. Az érintés emberi alapszükséglet, azért ezt ne felejtsük el. És azt jelenti, hogy nagyon nagy szükségünk van rá, és rengeteg mindent ki lehet fejezni az érintéssel, amit szóval nem tudunk. És mérték is, tapasztaltuk is, stb. Hihetetlen nagy hidat képez akkor is, amikor, érted, amikor esetleg van közöttünk valami feszültség is, de, és itt nem mindig a, nem tudom én, a teljes ölelésre gondolok, de azért egy kis érintés, egy kis kisúj, egy kis pacsi, egy kis... Nagyon-nagyon fontos. Na most az érintés az embernek erősebb szükséglete, ugye alapszükséglet az, ami nélkül nem tudunk élni, ez az, és ilyen az érintés is. Erősebb szükséglete az embernek, mint a táplálék igény. Tehát inkább egy kicsit visszafogom, de ölelj meg. Ezt jelenti. És ilyenkor szoktuk hallani, hogy jaj, mert nem vagyunk olyan simogatós fajta. Hát szedd össze magad. Ne. Azért, te érted, mert nagyon fontos. A pandémia idején szakszó is keletkezett, a bőréhség. Van bőréhség. És ez korábban nem volt, mert olyan természetes volt akár, hogyha, mit tudom én, rokonok, barátok találkoztak, piff, egy örelés, meg minden. Most már nem. Lehet, hogy ökölpacsi, lehet, hogy egy kicsi, lehet, hogy ilyen japán módon nyomjuk. Érted? Szóval nagyon-nagyon sokféleképpen kopott ki, és nagyon-nagyon fontos lenne, mert tényleg alapszükségletről van szó, hát különösen egy ilyen helyzetben, amikor annyi mindent tud elmondani egy érintés. Na most csináltak ilyen kísérleteket is, hogy például egy ilyen telefonfülkébe hagytak pénztárcát, és az volt a kísérleti alanyoknak a feladata, hogy amikor kijön az ember, aki megtalálta nyilván a pénztárcát, megkérdezi tőle, hogy nem találta egy pénztárcát. És képzeljétek el, voltak, akiknek az volt a feladata, hogy csak úgy kérdezze meg, és volt, akiknek az volt a feladata, hogy kicsit valahogy érintsék meg, mikor megkérdezik. Csak egy ilyen kicsi kis észrevétlenül. Akit megérintettek, mindegyik kivétel nélkül visszaadta a pénztárcát. Akit nem, ott is volt azért, aki visszaadta, de nem, te érted, nem ilyen egyértelműen. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent egy érintés. Csinálták a majom kísérleteket is, biztos azt is... Többen a drótanya meg szőranya kísérletet talán ismerik, ugye azt gondolták, hogy ahhoz fog kötődni a kicsi majom, akitől a táplálékot kapja világos. Volt a drótanya, attól kapta a táplálékot, és volt a szőranya, akihez oda lehetett bújni, de nem kapott tőle táplálékot. A szőranyához kötődött. És nem a drótanyához. Volt akkor a rézus majmos kísérlet, na az tényleg döbbenetes. Láthatták az anyát, de nem érintkezhettek vele, és mindent megkaptak, minden ellátást, csak hogy nem érintkezhettek az anyával. Döbbenetes fejlődési zavarok alakultak ki a fiatal állatoknál. Közönösen üldögéltek, vagy monoton módon körbejártak a ketrecben, fejüket eszelősen, céltalanul rángatták, nem játszottak, nem ugrándoztak, bőrüket notóriusan sebesre vakarták, az idegen közeledésére saját fejüket a ketrecbe ütötték, semmilyen fajukra jellemző viselkedést nem mutattak, és kifejlett majmokként képtelenek voltak az utódnemzésre és az utódtáplálásra is. Gondold meg, csak az érintés hiányzott. Úgyhogy azt gondolom, elég közel vagyunk egymáshoz ahhoz, hogy ezt tényleg jól tudjuk gyakorolni.
1: Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban tovább folytattuk Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, neveléskutatónak előadását, amely a Székely

Udvarhelyi kis Szent Teréz római katolikus templomban hangzott el. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ursula von der Leyen szerint a közel-keleti konfliktus hatásai tartósak lehetnek, írja az MTI. A közel-keleti konfliktus következményei hónapokig, sőt akár évekig is érezhetőek lehetnek, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén. Von der Leyen kiemelte, hogy a konfliktus mindössze 60 napja alatt az EU több mint 27 milliárd euróval többet volt kénytelen fosszilis energiahordozókra költeni anélkül, hogy ténylegesen többet importált volna. Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét az azzal kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel, áll Orbán Viktor miniszterelnök Sólyog Tamás államfőnek írt levelében, melyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé közösségi oldalán. A bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos Európai Uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat vet fel, írja az államfőnek küldött levelében Orbán Viktor. A kormányfő indoklása szerint Magyarország szuverenitásának és alkotmányos önazonosságának tiszteletben tartása és védelme mindenkire kötelező, e védelem legfőbb letéteményese az Alkotmánybíróság, amely az unió intézményein keresztül megvalósuló közös hatáskörgyakorlás két fő korlátját állapítja meg. Egyrészt a közös hatáskörgyakorlás nem sértheti Magyarország szuverenitását, másrészt nem járhat az alkotmányos önazonosság sérelmével, hangsúlyozza Orbán Viktor. A tisztaság és az alapvető higiéniés feltételek, így többek között kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat Hegedűs Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Semmelweis hazájában 2026-ban nem lehet kérdés, hogy a kórházak tiszták, a vizes blokkok kulturált és higiénikus állapotúak legyenek, a beteg és hozzátartozója meg tudja mosni a kezét. Ehhez működő csap, víz, szappan, valamint kézszárító vagy kéztörlő szükséges. Ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok. Az, hogy legyen vécépapír a kórházi mosdókban, logisztikai feladat és egyben alapvető kórház higiénés megfelelés. A kész higiéné, a tiszta vizes blokkok és az alapvető higiénés eszközök biztosítása a kórházi fertőzések csökkentésének egyik legelemibb feltétele, fogalmazott a szakember. A kórházi fertőzések elleni küzdelem nem egyetlen szakma feladata. Tiszta kéz, tiszta kórház, biztonságosabb gyógyulás, ez a Semmelweis rend küldetése, áll Hegedűs Zsolt bejegyzésében. A magyarországi tudományos élet nagyszerű elismeréseként értékelte Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere, hogy idén két új magyar taggal bővült az Amerikai Tudományos Akadémia, a világ egyik legtekintélyesebb tudományos testülete. Tanács Zoltán közösségi oldalán közzétett bejegyzésében utalt arra, hogy az akadémia közleménye szerint idén 120 új amerikai tagot, valamint 25 új külföldi tagot választottak meg, köztük Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikust és Szatmári Őrs evolúcióbiológust, tette hozzá. Az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, a Szociális Bizottságot, a Művelődési Bizottságot és az Élő Környezetért Felelős Bizottságot vezeti majd fideszes képviselő a következő parlamenti ciklusban, tudatta a Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán. Gulyás Gergely azt írja, hogy a május 9-én megalakuló országgyűlés állandó bizottságainak munkájában a Fidesz frakció képviselői milyen felosztásban vesznek részt. Eszerint Bencsik János vezeti majd a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, Szentkirályi Alexandra a Művelődési Bizottság elnöke, Zsigó Róbert a Szociális Bizottság elnöke, V. Németh Zsolt pedig az Élő Környezetért Felelős Bizottság elnöke lesz. Két fideszes alelnöke lesz a Törvényalkotási Bizottságnak, Tilki Attila és Héj Dávid személyében, az Igazságügyi Bizottság alelnöke pedig Tuzson Bence, leköszönő igazságügyi miniszter lesz, áll Gulyás Gergely bejegyzésében. Sport. Lara Davidovics, a Tipmix Pro női röplabda extraliga legjobb pontszerzője, távozik a Magyar Kupa ezüstérmes Fatum Nyíregyházától. A bajnokságban csalódást keltő teljesítményt nyújtó és végül csak 8.-ként záró szabolcsiak a közösségi oldalukon jelentették be, hogy bár a francia feladó átlót szerették volna megtartani, olyan ajánlatot kapott a világ egyik legerősebb bajnokságából, amellyel nem versenyezhettek. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható, helyenként kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északkeleti szelet főként hazánk keleti felén élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
5: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület fenntarthatósági témahetének program sorozatát, valamint szó lesz még az Egyesület további programjairól is. Összeállításunk második felében pedig a Mosparcsarolta gyalogló közösség miskolci faültetéséről beszélgetünk. Elsőként Lehr Tamarát, a Zöld Kapcsolat Egyesület munkatársát hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
7: Maga ez a fenntarthatósági témahét, ez a földnapja köré szerveződő sok-sok iskolában, óvodában megjelenő program. Ennek apropóján egyébként ezen a héten mi is több intézménybe látogatunk el, vagy ők látogatnak el hozzánk különböző szemléletformáló programokra. Ennek a fenntarthatósági témahétnek egyébként minden évben van egy-egy kiemelt témája, idén ezek az erdők, mezők, illetve a közlekedés is, de hát nyilván ezek olyan dolgok, amik szinte minden-mindennel összekapcsolódik, így azért a fenntarthatóságnak minden aspektusáról érdemes ilyenkor beszélni, ezért is kapta szerintem egyébként így általánosságban ezt a nevet, hogy fenntarthatósági témahét. Ennek apropóján, illetve annak apropóján, hogy az Egyesületünk, a Zöld Kapcsolat Egyesület az idén 20 éves, illetve hát tavaly decemberben volt pontosan 20 éves, úgy gondoltuk, hogy szervezünk így a földnapja környékére egy eseményt, ahol több tevékenységi körünk is megjelenik, ez pedig szombaton lesz. Szerencsére a gyerekek azért általában elég nyitottak szoktak lenni, meg hát mi nem is előadásokkal szoktunk készülni, esetleg mondjuk általános iskola felső tagozatosoknak már igen, de pláne óvodásoknak és alsósoknak inkább ilyen kis interaktív foglalkozás, hogy megfoghassák, megszagolhassák, megtapasztalhassák, és ne csak az legyen, hogy most itt valaki beszél nekik valamit, és már unalmas is nekik, meg hát mindig ezt hallgatják, ugye már főleg iskolában, hogy tanulni kell lexikális tudást, és mi inkább arra próbálunk törekedni, hogy élmény szinten megtapasztaljanak dolgokat, hogy egy picit felkeltsük a kíváncsiságukat, hogy megszerettessük velük a természetet. Illetve például iskolakertek, óvodakertek esetén akár olyan is van, most pont Ongán van erre egy példa, hogy ott a szülőket is igyekeznek ebbe belevonni, hogy akár mondjuk ők vigyenek növényeket a gyerekeknek az óvodában, magas ágyásokba, és ezek szerintem nagyon fontos dolgok. Meg hát az is, hogy ha ezt a gyerekek kiskorukban hallják, és megőrzik azt a jellegű kíváncsiságukat, hogy mondjuk megfogja a gilisztát, és nem azt mondja rá, hogy fúj, és ehhez hozzáépítjük azt, hogy a giliszták, ami segítőtársaink, hiszen ők segítenek nekünk talajt csinálni, mert mi ilyet nem tudunk, akkor már megvan az, hogy van egy kis élményük is ezzel kapcsolatban, és tudják azt is, hogy nem szabad eltaposni. Nyilván most ez egy nagyon apró, kiragadott példa, de szerintem ezzel így jól lehet érzékeltetni. Ez itt lesz Miskolcon, a belvárosban, az irodánkban, a Kossuth utca 13, szép nagy zöld kapu, oda lehet találni. Lesznek családi programok is, ökojátszóház, természetismereti játékok, ezek akár mondjuk óriás társas, de ügyességi fajátékaink is vannak, illetve tervezünk kis kézműves foglalkozást is. Lesz egy kincskeresünk, ez talán a fenntarthatósághoz egy picit közvetettebb módon kapcsolódik. Itt van több ilyen kincskereső útvonalunk is, mivel ez az esemény most az irodánkban lesz, ezért egy belvárosi kincskereső útvonalat választottunk, ez pedig itt az a vasalját járja be, de ez is nagyon érdekes abból a szempontból, hogy egy picit rácsodálkozzunk arra, hogy milyen apró szépségei vannak a saját városunknak. Igen, szóval lesz egy ilyen is, ez a kincskereső. Ja igen, és miért kincskereső? Van egy kis versike, amiben nincsen leírva a konkrét útvonal, van térkép is hozzá, de azon is csak jelzésértékűen van egy-egy épület vagy helyszín megrajzolva, és akkor ezek alapján kell kitalálni az útvonalat, és hát nyilván, ha már kincskereső, a végén lesz valami kincs is, de abszolút ezt családoknak is ajánljuk, gyerekekkel olyan 6-7 éves kor fölött van az, amikor már ők is aktívan részt tudnak benni benne, de nagyon szokták szeretni. A Szeleta Parkkal van egy együttműködésünk, hogy az előttük található gyógynövényes kertet örökbe fogadta az Egyesület, részben önkéntesekkel, illetve iskolai közösségi szolgálatosokkal, középiskolásokkal is gondozzuk ezt. Nagyon sok gyógynövény van benne, egyébként nagyon sok faj, szóval nagyon szép, és akkor erre találtuk ki ezt a programot, hogy itt kifejezetten a gyógynövények köré rendezünk egy ilyen eseményt. Tervezünk előadást is, illetve kifejezetten gyógy- és fűszernövényborzét, illetve szerintem itt is várhatóak ilyen családi programok is. Még talán így az előzőhöz, most a hétvégihez annyit tennék hozzá, hogy ott is lesz mag- és palántabőrze is, illetve egy ilyen kis mini termelői vásár, szóval erre is lehet számítani, illetve este még egy filmvetítés is lesz. A Holnap című filmet fogjuk vetíteni, aminek pedig a nem is mondanám úgy, hogy különlegessége, de azért fenntarthatósággal foglalkozó filmeknél ez talán kicsit ritkább, hogy ennek pozitív az üzenete, meg a hangvétele is. Arról szól egyébként, hogy a világszerte különböző alternatív megoldásokat gyűjtöttek benne össze, így szerintem ezt is mindenképpen érdemes megnézni, ráadásul ezek mindig nagyon jó hangulatúak. Pont most a múlt héten pénteken nyílt meg a nevezési felülete a 29. Bükki kerékpáros teljesítménytúrának. 4 táv közül lehet itt választani. Van 38, 50, 80 és az edzettebbeknek 130 kilométer is. Ez egyébként mindig egy nagyon jó családias hangulatú teljesítménytúra. Ugye ellenőrző pontok vannak ott, pecsételünk, illetve kapnak a nevezők mindenféle finomságot is. Az egyik ikonikus ilyen ellenőrző ponti ellátmány a piros zsír, amit mindig nagyon várnak már a nevezők. A bktt.info honlapon lehet nevezni, illetve meg is lehet találni minket Facebookon is, és ott is ki van téve a nevezési felület, Bükki kerékpáros teljesítménytúra a Facebook oldalunk neve. Kamasztáborban még vannak szabad helyek, ez pedig 14-től 18 éves korig. Hát ez 2 turnusból áll, illetve mindig 2 turnusból szokott állni. Az első turnusban az 8-től 14 éves korig van, hát ez már betelt egyébként. Már januárban meghirdettük az időpontot, és az a turnus nagyon-nagyon hamar betelt, viszont a nagyon jó környezetben, nagyon szép természetközeli környezetben fent a Bükkben létreestetőn túrázunk, barlangászunk, mindenféle jót csinálunk, és egy nagyon jó közösség alakult ki e köré az elmúlt, mondhatni, évtizedek folyamán, hiszen idén lesz a 35. alkalom, hogy ez a tábor megrendezésre kerül, ami azért szerintem elég figyelemre méltó. Önkénteseket egyébként, hogyha valaki szeretne esetleg ilyen területen aktívan tenni a közösséget, környezetért, akkor bármikor nagyon szívesen fogadunk. Azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a neki szimpatikus tevékenységi kört, mivel eléggé sokszínű alapvetően is a tevékenységi körünk. Illetve amit talán még megemlítenék, az a környezeti jogsegély, illetve környezeti tanácsadás, amivel kapcsolatban szintén lehet minket keresni, hogyha valakinek valamilyen kérdése, vagy egy konkrét ügyben esetleg jogi segítségre tanácsra szorul. Az e-mail címünkön lehet minket keresni, honlapunkon is megtalálják az elérhetőségünk, a zöldkapcsolat.hu a neve, illetve megtalálnak minket a közösségi média felületeken is.

0: Emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren, Monspart Csarolta tiszteletére. Az eseményen a helyi gyaloglóklub tagjai így adóztak a 2021-ben elhunyt világbajnok tájfutó emléke előtt, aki az idősek aktív életmódjának legnagyobb hazai támogatója volt. A faültetés nem csupán tisztelgés, hanem szimbólum is. A Monspart Csarolta nevét viselő alapítvány ugyanis mára egy több mint 510 tagszervezetet számláló országos hálózatot koordinál. A 2017-ben indult kezdeményezés célja, hogy a rendszeres gyalogláson keresztül ne csak a 60 év felettiek fizikai egészségét javítsák, hanem közösséget is építsenek. A Nemzet Sportolója címmel is kitüntetett alapító vallotta, hogy a séta is sport, és a mentális frissesség záloga. A részletekről Burmeister Erzsébet, a kezdeményező túracsapat vezetője adott tájékoztatást.
1: Egészen pontosan a Rezgő Nyárfa túracsapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa túracsapat ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint gyalogló klub, tagja vagyunk az országos gyalogló klubhálózatnak, melyet a MOSA segíti, a Monspart Csarolta egészséges életmódért alapítvány, és maga a fát is Monspart Csarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt. Ő egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt. 32-szeres magyar bajnok, tájfutásba, sífutó bajnok volt, a Nemzet Sportolója volt. Rengeteg mindent lehet róla tudni. Klubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a MOSA alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen 620 gyalogló klubban van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álma, hogy 1000 klub legyen az országban. Hát és mi vagyunk az egyik klub, Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és a Petőfi tér először a Népkertet akartuk, de azt, ahhoz nem járult hozzá a főkertész azt, hogy mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért ért hozzá, mint Miskolcon a főkertész. Mindig szerdán megyünk, minden héten, ha mi nem vagyunk itt, való elutazok, akkor van egy helyettesem, legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után 2 alkalommal maradt el, abban is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-15 kilométerig, tehát a maximum, volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok ott menni.

0: Mára országszerte csaknem 80 ezer szépkorú csatlakozott a hálózathoz, így ők hűek maradtak Monspart Sarolta örökségéhez. Most Monspart Zsoltot, az alapítvány elnökét hallják.
1: Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb Monspart Sarolta emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét. Ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ról most már 650-re nőtt az országban a gyalogló kluboknak a száma. Ez körülbelül 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt. Ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát. És ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort. A klubvezetők határozzák meg, hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük. Tehát a nővérem adott még annó edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük föl a terhelést, ezeket oktatjuk. Tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszint, illetve most egy kommunikációs, ilyen vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk. Tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket. Tehát a Balaton-Bogláriak eljöttek Salgótarjára, és viszont, és megismerik egymás szépségeit, hogy rácsodálkoznak, hogy hú, milyen gyönyörű erdők vannak itt nálatok, illetve, hogy milyen jó dolog a nyári melegben, a Balaton hűvösében gyalogolni. Tehát van szomszédolás, egyre inkább biztatjuk a klubvezetőket. Nyugdíjasok ingyen utaznak, tehát ez könnyen megoldható, és tényleg az országban ezer olyan gyönyörű hely van, amit érdemes felfedezni, és akkor erre a és az együtt gyaloglás az mindig jó. Tavaly megváltoztattuk a nevünket, korábban úgy volt, hogy Országos Gyalogló Idős Klubhálózat, most úgy hívnak minket, hogy Monspart Sarolta Gyalogló Klubhálózat, és nagyon szeretnénk, hogyha a fiatalok is jönnének, unokák a nagyszülőkkel, illetve a dolgozók munka után szintén, aki nem sporton, nem jár rendszeresen edzésre, az igenis 40 éves korban munka után gyalogoljon legalább hetente kétszer 40 percet. Tehát az, hogyha valaki megtanulja a Nordic Botot használni, az nagyon sokban segít. Részben 30%-kal több energiát éget, a felsőtest izmai is mozognak, tehát hatékonyabb lesz a mozgás. Részben pedig egyensúly biztonságot ad, tehát 70 fölött az egyensúly az egy nagyon komoly kérdés, és ha van két bot, akkor azért az kritikus helyzetekben sokat segíthet. Úgyhogy mi támogatjuk a Nordic képzést is, anyagilag is a kluboknak, meg szeretnénk, hogyha minél többen megtanulnának a botokkal együtt túrázni, gyalogolni. Sajnos a 65 év felettieknek a nagy része magányos, egyedül él, és a klubok azok társaságot, baráti közösséget adnak nekik, és ez azt jelenti, hogy nem csak az edzésekre járnak együtt gyalog, hanem együtt mennek színházba, együtt mennek kulturális eseményekre, tehát egy új dimenzió nyílik meg, társaságban vannak, van kivel beszélgetni, és ez szellemileg, mentálisan még nagyobb ajándék, mint a fizikai egészség. Van a nővéremről elnevezett mosa.hu, tehát a Monspart Sarolta rövidítése, és azon az oldalon van egy térkép. A térképen látszik, hogy hol van jelenleg már gyaloglóklub, és ott a gyaloglóklub vezető elérhetősége megvan, hogy bárki csatlakozhat már meglévő klubhoz, és ugyanígy a honlapon van egy olyan kérdőívszerű jelentkezési lap, ahol klub alapítóként is lehet jelentkezni, ha valaki vállalja, hogy egy klubot támogat és vezet. Három főtől már klub a klub, tehát nem kell nagy tömegekre gondolni. Igaz, hogy van 320 fős klubunk is, de jellemzően 15-20 fős klubok működnek az országban. Pest megye, ott 130-nál több klub van. Ez egy picit azért is van, mert a városba beszorulnak az emberek a betonba, és szeretnek kimenni a zöldbe és gyalogolni, és a zöldbe alatt értem már akár a Margit szigetet is, tehát egy jó park is az, de tényleg a betonból ki menekülő embereknek az erdő a menedéke.
2: Monspart Sarolta, 1944-2010, és tájfutó világbajnok, 14-szeres magyar bajnok emlékére, és a rezgőny nyárfa túracsoport állította a fát. A Miskolci túracsoport, ahol olyan szerencsénk van, hogy olyan fantasztikus túracsoport vezető van, aki egyben a megyei szervezetet is összefogja, mert hát már olyan nagy a szervezet, hogy van külön megyei vezetés, van regionális, mert mozgás az nagyon sokat segít, hogy fiatalok maradjunk. Ezt mindenkinek ajánlom.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelyben bemutattuk a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület fenntarthatósági témahetének program sorozatát, valamint szó volt még az Egyesület további programjairól is. Összeállításunk második felében pedig a Mondspart Sarolta gyalogló közösség miskolci faültetéséről beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
4: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Csepellényi György alakja, valamint Boldoggá avatásának jelenlegi szakasza állt annak a konferenciának a középpontjában, amelyet a hétvégén rendeztek meg Sárospatakon a Szent Erzsébet házban. Az eseményen Czapkó Mihály, aki az egyházmegyei szakasz posztulátoraként vezeti az eljárás előkészítését, saját feladatairól, valamint a vértanú szerzetes példamutató életéről osztotta meg gondolatait.
1: Sokszor a háttérmunka, ami nem látványos, és ami olyan egyszerűnek tűnik, sokkal nehezebb, mint ami esetleg eredménye abból kijöhet. Egy-egy új információ, egy-egy érdekes levél, sokszor akár a hetekig tartó kutatásnak az eredménye, és hát a levéltárosaink, a történészeink több száz évvel ezelőtti régi latin nyelvű írásokat bújnak át, és nincsen Google keresőjük, ahol mondjuk rá tudnának keresni a csepelényi, vagy bizonyos címszavakra. Tehát igazából a munka emiatt volt nehéz és hosszadalmas. Mi abban bízunk, hogy ebben az évben most már megszületnek azok az írások, amelyek összefoglalják a Boldogavatás egyházmegyei szakaszának az eredményeit, és talán rövidesen ebben az évben vagy jövőre Rómába el tudjuk juttatni ezeket az iratokat. A begyűjtött anyagmennyiség nyilvánvalóan azért is szükséges, hogy minél nagyobb terjedelemben tudjunk a dikasztérium számára is olyan információkat szolgáltatni Csepelényi György életéről és a korszakról is, amelyek segítik a látásmód bővítését. Úgyhogy alapvetően ez az időszak Csepelényi György tiszteletének az előmozdításáról szólt. Sokfelé jártunk, és ez a mostani sárospataki esemény is arra ad alkalmat, hogy egy picit megerősítsük Csepelényi ismertségét és az ő tiszteletét.
0: A konferencián jelen volt Urbán Márta, az Egri főegyházmegye levéltárosa is, aki kiemelte: ezek az események nem csupán tudományos szempontból értékesek, hanem lelki jelentőséggel is bírnak. Mint fogalmazott, a kutatások, az előadások és a közös megemlékezések mind segítik, hogy a hívek mélyebben megismerjék a vértanú szerzetes tanúságtételét, és ezáltal közelebb kerüljenek hozzá személyesen is.
2: Hát ugye az elmúlt pár évben, főleg mióta az Egri Főegyházmegye hivatalosan elindította a boldogavatási eljárást, én azt gondolom, hogy egyre több helyen előtérbe került az ő személye. Valóban egy nagyon szép dolog, hogy itt ebben a régióban hosszú évtizedek óta ismert az ő személye, és egy élő kultusz lehet itt felmutatni, de ezzel párhuzamosan az egyházmegye más területein, illetve az egyházmegyén kívül is egyre több helyen megjelent az ő személye és az ő lelkisége. Ugye itt az Egri Egyházmegyében minden vasárnap az utolsó egyetemes könyörgés is az ő boldogavatási eljárásáért van, illetve ezzel párhuzamosan hoztunk ide is, meg az egyházmegye számos templomában találhatóak ilyen imalapok, ami szintén az ő boldogavatási eljárásáért van. És az is nagyon fontos, hogy pont az ilyen rendezvények, mint amilyen rendezvényen is most vagyunk, ezek azért is fontosak, mert még szélesebb körben lehet az ő életszentségét rosszúval élve népszerűsíteni, de inkább azt mondanám, hogy a kultuszát és az ő ismertségét jobban terjeszteni.

0: A miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában megkezdte munkáját a Szülőakadémia elnevezésű programsorozat, amelynek nyitó előadása az okos eszközök tudatos használatára fókuszált. A rendezvény meghívott előadója Uzsajné Pécsi Rita neveléskutató volt, aki a képernyő használat és az internet kockázataira, különösen a korai függőség kialakulásának veszélyeire hívta fel a figyelmet. Előadásában kifejtette, hogy a digitális környezet hatásai jelentősen befolyásolják az idegrendszer fejlődését, ezért meghatározó jelentőségű a gyermekek online jelenlétének szülői felügyelete és korlátozása.
1: Sajnos nagyon mesterien fel van építve, tehát azért ezt lássuk be, hogy itt emögött egy nagyon, nagyon komoly tudományos háttér is áll, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket, meg minket is, ezzel a dopaminnal ott ragasztani, a gép mellé ragasztani. Na most, hogyha ezt nem segítjük, hogy valóban ne kapjon ilyen mennyiségű hatást az idegrendszer, akkor nagyon nagy lesz a küzdelem, mert nagyon nagy a vágy. Tehát ahogy ezt látjuk is más droghatással is, vagy akár csak a könnyű droghatással is, hogy utána, hogyha már egy kicsit rákapott, akkor nagyon-nagyon nehéz erről levenni, és nagyon sok szülő ott bukik el, hogy úgy mondjam, hogy nekem sincs időm, stb. Odadom a kezébe, és rögtön csönd lesz, rögtön nyugalom lesz, és jaj, megnyugodott, jaj, de csak a mesét nézi, csak szép, csak a YouTube-on, csak a társaival beszélget. Igen, csak hogy folyamatosan kapja ezt a dopamin hatást, és utána nem tudod majd leállítani, és akkor akar éjjel is a társaival beszélgetni, meg a tanulás helyett is, meg mindig, meg a mozgás helyett, meg a beszélgetés helyett, meg az evés helyett is. Ez egy nagyon könnyű megoldás lett, tehát nagyon, nagyon hasznos az eszköz, tehát ez tényleg kétségtelen, és akár csak a tanításba is helyjel közel, szóval azért nem ilyen intenzitásban, biztos, hogy nincs rá szükség, főleg az alsóbb osztályokban, de az óvodában meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nagyon kényelmes a dolog, tehát, hogy annyira hamar rájöttünk, persze, hogy volt tévé, de ahhoz be kellett menni abba a szobába, azért ott kellett lenni, nem volt interaktivitás, tehát azért nem volt ennyire vonzó, hogy azt csinálok vele, amit akarok. Akkor, amikor akarok. Nem került be a zsebünkbe, hogy mindenütt ott lehet, bármikor, és ott van az a vonzás is, hogy jaj, ha itt van már, hát akkor megnézem, akkor egy kicsit tovább nézem, akkor még nézem, meg máskor is nézem, tehát azt látjuk például, amikor az iskolából most kivettük a telefonokat. Tehát amikor bent volt a telefon az iskolában, hát ott végig mentél a szünetben, ott csak telefonozó gyerekeket láttál. És most, hogyha végigmész a szünetben, szólnak egymáshoz, bevitték a kártyát, a játékot, mozognak, fociznak, marháskodnak egymással, ugratják egymást, kibírják az ugratást, stb. Szóval azért nagyon sok minden történik ebben a helyzetben, és azt látjuk, hogy azokat az űrres helyzeteket nem tölti ki a géppel. Most abban a pillanatban, hogy kéznél van, de a szülőnek is. Abban a pillanatban nem kell nevelni, nem kell beszélgetni, nem kell vele 70-szer megmondani, hogy jaj, mert unatkozom, anya, mit csináljak, találj ki valamit, nem tudom mi, menj el a barátodhoz, csináld meg, gazdoljál, vagy szóval ezt mind nem kell csinálni, és nagyon szép béke van, úgymond, és csend van. Csak hogy utána már nem tudod kihívni a vacsorára se, mert azt se akarja abba hagyni, és nem akar aludni se, és nem akar természetesen tanulni se, és a barátjával se akar, és mozogni se akar, és akkor itt olyan élet funkciókat támogató tevékenységektől veszi el az erőt, az időt, a lehetőséget, ami egy ilyen ördögi körbe belemegy, és nem az, hogy nem fejleszt, hanem egyszerűen visszafejleszti azokat a funkciókat, amiknek most kellene dolgozni. És ugye bekerülünk a serdülőkorba, ott pedig még a kapcsolati rendszer, tehát ott fölébred az, hogy ugye én ki vagyok, hogyan tudok a többiekkel, hogyan tudok a közösségbe beilleszkedni, a szerelem, a párkapcsolat, a barátságok, a minden kialakulása, hát ezt nagyon-nagyon komolyan befolyásolja, mert ezek csak virtuális kapcsolatok, tehát nem tanulja meg az igazi kapcsolódást, és suta lesz, mint luda jégen ezekben a helyzetekben, és nem is akar kimenni benne, pedig most kifejezetten, hogy úgy mondjam, az érzelmi rendszerünk rá van szorulva, szomjazik erre, hogy ebben a szociális kapcsolatokban tanulja meg az életet, és ez is kimarad.

0: megújult az újhutai ifjúsági tábor. A több mint 70 férőhelyet biztosító szálláshelyet egy sárospataki önkormányzati cég üzemelteti. Az infrastruktúrális fejlesztést az Aktív Magyarország program keretében valósították meg. Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere bízik abban, hogy a megújult táborhely új lendületet adhat a térség turizmusának is.
1: Azt gondolom, hogy Sárospatak számára a legfontosabb a közösség kérdése, és Sárospatakon egy igazán aktív, együttműködő közösséget ismerhettem meg az elmúlt szűk másfél év alatt, de túlmutatóan a sárospataki közösségen ennek a létesítménynek azt gondolom, hogy ki kell nyitni a kapujait, és akár országos szinten is meg kell hirdetni, lehetőséget kell biztosítani, hogy az ide látogatók, az ide érkezők ezt a csodát átélhessék, amit mi is itt megtapasztaltunk. Az, hogy ez az infrastruktúra most megújulhatott, ez komoly löketet jelent a vendégek várása vonatkozásában. Az már más kérdés, hogy azért hosszú évtizedeken keresztül ez az épület, vagy ezek az épületek nem a megfelelő infrastruktúrával voltak ellátva, igazából el lett hanyagolva ez a létesítmény. A fenntartó vonatkozásában intézményvezető váltást következett be az elmúlt évben, és ez már egy újabb löketetet, egy újabb irányt mutatott számunkra, mind az önkormányzat, mint a működtető patak a Kft. Számára, és itt van szemmel látható, kézzel fogható eredménye van ennek a változásnak, és nagyon bízunk abban, hogy az ide látogatók sokasága, és remélem sok gyermek sok-sok örömét fogja lelni ebben a létesítményben.
0: A szálláshelyet üzemeltető Patakva Kft. Ügyvezetője elmondta, a most lezárult fejlesztésnek köszönhetően egy hosszabb szezonban működő tábor jött létre, amelynek környezete számos program lehetőséget kínál, középpontban a közösségi élmények és az együttlét erősítésével. Koleszárné Horváth Brigittát hallják.
2: A mai napon zárul egy több hónapos pályázati felújítási folyamat. Az újhutai ifjúsági táborunk újult meg teljes körűen. A befogadó képességünk nőtt jelentős mértékben 48 főről 72 főre, úgyhogy így már nagyobb létszámú csoportokat, osztályokat, esetleg egész évfolyamokat tudunk már elszállásolni itt Újhután. Megújult 3 darab ikerházunk, teljesen külsőleg is, mint belsőleg. Teljesen felújításra került a közösségi épület, a konyha és a vizes blokkban is több felújítás valósult meg, valamint klímákat szereltünk fel az összes faházba, így meghosszabbítottuk a nyitvatartásunkat egészen koratavasztól egész késő őszig. A szállást nálunk a végadó fürdő irodájában tudják lefoglalni, 6 darab 6 személyes faházzal és 3 darab 12 férőhelyes ikerházzal üzemel a tábor, egy közös vizes blokká rendelkezésükre a csoportoknak és egy nagy közös étkező és egy hatalmas konyhaegységgel. Rengeteg túrázási lehetőség van, kék túra útvonalak, kerékpáros útvonalak, erdei iskolák, gombásztúrák, madarász lehetőségek, nagyon-nagyon sokféle természetbaráti foglalkozásra van lehetőségük az ide látogató csoportoknak. A wifi mentességet emelném ki. A gyerekek bepánikolnak, amikor nincs térerő, de aztán rájönnek, hogy mennyire élvezetes a kütyümentesség, a kütyű nélküli élet, elkezdenek beszélgetni, egymással foglalkozni, és a végén ráéreznek annak a szépségére, hogy nem csak virtuálisan találkoznak, nem csak virtuálisan beszélgetnek, hanem egymás mellett ülve, megismerve egymást, és közös programokkal színesítik az estéjüket, és hogy ez mennyire fontos, és sokkal erősebb kötelékek születnek ezáltal.

0: Emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren Monspart Sarolta tiszteletére. Az eseményen a helyi gyaloglóklub tagjai így adóztak a 2021-ben elhunyt világbajnok tájfutó emléke előtt, aki az idősek aktív életmódjának legnagyobb hazai támogatója volt. A faültetés nem csupán tisztelgés, hanem szimbólum is. A Monspart Sarolta nevét viselő alapítvány ugyanis mára egy több mint 510 tagszervezetet számláló országos hálózatot koordinál. A 2017-ben indult kezdeményezés célja, hogy a rendszeres gyalogláson keresztül ne csak a 60 év felettiek fizikai egészségét javítsák, hanem közösséget is építsenek. A Nemzet Sportolója címmel is kitüntetett alapító vallotta, hogy a sétai sport és a mentális frissesség záloga. A részletekről Burmeister Erzsébet, a kezdeményező túracsapat vezetője adott tájékoztatást.
1: Egészen pontosan a Rezgő Nyárfa túracsapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa túracsapat ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint gyalogló klub, tagja vagyunk az országos gyalogló klubhálózatnak, melyet a MOSSA segíti, a Monspart Sarolta egészséges életmódért alapítvány, és maga a fát is Monspart Sarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt. Egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt. 32-szeres magyar bajnok, tájfutásba, sífutó bajnok volt, a Nemzet Sportolója volt. Rengeteg mindent lehet róla tudni. Klubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a MOSSA alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen, 620 gyalogló klubba van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álma, hogy 1000 klub legyen az országban. Hát és mi vagyunk az egyik klub, Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és a Petőfi tér először a Népkertet akartuk, de azt, ahhoz nem járult hozzá a főkertész azt, hogy mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide, ez ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért ért hozzá, mint Miskolcon a főkertész. Mindig szerdán megyünk, minden héten, ha mi nem vagyunk itt, való elutazunk, akkor van egy helyettesem, legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után 2 alkalommal maradt el, abban is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-15 kilométerig, tehát a maximum, volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok ott menni.
0: Mára országszerte csak nem 80 ezer szépkorú csatlakozott a hálózathoz, így ők hülyek maradtak Monspart Sarolta örökségéhez. Most Monspart Zsoltot, az alapítvány elnökét hallják.
2: Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb Monspart Sarolta emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét. Ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ról most már 650-re nőtt az országban a gyalogló kluboknak a száma. Ez körülbelül 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt. Ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát. És ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort. A klubvezetők határozzák meg, hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük, tehát a nővér testvérem adott még annó edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük föl a terhelést, ezeket oktatjuk, tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszint, illetve most egy kommunikációs, ilyen vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk, tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket.

0: Ebben az időszakban kezdődik a fióka szezon. Ezért gyakran találkozhatunk a földön csipogó, magányosnak tűnő madarakkal. Sokan ilyenkor segíteni szeretnének és hazaviszik őket, pedig ezzel sokszor többet ártanak, mint használnak. Hogy mi a helyes teendő, erről hallják most Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét.
1: Igen, ez most indul, ugye nagyon korán költeni kezdő madárpároknál már előfordulhat, hogy van fészket elhagyó fióka, alapvetően ez most fog elindulni a következő egy-két hétben, és ez tart az első nagy hullám egészen május vége, június elejéig, és a második költéssel aztán majd valamikor július folyamán ez még folytatódhat. Mindig ugyanaz a helyzet, azok a madárfiókák, amikkel találkozunk így a mindennapokban, tollasak, csipognak, jönnek, mennek, nem tudnak még repülni, ezek nem estek ki a fészekből, nem árvák, a biológiai programjuknak, az összeneiknek engedelmeskedve szétugrálnak a fészekből, és a környéken, az aljnövényzetben, a bokrok sűrűjében

homlokkor alá, magasabb aljnövényzet, foltba, ha van kerítés, akkor kerítésen keresztül oda tessékeljük be, és szépen menjünk tovább. Nem gond, ha puszta kézzel megfogjuk, mert a madaraink nem szagolnak. Hát igazániból nyilván a leggyakoribb fajokról van szó, ez mondjuk sorrendben fekete rigó, széncinege, házi mezei veréb, zöldike, tengelíc, megyvágó, tehát a házi rozsdafarkú, tehát alapvetően ezekkel a fiókákkal fogunk majd találkozni, illetve ez a fajta viselkedés jellemző például a baglyokra is, ott szétmásznak a fészekből a még röpképtelen fiókák, esetükben is ugyanúgy érdemes eljárni, mondjuk egy baglyot én találok, akkor nem a talajra tesznek, hanem be mondjuk sűrű tujaágak közé, és akkor vagy fenyőágak közé, és akkor ott szépen el lesz, hívja a szülőket, hát semmiképpen ne vigyük őket haza, mert ezzel csak ártunk neki.

0: 110 éves jubileumát ünnepli a diósgyőri Kocsis-Pál kertbarátkör, amely az ország egyik legrégebbi ilyen közössége. Az egyesület gyökerei a helyi vasgyári munkásnegyed önellátó kertjeihez és a bányásztelepülések hagyományaihoz nyúlnak vissza. Tagjaik az évtizedek alatt nem csak a kertművelés fortéjait osztották meg egymással, hanem szoros baráti kötelékeket is kialakítottak. A jeles évfordulót egy bensőséges ünnepséggel tették emlékezetessé, ahol felidézték a múlt legfontosabb mérföldköveit. Az eseményen elismeréseket adtak át azoknak a hobbi kertészeknek, akik kiemelkedő munkájukkal segítették a közösség fennmaradását. Most Buckó Józsefnét, a kertbarát körvezetőjét hallják.
1: A diósgyőri Kocsis-Pál kertbarátkörnek ez egy nagyon-nagyon jelentős ünnepe, ugye 110 év nem egy rövid időszak. Változtak az idők ugye az alakulástól, most már ugye mások a feladatok, mások mondanám, hogy az embereknek az életkörülményei, és ebből adódóan ugye az, amikor megalakult a kertbarát mozgalom, akkor az volt a cél, hogy a kis telk a saját részre gyümölcsöt és zöldséget termeljenek. Ma az az igazság, hogy a rohanó világban nem olyan sok idő van a kertre. Tehát nagyon-nagyon sok családi háznál ugye a kert pihenőkerté van alakítva, befüvesítve, igaz, hogy a fűvágással is van munka, de talán mégsem annyi, mert hogy az időjárási viszonyok is nagyon megváltoztak, és én úgy gondolom, hogy sok ember azért is adta fel a kertészkedést, mert olyan kiszámíthatatlan lett az időjárás, hogy némely mag kisekel például, vagy nem úgy hozza a termést, és valahogy az emberek könnyen feladják, és azt mondják, ó, hát megveszem a boltba, szép is, nem baj, hogy ugye tele van műtrágyával, akármivel, tehát felfújt zöldségek és gyümölcsök, de mégis nem kell vele annyit dolgoznom, és én szomorúan látom azt is, hogy a megtermett gyümölcsöt is nem szedik le az emberek. Lehull. Régen ugye annyira összegyűjtötték, hogy jó volt cefrének, pálinkát főztek, és ma már még ez se nagyon. Tehát még arra sem használják a gyümölcsöt, és létrára mászni. Hát a mai gyerekek már nagyon, nagyon kevés gyerek. Én még mindig felmegyek a létrára, de az unokám már nem mer felmenni. Tehát ilyen szempontból egy kicsit most nehéz kertbarátkört vezetni, mert megváltozott az embereknek a szemlélete. És ezért van az, hogy hétfőnként találkozunk mindig összejöveteleken, a csoport létszáma most 40 fő, de többnyire ugye idősek, tehát 75-80, sőt még 80 felettiek. Tehát most már el kell fogadnunk azt, hogy az a jó, hogy együtt vagyunk, és olyan programokat is próbálok szervezni, kulturális, tehát mozi, színházlátogatás, szalonnasütés és bármi, ami nem feltétlenül kertbarát program, de mégis jó, hogy a csapat együtt van, mert szüksége van az embereknek. Ezek nagyon magányos emberek, ugye, akik a csoportba járnak, és

vágynak arra, hogy kommunikálni tudjanak a másikkal. Természetesen elmegyünk kiállításokra, ahol ugye virágokat nézünk, kerteket nézünk, tehát próbálok kertbarát programot is szervezni, de már nehéz. Mindenkire nyitottak vagyunk. Változatlanul az az én elvem, hogy valaki eljön a csoportba, megnézi ugye a foglalkozást, hogy miről is beszélünk, mivel töltjük az időnket, és hogyha úgy ítéli meg, hogy szimpatikus a csapat, és hát ez fordítva is működik, akkor ugye csatlakozik hozzánk, és taggá válik.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ursula von der Leyen szerint a közel-keleti konfliktus hatásai tartósak lehetnek, írja az MTI. A közel-keleti konfliktus következményei hónapokig, sőt akár évekig is érezhetőek lehetnek, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén. Von der Leyen kiemelte, hogy a konfliktus mindössze 60 napja alatt az EU több mint 27 milliárd euróval többet volt kénytelen fosszilis energiahordozókra költeni anélkül, hogy ténylegesen többet importált volna. Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét az azzal kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel, áll Orbán Viktor miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében, melyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé közösségi oldalán. A bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos Európai Uniós jogi és alkotmányi jogi aggályokat vet fel, írja az államfőnek küldött levelében Orbán Viktor. A kormányfő indoklása szerint Magyarország szuverenitásának és alkotmányos önazonosságának tiszteletben tartása és védelme mindenkire kötelező, e védelem legfőbb letéteményese az Alkotmánybíróság, amely az unió intézményein keresztül megvalósuló közös hatáskörgyakorlás két fő korlátját állapítja meg. Egyrészt a közös hatáskörgyakorlás nem sértheti Magyarország szuverenitását, másrészt nem járhat az alkotmányos önazonosság sérelmével, hangsúlyozza Orbán Viktor. A tisztaság és az alapvető higiéni és feltételek, így többek között kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat Hegedűs Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Semmelweis hazájában 2026-ban nem lehet kérdés, hogy a kórházak tiszták, a vizes blokkok kultúrált és higiénikus állapotúak legyenek, a beteg és hozzátartozója meg tudja mosni a kezét. Ehhez működő csap, víz, szappan, valamint kézszárító vagy kéztörlő szükséges. Ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok. Az, hogy legyen WC-papír a kórházi mosdókban, logisztikai feladat, és egyben alapvető kórház higiéni is megfelelés. A kész higiéné, a tiszta vizes blokkok és az alapvető higiénés eszközök biztosítása a kórházi fertőzések csökkentésének egyik legelemibb feltétele, fogalmazott a szakember. A kórházi fertőzések elleni küzdelem nem egyetlen szakma feladata. Tiszta kéz, tiszta kórház, biztonságosabb gyógyulás, ez a Semmelweis rend küldetése áll Hegedűs Zsolt bejegyzésében. A magyarországi tudományos élet nagyszerű elismeréseként értékelte Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere, hogy idén két új magyar taggal bővült az Amerikai Tudományos Akadémia, a világ egyik legtekintélyesebb tudományos testülete. Tanács Zoltán közösségi oldalán közzétett bejegyzésében utalt arra, hogy az akadémia közleménye szerint idén 120 új amerikai tagot, valamint 25 új külföldi tagot választottak meg, köztük Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikust és Szatmári Őrs evolúcióbiológust, tette hozzá. Az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, a Szociális Bizottságot, a Művelődési Bizottságot és az Élő Környezetért Felelős Bizottságot vezeti majd fideszes képviselő a következő parlamenti ciklusban, tudatta a Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán. Gulyás Gergely azt írja, hogy a május 9-én megalakuló országgyűlés állandó bizottságainak munkájában a Fidesz frakció képviselői milyen felosztásban vesznek részt. Eszerint Bencsik János vezeti majd a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, Szentkirályi Alexandra a Művelődési Bizottság elnöke, Zsigó Róbert a Szociális Bizottság elnöke, V. Németh Zsolt pedig az Élő Környezetért Felelős Bizottság elnöke lesz. Két fideszes alelnöke lesz a Törvényalkotási Bizottságnak, Tilki Attila és Héj Dávid személyében, az Igazságügyi Bizottság alelnöke pedig Tuzson Bence, leköszönő igazságügyi miniszter lesz, áll Gulyás Gergely bejegyzésében. Sport. Lara Davidovics, a Tipmix Pro női röplabda extraliga legjobb pontszerzője, távozik a Magyar Kupa ezüstérmes Fatum Nyíregyházától. A bajnokságban csalódást keltő teljesítményt nyújtó és végül csak 8.-ként záró szabolcsiak a közösségi oldalukon jelentették be, hogy bár a francia feladó átlót szerették volna megtartani, olyan ajánlatot kapott a világ egyik legerősebb bajnokságából, amellyel nem versenyezhettek. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható, helyenként kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északkeleti szelet főként hazánk keleti felén élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám. XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
1: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
3: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
6: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió EGRI stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm Fábián Béla, szenior úszót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk.
2: Örülök, hogy itt lehetek.
1: Régi kedves ismerősöm és vendégem Ön már, hiszen a Szent István Rádió korábbi épületében, még a Széchenyi utca egy szám alatt bizony találkoztunk egymással a régi épületben, de hála jó Istennek, ismételten elfogadta meghívásomat, és most a Deák Ferenc utca 49 szám alatt is vendégül láthatom. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt van velem.
2: Én is köszönöm, hogy elhívtak.
1: Nem véletlenül beszélgetek Önnel. Szeretnék a kedves hallgatóknak jó példát bemutatni, és jó példával szolgálni. Most még megelőlegezem ezt a kifejezésemet és kijelentésemet, de szerintem a közel 50 perces beszélgetésünkből ez majd ki is derül, hogy miért előlegeztem meg ezt a mondatomat a kedves hallgatók felé. Béla bácsi, szenior úszóként mutattam be, kezdjük a kezdetek kezdetén. Hogyan is jött az Ön életében az úszás és az úszás iránti szeretet?
2: Általános iskolás koromban ilyen tehetségkutató úszó versenyen is elindítottak, szóval mindenféle sportból kipróbálták ugye a gyerekeket, hogy kinek mihez van tehetsége, és amikor az úszás témára került sor, akkor kiderült, hogy nagyon jó vízfekvésem van, és a úszodai szakemberek azt javasolták nekem, hogyha valamilyen sportot akarok csinálni, ekkor 10 éves voltam különben, akkor föltétlen az úszással foglalkozzam, mert abba úgy néz ki, hogy tehetséges lehetek, hogyha elég szorgalmas is vagyok.
1: Ősei, családtagjai között volt tehetséges úszó?
2: Igen, egy nagyon jó vízilabdás másodnagybátyám, Ivádi Sándornak hívták őt, és a berlini olimpián a magyar vízilabda csapatnak, akik megnyerték az olimpiát, annak tagja volt. És valószínű, hogy az ő génjeiből örökölhettem, mert tényleg 10 éves koromban elkezdtem naponta 2-szer lejárni úszodába, így nem kellett belépő díjat fizetnem, mert arra nem lett volna pénzünk. Viszont akkor 2-szer kellett járnom úszodába, és én végig, amíg az egyetemet Pesten el nem végeztem, addig 2-szer jártam úszodába minden nap, már szombat-vasárnap kivételével.
1: És az egyetem elvégzése után is megmaradt az úszás az Ön életében? Szó szerint kijelenthetem, hogy végig úszta az életét?
2: Hát annyi megszakítás volt ebbe, hogy én az egyetemen már úgy végeztem, hogy tudták rólam, hogy a kőolaj kutatásba szeretnék helyezkedni, mint kutató geológus. Így természetesen ugye nyilván, hogy a terepet kellett járnom, végig 33 évig dolgoztam a kőolajkutatásnál, és addig nem tudtam úszni, legalábbis az első 28 évben, mert akkor Egerben tudtam visszahelyezkedni, és akkor a geológus tevékenység mellett már tudtam járni úszodában. Hát nyilván nem 2-szer naponta, hanem 1-szer, és akkor kezdődött Magyarországon a senior úszó klub, akkor alakult meg 1988-ban Budapesten. Mivel nem volt jó mellúszójuk, ezért fölhívtak engem, mint régi ismerős, gyerekkorunkból ugye ismerőst, hogy iratkozzak be hozzájuk versenyzőnek. És hát kicsit idegenkedtem, mert a pestiek ugye leszokták nézni régebben, nem tudom most pontosan, hogy hogy van. Sokat nem igen változott a dolog, tehát a vidékieket kicsit lenézték. És akkor én mondtam, hogy ilyen pesti zsiványok közé én nem szívesen állok be, mert még lejáratom magam. De aztán addig biztattak, hogy hát amennyi eszed van, jó versenyekre fogunk elmenni külföldre, még amennyi eszed van, még biztos a feleségedet is próbálod szöcsit magaddal hozni, és jó versenyeket fogunk a világ különböző helyein végigúszni.
1: És így
2: addig,
1: is lett?
2: Addig biztattak, míg a végén beléptem hozzájuk, és ténylegesen hát körbejártuk a világot többszörösen. Úgyhogy én Új-Zélandtól Kanadáig mindent bejártam, mint szenior úszó.
1: Emlékezetes az Ön számára az 1954-es esztendő, a torinói Európa-bajnokság, nem véletlenül. Miért is?
2: Én ott a második számú mellúszó voltam Magyarországról, Utasi Sanyi volt a első számú, én pedig a második számú, tehát részt vettem, 17 éves voltam ekkor, 54-ben, és a Európa-bajnokságon végeredményképp 200 mellen hatodik voltam. Hát ez tulajdonképpen egy jó eredmény volt egy fiatal ember számára, és nyilván inspirált arra, hogy továbbiakban is foglalkozza az úszással, de 55-ben fölkerültem egyetemre, és akkortól már nagyon meg kellett osztani az időmet, hogy úszodába is le tudjak járni, meg az egyetemi dolgoknak is meg tudjak felelni, és mivel geológus szakon csak 10 voltunk, így nem nagyon lehetett hiányozni az egyetemről. Tehát engem úszodába azért szittak, hogy miért nem járok magánúton az egyetemet, miért nem magánúton végzem, a egyetemen meg azért szittak, hogy miért járok úszodába. Közben még udvarolni kellett a feleségemnek is, ugye, akivel már általános iskolás korunk óta jó barátságban voltunk. Nehogy lecsapják a kezemről, úgyhogy nagyon be kellett osztani az időmet. Szerencsére van egy olyan velem született tulajdonság, hogy körülbelül 5 órát tudok aludni egy nap. Tehát aránylag keveset alszom.
1: És ez alatt az idő alatt ki is pihenni magát?
2: Igen. Igen.
1: Ez mind a mai napig így van? Az 5 órás alvás elegendő?
2: Ez minden nap, igen, ez most is így van. Azért volt ez érdekes, mert a feleségem, mert ugye 57 évig voltunk házasok, és ő pedig inkább 8-10 órát szeretett aludni naponta.
1: De gondolom megtalálták az arany középutat.
2: Igen, igen, igen, összecsiszolódtunk.
1: Vissza az úszáshoz, inspiráló események történtek az ön életében, amelyek alátámasztották, hogy érdemes az úszással foglalkoznia. Oly sokszor emlegeti a szenior úszást, legyen olyan kedves azon hallgatóink számára, mondjuk el, akik kevésbé jártasak ezen sportágban. Mit is jelent ez a szenior úszás?
2: Ez az idős korúaknak a mestersége. Mastersnek hívják, tehát angolul megy minden különben, és nekem nagyon hiányzott, hogy nem tudok angolul. De ha annak idején elkezdtem volna angolul tanulni, mikor egyetemre jártunk már, akkor valószínű, hogy föltételezték volna, hogy disszidálni akarok, és kicsaptak volna az egyetemről röviden. Tehát nem tudtam megtanulni angolul, utána pedig dolgoztam, szóval nem, egyszerűen nem volt időm, egész életemben nagyon hiányzott a versenyek is, mind angol nyelven bonyolódnak a világba, a senior úszásba is. Tehát úszásba 25 évet, aki betölti, az onnantól már szenior úszó versenyeken indulhat. Ott 5 évenként vannak a korosztályok, tehát 25-től 29-ig, 30-tól 34-ig, stb. Én jelenleg a 85-89-es korosztálynak vagyok a végén, mert 89 éves vagyok.
1: Csodálatos ezt még kimondani is, és hála a jó Istennek, hogy ezt a szép kort megérte. Mellúszást említ, mindenfajta úszásnemben, ha fogalmazhatok így otthonosan, úszik ön, vagy a mellúszás a kedvence?
2: Na most az a helyzet, hogy nekem, amikor kiderült itt Tegerbe, hogy ilyen tehetséges vagyok, akkor mindjárt adtak a Bakó Jenő mesteredzőnek, és ő foglalkozott velem. És ő ragaszkodott ahhoz, hogy mind a 4 úszásnembe megtanuljak jól úszni végeredményképp. Tehát stílus szempontjából. Az, hogy az eredményesség milyen, az akkor derült ki, hogy mellúszásban vannak a legjobb eredményeim. De ennek köszönhetően, hogy fiatal koromban mind a 4 úszásnembe megtanultam úszni Egerbe, ennek köszönhetően például ezelőtt 9 évvel a budapesti szenior úszó világbajnokságon vegyes úszásba például, ami ugye hátmell pillangó gyors, tehát vegyes úszásba, világcsúccsal nyertem meg a 200 vegyest.
1: Szívből gratulálok ehhez az eredményhez is. Csodálva hallgatom önt, és csodálkozva hallgatom önt, ide a stúdióba is osztuk meg a kedves hallgatókkal, nagyon sok éremmel érkezett. A rádióban nem tudjuk megmutatni, de higgyék el nekünk, hogy így van, mert hogy bizonyítani szerette volna, hogy idézőjelben nem csak beszélünk az eredményekről, hanem el is érte ön ezeket az eredményeket. Ha arra lennék kíváncsi, hogy eredményei közül mikre a legbüszkébb, akkor mit mondana erre a kérdésre? Minden eredményre egyformán büszke?
2: Nem. A legérdekesebb az egy váltóba elnyert első hely, egy világbajnoki első hely Ausztráliában. És ott a kőolajnál, ahol dolgoztam, ott számon tartották, hogy részt veszek ebbe a szenior versenyzésbe. És akkor ott egy nagy osztályvezetői értekezleten a ottani vezető, főmérnök azt mondta, hogy ha te kimész Ausztráliába, és onnan hozol egy aranyérmet, akkor visszamenőleg kifizetjük neked a repülőjegyedet. Erre kezet fogtunk, és 2 hónap múlva, amikor visszajöttem, akkor bemutattam neki a aranyérmet. És ki is fizette a repülőjegynek az árát. Mert ez a senior sport, az ebben nincs pénz. Azért érdekes például csinálni, vagy azért is szeretek vele foglalkozni, mert nincs benne se politika, így nincs veszekedés, se pénz, így nincs irigykedés.
1: Itt csak az eredmények számítanak.
2: Itt az eredmények számítanak. Aki jobban úszik, az megnyeri a számát, kap egy aranyérmet, és valaki kezet fog vele. Azzal el van intézve.
1: Ez a legtisztességesebb és legegyenesebb sportág.
2: És mindenki a saját pénzén jut el a versenyekre. Na most nekem, mikor a egyéni világbajnokságot is nyertem már, összességében 32 világbajnokságot nyertem eddig.
1: Szívből gratulálok.
2: Akkor nekem már az Egyesület kifizette a nevezési díjamat is, meg a repülőjegyemet is, meg az ottani szállásköltséget, meg az ottani közlekedést, ahol mentünk, mert ugye bejártuk a világot. Tehát olyan helyekre eljutottam ezzel a senior úszással, mint Egri, amivel hát nem is gondoltam, hogy valaha ilyen helyekre eljutott, mondjuk a Grand Canyonba, mint geológusnak. Hát az egy óriási élmény volt. És ha ma arra jártunk, akkor Las Vegasba is elmentünk. Tehát ilyen kultúrprogramokat is lebonyolítottunk. A versenyekről még annyit kell mondanom, hogy olyan sok induló szokott lenni, hogy egy hétig tart egy verseny. Mert egy nap alatt nem tudják lebonyolítani, mert annyi versenyző indul úszásba egy senior világbajnokságon, mint a, mondjuk egy normális olimpián, az összes sportágban összesen indulnak körülbelül 10 000-en, jelenleg is így van körülbelül, és egy senior úszóversenyen, világbajnokságon van 10 000 résztvevő. Sőt, amikor van olyan, hogy világjátékok, ami az olimpia helyett a kifejezés, tudnilik, mert az olimpia védett szó. Ezt a seniorba világjátékoknak hívják, 4 évenként rendezik meg 36 sportágba. Ebből egy az úszás. És amikor Kanadába voltunk Edmontonba, 2000-es évek után volt ez már, akkor beszélgettem itthon a barátaimmal, ugye nyilván mindenki cukkolgat, meg humorizál, és akkor mondták, hogy hát olyan messze is van, meg öreg, meg mit tudom, mennyien voltatok. Te mondom, ez egy senior világjátékok volt, 70 000 induló volt.
1: Leesett az álluk, gondolom.
2: Szóval sokkal nagyobb respektje van ennek a senior sportnak világszerte, mint itthon, mert tekintve, hogy nincs benne pénz, így a televízióban se nagyon mutatják meg a versenyeket, még az se nagyon, amit például Pesten rendeztek 9 évvel ezelőtt. Ott olyan sikerrel rendezte meg Magyarország ezt a senior úszó vízilabda világbajnokságot, hogy a Nemzetközi Úszó Szövetség, mind a kettő, mert kettő is van, mind a kettő úgy meg volt elégedve, hogy azt mondták, hogy 10 év múlva újra Magyarországon rendezik meg. Ez jövőre lesz különben, és hogyha egészségem engedi, akkor megpróbálok elindulni.
1: De jó ezt hallani öntől. Milyen jó, hogy még álmai, tervei és céljai vannak. Szívből kívánom, hogy sikerüljön ezt is megvalósítani. Magyarországon a magyarországi szeniorúszók hányan vannak, és hogyan teljesítenek az ilyen világjátékokon?
2: Mikor én beléptem ebbe a budapesti szeniorúszóklubba, ez volt Magyarországon az egyetlen. Tehát azzal kezdődött 1988-ban. Jelenleg már több mint 100 úszóegyesület van, szeniorúszóegyesület van Magyarországon. Most ezek közül van néhány olyan egyesület, ahol komolyabban veszik a nemzetközi eredményekre való fölkészülést. Ez a Budapesti Senior Úszóklub, ez ilyen különben, de én a utóbbi években már, tehát az Egri színekbe úsztam. De az első 30 évben a budapestieknél. És ott egy-egy világbajnokságon volt úgy, hogy 25-28 világbajnokságot nyertek a mi versenyzőink, azaz egy egyesület. Ez azért érdekes, különben azért mondom el, mert tekintve, hogy Európában a legeredményesebb volt ez az egyesület, így meghívtak bennünket például Ausztrál bajnokságra. Meghívtak bennünket Ázsia bajnokságra. Úgyhogy én voltam Ázsia bajnokságon, meg meghívott vendég, úgyhogy én nem csak Európa bajnokságokat nyertem, meg Ausztrál bajnokságokat nyertem, meg csendes óceáni bajnokságokat nyertem, hanem Ázsia bajnokságokat is, 4 Ázsia bajnokságot is nyertem. Érdekességképpen.

0: Apropó, ha már eger és eger színeiben úszik, az egriek ismerik önt, büszkék önre?
1: Mondhatni, hogy igen. Tehát ez már csak ilyen, hogy mondjam, hálószoba titok. De hogyha én nem megyek uszodába és beúrom egy két kötél közé úszni, akkor ott nekem helyet adnak.
0: Geológusként végzett, szakmájában gondolom végig dolgozta az aktív éveket, és ezen évek után kezdett el több időt foglalkozni az úszással. Tulajdonképpen mióta a mindennapjainak a része újból az úszás?
1: Körülbelül 53 éves koromban kezdtem újra. Tehát 22 éves koromban abba hagytam, és 53 éves koromban kezdtem újra. És akkor ennek a senior úszó társaságnak van egy nemzetközi központja Svájcba. Annak van egy újságja, és azt az újságot egy olyan ember szerkesztette, aki Magyarországról disszidált annak idején. Fölöttem járt egyel az egyetemen. Tehát jó ismerettségben voltam, jó barátságban voltunk vele, és Pestre ennek a svájci központnak a német és, tekintve, hogy ő magyar volt, tehát német és magyarul megjelenő újságját elküldte nekünk minden évbe, amiben benne voltak a senior úszó versenyeken elért eredmények. Minden számban, minden korosztályban az első 10. Ez egy óriási segítség volt nekünk, mert így az ember itthon összetudja hasonlítani az idejét azzal, hogy a világon a múlt évben az ő számába, amiben gondolkozott, hogy majd valamikor elindul a világbajnokságon, ott az első 10 milyen eredményt ért el. Na most, ha én ezt itthon elkezdem magamat strapálni, és nyilván a stopper ugyanúgy mutatja az időt Egerbe is, meg Pesten is, meg az egész világon. Tehát megállapítottam, hogy én az első 3 közé 50 mellen is, 100 mellen is, meg 200 mellen is beférek. Sőt, vegyes úszásba is. Tehát 4 olyan szám is volt, amiben érdemes volt nekem elindulni. Tehát így pontosan tudtam, hogy hányadán állok. Úgyhogy amikor aztán kiderült, hogy milyen ellenfeleim vannak a világon, különböző japán, meg ausztrál, meg új-zélandi, meg amerikai, akkor én tudtam, hogy én kit akarok majd legyőzni a következő versenyen. És néha sikerült, akkor ők gratuláltak nekem, néha nem sikerült, akkor én gratuláltam nekik.
0: De ön nemzetközi szinten is akkor számon van tartva a senior úszók között.
1: Nagyon is, igen.
0: Mind a mai napig mivel tudja ezeket az eredményeket elérni? Szorgalommal? Kitartással? Mi az ön titka? Elgondolkodott már ezen?
1: Hajaj, nagyon is. Például, hogy egy dolgot említsek, mert ugye az én koromban már a fiataloknak kell jó példát mutatni. Ez azért érdekes, mert mikor a fiatalokról beszélek, az azt jelenti, hogy összes mindenki, aki úszik, mert én vagyok a legidősebb általában versenyeken, amikor elindulunk. Szóval például, mikor az ember ilyen kifejezést használ, hogy egészséges életmód. Ez sok mindent takar. Például az én esetemben, tekintve, hogy versenyző vagyok, tehát nekem nagyon kell arra figyelnem, hogy a testsúlyom az megközelítse a versenysúlyomat. Ezt csak érdekességképpen mondom, hogy az én versenysúlyom, például Torinói Európa-bajnokságon, ugye azt a sportorvos, meg edző, stb. Tehát kitalálták, hogy hány kilónak kell nekem ahhoz lenni, hogy jó erőbe legyek, meg ne is legyen rajtam fölösleg. Tehát ez 73 kiló volt. Most 89 éves vagyok, és 75 kiló vagyok. Ha nem 75 kiló lennék, hanem 120, akkor nyilván nem tudnék ezeken a versenyeken megfelelő eredményeket elérni, és kicsit a jó példamutatás is háttérbe szorulna.
0: Szükséges ehhez, ahogy ön is említette, kitartás, szorgalom, rendszeresség, és egyfajta jó genetika is?
1: Tulajdonképpen igen, mert ha beteges ember lettem volna, akkor nem lennék 89 éves. Hál' Istennek, a jó Isten megsegített, és nem betegeskedtem. Most az ízületeimmel például semmi problémám nincs. Hát az egri víz, az ugye félig meddig gyógyvíz, és én ebbe úszkálok, hát akkor illő is, hogy ne legyenek problémáim. Úgyhogy azon kívül, hogy rosszul látok, tulajdonképpen ebbe a korba nincs semmi bajom.
0: És mind a mai napig áruljuk el a kedves hallgatóknak, hetente 5 napot minden nap úszik, most is a riportunkra ide a Szent István Rádió EGRI stúdiójába napi úszása után érkezett.
1: Igen, a napom azzal kezdődik, hogy összeszedem magam, és lemegyek uszodába, tekintve, hogy nyugdíjas vagyok, olyan időpontot választok, amikor kevesen vannak. Úgyhogy én általában egy pályán egyedül szoktam úszni, tehát csak rajtam múlik, hogy mennyire fárasztom el magam. És hogyha valamilyen versenyre készülök, akkor kicsit erősebben szoktam úszni, hogyha nem készülök versenyre, akkor csak olyan állag megóvás. De az, hogy ne menjek reggel uszodába, hát akkor a család is összeszaladna rögtön, mert megkérdeznék, hogy mi a meg akarsz halni.
0: És mindig mellúszásban gyakorol, vagy minden úszás nemben úszik?
1: Nem, mellen aránylag keveset úszom. Lábtempót és a kéztempót külön gyakorlom, de mellen aránylag keveset úszom, tehát inkább háton meg gyorsan úszom. Pillangózni már nem nagyon pillangózok, mert az nehezemre esik, tehát azt kihagyom most már a repertoárból. De a mellúszó versenyre készülök, akkor viszont a versenytávot azt a edzéseken igyekszem úgy leúszni, hogy minél jobb eredményt produkáljak majd, amikor a versenyen részt veszek.
0: Ha már fiatalokat említünk, és azt is mondtuk, hogy ez a riport többek között azért is készül, mind amellett, hogy az eredményeit bemutassuk, és példaként, jó példával álljunk elő, ha jó tanácsot kellene adni a minket hallgató fiataloknak, szüleiknek, akik éppen most gondolkodnak azon, hogy szeretnének elkezdeni úszni, akkor nekik milyen jó tanácsot adna ennyi évtized aktív úszás és sportolás után?
1: Hát, hogyha az ember fölött elmúlik az idő, mert most már ilyet, hogy megöregszik, már nem is illik mondani. Tehát lényeg, hogy az ember mikor megöregszik, akkor folyton azon gondolkozik legtöbb ember általában, hogy a szellemi frissességét ébren tartsa. De a fizikai állapotával nem nagyon foglalkozik. Na most én annyit tudnék mondani, hogy az ógörögök már kitalálták, hogy épp testben épp lélek. Tehát az embernek nem csak a szellemi frissességével kell foglalkozni, hogy mennél előbb megfejtsen egy keresztrejtvényt, vagy nem tudom én, elolvasson egy-két jó könyvet, természetes, hogy ezt is miért ne tenné meg, ellenben, hogy oda kell neki figyelni, hogy a fizikai állapota az alkalmas legyen arra, hogy ő kényelmesen élje az életét. Aztán, hogy ki mit talál ki magának, hogy ő sétálni akar, vagy futni akar, vagy szobatornát csinál, vagy például úszik, hát tekintve, hogy én úszom, tehát én az úszást tudnám ajánlani, mert ez egy nagyon egészséges dolog. Tudnilik, az ember a vízbe a súlytalanság állapotában van. Tehát a szíve nagyon könnyű helyzetben van, a súlytalanság állapotába kell működtetni ugye a vérkeringését, mint hogyha a szabadban van. Mert hogyha én állok, akkor a szívemnek le kell nyomni a vért a talpamig, meg a fejem búbjáig, meg vissza. Amikor vízbe vagyok, akkor pedig a súlytalanság állapotába a szívem sokkal kevésbé van megterhelve. Aztán, hogyha én versenyezni akarok és hajtom magam, az más dolog, akkor kiköpem a tüdőmet, de az rajtam múlik, hogy mennyire terhelem meg magam. Tehát én választom meg, hogy mennyire terhelem meg magam.
0: És mi az ön legjobb eredménye jelenleg, amire méltán lehet büszke?
1: Hát az, hogy ezen a 9 évvel ezelőtti szenior úszó világbajnokságon én 100 mellen úsztam egy olyan világcsúcsot, amit nyilván azért volt világcsúcs, mert előtte senki nem úszott annyit, no de azóta is mindenki, aki a korosztályt eléri és jó úszik mellen, az mindenki ezt a 100 mellnek az én világcsúcsomat szeretné megjavítani, de még eddig nem sikerült. 200 mellen második voltam ugyan, de Európa csúcsot úsztam, mert volt egy asztrál ellenfelem, aki 200 mellen jobban úszott, mint én. Meg is vert, vagy 15 méterrel, szóval nem is kicsit. De 100 mellen én vertem meg őt, meg 50 mellen is, meg 200 vegyesen is. Hát, hogyha most jövőre eljön, nem tudom, hogy éle egyáltalán, asztrál az illető, Goodwinnek hívják, az jó győzelmet jelent, angolból lefordítva. Tehát nem good win, én azt hittem, hogy jó bort jelent. De nem, hanem szóval, na hát ő egy győztes alkat különben, és tekintve, hogy asztrál, hát ugye pénze van korlátlanul, oda megy, ahova akar. Tehát ő a Japánban levő versenyekre is, meg mindenhova el szokott menni, legalábbis a legutóbbi időkig, és elképzelhető, hogy eljön Magyarországra is, és akkor 100 mellen, ha én is el tudok indulni, meg ő is, akkor itten összecsapunk.
0: A 2027-es esztendő akkor, adja a jó Isten, hogy mindketten megéljék, különleges lesz mindkettőjük számára, kíváncsian várjuk az eredményeket. Ha már eredményeket említek, akkor 2017-ben Budapesten zajlott a vizes világbajnokság, a FINA vizes világbajnokság, és ezen a szenior részen többször is világcsúccsal nyerte a számait, valamint az EGRI 320 éves váltót is aranyéremhez segítette a mellúszásával. És különleges esztendő volt az ön számára a 2023-as esztendő is. A szerkesztőségben, a Szent István Rádió EGRI stúdiójába elhozta nekem, hogy megmutassa azt a magyar arany érdemkeresztet, amelyre méltán lehet büszke, és mi is szívből gratulálunk önnek. Ezen érdemkereszt oklevelén található információkat most ismertetem a kedves hallgatókkal. Magyarország köztársasági elnöke Fábián Béra Zoltán, európai és világbajnok szenior úszó, az EGRI Szenior Úszóklub tagja részére jelentős eredményeket magában foglaló sportolói pályafutása, az egészséges életmód népszerűsítését célzó, illetve az EGRI közösségi életet gazdagító tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozom. Kelt Budapesten 2023. évben, augusztus hó 8. napján Novák Katalin, egykori köztársasági elnök. Kedves Béra bácsi, szívből gratulálok önnek ehhez a kitüntetéshez is.
1: Köszönöm szépen.
0: Itt van előttünk a Magyar Arany Érdemkereszt, hát nem mindenki tarthat a kezében ilyen érdemkeresztet, és nem utolsó sorban nem mindenki büszkélkedhet ilyen érdemkereszttel. Mit szólt a hírhez, amikor megtudta, hogy ilyen díjban is részesül?
1: Hát az, hogy nagyon megörültem, azt nem tudom bemutatni úgy, mint a focisták, mikor gólt rúgnak és hanyat bukfenceket csinálnak. Tehát a gólörömet nem tudom bemutatni, de azt mondhatom, hogy nagyon megtisztelő volt, és számomra, hogy ezt megkaptam, és hát nagy öröm, hogy ennyire becsülték végeredményképp az én tevékenységemet. Mert hát azért az EGRI-ek népszerűsítésével kapcsolatban ugye tettem ezt, aztam azt, meg a Fertile Mesteri Testületnek is tagja vagyok. Az önkormányzatban is egy darabig benne voltam, de pont akkor voltam benne, amikor elhatározták, hogy megépítik a Makovec fedett uszodát, és ebbe én nagyon sokat igyekeztem segíteni a akkori polgármesternek, a Ringelan György polgármester úrnak, akivel gyerekkorunk óta ugye jó barátságban voltunk, és tekintve, hogy ő, mint polgármester nagyon el volt foglalva, megkért engem, hogy egy csomó dologba én segítsek a fedett uszoda építésének, az engedélyének a megszerzésére 17 féle engedélyt kellett szerezni, és ezeknek a beszerzésébe akkor én már be tudtam kapcsolódni, mert közben nyugdíjba mentem, és volt időm, és rászántam a fáradtságot. Kikötöttem, hogy nem kérek érte pénzt, néha egy kávéval megkínáltak.
0: Elmondhatjuk, hogy ön igazi lokálpatrióta, EGRI ember, fontos az ön számára Eger városa.
1: Nagyon, nagyon fontos. Hát én 56 után, mikor elkezdtünk a válogatottal újra külföldre menni, akkor egyetemista voltam még, és voltunk különböző helyeken, Németországban, Párizsban, Londonban, stb. És mindenhol próbáltak meggyőzni, hogy maradjak kint, tehát hogy disszidáljak röviden. Én mondtam, hogy én szerintem Eger a legjobb hely a világon, és én mindenhova nagyon szívesen elmegyek, mindennek örülök, mindent megnézek, de élni viszont Egerbe óhajtok, mert szerintem az egy nagyon jó hely.
0: És mindig ide jó visszatérni és hazatérni.

0: Kulissza titokként említsük meg a kedves hallgatóknak, hogy önt úgy is emlegetik szenior úszó körökben, hogy a krokodil bácsi. Mit jelent ez a kifejezés, és miért kapta ezt a becenevet, ha fogalmazhatok
1: ezt
0: így?
1: Ezt azért kaptam, mert én klasszikus mellúszást tanultam, ugye a Bakó Jenő mesteredzőtől annak idején, ami azt jelentette, hogy kitett fejjel egyenletesen minden mozdulatnak arra kell irányulni, hogy az ember minél gyorsabban haladjon. Na most utána elterjedt már az én idősebb koromra, elterjedt az egész világon ez a bukdácsolva történő mellúszás. Na most tekintve, hogy én nem bukdácsolok a mellúszásnál se, hanem kitett fejjel egyenletesen, mint ahogy a krokodil úszik, hogy a krokodilnak is, ahogy kim van a feje, nem is látszik, hogy mit csinál a víz alatt, csak ugye halad előre. Na és én körülbelül így úszom, és ezért viccből elneveztek krokodil bácsinak.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt is megosztotta velünk. Egy kérdés erejéig beszéljünk a családjáról. Kedves feleségéről már említést tett, gondolom, hogy ő mindig ön mellett állt.
1: Természetesen, hát ahhoz, hogy az ember ilyen versenyekkel körbejárja a világot, ahhoz a család támogatása is kell. Nem azt mondom, hogy engedélye, hanem egy csomó minden. Szóval támogatása, ez a jobb kifejezés. Még annyit tennék hozzá, hogy a feleségem Bartók Bélának a másod unokatestvére volt. A zenész Bartók Bélának. Bartók Bélának volt két házassága, és abból volt két fia. Az egyik fia Amerikába élt, ekkor amilyen időszakról beszélünk, Bartók Péter. És akkor ő azt mondta, hogyha az unokahúgomat a szenior versenyeidre elvinnéd magaddal, akkor hajlandó vagyok támogatni benneteket anyagilag. Mondtam, hogy persze, köszönöm szépen, elviszem, szóval hogy ne. Mártának hívták könyvben, de nem nagyon tudta senki, hogy Mártának hívják, mert szóval volt egész életében. Szóval ettől kezdve minden karácsonyra 5000 dollárt küldött nekünk. Ebből utazott Szöszi velem, mert ugye neki mindent magának kellett fizetni. Tehát így ő is eljutott velem még Ausztráliába is, meg Kanadába, meg szóval sok helyre, és így nem a családnak a pénzét költöttük a gyerekek szája elől, vontam volna el ugyebár a forintokat, hanem a Bartók Péter által küldött dollárokat használtuk föl, és végeredményképp nekünk csak arról kellett gondoskodni, hogy a három lányunk, amíg nem vagyunk itthon, addig ugye rendben legyen a családon belül, legyenek helyezve, és ne zavarja meg őket az, hogy nem vagyunk itthon. Tehát végeredményképp három lányom született, és a három lányom után van 5 unokám, akikből 4 lány, 1 fiú, és a 4 lány közül 2-nek már vannak csemetéi, így van nekem 2 lány dédunokám, és 4 fiú dédunokám. És azért hoztam ebből az acskóból aránylag kevés érmet, mert amikor hazajövök a versenyekről, akkor el szoktak kérni tőlem 1-2 érmet, és az szívesen játszanak a dédunokáim.
0: A családnak sikerült átadni az úszás szeretetet? Lányai, unokái szeretnek úszni?
1: Jól megtanult úszni mind a három lányom végeredménykép, de nem szántak rá annyi időt, hogy tehát ilyen napi rendszerességgel tudtak volna részt venni a élsportba, hogy úgy mondjam, és az unokáim is mind megtanultak rendesen úszni. A dédunokáim közül is, akik 3 Egerben van, 3 fiú, már a legkisebb is, aki most lesz 4 éves, már őt is megtanították úszni a kedvemért.
0: Ahogy szokták mondani, nem lehet elég korán elkezdeni az úszást.
1: Igen.
0: Kulissza titokként áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy közös pont a lányai közül Fábián Zsuzsa, aki ugye logopédus, szakember, bizony minket a Szent István Rádió munkatársait is megtanította szép beszédre, és mindig büszkén újságolja, ha találkozunk az önnel történt eseményeket. Így volt ez múlt héten is, amikor egy anyanyelvi, játékos anyanyelvi betélkedőn vettünk együtt részt. Mindketten zsűritagok voltunk. Megkérdeztem, hogy hogy van az édesapja, és olyan örömmel mondta nekem az újabb eredményeit, én pedig boldogan ajánlottam fel, hogy találkozzunk újra, mert ön egy olyan példaértékű ember, akit be kell mutatni a kedves hallgatóknak, hogy vannak még hétköznapi csodák. Az ön élete ilyen hétköznapi csodaként él előttem.
1: Nem gyakori. Tehát Európában a Csikány Józseffel vagyunk körülbelül olyan szenior úszóversenyzők, akiknek olyan szerénytelenség nélkül mondanám, hogy világra szóló eredményei vannak, mert én például eddig nyertem a különböző korosztályokban, ugye mindig külön van, 40 Európa bajnokságot nyertem, és 32 világbajnokságot, és 20 szenior világjátékokon, ami az olimpiának felel meg, azon 20 aranyérmet nyertem, és vagy 15 csendes óceáni bajnokságot, 3 ausztrál bajnokságot, 4 Ázsia bajnokságot, hát számtalan magyar bajnokságot természetesen. Ez azért gyűlhetett így össze, mert nagyon régóta kitartunk a versenyzés mellett. Tehát nem hagytuk abba egy-egy jó eredmény után, hanem több mint 30 éve már ezt csináljuk, és ezt rajtunk kívül nagyon kevesen tudnak ilyen dolgot felmutatni, mert legtöbben, mikor valami jó eredményt elérnek, akkor abba hagyják a versenyzést. Mert ugye ez egy fáradtságos dolog azért.
0: Idő, pénz.
1: Idő, pénz, igen, hogyne.
0: És nem utolsó sorban anyagi ráfordítása, hogyan is említi, hiszen minden saját magának kell állnia.
1: Így van, igen.
0: Nagy dolog ez valóban ez példaértékű, ahogy ön is végzi mind a mai napig a versenyzést, hiszen általában az emberekre tényleg az jellemző nagy általánosságban, hogyha születik egy jó eredmény, akkor megelégszenek, hátradőlnek, és ahogy szokták mondani, a csúcson kell abba hagyni.
1: Igen.
0: Akkor ott úgy be is fejeződik a szakmai pályafutás, de ön nem elégszik meg ezzel. Mindig újabb és újabb terveket és célokat állít maga elé. Mi a legközelebbi? Ez a jövő évi 2027-es FINA vízes világbajnokság senior bajnoksága, megmérettetése, versenye? Erre készül most gőzerővel?
1: Igen, hát ezek a külföldi versenyek, ezek nagyon fárasztóak. Már nem pont a verseny, az természetes, hogy fárasztó, hanem az a törődés. Tehát mondjuk Új-Zélandra elmegy az ember, akkor abban van egy 32 órás repülőút. Na most 32 órát repülőgépen tölteni, az fiatalokat is kipróbáló dolog, de időskorban meg kifejezetten szörnyűség. Tehát külföldi versenyeken én már nem indulok. Ez viszont tekintve, hogy házhoz jön, és Pesten van, ezen a család ragaszkodik hozzá, nem nagyon kellett engem biztatni. Mondom, hogyha az egészségem engedi, akkor elindulok. És hát ugye ott előre be kell nevezni, sok minden kell hozzá, utána már csak úszni kell, és igyekezni kell újra jó eredményt elérni. Hát nagyon örülnék, hogyha sikerülne elindulnom, és a jó eredményt is érnék el, akkor még inkább örülnék neki.
0: Szívből kívánom, hogy legyen így. A családtagjai közül pedig mindenki se

0: ott, akik először nem tudták, hogy mit keres itt egy szoknyás személy közöttük, de amikor elmondta nekik, hogy arra szeretné őket fölkészíteni, hogy amikor sok ember előtt beszélnek, akkor hogy viselkedjenek, meg hogy beszéljenek. Akkor elkezdtek odafigyelni rá, hogy hát olyan dolgokat mond nekik, ami őket is érdekli. Tankönyveit azóta is mindig újra kell nyomtatni, árulják egész Magyarországon, sőt a Vajdaságban is használják, még Erdélybe is. Legidősebb lányom matematika-fizika szakos tanári végzett először, de utána elment, Debrecenbe került, összebarátkoztak ilyen külföldi nyelvtanulás révén a férjével, aki feleségül vette, debreceni volt, és akkor Debrecenbe került végeredményképp, és jelenleg a idei éve az utolsó, tehát most fog nyugdíjba menni, és a debreceni önkormányzatnál dolgozik az ellenőrzési osztály vezető helyettes végeredményképp. Na most akkor Zsuzsi a megtűrt középső, mert ugye a legidősebb lányomat úgy hívjuk, hogy Mogyi, a legfiatalabbat meg úgy, hogy Cica. És akkor Zsuzsi megállapította, hogy ő a megtűrt középső, neki még beceneve sincs, csak egyszerűen Zsuzsinak hívjuk. Szóval a Cica, ő pedig látszerész, és így dolgozik. Solymáron van egy maszek látszerész üzlet, és ott dolgozik. Tekintve, hogy én annak idején, mint geológus a cégtől kaptam egy lakást Egerbe, területi főgeológus voltam én 30 évig. Kaptam egy lakást, most is abban lakom különben, egy 3,5 szobás lakás a Szálloda utcába, és amikor a különböző lányaim, meg különböző unokáim Egerbe akarnak időt tölteni, stb., akkor nyilván hozzám jönnek, és akkor én vendégül látom őket.
1: Mesterlogopédus az egyik lánya, és el kell, hogy áruljam önnek, hogy nagyon szépen beszél ön is, tehát nem nagyon keresgéli a szavakat. Hála jó Istenek, még mind a mai napig eszébe jutnak a szavak, választékosan válaszol a kérdéseimre, és nem sokat kell gondolkodni, hogy mi is legyen a válasz. Ez is egy isteni adottság, és egy ajándék az ön életében.
0: Feleségem magyar történelem szakos tanárnő volt. Arra is figyelt, hogy például mit olvassak el, meg mit ne. Tehát mivel ő viszont nagyon sok könyvet olvasott, kicsi gyerekkora óta, könyvek százait jóformán, és amikor néha a kezembe adott egy könyvet, hogy na, ezt olvasd el, akkor én ezt elolvastam. De egész életemben csak ezeket a könyveket olvastam el, tehát én soha életemben rossz könyvet nem olvastam. Aránylag kevés könyvet, mert nem nagyon volt időm rá, de amit az feleségem a kezembe nyomott, azokat mind elolvastam, és általában tetszettek is ezek a könyvek, meg hát olyan értékes könyvekről van szó, ami tényleg, és aztán mióta ugye meghalt, és előre ment egy kicsit, akkor azt szoktam mondani így viccesen a társaságba, hogy most már én vagyok a történelem. Mert én még az első világháborúval kapcsolatban is vannak élményeim, mert apám már akkor volt orosz hadifogságban az első világháborúban, és annak hasznát vettük, amikor a második világháborúban bejöttek az oroszok, és apám tolmácskodni tudott, mert megtanult oroszul a hadifogságban. És ennek hasznát vettük, hogy milyen érdekes dolgok vannak. A második világháború végére meg már tulajdonképp emlékszem, mert akkor olyan 8-9 éves voltam, és attól kezdve, ami azóta történt, hát azokban mind benne voltam, tehát 56-ban is, és tekintve jártam a világot, hát egy csomó emberrel összetalálkoztunk, magyarokkal, magyar klubokba, ugye dicsekedtek velünk, mert hát jó eredményeink voltak, és mindenhol megbecsülték, tehát senkinek nem kellett bemutatkoznom különösebben, amikor mondtam, hogy én egri vagyok, bár a pestiekkel vagyok, mondták, hogy egri vagy. Hát, igen, senki nem kérdezte meg, hogy hol van Eger, vagy mi újság. Az egri csillagokat mindenki olvasta szerintem, akár Új-Zélandon találkoztam a magyar klubokba régi magyarokkal, akár Kanadában, mondjuk az a világ két szélső, ott Egerről mindenkinek voltak fogalmai, pontosan tudták, hogy mi újság, még azt is tudták, hogy vízi sportokban az egriek tulajdonképpen nagyon jól állnak, és tulajdonképp azért kellett a Makovec úszodát fölépíteni, hogy legyen egy 50-es fedett úszoda, hogy a ellenfelekkel, akiknek már van a fedett úszodája Magyarországon is, meg a világon mindenhol, tehát hogy télen-nyáron tudjanak edzeni az egriek, a vízilabda, meg az úszó csapat is. Csak az úszásnál az a probléma, a vízilabdánál is, hogy aki kiemelkedően tud szerepelni Egerbe, azt előbb-utóbb megveszik valahol, és akkor elkerül Egerből, tehát nem tudja a tehetségét Egerbe kifejteni, mert máshol többet ígérnek neki pénzbe, és oda megy

0: El szoktak menni, ahol többet fizetnek.
1: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Riportunk végéhez közeledve, ha meg kellene fogalmazni, hogy mi az ön hitvallása, arszpoétikája, elgondolkodott már ezen? Mit válaszolna erre a kérdésemre?
0: Az épp testben épp lélek. Ennél jobbat nem tudok.
1: Ilyen egyszerűen, nagyszerűen, ebben a rövid mondatban minden benne van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Fábián Béla szenior úszónak. Szívből gratulálok az elért eredményeihez. Büszkék vagyunk önre. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől, és jövő héten csütörtökön délután 14 óra 5 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Tizenhét óra.
2: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kristan Tamás. Adásunk tartalmából. Projekt piac tér keretén belül ismerkedhettek meg az aktív civil szervezetek egymás szolgáltatásaival Egerben. A Miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában megkezdte munkáját a Szülőakadémia elnevezésű programsorozat. Viharkár felszámoló eszközökkel felszerelt 5 speciális utánfutót, valamint egy targonca és jármű szállító utánfutót adtak át a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Továbbra is sikeresen működik a pénziránytű alapítvány bázisiskolai programja a Sátoraljaújhelyi katolikus keriben. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Projekt piactér keretén belül ismerkedhettek meg aktív civil szervezetek egymás szolgáltatásaival Egerben. Az Egri Norma Alapítvány rendszeresen tart civil marketeket, ahol lehetőség nyílik a helyi for profit, valamint non-profit civil szervezetek bemutatkozására. A rendezvény célja, hogy a szervezetek a szakmai tevékenységeket, illetve a mindennapi kihívásokat is megoszthassák egymással. A rendezvényen részt vett a HÓP Egyesület, a Vakok és Gyengéllátók Integráló és Sportegyesülete, továbbá a Nemzeti Karitatív Központ Egyesület. A részletekről Altai Jázmin, az Egri Norma Alapítvány munkatársa tájékoztatta rádiónkat.
4: Civil Market egy olyan pályázat volt, amiben szerettük volna, hogy a non-profit szervezetek, tehát a civil szervezetek közelebb tudjanak lépni a for-profit szervezetekhez, cégekhez. Azt gondoljuk, hogy van egy elég nagy távolság a két szféra között, és ezzel a pályázattal szerettünk volna lehetőséget teremteni arra, hogy tudjanak többet egymásról, meg tudják egymás igényeit. Én azt gondolom, hogy ez iránt a projekt iránt nagy volt az érdeklődés, ugye meghívást kaptunk a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara HR klubjába, ahol be tudtuk mutatni a cégeknek is. Az elsődleges célunk az volt, hogy elültessük a gondolatot a cégek fejében, hogy nyissanak a civil szervezetekre ilyen irányból is. Ezen kívül a civil szervezetek is rendkívül kreatív projektötletekkel álltak elő. Nem zárkóztak el, ami egy nagyon jó dolog. Nyilván egy bevett szokásuk van a különböző rendezvények és csapatépítő tréningek és egyéb aktivitásokkal kapcsolatban, viszont nem voltak elzárkózóak. Én azt gondolom, nyitottak voltak és érdeklődőek.
3: A Miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában megkezdte munkáját a Szülőakadémia elnevezési programsorozat, amelynek nyitó előadása az okos eszközök tudatos használatára fókuszált. A rendezvény meghívott előadója Uzsainé Pécsi Rita neveléskutató volt, aki a képernyő használat és az internet kockázataira, különösen a korai függőség kialakulásának veszélyeire hívta fel a figyelmet.
5: Sajnos nagyon mesterien fel van építve, tehát azért ezt lássuk be, hogy itt emögött egy nagyon, nagyon komoly tudományos háttér is áll, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket, meg minket is ezzel a dopaminnal ott ragasztani, a gép mellé ragasztani. Na most, hogyha ezt nem segítjük, hogy valóban ne kapjon ilyen mennyiségű hatást az idegrendszer, akkor nagyon nagy lesz a küzdelem, mert nagyon nagy a vágy. Tehát ahogy ezt látjuk is más droghatással is, vagy akár csak a könnyű droghatással is, hogy utána, hogyha már egy kicsit rákapott, akkor nagyon-nagyon nehéz erről levenni, és nagyon sok szülő ott bukik el, hogy úgy mondjam, hogy nekem sincs időm, stb. Odadom a kezébe, és rögtön csönd lesz, rögtön nyugalom lesz, és jaj, megnyugodott, jaj, de csak a mesét nézi, csak szép, csak a YouTube-on, csak a társaival beszélget. Igen, csak hogy folyamatosan kapja ezt a dopamin hatást, és utána nem tudod majd leállítani, és akkor akar éjjel is a társaival beszélgetni, meg a tanulás helyett is, meg mindig, meg a mozgás helyett, meg a beszélgetés helyett, meg az evés helyett is. Ez egy nagyon könnyű megoldás lett, tehát nagyon, nagyon hasznos az eszköz, tehát ez tényleg kétségtelen, és akár csak a tanításba is helyjel közel, szóval azért nem ilyen intenzitásba, biztos, hogy nincs rá szükség, főleg az alsóbb osztályokban, de az óvodában meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nagyon kényelmes a dolog, tehát, hogy annyira hamar rájöttünk, persze, hogy volt tévé, de ahhoz be kellett menni abba a szobába, azért ott kellett lenni, nem volt interaktivitás, tehát azért nem volt ennyire vonzó, hogy azt csinálok vele, amit akarok. Akkor, amikor akarok. Nem került be a zsebünkbe, hogy mindenütt ott lehet, bármikor, és ott van az a vonzás is, hogy jaj, ha itt van már, hát akkor megnézem, akkor egy kicsit tovább nézem, akkor még nézem, meg máskor is nézem, tehát azt látjuk például, amikor az iskolából most kivettük a telefonokat. Tehát amikor bent volt a telefon az iskolába, hát ott végig mentél a szünetben, ott csak telefonozó gyerekeket láttál. És most, hogyha végigmész a szünetben, szólnak egymáshoz, bevitték a kártyát, a játékot, mozognak, fociznak, marháskodnak egymással, ugratják egymást, kibírják az ugratást, stb. Szóval azért nagyon sok minden történik ebben a helyzetben, és azt látjuk, hogy azokat az űres helyzeteket nem tölti ki a géppel. Most abban a pillanatban, hogy kéznél van, de a szülőnek is. Abban a pillanatban nem kell nevelni, nem kell beszélgetni, nem kell vele 70-szer megmondani, hogy jaj, mert unatkozom, anya, mit csináljak, találj ki valamit, nem tudom mi, menj el a barátodhoz, csináld meg, gazoljál, vagy szóval ezt mind nem kell csinálni, és nagyon szép béke van, úgymond, és csend van. Csak hogy utána már nem tudod kihívni a vacsorára se, mert azt se akarja abba hagyni, és nem akar aludni se, és nem akar természetesen tanulni se, és a barátjával se akar, és mozogni se akar, és akkor itt olyan élet funkciókat támogató tevékenységektől veszi el az erőt, az időt, a lehetőséget, ami egy ilyen ördögi körbe belemegy, és nem az, hogy nem fejleszt, hanem egyszerűen visszafejleszti azokat a funkciókat, amiknek most kellene dolgozni. És ugye bekerülünk a serdülőkorba, ott pedig még a kapcsolati rendszer, tehát ott fölébred az, hogy ugye én ki vagyok, hogyan tudok a többiekkel, hogyan tudok a közösségbe beilleszkedni, a szerelem, a párkapcsolat, a barátságok, a minden kialakulása, hát ezt nagyon-nagyon komolyan befolyásolja, mert ezek csak virtuális kapcsolatok, tehát nem tanulja meg az igazi kapcsolódást, és suta lesz, mint luda jégen ezekben a helyzetekben, és nem is akar kimenni benne, pedig most kifejezetten, hogy úgy mondjam, az érzelmi rendszerünk rá van szorulva, szomjazik erre, hogy ebben a szociális kapcsolatokban tanulja meg az életet, és ez is kimarad.
3: Viharkár felszámoló eszközökkel felszerelt 5 speciális utánfutót, valamint egy targonca és járműszállító utánfutót adtak át a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon 5 hivatásos tűzoltó parancsnokságnak. A részletekről Rutkai Dél Vivien tűzoltó főhadnagyot, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét hallják.
6: Időben is hatékonyan reagálni a határmenti területen bekövetkezett veszélyhelyzetek esetén. Ez a nagyon beszédes címe az interreges rohus pályázatunknak, amelynek az elsődleges célja, hogy a projekt területén élő lakosság biztonságérzetét növeljük, illetve a katasztrófa kockázatos helyzeteket felszámoljuk, megerősítsük a biztonságérzetét a lakosoknak. Ez a projekt egyik partnere a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.
3: Továbbra is sikeresen működik a pénziránytű alapítvány bázisiskolai programja, a sátorajaújhelyi katolikus keriben. A program célja, hogy a diákok magabiztosabban eligazodjanak a pénzügyi világban, és felelős döntéseket tudjanak hozni már fiatal korban. Sebes Péter igazgatót Koleszár Krisztián kérdezte.
7: Ugye ez egy nagyon hosszú folyamat, ahogy ugye az intézményünk megismerkedett a pénziránytű, valamint alapítvánnyal. Diák, aztán tanár továbbképzéseken, azzal az anyaggal, amit ugye ők biztosítottak számunkra, illetve hát rengeteg versenyen vettünk már részt, és nagyon jól szerepeltek a diákeink. Innen a kapcsolat, és hát most eljutottunk oda, hogy egy bázis intézményként is elnyertük ezt a címet. Nem egy egyszerű folyamat, hiszen ők is eléggé figyelik azt, hogy kiknek adják ezt a bázis intézmény címet, és nem csak az elnyerés, hanem maga a megtartás is egy fontos dolog. Volt, akitől elvették ezt a bázis intézmény címet.
8: És mit jelent ez a gyakorlatban, hogy bázis intézményé vált az iskola?
7: 10 ilyen van az országban, és hát itt a környékünkön nincs senki, aki a pénziránytű bázis intézménye lenne. Azt a oktatást és nevelést, azt az edukációt, amit ugye tesz a pénziránytű alapítvány, azt ugye itt intézményi szinten a környék általános iskoláit megszólít, a főleg általános iskolát, de középiskolás anyagokba is illik az, hogy közgazdász tanár, közgazdász oktató mondjon el bizonyos anyagokat. Azokat szeretnénk ide behívni, és folyamatos, rendszeres játékos foglalkozásokat tartani a diákoknak.
8: Ez tulajdonképpen, mint egy szakkör jellegű?
7: Igen, mondhatjuk, hogy szakkörként jelenik meg, de azért az látszik, hogy olyan hasznos ismereteket ad át a diáknak. Nyilván célzatos is, hiszen elég ügyesek már a mai tizenévesek, és célzottan már ők mondják, hogy milyen pályára készülnek, és elég sokukat érdekli a pénzügy, pénzvilág, és nyilván ott is célzatosan, de akik nem ilyen pályára készül, annak is szerintem az az ismeretanyag, amelyet a pénziránytő nyújt, és ezeken a foglalkozásokon átad, az nagyon-nagyon fontos. Azért látszik az, hogy a mi diákjaink többször, nyilván azért itt a technikus képzésben egy komoly ismeretanyagot kapnak, áttervezik a családnak a költségvetését. Nagyon sokszor visszakaptuk pozitív jelzésként, hogy egy-egy hitelt kiváltottak egy másik hitelre, egy kedvezőbb hitelre. A diák otthon el tudja mondani azt, hogy mit jelent az, hogy kötvény, mit jelent az, hogy állampapír. Tehát olyan korszerű, amíg még ugye az én korosztályomnak is hát volt egy bank, meg volt a posta, nagyjából most pedig repkednek körülöttük már azok a fogalmak, hogy jelzálog, kötvény, betét, kereskedelmi bank, tehát olyan fogalmakat, aminek sajnos súlyos következményei lehetnek. És hogyha otthonosan mozog ebben a világban, megismeri ezt a világot, akkor szerintem ez egy hasznos ismeret számára.
3: Felújítják Sajókazán a Sólyom telepi óvodát. A részletekről Rusznyák Istvánt, a település polgármesterét hallják.
9: Sajókazán egy régi ikonikus épület fog ismételten megújulni. Ez a Sólyom telepi óvodának az épülete. Ugye amikor egy megújításról, egy megújulásról beszélünk, akkor picit nézni kell, hogy ennek mi is volt a történelme ennek az épületnek. Ez egy több mint 100 éves épület, ahol most vagyunk. Ezt annak idején még az 1920-as években építették azzal a céllal, hogy az akkori bányászoknak a gyerekei ide jártak iskolába. Már akkor is kaptak írószert, kaptak ebédet az itteni gyerekek, akik ide jártak suliba. Majd ezután óvoda lett, majd a falusi óvodával ez össze lett vonva. Nyilván nagyon sok generáció eljött már ebből az óvodából, és most itt az ideje, hogy ez az óvoda belülről is, kívülről is megújuljon, hogy a mai kornak megfelelően egy modern intézmény lássa a gyerekeket. Most is két telephelyes óvoda működik Sajókazán. Egyik a Rákóczi úton, másik a Sólyom telepen. Összességében egy 160-170 gyerek jár ebbe a két intézménybe. A jelenlegi intézmény jelenleg két csoportos, és ez fog négy csoportosra bővülni. Célunk volt, hogy azok az emberek, akik dolgozni szeretnének, azok biztonságban tudják a gyereküket, és akkor gyakorlatilag akkor így könnyedén el tudnak menni a közeli nagyvárosokba dolgozni, nem jelent problémát a gyerekeknek az elhelyezése. Tudjuk jól, hogy mindenhol gondot okoz a megfelelő pedagógus létszámnak a bemutatása. Mi jelenleg egy-két fő minusszal működünk, de már a frissen diplomázott pedagógusok kopogtatnak az ajtóinkon.
3: Újabb fontos lépéshez érkezett a Color Garden beruházás Kazincbarcikán. Szitka Péter polgármester és Kovács Ferenc, a kivitelező KV cégcsoport tulajdonos ügyvezetője aláírta az adásvételi szerződést, a Mátyás király út melletti terület hasznosítására. Amint egy 9 milliárd forintos lakóingatlan fejlesztés, így az előkészítési szakaszból a megvalósítás irányába haladhat tovább. Kovács Ferencet, a KV cégcsoport ügyvezetőjét hallják.
10: A Volstrand területén épül fel, most is egy park van a helyén, és mi ezt a parkot meg szeretnénk szintén tartani. Fontosnak érezzük azt, hogy beleilleszkedjünk a városnak a hangulatába, hiszen ezzel teszünk jót, és ezzel teszünk jót magunknak is, és a városnak is. És zárt, zöld és élő. Ez a három jelmondata ennek a lakópartnak. Alapvetően egy tartószerkezeti innovációt hajtottunk végre, és egy egészen sor más digitalizációt és üzletfejlesztési modellt azért, hogy olyan élhető és megfizethető lakásokat tudjunk hozni az Inzbarcikára is, amikkel úgy gondolom, hogy meg fogjuk tudni melepni a környéket.
3: Szitka Péter polgármester szerint ez az innovatív technológia új korszakot nyithat a város életében.
11: Egy olyan projekt kerül megvalósításra, ami forradalmasítja, azt gondolom, hogy az építkezést. A város lakossága egy olyan építkezéssel fog találkozni, amit még nem is láttak gyakorlatilag sehol Magyarországon, és azt gondolom, lehet talán a világon sem. És gyakorlatilag egy olyan városrész kerül kialakításra, és olyan városrész nő ki gyakorlatilag a földből viszonylag gyors idő alatt, ami egy teljesen más képet fog adni gyakorlatilag a városunknak azon a részen.
3: Végül az időjárásról. Gomoly felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 7 fok között valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 2-án. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A régió sportja.
1: Országos középiskolai tagball kupát rendeztek Debrecenben. Ötödik alkalommal rendezi meg jótékonysági futóversenyét Debrecenben a Krons Hungary Kft. Akár a korábbi nevezési rekord is megdőlhet a nyolcadik alkalommal rajtoló Kassa-Miskolc nemzetközi ultramaratonon. Egésznapos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Országos középiskolai tagball kupát rendeztek Debrecenben. Az eseményt hagyományteremtő szándékkal hívta életre a Debreceni Szakképzési Centrum és a Magyar Tagball Szövetség. A tagball a labdarúgás és az asztali tenisz elemeinek kombinálásával kialakított magyar fejlesztési sportág, amelyet egy speciális ívelt asztalon játszanak, ma már a világ számos pontján. A középiskolások számára rendezett országos verseny célja, hogy minél több fiatal megismerje a tagballt és sportoljon rendszeresen. Ötödik alkalommal rendezi meg jótékonysági futóversenyét Debrecenben a Krons Hungary Kft. A Krons Charity Run bevételeit idén a leukémiás gyermekekért alapítvány részére ajánlják fel, a vállalat pedig szokásokhoz híven ezúttal is megduplázza majd a nevezésekből befolyó összeget. A jelenlévők 1, 2,5, 5 és 10 kilométeres távokat teljesíthetnek május 9-én a Déli Ipari Parkban. Barcsa Lajos alpolgármester szerint a debreceniek folyamatosan növekvő futókedve az infrastruktúrális fejlesztéseknek is köszönhető.
2: Egyre több és több körzetben viszonylag közel elérhetőek a futópályáink. Legutóbb Debrecen Józsán adtunk át egy több mint egy kilométeres futókört, és aki esetleg belekóstol a futásba, hiszen ez egy nagyon könnyen elérhető sportág, csak egy cipő szükséges hozzá, és el lehet indulni, az már tett egyet az egészségért.
1: 2022-ben rendezték meg először a versenyt, most pedig már az ötödik Krons Charity Run-t szervezik. A jelentkezők 1, 2,5, 5 és 10 kilométeres távokat teljesíthetnek május 9-én a Déli Ipari Parkban. A szervezők ezúttal is jelentős érdeklődésre számítanak. A nevezési díjakból befolyó összeget évek óta jótékonysági célokra fordítják, sőt a Krons Hungary Kft. Meg is duplázza azt. A 2024-es rendezvényen 3,3 millió forint gyűlt össze, az Együtt Ádin kezét fogva alapítvány számára, 2025-ben pedig a Mentsük meg Benint alapítvány támogatták 4,5 millió forinttal. Kocsis Zoltánt, a Krons Hungary Kft. Ügyvezetőjét hallják.
3: A Krones Charity Run az már több mint egy futóverseny, ez kezd közösségügyé válni, és most a közösségét is segítségül hívtuk, hogy először is jelölteket állítsunk, majd a jelöltek közül pedig közösen válasszuk ki azt, hogy ki legyen a kedvezményezett.
1: Az idei verseny kedvezményezettjét rendhagyó módon választották ki. A legtöbb szavazatot a leukémiás gyermekekért alapítvány kapta. A szervezet már több mint 35 éve aktívan járul hozzá a leukémiás és daganatos gyerekek gyógyulási esélyeinek növeléséhez és életminőségük javításához. Az alapítvány koordinátora Göncinék Kis Judit köszönetet mondott a támogatásért, és hozzátette, bőven akad olyan terület, ahol hasznosítani tudják majd az adományt.
4: Nagyon fontosnak tartjuk az osztály infrastruktúrájának a fejlesztését, olyan eszközök vásárlását, amelyek elősegíthetik a gyermekeknek a gyógyulását, illetve az orvosok és nővéreknek a továbbképzését is, tehát tényleg végtelen a lehetőség.
1: A korábbi nevezési rekord is megdőlhet a nyolcadik alkalommal rajtoló Kassa-Miskolc nemzetközi ultramaratonon. A technikai részletekről és a felkészülés állásáról Deák Bárdos Mihályt, a szervezőbizottság elnökét hallják.
5: Idén a nyolcadik alkalommal lesz megrendezve, idén egy kicsit változtatás van az útvonalban. Ugye egyrészt Kassáról máshonnan indul a rajt, mert ott is olyan felújítási munkálatok vannak, illetve a szintén felújítási és útépítési munkálatok miatt most ki kell hagynunk a Gönc-Telki bánya, valamint az Abaúj Szántó felső dobszak közötti szakaszt. Ezért ugye bekerül a programba Encs, illetve Kiskinizs, és Kiskinizsről vezet az út Szikszóra, és utána Szikszótól már változatlan, tehát Szikszótól Sajóvámos, illetve Miskolc-Szent István tér a befutó útvonal. A Városház téren lesz a Miskolcon a cél. Ez azért is fontos, mert ilyenkor sokkal több feladat hárul a szervezőkre. Ugye, mert hogyha egy rajtvárosnál ott elindulnak a futók, aztán körülbelül fél óra múlva már nincsenek is Miskolcon, de amikor a célállomás van az adott városba, akkor az sokkal nagyobb szervezési munkát igényel, mert ugye sokkal több ideig vannak itt, stb. A díjátadást meg kell szervezni, elég hosszú szokott lenni ugye a ceremóniák, rengeteg kategória van, és ez jelent egy kicsit nehézséget, de szerintem meg fogjuk ezt is oldani, úgyhogy eddig is megoldottuk, ezután is meg fogjuk oldani. Mindenképpen ugye legfőbb támogató a kassai, illetve a miskolci önkormányzat, illetve a kassai maratonklub, a miskolci maratonklub, valamint a Borsod-Vármegyei kassai rendőrkapitányság, Magyar Út Közelő ZRT, Miskolci Kulturális Központ, önkormányzati rendészetet sorolhatnám, illetve külsősként becsatlakozik a Tiszaújvárosi Triatlon Klub, akik technikai eszközökkel és versenybírókkal segítik ugye a versenyt, és ugyanezt teszik meg a Miskolci Road Cycling országúti, illetve mountain bike kerékpárosai, akik magyar oldalon kísérik a mezőnyt. Ugyanez a szlovák oldalon pedig a kassai maratonklub szervezésében valósul meg, úgyhogy ez nagyon sok szervezői munkát, illetve nagyon nagy összefogást igényel, és én azért is emeltem ki a sajtótájékoztatónál az összefogás erejét, mert ugye 2019-ben lett újjászervezve ez a kassai-miskolci maraton, és mindenkinek a támogatása, illetve segítsége kell ahhoz, hogy ezt egy ilyen színvonalon meg tudjuk rendezni. Idén már több mint 700 versenyző jelentkezett, és bízunk abban, hogy a nevezés lezártájáig ez a szám eléri az ezret, és ez egy részvételi csúcs lenne, mert ugye tavaly 800 fölött volt az induló szám, most bízunk benne, hogy ez több lesz. Arra viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy a helyszínen nevezés nincs, tehát a Miskolci Maraton Klubnak az oldalán, aki szeretne indulni, az mindenképpen jelentkezzen be. Nem kell egyénibe, van 5 és 10 tagú váltó is, tehát aki érdeklődik az esemény iránt, mindenképpen ajánlom, hogy a Miskolci Maraton Klub oldalát keresse fel, és ott meg tudja további részleteket, illetve információkat a versennyel kapcsolatban. Mindenképpen meg kell említeni a magyar hosszú távfutás legendáját, Bogár Jánost, aki a DVTK színeiben versenyzik, tudomásom szerint, és ugye ő volt 100 kilométeren Európa bajnok, spartatlon győztes, tehát ő tényleg egy igazi legenda, illetve volt Budapest-Bécs szupermaraton győztese, tehát ő az, aki igaz 66 éves már, de azért őt azért meg kell említeni, illetve szintén nevezett a Sajóvámosi Sánta Norbert, aki tavaly bronzérmes volt a Kassa Miskolcon, úgyhogy én mindenképpen örülök annak, hogy nem csak miskolciak, hanem a megyéből olyan futók is jönnek, akikre érdemes felnézni, illetve a végén pedig számíthatnak a jó helyezésre, illetve bízunk benne, hogy a dobogós helyezésekre is, mert ugye itt azért van a két város között egy kis rivalizálás is, hogy kinek mennyivel több díjat tudunk átadni, ki mennyi díjat ad át, és ugye az alapján kell majd összeállítanunk nekünk a diátadónak a nézőrát is, hogy ilyenkor az szokott lenni, hogy a saját versenyzőnek a saját önkormányzat vagy a saját képviselet adja át a díjat.
1: Egész napos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Délelőtt a diákok több sportágban mérhették össze tudásukat, délután pedig volt Vasvár is, jelenlegi és korábbi neves sportolók meséltek életükről, pályafutásukról. Páskó Judit igazgatót hallják.
6: Nagy örömmel számolhatok be róla, hogy most a felvételi időszak végéhez közeledve azt látjuk, hogy nagyon népszerű, továbbra is töretlen az érdeklődés a testnevelés tagozat iránt. A meghirdetett 22 helyre több mint 4-szeres a jelentkezés, tehát én úgy gondolom, hogy megint sikerül majd kiválasztani a tehetséges sportolókat.
1: Az 1921-ben alapított intézményben a 75-76-os tanévben indult el a testnevelés tagozat. Azzal a céllal, hogy iskolai keretek között neveljék a sportolói utánpótlást úgy, hogy a versenyzők fejlesztése mellett aktív életmódra ösztönözzék a nem sportoló diákokat is. A tagozat népszerűsége 50 éve töretlen. Mivel a testnevelés tagozatos diákok egyesületekben sportolnak, a délutáni edzésekre, meccsekre és a hétvégi versenyekre is tekintettel kell lenniük a pedagógusoknak. Mint Pók István munkaközösség vezető elmondta, az elmúlt évtizedekben kialakult a sport és az oktatás közötti egészséges egyensúly.
7: Nagyon figyelnünk kell arra, hogy azok a gyerekek, akik e-sportolóvá szeretnének válni, és hogy az ő sport munkájukat megfelelően tudjuk összehangolni az oktatással, azzal, amit nekünk itt az iskolában meg kell, hogy tanítsunk. Úgyhogy ez többnyire sikerül, tehát nyilván figyelnünk kell arra, hogy a gyerekek terhelése az megfelelő legyen, mikor vannak nekik mérkőzéseik, mikor vannak nehezebb edzéseik, mikor tudjuk azokat a dolgokat, amiket viszont mi szeretnénk azokat behajtani, úgymond rajtuk. Úgyhogy, de ezt már megtanultuk itt a évtizedek alatt itt a Vasváriban, úgyhogy ezt azt hiszem, hogy ebben profik vagyunk.
1: Megerősítette ezt az egyik legeredményesebb jelenlegi vasváris diák, Várkondi Levente is. A küzdősportokat űző végzős tanuló fiatalkora ellenére már felnőtt világbajnoknak mondhatja magát.
8: Tavaly évben sikerült három ilyen világcímet szereznem. Varsóban voltam az Európa Openen grappling sportákból, ott második lettem. Aztán szereztem még egy világbajnoki címet Thai box szabályrendszerbe, később és évvégén ilyen Kempo szabályrendszerbe kevert szabályrendszerbe is sikerült felnőtt világbajnoknak lennem.
1: Vasné Harman Gyöngyi, az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sportbizottságának elnöke kiemelte a sport közösségformáló erejét, és azt, hogy későbbi példaképek kerültek ki a vasvári padjaiból. Ilyen példakép dr. Szabó Tünde, aki úszóként ezüstérmet szerzett a 92-es barcelonai olimpián.
9: Nagyon fontos a támogató közeg egy fiatalnak, és itt a Vasvári Pál gimnáziumban mindent meg tudtak kapni a fiatalok, én is mindent megkaptam, segítettek a tanárok, úgyhogy én mindig örömmel érkezem ide, hiszen nagyon nagy élmény találkozni a még engem is tanító pedagógusokkal, az új tanárokkal, és tényleg hihetetlen az, hogy milyen elkötelezettek, milyen szorgalmasak, milyen segítőkészek most is, és én azt gondolom, hogy így lehet folyamatos megújulással sikeres egy iskola, és a Vasvári Pál iskolába régen is menő volt járni, és most is az.
1: Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Krisztus kereszt az erdőn.
1: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. És nem véletlenül fogalmaztam többes számban, hiszen a mai adás egy különleges adás. Ezúttal a műsor szerkesztőjét, Tikovics Ernőt kérdezem, aki itt ül velem szemben a Szent István Rádió EGRI stúdiójában. A közelmúltban lelkész szakmai nap volt a Szent István Rádióban. Minden hónapban tartunk ilyen lelki és szakmai napot, és ezen utóbbi szakmai napon te az Ausztráliában tett kirándulásodról számoltál be, természetesen szakrális oldalról. Ez adta az apropót, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatóival is megosszuk az Ausztráliában szerzett szakrális élményeidet. Kezdjük talán ott, hogy mi volt az apropó, hogy 2025. októberében ellátogattatok családtagjaiddal együtt ebbe a távoli országba.
2: Erről csak röviden, kint élő rokonainkat látogattuk meg, Nyugat-Ausztráliában járunk, Perth városában, és csak annyiban volt szakrális ez a kis élménybeszámoló, hogy próbáltam olyan tárgyakat összeszedni, amelyek szakrálisak. Tehát valamiféle vallási rendeltetésük van, vagy csak úgy néznek ki. Erre majd rátérünk, mert amikor gyűjtöttem az anyagot ehhez a beszélgetéshez, néha magam sem tudtam, hol válik el egyik tárgy a másiktól, vagy egyik fogalom a másiktól, a szakrális, a profántól, vagy a világi használattól, de erre majd rátérünk, amikor ott leszünk, vagy odaérünk. Főképp a harangokat gyűjtöttem össze, amiket láttam, mert szerintem ez egy olyan tárgy, ami a leginkább ökumenikus, sőt összeköti akár a földi szférát az égivel, mondhatjuk így.
1: Kint tartózkodásod alatt tudatosan kerestél ilyen szakrális emlékeket? Mert ugye, hogy készíted ezt a műsort, gondolom, hogy nyitott szemmel jársz mindenhol, felkeltette az érdeklődésedet, és tudatosan kerested ezeket a szakrális emlékeket?
2: Volt, ami tudatosan kerestem, volt, ami szembe jött velem. Kezdjük talán egy olyannal, ami szembe jött. Elmentünk egy múzeumba, amiben olyan tárgyak vannak kiállítva, amiket elsüllyedt hajókból szedtek ki.
1: Hol volt ez a múzeum?
2: A Fremantle-ben, tehát Perth mellett. És a legelső tárgy, ami tényleg szembe jött, vagy a legelső vitrínben három tárgy, az egy harang volt, egy lámpa, és valamiféle felszerelési tárgy. És a felirat volt az érdekes, az Osztrák-Magyar Monarchia Stefano nevű hajójáról származnak ezek a tárgyak. Elkezdtem utána nézni a történetének, mint kiderült ez Ausztráliában, Nyugat-Ausztráliában konkrétan, egy nagyon fontos esemény volt, már az, hogy elsüllyedt. Könyvek szólnak róla, és talán azért maradt fönt a történeted, mert írásban is rögzült. Mind a hajótörés, mind az azt követő események. 1875 csak röviden volt az az időpont, amikor elindult a hajó, a Stefano, nyilván nem magyarokkal a fedélzetén, hanem dalmátokkal, dalmát tengerészekkel, és szenet vittek Walesből Hongkongba. Vittek volna. Mert viharba kerültek, ami annyira eltérítette őket, hogy a legközelebbi partok, amit megláttak, az Nyugat-Ausztrália volt. Zátonyra futottak, elsüllyedtek, tizen túlélték, nyilván azt sem tudták, hol vannak, benszülöttekkel találkoztak néha, és 1876. januárjára, tehát október végén történt a baleset, és január végére a 10 túlélők közül ketten maradtak életben. Őket vette föl idővel egy gyöngyhalász, és így menekültek meg. Tehát több hónapig bolyongtak Ausztrália lakatlan vidékein, és az egyik, amikor hazatért egyikük, akkor a papjuknak elmondta a történetet, és így született meg kéziratban, és később nyomtatásban is ez a mű. Annyira élénken foglalkoztatta egyébként ez a baleset Nyugat-Ausztráliát, hogy elkezdték keresni a hajót. És 1997-ben került elő ez a harang is. És az egyik fele teljesen sima, a másik felén pedig ilyen kagylók vannak, meg korallok, mindenféle rákövült élőlény. És fölvetődött az a kérdés, hogy ez a harang nem is az a harang, vagyis nem annak a hajónak a harangja, nem a Stefanoé. Mondták, hát nézzük meg, hát ha találunk valami azonosító jelet. De a túlélők, a két életben maradatnak a leszármazottai kegyeleti okokból nem járultak hozzá, hogy a harangot megtisztítsák, és ezért vannak még kételyek azzal kapcsolatban, hogy a Stefanoé. Bennem nincs kétség ezzel kapcsolatban, nem tudom miért. És még egy gondolatot szeretnék itt hozzáfűzni az elmondottakhoz, hogy szakrális tárgya vajon egy hajóharang, hiszen a célja nem egészen az volt, mint mondjuk egy templom toronyban lakó harangnak, és mondhatjuk, hogy nem, mondhatjuk, hogy igen, Én azért mondom, hogy igen, mert egyik kedvenc olvasmányom a Harangot Adanónak című könyv, ami a II. Világháborúban annak a végén játszódik, egy kis olasz faluban, ahol a hullák még az utcán hevernek, de a falusiak legnagyobb gondja az, hogy a háborúban elvitt harangot valamilyen módon pótolják, és ez lesz az amerikai parancsnok legfontosabb, legégetőbb feladata, hogy pótolhassa ezt a harangot, és egy hajóharanggal pótolja végül, és akkor mindenki megelégedésére megszólal a toronyban a harang.
1: Maradunk még mindig a harangok témájánál. A következő úti célunk a Percy harang torony, amellyel kapcsolatban milyen élményeid vannak?
2: Az előbb említettük, hogy valami szembe jött, valamire készültem, erre készültem a Percy harang toronyra. Jó magam, nem írtam össze, hogy mit szeretnék látni ott. De az ausztrál sütimesterben az egyik versenyző a Percy harangtornyot készítette el, már nem tudom milyen anyagból, de nem sikerült, nem maradt eléggé állékony a műve.
1: És milyen volt? Olyan volt, amilyenre számítottál?
2: Nem tudom, mire számítottam. Megvettük a belépőjegyet, és fölmentünk az emeletre. Volt egy kis előadás az ott lévő harangokról, most röviden én is akkor ezt elmondanám, hogy mi is a története magának a harangtoronynak és a harangjainak. 1986-ban az Ausztrál és Új-Zélandi Harangozók Szövetsége, ezt így fordítottam le, a Behringer-t, felmérte Ausztrália és Új-Zéland harangjait, és azt találták, hogy közel a fele elég rossz állapotban van, vagy a torony, vagy a szerkezet, vagy maga a harang elhagyatott, lehangolt, vagy nehezen lehet megszólaltatni, és Leis Reynolds, aki ennek az egész szövetségnek az elnöke volt, szeretett volna harangokat vásárolni az egyetemnek, az egyetem zeneművészeti karának. És elment Angliába, hogy vegyen harangot. Angliában akkor még két harangöntő működött. Nem talált harangot, vagy nem tudott zöldágra vergődni harangvásárlás tekintetében, de aztán tudomására jutott, hogy a Szent Márton templom harangjait újra szeretnék önteni. 12 harangról volt szó, és ezeknek a története egészen a középkorban nyúlik vissza. Nyilván nem olyan öregek, mert idővel 200-300 évente újra öntötték őket, és visszavitték a templomba. És most is azt kezdték el mondogatni, hogy a legutóbbi alkalommal elmaradt az újraöntés, csak restaurálták őket, itt az ideje most, hogy újraöntsék. Azon a véleményen volt az egyik tábor, hogy ezek már túl értékesek ahhoz, vagy fontosak, hogy elpusztítsák, tehát újraöntsék őket, beolvasszák. A másik tábor viszont azt mondta, hogy hát már itt az ideje, hogy újraöntsék őket. Na, ekkor lépett be Leis Reynolds, aki üzletember, nem mellesleg, bányái is vannak, és megvette a harangokat, ezzel lezárva a vitát. 1988-ban érkeztek Perthbe a harangok, tehát ő nyugat-ausztráliai Percy, ezért oda, és katolikus püspökök, érsekek, meg anglikán püspökök búcsúztatták ezeket a harangokat, amik igen közel állhatnak bizonyos szempontból akár az ausztrálokhoz is, hiszen ezek minden jeles alkalomkor megszólaltak, királykoronázásokkor, vagy például akkor, amikor Cook elindult a felfedező útjára, amely során felfedezte Ausztráliát, és akkor is szóltak, amikor visszatért, és számos ilyen közös pont van a két ország, Anglia és Ausztrália életében, ami mind a kettőnek fontos, és a harangok megszólaltak ekkor. 10 évig tárolta a harangokat, aztán elhatározta a miniszterelnök, hogy építenek egy tornyot, nem maradjanak tovább raktárban a harangok. Egyébként nem pénzt adott érte, nem pénzt kértek érte, vagy lehet, hogy pénzt kértek érte, de ő nem pénzt adott, mármint Leis Reynolds, hanem ónt és rezet.
1: És ebben a harangtoronyban hány harang található?
2: 18 harang található a toronyban, ebből 12, mint mondtam, Angliából, Londonból érkezett, 12 tonna ónért és rézért cserébe, és ebből készítettek új harangokat a templomnak, amelyik adta a harangokat. Idővel öntöttek még többet is. A legutóbbi és legnagyobb az Anzac harang. Az Anzac harangot 2008-ban, tehát az első világháborús fegyverszünet centenáriumára öntötték. Ez 6,5 tonnás. Az Anzac Australia New Zealand Army Corps, tehát ez az Anzac a közös hadseregüknek mondható, ami harcolt az első világháborúban, és a Gallipoli áldozatokra emlékezve az Anzac Day az egyik legfontosabb nemzeti ünnepük. De egyébként más háborús emlékhelyekre is öntött harangot Leis Reynolds, hiszen Ippenben, ahol a németek bevetették a harci gázt, ott is vannak emlékharangjai. És még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez az úriember, tehát aki a harangokat megvette, annyira szereti a harangokat, hogy amikor tönkrement egy harangöntöde Angliában, akkor ő ezt megvette, és most ő önt harangokat.
1: Gondolom, kitanulta ezt a szakmát, mert a harangöntés is egy külön szakma.
2: Annyit ért hozzá, gondolom, mint Hajdú a harangöntéshez, ahogy mondják. Nyilván nem ő az, aki a harangokat önti, de lesz majd olyan harangöntő, amely mind a kettőnknek valamiféleképpen ismerős lesz. Tehát igazából ez is egy olyan szituáció, hogy szakrális funkcióból átkerültek egy úgymond turisztikai funkcióba ezek a harangok, ami azt jelenti, hogy meg lehet szólaltatni őket a látogatóknak. Előtte elmagyarázzák, hogy hogy kell húzni a kötelet. Mi nem is látjuk a harangokat, csak egy monitoron keresztül, és nagyon furcsa volt nekem, hogy a harangok úgymond fejjel lefelé vannak. Tehát nem lóg a nyelvük, mint itt nálunk, hanem neki van döntve a harang falának, palástjának, mert hogy arra fele néz a harang felfele. Egyébként Ausztráliában is vannak olyan harangozási szokások, hogy a harang 360 fokot fordul át. Vagy fölmegy teljesen, és mire átfordulna, akkor ejtik vissza. Nálunk nem szokták ennyire belengetni, vagy kilengetni a harangokat, és akkor láttuk, hogy húzzuk a harangokat, hogy melyik a mi harangunk, hogy szól.
1: Mert hogy megszólaltattál ezek közül a harangok közül néhányat?
2: Meg, és most gondolj bele, hogy egy belvárosban vagyunk, egy 2 milliós város belvárosában, és mindenki húzza a harangokat. Ez kint nem tudom, hogy szól, de azért védekeztek ellene, ugyanis hangszigetelt az a hely, ahol a harangok vannak, és amikor a hangot kiengedik, tehát olyan alkalmakkor, mint déli harangszó, akkor meg elterelik a hangot.
1: Van lehet egy igazi harangkoncert is ennek köszönhetően.
2: Ez most jó, hogy mondod, mert ez a 12 harang, ez egy együttes, tehát ezek úgy vannak hangolva, összehangolva, és ez a második legnagyobb ilyen harang együttes, mert az első az Dublinban van, a legnagyobb, az 18 harangban áll talán. Van itt a toronyban egyébként olyan régi harang is, amit már nem használnak úgymond, hanem kiállítottak az 1500-as évekből, az akár meg is fogható, meg is simogatható.
1: És milyen volt neked ebbe a Percy harangtoronyban lenni? Tehát azt kaptad ettől a harangtoronytól, amire számítottál?
2: Igen, mindenképp egy nagy élmény volt ez a harangtorony. Most azon gondolkodom, hogy van-e Magyarországon mód arra, hogy valaki harangozgathasson, de hirtelen nem jut eszembe semmi.
1: Képzeletbeli ausztrál kirándulásunk következő úti célja, állomása New Norcia. Miért?
2: A rokonok, akiknél kint voltunk, bevették a programba, a meglátogatandó helyszínek sorába New Norciát is. Azért érezzük, hogy ez a Norcia nem egészen angol hangzású név, és sejthetjük mögötte vagy benne a Norcia nevet, ahol Szent Benedek született, a bencés rend alapítója, azért is hívjuk őt Norciai Szent Benedeknek. Nos, mondhatjuk azt, hogy New Norcia Ausztrália panonhalmája. Azzal a különbséggel, hogy nem hegyen van, hanem teljesen lapos síkterületen. Ezt is bencések alapították, a történelem során ugyanis Spanyolországban többször törtek ki egyház ellenes megmozdulások. A 19. században több polgárháború is volt a királyságért, vagy éppen a királyság intézménye ellen, és feloszlatták, amikor éppen azok voltak hatalman, akik ellenezték az egyházat, a kolostorokat. És így hagyta el többek között Rosendo Salvado atya is a kolostorát, és ment Ausztráliába. Mindez 1844-ben volt, többet magával megalapította New Norciát, aminek az lett volna igazából az elsődleges célja, hogy egyfajta ilyen keresztény telepet hozzon létre, amely önállátó fenntartja magát a saját kétkezi munkájából a benszülötteknek. Kicsit úgy nézett, vagy nézhetett volna ki, mint a redukciók, a jezsuita redukciók Dél-Amerikában korábban. Igen furcsa elmenni a múzeumba, látogatóközpontba, amely bemutatja ennek a helynek a történetét, és azok a benszülöttek, akik előtte még 2-3-5 évvel a kőkorban éltek, ki is vannak állítva az eszközeik, a kőkből készült eszközeik, mert Ausztráliában a benszülöttek nem ismerték a fémet, a kereket, az ecsetet, ujjukkal pöttyözték a festéket, tehát innen kiemelni őket nem volt egyszerű. Nem is ment sokáig ez a része a missziónak, mert nagyon sokan meghaltak az európaiak által behurcolt betegségektől, de nagyon sokáig fönt maradt két úgymond kollégium, tehát az iskola, egy lány és egy fiú kollégium, mert több mint 100 éven át tanították a benszülött gyerekeket. Akkor a területe volt missziós szempontból New Norciának, mint egyharmad Magyarország. Ez már teljesen egy plébániára zsugorodott, és a tanítás meg az hasonló tevékenységek már nem képezik részét a mai életüknek. Ma szinte csak vendéglátással foglalkoznak, illetve lelki gyakorlatok tartásával New Norciában. mindössze 7 szerzetes lakik itt.
1: És milyen példákat találtál a szakralitásra itt New Jersey-ában?
2: Hát ami szembe jött velem, én nem tudom, hogy szakrálisnak mondható-e, az első és egyetlen útmenti kereszt, amit láttam Ausztráliában, nincs is több New Jersey-ában sem, ez egy olyan képzőművészeti alkotás volt, ami fogadott, amely 2003-ban készült, de nagyon réginek néz ki, mert vasúti talpfából van maga a kereszt, és újrahasznosított anyagokból kirakva a korpusz Krisztus teste, olyanokból, mint kerékpáralkatrészek, tehát a feje egy bicikli lánckerék. Vannak autóalkatrészek, evőeszközök, vasúti szögek, ebből áll maga a Krisztus teste. Egyébként az a cím, hogy crucifixated, ami nem azt jelenti, hogy megfeszített, hanem kereszten megjavított. Tehát ez egyfajta szójáték. Le lehetne ezt jobban is fordítani, de ennyi a lényege.
1: Maradunk még New Jersey-ban, és az útmenti kereszt után ejtünk néhány szót a harangokról. Itt is láttál harangokat?
2: Látni nem láttam, mert fent voltak a toronyban. Lehet, hogy egy vezetett túra keretében megmutatták volna, de vezetett túrák ritkán vannak, tehát karácsonykor, meg a Boxing Day-kor, ez náluk karácsony másnapja, vagy valami ilyesmi, amikor megkapják az ajándékot, illetve húsvétkor lehet jobban körülnézni. Mondhatjuk, hogy kolostor városban, tehát egy város épült a kolostor köré. Én csak olvastam a harangjaikról, nemrégiben renoválták őket, és megjelent a Chime című újságjukban. Ez a Chime kb. Annyit jelent, mint a harangszó. És ebben írtak arról, hogy nemrégiben 2005-ben felújították mind a 4 harangot. És találtam a leírásban egy olyan szót, amit még a nagyokos mesterséges intelligencia sem ismert.
1: Mi volt ez a szó?
2: A milícia harang. És azt írta a cikk, hogy ez a világon fennmaradt utolsó 2 milícia harang. Rögtön írtam nekik egy e-mailt, már New Jersey-ba, másnap jött is a válasz, nyilván van egy kis időeltolódás, amikor én írtam, akkor ők már aludtak, és azt válaszolták, hogy ezek a harangok Spanyolországból származnak. Mind a 4. Kettőnek be is tudták azonosítani az öntőjét, pont a díszítő motívumok alapján. Egyébként nagyon sok harangöntő élt Spanyolország Cantabria nevű részén tartományában, és ezek a harangok is onnan származnak. Ma már csak 1 harangöntő van ott, és ha megemlítem neked Schlieze Robert nevét, Várhosszú réten él, harangöntő.
1: Ismerjük mind a ketten valóban.
2: És Abel Portillánál tanult, és már csak Abel Portilla az egyetlen, aki harangot önt Spanyolország Cantabria nevű részén. De tudták azt is, vagy megírták azt is, hogy ki az, aki a 4-ből 2 harangot öntött, és a felirat szerint egy Quintana nevű harangöntő műhelyéből származnak. Na most a milícia harangokra rátérve, ugye a 19. században 4 vagy 5 polgárháború is zajlott Spanyolországban. Ugye nem fogadták el második Izabelet, nem tudok ebbe belemenni, és nem is lényeges. A fontos, hogy egyszer ezek nyertek, másszor azok feloszlatták a kolostorokat, mint mondtam, és ezek a szerzetesek, amikor eljöttek New Jersey-ba, miután meg volt alapítva, hozták a harangokat. No, de most a milícia harang az azt jelenti, hogy azért a milíciái, a Milícia Nacionale, amely kezdetben második Izabellát védte, később pedig a köztársaságért harcolt, és az ilyen royalista elemeket, mint az egyház, próbálta felszámolni. És 4 harangot vittek ki a szerzetesek, abból 2 egyházi harang volt, 2 pedig az ellenségeik által használt harang. Semmi díszítés nem volt rajtuk, tehát civil harang. Hogy mire használta a hadsereg ezt a 2 harangot, azt nem tudom, talán a laktanyában jeleztek vele, de amikor kiértek New Jersey-ba, ezt a 2 harangot soha nem használták harangozásra. Csak az egyházi harangokat. Ez a 2 harang azt a funkciót kapta, hogy az órát, az időt mutassa, jelezze. Ez egy számomra nagyon érdekes mozzanata volt az ottani látogatás utóhatásának, mert ezeket csak nemrég tudtam meg.
1: És mind a 4 harang még megvan.
2: Mind a 4 harang megvan, mind a 4-et nemrégiben felújították és visszatették. Karácsonykor szólaltak meg újra először.
1: Képzeletbeli utazásunk következő állomása Rottnest Island. Ide írtad nekem a papírra, amiből felkészültem erre a riportra, ahol a kokkák élnek. Hát miért olyan fontos, hogy ahol a kokkák élnek? Mik is ezek a kokkák?
2: Azért fontos, hogy ott élnek a kokkák, mert csak ott élnek a kokkák. Leszámítva egy kis elszigetelt helyet még a kontinensen, Ausztráliában, de a fő vonzereje ennek a szigetnek az a kokkák.
1: Milyen állatok ezek a kokkák? Olyan aranyos az elnevezésük.
2: Aranyosan is néznek ki, és nemrégiben attól lettek híresek, hogy egy-két nemzetközi híresség fotózkodott velük, vagy ha fotózkodik velük, az mindig fölrakja, és ezeken a képeken, mintha ölelnék őket, kitárt karral várnák ezek a kis kenguruk, és mosolyognának a turistákra. Hát persze ebből semmi nem igaz. Oda jönnek maximum elcsenni valamit a hátizsákból, amúgy nem nagyon keresik az ember közelségét, de ahogy láttam, csak ott élnek, ahol az ember van. Tehát kint a természetben én legalábbis egy darabot nem láttam, amikor bejártuk a szigetet, csak ott ezen a fő helyen, vagy fő városában, fő településén a szigetnek, ahol ki is kötött a hajó.
1: És mit esznek ezek az állatok?
2: Valami zöldet ehetnek, növényi eredetűt. Az egyiknek adtak egy epret, de nem kérte, ott hagyta.
1: És ezen a szigeten is találtál szakralitásra utaló jeleket, voltak olyan példák, amelyeket érdemes most megemlítenünk?
2: Van még hozzá egy templom. Megmondom őszintén, hogy én azt hittem erre a templomra, hogy sokkal régebbi, legalább 120 évesnek gondoltam. Azt hittem valamikor a 19.-20. század fordulóján építették, úgy néz ki kívülről. Egyébként nem csak turisztikai vonzereje van ennek a szigetnek, hanem egy nagyon szomorú múltja, és ez is kapcsolódik, mint az első kis harangunk az osztrák-magyar monarchiához. Méghozzá úgy, hogy az első világháború alatt itt volt az osztrák-magyar monarchia alattvalóinak az internáló tábora. Magyar kevés volt köztük, legtöbbi ennek is horvát származású, tehát valamiféle délszláv, akik kint dolgoztak a bányákban, Ausztráliában, és amikor kitört az első világháború, összeszedték az osztrák-magyar, az ellenséges államok alattvalóit, és az osztrák-magyar monarchiának itt jelöltek ki internáló tábort. Több százan voltak itt, nagyjából mindenféle komolyabb ellátás nélkül, tehát nem volt házuk. Sátrakban laktak, nem főztek rájuk, úgymond maguknak kellett főzőcskézni, de úgy el voltak egészen addig, amíg fel nem oszlatták ezt a tábort, és őket át nem szállították máshová. És egyébként ez a sziget

0: turistás, meg szentmiség a szigeten a turistáknak, de olyan helyeken, mint például a mozi. És akkor röviden a templom történetéről, hogy véletlenül oda keveredett egy John Oshie nevű atya, aki rossz hajóra szállt. A Garden szigetre szeretett volna menni misézni, de ehelyett a Rottnest Island-en kötött ki. És látta, hogy hát nincs itt templom, rendes templom, ahol lehetne misézni, és kitalálta azt, hogy ő ennek a szigetnek lesz a lelkipásztora. Épített egy templomot, 1975-ben lett kész. És látszik, hogy szabadon állnak vagy lógnak a harangjai, és a harangok 10 évvel később, tehát 1985-ben kerültek föl a toronyba, 8 darab harang, kis harang, és ezeket a harangokat az amerikai hadsereg csendes-óceáni flottájának egyik helikoptere szállította a szigetre. Nem csak hogy fölkerültek, de, hogy mondjam, egyfajta turista látványosság is lettek. Ahogy bemész a templomba, van egy kis zongoraszerűség, de csak 8 billentyűje van. És minden billentyű fölé föl van írva, hogy mely harangot szólaltatja meg, milyen hangulású, milyen hangú harangot szólaltat meg. De az is ki volt írva, hogy sajnos most nem működik. Szerintem annyit nyomkodták, hogy elromlott. Ki volt írva egy persely, hogy adományokat a kis harangozó készülék javítására örömmel vesznek. Egyébként Oshie atya 50 évig lakott ezen a szigeten, és ha nem itt volt, akkor Ausztrália kikötőit járta, mert ott van ilyen, hogy kikötő lelkészség, és ő kikötő lelkész volt, a tengerészek lelki gondozása volt rábízva. És olyannyira szerette ezt a szigetet, hogy amikor nyugdíjba vonult, 2012-ben nem sokkal később elhunyt, és az volt a végakarata, hogy itt temessék el a szigeten, a templom mellett nyugszik egyébként. Szerintem egy papnak ennél szebb nyughelyet, mint hogy annak a templomnak a közelében temessék el, amit ő épített, amiért élt, kevés van.
1: Voltatok-e szentmisén?
0: Mint említettem, a rokonaink egy helyi ausztrál egyház tagjai, és mi kértük azt, hogy az ő istentiszteletükre menjünk el. Szerintem lehet tanulni mindenkitől, tőlük is. Például azt, hogy az istentisztelet után kinyitottak egy ilyen bárszerűséget, és volt tea, kávé, meg sütemény, és ott beszélgettünk a helyiekkel, akik odajöttek hozzánk. Odajött egy bácsi, hogy magyarok vagyunk, akkor hoz egy könyvet, Mindszentiről szól, és hozott egy könyvet Mindszentiről.
1: És ebben a kis protestáns templomban volt harang?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert amikor megkérdeztem unoka nagybátyámat, mondhatom így, Őrnit, aki ugyanazt a nevet viseli, mint én, a felesége, meg Jenin, akkor ő azt válaszolta, hogy harang nincsen sajnos, de van cintányér a dob felszerelésén, ugyanis ő dobol, dobos, abban a zenekarban, amelyik a zenei szolgálatot adja az Isten tiszteletek alkalmával.
1: 2025. októberében őszén jártatok Ausztráliában. Megfogalmaztad azt már önmagadnak, hogy mi volt ennek az útnak az üzenete számodra?
0: Számomra ez az út elsősorban a családi összetartozásról szólt.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Tikovics Ernő kollégámnak, és köszönöm szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét is. Új adással 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, és kérem ne felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. A viszont hallásra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan májusi litániát közvetítünk az Engri Bazilikából.

Könyörögjünk, Istenünk, Te egyszülött fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyja

Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket a megnevess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges, és mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólónk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutass be minket szent fiadnak. Amen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre, szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, te benned bízom és remélek, anyám, te utána depedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma s menedéke, földreménye s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben, biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Ámen. Legkegyesebb szűzanya, Mária, sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy közben járásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szűzek szent szűze. Hozzád járulok, anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtozva lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat, örök igének szent anyja, hanem hallgasd meg kegyesen. Ámen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.

Jöjjünk, Istenünk, Te egyszülött fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyja

Üdvözd légy, örökké áldott légy az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj és föld, Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádlak az oltári szentségben. Én is, atlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te, mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége, szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen.

0: Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen szent neve.
1: Áldott legyen szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus drága vére.
1: Áldott legyen Jézus drága vére.
0: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten anyja Mária.
1: Áldott legyen a Szent Szűz.
0: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese.
1: Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten, angyalaiban és szentjeiben.
0: Kenyeret adtál a mennyből, alleluja.
2: Amely minden gyönyörűséggel teljes, alleluja.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kén szenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol,

0: Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvételt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérjék, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincz és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagymedence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermekmedencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincz és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Végül az időjárásról. Jobbára derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A keletiesre forduló szél a legtöbb helyen mérséklődik, csak néhol fordulhat elő élénk széllökés. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fajzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Kormos István Vackor című meséjének második részét, melyet Márton Miranda olvas fel.
2: Vackor elindul az óvodába. Másnap reggel a napocska fönn az égen, fönn a kéken, fönn a világ tetejében, sugarát özönnel ontja. Rásüt a kerek világra, rá a hegyre, az erdőre, fűre, fára és a virágra. Beragyog az erdő mélyén Vackor éghűs barlangjába. És a barlang hűvös mélyén a ma alvó kölyök mackó híres, neves, nevezetes, piszén pisze csöpp orrára. Szól is Vackor édesanyja. Ne aludj már, te mi haszna? Kelj föl hamar, kölykem édes. Reggelizni, héj, te éhes. Nézd, hogy süt a napocska? Épp arra a híres, neves, nevezetes, piszén pisze orrodra. Hanem bizony az az apró, nevezetes kölyök mackó nem hallgat anyja szavára. Egyet mordul, kettőt ásít, messze hangzót, óriásit, s fordul szépen a hasára. Apja is szól, kutyabrumma, meddig kell még az a dunna? Kelj föl, Vackor, mert azt mondom, hogyha én elnáspángollak, istenesen elporollak, sajogni fog ám a bunda. Erre Vackor ugrik ám, pattan az ágyból szaporán, szökik talpra az az apró, piszén pisze kölyök mackó. Szeméből az álmot törli, és köszönti apját, anyját. S két mancsával elfésüli kerek kobakján a bolyhos, lompos, loncsos és loboncos, híres, neves, nevezetes nagy bozontját. Reggelije, teljes kávé, kávé mellé édes málé, málé mellé csalamádé, utána meg csokoládé. Útra való, három Vackor, kézbe, azaz mancsba kapja, s indul akkor. Megcsókolja édesanyja, barackot nyom kobakjára, s hívja apja, szólván hozzá, gyere, Vackor! Búcsúzz el anyádtól estig, ha nem estig, valameddig. S induljunk az óvodába. Induljunk el, kölykem, akkor. És elindult akkor óvodába Vackor. Vackor az óvodába érkezik. Hely óvoda, óvoda, de fényes az ablaka, de tágas az ajtaja, de szép tiszta minden terme, zsibonga sok gyerek benne. Olyan, mint egy kacsalábon forgó ékes palota. Hely, óvoda, óvoda, de sok gyerek jár oda. Katona Anna egy, Varga Bence kettő, Pór Jutka három, Fazekas Marci négy, Fazekas Eszter öt, Domokos Matyi hat, Vaspista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, 10, 10, tiszta víz. Sok gyerek, sok cseprő apró, ahová indult a boglyos, lompos, loncsos és bozontos, híres, neves, nevezetes, piszén pisze kölyök mackó. Ha elindult valahára, megérkezett nagy sokára. Odaért az óvodába a csöpp, piszén pisze mackó. Megállt az apjával akkor a tárt ajtó előtt Vackor. S nem tudta, hogy mi fánterem, s hogy mire való az ajtó. Nézi, nézi, nézegeti, tányér talpát emelgeti. A kilincset végignyalja, az üveget karmolásza, hétszer körül kerülgeti. A lábtörlőt markolásza. Kóstolgatja, majd lenyeli, de nem tudja, hogy a csengő, mire szolgál az a zengő, nem tudja a csöp mi haszna. Nagyot nevet Vackor apja, s így kiált fel. Kutyabrumma, ide hallgass, kölykem, vackor! Csöngetek egy messze hangzót, s tüstént kinyitják az ajtót, aztán szépen besétálunk, be az óvodába akkor. Úgy is tettek, becsöngettek. Szólt a csengő, messze hangzó, s tüstént kinyílott az ajtó, és besétált akkor az apjával vackor.
1: Kedves gyerekek, ma este Kormos István Vackor című meséjének második részét olvasta fel nektek Márton Miranda. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvitelt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérjék, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében, és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincz és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagymedence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes Pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermekmedencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincz és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, A floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal harmadik napján fűszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Jobbára derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A keleti esre forduló szél a legtöbb helyen mérséklődik, csak néhol fordulhat elő élénk széllökés. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fajzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám. XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
4: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
0: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökumené a Testvéregyházak fél órája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.

0: ezt elmondani rettenetesen nehéz, mert akinek elmondom, annak fogalma sincs, hogy miről beszélek. De én ott voltam, és én már sejtem, hogy mi a végtelen.
1: De majd vége lesz, hiszen, és ha próbák jönnek.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Műsorunkban folytatjuk a megkezdett beszélgetést dr. Oswald Péter, nyugalmazott intenzív terápiás osztályvezető főorvossal. Péter bácsi a családja és a hitrejutása történetei után az élet és a halál határmesdjéjén átélt megtapasztalásait osztja meg hallgatóinkkal. Tartsanak ma is velünk!

0: Vendégünk dr. Oswald Péter, anesteziológus, a Tétényi úti, ma Szent Imre kórház intenzív osztályának nyugalmazott főosztályvezetője. Több mint 50 évig végzett hivatásában megszámlálhatatlan betegnek segített, hogy visszatérjenek az életbe, emellett folyamatosan szembe kellett nézni a halállal is. Az lesz a fókusz a beszélgetésünknek, hogy miért és miként hisz Péter bácsi a feltámadásban. Erről orvosi, hitbeli és személyes aspektusból is szól majd. A sok-sok mély és drámai történet, ami megesett az intenzív osztályon, hogyan vált személyes tapasztalatává is? Amikor megtörtént az, hogy ha jól számolom, 50 éves kora körül egy olyan baleset érte, aminek nyomán, ahogy fogalmaz, meghalt és újra élesztették. Mit adott egy ilyen személyes tapasztalat?
1: 87 Mikuláskor született meg az utolsó gyerekem. 88 februárban, tehát 3 hónapos volt. Kutyasétáltatás közben egy baleset ért engem, egy súlyos baleset, aminek következtében a bal bokám és a bal lábszáramat alkotó 3 darab csont 14 darabra tört. A baleseti sebészeti intézetben fémlemezzel, csavarokkal, mindennel csodálatos módon helyreállították a járóképességemet, nem csak járni, futni is megtanultam még, de hónapokig betegállományban voltam. A betegállományom során betartottam mindazokat az utasításokat, amiket be kellett tartani, de egy rövid hónappal a balesetem után tüdőembóliát kaptam. Nem egyet, nem kettőt, számosat, sokat, mind a két oldalra. A saját intenzív osztályomra vittek. Ott a helyettesem elmondása szerint, tudod, főnök, behoztak a mentők, letettek az ágyra, bekötöttünk egy reumakodex infúziót, anafilaxiás sokkot kaptál, se perc alatt lángvörös lett a tested, és meghaltál. Nehezen indult meg a vérkeringésed, és csak 2 nap múlva derült ki, hogy a fejed is itt maradt, nem csak a tested. Egy anafilaxiás sok következtében megállt a vérkeringésem, megállt a légzésem, és hosszasan újraélesztettek. Akkor még nem tudtam, de átéltem ugyanezt, amit azóta sok-sok ember elmondott. Óriási irodalma van már a halál közeli élményeknek, már a világon rengeteg ilyen történt. Vannak egyedi beszámolók, vannak eseti orvosi beszámolók, és vannak előre tervezett, tudományos program alapján készített beszámolók, nagy létszámú beteg előre felkészített vizsgálatok alapján készített beszámolói. Egy része úgy 15% és 20% között számol be arról, hogy különleges élményeket élt át. Ezt az élményt én is átéltem. Kevés olyan intenzív terápiás orvos van, aki ilyen helyzetbe kerül. Ugye én igazából a 60-as évek elején kezdtem el az intenzív munkát, és 88. február márciusban történt ez az esemény, tehát már egy évtizedet dolgoztam ebben a szakmában, amikor én is meghaltam, és engem is újraélesztettek. Nem nagyon beszélgettem róla. Akkoriban még azt mondták, hogy hát ez az ember halott volt. Nem olyan az agya már, mint amilyen régen volt. Furcsaságot beszél, biztos, hogy alkalmas arra, hogy vezessen egy kórházi osztályt. Én azonban miután ugyanazt átéltem, mint mások, előbb-utóbb egy ösztönzést kaptam, hogy hát most ne félj, hát mondd el.
0: Mennyire volt ez egy életfordító élmény, ahogy erről sokan beszélnek?
1: Életfordító volt. Az egész világnézetem, mindenem megváltozott. Ugyanis ennek az élmény sorozatnak az a lényege, hogy az ember másfajta létformát ismer meg, mint amiben az életét töltötte. Én ma intenzív orvosként igazából egy kicsit értem is, hogy miért van ez. Voltak olyan kutatásaim, és annyi olyan embert láttam, hogy a megfigyeléseim alapján merem mondani, hogy egy kicsit közelebbről látom már a saját élményem alapján, hogy mi is történt valójában. Amiről beszámolnak ezek az emberek, az a következő. Megszűnik a félelem, megszűnik a fájdalom. Végtelen béke és megnyugvás vesz erőt rajtam. Tudom, hogy meghaltam. Na most ez egyik olyan furcsa élmény, amit egyesek elmondanak, a testen kívüliség, hogy van valami, ami az emberbe benne él, és az ember testi halála után kívülről képes látni a testét, és mégis ő maga az az ugyanaz. Na hát ez egy olyan dolog, ami megmagyarázhatatlan. Ennek következtében azok az emberek visszatérnek ilyen esemény után, avval szokták kezdeni, hogy nem tudom megmagyarázni, hogy mi történt velem. De csupa olyan dolog, ami nem létezik, ami nem fordulhat elő.

A másik, hogy elsötétül a világ. Csönd lesz, béke és sötét. És akkor egyszer csak elkezdek haladni. Leginkább repülni, ezt tudom mondani, és van egy sötét alagút, amin megyek, és van a végén egy fénypont, és afelé megyek, végtelen sebességgel. És közben a sötét alagútban lepereg előttem az életem. Mindaz, amit elrontottam, amit elhibáztam, amiért leszittak, amiért bűnösnek tartanak, ami rossz volt az életemben. És lepereg előttem az a néhány, ami jó volt az életemben. És ez a kettő, mint egy diafilm sorozat, végtelen sebességgel lepereg előttem. És akkor odaérek, és a sötét alagútból kijutok egy fényes pontra, ami egy csodálatos virágos mező, ahol a virágok végtelenje nyílik, amit én is láttam. Ahol egymás mellett nyílnak olyan virágok, amik nem is szoktak egymás mellett nyílni, és csodálatos és illatos. És olyan zene szól, amilyen zene nincs. Olyan színeket látok, amilyen színek nincsenek. A zene nem abból áll, amit mi ismerünk. Végtelen dallam van, mert nem csak az a hét hang ismétlődik, meg a fél hangok köztük, hanem még sok-sok hang ismétlődik. És én látom nem csak azt az embert, aki velem szemben ül, hanem azt is látom, hogy hátul a blúza nincs begombolva, és hasonlókról számolnak be. Az alapkérdés, amiről mindenki beszámol, hogy ahol én jártam, ott megszűnik a tér, és megszűnik az idő. És én megtapasztaltam, hogy mit jelent az, hogy jövök valahonnan, megyek valahová, nem tudom honnan jövök, mert olyan végtelen messziről jövök, és olyan végtelen messzire megyek, és mindegy, hogy most hol vagyok az útnak, melyik részén, mert itt is voltam, ott is voltam, itt is vagyok, ott is vagyok, és térben ugyanez van, hogy én most itt is tudok lenni, és tudok ugyanakkor Rimaszombatban lenni, ahol születtem, és tudok ugyanakkor az Egyesült Államok ilyen és olyan városával lenni, ahol egyszer már egy bizonyos engedményes évtizedek után meglátogathattam egy rokonomat, és ott tudok lenni azonnal, nem az álmomba, nem a fényképre emlékszem vissza, ott ülök fele szembe és beszélgetek. És nem tudom, hogy mi a mennyország, de én tudok másik világban is lenni, mint amiben eddig éltem. Na most ezt elmondani rettenetesen nehéz, mert akinek elmondom, annak fogalma sincs, hogy miről beszélek. De én ott voltam, és én már sejtem, hogy mi a végtelen. És el tudom hinni azt, amit átéltem, hogy ott találkoztam egy fény lénnyel. Ez a nagy fényesség valaki volt. Nem volt formája, alakja, nem az a kép volt, amit lefestettek az Úristenről. Valaki volt. Nehéz volt belenézni, mert olyan fényes volt, de nem vakított, mint a lámpa, amivel a szemembe világítottak a rendőrséggel, amikor meghallgattak. És akkor szólt hozzám ez a fény. És azt mondta, hogy te vágyódsz ide, megölelni akarsz engem, de te még nem jöhetsz. Neked még van dolgod a földön. És akkor seperc alatt megváltozott minden, és fölébredtem a kórházi ágyban, ahova két nappal ezelőtt beszállítottak engem. Sziasztok, gyerekek! És ébren voltam. Nekem számos olyan betegem volt, aki napok, hetek, olyan is volt, aki hónapok után jött vissza, és visszajött, és folytatta az életét. Na most ez az egyik dolog. A másik, hogy azoknak az embereknek az élete, akik visszajöttek, megváltozik. Eddig az volt a fontos, hogy én kapjak. Attól a naptól kezdve az volt a fontos, hogy ha csak lehet, akinek csak tudok, adjak valamit. Az volt a fontos, hogy az enyimek sikeresek legyenek. Most az volt a fontos, hogy ez a szerencsétlen, akinek senki nem segít, aki kikerült a társadalom szélére, hogy ennek segítsek. Más szemüvegen át nézte az életet mindegyik, aki visszajött. Ezért sok ember nem is volt sikeres, mert hiszen a visszajöttek között voltak bűnözők, voltak mást kizsákmányoló bankárok, és a
korábbi életformájukat nem tudták tovább folytatni. Szóval számos olyan dolog történt, hogy ne én magam felé, hanem amit kaptam, azt másnak odaadni. Ez történt velem is.

0: Vendégünk dr. Oswald Péter, nyugalmazott anesteziológus és intenzív terápiás orvos. A halált érintő emberi tapasztalatokról beszélgetünk, illetve a halál közeli élményekről. Mennyiben, miben különböznek mégis a klinikai halálból visszatértek beszámolói?
1: Komoly irodalma van már annak, hogy ugyanarról a történetről számolnak be az európai emberek, mint a dél-afrikaiak. Ugyanabból számolnak be a diplomások, mint a négy elemit végzettek. Ugyanarról számolnak be a 70 évesek, a dolgozók és a gyerekek. A saját szavaival ugyanazt fogalmazza meg, pontosan ugyanazt a történetet. Mindegyik olyannak az élete megváltozik abban, hogy egyik sem fél a haláltól. Én se. Megszűnt a halálfélelmem. Azóta nem félnek az élettől sem. Nem félek kimondani olyat, amit azelőtt nem mertem kimondani, mert milyen bajom lesz nekem abból, hogy ezt elmondom. El kell mondanom azt, amit el kell mondanom. Megdöbbentő módon olyan emberek, akik valamilyen szenvedélybetegei voltak, kábítószeresek, alkoholisták, dohányosok, vagyongyűjtő szenvedély, játékszenvedélyesek, aki a szociális gondozásban dolgozik, az tudja, hogy milyen rettenetes, feszült munkát jelent az egy embert leszoktatni, kiemelni abból a közösségből, ahol ő volt, és beültetni egy másikba, hogy bele tanuljon az új élet formájába, hogy hogy lehet kábító nélkül, alkohol nélkül élni. Egyik napról a másikra teszik le a poharat, nem szúrják többé a kábítót. Ma már ilyen beszámolókból is sok-sok van a világon. Sok mindent tudunk, egy dolgot nem tudunk még. Hogy a fenébe történt meg ez a változás? Hát ez ugyanaz az ember, és mégsem ugyanaz az ember.
0: Aki találkozott ezzel a fénylénnyel, az nem mehet úgy tovább, hogy ez érintetlenül hagyja. Emellett néha lehet olyan esetleg, ahol gyötrelmes ez az újrakezdése az életnek, ez az újraindulás, nem?
1: A halálnak többféle formája van. A természetes, hogy élünk, öregszünk, gyengülünk, betegszünk, és egyszer elfáradunk és meghalunk. Ahogy a természetben tavasz, nyár, ősz, tél van, és minden évben megújul a természet, és utána az a virág, amelyik ott volt a mezőn, az már nincs ott többet, abból a hagymából egy másik ugyanolyan virág jött elő. Na most az emberi életen is úgy van, hogy az, aki visszajön, az másképp jön vissza. Én, mint intenzíves orvos, ezt úgy látom, hogy a halálnak az a formája, amikor valaki lenyakaznak. Az egyik pillanatról a másikra történik. A halálnak az a formája, amit természetes haldokló halálnak nevezik, az is befejeződött. A mai világban visszahozunk embereket, akik valamilyen okból hirtelen haltak meg. Megütötte az áram, a villamoson meghalt, a mentők újra eszedték és idehozták hozzánk. Tehát valami miatt természetellenes körülmények között hal meg, de elkezdik az újraélesztését, vagy valamilyen oknál fogva megszűnik az az ok, ami őt a halálba viszi, és még képes visszajönni, ez is egy csoport, a legtöbb az újraélesztettek csoportja. Na most a halál ilyen esetekben is nem hirtelen következik be, van 4-5 perc, amíg egy ember visszahozhatatlanul a biológiai halál állapotába kerül a klinikai halál állapotából, de néhány percen belül megindítja valaki ezt kívülről, akkor vissza tud térni és meg tud újra indulni. Az agy az alatt nem működött, de az agy halála is olyan, hogy a vérkeringés egy bizonyos irányban halad. Ami minket emberré tesz az állaton túlmenően, az, ami úgynevezett frontális lebenyünk, a homloklebeny. Attól vagyunk emberek, mert mi többet tudunk, mint az állatok, mert mi tudunk újat alkotni, újat teremteni. Na most a meghalás úgy kezdődik, hogy a vérkeringés elégtelensége a szívtől legmesszebb lévő agyterületeken indul, ami legmesszebb van a szívtől. Na ez centiméterre is történik, a homloklebenytől a koponya tetőn, a koponya falon lévő lebenyekig, az alatta lévő központokig, többek közt az úgynevezett talámusz és hipotalámusz régiójáig, mert mindegyikben más központok vannak. Van a tudásközpont, ugye a legfelső emberi központ, aztán vannak a tanult központok, vannak az érzék szerveinknek és a működő test szerveinknek vannak központjai, a haráncsíkolt izomzatnak, hogy felemelem a kezem, a lábam, futni tudok. Az érzőidegeknek is vannak központjai, ezek lejjebb vannak, ezek vannak a talámuszban és a hipotalámuszban. Ezek alatt van a következő lépcső, a nyúltagy, ahol a légzőközpont és a keringési központ van. Utoljára szűnik meg ennek a vérellátása, mert ez van legközelebb a szívhez, a legmesszebb van a homloklebeny. Na most, ha a halál nem egyik pillanatról a másikra következik be, hanem hosszasan, sőt, valaki megindítja az vérkeringést, akkor a meginduló, bimbódzó vérkeringés az agy működés egy részének a határa és a nem működésének a határa területén van. Na most ez milliméterről milliméterre más és más. Az, amit az összes ilyen ember beszámol, annak az alapkérdése az az, megszűnt a tér, és megszűnt az idő. Ez azért van, mert az érző központoknak az a része, ami az úgynevezett mély érzés, az is megszűnik. Ha ön becsukja a szemét, körbeforgatja a fejét, akkor pontosan tudja, hogy itt van a lábam, itt a karom, gyűrű van a kezeme, nem látja, de mégis tudja. Azt is tudja, hogy ül, áll, vagy fekszik. Mert az a mély érző idegek meghozzák a jelzést. Ha megszűnik a mély érző idegeknek a jelzése, elvész az, ami képes jelezni azt, hogy én ülök, állok, megyek, és ezért fogalmaz a legtöbb ember úgy, amikor erről az élményről beszámol, hogy én repültem. Mert megszűnik a földhöz kötöttségem, szabadon tudok közlekedni. Visszafele is tudok menni a szüleim, a nagyszüleim felé. Előre is látok, olyan dolgokat tudok megérezni, amit a másik ember nem érez meg. Érdekes. Azt most, hogy fölébredtem, már nem érzem. Már elmúlt. De olyan dolgokat tudtam, amit elképzelni se tudtam. Na most ez a talámusz és hipotalámusz területének a kiesése. Ez minden egyes ilyen visszatért ember beszámolójában benne van azonosan. A klinikai halálból fölélesztett ember innen tér vissza, és valóban van egy időbeliség abban, hogy a vérkeringés megindul ezekben az agyterületekben.

0: erőteljesen képviseli azt, hogy nem fél a haláltól már. Mire készül ennek fényében, így 91. életévét betöltve, úgymond betelve az élettel, hogy mi várja majd ott az örökké valóságban? Felolvasnék ide egy igét, amikor Jézus azt mondta János evangéliumában: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Mi vár ránk hívő emberként, és hogyan tekint előre?
1: Tulajdonképpen a mondat ugyanaz, mint a János 3:16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye én nem vagyok teológus. Én bibliaolvasó ember vagyok, de nem vagyok biblia tanító ember. Szóval én ezt a magam nyelvén úgy fordítom le, hogy az Úristentől kaptunk egy útlevelet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez az ő oldala. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a másik oldal, az én oldalam, ez a vízum. Meg kell kapjuk a vízumot is, hogy beléphetünk abba az országba. A vízum az, hogyha valaki hisz ő benne, ha elhittem, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm is, akkor kaptam egy belépőt oda. Ő megtette a magáét, kereszthalálon meghalt az Isten fia, és az én dolgom csak annyi, hogy elhiggyem, hogy az én bűneimért is meghalt. Ez a kereszténység lényege tulajdonképpen. Hozzátartozik ehhez az is, hogy amikor én meghaltam, én ugyanúgy átéltem a diafilm sort, mint mások. Nekem is voltak bűneim, és voltak, amit jól esett hallanom. Az első bűn, amit a diafilm bepergetett a szemem elé, még első elemista voltam, az utcánkban lakott egy kis fiúcska, úgy hívták, hogy Gyunk Otto. Mi úgy csúfoltuk őt, hogy Gyunk Otto, Bunk Otto, mert budácska volt. És amikor elmentünk és találkoztunk vele, akkor azonnal elkezdtük. És az első élményem, amit átéltem, hogy elmentem a Gyunk Ottói kapuja előtt, ott állt a kapuhajban Otto, a következő pillanatban én álltam a kapuba, én voltam Gyunk Otto, és elmentek előttem a gyerekek, és nagyon fájt nekem, hogy csúfoltak, és kiperdült a könyv a szememből, és befutottam az udvarra, hogy elsírjam a bánatomat az anyámnak. A bűnlajstromom ezzel kezdődött. 5 éves korom óta nem jutott eszembe ez, addig, amíg a klinikai halálom be nem következett. Az utolsó ítélet nem olyan, ahogy mi képzeljük, hogy azért büntet meg, mert nem mentem el vasárnap a templomba, hogy nem gyóntam, hogy áthágtam az x-edik parancsolatot. Azért büntet meg, aki bennem élt születésem óta, valaki, az ennek a tanúja volt. És ő visszapergette nekem a filmen azokat a sorozatokat, amiért széljeltem magam, ami fájt, amivel másnak fájdalmat okoztam. Másik oldal. Feküdt nálunk az intenzív osztályon egy nagy, jól menő cégnek a gazdasági igazgatója. És amikor mégis meggyógyult, hazament, eljött hozzám a vállalat vezérigazgatója, és megköszönte, hogy a gazdaság igazgatóját visszakapta, és letett az asztalomra egy vastag borítékot. És én azt mondtam neki, hogy köszönöm, jól esett, hogy hozta, de én ezt visszaadom. De gyártottak Nyugat-Németországban egy olyan altatószert, amivel el tudunk altatni az éternél 100-szor gyorsabban gyerekeket, és olyan gyorsan tudjuk felébreszteni is, de igen könnyen meg lehet ölni vele, ha nem tudom, hogy mennyit lélegzett már be. Szükségem volna egy olyan műszerre, ami megmutatja, hogy a gyerek kilégzett levegőjében hány százalék van ebből az altató szerből. Nekem nagyon nagy szükségem volna erre a pénzre, de nem kérem, vegye meg nekem ezt a műszert. 2 héten belül ott volt, és nyugdíjazásom után az igazgatóm azt kérte, hogy maradjak még ott altatóorvosként a kórházba. Azt mondta, a fülorvosi műtőbe menj, mert ott sok gyereket altatnak. Napi 6-7 gyereket altattam, 10 év alatt 10 000 gyerekét, és nem halt meg egy sem. A világ statisztika szerint minden 5 000 gyerek altatásra esik egy haláleset. Amikor meghaltam, akkor az egyik ilyen diapozitív az volt, hogy ott ül velem szembe a vezérigazgató úr, és azt mondja, hogy megveszem. Nem csak a gazdasági igazgatómat kaptam vissza, hanem az Istenbe és az emberbe vetett hitemet is.

Kedves hallgatóink, a korábbi beszélgetésünk folytatását hallhatták dr. Oswald Péter nyugalmazott anesteziológussal, intenzív terápiás osztályvezető főorvossal. Az interjúk meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszio.lutheran.hu rádió menüpontja alatt. Kövessék a lélekhangolót Spotify-on is, a YouTube-on Evangélikus Missziói Központ név alatt találhatják beszélgetéseinket. Az Evangélikus Rádiómissziónak SMS-ben üzenhetnek a 0620 620 36 79-es számon. E-mailt az evmis@lutheran.hu címen fogadunk. Most hallgatóinktól szeretettel búcsúzunk. Erős

0: Kedves hallgatóink, az Ökumené a testvéregyházak fél órája című műsorunkat hallották, amelyben az evangélikus egyház jutott szóhoz.
1: Karitász percek. Köszöntöm hallgatóinkat! Két témával foglalkozunk mai műsorunkban. A tavaszabb veteményezés időszaka, a Caritas évek óta öngondoskodásra hívja a rászoruló családokat. Erről kérdeztük Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyház megyei Caritas igazgatóját.
2: A katolikus Caritas egész évben segít a rászoruló embereken, de tavasszal az egyik legörömtelibb program számunkra az öngondoskodó háztartásoknak a vetőmag programja, amely 2012-ben indult el arra az útra, hogy szeretnénk támogatni és segíteni a rászorulókat olyan formában, hogy ők tegyenek valamit az öngondoskodás felé. Tehát immáron 6. esztendeje minden évben meghirdeti Magyarországon a katolikus Caritas azoknak a családoknak, akik rászorulók, és rendelkeznek kerttel, földterülettel, hogy szívesen segítünk nekik abban, hogyha megművelik a kertet, akkor mi adunk hozzá vetőmagot. 20 féle konyhakerti növényt tartalmaznak az idei vetőmag csomagok, és emellé mi itt az Egri Főegyház megyében még adunk vetőburgonyát, és majd, ha eljön a nyárnak a kezdete, és elérkezik a palántázásnak az ideje, akkor még palántával is fogjuk jutalmazni azokat, akik az öngondoskodás felé ilyen nagy lépést tettek. Az a tapasztalatunk erről a programról, hogy évek alatt gyakorlatilag megsokszorozódott azon családoknak a száma, akik bekapcsolódnak a Caritasnak ebbe a programjába. 254 településen osztunk vetőmagot, közel 4000 családnak, és ezeknek a vetőmagoknak az összértéke az 11 millió forint értékű. Vannak olyan családjaink, akik visszatérő vendégeink, és vannak olyan családok, akik pedig idén először kapcsolódnak be a Caritasnak ebbe a vetőmag program akciójába. Több dolgot tapasztaltunk, először is azt, hogy ennek a programnak a szerkezete miatt gyümölcsöző és jónak mondható a program végrehajtása. A mi számításaink szerint egy olyan 95%-ban teljesítik azok, akik vállalják a kerteknek a megművelését és el is végzik a feladataikat. Ez annak köszönhető, hogy ellenőrizzük magát a programot. Tehát először a Caritas kér valamit, tehát amikor valaki jelentkezik, hogy ő szeretne bekapcsolódni ebbe a programba, mi szívesen és örömmel veszünk minden jelentkezést, de megkérjük, hogy az elhatározását nyomatékosítsa, ami annyit jelent, hogy kezdje el a kertjét előkészíteni. Tehát aki a kertjét fölássa, elkészíti a vetőágyásokat, ott már nem fog az a kísértés megjelenni, hogy a Caritastól kapott vetőmag csomagot esetleg eladja, vagy más dologra fordítja, mint amiről esetleg nagyon sokan panaszkodnak és hallanak az ilyen segélyprogramok alkalmával. Többen megjegyezték, hogy számukra azért gyümölcsöző ez a program, mert a Caritas segítségével felfedezték azt, hogy ha a kertjüket megművelik, és mennél jobban, nagyobb munkával végzik a növényeknek a gondozását, a növények ezt nagyon szépen meghálálják, hiszen egyre nagyobb termés lesz. Több család, akik már évek óta visszatérőek ebben a programban, például már saját pénztárcájukban is takarékoskodnak, és még a Caritastól kapott vetőmagokkal még kiegészítik azt, amit ők félretettek, és saját maguk is vásárolnak. Igazából azt hiszem, hogy a Caritasnak ez az egyik legszimpatikusabb programja, hiszen az öngondoskodás felé, az önfenntartás felé próbálja a Caritas segíteni a magyar családokat.
3: Farkas Tamás. Mi kapcsolatban voltunk ugye a Caritasszal. Hát annyi volt az egész, hogy jöttünk megújítani a papírt, amit hivatalos papírt, és szólt a Krista, hogy van ez a vetőmag program, és jelezte, hogy akkor mi kapunk. Nagyon megörültünk neki, mert sokat számít. Ugye 4 gyerek mellett 3, 8, 10, 14 évesek, úgyhogy a legkisebbre azért van gond, mert kicsi, a naggyal azért, mert nagy, de viszont így legalább a kertben is egy kicsit le tudjuk őket foglalni ezzel, hogy ösztönözzük őket arra, hogy most is, amit kaptunk magot, azt szétválogattuk, hogy ez a tied, elülteted, és akkor ami lesz belőle, azt megesszük. ez sokat számít, mint anyagilag, ugye? Mert ugye nem mindegy, hogy megvesszük a boltba sokszor nem olcsón, vagy kimegyünk és kihúzzuk a földből a répát, vagy leszedjük a borsót.
4: Négy gyermekes családapaként mi a tapasztalata a házi munkába, a kert körüli tevékenységbe, mennyire nehéz a gyerekeket bevonni? Látjuk azt manapság, hogy nagyon nehéz a gyerekek ingerküszöbét bármivel átlépni, pláne hogyha valami, lehet, hogy nagyon sarkosan fogalmazok, hogyha valamilyen hasznos tevékenységbe kell őket bevonni. A legtöbb gyereket ma leköti az internet, vagy az okos kütyük. Az ön gyerekeit mennyire nehéz bevonni a házi munkába?
3: Be lehet őket vonni könnyen, mert szófogadóak, nem arról van szó, hogy nem csinálja. Esetleg, hogyha fáradtak, akkor egy kis hiszti van, hogy most nem akarom csinálni, de igazából ösztönözve vannak, hogy ha ezt megcsinálod, akkor ezt az X dolgot, egy kis gyomlálást, vagy valamit, akkor ő azt megcsinálja, nem arról van szó. Szerintem ők látják azt, amit én is, meg a feleségem is csinálunk, úgymond nap, mint nap, mert már tavaly is csináltuk a kertet, és nem kis kert, sok munka van vele, és sokszor van, hogy oda jön például a lány, és akkor a feleségemnek a kezéből elveszi a szerszámot. Igaz, hogy csak 10 éves, lehet, hogy nem tudja úgy megcsinálni, de oda jön, kivette a kezéből a szerszámot, és megcsinálja. Ez ugyanaz igaz a fiamra is például, hogy apa, mit segítsek, mit csináljunk, menjünk a kertbe. Úgyhogy az, hogy az interneten, telefonon lógnak, az nálunk nem jellemző. Persze, hogyha tehetik, akkor megcsinálják, meg hogyha mennyi játszál, akkor elmegy és játszik, és akkor vagy a telefon nyomkodja, vagy a tévét nézi, vagy nem tanul. Nem az, hogy most mobil, internet, meg ezek a dolgok, hogy lefoglalják őket, mert lefoglalja, de hogyha van más teendője, akkor megcsinálja ház körül munkát, bármit.
4: Térjünk vissza egy picit ide a Caritas tevékenységére. Említette azt, hogy önök is kapcsolatban állnak a Pétervásárhelyi Caritasszal. Miben tudnak önöknek segíteni, vagy miben tudtak az elmúlt időszakban?
3: Nagyon sok mindenben segítenek, mert ugye lehet náluk ugye a ruhát, amit adnak, azt hiszem, hogy 2 havonta. Minden főre a családban egy komplett garnitúra ruhát adnak, ugye ez is sokat számít, pláne 4 gyerek mellett. Plusz mi tavaly szerencsések voltunk, mert kaptunk támogatást erre a lakásfelújítás belső munkákra. Festék, glettanyag, homok, ilyesmi. És mi ezt megkaptuk, és meg is csináltuk, mert ugye kőműves a szakmám is, nem volt nehéz megcsinálni, de közösen megcsináltuk. És abban is a gyerekek is segítettek otthon is, mindenki, úgyhogy nagyon sokban segítenek ilyen téren.
4: Lakatosné Bozó Edit. Több éve bekapcsolódott már a Katolikus Caritas öngondoskodó háztartások nevet viselő programjába. Honnét hallott legelőször erről a lehetőségről, és az elmúlt években mi volt a tapasztalata, mennyiben jelentette ez önnek és a családjának segítséget?
5: Caritason keresztül hallottunk erről a programról, onnan szóltak, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogyha szeretnénk, akkor szívesen adnak. Mivel mi műveljük a kertet, így örömmel vettük, hogy kapunk veteménymagot. Lényegében pénz megtakarítás az egész. Többet tudunk a gyerekekre fordítani ezáltal, mert ugye nem kell veteménymagra kiadni a pénzt, nem kell zöldséget venni. Megoldjuk a télire való savanyúságot, befőtteket a gyümölcsökből is. Ugye uborka, paprika, az mindig terem annyi a kertbe, amennyit el tudunk rakni.
4: Egyedül szoktam művelni a kertet, vagy így családdal, gyerekekkel?
5: Nem egyedül, a párommal és a gyerekekkel, úgyhogy közös munka. Kénytelenek belekapcsolódni.
4: Azért látjuk
5: mind
4: azt...
5: Mint a többi fiatal, szerintem rájuk ragadt azt, hogy azért a kertben nem szívesen megyünk ki, de szüretelni igen, azt szeretnek.
4: Nyilván főleg a fiatalabb generációra, 10 évesek, 20 évesekre jellemző azt, hogy internet, tévé, telefon leköti minden idejüket, amit hagynak nekik a szülők. Mivel lehetne rávenni a fiatalabb generációt, hiszen annyira értékes ez a dolog, hogyha valaki saját magának termelheti meg a kertben. Egyrészt van kertje, van rá lehetősége, hogy megtermelje a mindennapi betevőt, meg nem mindegy az, hogy mennyire vegyszerezett élelmiszer kerül az asztalra. Mivel lehetne rávenni véleménye szerint a gyerekeket, hogy lássák meg ezt az értéket?
5: Hát ez nagyon nehéz, ugye nagyon nagy a kihívás. Látja a többi gyerektől, hogy nem csinálnak semmit szinte, csak hazamegy, és akkor vagy a telefon, vagy az internet előtt üldögél. Talán azzal, hogy látja a különbséget a boltba vett élelmiszer és a kertbe szedett élelmiszer között. tapasztalja ízben. Mert ugye az ő is tudja, hogy amit tavasszal esetleg megveszünk a zöldségesbe, és amit már nyáron a kertből le tud szedni, annak teljesen más az íze. Talán ez az, ami ösztönzi őket mégiscsak, hogy kijöjjönek és segítsenek. Aki nem művel otthon kertet, azt viszont nem tudom, hogy mivel lehetne ott a fiatalokat ösztönözni. Csak a szülő tud rájuk hatni.
1: A hazai aktualitások után most a lengyel menekültügyi migrációs és integrációs alaptevékenységével ismerkedünk meg. Mihail Kozsinovszki Karitász munkatárs előadását Benei Alexandra tolmácsolásában hallják.
6: Az AMIF-val szeretnék kezdeni. Ez a menekültügyi migrációs és integrációs alap, amint azt talán tudjuk, az Európai Bizottságnak köszönhetően és az Európai Uniónak köszönhetően vannak olyan mechanizmusok, amelyek segítségével különböző pénzügyi alapokhoz tudnak hozzáférni olyan civil szervezetek, akik támogatni tudják az integrációját különböző menekülteknek. Nos, rendelkezésemre álló adatok alapján, de egyébként elképzelhető, hogy annak függvényében, hogy honnan nézzük ezeket az adatokat, picit eltérhetnek, de lényeg a lényeg, hogy Lengyelország közel 283 millió eurót költött, míg Magyarország 72,1 millió eurót költött ezekre a célokra. Ezek az allokációk, ezek a kiutalások, ezek azon alapulnak, hogy milyen számban érkeztek, menekültek az adott országba, és hogy az Európai Bizottság az megpróbálja az alapokat megfelelő módon arányosítani és elosztani, ezért ugye ennyit kapott Lengyelország, illetve Magyarország, 283 és 72,1 milliót. Nézzük, hogy kik is azok, akik Lengyelországban ezeket a pénzügyi alapokat kezelik. Minden országban eltérnek ezek a szervezetek, de Lengyelországban ez a belügyminisztérium, illetve a közigazgatásügyi minisztérium Lengyelországban, illetve a családügyi minisztérium és a munkaügyi és szociálpolitikai minisztérium is részt vesz benne, de egyébként a belügyminisztérium azért vesz részt ebben, hiszen nagyon fontosak a biztonsági szempontok is, tehát ugye nyilvánvalóan ennek a minisztériumnak van lehetőség arra, hogy a közbiztonságra is odafigyeljen. Egyébként nagyon fontos, hogy ugye a családügyi minisztérium az, amely elsősorban ezeknek a pénzügyi alapoknak a szétosztásáért felelős, és ugye nyilvánvalóan itt leginkább az integráció az, ami a középpontba kerül. Általánosságban, amit elmondhatunk, az AMIF alapoknak nagyon hálásak vagyunk, hiszen ezek nagyon fontosak Lengyelországban és számos egyéb országban is, hiszen ugye, hogyha ebből a szempontból vizsgáljuk a kérdést, gyakorlatilag el tudtunk kezdeni létrehozni egy olyan szerkezetet, egy olyan struktúrát, amiben szisztematikus módon tudtuk megvalósítani, tudtuk átgondolni, ugyanis segítsünk a migránsoknak általában, és ugye a menekülteknek, és ugye el tudtuk azon is gondolkodni, kik azok, akik belekerülhetnek a pénzügyi alapok támogatottjainak körébe. Tehát az administratív eljárások javítása nagyon fontos volt, ez magában foglalta például a határőrség kapacitásának növelését, illetve fontos volt, hogy az eljárásban részvevő intézmények hogyan működjenek, biztosítva a hatékonyságot. Tehát olyan rendszerek működnek nálunk Lengyelországban, amelyek próbálnak gyakorlatilag a különböző integrációs központokat is üzemeltetni. Ezek a külföldi integrációs központok nyilvánvalóan az integrációért felelnek, és az első naptól fogva, ahogy átlépik a határt ezek az emberek, tehát ezeket az embereket regisztráljuk, és onnantól kezdve gyakorlatilag próbáljuk felmérni, milyen igényeik vannak, miért érkeztek Lengyelországra, és hogyan tudunk segíteni nekik, hogyan tudjuk támogatni őket. Ez a gondolat, ez egyébként már az előző perspektívában, hogy az elmélet modellben is megjelent már, és most már ugye nyilvánvalóan a családügyi minisztérium, a családügyi és szociális minisztérium, ugye gyakorlatilag 49 városban próbálja megvalósítani ezeket a központokat, annak érdekében, hogy ezek a központok egyébként lehetőség szerint ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtsák a menekültek és a migránsok számára. Nos, Lengyelország ugye integrációs stratégiát is megpróbál megvalósítani, illetve egy interkulturális párbeszédet. A stratégia kiemelten fontos, hiszen vannak különböző politikai kérdések, ugye a lakosságnak a polarizációja, hogyan érdemes őket megközelíteni. Ugye fontos az embereknek, hogy érezzék azt, hogy vajon jó szívvel látják őket, vagy sem. Tehát itt mindenképpen fontos egyfajta stratégia kidolgozása és végrehajtása. És itt nyilvánvalóan a migránsok, illetve a menekültek sokszor úgy érezhetik, hogy picit a fejük fölött zajlanak a párbeszédek, de ugye itt fontos megérteni őket, fontos bevonni őket, és egyébként ez a külföldi integrációs központokat már évekkel ezért meg kellett volna nyitni, de gyakorlatilag azért most már azért örülhetünk annak, hogy már 20-valahány központunk van, 27 van a 49-ből. Nos, ugye nagyon fontos, hogy a reintegráció megtörténjen, tehát hogyha aki szeretne, az vissza tudjon térni az otthonába, ugye ezt is mindenféleképpen támogatjuk, és nyilvánvalóan ugye fontos a határőröknek a professzionális támogatása is. Tehát azt gondolom, hogy hatalmas munkát végeztek a Lengyelországban a civil szervezetek ebben a témában, mert folyamatosan gyakorlatilag elsősorban az emberek tiszteletben tartását helyeztük első helyre, és nem a folyamatokat. Tehát gyakorlatilag nagyon fontos az, hogy amikor például a határőrök esetleg elkapják a határátlépőket, akkor is fontos, hogy ezeket az embereket tiszteletben tartsák, és ne ellenkező módon kezeljék őket. Éppen ezért fontos a határőrség professzionális kiképzése annak érdekében, hogy tényleg egyrészt hatékonyan tudjanak fellépni, másrészt viszont tényleg tiszteletben tartsák az embereket. A cél ugye 49 központ létrehozása, 49 integrációs központ létrehozása volt, ugye különböző szolgáltatásokat szeretnénk itt nyújtani, vannak alapvető igények természetesen, de utána az integráció az elsődleges cél. Itt ugye fontosak a lengyel nyelvtanfolyamok, hiszen ez ad lehetőséget az embereknek arra, hogy gyorsabban tudjanak kilépni a munkaerőpiacra, és azért, hogy tudjanak alkalmazkodni a lengyel iskolarendszerhez. Nos, az ukránok, akik Lengyelországba érkeztek, azoknak picit könnyebb egyébként megtanulni a nyelvet, hiszen gyakorlatilag már a kezdet-kezdetén is azért egészen jól megértjük egymást, és tudunk beszélni egymással, de nyilvánvalóan utána azért vannak azért nagyobb kihívások, tehát például amikor Magyarországra vagy Németországba érkeznek ezek a menekültek, akkor ott ugye nagyon jelentős nyelvi különbségek vannak, ott sokkal nehezebb a nyelvi integráció, nyelvi beilleszkedés. Úgyhogy tehát gyakorlatilag a nyelvtanfolyamok voltak ugye mindenképpen az elsődlegesek, hogy a nyelvi korlátokat át lehessen törni. Aztán utána fontos volt, hogy információs tanácsadó pontok létrehozása, jogi segítségnyújtás, foglalkoztatás és legális tartózkodásnak a megoldása, szociális munkások és szakértői tanácsadás, beilleszkedés és orientációs tanfolyamok, gyermekek pszichológiai ellátása, családon belüli erőszak és emberkereskedelem megelőzése. Tehát korábbi tapasztalatok alapján határoztuk meg ezeket a szolgáltatásokat, hogy ezekkel kell kezdeni. Tehát nyilvánvalóan ez nem az összes szolgáltatás, de azt gondoltuk, hogy ugye az AMIF 2021-2027-es programja keretében ezek a legfontosabbak, amelyeket meg kell valósítani, de nyilvánvalóan számos egyéb szolgáltatások is megjelentek. Ilyen volt például, amit szeretném megvalósítani, az az, hogy a családokat hogyan lehet felkészíteni, és az ukrán menekülteket hogyan lehet felkészíteni arra, hogy mi fog történni akkor, amikor befejeződik a háború, és ilyen ott lehetnek például férjek, testvérek, egyéb rokonok, akik esetleg akarnak hozzájuk csatlakozni. Nyilvánvalóan ez is egy kiemelten fontos kérdés lehet egyébként az emberek számára a szociális szempontból, hiszen a veteránok azok nagyon sok stresszt fognak magukkal hozni, különböző problémák jelenhetnek meg náluk, akár pszichés problémák, és ez bizony nagyon komoly kockázati tényező lehet például ahhoz, hogy utána későbbiekben függőség problémáik legyenek. Tehát nyilvánvalóan erre is fel kell készülni, és fel kell készíteni az anyákat, testvéreket, feleségeket, hogy hogyan fogadják ezeket a családtagokat, akik majd a háborúba visszatérnek. Lengyelországban egyébként erre lehetőség van, ez egy olyan program,

0: válaszolni az igényeiket. A környezeti változások vannak, és nagyon sok minden változik, és hogyan lehet adaptálni ehhez a programunkat, hogyan lehet a munkánkat ezekhez a változásokhoz igazítani. Ez egy olyan nagyon fontos kihívás, amivel az ilyen hosszú projektekben mindig találkozunk, hiszen ez is egy 3 éves projekt, amiről beszélünk. És vannak olyan erőfeszítések, amelyeknek nem ugyanolyan a hatása most, mint az elején volt természetesen. Éppen ezért ez a nehézsége a hosszú távú projekteknek. Azonban ugye különböző szervezetekkel, civil szervezetekkel együtt dolgozunk, és ők például rugalmasabbak és könnyebben tudnak alkalmazkodni, és hogy éppen ezért merül fel mindig az, hogy mi változtassunk, hogyan javítsunk. Lengyelországban, a Caritasnál vannak ugye különböző menekült támogató központok, és ezeknek megvan a rendszere arra, hogy heti szinten hogyan tudnak információt cserélni. Folyamatosan munkacsoportokban kommunikálunk egymással, vannak koordinátorok, akik mindig egyeztetnek, elmondják, hogy éppen milyen kihívásokkal szembesülnek. Ez egy olyan dolog, ami kiemelten fontos, mert amikor megosztjuk egymással, más partnerekkel az információkat, akkor megértjük azt, hogy az adott pillanatban milyen igények merülnek fel, és ilyenkor megpróbálunk megfelelő alapokat előteremteni az új igények megválaszolására. Lengyelországban azt tapasztaljuk, hogy például a pszichológiai támogatás rengeteget változott, pontosan azért, mert a háború elején de kevesebb ember érdekelt ez a fajta szolgáltatás, ez a fajta támogatás, tehát nagyon kevesek jelentkeztek, de most már gyakorlatilag vége láthatatlan sorok állnak a pszichológusoknál. Tehát ez például egy olyan tevékenység, amiben mindenképpen foglalkozni kell. Tehát éppen ezért például itt meg kellett változtatnunk a központok struktúráját, és azt, hogy hogyan is dolgozunk a menekültekkel, a menedékesekkel. Tehát a pszichológiai támogatás most már az egyik kulcsfontosságú eleme a támogatásnak, mert a menekült társadalom egyébként most már egyre nyitottabb erre a támogatásra. Kezdetén azt tapasztaltuk, hogy talán a kulturális különbségek miatt is, vagy azért, mert ugye a pszichológiai támogatás máshogy valósult meg Ukrajnában, nem tudom. De lényeg az, hogy most már sokkal többen nyitottak arra, hogy megkapják ezt a támogatást, megosztják a tapasztalataikat, és elmondják, hogy ez valóban segít nekik, és így egyre többen érdeklődnek ezen szolgáltatás iránt, és próbálnak pszichológiai támogatást kapni. A másik dolog az oktatás, a gyermekek oktatás, ami kiemelten fontos. Azt látjuk, hogy az is rengeteget változott. Nyilván változott, hogy a családoknak a stratégiája is. A kezdetén a háború elején mindenki abban gondolkodott, hogy hát 2 hét, 1 hónap múlva, vagy 3 hónap múlva majd haza tudnak térni, aztán 6 hónap múlva már azt gondolták, hogy hát akkor talán 1 évig maradniuk kell, és most a 4. évében jár a háború, és nyilvánvalóan együtt nőnek föl most már a gyerekei más oktatási rendszerekben tanuló gyerekekkel, tehát ugye éppen ezért most egyfajta duális rendszert dolgoztunk ki számukra, duális oktatási rendszert, tehát egyrészt megtartjuk az ukrán rendszert, és emellett megpróbáljuk bevezetni őket, és megpróbáljuk követni, vagy megpróbáljuk követni nyilván a magyar, lengyel, stb. Rendszereket. Ez egy óriási kihívás, és változott az ukrán menekült hozzáállása e tekintetben, és itt egyébként ugye folyamatos igényfelmérésre volt szükség, mindig elemeztük azt, hogy éppen mondjuk 4 hónap, 6 hónap, stb. Után milyen szolgáltatásokra van szükség, melyek azok a szolgáltatások, amelyeket valóban kihasználnak. Ez egyébként csak egy rész, ez a mi tapasztalatunk, de ami a munkacsoportokat illeti, ezeket a saját szervezetünkön kívül is létrehoztak ilyeneket, és ezek azért vannak jelen, mert azt tapasztaltuk, hogy igenis vannak más szervezetek, akik különböző megközelítéseket alkalmaznak a támogatás megvalósítása érdekében, és azt tapasztaltuk, hogy ugye jönnek a különböző változások, amelyeket hozzá kell igazítani a munkánkat, és ezért fontos ez a munkacsoport. És ugye a másik kérdés az, hogy milyen finanszírozási lehetőségek érhetők el. Ugye nyilván van az országnak van stratégiai terve, ami egyébként még az AMIP kezdete előtt fogalmazódott meg, és nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy lehet felhasználni ezeket a finanszírozási lehetőségeket olyan projektekre, amelyek nem feltétlenül illeszkednek hivatalosan a keretekbe. Tehát például a Caritas számára és a Vöröskereszt számára a jogi támogatás az kiemelten fontos, és ugye fontos, hogy az emberek hallathassák a hangjukat. Persze nyilván minden egyes országnak megvannak a maga módszerei arra, hogy hogyan tudnak együttműködni a kormánnyal, és nem minden kormány nyitott arra, hogy meghallgassa a civil szervezeteket, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez megtörténjen, hiszen így tudjuk befolyásolni a munkájukat és a saját munkánkat is, és így tudjuk elérni azt, hogy tényleg minél hathatósabb segítséget tudjunk nyújtani.
1: Kedves hallgatóink, a lengyel menekültügyi migrációs és integrációs alaptevékenységét ismerhettük meg.
2: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
3: 20 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvitelt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérjék, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincz és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagymedence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermekmedencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincz és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal 3. napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Jobbára derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A keleti esre forduló szél a legtöbb helyen mérséklődik, csak néhol fordulhat elő élénk széllökés. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fajzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Rövid műsor ismertetésünk következik. Hamarosan Beszélőkönyvek című műsorunkat hallhatják, ebben Jules Verne a Dunai hajós című regényének 19. részét Koncz Gábor olvassa fel. 20.35-től Szerzetesek fél órája című műsorunkkal jelentkezünk, majd Egymás közt című adásunkat hallhatják, ebben a mesterséges intelligencia kihívásait veszi sorra dr. Szűcs Zoltán, média és digitális pedagógia kutató, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánja. 22 órától hírek, majd Kódex című műsorunkat sugározzuk, ebben dr. Petercsák Tivadar, néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszél az Engré Fertei mesterség kialakulásáról, az elmúlt 3 évszázad során a gyakorlatban megjelenő szervezeti működéséről. 23 órától híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, ezután Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk, ezt követően hallhatnak legközelebb műsorismertetést a napbúcsúztató keretében. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas szombatestét kívánok minden munkatársam nevében, ha tehetik, töltsék velünk.
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 19. részét Koncz Gábor olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.

0: Verne Gyula, a Dunai hajós. Serge Latkó és nyomában Dragos Károly 5 perc alatt az első város széli házakhoz ért. Ruscsukban, bár elég fontos kereskedelmi központ volt, abban az időben nem világították az utcákat, úgyhogy az éjszaka sötétjében a szabálytalanul épült városnak még csak a körvonalait sem lehetett látni. A rakpart szélén roskatak bódék sorakoztak, melyeket raktárnak vagy ivónak használtak. De a két éjszakai látogató most nem gondolt a várossal. Serge Latkó gyors léptekkel haladt, és úgy nézett előre, mintha a sötét éjszakában fénylő csillagot látna maga előtt. Dragos meg olyan megfeszített figyelemmel követte a révkalauzt, hogy nem vette észre azt a két férfit sem, aki most fordult ki az utcából, amelyen ő átment. A két férfi, mihelyt kiért a folyómenti útra, elbúcsúzott egymástól. Egyikük jobbra indult, a folyó mentén lefelé. Jó estét, köszönt bolgár nyelven. Jó estét, felelt a másik, majd balra fordult, és arra ment, amerre Dragos. E hang hallatára a nyomozó összerezzent. Egy pillanatig habozott, és ösztönösen lassított, majd megtorpant. Nem követte tovább Serge Latkót. Megfordult. Egy rendőrtisztnek sok és különböző veleszületett vagy szerzett képességre van szüksége, ha csak nem akar alantas beosztásban megpenészedni. De sok képesség közül a legértékesebb az, hogy tökéletesen emlékezzék mindarra, amit látott és hallott. Dragos Károly minden ilyen képességgel rendelkezett. Halló és látó idegei valóságos felvevőkészülékként működtek, és sem a látottakat, sem a hallottakat soha el nem felejtette, bármilyen hosszú idő telt is el. Egy arcot, amelyet valaha talán csak egy pillanatra látott, vagy egy hangot, amely csak egyetlen egyszer ütötte meg fülét, még hónapok, évek múlva is azonnal felismert. Így volt ezzel a hanggal is. Ez esetben tévedésül annál kevésbé lehetett szó, mert ezt a hangot nem is olyan régen hallotta. Az a hang, amelyet a Pilis-hegység lábánál elterülő tisztáson az éjsötétjében hallott először, most kezébe adta a sokáig hiába keresett vezérfonalat. Akármilyen ragyogó okfejtések születtek is agyában utitársával kapcsolatban, ezek végtére mégiscsak feltevések voltak. De ez a hang most a bizonyosságot jelentette számára. Valószínűség és bizonyosság között nagy a különbség. Itt nincs helye a tétovázásnak, és ezért a nyomozó nem követte tovább Serge Latkót, hanem az új nyomra vetette magát. Jó estét, Ticsa! Szólalt meg Dragos Károly németül, amikor a másik ember közelébe ért. Az megállt, szemét meregette, hogy lásson valamit. Ki szólt hozzám? Én, válaszolt Dragos. De ki az az én? Max Reinhold. Nem ismerem. De én ismerem magát, hallja, hogy a nevén szólítom. Az már igaz, válaszolt Ticsa. Jó szeme lehet magának. Bizony kitűnő. A párbeszéd egy pillanatra megszakadt. Mit akar tőlem? Folytatta kisvártatva Ticsa. Beszélj a karok magával, és még valakivel, válaszol Dragos, csak azért jöttem Ruscsukba. Szóval nem ide valósi? Nem, ma érkeztem. Na maga aztán jó időpontot választott, röhögött Ticsa, aki nyilván a bulgáriai zűrzavarra célzott. Dragos közömbösen legyintett, majd így folytatta. Én Esztergomi vagyok, Ticsa nem felelt. Nem jár talán Esztergomban? Faggatta tovább Dragos. Nem? Hát ez elég furcsa, hiszen olyan közel volt oda. Olyan közel? Visszhangozta Ticsa. Honnan veszi, hogy Esztergom közelében jártam? Hogy honnan, nevetett Dragos Károly. hiszen a Hagenau villa nincs olyan messze Esztergomtól. Ticsa megremegett, de igyekezett továbbra is hegykének látszani. Hagenau villa? Próbálta tréfára fogni a dolgot, de csak hebegett. Azt épp úgy nem ismerem, mint magát, barátom. Ugyan, mondta gúnyos hangon Dragos. Na és a pilisi tisztást ott sem járt. Ticsa hirtelen közelebb lépett, és megragadta a nyomozó karját. Halkabban beszéljen, ajje! Mondta, és most már nem is próbálta izgalmát leplezni. Bolond maga, hogy így kiabál. Nem jár erre senki, felelte Dragos. Mit tudhatja azt maga? Válaszolt Ticsa. Majd megkérdezte, de hát mondja meg már, mit akar. Latkóval akarok beszélni, válaszolt Dragos változatlanul hangosan. Ticsa még jobban megszorította a karját. Csendesebben! Szólt és riadtan nézett körül. Minden áron akasztófára akar minket juttatni? Dragos Károly elnevette magát. De hát hogyan érthetnénk meg egymást, ha ki sem nyitjuk a szánkat? Akkor se szokás az éjszaka kellős közepén csak úgy rákiabálni az emberre, dörmögött Ticsa. Meg aztán vannak dolgok, amikről jobb nem beszélni az utcán. Nem ragaszkodom én ahhoz, hogy az utcán beszéljünk. Menjünk máshova. De hova? Nekem mindegy. Csak van valami kocsmaféle itt a közelben. Igen, van itt egy néhány lépésnyire. Menjünk oda, jó? Bólintott Ticsa, jöjjön utánam. 50 méterrel odébb a két férfi egy kis térre érkezett. Velük szemben egy ablakon át halvány fény szűrődött ki. Ott van, szólt Ticsa. Az ajtón át egyenesen egy szegényes kis vendéglő ivójába léptek. A kihalt teremben mintegy 10 asztal állt a falak mentén. Na, itt jól meg leszünk, szólt Dragos. A kocsmáros a nem remélt vendégek elé sietett. Mit iszunk? Én fizetek, mondta a nyomozó, és a zsebére ütött. Talán egy pohárka rakit? Kérdezte Ticsa. Gyerünk a rakival, na és mit szólna még egy kis boróka pálinkához? Jól van, az is jöhet, helyeselt Ticsa. Dragos a várakozó kocsmáros felé fordult. Szóval megértette, barátom? Gyerünk, egy-kettő, mi alatt a kocsmáros körülöttük sürgött forgott, Dragos jól szemügyre vette, hogy kivel áll szemben. Pillanatok alatt látta, miféle ember ez. Széles vállú, bikanyakú férfi volt, alacsony homlokát mélyen benőtte az őszülő haj. Amolyan vásári, díbírkozó forma, ostoba, faragatlan fráter. Amikor a vendéglős letette az asztalra a két üveget és a poharakat, Ticsa folytatta a beszélgetést, ahol az előbb abba hagyták. Szóval azt mondja, hogy ismer engem? Hát nem hiszi. Meg hogy az esztergomi esetet is ismeri? Azt is. Ott együtt dolgoztunk. Az lehetetlen. Pedig így volt. Ezt aztán nem értem, dünnyögte Ticsa, és erősen törte a fejét, hiszen mi csak 8-an voltunk. Bocsánat, 9-en, minthogy én is ott voltam. Szóval maga is benne lett volna a dologban, kételkedett tovább Ticsa. Igen, a villánál, meg aztán a tisztáson is. A szekérrel is én hajtottam el. Fogellal együtt? Úgy bizony. Ticsa egy pillanatra elgondolkozott. Ez lehetetlen, tiltakozott ezután, hiszen Kaiserlik volt Fogellal. Nem, én voltam, válaszolt Dragos, szemrebbenés nélkül. Kaiserlik ott maradt magukkal. Biztos. Mint ahogyan itt ülök, jelentette ki Dragos. Ticsa, mintha megingott volna. A banditának szemlátomást nem sok jutott, mikor az észt osztogatták. Az előbb nem vette észre, hogy ő maga mondta meg Fogel és Kaiserlik nevét az állítólagos Max Reinoldnak, aztán meg éppen az győzte meg, hogy Max Reinold ismeri ezt a két nevet. Na, Iszunk egy pohárka boróka pálinkát? Kínálgatta Dragos. Miért ne? Válaszolt Ticső. Majd mikor az italt egy hajtásra kihörpintette, így folytatta. Ez igazán furcsa, mormolta, már-már meggyőződve. Először történt volna, hogy egy idegent is beavatunk a dologba. Egyszer csak el kell kezdeni, válaszolt Dragos, s ha már bevettek a bandába, már nem is vagyok idegen. Miféle bandába? Ne köntörfalazzon, barátocskám. Ha én mondom, akkor a dolog rendben van. Mi a csoda van rendben? Hát, hogy én is magukkal tartok. És ki mondta ezt? Latkó.
1: Hallgasson!
0: Örmet rá Ticsa. Már megmondtam, hogy ezt a nevet ne ejtse ki. Igen, az utcán, ellenkezett Dragos, de itt? Se itt, se máshol a városban ne említse, érti? De hát miért? Kérdezte Dragos, mint aki végre jó nyomon van. De Ticsában még mindig maradt egy csepp kételj. Ha bárki kérdezné magától, válaszolt óvatosan, csak annyit mondjon, hogy nem ismeri. Azt látom, hogy maga sokat tud, de nem mindent. Egy ilyen vérrókának, mint én vagyok, nem fog túljárni az eszén. De Ticsa tévedett, mert olyan bajvívóra talált Dragosban, akivel szemben nem állhatta meg a helyét. A vén róka mesterére akadt. A józanság nem volt erős oldala Ticsának, a nyomozó hamarosan észrevette ellenfele páncélzatának ezt a gyenge pontját. Alaposan ki is használta. Állandóan töltött a poharakba, és ezzel teljesen leszerelte a bandita amúgy is gyenge ellenállását. A raki után pár pohár borókapálinkát töltött neki, majd megint raki következett. Az alkohol már kezdte éreztetni hatását. Ticsa szeme zavarossá vált, nyelve botladozott, már nem volt olyan óvatos, és ki ne tudná, milyen síkos lejtő a részegség, és azt, hogy aki inni kezd, egyre szomjasabb lesz. Szóval, arról beszéltünk, folytatta Ticsa nehezen forgó nyelvével, hogy már megbeszélte a dolgot a vezérrel.
2: Megbizony, erősítgette Dragos.
0: Jól van. Derék megbízható fickónak látszol, bökte ki Ticsa, aki a szesz hatása alatt tegezni kezdte a nyomozót. Abfelől nyugodt lehetsz, mondta Dragos, és ő is áttért a tegezésre. De baj van ám, a vezérrel bizony nem találkozhatsz.
2: Miért ne találkozhatnék vele? Ticsa mielőtt válaszolt volna, egymás után két pohár rakit is felhajtott. Amikor kiitta, reket hangon így válaszolt.
0: Elment. A vezér.
2: Nincs rusz csukban, faggatta Dragos csalódottan.
0: Már nincs itt.
2: Szóval itt volt?
0: Éjjel, 4 napja. És most? Most lefelé megy a tenger felé a deregével.
2: És mikor jön vissza?
0: Talán 2 hét múlva.
2: 2 hetes késedelem.
0: Hát, ezt jól kifogtam, kiáltott Dragos. Neked úgy látszik sürgős, hogy beállj közénk.
2: Röhögött Ticsa.
0: Hogy a csodában-e? Én paraszt vagyok, és ott Esztergom mellett egy éjszaka többet kerestem, mint amikor egy éven át túrom a földet. Megjött hozzá a kedved, ugye?
2: Nevetett harsányan Ticsa. Dragos észrevette, hogy Ticsa pohara üres, és gyorsan töltött neki.
0: Hát sose iszunk, pajtás, kiáltotta. Egészségedre? Egészségedre.
2: Visszhangozta Ticsa, és felhajtotta az italt. A nyomozó jó munkát végzett. Most már tudta, hány emberből áll a Dunai banda. 8 tagja van, mint Ticsa mondta. Most már 3-nak, sőt a vezér beleértve 4-nek a nevét ismerte. Azt is megtudta, hogy a tenger felé tartanak, ahol a zsákmányt bizonyára hajóra rakják. Ruszcsuk pedig a főhadiszállásuk. Mire Latkó körülbelül 2 hét múlva visszaérkezik ide, minden intézkedés megtörtént már, hogy azonnal letartóztassák, ha ugyan korábban a Duna torkolatánál nem sikerül elfogni. De maradt még néhány homályos pont is. Dragos úgy gondolta, hogy legalább az egyik pontot tisztázni tudja, ha kihasználja Ticsa részegségét. Mondd csak, kérdezte közömbös hangon egy pillanatnyi hallgatás után, miért mondtad az előbb, hogy ne ejtsem ki Latkó nevét? Ticsa, aki most már teljesen elázott, révetegen bámult a nyomozóra, és a részegember kedélyességével nyújtotta feléje a kezét. Hát csak neked megmondom, mert jó barátom vagy. Igen, bizony, válaszol Dragos, és megszorította a részegember kezét. Testvérem vagy? Igen. Védelem fickó vagy, meg kemény legénynek is nézlek, az is vagyok. Ticsa az üvegek felé pislantott. Na, még egy kis pálinkát? Javasolta. Elfogyott, válaszolta Dragos. A nyomozó látta, hogy társa már olyan részeg, majd lefordul a székről, és ezért süttyomban a földre öntötte az üvegek tartalmának jó részét. De ez sehogy sem tetszett Ticsának, aki keserves képpel vette tudomásul, hogy a boróka pálinka elfogyott.
3: Hát akkor rakic, kunyerált.
2: Na jó, bólintott Dragos Károly, és odatolta a rakis üveget, amelyben még volt pár csepp. De vigyázat, pajtás, nem szabad becsípnünk.
3: Még, hogy én becsípnék, tiltakozott Ticsa, és kiitta, ami még az üvegben volt. Még ha akarnék, se tudnék.
2: Szóval Latkóról beszéltünk, kanyarodott vissza türelmesen Dragos a cél felé vezető útra.
3: Latkóról?
2: Kérdezte Ticsa, aki már nem tudta, miről van szó. Miért nem szabad ezt a nevet említeni? Ticsa kapatosan nevetett.
3: Fúrja az oldalad, ugye öcskös, mert hogy Latkót itt Strigának hívják, hát ezért.
2: Strigának? Ismételte Dragos értetlenül. Miért Strigának?
3: Mert ez az igazi neve a Jámborn. Ahogy téged, na, hogy is hívnak téged?
2: Rajnoldnak.
3: Na, téged Rajnoldnak hívnak, őt meg Strigának. Most már csak érted?
2: De hát Esztergomban, folytatta Dragos,
3: Esztergomban Latkó volt, de Russzsukban Striga.
2: Vágott közbe Ticsa, és ravaszul hunyorított hozzá. Így aztán illaberek,
3: nádak, erek.
2: Azt még csak értette a nyomozó, hogy egy gonosztevő álnéven követi el gaztetteit. De sehogy sem ment a fejébe, hogy miért viseli éppen a Latkó nevet, amelyet a bárkán talált arcképen olvasott. De mégiscsak kell lenni egy valódi Latkónak is, kiáltott fel türelmetlenül Dragos, mint egy összefoglalva azt, amit gondolt.
3: Hát, hogy a csodában lenne, hiszen éppen ez a legszebb az egészben.
2: És ki az? Mi az a Latkó? Kérdezte türelmetlenül Dragos.
3: Egy alávaló, nyomta meg a szót Ticsa.
2: Bántott talán?
3: Engem nem. De Strigát.
2: És mit vét egy Striga ellen?
3: Elvitte az orra elől a nőt. A szép nacsát.
2: Nacsa. De hiszen ugyanez a név állott az arcképen is. Dragos most már biztosan tudta, hogy jó nyomon van, és mohón figyelte Ticsát, aki már nem is kérette magát.
3: Azóta nem valami jó barátok, szerélyezed nekem. Ezért vette fel a nevét, Striga. Van annak esze?
2: Még most sem értem. Miért nem szabad kiejteni a Latkó nevet?
3: mert itt nem jó előazakodni ezzel a névvel, magyarázta Ticsa. Esztergomban, meg máshol tudjuk, hogy kitértsünk alatta, de itt Ruscsukban egy olyan révkalausz féle embert hívnak így, aki a kormány ellen van. Összeesküvés sző a mafra, és a város csak úgy nyüzsög a törököktől.
2: Na és mi történt vele? Kérdezte. Ticsa vállat vont.
3: Eltűnt, mondta. Stéga azt mondja, hogy meghalt.
2: Meghalt?
3: És úgy látszik, hogy ez igaz, mert most Strigáé az asszony.
2: Melyik asszony?
3: Hát az szép nagysa. A neve után az asszonyát is elvette, de nem nagyon tetszik ám a galambomnak. Csak hogy Stiga jól vigyáz rá a deregjén.
0: Dragos most már mindent megértett. Nem közönséges gonosztevő, hanem száműzött hazafi társaságában töltötte hát az elmúlt heteket a bárkám.
2: Micsoda fájdalom marcangolhatja most annak a szerencsétlen embernek a lelkét, amikor annyi keserves megpróbáltatás után végre célhoz ér, és üresen találja otthonát. Feltétlenül utána kell sietnie. Ami pedig a dunai rablóbandát illeti, Dragos most már mindent tudott, és könnyűszerrel elfoghatja az egész társaságot.
1: De meleg van itt,
2: sóhajtozott, mint akivel elbánt a szesz.
3: Meleg bizony, bólintott Ticsa. A rakitól van, dadogta Dragos.
2: Ticsa öklével az asztalra vágott.
3: Te ugyan nem sokat bírsz, pajtás? Tréfálkozott otrombán. Nézd meg engem! Akár újra kezd.
2: Nem tudok veled versenyezni, ismerte be Dragos.
3: Gyenge virágszál vagy? Csúfolódott Ticsa. Na, gyerünk el! Kifelé, ha nincs maradásod.
2: A kocsmáros megkapta a pénzét, és a két vendég kilépett a térre. A levegőváltozás nem tett jót Ticsának. A szabadban még jobban elhatalmasodott rajta a részegség. Dragos maga is megijedt, hogy talán túlzottan leitatta.
3: Mondd csak!
2: A Duna folyásának irányába mutatott. Szóval az a latkó...
3: Melyik latkó?
2: Szóval a révkalauz arra lakik?
3: Nem.
2: Dragos Károly erre a város felé fordult.
3: Arra? Arra sem.
2: Szóval arra felé? Kérdezte, és a Duna folyásával szembe mutatott.
3: Arra, ebegte Ticsa.
2: A nyomozó maga után vonszolt a társát, aki érthetetlen szavakat motyogva hagyta magát húzni. 5 perc múlva megtorpant, imbolyogva állt a lábán.
3: Hát, hogyan mondhatta Stiga, hogy ez a latkó meghalt?
2: Dadogta. Hogy?
3: Nem halt az meg, hiszen van nála valaki.
2: Ticsa pár lépésnyire előre mutatott az ablakra, melynek zsalugáterén átvilágosság vetődött az útra. Dragos az ablakhoz lépett. A zsalugáter egyik nyílásán át Ticsával együtt benézett a házba. Meglehetősen kicsi, de csinosan berendezett szobát pillantott meg. A felforgatott bútorok és rajtuk a vastag porréteg arra vallott, hogy a szobában dulakodtak, de most már jó ideje senki sem járt benne. A szoba közepén nagy asztal állott, most egy gondolatokba merült férfi könyökölt rá. Újai görcsösen markolták zilált haját, látszott, hogy lelkét nagy fájdalom marcangolja. A férfi szeméből nagy könycseppek peregtek alá. Dragos Károly valóban utitársát ismerte fel ebben a férfiban. de nem csak ő ismerte meg a kétségbe esetten töprengő embert.
3: Ő az,
2: mormolta Ticsa, és keményen küzdött részegsége ellen.
3: Ő? Igen, Latko.
2: Ticsa végig simította az arcát keze fejével, és kicsit magához tért.
3: Szóval nem halt meg a gyalázatos, mormolta fogai között, de majd lesz rá gondom. A töröktől szép pénzt kapok a bőréért. Hát még Striga, hogy megörül majd. Nem mozdul innen, pajtás? Mondta Dragosnak. Üsd le, ha el akarna menni. Hív segítséget, ha egyedül nem bízsz vele. Én szaladok rendőrért.
2: Ticsa válasz sem várva elrohant. Már nem is nagyon tántorgott, a nagy izgalomtól egészen magához tért. A nyomozó, mihelyt egyedül maradt, belépett a házba. Serge Latko meg sem moccant. Dragos Károly a vállára tette a kezét. A szerencsétlen ember felemelte a fejét. Gondolatai azonban még mindig távol jártak, és révetek tekintete azt mutatta, hogy nem ismerte fel Dragost, aki most csak egyetlen szót szólt. Nacsa. Serge Latko felpattant. Pillantását kérdően szegezte Dragosra.
1: Jöjjön velem, mondta a nyomozó. Siessünk.

0: kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 19. részét Koncz Gábor előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott adásunkat 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Szerzetesek fél órája.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban a ciszterci nővérek kismarosi rendházába látogatunk. Jékel Bernadett, Kernács Henriett, Kis Ildikó és Csizmazia darab nővérekkel Pap Ildikó kolléganőm beszélget.
3: Évente kétszer lelki gyakorlatot tartanak, viszont a lelki gyakorlaton kívül van lehetőség önöknél néhány napot eltölteni.
4: A vendégfogadás nálunk vagy egyéni elcsendesedést jelent, bekapcsolódva a szentmisébe és az imádságokba, vagy pedig, ha csoporttal jönnek, de lehet így egyénileg vezetett lelki kísérést is vállalni, akkor a lelki vezető és a lelki gyakorlatozó az együtt érkezik, és nálunk kapnak szállást, étkezést, illetve ott lehet, ez egy nagyon szép hely, a Dunakanyar, szemben Visegráddal, pihentető egy séta vagy egy túra, közel van a Dunapart. Mindez ugye beleillik abba a gondolatmenetbe, hogy az Úristennek a világa az mennyire szép és gyönyörködtető tud lenni, és megpihentető is, illetve felfedezteti velünk ezeket az általa alkotott szép, jó és igaz értékeket. Tehát egyénileg, csoportosan is lehet jönni. Úgyhogy a lelki gyakorlatot azt egy atya tartja, és a csoport, ez egy zárt csoport, de megnyílik egy-egy imádság szentmise alkalmával a nővérek felé.
3: Most itt a közösség 4 tagjával beszélgetek, de azért itt felmerül bennem a kérdés, hogy lapozgatva egy kis szóróanyagot, amiben tényleg benne van az, hogy gyakorlatilag az összes földrészen, Afrika, Észak-Amerika, Ázsiában jelen vannak a ciszterci család tagjai, és így módon lát, hogy a ciszterci nővérek is Magyarországon, Kismaroson kívül van más olyan település, ahol jelen vannak?
4: Egyénileg vannak a monostorok, nem összeköttetésben, Érdem élnek a ciszterci nővérek.
3: Nálunk hazánkban hány tagja van a közösségnek?
4: Arról nincsen tájékozottságunk, hogy az érdi nővérek mennyien vannak. Körülbelül hasonlóan 15-en vagyunk mi, ők is körülbelül ilyen létszámmal élnek.
3: A legfiatalabb taghoz fordulok itt akkor a kérdésem első részével, hogy én azt látom, tapasztalom, hogy ma a fiatalok nagyon nehezen tudnak elköteleződni, legyen szó bármiről, akár a családi élet hivatásáról is. Egy szerzetes közösség ma például az ön számára hogyan volt hívogató, és mi az, ami megfogta ebben a közösségben? Jól gondolom, hogy a közösségnek az egyik legfiatalabb tagja?
5: Igen, konkrétan a legfiatalabb tagja jelenleg én vagyok. Biztos, hogy igen, összetett a kérdés, mert viszonylag sokat mozgok most fiatalok körében, meg egyetemre járok, ezért én is érzékelem ezt, hogy nagyon nehéz az elköteleződés, de ugyanakkor érzem azt is, vagy érezzük szerintem, mert mindannyian érezzük azt is, hogy van egy vágy ma a fiatalokban, hogy valahova kötődjenek, valahova tudjanak kapcsolódni, ami biztos, mert ma már minden bizonytalan, minden változik, akár ha a közösségi médiát nézzük, akkor szinte percenként változnak a divatok, de legalábbis naponta, és ez nagyon sok bizonytalanságot okoz, ami ma egy fiatalnak szinte szerintem sokkoló. Bizonyos szempontból, még ha nem is így éli meg, vagy tudatosan nem is így éli meg, és keresik ezeket a biztos pontokat, amiket akár baráti körökben, akár egyéb kapcsolatokban próbálnak megélni, vagy kapcsolódni, és ezek nem biztos, hogy olyan stabilak, mint amennyire elsőre tűnnek, akár a barátságok, akár ezek a közösségek, amikhez így lehet, hogy nem is fizikailag, csak mondjuk számítógépen, telefonon keresztül közösségi médiában kapcsolódnak, tehát hogy valahol ez a bizonytalanság és a biztonság hiánya valahogy nagyon-nagyon erős ma szerintem, így a fiatalok vagy a fiatalabbak szemüvegén keresztül nézve a világot, és ezért sokan, hogyha kapnak egy olyan impulzust, vagy kapnak egy olyan tapasztalatot, ami konkrét, ami mondjuk az Istenhez kapcsolódik, de ha tudunk egy ilyen csatorna lenni feléjük, hogy ott van az Isten, aki egy biztos pont, akkor ez ma szerintem egy nagyon nagy lehetőséget rejt magában, hogy valahogy ezt a fiataloknak közvetíteni, és valahogy mi is próbálkozunk ezzel, hogy akár különböző programokkal bekapcsolódni, hogy eljöjjenek, meglássák, hogy van egy ilyen része is az életnek, ami nem biztos, hogy az, hogy ő szerzetes lesz, vagy pap lesz, ha adott esetben fiúról van szó, de hogy lehet így is élni az életet, hogy kapcsolódunk az Istenhez, aki egy biztos pont is. Szerintem ez egy majd nagyon nagy feladata lenne az egyháznak, hogy ezeket a fiatalokat megszólítsa, akik ebbe a bizonytalanságban élnek benne gyakorlatilag is.
6: Na itt állnék meg egy pillanatra, és bocsánat, és ne felejts el, amit szeretne mondani. Igen, ez egy óriási feladata az egyháznak, hogy megszólítsa a fiatalokat, de pont azok miatt, amiket megemlített, a különböző médiumok sokasága, ezer felé ágazó, szövevényes pókhálója között, a Jóisten csendben, halkan, finoman áll oda minden egyes ember mellé. Kérdés azt, hogy meghalljuk-e, hogy ő itt áll mellettünk, velünk, a szívünkben, és észrevesszük-e ezeket a jeleket. Az egyház és akár a ciszterci nővérek mennyire tudja hallatni a hangját, megmutatni az értékeit, a színeit, hogyan, milyen csatornákon tud eljutni a fiatalokhoz?
5: Ezen mi is nagyon sokat gondolkozunk, így közösségileg is szerintem, hogy milyen fórumokat nyissunk meg magunk részéről is a fiatalok felé, hogy mi az, amiben még belemenjünk, akár közösségi média, mert mi nem használunk Facebookot, és tudom, hogy a Facebookot ma már nem a fiatalok használják elsősorban, de hogy ez mindig egy állandó kérdés, hogy tényleg kell-e azokra a felületekre konkrétan oda menni, ahol ők vannak, vagy pont az a feladatunk, hogy lehívjuk őket róla, és úgy álljunk oda melléjük, hogy nem csak azon van élet, sőt, az élet azon túl van. Tehát ez egy állandó keresés a részünkről is, és még nem tartunk ott, hogy ebbe beleálljunk így feltétlenül. Ami így a saját életemen keresztül is egy jó tapasztalat, hogy igen, az Isten csendben szól, de hogy embereken keresztül, és hogy mindig kapunk magunk mellé valakit, ha tudunk figyelni, és tudjuk elhinni, hogy ez a másik szeretne nekünk jót, vagy nem rosszat szeretne, és tovább segíteni szeretne, akkor ez egy jó lehetőség. Tehát, hogy ma szerintem nagyon nagy az igény az olyan emberekre, az olyan közösségekre, akikben tudnak bízni a fiatalok, vagy tudnak rájuk hagyatkozni, hogy az ő életében van valami, ami olyan igazi. Tehát, hogy van egy valami aranyfedezet, ami nem tudom még, hogy micsoda, de hogy merek benne bízni. És ez volt az, ami engem is tovább segített, hogy mindig volt egy-egy ilyen ember, aki azt mondta, hogy na, tehát ezt tudod-e jobban, vagy tudod máshogy, vagy gyerünk itt tovább erre, szerintem erre neked jó lesz akár. Én ciszterci iskolába jártam, és ezt is egy olyan embernek köszönhetem, aki nem abban segített, hogy hát neked oda kéne menni, hanem segített mondjuk úgy felkészülni egy felvételire, hogy én oda bekerülhessek. Tehát, hogy észrevenni ezeket a kis tovább segítőket és bizalommal beleállni, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ma is. És ez meg nem megy csak az interneten keresztül, hogy én, mert lehet, hogy írhatok neki szépeket, meg jókat, de nem lesz mögötte arc. És ott ő is írhat mellé szépeket és jókat, szóval, hogy valahogy szerintem inkább ez a jobb út, vagy én fiatalként ezt élem meg, hogy inkább a személyes kapcsolatot valahogy elősegíteni, és lehet, hogy ezért nekünk kell kimenni valahova, és elmondani, hogy mikik vagyunk, hogy lehet hozzánk jönni, vagy különböző programokra meghívni a fiatalokat, hogy keresed a helyed, akkor gyere el, és imádkozzunk együtt, vagy dolgozzunk együtt. Vannak például mostanában ezek az 50 órás közösségi munkák a gimnáziumokban. Például erre adunk lehetőséget, hogy akkor lehet hozzánk jönni, együtt dolgozni egy napra, vagy akár csak egy hétvégére, ahol nem az a cél, hogy most téged behalásszunk magunkhoz, hanem ebbe a környezetbe, valahol az Istennel átitatott légkörbe valahogy bekapcsolódva egy kis ízt kapjon, és lehet, hogy ez az íz, ez utána vágyat is ad az Isten felé még jobban. Tehát, hogy mi ilyen utakon próbálkozunk elérni a fiatalokat, azokkal az eszközökkel, amik mi is vagyunk, amik nekünk is vannak, és amikkel mi is tudunk azonosulni. És ez nem jelenti azt, hogy nem kell kilépnünk a magunk kényelméből, tehát akár egy ilyen munka lehetőséget megszervezni, ez nyilván háttérben sok előkészületet meg egyebet igényel. És jó felkészülni arra, szerintem, meg szerintünk is ezzel is próbálkozunk, hogy megérteni, hogy miben vannak ma a fiatalok, hogy tényleg ez a generáció, ami az enyém vagy az utánam lévő, ők hogyan gondolkoznak, mi az, ami nekik segítség, tehát ebben is így közösségileg próbálunk mindig napra készek lenni, vagy legalábbis hát felkészülni arra, hogy akik jönnek hozzánk, ők kik és milyenek általánosságban, és utána meg beszélgetni velük, hogy ők kik és hol vannak konkrétságában. Talán ez most egy ilyen nekünk is keresés, és most ebben a keresési folyamatban benne vagyunk, hogy ezt hogy lehet jól. De elsősorban nem az a feladatunk talán, amit itt többször megfogalmazunk, hogy létszámot növeljünk magunknál, hanem hogy az Istenhez vezessük el a fiatalokat, vagy azokat, akik hozzánk betévednek.
6: Az pedig már gyakorlatilag mindegy, hogy ebből lesz-e hivatás, vagy nem, hanem az a fontos, hogy a jó Istennel együtt élje az életét az adott fiatal. Részben már a megújulásra válaszoltunk.
7: Hát hogyha az igazi mélységbe tudjuk vezetni az embereket, a fiatalokat, akkor mindenképp abba segítjük őt, hogy megtalálja a saját helyét a világban, a saját feladatát, küldetését. Bármilyen út, ez mindenki számára egyedi. Hogy egyedülek vagyunk mindannyian, de mindenképp egy, ha az Úristenre rátalál az ember, és őszintén keresi őt, és szeretné megosztani vele az életét, behívni az életébe az Istent, akkor mindenképp meg fogja kapni azokat a jelzéseket, ami elvezeti őt a küldetéséhez ebben a világban, és elvezeti önmagához ezen az úton. A megújulás annyira hozzátartozik szorosan az emberi élethez, a természetben is látjuk ezt az állandó megújulást évről évre. Szükségünk van erre a megújulásra, pont azért, mert az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett, és az ő végtelenségére hív meg minket. Ez a megtérés azt is jelenti, hogy a mi emberi szűkösségünkből és beszűkülési lehetőségünkből, akár egyénileg, akár egy közösség életében is jelen lehet ez a magára zárulás, magára szűkülés. Ebből leszünk állandóan újra és újra kihívva és meghívva arra, hogy szüntelenül tudjunk növekedni, mélyülni az Istennek a dimenziójára, az ő végtelen gazdagságára, tágasságára a mi szűkösségünkből. Néha visszalépve, de mindig arra meghívva, hogy előre tágulva feléje növekedjünk.
4: Megújulás, ez nem mindig egy látványos folyamat. Mi ciszterci nővérként nem a szerzetességnek a hármas fogadalmát tesszük le, ami a tisztaság, szegénység és az engedelmesség, hanem a mint halálig tartó megtérésre. És ha úgy vesszük, most éppen nagybőjt idején vagyunk, de ha úgy vesszük, a megtérés az egy megújulás. Ez mondom, nem mindig látványos, de van, amikor igen. És igazából ehhez az Isten szavának a hallgatása, akár így a saját életünkben a Lectio Divina, a Szentírásnak a szívvel történő, értő, odahallgató olvasása, akár pedig éppen a mindennapi életnek a realitásában való kreatív részvétel, az, ami formáló. Mindenen keresztül, minden csatornán keresztül, akár gyakorlati, akár ima élet csatornáin keresztül be tud jutni a szívünkbe az Úristennek a hívása. És ez átalakító. Az Isten igéje az valóban egy olyan szó, egy olyan éles kard, ami áthatol mindenen, akár nagyon gyakorlatin, akár pedig lelkin. Tehát a megújulást az pontosan az élet kihívásaira való válaszadás, így azokon a területeken, amiről beszéltünk a médiákon keresztül, vagy az emberek megszólíthatóságán keresztül, mert ez egy küzdelem. Mert nem csak az Úristen szól, hanem az ellenfél is szól, aki pont ugyanezeken a csatornákon férkőzik be az életbe, és viszi rossz irányba, vagy viheti rossz irányba az embert. Tehát ennek a küzdelemnek mindenki részese, csak nem mindenkiben tudatosul, vagy nem mindenki veszi észre, hogy az ellenoldal most jobban belépett a médián keresztül, vagy a bármin keresztül, és ebben kell megújulni, de azt hiszem mindannyiunknak ebben a szemléletben, hogy készek legyünk az Úristen hívásait meghallani, akármilyen furcsa körülmények között, vagy akármilyen nagy csöndben is. És ehhez egy belső éberség, amivel meghalljuk az ő szavát, és amiben meglépjük az emberek felé, egymás felé azokat a lépéseket, ami nagyon gyakorlati, nagyon szembetűnően nem a vallási élethez köthető, de mégis az Úristen jelzése. Mert nálunk a gyümölcsfeldolgozás sem volt tervben, hanem akkoriban, már úgy több mint 20 évvel ezelőtt, az a vidék az egy ilyen bogyós gyümölcs termesztő, málna termesztő vidék volt, és akkoriban kezdődött el az, hogy nem vették át a kis termelőktől a gyümölcsöket, vagy nagyon olcsón. És az ő családjaik nem tudtak megélni ebből, és becsöngettek, mivel a nővérek vettek már tőlük gyümölcsöt, hogy de csak ugyan maguk hasznára, vagy hát elrakni télire, meg a vendégeknek, hogy nem tudnának-e többet venni, mert ő ki fogja vágni így a málnást, mint ahogy sajnos ki is vágták és eladták, mert a fiatalok már nem tudtak megélni belőle. Ki fogják vágni a málnást, mert nem él meg a családjuk. És akkor ültünk legondolkozni, hogy ez az Úristen hívása-e. Mi nem vagyunk egy kiskereskedelmi irányultságúak, hogy elkészítsünk valamit és abból éljünk, de ha ezek a családok ebből élnek, akkor tudunk nekik azzal segíteni, hogy fölvásároljuk a gyümölcseiket olyan áron, ami értelmes, és meg tudnak belőle élni, és elkészítjük lekvárnak, és akkor így indult.
8: Covid előtt nagyon sokat jártunk vásárba, külföldre is, Németországba, Ausztriába. Most egy picit visszafogtuk, és évente kétszer elmegyünk Heiligenkreuzba, az szintén egy ciszterci közösség, és ott szoktunk árusítani, illetve Németországba rendszeresen megyünk Altöttingbe, az egy szűzanyag egy hely. Igaz, hogy ez egy városi kezdeményezésű vásár, de szerzetesi vásár, tehát nagyon sok szerzetes közösség megjelenik, és maguk árusítják a termékeiket.
6: A közösségről nagyon sokat beszéltünk. Nyilván arra most így nincs időnk, hogy egyesével mindenkinek a saját személyes hivatás történetét sorra vegyük, és azt kibontsuk a hallgatók elé, nyilván ami megosztható és ami publikus. De mit jelent akár egy-két éve tartó, akár több évtizede ehhez a közösséghez, a ciszterci nővérek közösségéhez való tartozás? Mit ad ez a közösség?
4: A közösséghez tartozás az igazából az életünknek a kölcsönös elvállalása, az együttélés mindennapjainak az elvállalása, úgy, ahogyan vagyunk jó és rossz tulajdonságainkkal együtt, úgy, ahogyan az Úristen szeret minket igazságban és irgalommal. Ez azt jelenti számunkra, hogy minden, ami jó, egy-egy emberben, egy-egy nővérben, egy közösségi tagban, és minden, ami nem jó, az felszínre kerül az életünk folyamán, és erre úgy tudunk rátekinteni, hogy nem tusoljuk el, úgymond. Nem menekülünk el sem önmagunk, sem a másiknak a hiányosságai elől, és pont ez a megtérés lényege, hogy a szeretetben szembe tudunk nézni a hiányosságainkkal, egymás hiányosságaival, és irgalmat tudunk adni egymásnak és önmagunknak is napról napra. És az Úristen is ezt teszi velünk. Ő látja minden hiányunkat, és ezzel együtt szeret minket. És ez az igazság, ez nagyon hiányzik a mai

0: És ha mi nem adjuk oda az életünket egymásért, akkor Krisztus barátságából is kilépünk, de a közösségi élet az ennek a területe, ennek a megélt szeretett kapcsolatnak Krisztussal és az embertársal.
1: Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe, nem mi választottuk egymást, és ha úgy nézzük emberi oldalról, akkor ez egy egyszerű emberi közösség, és valaki ezt úgy fejezte ki, hogy ahol ennyi nő együtt él, akkor ennek a helyzetnek naponta többször is fel kellene robbannia. És hogy ez mégsem így történik, ezt mutatja az Úristennek a hívását és az ő jelenlétét a közösségünkben. Tehát, hogy isteni eredetű a közösség. Ugyanakkor emberi oldalról jellemző ez az egymáshoz csiszolódás. Ez a közös élet lefaragja rólunk azokat az érdességeket, kiálló dolgokat, amik akadályozzák a közösségnek az egységét. És még egy gondolat, mi a közösségnek a hivatása az, hogy a mennyországot lehívjuk egymás számára, a világ számára, ezért is imádkozunk az egész emberiségért, és úgy érezzük, hogy felelősségünk az üdvösségnek a közvetítése minden ember számára. És ilyen szempontból az imádságunk olyan, mint egy elvállalt őrállás az egész emberiségért, meg a világért.
2: A közösségi élet számomra is egy olyan ajándék, amiben mindig tovább hív az Úristen. Tehát ez egy olyan csatornát kapunk a közösségen keresztül, ami állandóan így kapcsolódva a megújuláshoz is tovább hív minket, akár a testvérem a közösségben, akár az elöljárón keresztül. Minden nap jönnek olyan új meghívások, amikből lehet, hogy akkor még nem is tűnik olyan jónak, vagy nem értem az egészet, de most már néhány éve csatlakozva a közösséghez, valahogy mindegyik egy ilyen visszatekintve valahogy egy kisebb csoda az ember életében, és ezt nagyon jó így rátekinteni akár az életünkre, akár egy-egy napunkra, hogy ebben ma történt valami, amire az Úristen hívott meg, és ennek valahol helye van az ő tervében. Hogyha nem így éljük az életünket, vagy nem így tekintünk egy napunkra, akkor kifolyik a kezünkből. Akkor valahogy nem volt értelme az egésznek, de ha legalább utólag rá tudok nézni arra, vagy rá tudok úgy tekinteni, hogy ebben most mi volt az, amire az Úristen hívott engem, és mi volt az, amit én szerettem volna nagyon, és megvalósítottam, akkor valahogy úgy kirajzolódik egy olyan út, ami nem az enyém, hanem az Istené, mert én magamtól ez biztos, hogy így nem tudnám megcsinálni. Én magamtól ez biztos, hogy így nem tudtam volna elképzelni, és hogy ebben a közösség egy nagyon sok szerepet játszik így, akár vezetésben, akár az, hogy mi együtt vagyunk, és együtt tudunk menni ezen az úton, és egymást tudjuk támogatni. Ez szerintem egy nagyon nagy ajándék, és ebből születnek meg azok a csodák, amikről így már a beszélgetés folyamán többször szó esett.
3: Arról, hogy mit ad a közösségünk számomra, a közös életünk, egyrészt megismerhetem a közös életünkön keresztül az Istent, aki egy személy és aki egy állandó jelenlét, ugyanakkor megismerhetem a közös életünkön, a testvéreimen keresztül önmagamat a magam törékenységével, de a gazdagságával is. Úgy ismerhetem meg magamat, mint akit minden törékenységével és lehetőségével együtt végtelenül szeretnek, ingyenesen szeretnek. Belegyökerezhessek ebbe az örök szeretetbe, és ahogy a megújulásról mondtam, engedni tudjam azt folyamatosan, állandóan, hogy kihívjon, kiléphessek a szűkösségemből az ő tágasságára, megnyílhassak, és hogy a testvéreimet és magunkon kívül másokat is abban segíthessünk, hogy ők is kimerjenek lépni egyre inkább az Úristen tágasságába, és hogy aztán közösen a közös életünkkel tanúságot tudjunk tenni mások számára is arról, hogy ki az, aki egyedül igazán boldoggá tud tenni minden embert.
4: A ciszterci nővérek kismarosi rendházának mindennapjairól Éke Bernadett, Kernács Henriett, Kis Ildikó és Csizmazia darab nővérekkel Pap Ildikó kolléganőm beszélgetett.

0: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
1: 21 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvitelt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérik, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az Egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az Egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincé és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagymedence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermekmedencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincé és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal 3. napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Jobbára derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A keleti-esre forduló szél a legtöbb helyen mérséklődik, csak néhol fordulhat elő élénk széllökés. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fajzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a mesterséges intelligencia kihívásait veszi sorra dr. Szűcs Zoltán, média és digitális pedagógia kutató, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánja. Tartsanak velünk!
2: Hasonlóképpen fontos technológiáról már beszéltünk, a közösségi médiáról, de én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia még ennél is jelentősebb változásokat fog hozni, és mindenképpen fontos, hogy megnézzük, hogy melyek azok. Az előadásomnak a címe Ígéretek és kockázatok között, ugye Ferenc pápának egy nagyon világos, nagyon tagolt, és igazából akár egy útmutatóként is felfogható levelén alapszik, emellett pedig a saját és a pedagógiai gyakorlatot is beépítettem. Kérem szépen, hogy az előadásomra készülve mi más tettem volna, mint hogy tegnap este megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, hogyha előadást kell tartanom, akkor hogyan is készüljek és öltözzek fel. És hát a rendszert úgy programoztam, hogy én egy egyetemi oktató férfi vagyok, egyházi és oktatási vezetőknek fogok előadást tartani, hogyan öltözzek föl. Azt írja a rendszer, hogy sötétkék, szürke vagy barna színű jószabású öltönykel, nadrággal és zakóval, fehér ink, nyakkendő, konzervatív színű, és hát jól illeszkedjen a testalkatomhoz, beszéljek magabiztosan és érthetően, ez talán megvan, tartsam a szemkontaktust, én ezt szoktam csinálni, ne használjak túl sok szakzsargont, ne térjek el a témától, személyes jellegű kérdéseket semmiképpen se alkalmazzak, ne tegyek fel a hallgatóságnak semmi olyan kérdést, ami kellemetlen helyzetbe hozza őket, túl bonyolultak ne legyenek a kérdések, és fontos, hogy az előadó professzionális benyomást keltsen. Ezt is mondtam, hogy hogy tudnék úgy tűnni, mint aki érti a dolgát, és hát azért nagyon nem segített általánosságban, de azért adott tippeket, tehát ez egy picit megerősített, abban kivéve ugye az öltönnek a színét. De hát miért is övezi olyan nagy hírverés a mesterséges intelligenciát? Lépten nyomon hallunk róla. Amikor én elkezdtem tanulni, vezetni, akkor egy kispolcként tanultam, az még egy élmény alapú autó volt, ugye? Tehát az azt jel, és a tudásunkat is meg tudtuk villantani, fölismertük a hibáit, tudjuk szigetelőszalaggal, egy dróttal, akkor még nem volt VD40-es, talán ezt mondhatom, hogy csodákra volt képes egy kezdő sofőr is. Jobbról pedig egy ennél sokkal kényelmesebb autó, azért hoztam saját példaként, mert ugye itt már igazából minden a kényelmünket szolgálja, de már alig értünk hozzá, és amikor az ember egy ilyen autóval kihajt a szalomból, vagy a használt autó kereskedőtől, akkor a lelkére kötik, hogy csak üzemanyagot tankoljon abból, és megfelelőt is valami ablakmosó folyadékot, ami a szezonnak megfelel, és semmi máshoz legyen szíves nem nyúlni, ugye? Tehát nem nyúlni, a gép majd mindent megcsinál, nem is kell értenünk hozzá, és elérünk is vele célba. Tehát elérünk vele célba, az élmény alapú autóval kell tudni környéken a kempingek, és ugye amikor Nagybecskerekről indultam, Hajdúszoboszlóra, mindig volt egy pont, ahol megadta magát, és ilyenkor az emberi interakció elkezdett működni, találtunk egy kempinget, egy szerelőt, és valami történt másnapig, most ugye jobbról arról szól, hogy mi bezárkozunk, és egy gép instruál minket, hogy tudunk eljutni a célpontunkig, lehetőleg úgy, hogy senkivel ne kelljen beszélnünk, ugye? Tehát ez egy ilyen rendszer, de elérünk a célunkig. Az a lényege, hogy A-ból B-be el fog vinni, de nem mindegy, hogy hogyan. És a mesterséges intelligencia is így kapcsolódik a digitalizációhoz, hogy nem mindegy, hogy hogyan automatizálja, vagy adott esetben optimalizálja, vagy nehezíti a folyamatainkat. Mi más tettem volna, mint megkérdeztem megint a gépet, de majd lesz olyan, ami saját tudásom is, ugye, mi a mesterséges intelligencia, mert kíváncsi voltam rá, hogyan definiálja önmagát, és amint láttuk, teljesen világosan, struktúrált válaszokban ad nekünk inputokat, gépi tanulásra épül, a tudatosságra és az értelemre, legalábbis ezt állítja magától. És hát kérem szépen, anélkül, hogy belemennénk a részletekbe, ugye nagyon sok elmélet létezik, az egyik azt mondja, hogyha egy rendszer úgy működik, mint hogyha másik lenne, akkor előbb vagy utóbb elhisszük, hogy az, hiszen értelmes, struktúrált válaszokat ad. Mit kérdeztem? Először is kértem, hogy legyen tömör, segítsen megérteni a mesterséges intelligenciának a fogalmát egyszerű kifejezésekkel. ugyanis nem programozók azok, akik használják, és nem is kell azzá válnunk. Hát, hogyha megnézzük a televízióban, akkor vannak ilyen versenyek, ahol nem tudom, 60-80 kört kell megtenni hihetetlenül nagy sebességgel. Olyan emberek, akik úgy nagyjából értik az autó működését, de már nem szerelik, viszont hihetetlenül jól irányítják. És kérem szépen, azt is kértem, hogy majd az áttörésekről beszéljen, és a ChatGPT-nek a képkészítőjét pedig arra, hogy egy utopisztikus képet fessen arról, hogyan fog a társadalom kinézni a mesterséges intelligencia hatására, és ő egy ilyet festett. Van itt egy mindent látó szem is, ugye, illetve hát nagyon-nagyon formalizált emberek, akik valamilyen készüléket tartanak a kezükben. Ez a fénykép nem létezik, ez a kép nem létezik. A mesterséges intelligencia így képzeli el a jövőt adott inputok alapján, és bármit meg fog nekünk rajzolni. Tehát mi történik? Egy adott feladatot el fog végezni, de majd kitérünk rá, hogy hogyan. Hol találkozunk a mesterséges intelligenciával, az önvezető autóktól, át a mezőgazdaságon, keresztül a porszívókig. Van, ahová valószínűleg felesleges betenni, de azért most nem csak egy nagy hype-ját érjük, hanem igazából minden egyes rendszerben benne lesz a mesterséges intelligencia. Olyan világban élünk, és ez nem ijeszgetés, de olyan világban élünk, ahol egyre kevésbé fogjuk a technológiai rendszereknek a működését megérteni. Önvezető traktorok fogják az időjárás alapján ugye elindítani a traktor akkor mondjuk az aratást, a vetést, combine fordítva, de nem fogjuk tudni, hogy valóban akkor kellett-e indulnia, vagy sem, és nincsen mögötte valamilyen gazdasági érdek, de mivel nagyon kényelmes, ki fogjuk szervezni ezeket a folyamatokat. És hát kérem szépen, mire lenne képes? Arra lenne képes, hogy jelentős újításokat hozzon a mezőgazdaságtól kezdve az oktatáson keresztül egészen az egész nemzetek és népek életszínvonalának növeléséig. Tehát olyan problémákat tudna megoldani, amelyek az éhénységgel kapcsolatosak adott esetben. Pillanatilag még nem ezt látjuk. Mi az, amire nem képes? Hát kérem szépen, nem képes empátiával fordulni az emberhez. De hogyha magunkat kiváltjuk, akkor a gép ugye ezt nem fogja tenni. Új problémát nem tud kitalálni, oktatási módszertant kiválasztani, amikor egy tanári magam is tudom, amikor bemegyek egy osztályterembe, akkor érzem a kémiát, és minden alkalommal egy picit más a kémia, hogyha fáradtak, akkor nyilván más módszert fogok alkalmazni. A gép ezeket nem detektálja. A rossz hírem, hogy Kínában már alkalmaznak olyan rendszereket, amelyek ugye figyelik azt is, hogy mennyire fáradékonyak a tanulók, és akkor így próbálja őket tanítani, de ez egy nagyon embertelen világ, amifelé haladunk. Példaképpen nem tud válni a gép. Ez is egy nagyon nagy kihívás, nem fogja az igazságot keresni, nem fog játszani, nem lesz vágya, hogy játszon, nem fog ünnepelni. Tehát az az öröm, amikor én a Széchenyi utcán végig sétálok, a dobótéren észreveszek egy-egy részletet, az a gép számára semmit nem fog jelenteni, de a feladatot meg akarja majd oldani. És aki kiváltja a saját munkáját a gép által, számára sem fog jelenteni. Igazából olyan világban élünk, ami teljesítményorientált, és hogyha 36 órából állna a nap, azt is be tudnánk tölteni feladatokkal. Én magam is sajnos ilyen vagyok, feleségem mindig azt szokta kérni, hogy kevesebb munkát, mindig, bocsánat, itt a fenntartók előtt tartok előadást, de azt szokta mondani, hogy kevesebb munkát, ezt kell megfogadni következő évben. Tehát, hogyha nem növekszik így a teljesítmény, akkor nem vagyunk elégedettek, hogyha nem válaszoltunk még több e-mailre. És hát kérem szépen, nem tud álmodni sem a gép, nem lesznek álmai, nem lesznek vágyai, és hogyha rábízzuk a gépre magunkat, akkor mi is ugye kevesebbek leszünk, nem tud hinni. Tehát teljesen egyértelmű ugye adott esetben, akkor is, hogyha meg tudja játszani, mint hogyha lennének érzelmei. Azzal szembesülünk, hogy egyetemisták mondták, tehát én fókuszcsoportos beszélgetés során, hogy ők, hogyha egy kicsit fáradtabbak, akkor nagyon gyakran a mesterséges intelligenciával beszélgetnek. Nem, a Snapchat My AI-nak elmondják a gondjaikat, és a gép válaszol és tanácsokat ad. Ez egy valós helyzet. A gép ott van, válaszol. Más ember lehet, hogy nincs ott, és nem válaszol. Ez egy komoly kihívás, ugye? Felénk is, tanárok felé is. Kérem szépen, mi az, amire képes ezek után azért, hogy ne essünk kétségbe? Hát képes megverni, képes volt megverni a sakk világbajnokot, ugye a szovjetek és az amerikaiak vetélkedtek, és a gép nyert. Ezt nagyjából így lehet mondani, de akkor nem így értelmezték. Ja, volt egy proxy háború, most is folyik, de akkor ugye a sakktábla előtt, és a gép nyert. 1984-ben ugye az orosz sakkvilágbajnok, aki azért esett kétségbe, mert egy kicsit erősebb, mint a Commodore 64-es szintű gép megverte őt, ugye. És akkor én azt kértem a mesterséges intelligenciát, hogy ugyanezt valahogy rajzolja meg nekem, hogy az embereknek a csalódása hogyan ül ki az arcukra, hogyha megveri őket a gép, ő így képzeli el. Tehát elnagyzolt választ adott, de azért megoldotta a feladatot a gép. Mégis azt mondom, hogy ne féljetek, ne féljünk, ugye? Félelem kezelése, kérem szépen, összefügg a tiltás feloldásával. Ne tiltsuk a technológia használatát, célnak megfelelően tudatosan kezdjük el használni. Ahogy minden más technológiát is így használunk, az autót is. Hogy kezdődött? Úgy kezdődött, hogy 4 mérföld per órával lehetett autózni, és előtte egy ember zászlóval ment, mert hogy jön egy fenevad, ugye, ami a képességeit nem használja ki maximálisan. Most azért nem ezt tapasztaljuk, ugye? És a technológiának a szabályozása 4 mérföld, a kerékpárosok mehettek 10-zel, ugye? De azt a többi 40-et lecsípték, és akkor idővel kialakultak azok a szabályok, itt azt írja, hogy puszi és menj, tehát amikor leadják a gyerekeket az iskolába, akkor ne sokat időzzenek, már ilyen kresztábla is van. Ez azt jelenti, hogy azért bevezettük azokat a szabályokat, amelyek alapján nagyjából tudunk közlekedni. A nagyjából van a hangsúly, de azért tudunk közlekedni. Tehát most itt nem halljuk, nem történnek balesetek itt a környéken, azért alapvetően óvatosak vagyunk. Figyeljük meg, hogy a mesterséges intelligencia által generált képek és videók milyen szerepet fognak majd betölteni a világunkban. Nagyon komoly kihívással nézünk szembe, és nem lesz kulcsunk, nem lesz megoldásunk arra, hogy megmondjuk, hogy valami valós-e vagy sem, mert nem jártunk ott. Ez egy nagyon nagy kihívás. Tudunk találgatni, de nem tudjuk megmondani. Kérem szépen, nézzünk szembe a félelmekkel, ne tiltsuk a használatát. Megkértem a gépet, hogy fessel a hagyományos oktatásnót, ugye a hagyományos frontális oktatás, de ettől azért ne térjünk el mindig. Tehát kérem szépen, hogyha a tanár példakép, hogyha a tanár a tudásnak a forrása, vezesse be, avassa be a tanulókat, de azért ne adjuk át az irányítást olyan módon, hogy mindenkinél van a tudás, mert a tudás átadása azért legyen irányított folyamat. Tehát ne Wikipédiából tanuljunk, és ne a mesterséges intelligencia tanítson, hogy hogyan öltözzünk fel adott esetben. Megjelent ugye a ChatGPT, azt hallottuk a hírekben, hogy az amerikai New York-i elitiskolákban van egy alkalmazás, amit tiltanak. Hát mit csinál akkor az EGRI tanuló? Megnézi, hogy ez melyik, nem? Ugye? Tehát ennél jobb reklámot nem lehetne csinálni. És hát nem lehet tiltani ezeket a rendszereket, mindenkinek ott van a telefonja. Tehát iskolában kevesen használnak, ugyanis egy személyre szabott interakciót biztosít, tehát be kell, hogy jelentkezzek az eszközönbe, szép csöndben megjelent a Google Bard, amit olyan jól lehet promptolni, igazából megmondani, hogy te egy 60 éves férfi vagy, hogyan viselkedj vacsoránál, stb. Hát, hogyha ugye nem rendelkezünk tapasztalattal, mi az, ami jó? Gyors, automatizálja a folyamatokat, a kommunikációt felgyorsítja, megkönnyíti. Nagyon szépen képes leveleket fogalmazni helyettünk. Egy konferenciának a tervét elkészíti. Nem nekem kell beírnom, hogy 10 óra 30-tól szünet, mert a gép már tudja, hogy szünetet is kell ugye tartani. Teljes szöveges válaszokat ad. Ez egy új paradigma. Miért mutattam be a kis Polszkit? Mert amikor a tanuló nem akar sok időt befektetni magába a házi feladatba, akkor elkezd keresni a Google segítségével, és az ott lévő találatokat összemásolja. Most már ezt sem kell tennie, jelentem, ugyanis teljes szöveges. Azt kell megmondani, hogy 4000 karakterben, kérlek szépen, a halbiológiáról nagyon értelmesnek tűnő eszét írj. Biztos van egy halbiológia, ugye? Vagy a pedagógiáról, Montessori pedagógiáról. Megcsináltam azt, ugye, a szaleziánusoknál tartottam előadást hasonló témában, és akkor ugye a Don Bosco életéről egy fantasztikus fogalmazást írt. Van olyan program, ahová betöltöm PDF formátumban a tanulmányt, megmondja, hogy miről szól, kérdéseket tesz fel. Hogyha fizetek érte, akkor regényt. Tehát így fognak fantasztikus fogalmazások születni, jelzem a magyar szakos tanároknak, hogy jobbnál jobb dolgozatokat, sokkal okosabbak lesznek a tanulóink, ugye, gép használatával, csak annyi kell, hogy a szülők megadják a bankkártyát, és előfizessenek arra, hogy 15 oldalnál nagyobb oldalmennyiséget is feldolgozzon. Most még egy picit óckodunk ettől, de hamarosan nem fogunk, aki a Fortnite-ban fizet, ugye, különböző eszközökért, az majd itt is fog fizetni. Próbáljunk ki, rajzoljon helyettünk, én kértem, ugye, hogy egy digitális Dalit nekem rajzoljon. Ezek a képek megint, mondom, nem léteznek. A rossz, csalásra használható, ez lesz az, sajnos az első gyakorlat, csalásra. Mit tud helyettem megcsinálni? Óvodában nincsen még házi feladat, de alsó tagozattól egyetemig, doktori képzésig találkozni fogunk vele. Veszélybe sodorja az eddigi pedagógiai gyakorlatokat, a házi feladatot. Be tudom szkennelni a telefonommal a matek feladat megoldását, és megmondja a mesterséges intelligencia, hogy jól dolgoztam-e ki, vagy sem. Korábban is volt, aki a szudokút megfejtette a telefonjával. Sok értelme nincsen, ezért, mint hogyha a krémest is megenni helyettem, ugye? Sok értelme nem lenne, de mégis. Tehát az, hogy megszakítja a tanár és tanuló közötti emberi kapcsolat, az már evidens, ugyanis egyre inkább azt hirdetjük, hogy a tanuló megírja az esszét a géppel, és a tanár pedig kijavítja. Egyetemeken az a dicsekszerek, nálunk a mesterséges intelligencia javítja az esszét, nem is kell látnom azt a tanulót, nem is találkozom vele, ugye? Nagyon egyszerű rendszer. Online be tud iratkozni, el tudja végezni, és akkor vagy van valami rendszer, ami a csalást kiszűri, vagy nem. Ugye spoiler, hogyha én fizetek a ChatGPT-nek, akkor azt fogja mondani, hogy ez nem a mesterséges intelligencia által írt. Tehát van egy ilyen opció. Egészen fantasztikus, tehát ez egy digitális korrupciós rendszer. De csak hát zsebbe kell nyúlni, de akkor minden megoldódik. És hát innen erednek azok a erkölcsi problémák. Azért próbálom ilyen viccesen, tehát kétféle módon, mert így szeretek előadni, a másik, hogy ne ijedjünk meg tőle, de ez egy nagyon komoly probléma ennek ellenére. Hogyha magunkba zuhanunk ki, magamba zuhanhatnék, mert ugye, de helyette azt csináltam, hogy az e-learning rendszerben úgy vizsgáztatok, hogy 10 tételt kapnak, és használhatják a mesterséges intelligenciát, közben mondják meg, hogyan promptolták, egyetértenek-e vele, stb. Mert a mindennapi életben így fogják már használni. És inkább tanítsak meg őket az erkölcsös és a megfelelő használatára. Csak azért van itt, mert amikor kezdő tanár voltam, akkor úgy kezdődött az egyik dolgozat, hogy mint az berlini előadás sorozatomban már többször hangsúlyoztam, beadta egy egyetemista hallgató. Én nagyon kishitű vagyok, ugye, tehát hiába tarthatok most itt előadást, még nem bízom magamban, de ez a fiatal ember olyan magabiztossággal adta be a dolgozatot, természetesen egy az egyben copy-paste volt, tehát egy fehér, ugye M. István filozófia professzor által tartott előadásnak a teljes összefoglalását beadta. Utána, amikor magamhoz értem, akkor éreztem, hogy volt értelme ugye tanulni. És a csúf, megengedhetjük, hogy a technológia kiváltson minket. Hihetetlenül nagy kihívás. Minden folyamatunkat elvégeztetjük vele. Nem létező szöveget generál, nincs olyan plágiumkereső program, ami majd kimutatja, hogy ez a mesterséges intelligencia által született. Nagyon sok idő lesz majd újra szóban vizsgáztatni, vagy egyszerűen, én az egyetemről beszélek most, vagy egyszerűen olyan feladatot adni, ahol használhatják, és a célnak megfelelően használhatják. Mert olyan szinten csal ez a gép, hogy nem létező hivatkozásokat, szakirodalmakat is ad. Már itt el tudjuk kapni, mert hogy tudom, hogy ilyen folyóirat nincs az én területemen, pedagógia vagy kommunikációs, nekem két kalapom van, azt mondja, van ilyen, hogy médiakutató, de azt írja, hogy média és kommunikáció kutató folyóirat, de ilyen már nincsen, de én ezt tudom. De kérem szépen, nem ismerem az összes angol folyóiratot, csak a minősített kúsokból, ahhoz, hogy valaki egyetemi tanár legyen, ugye kús publikációk kellenek, hát abból van 1000. Nem ismerhetem. Rá kell keresnem, tehát most már a bizalom az megszűnik, digitális demencia áldozatai leszünk, nem kell megjegyezni 50 telefonszámot, a gép megjegyzi, az évszámokat jegyezzük meg, a neveket jegyezzük meg, és tudjuk, meg tudjuk mondani, hogy amikor Egerben volt a várostroma, akkor mi történt mondjuk Itáliában, vagy Velencében, hogyan éltek, mert ismerem a múltat, jövőre tudok következtetéseket levonni. De hogyha ezt kiszervezzük a gépnek, ő majd következtet helyettünk. És a belső gazdaságunk pedig el fog sorvadni teljesen. Agykutatók is ugye ezzel foglalkoznak, és volt egy nagyon izgalmas előadás a köznevelési konferencián 2 évvel ezelőtt, ahol Frany Tamás arról beszélt, hogy a belső gazdagság, amit a zenével, a játékkal, a művészetekkel tudunk erősíteni, az igazából segít minket a digitális kompetenciák megszerzésében is. Mit kell csinálnunk? Folyamatosan fejlesztenünk kell a digitális kompetenciáinkat a mesterséges intelligencia segítségével. Ahogy annak a segítségével navigálok, igenis kezdjem el használni. Fogadjuk el, hogy egy életen át kell tanulnunk. Fogadtassuk el ezt a tanulókkal is. Új rendszerek jönnek, meg kell őket ismernünk. Gondolkozunk kritikusan, tanítsuk meg nekik is, gondolkozzanak kritikusan. Nem is beszéltünk, nem is lesz időnkre a deepfake-ről, azokról a videókról, amelyek megszólalásig hasonlítanak a valóságra. Az egésznek mi az alapja? Az az alapja, hogy olcsó a technológia, hogy a zsebünkben van, hogy bárki hozzáfér. Tehát innen ez a nagy ugrás, hogy nem is kell érteni hozzá, 2 szót kell beírni, és elvégzi helyettünk a feladatot. Korábban azért jobban kellett érteni hozzá. És akkor kérem szépen, ugye amikor itt a Bart Simpsonnal leíratják, hogy no copy and paste, ugye ezt le kell írni neki 100-szor, hogy hát nem szabad ugye csalnia. Rátérve ugye Ferenc pápának az üzenetére, igazából mindent, amit itt problémaként felhoztam, maga a levél is felhoz és feldolgoz. Én alapvetően az oktatásra fókuszáltam, de hát nézzük meg, hogy mi az, ami ide kapcsolódik. Hát kérem szépen, a békére vezető útként kell a mesterséges intelligenciára, mint bármely technológiára tekinteni. Pillanatilag nem ez történik. A háborúkban ugye a drónok, ha a mesterséges intelligenciában vannak ellátva, még nagyobb pusztítást tudnak majd végezni. Fölmérik, hogy hol tudnak még nagyobb kárt okozni, ugye? Tehát így tervezik őket. Ez egy nagyon komoly kihívás, hogy a mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalatoknak nem az az érdeke, hogy békét teremtsenek. Ugye a világ 10 legértékesebb vállalata közül 9 az IT szférában tevékenykedik. A régi elménkkel, még ha az előző háborúkat elemezzük, akkor azt mondjuk, hogy az olaj, ugye második világháborút tanultuk, hogy ki tud előbb eljutni az olajmezőkig, kinek van több nyersanyaga, az orosz hátország, a német technológia. A jelenlegi háborúban, amelyek még folynak, még nagyjából erről van szó, a jövőben már nem erről lesz szó. Az adatokról, arról, hogy egy eszközön keresztül mennyire lehet valakinek befolyásolni a gondolkodását. Kérem szépen, a mesterséges intelligencia, ja, ezt kimondhatom, egy igen szélsőségesen liberális nézőpontot val, a programozó és a tulajdonosai nagyon erősen hogy a woke szempontok alapján programozzák. És hogy a gyerek hozzáfordul, ő nem fogja tudni, hogy most őt befolyásolják-e vagy sem. Ez ilyen egyszerű. Menjek bele egy kicsit, ugye, kicsit komolyabb kérdésekbe, olyan válaszokat fog adni. Megjelenik a sokszínűség, de nem úgy, ahogy mi gondoljuk adott esetben. Nagyon fontos ezt tudni. Így működnek ezek a rendszerek. Szűkített menüt adnak. Olyan, mint az étel kiszállítás. 10 helyről szállítanak, kényelmünk megvan, de 50 hely el fog tűnni. Ugye? Kérem szépen, ígéretek és kockázatok között személyre szabott szolgáltatásokat kapunk, digitális lábnyomunkon keresztül képesek ugye lekövetni, hogy mire van szükségünk. Kultúr és ideológiai harc dúl. Ugyanez ugye szerepel magában a levélben is, ugyanis nyerességvágy és a hatalomvágy egy nagyon komoly kísértés. Maguktól tanuló gépek. Úgy szokták mondani, hogy gépek is halucinálnak, de hát a gépek mindenből tanulnak, több 10 millió oldalt elolvastatnak velük, minden kritika nélkül, mert amikor mi tanítunk, akkor azt mondjuk, hogy ez igaz, ez nem igaz, ez jó, ez rossz. De a gépek nem így tanulnak, mindent elolvastak, és ők hoznak egy következtetést. Alapvetően azért a világunk még úgy működik, hogy az irodalmi művekben is, tehát nézzük meg a kötelező irodalmakat, azért nyilván az erkölcsös élet dominál, de nem minden olyan, amit elolvasnak ezek a gépek. Úgyhogy abban az esetben, hogyha géphez fordulunk, nincs rá garancia, hogy megbízható választ kapunk, hogy hiteles választ kapunk. A negyedik pont az, hogy a határoknak az érzékelése a technokrata paradigmában, kérem szépen, nem ismerjük a határokat, és nem tudjuk, hogy az információk honnan származnak. Ezt mindig el kell mondani, mindig kritikával kell fordulni egy-egy ilyen rendszerhez. Igető erkölcsi kérdések. Nem vagyunk tisztában, hogyha manipulálnak minket. Én a Waze segítségével szoktam navigálni. Szerintem nagyon hasznos alkalmazás. A környezetet is kíméli, hogyha én időben odaérek, még talán a parkolásban is segít. De soha nem tudom, hogy nem navigál-e mondjuk egy városon belül úgy, hogy egy piros lámpánál megálljok, mert akkor a hirdetés megjelenteti, hogy mondjuk valami olcsóbb az Aldiban. Olyan hatalmas katasztrófa nem történt, úgy gondolom, de hogyha 5 percenként így navigál el adott pontokra, akkor időben már a gondolataimat is olyan területekre fogja navigálni. Ez egy nagyon nagy kihívás. És cserébe kapunk egy fantasztikus szolgáltatást. A-ból eljutunk B-be, látjuk, hogy mi történik az ismerősénkkel, látjuk, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemben milyen programok vannak ugyanazon a Facebook felületen, ahol például esetleg más üzenetekkel is találkozunk. Tehát nem kell kimaradnunk a rendszerekből, csak kritikusan kell velük bánnunk. Az a rossz hírem, hogy a képernyőn keresztül az erőszak kevésbé valósághű. A videójátékokkal kezdődött, annak idején a szomszédokban mondták azt, hogy az iraki háborút úgy nézik a nappaliból, mint hogyha film lenne, mondta a Vágási Feri. Ma már annyira nincs jelentősége ennek, de akkor sokkoló volt, kérem szépen a CNN a bombákra kamerát helyezett. Tehát az anyahajókról indított repülőgépek, mert ott volt az operatőr, és a becsapódást pillanatig rögzítette valós időben, és nem tűnt olyan komoly szenvedésnek. Mert nem testközelből éljük meg, és nem testközelből éljük meg a szenvedést, a képernyő keresztül kevésbé. És ugye ez probléma a mesterséges intelligencia kapcsán, hogy így kezeli a szenvedést. Az oktatás előtt számos kihívás áll. Hát kérem szépen, betartható intézményi szabályozásra van szükség. Főleg a fiatalok esetében. De a technológia még változik, tehát egyelőre meg kell nézni, hogy hová futja ki magát. Nemzetközi jog. Nemzetközi jog nagyrészt tehetetlen ezekben a rendszerekben. Az Európai Unió hoz egy szabályozást, és utána nem tudja betartani. 1848-ban elfoglaltuk, mondhatjuk így, ugye, a nyomdát, mert szerettük volna az üzeneteinket terjeszteni. 1956-ban a rádiót, 2006-ban a TV épülete, ugye ez a gyönyörű Alpár Ignác által tervezett annak idején még ugye árutőzsdeként funkcionáló épületet, de hát most a Facebookot, és senkit nem lázadásra vagy erőszakra buzdítok, jó? Tehát nehogy az szerepeljen majd a Heulban, hogy lázadásra buzdított az EGRI dékán. Tehát 2006-ban, 2024-ben, hogyha csak panaszt szeretnék tenni, nincs fizikailag egy olyan szervezet, a Facebook, a TikTok, ahol egyetem meghallgatnának. Kinyilatkoztatás szintjén történik, ugye, ez a dolog. Szellemi tulajdon komoly, nagyon komoly veszélybe kerül. Hogyha én a gépet használom, nem fog plagizálni, de a nevemre veszek egy olyan tartalmat, ami nem az enyém, amit hihetetlenül nagy tartalommennyiségből generált. Jogilag nagyon nehezen megfogható, de egy valós problémáról van szó. Gépek bármiből tanulnak, és mi bármit saját szövegként adhatunk el pillanatnyilag. Átértékelődik a tudás és a kompetenciának a fogalma. Ugyanis a gépekre bízunk bizonyos folyamatokat, hát mosógépet, porszívót használunk, mosogatógépet, automataváltót, igen, de a mesterséges intelligenciát is akkor használjuk, amikor egy adott feladatnak az elvégzésére szükség van rá, amikor segítséget nyújt, de nem amikor kivált minket. A tömegoktatás nyertes lehet, ez nagyon csúnya szó, de a tömegoktatás, lásd például a Duolingót, most hozok egy jó példát, amikor valaki nyelvet kíván tanulni, már kutattam, ugye az NMH-val közösen kutattunk egy projektünk, ahol azt néztük meg, hogy milyen szintre lehet eljutni ezek az alkalmazásokkal, és a Duolingo, én hallom, hogy a kisfiam már a 400. napja este, ugye pityeg, mindent jól csinál, úgyhogy én borzasztó örülök neki. Van benne játékosság, gamifikáció, személyre szabott, nagyon hasznos. De ugyanazon a telefonon 10 másodperc múlva meg tud nézni egy TikTok videót, ami őt megrémíti, és utána beszélni kell vele, hogy amit ott lát, egy kihívást, az igazából milyen veszélyes. Egy könyv esetében ugye ilyen problémára nem beszélhetünk. Monoton és gépi folyamatokat végezze el a gép. Rengeteget tud nekünk segíteni. A gyakorlati tapasztalatot nem helyettesítheti, de ezt ígéri. Mindenről tud ugye mondani, de mi nem lehetünk ott a világ minden pontján, és a gépek segítségével lesz valamilyen képünk, és ugye a világ narratívái közül, aki jobban elmondja a történetét, annak fogunk hinni. És a végén ugye a kritikus gondolkodás az rendkívüli módon fontos, és ezzel együtt tanuljunk meg kérdezni, tanítsuk meg a tanulókat, hogy kérdezzenek a géptől, és jól kérdezzenek, és aztán beszéljük meg, hogy miért így paraméterezték. Használják kutatási eszközként. Megjelent a ChatGPT a Nature folyóiratban, ami egy csúcsot jelent a tudományban, hirtelen szerzőként írták be a mesterséges intelligenciát, de nem szerző, hanem módszer. Egy nagyon fejlett kutatási asszisztens, a felsőoktatásról beszélek, de ugyanez megjelenik a köznevelésben is. Tanuljunk meg kérdezni, kérem szépen. Tervezzük meg tudatosan a felszabaduló erőforrások használatát. Mire fogom használni a felszabaduló időmet? Nagyon sokan attól félnek, hogy majd elveszi a gép a munkájukat. Én úgy gondolom, hogy nekem, egy többünknek, mindenkinek van egy belső drive-ja. Hát a munka nem esít, a munkának becsülete van. Most azt akarják majd elhitetni velünk, hogy utána bármi más csinálhatunk a felszabaduló időben. Nem kell tanulni, nem kell dolgozni. Nagyon nagy kísértés adott esetben, ugye? Jövő legnagyobb kihívása a technológia terén, hogyan tudunk szimbiotikusan együttműködni. Mi bármely más géppel. Hát ez csak egy gép. Csak megszemélyesíti magát. Hát nevük van, van egy Mónika nevű mesterséges intelligencia. Ugye a csilla mondja meg a vízben, hogy jobbra tessék kanyarodni. Ismerősünk ugye azt mondta, hogy hát jobbra kanyarodtam, eltévedtem, mert mondta a csilla. És akkor azt mondta a feleség, a csilla? És akkor magyarázta, hogy tudod, hát utcaneveket is mond. Ez már ilyen kellemetlen, amikor így magyarázkodni kellett, de hogyha meg tudja mutatni, akkor oké, tehát akkor családi béke van.
1: Dr. Szűcs Zoltán média és digitális pedagógia kutatót, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánját hallották.

0: Folytatjuk műsorunkat, témánk pedig Isten és ember kapcsolata. Hogyan jutunk el Isten megismeréséhez? Dr. Székely János szombathelyi megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallják.
1: Ahogyan eljut az ember az Isten fölismeréséig, ahogy Kant mondja, az isteni törvény bennem. Vagyis az a mód, ahogyan a lelkünk mélyén, a szívünkben, a világ megtapasztalásában, ahogy átéljük az életünket és a világot, valamit megsejtünk a teljességből, a végtelenből. Filozófusok elcsodálkoznak azon, hogy miért van az, hogy az ember minden földi tapasztalatát, amit átél, végesnek tapasztal meg. Soha nem mondjuk, hogy ne lehetnék kicsit boldogabb. A dolgok ne lehetnének körülöttem még harmonikusabbak. Ha az ember őszinte önmagához, akkor a szerettei szenvedésébe, halálába, vagy a saját halálába nem tud egyszerűen beletörődni. Nem tartjuk teljesen természetesnek. Nagyon sok filozófus megkérdezte, hogy miért van ez így. Az állatok számára teljesen természetes ez a biológiai múló élet. Az állat az ösztönei által tökéletesen elirányítva él, belesüpped a világba, egy tehénnek nincsenek egzisztenciális problémái, reggeltől estig tudja, hogy mit tegyen. Az ember nem tud így élni. Mi egy kicsit ügyetlenül kilógunk a világból. Az ember megkérdezi azt, hogy miért is vagyok? Mit kell tennem az életemmel? Mit remélhetek? Honnan van ez a világ? Van ennek értelme? Van ennek célja? Az ember kilóg a világból, kiemelkedik a fejünk, a szellemünk, a lelkünk, a szívünk kiemelkedik az anyagvilágból. Rálátunk az egészre, és ezért rá tudunk kérdezni az egészre. Kiemelkedünk belőle, mert van valami, ami kiemeljen. Létezik valami a világon túl. Az ember végesnek éli meg ezt a világot, de csak azért tudjuk végesnek megtapasztalni, mert valamit sejtünk, valamit tudunk a teljességről, a végtelenről. Ehhez viszonyítva érezzük a földi tapasztalatainkat végesnek. Ha semmi nem létezne a világon túl, akkor nekünk ez a világ teljesen elég lenne. Azért tudjuk végesnek megtapasztalni, mert valamit sejtünk, valamit tudunk a teljességből. Látszik ez a különbség ember és állat között abban is, ahogy az ember megszólal, beszél. Az ember szavai teljesen mások, mint az állatok hangjai. Az állatok hangjai közvetlen ösztönjelek. A delfinek jelzései vagy a méhek mozgása néha nagyon pontos, de ezek közvetlen ösztönválaszok, táplálékot mutatnak, annak az irányát, helyét, félelmet, örömöt fejeznek ki, hívó hangok. Ösztönhelyzetekre közvetlen ösztönválasz. Az ember szavai gyökeresen mások. Az ember kitalál ilyesfajta szavakat, hogy nap, hold, csillag. Az ember megkérdezi azt, hogy mi ez? Mi ez a világ? Úgy érezzük, hogy meg kellene értenünk, hogy megtaláljuk benne a helyünket. Az ember számára a léte gondot jelent, és ezért elkezdünk gondolkodni. Az ember, mintha hallana egy hangot a világon túlról, és úgy érzi, hogy erre a hangra válaszolnia kell az életével, és ezért az ember megszólal. A lelkünk mélyén tapasztaljuk az élő Istent, az ő végtelenségét. Pont ez az emberségünk lényege, ettől vagyunk emberek. Ez a fölfelé emelő gravitáció, ez emelte ki az embert az állatvilágból. Ezt tesz képessé arra, hogy gondolkodjak, szabadon döntsek. Az ember létünk szíve, vagyis az ember megsejti az Istent. Abból azonban, hogy létezik teremtő, még nem következik az, hogy a Biblia az Isten szava. Sokan azt is gondolják, hogy egy túl nagyképű állítása a kereszténységnek. Miért mondjuk egy könyvre konkrétan, hogy az Isten szava? És miért pont ez? Miért nem az Upanisádok vagy a Korán? Annyi fajta vallás van, annyi fajta bölcs könyve az emberiségnek, miért emeljük ki ezt az egyet? Nagyon sokan azt mondják, hogy a vallások olyanok, mint egyetlen hegyre fölvezető sokféle út. Nyilvánvalóan egy Isten van, akárhogyan nevezzük. Nevezhetjük Gottnak, Zeusnak, Deusnak, Allahnak. Egyetlen Isten van, mindegyik vallás őt keresi. Lehet, hogy vannak egyenesebb utak, lehet, hogy vannak görbébbek, de alapvetően mindegyik ugyanoda vezet. Nagy különbség köztük nincs. Nagy képűség azt állítani, hogy a kereszténység az igaz vallás. És a mi könyvünk az valóban Isten szava. Mások azt mondják, hogy a vallások olyanok, mint ahogy egy távol-keleti legenda mondja, a vakok falujába hoztak egy elefántot, ugyanis nagyon kíváncsiak voltak a vakok, hogy milyen az elefánt. És hát mindenki nem tudott oda menni, öten megtapogatták, aztán elvitték az elefántot, és az öt embert megkérdezték, hogy milyen az elefánt. És az egyik azt mondta, hogy mint egy nagy vitorla, mert a fülét tapintotta meg, másik azt mondta olyan, mint egy cső, egyik azt mondta olyan, mint egy oszlop, mert ő a lábait. Volt, aki azt mondta olyan, mint egy gömb, mert a hasát tapogatta meg alulról. Egyik azt mondta olyan, mint egy zsinór, aminek a végén még bojt is van. És összeverekedtek. A távol-keletiek, többek között Buddha azt mondja, hogy ilyenek a vallások. Isten fölfoghatatlan. Semmilyen emberi fogalom nem képes őt teljes mértékben kifejezni. A mi szavaink töredékesek, dadogó szavak a kimondhatatlanról. Addig nincs is baj, amíg a vallások ezt a keveset, ezt a töredéket kifejezik, akkor van baj, hogyha egymásnak esnek. Mi keresztények úgy gondoljuk, hogy a vallás lényege nem ez. Az Isten és ember kapcsolat lényege nem ez. Nem az, hogy egy hegyre megpróbálunk följutni nehezen, görbe vagy egyenesebb utakon. Nem is az, hogy megpróbálunk vakként kitapogatni egy elefántot. Mégpedig azért nem, mert ahogyan már a régi görögök fölismerték, a világon a különböző dolgok különböző létszinteken vannak. Az élettelenek, mint a kövek, az élők, mint a fűszálak, az érzékelő lények, mint az állatok, az értő, a szabad lények, mint az ember, és legfölül Isten, a teremtő, az istenség. Az egyik szintről a másikra nem lehet csak úgy fölugrani. Egy kő magától nem fog csírázni. Egy fűszál magától nem kezd el szaladgálni, vagy látni és hallani. Egy állat, ami az emberben emberi, azt igazából nem tudja fölfogni. Mert más létszinten van. Ha kertbe kiülök, és József Attila verseket olvasok, és egy kisegér a lábamhoz jön, nem tudja fölfogni, hogy itt mi történik. Más létszinten van. Nincs erre érzék szerve, hogy ezt fölfogja. És éppen így Isten is más létszinten van, mint az ember. Fölöttünk áll. Annak ellenére, hogy az Úristen jelen van, itt most ebben a kápolnában is, sokkal valóságosabban, mint mi magunk. Mint a padok, amiken ültök, mint a ruha, ami rajtatok van, az órák, a gyűrűk és minden. Az Úristen sokkal valóságosabban jelen van itt. De őt a maga valóságában, a mi érzékszerveinkkel, az emberi képességeinkkel fölfogni nem tudjuk. Fölöttünk áll, hogy mi van az ő szívében, mit akar, mit gondol. Nem tudunk behatolni az ő világába. Magunk erejéből erre képtelenek vagyunk. Ezt mutatja ez az áthúzott nyíl. Nem tudunk föllépni az Isten szintjére. Csak akkor, ha az Úristen lejön a mi szintünkre, a térbe és az időbe, ebbe a véges anyagi világba, ha megszólal, ha föltárja önmagát, csak akkor tudunk vele kapcsolatba lépni. A vallás lényege nem az, hogy az ember megpróbál a hegyre fölmászni. Nem tudunk fölmászni soha. Nem az a vallás lényege, hogy kitapogatjuk az elefántot. Nem tudjuk kitapogatni. Isten fölöttünk áll. A vallás lényege nem az, hogy az ember keresi az Istent, hanem a vallás lényege az, hogy Isten kereste az embert. Nem mi próbálunk hozzá följutni, mert nem tudunk soha, hanem ő próbál, ő jön le hozzánk, ahogyan imádkozzuk a Hiszek egyben. Leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből. Isten közel jön hozzánk. A keresztény életszemléletnek az egyik nagyon fontos sarokpontja az, hogy Isten személy. Nagyon sokan a mai világban úgy gondolják, hogy ő egy energia, különleges erő. És sokan próbálják ezt a különleges erőt valahogy a maguk vitorlájába befogni. A kereszténység azonban úgy gondolom, hogy nagyon is logikusan azt a meggyőződést vallja, hogy Isten személy. Miért gondoljuk ezt? Többek között azért, mert az univerzumban léteznek személyek, például mi. Vannak ilyen lények, akiknek van értelme, szabad akarata. És az univerzum Istenből van. Ő alkotta. Nem lehet, hogy a teremtmény tökéletesebb legyen, mint a teremtő, akiből származik. Ha mi emberek tudunk gondolkodni, tudunk érezni, szeretni, álmodni, alkotni, nem lehet, hogy a teremtő ennél szegényesebb lény legyen, aki nem személy, akinek nincs gondolata, nincs akarata, nincs álma, nem tud szeretni. A kereszténység nagyon logikusan így gondolja, hogy az Isten személy. És ha ez így van, akkor azt is nagyon logikus föltételeznünk, hogy a Teremtő Isten számára a legfontosabb, ha lehet így mondani, a legérdekesebb teremtménye a hatalmas világmindenségben, a csillagmilliárdok és galaxisok között, az apró porszemnyi ember, aki legalább valami kicsit képes fölfogni az ő üzenetéből, szeretetéből, az ő szavaiból. És ha ez így van, akkor nagyon logikus föltételezni, hogy Isten megpróbál velünk kapcsolatba lépni, közel jönni hozzánk. A kereszténység legalapvetőbb hitvallása ez. Isten szeretet. Közel jön hozzánk, önmagát adja nekünk. Ennek az első lépése a Biblia. Talán úgy is lehetne elképzelni, mintha egy hatalmas világűr repülő, ilyen óriás űrhajó közeledne a Földünkhöz. Szeretne velünk egyé válni, hozzánk szólni, minket átölelni. És először, ahogy közeledik ez a hatalmas nagy űrrepülőgép, először a légkört kavarja föl. Emberi lelkeket, proféták lelkeit. És Isten megszólal. Héber nyelven, proféták ajkán az élő Isten gondolatai, érzései, szavai szólalnak meg, zengenek föl. Ez az első lépése Isten nagy közeledésének. Az idők teljességében aztán ez a repülőgép földet ér. Az Ószövetség arra való, hogy ezt a repülő teret elkészítse. Jászolt készítsen az üdvözítőnek. Azért van az Ószövetség, hogy legyen Mária, legyen József, legyenek a pásztorok, legyen, aki befogadja és fölismerje őt. Ezt készíti elő Isten évszázadokon át. Isten megszólal. Amikor Isten szól, nem elvont igazságokat, fogalmakat akar átadni, nem ismereteket közöl. A kinyilatkoztatás nem ismeretközlés elsősorban. A Biblia nem olyan, mint egy hittankönyv. Nem is olyan, mint egy dogmatika tankönyv. A Bibliában végtelenül egyszerű mondatok vannak. Olyasfajta mondatok, amiket egy édesanyja mond a gyermekének. Ne félj, én veled vagyok. Ha tengereken kelsz is át, ott leszek. A folyók nem borítanak el. Isten nem valamit akart elmondani, nem okos dolgokat akart elmondani, hanem mindenek előtt önmagát akarta átadni, a szívét. A kinyilatkoztatás önközlés. Isten önmagát rejtette a szavaiba. És akkor kezdjük a Bibliát érteni, hogyha ezt megérezzük. Mi is átéljük. Amikor az Úristen megszólítja Ábrahámot, a legelső nagy pillanata Isten és ember találkozásának. Akkor az Úristen eleinte nem bíz rá Ábrahámra semmit. Semmifajta üzenetet Ábrahám nem kap. Pontosan Ábrahám azt se érti, hogy miért kell mindent otthagynia, és hova kell mennie. Isten nem valamit akar Ábrahámtól, hanem őt magát akarja. Kiválasztja őt barátjának. Isten a szívét kínálja, és tőlünk is a szívünket, az életünket kéri. Ugyanezt fogalmazza meg Ámosz próféta. Egy helyen próbál arra választ adni, hogy ő miért is lett próféta, és egy különleges hasonlatot mond, azt mondja, ordít az oroszlán, kéne rettegne, szól az Isten, kéne profétálna. Ha valaki a pusztában meghallja az oroszlánnak a morgását, akkor is, ha jó messze van, egész testében reszket. Ámosz próféta azt mondja, hogy ő is valami hasonlót élt át. Azt élte át, hogy az élő Isten, az ő hatalmas jelenléte, tüze, fénye mindent betöltött, izzottak a kövek, reszketett egész testében. Prófétává kellett lennie. Ordít az oroszlán, kéne rettegne, szól az Isten, kéne prófétálna. A proféták ezt a tüzet akarták beleírni a soraikba. És akkor kezdjük a Bibliát érteni, ha ezt a tüzet érezzük a sorok között. A Biblia nem egy kényelmes könyv. Nem lehet fotelben ülve lapozgatva megérteni. Gyönyörű, ahogy leírja Szent Antal megtérését, Szent Atanáz, aki még ismerte az öreg remete Szent Antalt. Szent Antal a keresztény üldözések utolsó időszakában volt fiatal Egyiptomban. A szülei nagyon gazdagok voltak, korán elhunytak, és nagyon nagy vagyont hagytak ő rá. Az egész fiatalsága ezzel telt, gabonát árult, termelt és különböző anyagi dolgokkal foglalkozott, de nagyon érezte, hogy nincs ez így rendjén. És egyik nap, még az üldözések alatt titokban elment az eukarisztiára, szentmisére. És a misén a pap

0: Emberek azt mondták, hogy megbolondult. Nagy részét a szegényeknek adta, egy részét a húgának, és utána kiment a település szélére, tudta, hogy van ott egy szent ember, egy remete. Őtőle akarta az istenkeresés útját megtanulni. De rengeteg kísértés tört rá a korai ifjúságának, sok-sok bűne és emléke. Félt attól, hogy az istenkeresésében elgyengül, és ezért elhatározta, hogy bemegy a sivatag szívébe. És valóban napokon, heteken át keresett a sivatagban, és talált egy forrást, egy kicsi oázist. Az életrajz azt mondja, hogy ott élt körülbelül 20 éven át úgy, hogy embert nem látott. És aztán kijött később a sivatagból, ámulva látta, hogy vége van a keresztény üldözéseknek, sok helyen az egyház előtt templomokban is beszélt. Az emberek ámulva hallgatták Antalt. Antal nem úgy beszélt Istenről, mint nagyon sokan, akik könyvekből olvastak róla. Antalból sugárzott Isten fénye, ereje. Úgy beszélt Istenről, mint aki találkozott vele, mint aki benne él. Így is nevezték el őt, hogy Egyiptom fénye. Ahogyan visszatért a sivatagba, nagyon sokan a régi barátai közül követték. Az, hogy mit jelent Jézusnak ez a mondata, hogy add el, amit van. Ezt Antal akkor értette meg, amikor eladta, amilyen volt. És hogy mi az a kincs, amiről Jézus beszél. Ezt Antal ott a sivatagban értette meg, ahol rátalált az élő Istenre. A Biblia nem kényelmes könyv. Nem lehet fotelben ülve lapozgatva megérteni. Akkor kezdjük érteni, ha magunkon érezzük Jézus tekintetét. Ha mi is fölkelünk a vámasztaltól, mint Máté. Ha engedjük, hogy Isten szava az életünkbe betörjön, és ott sok mindent fölforgasson, átalakítson. Kicsit elvont fogalmakkal szokták ezt így is mondani, hogy a Biblia megértése nem intellektuális, hanem egzisztenciális folyamat. Az életünkbe kell beengedni.
1: Dr. Székely János szombathelyi megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, mai műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos

eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvitelt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérik, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az Egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az Egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincé és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől két nagy medence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermekmedencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincé és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mintegy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal harmadik napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Jobbára derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A keleti esre forduló szél a legtöbb helyen mérséklődik, csak néhol fordulhat elő élénk széllökés. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fajzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Amikor városi hagyományokra gondolunk, akkor Eger kapcsán a fertály mesterség az, ami sokunknak eszébe juthat. Ez az egyik legértékesebb és legélettelibb örökségünk, ha mondhatom ezt. Egy olyan intézmény, amely egyszerre közösségszervező, társadalmi háló és történelmi lenyomat is, és amelynek a 30. évfordulóját ünnepeljük idén, illetve nem magának a fertály mesterség létrejöttének, hanem újjászervezésének a 30. évfordulóját. A mai vendégünkkel dr. Petercsák Tivadar, néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanárral, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával arról beszélgetünk, hogy hogyan alakult ki a fertálymesterség, milyen szerepet játszott Eger város életében, és milyen formában maradt ez fent a 21. században. Köszöntöm a rádiónk stúdiójában.
2: Örülök, hogy beszélhetek erről a nagyon fontos tisztségről, amely nagyon sok szálon kapcsolódik a valláshoz, az egyházhoz is, tehát ebben a rádióban mindenképpen fontos, hogyha ezeket is hangsúlyozzuk. A magyarországi városokra jellemzők, hogy bizonyos önállósággal rendelkező részekre tagolódtak. Ilyenek voltak a tizedek, az utcák, járások vagy fertályok, és ezek élén álltak az úgynevezett tizedesek, fertálymesterek, utcakapitányok. Ők voltak az összekötők a hatóság és a város lakói, a város negyedek lakói között, tehát ők voltak azok, akik kihirdették a rendeleteket, vigyáztak a rendre, segítették az adók beszedését, és hát aztán az idők folyamán egyéb feladataik is voltak, jótékonykodtak, rendezvényeken vettek részt. Hangsúlyozni kell, hogy a fertálymesterség nem csak Egerben létezett, hanem a történeti Magyarország teljes területén, mondhatjuk Szombathelytől Kolozsvárig, Besztercebányától Szegedig, de igaza van Breznai Imrének, a fertálymesterség egykori jeles kutatójának, aki maga is fertálymester volt, hogy az egri fertálymesterség egyedüli e nemben. De nem úgy, hogy csak Egerben létezett, hanem az a különlegesség, hogy Egerben maradt meg a 20. századig, és egészen 1950-ig működött, amikor nem volt szükség az ilyen szervezetekre, és megszüntették, vagy megszűnt a fertálymesteri intézmény. Én azt gondolom, hogy érdemes végig menni ennek a három évszázadnak az eseményein, történetein, illetve a fertálymesterség feladatainak változásain, az, hogy mely korszakokban milyen feladatok domináltak, és egyáltalán mi volt a szerepük a város életében.
1: Mikor jelenik meg először Egerben a forrásokban fertálymester?
2: Kezdjük talán a tizedesekkel, mert hogy Egerben is, mint máshol, a fertálymesterségnek az előzménye a tizedesi tisztség volt. A különböző kutatások szerint egyetérthetünk abban, hogy a 17. század végén, a török kivonulása után, Eger felszabadulása után már léteztek a tizedesek, léteztek a tizedek Egerben. 1695-ben 46 tizedet írtak össze, és ezek élén álltak a tizedesek. Érdekes az is, hogy hogy tartotta a város népe, hogy mi volt a feladata a tizedeseknek, miért jöttek létre. Egy 18. század végéről származó dokumentumban olvashatjuk, hogy minden tizedháznak egy káplárja, vagyis tizedese lévén annak vigyázása, kapitányok vezetése alatt, ki nem vétetődvén itt kapás mesterember avagy kereskedő, egyaránt kellett fegyvert fogni, és közösen az ellenség ellen menni. Tehát úgy arra vezetik vissza, hogy tizedekbe csoportosulva kellett kiállítani azokat, akik védték a várost. No hát aztán később ez már megváltozott, és a 18. század elején még néhány évtizedig tizedesnek hívták ezeket a tisztségviselőket, de ahogy a németek betelepültek a török felszabadulás után nagy számban jöttek be, hozták magukkal, ők negyedekbe tömörültek, és ezek élén álltak az ő elnevezésük szerint Viertelmeisterek, magyarosan fertálymesterek, és az évszázadok során általában ez a tisztség, majd a 20. században a negyedmester elnevezés volt jellemző. Egy 1712-es protokollum már tartalmazza a négy belvárosi negyed és a két külvárosnak, a Hatvanynak és a Maklánynak a tizedeseit az ő nevük megjelölésével. A 18. században folyamatosan bővült, ahogy a külvárosok, a hóstyák létrejöttek, a munkaerő pótlására sokan telepeltek be, folyamatosan nőtt ezeknek a városnegyedeknek a száma, és 1716-1823 között 12-re nőtt az eredetileg négy belvárosi negyed száma, és 1938-ban jött még ehhez két új városnegyed, tehát azt mondhatjuk, hogy 1950-ig 14 városnegyede volt Egernek, ennek megfelelően 14 fertájmester vagy negyedmester végezte itt a dolgát. Mi volt a feladatuk? Elsősorban az volt a dolguk, hogy a hatóság, a városi hatóság rendelkezéseit kihirdessék a negyedükben. Eleinte nem volt kritérium, hogy írni, olvasni tudó legyen. A 18. század második felében már ez is kritérium volt, hogy föl tudja olvasni a város lakó, a negyed lakóinak, hogy miben döntött a városi hatóság, de fontos szerepük volt az adók beszedésében, a rendfenntartásban, és ezen kívül még sok egyéb olyan tevékenység, amire menet közben majd fogok utalni. A városi tanács rendeletei kihirdetésének egyik módja az volt, hogy a tizedesek, vagy feltájmesterek házról házra járva közölték, illetve felolvasták ezeket a rendeleteket. De peres ügyekben is közreműködtek. A 18. században és még a 19. században is nagyon komoly veszélyt jelentettek a tüzek a városban, és ezért kiemelt szerepük volt a tűzvédelemben. Ők járták a negyedeket, és az előírásoknak megfelelően ellenőrizték, hogy vajon minden rendben van-e, és nem keletkezhet-e tűz az adott házakban. Például az 1720-ban azt követelte meg a tanács, hogy az utcákon minden ház előtt hordóban víz legyen. Vagy például 1779-ben Takács Rozáliának a pálinka főzőjét vizsgálták meg, és az égő fazéknak a megsemmisítését rendelték el, mert a ház patisfalú volt, tehát könnyen lángra lobbanhatott. Sorolhatnánk a példákat, tehát nagyon fontos volt a tűzvédelem. De az is, hogy a legények, ha olyankor csoportosultak, amikor ez nem volt megengedve, akkor őket is előállították, tehát késő éjszakáig maradtak ki a város területén. Hivatalos személyeknek tekintették őket, és ha valaki megsértette ilyen minőségükbe, akkor azt megbüntette a város. Szerteágazó munkájukért fizetést is, bért is kaptak, ez két részből állt. A 18. század elején még természetbeni juttatás volt egy olyan 400 liternyi búza és 3 bakancs. Bizonyára azért, mert sokat kellett talpalniuk. Majd ehhez még fizetés is járult, ami a 18. században 4 és 12 dénár között mozgott. Sok leterheltséget jelentettek ezek a feladatok, azt elmondhatjuk, és az abban is megnyilvánul, hogy igyekeztek jó néhányan kibújni ez alól a tisztség alól, mert állandó munkát jelentett számukra, különösen az iparosok, kereskedők, akik ilyenkor el kellett, hogy a munkájukat hagyják, és ezzel foglalkozzanak. Ezért már a 18. század második felében egyre inkább elterjedt, hogy helyetteseket alkalmaztak. De az illetőnek ezért fizetni kellett, ki kellett fizetni a helyettesnek járó bért.
1: Mert a 18. században kiből lett fertájmester?
2: A 18. században is abból lett fertájmester, akit a negyed alkalmasnak tartott erre, de a 18. században még nem a negyed lakói választották meg a fertájmestert, hanem ők csak javaslatot tettek a városi tanácsnak, illetve a városi tanács bizonyos szervének, és ők döntöttek erről. De egy érdekességet szeretnék kiemelni, Egerben sokan ismerik Fazola Henrik nevét, akinek a csodálatos díszkapuja a megyeházán van, és őt is megválasztották fertájmesternek. El is vállalta, de belátta, hogy ő ezt nem tudja ellátni a munkája mellett, és ezért 1769-ben kérte, hogy őt mentsék fel, és erről orvosi igazolást hozott, felmentették, és ő fizette azt a pénzt, ami a helyettesnek járt. No, tehát ez a rendszer a 18. század végéig, a 19. század elejéig működött ezekkel a feladatokkal, majd a következő korszak, az 1805-től 1808-ig tartó időszak, amikor az úgynevezett szegődményes vagy egriesen béres fertájmestereket alkalmaztak. Már az is, hogy helyettesek voltak, az is jelzi, hogy azért ebben valamit kellett tenni, hogy ne vonják el a munkától az embereket, és bíztak abban, hogyha kevesebb, de rendszeresen, szinte alkalmazottként működő fertájmesterek vannak, akkor az dolog jobban fog működni, és 6 fertájmester alkalmazására tettek javaslatot Fuss Ferenc érseknek 1805-ben. Ő ezt el is fogadta, és ennek megfelelően átálltak erre a rendszerre. Amikor ugyanúgy gabonát és pénzt kaptak ellátmányként ezek a alkalmazottak tulajdonképpen.
1: Működött?
2: Működött néhány évig, de nem soká, de azért említsük meg, hogy milyen feladatokat szabtak számukra is. Például ellenőrizzék, betartják-e, hogy a bormérés tiltott időben nem szabad folytatni. A szemeteket az utcára nem szabad kiönteni. A sertéseket ne ereszék ki az utcára és a piacokra. Aztán a tűzvédelem itt is fontos volt, de talán ez érdekes, hogy télben 9 órakor, nyárban pedig 10 óra után a korcsmákon való muzsika és az utcákon vagy akárhol szokott csavargás tilalmaztatik. Tehát sok ilyen feladatok volt, amit ellenőriztek, de azt kell mondani, hogy nem vált be ez a megoldás, mert ők sem teljesítették mindazt a feladatot, amit elvárt tőlük a városnegyed, vagy a város vezetése, és ezért újból visszaálltak 1808-ban a választott fertájmester rendszerre, mert ők ebben a néhány évben kinevezettek voltak, tulajdonképpen alkalmazottak voltak.
1: És 1810-től...
2: 1808-tól 1858-ig működött ez a rendszer, ami már kezd hasonlítani ahhoz, ami később a 19. század végétől és a 20. század első felében jellemző volt. A korábbi funkciók ugyanúgy megmaradtak, tehát a rendbetartás, tűzvédelem, egyebek, de nagyon fontos új elemként jelent meg, hogy éjszakai járőrözésük során, mert ilyen is volt, a negyedből egy embert maguk mellé vettek, és ketten járták az utcákat. És fontos kritérium volt, hogy példás magaviseletű emberek, józan emberek legyenek, akik ezt a feladatot el tudják látni. A legnagyobb változás azonban az, ami történt ebben az időszakban, hogy kötelesek voltak ügyeletet tartani a bíró, a főbíró házánál, beosztás szerint minden nap egy-egy személy, hogyha szükséges, bárhova elküldjék őket, levelet vigyenek, üzeneteket vigyenek, és volt még egy nagyon érdekes dolog, hogy ekkor már előírták számukra, hogy amikor a városi tanács ülései vannak, akkor az összes fertájmesternek meg kell ezen jelenni. Miért? Hát valószínű azért, hogy első kézből hallják azokat a rendeleteket, amelyeket ki kellett hirdetniük a negyedükben. A következő korszak tulajdonképpen a Bach korszakra esik, a 48-as szabadságharc után, amikor azért igyekeztek egy kicsit megfogni ezeket a szerveződéseket, és ekkor 1859 és 1860 között a fertájmesterséget megszüntették ismét, második alkalommal, és helyettük fertájbiztosokat neveztek ki. Az egyik negyedben, a Cifrasász negyedben, ahol én is fertájmester vagyok, ennek a naplója, amelyet nagyon pedánsan vezettek, jelzi, hogy 1858-ban Dluhopolszky Antalt választották meg fertájmesternek, és akkor az is itt van, és azon évben fertájbiztosok választattak helyökre. A fertájmester jog megszűnt. Mi volt a dolga ezeknek a fertájbiztosoknak? Egyértelműen az adók beszedése, az adóintők kihordása, amiért ők jutalékot kaptak, és ezért a lakosság körében egyáltalán nem voltak szimpatikus és kedvelt személyiségek, de nem is igen látták el az egyéb feladatokat, mert ez nem volt az ő dolguk, és ezért 1860-ban meg is szüntették ezt a tisztséget, és visszaálltak az úgynevezett tiszteletbeli, majd hagyományőrző tevékenységre.
1: Miben volt más ugye 1860-t követően.
2: Egy ideig még a régi rendben, tehát a hagyományos rend szerint dolgoztak, a századot meghaladó gyakorlat alapján írják valamelyik fertálymesteri naplóban, mert ezek nagyon fontos dokumentumok az egri fertálymesterség történetének kutatásában, hiszen minden negyed fertálymesteri naplót vezetett, ahol sok mindent felírtak, közte az eseményeket, és megválasztottaknak a nevét. Még ekkor is jellemző volt a helyettesítés, ami különösen azoknál volt fontos, hogy helyettesítsék őket, akik a munkájukból éltek, és nem maradhattak attól hosszú ideig ki. A kiegyezés után alig volt olyan fertálymester, aki maga végeztem, leginkább helyettesek dolgoztak. Ez egy érdekes dolog, hogy ekkor ez így működött. És akkor elkövetkezik a 19. század második fele, a 80-as évek, amikor a magyarországi törvények megszüntetik ezeket a hagyományos tisztségeket, és helyettük szakalkalmazottakat alkalmaznak, akik a város mindennapi életében jobban benne vannak, és Eger számára is feladat volt, hogy megszűnjön ez az intézmény. Az egyik a helyi újságban olvastam, 1883. május 20-án ülésezett a városi tanács, és itt a jogi szakosztály a fertálymesteri intézmény megszüntetését javasolja, hivatkozva az országos törvényekre. És egy érdekes dolog, és itt kezdődik az egri különlegesség, hogy úgy döntött a városi tanács, hogy ennek ellenére, a javaslat ellenére nem szünteti meg a fertálymesteri tisztséget, hanem továbbra is fenntartandó. Például Gyöngyösön és Miskolcon is volt fertálymesterség, és ezek a 80-as években megszűntek. Egerben viszont megtartották, és egy ideig még próbálták azokat a feladatokat hangsúlyozni, amiről talán érdemes az egyik naplóból idézni. Az eddigi gyakorlat szerint a közbiztonság, csend s egyéb rendőri, valamint árvaszéki, gyámi és adóbehajtás iránti intézkedés városi előjáróság és lakosság közötti közegő szolgáltatván végzik a munkájukat. A teendő építkezéseket, az idegen megtelepedőket az előjáróságnak bejelenteni, utcák s utak tisztántartására, tűzvész elleni óvó intézkedések mikénti teljesítésére felügyelni, a megrendelt őrjáratokat kiállítani, idegen koldusokat és csavargókat, úgy az utcai rendetlenkedőket bejelentetni, általában minden rendellenességek megakadályozását eszközölni. Volt a feladatuk. De ez aztán lassan elhalványult, és helyette inkább már csak ilyen kézbesítői feladatokat láttak el, tehát az adóintőket, adócédulákat kézbesítették ki a negyed lakóinak, és ekkortól kezdődik tulajdonképpen a 19. század utolsó harmadától az, hogy a negyedek lakói szinte spontán módon megtalálták a fertálymesterségben azt, hogy ez a társadalmi kapcsolatoknak egy nagyon fontos fóruma lehet, és a különböző alkalmak, a személyes találkozások erősítették bennük nem csak a város iránti vonzalmukat, hanem a negyed identitását. Tehát, hogy az ő negyedük az miben más, mint a többi. Rögtön megjelentek a jótékonykodási akciók. Tehát például inségben szenvedők részére könyör adománygyűjtést kezdeményeztek. Munkájuk eredményeként 1864-ben néhány hónap alatt 965 forint és 48 kila gabona gyűlt össze. Tehát ezt csak azért példaként említem, hogy megtalálták azokat az új funkciókat, amivel segíteni tudnak a negyed rászorultjain. De olvashatunk további eseti segélyezésekről, a negyedben lakó rászorulókat segítették, vagy például 1902-ben a később megvalósult, de akkor még csak létesítendő dobószobor javára ajánlottak meg, és utaltak ki 20 koronát valamelyik negyedben. Az elhunyt fertálymesterek feleségeinek támogatására is találunk adatokat.

0: A 19. század vége felé, utolsó harmadában a helyi újságok mint fontos társadalmi eseményről számoltak be, az új fertályemesterek megválasztásáról, az ő eskütételükről, a megválasztás tulajdonképpen, de erre majd még visszatérhetünk, a suttogókon, pincékben, házaknál történt. Tehát ezek fontos társadalmi eseményé váltak, különösen az, hogy a bazilikában szentmisén vettek részt, Szent Apollónia napján, február 9-én, majd a városházán letették a hitet, esküdtettek a város polgármestere előtt. És eljön érdekesek az ezekhez az eseményekhez kapcsolódó trakták, vendéglátások. Egy 1899-ben megjelent újságcikk nagyon jól kifejezi ezt a változást. A fertályemesteri intézmény dacára a mostoha viszonyoknak még mindig nevezetes szerepet játszik a negyedek életében. Benne központosul össze, legtöbb esetben, a negyednek színejava, s az intézmény valódi összetartó kapcsot képez a negyed lakosai között. Tekintélye azon a bizalmon alapul, mellyel a polgártársak megválasztják az új negyedmestert, s feladata, hogy a városi magisztrátust híven informálja a hivatalos ügyek bizalmi oldalán, másrészt, hogy a negyed ügyes-vajos dolgaiban közbenjárása és segítsége legyen a népnek. Ezért van mindig érdeklődés a régi fertályemesteri intézmény iránt, melyben több helyütt városunk legelőkelőbb polgárai is helyet foglalnak. Tehát itt már egy társadalmi kiszélesedő fertályemesteri közösségről beszélhetünk. Érdekes, hogy a 20. század elején kezd a fertályemesteri tisztség megnevezés, tehát a fertályemester megnevezés átalakulni negyedmesterré. És valószínű az az oka ennek, hogy a fertályemester egy németes kifejezés, és ezzel is a magyarságát, a történeti hagyományait igyekeztek hangsúlyozni. A 20. század elején továbbra is fontos volt a szegények megsegítése. Tragg Géza polgármester 1923-ban azt hangsúlyozta az avatáskor, hogy őrködni kell a város népe erkölcsi és anyagi nyugalma fölött, ápolni a hazaszeretet szent érzéseit, éber figyelemmel vigyázni a rendre, visszatartani és kiközösíteni annak ellenségeit. És egy nagyon érdekes dolog jellemzi még ezt a korszakot, és ezt talán ezzel fejezhetjük be ennek a korszaknak a bemutatását, hogy 19. század végéig, 20. század elejéig föl sem vetődött az, hogy a negyedenként elkülönülő fertályemesteri közösségek valamilyen módon együtt szerveződjenek. Hiszen képzeljük el, hogy ezek a negyedek egymástól teljesen függetlenül működtek, minden negyed a maga problémáit igyekezett megoldani. Egy alkalommal találkozott az összes negyed fertályemestere az eskütételen, a fertályemester avatáson, ami Szent Apollónia napján, február 9-én volt. És ez volt az az alkalom, amikor találkozhattak egymással, tulajdonképpen egy 200-300 fertályemester volt már ebben az időszakban, ugye a meghaltak mellett az élők folytatták ezt tovább, és a 20-as években kezd felvetődni az a gondolat, hogy érdemes lenne szerveződni, egy egységes szervezetet alkotni. Ennek előzményeként említhetjük Párvi Sándor apátkanonokot, aki szepesi püspökké választottak, de előtte 1904-ben ő is egy fertályban fertálymester volt, és az ő püspökké avatása alkalmával szerveztek egy fáklyás felvonulást, amelyen minden fertálymester megjelent. Tehát ez is jelzi már, hogy mozgolódtak. Majd nagyon sokat lendített ezen az igényen, ezen a terven, ezen az elképzelésen a dobószobor avatása és az ahhoz kapcsolódó dalos ünnep megszervezése. 1907-ben avatták fel a dobószobrot, és ez abból az alkalomból is történt, hogy országos jelentőségű dalos ünnep volt Egerben több ezer résztvevővel. És erre az alkalomra a fertályemesterek, már az összes fertályemester elhatározásából készítettek egy ezüst szobrocskát, egy fertályemesteri szobrot, a fertályemesteri köpenyben, jelképükkel, a fertályemesteri bottal, és ezt jutalomdíjként felajánlották a szervezők számára, és a budapesti asztalos ifjak talárdája kapta meg ezt a szobrocskát. Milyen kár, hogy ez a szobor, nem tudjuk, hogy hol van ez a szobor, milyen nagyon értékes emléke lehetne a Egri Fertály mesterségnek.
1: Országosan ők megjelennek ebben az időszakban már valahol?
0: Nem, és ez lesz a következő időszak, amit nagyban segít az, hogy 1931-ben szerveződik meg az Egri negyedmesteri testület, ami már tulajdonképpen előzményének tekinthető a 1995-ben megalakult mai fertálymesteri testületnek. Erre való kezdeményezések már 31 elején megkezdődtek. Május 10-én szervezték egy alakuló ülést ebből a célból, és ekkor hangzott el dr. Kürti Menyhért, tankerületi főigazgató mondandójában, hogy az Egri negyedmesteri kar egy darabkáját őrzi a régi, szép, becsületes történelmi időknek. Tehát ez egyrészt a fertálymesterség ősiségét hangsúlyozza, másrészt pedig, hogy fontos ezt szervezetten fenntartani, és itt hangzik el, hogy egy éven keresztül őre legyen a keresztény és nemzeti szellemű polgári erkölcsöknek és istápolója a szegényeknek, árváknak és elhagyatottaknak. Tehát továbbra is ezeket hangsúlyozzák, de a végleges megalakulás a szeptember 20-án történt, amikor alapszabályt alkottak, annak rendje módja szerint megválasztották az elnököt, és ez dr. Kürti Menyhért, ciszterci pap, királyi tankerületi főigazgató volt, titkárnak, főtitkárnak pedig dr. Urbán Gusztáv jogtanárt választották. Na és hát akkor tulajdonképpen ez az a korszak, amikor még jobban kiszélesedik a fertálymesterek társadalmi tevékenysége, ismertebbé válnak, és megjelennek nem csak a városi, hanem országos eseményeken is az előbbi kérdésére válaszolva. Kürti Menyhért után dr. Petró Kálmán ügyvéd, országgyűlési képviselő lett a testületnek az elnöke. Érdekes dolog, hogy egy díszelnöki tisztséget is felajánlottak méghozzá Kállai Miklós miniszterelnöknek, aki azt megelőzően Egerváros országgyűlési képviselője volt, 1943-ban választották őt díszelnökké. De elnöke volt a testületnek rövid ideig 1947-ben az a Breznai Imre, akiről már volt szó, aki a fertálymesterség történetét több munkájában is megírta. Nagyon fontos volt ekkor is, hogy a fertálymester ismerje a város lakóit, ismerje a városnak a problémáit, és ennek érdekében javaslatot tegyen a problémák megoldására. A tanács és a tisztviselők előzékenyen fogadták a fertálymestereket, kérelmeiket a lehetőség határain belül igyekeztek elintézni. Például 1935-ben úgy határozott a testület, hogy minden fertálymester köteles lesz a negyedében lévő szobrok, feszületek és műemlékek állapotát figyelemmel kísérni, és ha romlásnak indul, javaslatot tenni a illetékesek felé, hogy ezeket kijavítsák. Különösen sokat tettek ezek a megválasztott fertálymesterek a szegények számára a juttatandó szociális támogatáshoz igazolások kiadásával, hiszen ők ismerték legjobban a rászorulókat, és hát például 1943-ban összesen 3772 esetben adtak ki a fertálymesternek ilyen igazolást.
1: A második világháború, tehát...
0: Igen, és a második világháborúban még egyebet is említhetünk, az, hogy ekkor alakult meg a Barátné Asszonyok testülete, szervezete, és itt álljunk meg egy mondat erejéig, a fertálymesterek egymást barátom uramnak szólították, mert hogy ez egy csak férfi tisztség volt. Tehát természetes abban az időszakban csak férfi lehetett fertálymester, de az ilyen szociális célok érdekében megalakuló új szervezetnek, tehát a nők hozták létre a fertálymester feleségek. És például 1942-43-ban melegholmit, cigarettát, vegyes küldeményeket juttattak el a fronton harcoló katonák számára. Egerben talán sokan ismerik az Egri Norma kifejezést. Ez egy olyan szervezet volt, amely a 1920-as években alakult, és a szegénység kezelésére hozták létre, adományok gyűjtését szervezték, ebbe is tevékenyen bekapcsolódott a Fermat tájmesteri testület. Cifrasánc negyedben Vitéz Subik Károly pápai prelátus, kanonok és fertálymester például 1931-től a húsvéti és karácsonyi ünnepek alkalmából 10 év alatt 180 családot, mintegy 1100 embert látott el szeretet adományjal. Ezért is választották meg 1937-ben a negyed díszelnökévé. Tehát nagyon fontos ennek a szociális támogató tevékenységnek a hangsúlyozása.
1: De hogy figyelem, a 20. században már inkább erre tevődött a hangsúly.
0: Erre kerül a hangsúly, illetve a társadalmi megjelenésük, a város lakossága előtti megjelenésük. Talán még egy mondattal emlékezzünk meg arról, hogy 1935-ben úgy döntött a városi tanács, hogy létesítenek egy fertálymesteri padot a tanácsüléseken, ahová meghívták minden alkalommal a fertálymestereket, nem volt kötelező megjelenni, de aki akart, az részt vehetett, és erre a padra ülhetett le, hogy első kézből értesülhessen, és vihesse a negyed lakói felé a híreket. 1939-ben összesen 275 negyedmester viselt polgár volt, valamint 14 tényleges fertálymester, és mindösszesen ekkor 289 fő alkotta a testületet, akik a családtagjaikkal, rokonaikkal együtt nagyon komoly bázist jelentettek a város életében. Na és akkor nézzük meg, hogy milyen eseményeken találkozhattak a városlakók. Például 1933-ban egy borhét elnevezésű szüreti felvonulás volt, már akkor is tartottak boros rendezvényeket, és ezen teljes díszben megjelentek a fertálymesterek, a fertálymesteri köpenyben, a százláncú köpenyben, a bottal, szalagos bottal. Ugyanakkor teljes létszámban vettek részt akkor, amikor a Szent Jobb Egerben járt, 1938-ban, június 4-én, és itt 8 fertálymester köpenyben és zászló alatt képviselte Egert. 1942-ben a már említett Kállai Miklós miniszterelnök Egerben járt, és a vasútállomáson teljes díszben fogadta az összes fertálymester és gyalog, kísérték fel a dobótérre. Budapesten is megjelentek már a fertálymesterek, 1916. december 30-án koronázták meg IV. Károly királyt, és két egri fertálymester, a nevüket érdemes megjegyezni, Kocsis Bernát és Schiller Imre jelent meg Budapesten fertálymesteri díszben. 34-ben pedig két alkalommal vettek részt a fertálymesterek a fővárosban, augusztus 20-án a Szent Jobb körmenetben vonultak, a népviseleti csoportok után és a frontharcos díszszázad előtt, és képviselték a fertálymesteri testületet 34. szeptemberében, amikor Horthy Miklós kormányzó kinevezésének 15. évfordulója volt. Tehát ezek voltak azok a látványosabb megjelenésük, amikor országvilág előtt megjelenhettek, és talán megemlíthetjük még azt is, hogy 1936-ban Breznai Imre rádióbeszédet tartott, és ebben végigvitte a fertálymesterség történetét, feladatkörét, és megismertette az ország lakosságával, akik már személyesen a saját településünkön nem tapasztalhatták meg, hogy mi az a fertálymesterség.
1: Hogyan változott a fertálymesterek összetétele? Ugye beszéltünk arról a 18. században, a zömében kereskedők, sok kereskedő iparos volt közöttük. De elhangzott itt az elmúlt pár percben, hogy volt közöttük egyházi személy is, ügyvéd is.
0: Igen, igen. Ez már ebben az időszakban a 19. század végétől erősödik. Van is itt egy adat arról, hogy egyházi személyek közül hányan és hogyan vettek ebben részt. Ez már a vallási értékek erősödését és a vallási fontosságát is jelzi, hogy rendelkezés álló adatok szerint először a már említett Párvi Sándor, egri kanonok, a későbbi szepesi püspök lett negyedmester 94-ben, majd 1949-ig azt mondhatjuk, hogy 29 pap fertálymester mestert választottak, akik segítették a lelki gondozást és a hitéletet, valamint az eseményeken ők tartották a istentiszteletet, a szentmisét. Különbséget tehetünk attól is, hogy belváros vagy külvárosok, az egriesen hóstyákról beszélünk. A belvárosban legtöbb a kereskedő, iparos, majd aztán tisztviselők és az egyházi személyek, a külvárosokban pedig, persze voltak olyan külvárosok, ahol jelentősebb számú iparos is dolgozott, például a Cifra Sáncnak a Sáncváros részében, ugye a vár fölötti területet nevezték így, de legtöbb a gazdálkodó, földdel rendelkező, vagy földdel nem rendelkező személy. És ez is egy érdekes dolog, hogy ezeken az együttléteken, az úgynevezett traktákon, a választásokon együtt jelentek meg. A vagyoni különbségeket is egy kicsit kiegyenlítették ezek a negyedi rendezvények, mert hogy azt számított, hogy az illető tisztességes legyen, közismert legyen, munkáját jól végezze, és a negyed érdekében bizonyos feladatokat ellásson, illetve segítse a negyed munkáját.
1: A megszűnéséről kellene még mindenképpen beszélnünk, ugye ez 1945 utáni időszak, amikor sok olyan értékes szervezetet szüntetnek meg, és közöttük a feltármesteri testület működését is, amely egy rendkívüli értéket képviseltek már abban az időszakban is. Hogyan történik ennek a megszűnése 1945 második világháborút követő időszakban? Ugye folyamatosan tovább él a feltármesterség, választanak mindenében feltármestert. Meddig tudják ezt működtetni?
0: Tulajdonképpen a háború idején nem választottak új feltármestereket, az háború alatt az a feltármester viselte a tisztséget, ugyanúgy, mint az első világháború idején, akit a háború elején megválasztottak, hiszen akkor erre nem volt lehetőség. Tehát a háború után ugyanúgy folytatták a tevékenységet a feltármesterek, de már 1947 elején olvashatók a feltármesteri beszámolókban és újságcikkekben is olyan szövegek, amelyek az intézmény demokratikus jellegét és a demokratikus időkben való szükségességét hangsúlyozták. Ez az érvrendszer a két munkáspárt 1948-ban történt egyesülése után, a Magyar Dolgozók Pártjának megalakulása után különösen fontossá vált, hiszen ebben az időszakban a társadalmi szerveződésekre nem nagyon volt szükség, sőt, kimondottan hátrányos volt, ha ezek működtek, és ezért vagy 49-ben, vagy 50-ben készítettek egy olyan fogalmazványt, amelyet a Magyar Dolgozók Pártja vezetőségének elküldtek, és ebben az intézmény további működésének az engedélyezését szerették volna elérni. Ebből érdemes egy-két-három mondatot idézni, mert nagyon jól jellemzi a korszakot, és azt, hogy mit hangsúlyoztak a cél érdekében, hogy megmaradjanak. Maga az intézmény jóval megelőzte korát, mint ilyen a tiszta és nemes demokráciának érvényesülése, megtestesítője, mert mint akkor, később, mint a mai napig lerombolta a különféle társadalmi osztályok között meglévő rideg választófalat, ember és ember között, egyesített kicsint és nagyot, szegényt és gazdagot, a közjóért való közvetlen munkában, embertársai kölcsönök megbecsülésében egyformán részt vett a földmíves, az iparosság és haladó értelmiség, nem különben azok feleségei is. Hát azt gondolom, ebben minden benne van, amit akkor hangsúlyozni kellett, de ezt hiába történt. A feltármesterség nem működhetett tovább, és ezt az egyik feltármesteri naplóból tudhatjuk, hogy 1949-ben még megtörtént a feltármester választás, de már 1950. február 7-én, az Apollónia nap előtt két nappal, Ringelhan Bélát, aki a testületnek az akkori elnöke volt, egy egyszerű postai levelezőlapon értesítette Balogh Gyuláné polgármester asszony, hogy a negyedmesteri testület ugyan folytathatja a tevékenységét, ugyanakkor nem tartja szükségesnek az új feltármesterek egyházi és polgári eskütételét. Tehát tulajdonképpen ezt követően össze-össze jöttek a fertályemesterek, találkoztak egymással, részt vettek egymás az elhunytak temetésén, de igazából szervezeti életet már nem éltek, mert szerintük ez a testület attól volt hiteles és legális, hogy letették a hitüket, letették az esküt, és ezért 1950-et tekinthetjük, amikor már nem tehettek esküt, 1950-et tekinthetjük a feltájmesteri tisztség megszűnésének Egerben.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvételt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni

az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérjék, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója az MTI-t. Cegle Pincz és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől két nagy medence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermekmedencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincz és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mintegy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal harmadik napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Jobbára derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A keletiesre forduló szél a legtöbb helyen mérséklődik, csak néhol fordulhat elő élénk széllökés. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fajzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából... Leó pápa találkozott az olasz püspöki konferencia alkalmazottaival. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. A Szent Atya beszéde az amerikai pápai alapítványhoz. Köszönet, amiért segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Fogadjuk el magunkat, főként nehéz helyzetekben, és ajánljuk életünket a Jóisten kegyelmébe. Kapaszkodjunk az ő megtartó kezébe. Stúdióbeszélgetés Makkai László, görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával. Leó pápa az olasz püspöki konferencia alkalmazottainak. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. Szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa az olasz püspöki konferencia dolgozóit és családtagjait, mintegy 200 főt. Szolgálat, hovatartozás és küldetés. Ez a három alapszempont kell, hogy meghatározza mindennapi munkájukat, amelyen részt vesznek az egyház életében.
1: Vi saluto cordialmente, vi ringrazio per il prezioso servizio che svolgete presso la Conferenza Episcopale Italiana.
0: A Szent Atya örömmel és hálával köszöntötte az olasz püspöki konferenciánál és az ahhoz kapcsolódó hivataloknál dolgozó alkalmazottakat, akik Matteo Zuppi bíboros elnök és Giuseppe Baturi főtitkár vezetésével érkeztek az audienciára. Kényes és fontos feladatot látnak el, mivel az olasz püspöki konferencia az Olaszországban működő részegyházak hiteles szeretet közösségének a jele. Isten népének jogos képviselete az országban, mely a püspök karon belül segíti az egységes működést, összhangban Péter utódával, Róma püspökével, Olaszország prímásával. Köszönet tehát mindazért, amit a különböző szinteken tesznek, a legrejtettebb és leghétköznapibb feladatoktól a legismertebbekig. Minden intézménynél fontos a hűség, amellyel munkájukat végzik, legyen az egy odafigyeléssel végzett ügy, egy jól előkészített értekezlet, türelemmel meghallgatott személy, odaadóan kivizsgált kérdés, vagy a környezet rendben tartása. Egyszerű, de hasznos, és Isten előtt nagy dolgok, melyek mindenki a vált szolgálják. Az egyház életében semmi nem kicsi dolog, ha hittel, szeretettel és közösségi szellemben végzik. Leó pápa három szempontot ajánlott megfontolásra a püspökkari hivatali dolgozóknak. Az első, munkájuk szolgálati természete.
1: I vari uffici in cui operate non sono strutture fini a se stesse.
0: A hivatalok nem önmagukban működő rendszerek, hanem olyan eszközök, amelyek segítik az olaszországi püspököket és egyházakat a szeretett közösség szálainak megtartásában, az egység megőrzésében, mely evangéliumban gazdag és bővelkedik a felebaráti gesztusokban. Nagy felelősséget igénylő munka ez, ami a szolgálatot szolgálja, mások munkáját segíti, lehetővé téve sokak hozzájárulását, a helyi egyházak támogatását a jó hír terjesztésében. Részt vesznek Isten nagy családjának küldetésében. Az egyházban szolgálni ugyanis nem egyszerűen azt jelenti, hogy betöltünk egy funkciót, hanem tevékeny tagokként részt veszünk annak a testnek az életében, amelynek feje az Úr. Sosem mi, vagy hivatalaink, programjaink állnak a középpontban, hanem ő, és minden tevékenység akkor leli meg értelmét, ha valamilyen módon segíti a vele való találkozást és egységet. A másik szempont a hovatartozás.
1: La sposa di Cristo, infatti, non si può servire da spettatori.
0: Krisztus jegyesét ugyanis nem lehet nézőként szolgálni, csak annak a szeretetével, aki tudja, hogy oda tartozik, a hit és a szeretet közösség kötelékében, ami elsősorban kegyelmi ajándék, Isten ajándéka. Végezzék ezért mindennapi munkájukat egy misztérium, egy történet, egy terv részeként, ami megelőzi őket és túlmutat rajtuk. Az a hivatásuk, hogy környezetükben formába öntsék az evangéliumot, elősegítsék az egységet és a békét, türelmesen és alázattal, kölcsönös gondoskodással. Ennek tudata határozza meg azt, ahogyan önmagukra tekintenek, ahogyan beszélnek, másokat hallgatnak, kijavítanak és támogatnak, valódi evangéliumi stílusban élve életüket. Isten népe életének harmadik alapvető dimenziója a küldetés.
1: A Chiesa esiste per annunciare Cristo.
0: Az egyház azért létezik, hogy Krisztust hirdesse, hidakat építsen, kötelékeket hozzon létre, befogadást és segítséget nyújtson mindenkinek, aki támaszra, meghallgatásra, szeretetre szorul. És az olasz püspöki konferencia dolgozói részt vesznek ebben a küldetésben. Olyan korban élünk, ahol mély átalakulások jellemzik a családot, az iskolát, a munkát, a kommunikációt, a társadalmi részvételt, a hitátadást Olaszországban is. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy ne zárkozzunk be, ne féljünk, hanem nagylelkűen munkálkodjunk azon, hogy az evangélium elérjen és megvilágosítson minden embert. Szűz Mária, Assisi Szent Ferenc és Szénai Szent Katalin Olaszország védőszentjei oltalmába ajánlva az olasz püspöki konferenciát, az olaszországi egyházakat és Isten egész népét, Leó pápa Isten áldását kérte rájuk. Leó pápa az amerikai pápai alapítványhoz. Segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Zarándoklatuk alkalmából fogadta a Szent Atya a Papal Foundation 1988-ban alapított amerikai jótékonysági szervezet tagjait, mintegy 800 főt a Vatikánban. Köszönetet mondott azért a támogatásért, amelynek révén papok, szerzetesek folytathatják tanulmányaikat, a helyi egyházak működését lehetővé teszik, részt vesznek a pápa karitatív szolgálatában.
1: Well, this is our first opportunity to meet since I was called to take on the role of Bishop of Rome and Pope.
0: Jól lehet ez az első alkalom, hogy pápaként találkozik a szervezet tagjaival, már korábban megtapasztalta működésük áldásos eredményeit. Perui püspökként személyesen látta, hogy a Csiklájói Egyházmegyében számos projektet segítettek nagylelkűen. Pápasága első éve alatt pedig építő volt szembesülni az alapítvány segítő tevékenységének volumenével. Leó pápa mély háláját fejezte ki, amiért állandóan segítik Péter utódát abban a küldetésében, hogy gondját viselje az egyetemes egyháznak. Örömteli az a hír is, hogy évről évre nő az alapítvány tagjainak száma, valamint hogy növelni akarják a támogatást és új módokat találni a segítésre.
1: Your visit occurs during the Easter season, a time focusing on mission as well as peace.
0: Látogatásuk a húsvéti időszakra esik, amikor a küldetésre és a békére összpontosítunk. Feltámadása után Jézus azt a feladatot bízta az apostolokra, hogy legyenek hírnökei, és megígérte nekik, hogy mindig velük lesz ebben a küldetésben. A pápa és a püspökök az apostolok utódaiként ezt a feladatot folytatják az igehirdetésen és az evangelizáló munkán át. De a keresztség erejében az egyház minden tagja osztozik az evangélium hirdetésének felelősségében, a szavak és a szeretet szolgálat révén. Azáltal, hogy projekteket, humanitárius segélyeket és ösztöndíjakat finanszíroznak szerte a világon, a pápai alapítvány tagjai részt vesznek az egyház állandó evangéliumi küldetésében. Nagy lelkűségük végtelen sok embernek lehetővé tette azt, hogy közösségében konkrétan megtapasztalja Isten jóságát és kedvességét. Papok és szerzetesek részesülhettek felsőfokú képzésben segítségükkel, ami nélkül nem tanulhattak volna Rómában a pápai egyetemeken, és így az egyház jövőbeli vezetőjévé nevelték őket. Leó pápa mindannyiuk nevében mély elismerését fejezte ki az amerikai jótékonysági szervezetnek. Kedves hallgatóink, a következő percekben stúdióbeszélgetést hallhatnak Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával.
2: Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Makkai László atyát, pasztorálpszichológust, aki egy könyvvel érkezett a kezében. Olvasom a címét: Mélységek mentén, a papi hivatás krízisei és kísérése pasztorálpszichológiai nézőpontból. Utolsó beszélgetésünk alkalmával éppen a papi életről szóltunk, a papi élet örömeiről, szemben a nehézségekkel. Folytassuk ezt a beszélgetést itt. Először is arra kérlek, kedves László atya, hogy mutasd be ezt a könyvedet.
3: Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a rádióhallgatókat. A Mélységek mentén című könyvnek a bemutatója az nagy héten volt. Fábri Kornél püspök atya írta az előszót a könyvhöz, és mit is jelent az, hogy mélységek mentén? Én azt gondolom, hogy a papságunk többféle mélységeken megy keresztül. Az egyik ilyen mélység talán az, amikor az imádságnak a mélységében tudunk létezni, amikor valóban akkor megszólítjuk az Istent, vagy akár a szentmisét bemutatjuk, annak a mélységét át tudja élni egy pap. Ez egyfajta lelki öröm, és nyilván egy lelki töltekezés is a pap számára, és egy másik mélység, amikor viszont krízisbe kerül, nehézség éri, kudarcok érik, esetleg nem találja a saját küldetését, hogy mit is kellene csinálni, hogyan is kellene végezni a dolgát a mindennapokban, ez szintén egy másik mélység, ami az ellentéte annak a ima mélységnek, amit a papság esetleg a krízisekben meg tud élni, és ez a mélység talán drámaibb, nagyon nehezen tud olykor-olykor egy-egy pap segítséget kérni, segítségül hívni azt a szemét, aki éppen akkor az ő mélységéből ki tudja hozni. Önmagában a könyv nagyon egyszerű, Kornél püspök úr is fogalmazza, nem ad mindenre választ, de kísérni tud azokon az utakon, ahová a papa a kríziseit éli meg. Három olyan területet emelnék ki, ami nagyon fontos a könyv tekintetében. Talán az első az, hogy fókuszál a könyvre, a prevencióra, a preventív oldalára. Ez nyilván a kispapságot, papnövendékeket érinti.
2: A megelőzésre.
3: Hogyan tudjuk esetleg segíteni már, hogy felkészültebben érjen krízis kispapokat, papokat, hogyan tud erre felkészülni, hogyan tudja felismerni ennek a jeleit, a krízisnek a jeleit, hogyan tud ez ellen küzdeni, honnan kitől kérhet segítséget. Értelemszerűen érdemes az egyházmegyét bevonni ebbe a folyamatba, hiszen fontos, hogy az egyházmegyék számára is legyenek olyan lehetőségek, hol a pap tud és mer segítséget kérni, akár egyházmegyei spirituálistól, akár keresztény pszichológustól, pasztorálpszichológustól, vagy akár paptestvértől, de sok esetben tapasztalom azt, hogy a püspököket is fel lehet hívni, hogy valaki elmondja maga krízisét, bánatát, szomorúságát. Egyfajta kooperáció is benne van a könyvben, amikor a papság és a püspök együtt tud kooperálni azon a krízisen, azon az ügyön, amiben éppen benne van, akár egy alkoholizmusnak a nehézségéből hogyan lehet kijönni, akár egy olyan mélységből, mély krízisből, amikor a küldetés, mint olyasmi, torpan meg a pap életében, hogyan lehet ezen túllendülni, hogyan lehet akár egy helyezéssel is új kívások elé állítani az adott atyát, vagy hogyan lehet esetleg új feladattal megbízni, ami szintén egyfajta inspirációt tud adni az újrakezdésre, hiszen minden egyes változás az ember életében egy újrakezdésnek is a lehetősége. Éppen ezért írtam a könyvben is, hogy a krízis az nem a vég, hanem sokszor az átalakulásnak a kapuja.
2: A krízis maga elkerülhetetlen?
3: Mivel olyan segítő hivatásban vannak az atyák, szertesek, szertesnővérek, hogy napi szinten találkozunk emberekkel, emberi sorsokkal, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal, ezért a krízis azt gondolom, hogy nem elkerülhető. Tehát valamilyen szinten bele tudunk jutni a krízisbe, legfőképpen azért, mert amikor az ember már csak ürességet érez a munkájában, nem lát benne kihívást, vagy éppen azt tapasztalja, hogy amit én végzek, azt senki nem köszöni, nem hálálja, meg nem mond egy jó szót azért, amit én tettem, hiszen sokszor mi ezt is várjuk, emberek vagyunk, jó esik egy válveregetés, egy készfogás, egy beszélgetés, egy kávézás valakivel, tehát fontosak, hogy a kiutat is meg tudjuk találni, és valóban, akik emberekkel foglalkoznak, segítőhivatásban dolgoznak, előbb-utóbb ez a mélység, ez eléri a papot, a szeltes nővért, de a lényeg mindig az, hogy tudjunk és merjünk segítséget kérni, akkor, amikor ennek a jeleit felismerjük, küldetésünkben felismerjük az életünkben. A kríziseknek legtöbb része, én azt gondolom, és itt az atyák figyelmét is szeretném felhívni, a krízisek legnagyobb része az én tapasztalataim alapján az ima élet elmaradása. 90%-ban visszavezethető az egy egyházi személynél, hogy amikor az imádság alul marad, nem lesz központi hely, de a munka feladat az viszont túlnyomó többségben, mondhatnám azt, egy munka alkoholizmussá válik, és az imádság nem támogatja ezt a feladatot meg, akkor azt gondolom a krízis nem elkerülhető.
2: Kicsikét széjjel húzom az értelmezési mezőt, orvosok, tanárok, tehát hasonló kvalitású emberek életében a krízis hasonlóképpen elkerülhetetlen?
3: Hasonlóképpen elkerülhetetlen. Nyilván vannak megtartó erők, amik segítenek átlendíteni a krízisen, tehát én például javaslom mindig azt, hogy legyen valami hobbing, legyen valami olyan kikapcsolódásunk, ami nem a munkánkhoz köt, tudjon egy egyházi személy sportolni is, ha arról van szó, tehát fontosak azok, hogy az ember megtalálja a rekreációnak is azt az oldalát, ami segíti azt, hogy ő ember tudjon maradni. Ugyanakkor a papságban van még egy örömteli helyzet, megküzdési mód, ezt így is szokták hívni, mégpedig az ima élet, a szentmise, vagy a Krisztussal való találkozás, vagy éppenséggel a gyónás, amikor valaki egy életgyónást le tud tenni, vagy éppen a problémáit tudja feldolgozni lelki beszélgetésben, gyónásban. A megküzdési palettáink sokkal tágabbak, mint akár a más hivatásban élők, akár szociális szférában dolgozók, orvosok, ügyvédek, bárki, akinek esetleg szintén emberekkel tartja a kapcsolatot. Nekünk papoknak, ha az ima életünk rendben van, és már pedig miért ne legyen rendben, akkor mindig ott van az, hogy van valaki felettünk, a gondviselő Isten, aki ki tud bennünket hozni ebből, akarok is kijönni belőle, és csak az Isten ért szeretnék megváltozni azért, hogy jobb ember legyek, jobb pap legyek, és az Isten az a legfőbb erőm, aki ebben ki tud hozni, és mozgatni tud azért, hogy én valóban újból a hivatásomnak tudjak a mélységében élni.
2: Azért a pap az evangélium, az öröm hírembere. Így indultam el 82-ben, amikor engem pappá szentéltek, és ma is örömhír hirdetek. És összegségét tekintve az én napjaimnak a közepe, itt Rómában most már 12 esztendei egyfolytában, azért öröm, ezt én merem mondani. És hogyha valaki megkérdez, hogy havárjú, kameva László, hogy hogy érzed magad, akkor sokszor visszakérdezek, hogy hát nem látod? Nézem az arcomra. Én azt érzem, hogy van bennem valami, és nincsen bennem semmi rendkívüliség. Csak egyszerűen azt tapasztalom, amit a Jóisten ad mindannyiunknak, hogy az ő kezében vagyok, és ez egy nagyon jó dolog.
3: Én azt gondolom, hogy igen, rajtunk embereken kell, hogy látszódjon, és rajtunk papokon is, hogy mi az örömhírt visszük, és az örömhírt adjuk, és nem csak adjuk, szeretnénk tartósá tenni ezt az örömhírt az emberek életében. Olyan ez, mint amikor az ember belép egy templomba, és vagy azt mondjuk, hogy egy díszletet látunk a templomban, vagy azt látjuk, hogy ez a templom nagyon át van imádkozva az emberek imádsága által, és hogy van olyan kisugárzása a templomnak, hogy meghív az Istennel való találkozásra. Ilyenek vagyunk mi emberek is, papok is. Nagyon érdekes az első helyem, amikor kerültem, és a templomban mosolyogva mondtam el a prédikációmat, mert örültem, hogy ott vagyok, és a végén megvártak fiatalok, és velük is beszélgettem, és mosolyogtam rájuk, és később mondta el az egyik hittanosom, hogy az anyukájának az első kérdése az volt, hogy mosolygott-e rátok a pap, rátok fiatalokra, mert ha nem mosolygott, akkor egy szomorú pap, és nem fog benneteket szeretni. Tehát, hogy apró dolgokból tudják a hívek leszűrni azt, hogy az az ember, akivel ott találkozol, az valóban az örömhírnek a hirdetője, látszik rajta, éli azt, amit ő megimádkozott, és amit ő tovább akar adni, és én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen fiatal papnak kellene lenni, de még az idősebb papokban is látom azt a kegyelmi állapotot, ahogy az ő az egész életét az Istennek szentelve megimádkozta, a nehézségből kijött, ki tudott jönni, segítettek neki. Volt, amikor tényleg azt tapasztalom idősebb paptestvérek, amikor megkeresnek, hogy én nem vagyok boldogtalan pap, így nyugdíj előtt, azt mondja, mindig boldog pap voltam, és ezt adtam át a híveknek is. És hogy én ezt kérem a fiatal papoktól, hogy ne csontosodjunk be a struktúrába, hanem merjük megélni szabadon az örömünket, ezt adjuk tovább, és tegyük tartósá az emberek életében.
2: Nagyon köszönöm, így legyen, kísérje áldás a bűségért mentén könyvedet. Köszönöm a beszélgetést.
3: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
0: Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.

Daloljatok az Úrnak! Népének tanítás a Kismarosi templom Szent Margit énekkarával. Karnagy Embei Isztin Gabriella.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat! Ma egy szép húsvéti éneket énekelünk, mely ének az Éneklő Egyházban 116-os, a Hozsannában 92-es szám alatt szerepel. Kezdősora Szent Magdolna elmene. Ismerkedjünk meg a dallammal.

Ezt az éneket a Szent vagy Uram Nárai György esztergomi kanonok 1695-ös Lyra Coelestis című gyűjteményéből vette át. Nárai, latin nyelvű Magdolna éneke egy közismert, közép-európai, német, cseh, szlovák forrásokban is dokumentált dallamot alkalmazott. A magyar népzenében is bőven dokumentált dallam a népi gyakorlatban nem Náraitól való átvétel, hiszen Nárai szövegét csak a 20. században fordították le. A Szent vagy Uram fordítását Sík Sándor készítette. Ezek az adatok a nemzetközi divat dallamnak különféle, ilyen vagy olyan módon variált megjelenései. Énekeljük el újra az első és második versszakot.

Az ének szövege szerint tehát Szent Mária Magdolna énekel, aki az apostolok apostola, mert ő vitte meg az örömhírt az apostoloknak, és őt méltatta az Úr arra, hogy elsőként láthassa Jézust feltámadott testében. Az ének szövege 15 versszakban meséli el Mária Magdolna húsvéti történetét. Az első néhány versszakban Mária Magdolna sír, reményvesztett, vigasztalhatatlan. Majd erdőkön, hegyeken, tengereken, égen, földön keresi Jézusát, és az ének végén kimondhatatlan örömmel, máshoz nem fogható lelki örömmel ismeri fel őt. Ahogy a Szentírásban is olvasható, Szent János evangéliumában. Idézem. Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Erre Péter és a másik tanítvány elindultak, és a sírhoz mentek. Ketten együtt futottak, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és elsőként ért a sírhoz. Lehajolt, és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment be. Azután odaért Simon Péter is, aki követte őt, és bement a sírboltba. Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, nem a gyolcsok mellé helyezve, hanem külön egy helyen összehajtva. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először érkezett a sírhoz. Látta és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottaiból. Mária pedig kint állt a sírnál, és sírt. Amint sírdogált, lehajolt a sírboltba. Két angyalt látott fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat láttól, ahol Jézus teste feküdt. Azok megkérdezték tőle, asszony, miért sírsz? Ő azt felelte nekik, elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Ahogy ezt kimondta, hátrafordult, és látta Jézust, hogy ott áll, de nem tudta, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőle, asszony, miért sírsz, kit keresel? Ő pedig azt gondolva, hogy a kertész az, ezt felelte neki. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elviszem. Ekkor Jézus megszólította őt, Mária. Erre ő megfordult, és héberül így szólt, Rabbóni, ami azt jelenti, mester. Jézus azonban így szólt, ne tarts fel engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik, fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elment, és hírül vitte a tanítványoknak, láttam az Urat. Kérek mindenkit, lapozzák fel az Éneklő Egyház 116-os, vagy a Hozsanna 92-es számú énekét, és énekeljük el mindannyian együtt a teljes éneket.

Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. További tartalmas időtöltést kívánunk!

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, a mai adás készítésében munkatársaim voltak Kovács Krisztina, Farkas Erzsébet, Tikovics Ernő, Papildikó, Grunda János, Birincsik Márton, Kvasinger Jenő, Papp Péter, Somosvári Eszter Anna és Karkos István. Köszönjük megtisztelő figyelmüket rádiónk elnöke, Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András nevében is. A bemondót Molnár Andrást hallották. Minden kedves hallgatónak jó éjszakát kívánunk!

Jézus mondja, a juhok követik a pásztort, mert ismerik hangját. Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert az idegennek nem ismerik a hangját. Olvasom a János evangéliumban. Ha Jézus Krisztus ma hihetetlennek látszik sokak szemében, ez azért van, mivel csak felhasználják őt, ahelyett, hogy hallgatnának is rá. Az evangéliumot azért írták meg, hogy olvassa és újra meg újra elolvassa minden nemzedék. Mindegyik a maga tapasztalatára ügyelve, saját

hatását. Istenünk, a téveigőknek megmutatod igazságot fényét, hogy újra megtalálják utadat. Add meg mindnyájunknak, akiket Krisztus nevéről keresztényeknek mondanak, hogy ne csak névleg legyünk keresztények, hanem elkerüljük mindazt, ami ezzel a névvel összeférhetetlen, és azt tegyük, ami méltó hozzá.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvételt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérjék, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincé és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagymedence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermekmedencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincé és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal 3. napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Jobbára derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A keletiesre forduló szél a legtöbb helyen mérséklődik, csak néhol fordulhat elő élénk széllökés. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fajzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 19. részét Koncz Gábor olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.

0: Berne Gyula, a Dunai hajós. Serge Latkó és nyomában Dragos Károly 5 perc alatt az első város széli házakhoz ért. Ruszcsukban, bár elég fontos kereskedelmi központ volt, abban az időben nem világították az utcákat, úgyhogy az éjszaka sötétjében a szabálytalanul épült városnak még csak a körvonalait sem lehetett látni. A rakpart szélén roskatak bódék sorakoztak, melyeket raktárnak vagy ivónak használtak. De a két éjszakai látogató most nem gondolt a várossal. Serge Latkó gyors léptekkel haladt, és úgy nézett előre, mintha a sötét éjszakában fénylő csillagot látna maga előtt. Dragos meg olyan megfeszített figyelemmel követte a révkalauzt, hogy nem vette észre azt a két férfit sem, aki most fordult ki az utcából, amelyen ő átment. A két férfi, mihelyt kiért a folyómenti útra, elbúcsúzott egymástól. Egyikük jobbra indult, a folyó mentén lefelé. Jó estét, köszönt bolgár nyelven. Jó estét, felelt a másik, majd balra fordult, és arra ment, amerre Dragos. E hang hallatára a nyomozó összerezzent. Egy pillanatig habozott, és ösztönösen lassított, majd megtorpant. Nem követte tovább Serge Latkót. Megfordult. Egy rendőrtisztnek sok és különböző vele született vagy szerzett képességre van szüksége, ha csak nem akar alantas beosztásban megpenészedni. De sok képesség közül a legértékesebb az, hogy tökéletesen emlékezzék mindarra, amit látott és hallott. Dragos Károly minden ilyen képességgel rendelkezett. Halló és látó idegei valóságos felvevőkészülékként működtek, és sem a látottakat, sem a hallottakat soha el nem felejtette, bármilyen hosszú idő telt is el. Egy arcot, amelyet valaha talán csak egy pillanatra látott, vagy egy hangot, amely csak egyetlen egyszer ütötte meg fülét, még hónapok, évek múlva is azonnal felismert. Így volt ezzel a hanggal is. Ez esetben tévedésről annál kevésbé lehetett szó, mert ezt a hangot nem is olyan régen hallotta. Az a hang, amelyet a Pilis-hegység lábánál elterülő tisztáson az éjsötétjében hallott először, most kezébe adta a sokáig hiába keresett vezérfonalat. Akármilyen ragyogó okfejtések születtek is agyában utitársával kapcsolatban, ezek végtére mégiscsak feltevések voltak. De ez a hang most a bizonyosságot jelentette számára. Valószínűség és bizonyosság között nagy a különbség. Itt nincs helye a tétovázásnak, és ezért a nyomozó nem követte tovább Serge Latkót, hanem az új nyomra vetette magát. Jó estét, Ticsa! Szólalt meg Dragos Károly németül, amikor a másik ember közelébe ért. Az megállt, szemét meregette, hogy lásson valamit. Ki szólt hozzám? Én, válaszolt Dragos. De ki az az én? Max Reinhold. Nem ismerem. De én ismerem magát, hallja, hogy a nevén szólítom. Az már igaz, válaszolt Ticsa. Jó szeme lehet magának. Bizony kitűnő. A párbeszéd egy pillanatra megszakadt. Mit akar tőlem? Folytatta kisvártatva Ticsa. Beszélj a karok magával, és még valakivel, válaszol Dragos, csak azért jöttem Ruszcsukba. Szóval nem ide valósi? Nem, ma érkeztem. Na maga aztán jó időpontot választott, röhögött Ticsa, aki nyilván a bulgáriai zűrzavarra célzott. Dragos közömbösen legyintett, majd így folytatta. Én Esztergomi vagyok, Ticsa nem felelt. Nem jár talán Esztergomban? Faggatta tovább Dragos. Nem? Hát ez elég furcsa, hiszen olyan közel volt oda. Olyan közel? Visszhangozta Ticsa. Honnan veszi, hogy Esztergom közelében jártam? Hogy honnan, nevetett Dragos Károly. hiszen a Hagenau villa nincs olyan messze Esztergomtól. Ticsa megremegett, de igyekezett továbbra is hegykének látszani. Hagenau villa? Próbálta tréfára fogni a dolgot, de csak hebegett. Azt épp úgy nem ismerem, mint magát, barátom. Ugyan, mondta gúnyos hangon Dragos. Na és a pilisi tisztást ott sem járt. Ticsa hirtelen közelebb lépett, és megragadta a nyomozó karját. Halkabban beszéljen, ajje! Mondta, és most már nem is próbálta izgalmát leplezni. Bolond maga, hogy így kiabál. Nem jár erre senki, felelte Dragos. Mit tudhatja azt maga? Válaszolt Ticsa. Majd megkérdezte, de hát mondja meg már, mit akar? Latkóval akarok beszélni, válaszolt Dragos, változatlanul hangosan. Ticsa még jobban megszorította a karját. Csendesebben! Szólt és riadtan nézett körül. Minden áron akasztófára akar minket juttatni? Dragos Károly elnevette magát. De hát hogyan értetnénk meg egymást, ha ki sem nyitjuk a szánkat? Akkor se szokás az éjszaka kellős közepén csak úgy rákiabálni az emberre. Dörmögött Ticsa, meg aztán vannak dolgok, amikről jobb nem beszélni az utcán. Nem ragaszkodom én ahhoz, hogy az utcán beszéljünk. Menjünk máshova. De hova? Nekem mindegy. Csak van valami kocsmaféle itt a közelben. Igen, van itt egy néhány lépésnyire. Menjünk oda, jó? Bólintott Ticsa, jöjjön utánam. 50 méterrel odébb a két férfi egy kis térre érkezett. Velük szemben egy ablakon át halvány fény szűrődött ki. Ott van, szólt Ticsa. Az ajtón át egyenesen egy szegényes kis vendéglő ivójába léptek. A kihalt teremben mintegy 10 asztal állt a falak mentén. Na, itt jól meg leszünk, szólt Dragos. A kocsmáros a nem remélt vendégek elé sietett. Mit iszunk? Én fizetek, mondta a nyomozó, és a zsebére ütött. Talán egy pohárka rakit? Kérdezte Ticsa. Gyerünk a rakival, na és mit szólna még egy kis boróka pálinkához? Jól van, az is jöhet, helyeselt Ticsa. Dragos a várakozó kocsmáros felé fordult. Szóval megértette, barátom? Gyerünk, egy-kettő, mi alatt a kocsmáros körülöttük sürgött forgott, Dragos jól szemügyre vette, hogy kivel áll szemben. Pillanatok alatt látta, miféle ember ez. Széles vállú, bikanyakú férfi volt, alacsony homlokát mélyen benőtte az őszülő haj. Amolyan vásári, díjbírkozó forma, ostoba, faragatlan fráter. Amikor a vendéglős letette az asztalra a két üveget és a poharakat, Ticsa folytatta a beszélgetést, ahol az előbb abba hagyták. Szóval azt mondja, hogy ismer engem? Hát nem hiszi. Meg hogy az esztergomi esetet is ismeri? Azt is. Ott együtt dolgoztunk. Az lehetetlen. Pedig így volt. Ezt aztán nem értem, dünnyögte Ticsa, és erősen törte a fejét, hiszen mi csak 8-an voltunk. Bocsánat, 9-en, minthogy én is ott voltam. Szóval maga is benne lett volna a dologban, kételkedett tovább Ticsa. Igen, a villánál, meg aztán a tisztáson is. A szekérrel is én hajtottam el. Fogellal együtt? Úgy bizony. Ticsa egy pillanatra elgondolkozott. Ez lehetetlen, tiltakozott ezután, hiszen Kaiserlik volt Fogellal. Nem, én voltam, válaszolt Dragos, szemrebbenés nélkül. Kaiserlik ott maradt magukkal. Biztos. Mint ahogyan itt ülök, jelentette ki Dragos. Ticsa, mintha megingott volna. A banditának szemlátomást nem sok jutott, mikor az észt osztogatták. Az előbb nem vette észre, hogy ő maga mondta meg Fogel és Kaiserlik nevét az állítólagos Max Reinoldnak, aztán meg éppen az győzte meg, hogy Max Reinold ismeri ezt a két nevet. Na, Iszunk egy pohárka boróka pálinkát? Kínálgatta Dragos. Miért ne? Válaszolt Ticső. Majd mikor az italt egy hajtásra kihörpintette, így folytatta. Ez igazán furcsa, mormolta, már-már meggyőződve. Először történt volna, hogy egy idegent is beavatunk a dologba. Egyszer csak el kell kezdeni, válaszolt Dragos, s ha már bevettek a bandába, már nem is vagyok idegen. Miféle bandába? Ne köntörfalazzon, barátocskám. Ha én mondom, akkor a dolog rendben van. Mi a csoda van rendben? Hát, hogy én is magukkal tartok. És ki mondta ezt? Latkó.
1: Hallgasson!
0: Örmet rá Ticsa. Már megmondtam, hogy ezt a nevet ne ejtse ki. Igen, az utcán, ellenkezett Dragos, de itt? Se itt, se máshol a városban ne említse, érti? De hát miért? Kérdezte Dragos, mint aki végre jó nyomon van. De Ticsában még mindig maradt egy csepp kételj. Ha bárki kérdezné magától, válaszolt óvatosan, csak annyit mondjon, hogy nem ismeri. Azt látom, hogy maga sokat tud, de nem mindent. Egy ilyen vérrókának, mint én vagyok, nem fog túljárni az eszén. De Ticsa tévedett, mert olyan bajvívóra talált Dragosban, akivel szemben nem állhatta meg a helyét. A vén róka mesterére akadt. A józanság nem volt erős oldala Ticsának, a nyomozó hamarosan észrevette ellenfele páncélzatának ezt a gyenge pontját. Alaposan ki is használta. Állandóan töltött a poharakba, és ezzel teljesen leszerelte a bandita amúgy is gyenge ellenállását. A raki után pár pohár borókapálinkát töltött neki, majd megint raki következett. Az alkohol már kezdte éreztetni hatását. Ticsa szeme zavarossá vált, nyelve botladozott, már nem volt olyan óvatos, és ki ne tudná, milyen síkos lejtő a részegség, és azt, hogy aki inni kezd, egyre szomjasabb lesz. Szóval, arról beszéltünk, folytatta Ticsa nehezen forgó nyelvével, hogy már megbeszélte a dolgot a vezérrel.
2: Megbizony, erősítgette Dragos.
0: Jól van. Derék megbízható fickónak látszol, bökte ki Ticsa, aki a szesz hatása alatt tegezni kezdte a nyomozót. Abfelő nyugodt lehetsz, mondta Dragos, és ő is áttért a tegezésre. De baj van ám, a vezérrel bizony nem találkozhatsz.
2: Miért ne találkozhatnék vele? Ticsa mielőtt válaszolt volna, egymás után két pohár rakit is felhajtott. Amikor kiitta, reket hangon így válaszolt.
0: Elment. A vezér.
2: Nincs rusz csukban, faggatta Dragos csalódottan.
0: Már nincs itt.
2: Szóval itt volt?
0: Éjjel, 4 napja. És most? Most lefelé megy a tenger felé a deregével.
2: És mikor jön vissza?
0: Talán 2 hét múlva.
2: 2 hetes késedelem.
0: Hát, ezt jól kifogtam, kiáltott Dragos. Neked úgy látszik sürgős, hogy beállj közénk.
2: Röhögött Ticsa.
0: Hogy a csodában-e? Én paraszt vagyok, és ott Esztergom mellett egy éjszaka többet kerestem, mint amikor egy éven át túrom a földet. Megjött a kedved, ugye?
2: Nevetett harsányan Ticsa. Dragos észrevette, hogy Ticsa pohara üres, és gyorsan töltött neki.
0: Hát sose iszunk, pajtás, kiáltotta. Egészségedre? Egészségedre.
2: Visszhangozta Ticsa, és felhajtotta az italt. A nyomozó jó munkát végzett. Most már tudta, hány emberből áll a Dunai banda. 8 tagja van, mint Ticsa mondta. Most már 3-nak, sőt a vezér beleértve 4-nek a nevét ismerte. Azt is megtudta, hogy a tenger felé tartanak, ahol a zsákmányt bizonyára hajóra rakják. Ruszcsuk pedig a főhadiszállásuk. Mire Latkó körülbelül 2 hét múlva visszaérkezik ide, minden intézkedés megtörtént már, hogy azonnal letartóztassák, ha ugyan korábban a Duna torkolatánál nem sikerül elfogni. De maradt még néhány homályos pont is. Dragos úgy gondolta, hogy legalább az egyik pontot tisztázni tudja, ha kihasználja Ticsa részegségét. Mondd csak, kérdezte közömbös hangon egy pillanatnyi hallgatás után, miért mondtad az előbb, hogy ne ejtsem ki Latkó nevét? Ticsa, aki most már teljesen elázott, révetegen bámult a nyomozóra, és a részegember kedélyességével nyújtotta feléje a kezét. Hát csak neked megmondom, mert jó barátom vagy. Igen, bizony, válaszol Dragos, és megszorította a részegember kezét. Testvérem vagy? Igen. Védelem fickó vagy, meg kemény legénynek is nézlek, az is vagyok. Ticsa az üvegek felé pislantott. Na, még egy kis pálinkát? Javasolta. Elfogyott, válaszolta Dragos. A nyomozó látta, hogy társa már olyan részeg, majd lefordul a székről, és ezért süttyomban a földre öntötte az üvegek tartalmának jó részét. De ez sehogy sem tetszett Ticsának, aki keserves képpel vette tudomásul, hogy a boróka pálinka elfogyott.
3: Hát akkor rak itt, kunyerált.
2: Na jó, bólintott Dragos Károly, és odatolta a rakis üveget, amelyben még volt pár csepp. De vigyázat, pajtás, nem szabad becsípnünk.
3: Még, hogy én becsípnék, tiltakozott Ticsa, és kiitta, ami még az üvegben volt. Még ha akarnék, se tudnék.
2: Szóval Latkóról beszéltünk, kanyarodott vissza türelmesen Dragos a cél felé vezető útra.
3: Latkóról?
2: Kérdezte Ticsa, aki már nem tudta, miről van szó. Miért nem szabad ezt a nevet említeni? Ticsa kapatosan nevetett.
3: Fúrja az oldalad, ugye, öcskös, mert hogy Latkót itt Strigának hívják, hát ezért.
2: Strigának? Ismételte Dragos értetlenül. Miért Strigának?
3: Mert ez az igazi neve a Jámborn. Ahogy téged, na, hogy is hívnak téged?
2: Rajnoldnak.
3: Na, téged Rajnoldnak hívnak, őt meg Strigának. Most már csak érted?
2: De hát Esztergomban, folytatta Dragos,
3: Esztergomban Latkó volt, de Russzsukban Striga.
2: Vágott közbe Ticsa, és ravaszul hunyorított hozzá. Így aztán illaberek,
3: nádak, erek.
2: Azt még csak értette a nyomozó, hogy egy gonosztevő álnéven követi el gaztetteit. De sehogy sem ment a fejébe, hogy miért viseli éppen a Latkó nevet, amelyet a bárkán talált arcképen olvasott. De mégiscsak kell lenni egy valódi Latkónak is, kiáltott fel türelmetlenül Dragos, mint egy összefoglalva azt, amit gondolt.
3: Hát, hogy a csodában lenne, hiszen éppen ez a legszebb az egészben.
2: És ki az? Mi az a Latkó? Kérdezte türelmetlenül Dragos.
3: Egy alávaló, nyomta meg a szót Ticsa.
2: Bántott talán?
3: Engem nem. De Strigát.
2: És mit vét egy Striga ellen?
3: Elvitte az orra elől a nőt. A szép nagysát.
2: Nagysa. De hiszen ugyanez a név állott az arcképen is. Dragos most már biztosan tudta, hogy jó nyomon van, és mohón figyelte Ticsát, aki már nem is kérette magát.
3: Azóta nem valami jó barátok, szerjeted nekem. Ezért vette fel a nevét, Striga. Van annak esze?
2: Még most sem értem. Miért nem szabad kiejteni a Latkó nevet?
3: Mert itt nem jó előazakodni ezzel a névvel, magyarázta Ticsa. Esztergomban, meg máshol tudjuk, hogy kitértsünk alatta, de itt Ruscsukban egy olyan révkalausz féle embert hívnak így, aki a kormány ellen van. Összeesküvés sző a mafra, és a város csak úgy nyüzsög a törököktől.
2: Na és mi történt vele? Kérdezte. Ticsa vállat vont.
3: Eltűnt, mondta. Stéga azt mondja, hogy meghalt.
2: Meghalt?
3: És úgy látszik, hogy ez igaz, mert most Strigáé az asszony.
2: Melyik asszony?
3: Hát az szép nagysa. A neve után az asszonyát is elvette. De nem nagyon tetszik ám a galambomnak, csak hogy Stiga jól vigyáz rá a deregjén.
0: Dragos most már mindent megértett. Nem közönséges gonosztevő, hanem száműzött hazafi társaságában töltötte hát az elmúlt heteket a bárkám.
2: Micsoda fájdalom marcangolhatja most annak a szerencsétlen embernek a lelkét, amikor annyi keserves megpróbáltatás után végre célhoz ér, és üresen találja otthonát. Feltétlenül utána kell sietnie. Ami pedig a dunai rablóbandát illeti, Dragos most már mindent tudott, és könnyűszerrel elfoghatja az egész társaságot.
4: De meleg van itt,
2: sóhajtozott, mint akivel elbánt a szesz.
3: Meleg bizony, bólintott Ticsa. A rakitól van,
2: dadogta Dragos. Ticsa öklével az asztalra vágott.
3: Te ugyan nem sokat bírsz, pajtás, tréfálkozott otrombán. Nézd meg engem, akár újra kezd.
2: Nem tudok veled versenyezni, ismerte be Dragos.
3: Gyenge virágszál vagy, csúfolódott Ticsa. Na gyerünk el, kifelé, ha nincs maradásod.
2: A kocsmáros megkapta a pénzét, és a két vendég kilépett a térre. A levegőváltozás nem tett jót Ticsának. A szabadban még jobban elhatalmasodott rajta a részegség. Dragos maga is megijedt, hogy talán túlzottan leitatta.
3: Mondd csak!
2: A Duna folyásának irányába mutatott. Szóval az a latkó...
3: Melyik latkó?
2: Szóval a révkalauz arra lakik?
3: Nem!
2: Dragos Károly erre a város felé fordult.
3: Arra? Arra sem.
2: Szóval arra felé? Kérdezte, és a Duna folyásával szembe mutatott.
3: Arra, ebegte Ticsa.
2: A nyomozó maga után vonszolt a társát, aki érthetetlen szavakat motyogva hagyta magát húzni. 5 perc múlva megtorpant, imbolyogva állt a lábán.
3: Hát, hogyan mondhatta Stiga, hogy ez a latkó meghalt?
2: Dadogta. Hogy?
3: Nem halt az meg, hiszen van nála valaki.
2: Ticsa pár lépésnyire előre mutatott az ablakra, melynek zsalugáterén átvilágosság vetődött az útra. Dragos az ablakhoz lépett. A zsalugáter egyik nyílásán át Ticsával együtt benézett a házba. Meglehetősen kicsi, de csinosan berendezett szobát pillantott meg. A felforgatott bútorok és rajtuk a vastag porréteg arra vallott, hogy a szobában dulakodtak, de most már jó ideje senki sem járt benne. A szoba közepén nagy asztal állott, most egy gondolatokba merült férfi könyökölt rá. Újai görcsösen markolták zilált haját, látszott, hogy lelkét nagy fájdalom marcangolja. A férfi szeméből nagy könycseppek peregtek alá. Dragos Károly valóban utitársát ismerte fel ebben a férfiban. de nem csak ő ismerte meg a kétségbe esetten töprengő embert.
3: Ő az,
2: mormolta Ticsa, és keményen küzdött részegsége ellen.
3: Ő? Igen, Latko.
2: Ticsa végig simította az arcát keze fejével, és kicsit magához tért.
3: Szóval nem halt meg a gyalázatos, mormolta fogai között, de majd lesz rá gondom. A töröktől szép pénzt kapok a bőréért. Hát még Striga, hogy megörül majd. Nem mozdul innen, pajtás? Mondta Dragosnak. Üsd le, ha el akarna menni. Hív segítséget, ha egyedül nem bízsz vele. Én szaladok rendőrért.
2: Ticsa válasz sem várva elrohant. Már nem is nagyon tántorgott, a nagy izgalomtól egészen magához tért. A nyomozó, mihelyt egyedül maradt, belépett a házba. Serge Latko meg sem moccant, Dragos Károly a vállára tette a kezét. A szerencsétlen ember felemelte a fejét. Gondolatai azonban még mindig távol jártak, és révetek tekintete azt mutatta, hogy nem ismerte fel Dragost, aki most csak egyetlen szót szólt. Nacsa. Serge Latko felpattant. Pillantását kérdően szegezte Dragosra.
4: Jöjjön velem, mondta a nyomozó. Siessünk.

0: Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 19. részét Koncz Gábor előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Szerzetesek fél órája.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban a Ciszterci nővérek kismarosi rendházába látogatunk. Jékel Bernadett, Kernács Henriett, Kis Ildikó és Csizmazia Darab nővérekkel Pap Ildikó kolléganőm beszélget.
3: Évente kétszer lelki gyakorlatot tartanak, viszont a lelki gyakorlaton kívül van lehetőség önöknél néhány napot eltölteni.
4: A vendégfogadás nálunk vagy egyéni elcsendesedést jelent, bekapcsolódva a szentmisébe és az imádságokba, vagy pedig, ha csoporttal jönnek, de lehet így egyénileg vezetett lelki kísérést is vállalni, akkor a lelki vezető és a lelki gyakorlatozó az együtt érkezik, és nálunk kapnak szállást, étkezést, illetve ott lehet, ez egy nagyon szép hely, a Dunakanyar, szemben Visegráddal, pihentető egy séta vagy egy túra, közel van a Dunapart. Mindez ugye beleillik abba a gondolatmenetbe, hogy az Úristennek a világa az mennyire szép és gyönyörködtető tud lenni, és megpihentető is, illetve felfedezteti velünk ezeket az általa alkotott szép, jó és igaz értékeket. Tehát egyénileg, csoportosan is lehet jönni. Úgyhogy a lelki gyakorlatot azt egy atya tartja, és a csoport, ez egy zárt csoport, de megnyílik egy-egy imádság szentmise alkalmával a nővérek felé.
3: Most itt a közösség négy tagjával beszélgetek, de azért itt felmerül bennem a kérdés, hogy lapozgatva egy kis szóróanyagot, amiben tényleg benne van az, hogy gyakorlatilag az összes földrészen, Afrika, Észak-Amerika, Ázsiában jelen vannak a ciszterci családtagjai, és így módon lát, hogy a ciszterci nővérek is Magyarországon, Kismaroson kívül van más olyan település, ahol jelen vannak?
4: Egyénileg vannak a monostorok, nem összeköttetésben, Érdem élnek a ciszterci nővérek.
3: Nálunk hazánkban hány tagja van a közösségnek?
4: Arról nincsen tájékozottságunk, hogy az érdi nővérek mennyien vannak. Körülbelül hasonlóan 15-en vagyunk mi, ők is körülbelül ilyen létszámmal élnek.
3: A legfiatalabb taghoz fordulok itt akkor a kérdésem első részével, hogy én azt látom, tapasztalom, hogy ma a fiatalok nagyon nehezen tudnak elköteleződni, legyen szó bármiről, akár a családi élet hivatásáról is. Egy szerzetes közösség ma például az ön számára hogyan volt hívogató, és mi az, ami megfogta ebben a közösségben? Jól gondolom, hogy a közösségnek az egyik legfiatalabb tagja?
5: Igen, konkrétan a legfiatalabb tagja jelenleg én vagyok. Biztos, hogy igen, összetett a kérdés, mert viszonylag sokat mozgok most fiatalok körében, meg egyetemre járok, ezért én is érzékelem ezt, hogy nagyon nehéz az elköteleződés. De ugyanakkor érzem azt is, vagy érezzük szerintem, mert mindannyian érezzük azt is, hogy van egy vágy ma a fiatalokban, hogy valahova kötődjenek, valahova tudjanak kapcsolódni, ami biztos, mert ma már minden bizonytalan, minden változik, akár ha a közösségi médiát nézzük, akkor szinte percenként változnak a divatok, de legalábbis naponta, és ez nagyon sok bizonytalanságot okoz, ami ma egy fiatalnak szinte szerintem sokkoló. Bizonyos szempontból, még ha nem is így éli meg, vagy tudatosan nem is így éli meg, és keresik ezeket a biztos pontokat, amiket akár baráti körökben, akár egyéb kapcsolatokban próbálnak megélni, vagy kapcsolódni, és ezek nem biztos, hogy olyan stabilak, mint amennyire elsőre tűnnek, akár a barátságok, akár ezek a közösségek, amikhez így lehet, hogy nem is fizikailag, csak mondjuk számítógépen, telefonon keresztül közösségi médiában kapcsolódnak, tehát hogy valahol ez a bizonytalanság és a biztonság hiánya valahogy nagyon-nagyon erős ma szerintem, így a fiatalok vagy a fiatalabbak szemüvegén keresztül nézve a világot, és ezért sokan, hogyha kapnak egy olyan impulzust, vagy kapnak egy olyan tapasztalatot, ami konkrét, ami mondjuk az Istenhez kapcsolódik, de ha tudunk egy ilyen csatorna lenni feléjük, hogy ott van az Isten, aki egy biztos pont, akkor ez ma szerintem egy nagyon nagy lehetőséget rejt magában, hogy valahogy ezt a fiataloknak közvetíteni, és valahogy mi is próbálkozunk ezzel, hogy akár különböző programokkal bekapcsolódni, hogy eljöjjenek, meglássák, hogy van egy ilyen része is az életnek, ami nem biztos, hogy az, hogy ő szerzetes lesz, vagy pap lesz, ha adott esetben fiúról van szó, de hogy lehet így is élni az életet, hogy kapcsolódunk az Istenhez, aki egy biztos pont, és szerintem ez egy majd nagyon nagy feladata lenne az egyháznak, hogy ezeket a fiatalokat megszólítsa, akik ebbe a bizonytalanságban élnek benne gyakorlatilag, és...
6: Na itt állnék meg egy pillanatra, és bocsánat, és ne felejts el, amit szeretne mondani. Igen, ez egy óriási feladata az egyháznak, hogy megszólítsa a fiatalokat, de pont azok miatt, amiket megemlített, a különböző médiumok sokasága, ezer felé ágazó, szövevényes pókhálója között a Jóisten csendben, halkan, finoman áll oda minden egyes ember mellé. Kérdés azt, hogy meghalljuk-e, hogy ő itt áll mellettünk, velünk, a szívünkben, és észrevesszük-e ezeket a jeleket. Az egyház és akár a ciszterci nővérek mennyire tudja hallatni a hangját, megmutatni az értékeit, a színeit, hogyan, milyen csatornákon tud eljutni a fiatalokhoz?
5: Ezen mi is nagyon sokat gondolkozunk, így közösségileg is szerintem, hogy milyen fórumokat nyissunk meg magunk részéről is a fiatalok felé, hogy mi az, amiben még belemenjünk, akár közösségi média, mert mi nem használunk Facebookot, és tudom, hogy a Facebookot ma már nem a fiatalok használják elsősorban, de hogy ez mindig egy állandó kérdés, hogy tényleg kell-e azokra a felületekre konkrétan oda menni, ahol ők vannak, vagy pont az a feladatunk, hogy lehívjuk őket róla, és úgy álljunk oda melléjük, hogy nem csak azon van élet, sőt, az élet azon túl van. Tehát ez egy állandó keresés a részünkről is, és még nem tartunk ott, hogy ebbe beleálljunk így feltétlenül. Ami így a saját életemen keresztül is egy jó tapasztalat, hogy igen, az Isten csendben szól, de hogy embereken keresztül, és hogy mindig kapunk magunk mellé valakit, ha tudunk figyelni, és tudjuk elhinni, hogy ez a másik szeretne nekünk jót, vagy nem rosszat szeretne, és tovább segíteni szeretne, akkor ez egy jó lehetőség. Tehát, hogy ma szerintem nagyon nagy az igény az olyan emberekre, az olyan közösségekre, akikben tudnak bízni a fiatalok, vagy tudnak rájuk hagyatkozni, hogy az ő életében van valami, ami olyan igazi. Tehát, hogy van egy valami aranyfedezete, hogy nem tudom még, hogy micsoda, de hogy merek benne bízni. És ez volt az, ami engem is tovább segített, hogy mindig volt egy-egy ilyen ember, aki azt mondta, hogy na, tehát ezt tudod-e jobban, vagy tudod máshogy, vagy gyerünk itt tovább erre, szerintem erre neked jó lesz akár. Én ciszterci iskolába jártam, és ezt is egy olyan embernek köszönhetem, aki nem abban segített, hogy hát neked oda kéne menni, hanem segített mondjuk úgy felkészülni egy felvételire, hogy én oda bekerülhessek. Tehát, hogy észrevenni ezeket a kis tovább segítőket, és bizalommal beleállni, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ma is. És ez meg nem megy csak az interneten keresztül, hogy én, mert lehet, hogy írhatok neki szépeket, meg jókat, de nem lesz mögötte arc. És ott ő is írhat mellé szépeket és jókat, szóval, hogy valahogy szerintem inkább ez a jobb út, vagy én fiatalként ezt élem meg, hogy inkább a személyes kapcsolatot valahogy elősegíteni, és lehet, hogy ezért nekünk kell kimenni valahova, és elmondani, hogy mi kik vagyunk, hogy lehet hozzánk jönni, vagy különböző programokra meghívni a fiatalokat, hogy keresed a helyed, akkor gyere el, és imádkozzunk együtt, vagy dolgozzunk együtt. Vannak például mostanában ezek az 50 órás közösségi munkák a gimnáziumokban. Például erre adunk lehetőséget, hogy akkor lehet hozzánk jönni, együtt dolgozni, egy napra, vagy akár csak egy hétvégére, ahol nem az a cél, hogy most téged behalásszunk magunkhoz, hanem ebbe a környezetbe, ebbe a valahol az Istennel átitatott légkörbe valahogy bekapcsolódva egy kis ízt kapjon, és lehet, hogy ez az íz, ez utána vágyat is ad az Isten felé még jobban. Tehát, hogy mi ilyen utakon próbálkozunk elérni a fiatalokat, azok az eszközökkel, amik mi is vagyunk, amik nekünk is vannak, és amikkel mi is tudunk azonosulni. És ez nem jelenti azt, hogy nem kell kilépnünk a magunk kényelméből, tehát akár egy ilyen munka lehetőséget megszervezni, ez nyilván háttérben sok előkészületet meg egyebet igényel. És jó felkészülni arra, szerintem, meg szerintünk is ezzel is próbálkozunk, hogy megérteni, hogy miben vannak ma a fiatalok, hogy tényleg ez a generáció, ami az enyém vagy az utánam lévő, ők hogyan gondolkoznak, mi az, ami nekik segítség, tehát ebben is így közösségileg próbálunk mindig napra készek lenni, vagy legalábbis hát felkészülni arra, hogy akik jönnek hozzánk, ők kik és milyenek általánosságban, és utána meg beszélgetni velük, hogy ők kik és hol vannak konkrétságában. Talán ez most egy ilyen nekünk is keresés, és most ebben a keresési folyamatban benne vagyunk, hogy ezt hogy lehet jól. De elsősorban nem az a feladatunk talán, amit itt többször megfogalmazunk, hogy létszámot növeljünk magunknál, hanem hogy az Istenhez vezessük el a fiatalokat, vagy azokat, akik hozzánk betévednek.
6: Az pedig már gyakorlatilag mindegy, hogy ebből lesz-e hivatás, igen, vagy nem, hanem az a fontos, hogy a jó Istennel együtt élje az életét az adott fiatal. Részben már a megújulásra válaszoltunk.
7: Hát hogyha az igazi mélységbe tudjuk vezetni az embereket, a fiatalokat, akkor mindenképp abba segítjük őt, hogy megtalálja a saját helyét a világban, a saját feladatát, küldetését. Bármilyen út, ez mindenki számára egyedi. Ahogy egyedülek vagyunk mindannyian, de mindenképp egy, ha az Úristenre rátalál az ember, és őszintén keresi őt, és szeretné megosztani vele az életét, behívni az életébe az Istent, akkor mindenképp meg fogja kapni azokat a jelzéseket, ami elvezeti őt a küldetéséhez ebben a világban, és elvezeti önmagához ezen az úton. A megújulás annyira hozzátartozik szorosan az emberi élethez, a természetben is látjuk ezt az állandó megújulást évről évre. Szükségünk van erre a megújulásra pont azért, mert az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett, és az ő végtelenségére hív meg minket. Ez a megtérés azt is jelenti, hogy a mi emberi szűkösségünkből és beszűkülési lehetőségünkből, akár egyénileg, akár egy közösség életében is jelen lehet ez a magára zárulás, magára szűkülés. Ebből leszünk állandóan újra és újra kihívva és meghívva arra, hogy szüntelenül tudjunk növekedni, mélyülni az Istennek a dimenziójára, az ő végtelen gazdagságára, tágasságára, a mi szűkösségünkből. Néha visszalépve, de mindig arra meghívva, hogy előre tágulva feléje növekedjünk.
4: Megújulás, ez nem mindig egy látványos folyamat. Mi ciszterci nővérként nem a szerzetességnek a hármas fogadalmát tesszük le, ami a tisztaság, szegénység és az engedelmesség, hanem a mint halálig tartó megtérésre. És ha úgy vesszük, most éppen nagybőjt idején vagyunk, de ha úgy vesszük, a megtérés az egy megújulás. Ez mondom, nem mindig látványos, de van, amikor igen. És igazából ehhez az Isten szavának a hallgatása, akár így a saját életünkben a Lectio Divina, a Szentírásnak a szívvel történő, értő, odahallgató olvasása, akár pedig éppen a mindennapi életnek a realitásában való kreatív részvétel, az, ami formáló. Mindenen keresztül, minden csatornán keresztül, akár gyakorlati, akár ima élet csatornáin keresztül be tud jutni a szívünkbe az Úristennek a hívása. És ez átalakító. Az Isten igéje az valóban egy olyan szó, egy olyan éles kard, ami áthatol mindenen, akár nagyon gyakorlatin, akár pedig lelkin. Tehát a megújulást az pontosan az élet kihívásaira való válaszadás, így azokon a területeken, amiről beszéltünk a médiákon keresztül, vagy az emberek megszólíthatóságán keresztül, mert ez egy küzdelem. Mert nem csak az Úristen szól, hanem az ellenfél is szól, aki pont ugyanezeken a csatornákon férkőzik be az életbe, és viszi rossz irányba, vagy viheti rossz irányba az embert. Tehát ennek a küzdelemnek mindenki részese, csak nem mindenkiben tudatosul, vagy nem mindenki veszi észre, hogy az ellenoldal most jobban belépett a médián keresztül, vagy a bármin keresztül, és ebben kell megújulni, de azt hiszem mindannyiunknak ebben a szemléletben, hogy készek legyünk az Úristen hívásait meghallani, akármilyen furcsa körülmények között, vagy akármilyen nagy csöndben is. És ehhez egy belső éberség, amivel meghalljuk az ő szavát, és amiben meglépjük az emberek felé, egymás felé azokat a lépéseket, ami nagyon gyakorlati, nagyon szembetűnően nem a vallási élethez köthető, de mégis az Úristen jelzése. Mert nálunk a gyümölcsfeldolgozás sem volt tervben, hanem akkoriban, már úgy több mint 20 évvel ezelőtt, az a vidék az egy ilyen bogyós gyümölcs termesztő, málna termesztő vidék volt, és akkoriban kezdődött el az, hogy nem vették át a kis termelőktől a gyümölcsöket, vagy nagyon olcsón. És az ő családjaik nem tudtak megélni ebből, és becsöngettek, mivel a nővérek vettek már tőlük gyümölcsöt, hogy de csak ugyan maguk hasznára, vagy hát elrakni télire, meg a vendégeknek, hogy nem tudnának-e többet venni, mert ő ki fogja vágni így a málnást, mint ahogy sajnos ki is vágták és eladták, mert a fiatalok már nem tudtak megélni belőle. Ki fogják vágni a málnást, mert nem él meg a családjuk. És akkor ültünk legondolkozni, hogy ez az Úristen hívása-e. Mi nem vagyunk egy kiskereskedelmi irányultságúak, hogy elkészítsünk valamit és abból éljünk, de ha ezek a családok ebből élnek, akkor tudunk nekik azzal segíteni, hogy fölvásároljuk a gyümölcseiket olyan áron, ami értelmes, és meg tudnak belőle élni, és elkészítjük lekvárnak, és akkor így indult.
8: Covid előtt nagyon sokat jártunk vásárba, külföldre is, Németországba, Ausztriába. Most egy picit visszafogtuk, és évente kétszer elmegyünk Heiligenkreuzba, az szintén egy ciszterci közösség, és ott szoktunk árusítani, illetve Németországba rendszeresen megyünk Altöttingbe, az egy szűzanyag egy hely. Igaz, hogy ez egy városi kezdeményezésű vásár, de szerzetesi vásár, tehát nagyon sok szerzetes közösség megjelenik, és maguk árusítják a termékeiket.
6: A közösségről nagyon sokat beszéltünk. Nyilván arra most így nincs időnk, hogy egyesével mindenkinek a saját személyes hivatás történetét sorra vegyük, és azt kibontsuk a hallgatók elé, nyilván ami megosztható és ami publikus. De mit jelent akár egy-két éve tartó, akár több évtizede ehhez a közösséghez, a ciszterci nővérek közösségéhez való tartozás? Mit ad ez a közösség?
4: A közösséghez tartozás az igazából az életünknek a kölcsönös elvállalása, az együttélés mindennapjainak az elvállalása, úgy, ahogyan vagyunk jó és rossz tulajdonságainkkal együtt, úgy, ahogyan az Úristen szeret minket igazságban és irgalommal. Ez azt jelenti számunkra, hogy minden, ami jó, egy-egy emberben, egy-egy nővérben, egy közösségi tagban, és minden, ami nem jó, az felszínre kerül az életünk folyamán, és erre úgy tudunk rátekinteni, hogy nem tusoljuk el, úgymond. Nem menekülünk el sem önmagunk, sem a másiknak a hiányosságai elől, és pont ez a megtérés lényege, hogy a szeretetben szembe tudunk nézni a hiányosságainkkal, egymás hiányosságaival, és irgalmat tudunk adni egymásnak és önmagunknak is napról napra. És az Úristen is ezt teszi velünk. Ő látja minden hiányunkat, és ezzel együtt szeret minket. És ez az igazság, ez nagyon hiányzik a mai világból, és az emberek is szeretnek inkább jó színben feltűnni maguk előtt, a világ előtt, és így azt hiszem, hogy mégiscsak a szeretet csökken. Mert pont ebben a gondolatmenetben szeret bennünket Jézus, és a barátainak mond bennünket, mert mindent tudtul adott, amit az atyától hallott, és mindenben részesít bennünket, életét adta értünk. És ha mi nem adjuk oda az életünket egymásért, akkor Krisztus barátságából is kilépünk, de a közösségi élet az ennek a területe, ennek a megélt szeretett kapcsolatnak Krisztussal és az embertársal.
8: Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe, nem mi választottuk egymást, és ha úgy nézzük emberi oldalról, akkor ez egy egyszerű emberi közösség, és valaki ezt úgy fejezte ki, hogy ahol ennyi nő együtt él, akkor ennek a helyzetnek naponta többször is fel kellene robbannia. És hogy ez mégsem így történik, ezt mutatja az Úristennek a hívását és az ő jelenlétét a közösségünkben. Tehát, hogy isteni eredetű a közösség. Ugyanakkor emberi oldalról jellemző ez az egymáshoz csiszolódás. Ez a közös élet lefaragja rólunk azokat az érdességeket, kiálló dolgokat, amik akadályozzák a közösségnek az egységét. És még egy gondolat, mi a közösségnek a hivatása az, hogy a mennyországot lehívjuk egymás számára, a világ számára, ezért is imádkozunk az egész emberiségért, és úgy érezzük, hogy felelősségünk az üdvösségnek a közvetítése minden ember számára. És ilyen szempontból az imádságunk olyan, mint egy

0: vállalnak, vagy nem értem az egészet, de most már néhány éve csatlakozva a közösséghez, valahogy mindegyik egy ilyen visszatekintve valahogy egy kisebb csoda az ember életében, és ezt nagyon jó így rátekinteni akár az életünkre, akár egy-egy napunkra, hogy ebben ma történt valami, amire az Úristen hívott meg, és ennek valahol helye van az ő tervében. Hogyha nem így éljük az életünket, vagy nem így tekintünk egy napunkra, akkor kifolyik a kezünkből. Akkor valahogy nem volt értelme az egésznek, de ha legalább utólag rá tudok nézni arra, vagy rá tudok úgy tekinteni, hogy ebben most mi volt az, amire az Úristen hívott engem, és mi volt az, amit én szerettem volna nagyon, és megvalósítottam, akkor valahogy úgy kirajzolódik egy olyan út, ami nem az enyém, hanem az Istené, mert én magamtól ez biztos, hogy így nem tudnám megcsinálni. Én magamtól ez biztos, hogy így nem tudtam volna elképzelni, és hogy ebben a közösség egy nagyon sok szerepet játszik így, akár vezetésben, akár az, hogy mi együtt vagyunk, és együtt tudunk menni ezen az úton, és egymást tudjuk támogatni. Ez szerintem egy nagyon nagy ajándék, és ebből születnek meg azok a csodák, amikről így már a beszélgetés folyamán többször szó esett.
1: Arról, hogy mit ad a közösségünk számomra, a közös életünk, egyrészt megismerhetem a közös életünkön keresztül az Istent, aki egy személy és aki egy állandó jelenlét, ugyanakkor megismerhetem a közös életünkön, a testvéreimen keresztül önmagamat a magam törékenységével, de a gazdagságával is. Úgy ismerhetem meg magamat, mint akit minden törékenységével és lehetőségével együtt végtelenül szeretnek, ingyenesen szeretnek. Belegyökerezhessek ebbe az örök szeretetbe, és ahogy a megújulásról mondtam, engedni tudjam azt folyamatosan, állandóan, hogy kihívjon, kiléphessek a szűkösségemből az ő tágasságára, megnyílhassak, és hogy a testvéreimet is magunkon kívül másokat is abban segíthessünk, hogy ők is kimerjenek lépni egyre inkább az Úristen tágasságába, és hogy aztán közösen a közös életünkkel tanúságot tudjunk tenni mások számára is arról, hogy ki az, aki egyedül igazán boldoggá tud tenni minden embert.
2: A Ciszterci Nővérek Kismarosi Rendházának mindennapjairól Éke Bernadett, Kernács Henriett, Kis Ildikó és Csizmazi a darab nővérekkel Pap Ildikó kolléganőm beszélgetett.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4: Egy óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvételt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérik, hogy ebben az átmeneti időszakban

0: Senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az Egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az Egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincé és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől két nagy medence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermekmedencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincé és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal harmadik napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Jobbára derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A keleti esre forduló szél a legtöbb helyen mérséklődik, csak néhol fordulhat elő élénk széllökés. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fajzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
2: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Csepellényi György alakja, valamint Boldoggá avatásának jelenlegi szakasza állt annak a konferenciának a középpontjában, amelyet a hétvégén rendeztek meg Sárospatakon a Szent Erzsébet házban. Az eseményen Czapkó Mihály, aki az egyházmegyei szakasz posztulátoraként vezeti az eljárás előkészítését, saját feladatairól, valamint a vértanú szerzetes példamutató életéről osztotta meg gondolatait.
1: Sokszor a háttérmunka, ami nem látványos, és ami olyan egyszerűnek tűnik, sokkal nehezebb, mint ami esetleg eredmény abból kijöhet. Egy-egy új információ, egy-egy érdekes levél, sokszor akár a hetekig tartó kutatásnak az eredménye, és hát a levéltárosaink, a történészeink több száz évvel ezelőtti régi latin nyelvű írásokat bújnak át, és nincsen Google keresőjük, ahol mondjuk rá tudnának keresni a csepelényi, vagy bizonyos címszavakra. Tehát igazából a munka emiatt volt nehéz és hosszadalmas. Mi abban bízunk, hogy ebben az évben most már megszületnek azok az írások, amelyek összefoglalják a boldogavatás egyházmegyé szakaszának az eredményeit, és talán rövidesen ebben az évben vagy jövőre Rómába el tudjuk juttatni ezeket az iratokat. A begyűjtött anyagmennyiség nyilvánvalóan azért is szükséges, hogy minél nagyobb terjedelemben tudjunk a dikasztérium számára is olyan információkat szolgáltatni Csepelényi György életéről és a korszakról is, amelyek segítik a látásmód bővítését. Úgyhogy alapvetően ez az időszak Csepelényi György tiszteletének az előmozdításáról szólt. Sokfelé jártunk, és ez a mostani sárospataki esemény is arra ad alkalmat, hogy egy picit megerősítsük Csepelényi ismertségét és az ő tiszteletét.
0: A konferencián jelen volt Urbán Márta, az Egri főegyházmegye levéltárosa is, aki kiemelte: ezek az események nem csupán tudományos szempontból értékesek, hanem lelki jelentőséggel is bírnak. Mint fogalmazott, a kutatások, az előadások és a közös megemlékezések mind segítik, hogy a hívek mélyebben megismerjék a vértanú szerzetes tanúságtételét, és ezáltal közelebb kerüljenek hozzá személyesen is.
2: Hát ugye az elmúlt pár évben, főleg mióta az Egri Főegyházmegye hivatalosan elindította a boldogavatási eljárást, én azt gondolom, hogy egyre több helyen előtérbe került az ő személye. Valóban egy nagyon szép dolog, hogy itt ebben a régióban hosszú évtizedek óta ismert az ő személye, és egy élő kultusz lehet itt felmutatni, de ezzel párhuzamosan az egyházmegye más területein, illetve az egyházmegyén kívül is egyre több helyen megjelent az ő személye és az ő lelkisége. Ugye itt az Egri Egyházmegyében minden vasárnap az utolsó egyetemes könyörgés is az ő boldogavatási eljárásáért van, illetve ezzel párhuzamosan hoztunk ide is meg. Az egyházmegye számos templomában találhatóak ilyen imalapok, ami szintén az ő boldogavatási eljárásáért van. És az is nagyon fontos, hogy pont az ilyen rendezvények, mint amilyen rendezvényen is most vagyunk, ezek azért is fontosak, mert még szélesebb körben lehet az ő életszentségét rosszúval élve népszerűsíteni, de inkább azt mondanám, hogy a kultuszát és az ő ismertségét jobban terjeszteni.

0: A miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában megkezdte munkáját a Szülőakadémia elnevezésű programsorozat, amelynek nyitó előadása az okos eszközök tudatos használatára fókuszált. A rendezvény meghívott előadója Uzsajné Pécsi Rita neveléskutató volt, aki a képernyő használat és az internet kockázataira, különösen a korai függőség kialakulásának veszélyeire hívta fel a figyelmet. Előadásában kifejtette, hogy a digitális környezet hatásai jelentősen befolyásolják az idegrendszer fejlődését, ezért meghatározó jelentőségű a gyermekek online jelenlétének szülői felügyelete és korlátozása.
1: Sajnos nagyon mesterien fel van építve, tehát azért ezt lássuk be, hogy itt emögött egy nagyon, nagyon komoly tudományos háttér is áll, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket, meg minket is, ezzel a dopaminnal ott ragasztani, a gép mellé ragasztani. Na most, hogyha ezt nem segítjük, hogy valóban ne kapjon ilyen mennyiségű hatást az idegrendszer, akkor nagyon nagy lesz a küzdelem, mert nagyon nagy a vágy. Tehát ahogy ezt látjuk is más droghatással is, vagy akár csak a könnyű droghatással is, hogy utána, hogyha már egy kicsit rákapott, akkor nagyon-nagyon nehéz le erről levenni, és nagyon sok szülő ott bukik el, hogy úgy mondjam, hogy nekem sincs időm, stb. Odadom a kezébe, és rögtön csönd lesz, rögtön nyugalom lesz, és jaj, megnyugodott, jaj, de csak a mesét nézi, csak szép, csak a YouTube-on, csak a társaival beszélget. Igen, csak hogy folyamatosan kapja ezt a dopamin hatást, és utána nem tudod majd leállítani, és akkor akar éjjel is a társaival beszélgetni, meg a tanulás helyett is, meg mindig, meg a mozgás helyett, meg a beszélgetés helyett, meg az evés helyett is. Ez egy nagyon könnyű megoldás lett, tehát nagyon, nagyon hasznos az eszköz, tehát ez tényleg kétségtelen, és akár csak a tanításba is helyel közel, szóval azért nem ilyen intenzitásba, biztos, hogy nincs rá szükség, főleg az alsóbb osztályokban, de az óvodában meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nagyon kényelmes a dolog, tehát, hogy annyira hamar rájöttünk, persze, hogy volt tévé, de ahhoz be kellett menni abba a szobába, azért ott kellett lenni, nem volt interaktivitás, tehát azért nem volt ennyire vonzó, hogy azt csinálok vele, amit akarok. Akkor, amikor akarok. Nem került be a zsebünkbe, hogy mindenütt ott lehet, bármikor, és ott van az a vonzás is, hogy jaj, ha itt van már, hát akkor megnézem, akkor egy kicsit tovább nézem, akkor még nézem, meg máskor is nézem, tehát azt látjuk például, amikor az iskolából most kivettük a telefonokat. Tehát amikor bent volt a telefon az iskolába, hát ott végig mentél a szünetben, ott csak telefonozó gyerekeket láttál. És most, hogyha végigmész a szünetben, szólnak egymáshoz, bevitték a kártyát, a játékot, mozognak, fociznak, marháskodnak egymással, ugratják egymást, kibírják az ugratást, stb. Szóval azért nagyon sok minden történik ebben a helyzetben, és azt látjuk, hogy azokat az űres helyzeteket nem tölti ki a géppel. Most abban a pillanatban, hogy kéznél van, de a szülőnek is. Abban a pillanatban nem kell nevelni, nem kell beszélgetni, nem kell vele 70-szer megmondani, hogy jaj, mert unatkozom, anya, mit csináljak, találj ki valamit, nem tudom mi, menj el a barátodhoz, csináld meg, gazoljál, vagy szóval ezt mind nem kell csinálni, és nagyon szép béke van, úgymond, és csend van. Csak hogy utána már nem tudod kihívni a vacsorára se, mert azt se akarja abba hagyni, és nem akar aludni se, és nem akar természetesen tanulni se, és a barátjával se akar, és mozogni se akar, és akkor itt olyan élet funkciókat támogató tevékenységektől veszi el az erőt, az időt, a lehetőséget, ami egy ilyen ördögi körbe belemegy, és nem az, hogy nem fejleszt, hanem egyszerűen visszafejleszti azokat a funkciókat, amiknek most kellene dolgozni. És ugye bekerülünk a serdülőkorba, ott pedig még a kapcsolati rendszer, tehát ott fölébred az, hogy ugye én ki vagyok, hogyan tudok a többiekkel, hogyan tudok a közösségbe beilleszkedni, a szerelem, a párkapcsolat, a barátságok, a minden kialakulása, hát ezt nagyon-nagyon komolyan befolyásolja, mert ezek csak virtuális kapcsolatok, tehát nem tanulja meg az igazi kapcsolódást, és suta lesz, mint luda jégen ezekben a helyzetekben, és nem is akar kimenni benne, pedig most kifejezetten, hogy úgy mondjam, az érzelmi rendszerünk rá van szorulva, szomjazik erre, hogy ebben a szociális kapcsolatokban tanulja meg az életet, és ez is kimarad.

0: megújult az újhutai ifjúsági tábor. A több mint 70 férőhelyet biztosító szállás helyet egy sárospataki önkormányzati cég üzemelteti. Az infrastruktúrális fejlesztést az Aktív Magyarország program keretében valósították meg. Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere bízik abban, hogy a megújult táborhely új lendületet adhat a térség turizmusának is.
1: Azt gondolom, hogy Sárospatak számára a legfontosabb a közösség kérdése, és Sárospatakon egy igazán aktív, együttműködő közösséget ismerhettem meg az elmúlt szűk másfél év alatt, de túlmutatóan a sárospataki közösségen ennek a létesítménynek azt gondolom, hogy ki kell nyitni a kapujait, és akár országos szinten is meg kell hirdetni, lehetőséget kell biztosítani, hogy az ide látogatók, az ide érkezők ezt a csodát átélhessék, amit mi is itt megtapasztaltunk. Az, hogy ez az infrastruktúra most megújulhatott, ez komoly löketet jelent a vendégek várása vonatkozásában. Az már más kérdés, hogy azért hosszú évtizedeken keresztül ez az épület, vagy ezek az épületek nem a megfelelő infrastruktúrával voltak ellátva, igazából el lett hanyagolva ez a létesítmény. A fenntartó vonatkozásában intézményvezető váltást következett be az elmúlt évben, és ez már egy újabb löketetet, egy újabb irányt mutatott számunkra, mind az önkormányzat, mint a működtető patak a Kft. Számára, és itt van szemmel látható, kézzel fogható eredménye van ennek a változásnak, és nagyon bízunk abban, hogy az ide látogatók sokasága, és remélem sok gyermek sok-sok örömét fogja lelni ebben a létesítményben.
0: A szálláshelyet üzemeltető Patakva Kft. Ügyvezetője elmondta, a most lezárult fejlesztésnek köszönhetően egy hosszabb szezonban működő tábor jött létre, amelynek környezete számos program lehetőséget kínál, középpontban a közösségi élmények és az együttlét erősítésével. Koleszárné Horváth Brigittát hallják.
2: A mai napon zárul egy több hónapos pályázati felújítási folyamat. Az újhutai ifjúsági táborunk újult meg teljes körűen. A befogadó képességünk nőtt jelentős mértékben 48 főről 72 főre, úgyhogy így már nagyobb létszámú csoportokat, osztályokat, esetleg egész évfolyamokat tudunk már elszállásolni itt Újhután. Megújult 3 darab ikerházunk, teljesen külsőleg is, mint belsőleg. Teljesen felújításra került a közösségi épület, a konyha és a vizes blokkban is több felújítás valósult meg, valamint klímákat szereltünk fel az összes faházba, így meghosszabbítottuk a nyitvatartásunkat egészen koratavasztól egész késő őszig. A szállást nálunk a Végardó fürdő irodájában tudják lefoglalni, 6 darab 6 személyes faházzal és 3 darab 12 férőhelyes ikerházzal üzemel a tábor, egy közös vizes blokká rendelkezésükre a csoportoknak és egy nagy közös étkező és egy hatalmas konyhaegységgel. Rengeteg túrázási lehetőség van, kék túra útvonalak, kerékpáros útvonalak, erdei iskolák, gombásztúrák, madarász lehetőségek, nagyon-nagyon sokféle természetbaráti foglalkozásra van lehetőségük az ide látogató csoportoknak. A wifi mentességet emelném ki, a gyerekek bepánikolnak, amikor nincs térerő, de aztán rájönnek, hogy mennyire élvezetes a kütyümentesség, a kütyű nélküli élet, elkezdenek beszélgetni, egymással foglalkozni, és a végén ráéreznek annak a szépségére, hogy nem csak virtuálisan találkoznak, nem csak virtuálisan beszélgetnek, hanem egymás mellett ülve, megismerve egymást, és közös programokkal színesítik az estéjüket, és hogy ez mennyire fontos, és sokkal erősebb kötelékek születnek ezáltal.

0: Emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren Monspart Sarolta tiszteletére. Az eseményen a helyi gyaloglóklub tagjai így adóztak a 2021-ben elhunyt világbajnok tájfutó emléke előtt, aki az idősek aktív életmódjának legnagyobb hazai támogatója volt. A faültetés nem csupán tisztelgés, hanem szimbólum is. A Monspart Sarolta nevét viselő alapítvány ugyanis mára egy több mint 510 tagszervezetet számláló országos hálózatot koordinál. A 2017-ben indult kezdeményezés célja, hogy a rendszeres gyalogláson keresztül ne csak a 60 év felettiek fizikai egészségét javítsák, hanem közösséget is építsenek. A Nemzet sportolója címmel is kitüntetett alapító vallotta, hogy a sétai sport és a mentális frissesség záloga. A részletekről Burmeister Erzsébet, a kezdeményező túracsapat vezetője adott tájékoztatást.
1: Egészen pontosan a Rezgő Nyárfa túracsapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa túracsapat ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint gyalogló klub, tagja vagyunk az országos gyalogló klubhálózatnak, melyet a MOSA segíti, a Monspart Sarolta egészséges életmódért alapítvány, és maga a fát is Monspart Sarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt. Egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt. 32-szeres magyar bajnok, tájfutásba, sífutó bajnok volt, a Nemzet sportolója volt. Rengeteg mindent lehet róla tudni. Klubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a MOSA alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen, 620 gyalogló klubba van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álma, hogy 1000 klub legyen az országban. Hát és mi vagyunk az egyik klub, Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és a Petőfi tér először a Népkertet akartuk, de az, ahhoz nem járult hozzá a főkertész azt, hogy mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide, ez ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért ért hozzá, mint Miskolcon a főkertész. Mindig szerdán megyünk, minden héten, ha mi nem vagyunk itt, való elutazunk, akkor van egy helyettesem, legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után 2 alkalommal maradt el, abban is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-től 25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-tól 15 kilométerig, tehát a maximum, volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok ott menni.
0: Mára országszerte csak nem 80 ezer szépkorú csatlakozott a hálózathoz, így ők hülyek maradtak Monspart Sarolta örökségéhez. Most Monspart Zsoltot, az alapítvány elnökét hallják.
2: Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb Monspart Sarolta emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét. Ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ra most már 650-re nőtt az országban a gyalogló kluboknak a száma. Ez körülbelül 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt. Ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát. És ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort. A klubvezetők határozzák meg, hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük. Tehát a nővérem adott még annó edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük föl a terhelést, ezeket oktatjuk. Tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszint, illetve most egy kommunikációs, ilyen vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk. Tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket.

0: Ebben az időszakban kezdődik a fióka szezon, ezért gyakran találkozhatunk a földön csipogó, magányosnak tűnő madarakkal. Sokan ilyenkor segíteni szeretnének és hazaviszik őket, pedig ezzel sokszor többet ártanak, mint használnak. Hogy mi a helyes teendő, erről hallják most Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét.
1: Igen, ez most indul, ugye nagyon korán költeni kezdő madárpároknál már előfordulhat, hogy van fészket elhagyó fióka. Alapvetően ez most fog elindulni a következő egy-két hétben, és ez tart az első nagy hullám egészen május vége, június elejéig, és a második költéssel aztán majd valamikor július folyamán ez még folytatódhat. Mindig ugyanaz a helyzet, azok a madárfiókák, amikkel találkozunk így a mindennapokban, tollasak, csipognak, jönnek, mennek, nem tudnak még repülni, ezek nem estek ki a fészekből, nem árvák, a biológiai programjuknak, az összeneiknek engedelmeskedve szétugrálnak a fészekből, és a környéken, az aljnövényzetben, a bokrok sűrűjében szétszóródva a hangjukkal hívják magukhoz az etető szülőket, tehát ezért teljesen felesleges, ezért is teljesen felesleges őket hazavinni, mert nem árvák, nincsenek bajba. Amit meg lehet csinálni, hogyha látunk egy ilyen madarat, a gyep közepén, a járdán, az úttesten, akkor nyilván a testi épségünket szem előtt tartva óvatosan meg tudjuk fogni, és amikor a kis madarat így betesszük a tenyerünkbe, és így egymásra borítjuk, így a közeli bokor alá, magasabb aljnövényzet foltba, ha van kerítés, akkor kerítésen keresztül oda tessékeljük be, és szépen menjünk tovább, nem gond, ha puszta kézzel megfogjuk, mert a madaraink nem szagolnak. Hát igazániból nyilván a leggyakoribb fajokról van szó, ez mondjuk sorrendben fekete rigó, széncinege, házi mezei veréb, zöldike, tengelíc, megyvágó, tehát a házi rozsdafarkú, tehát alapvetően ezekkel a fiókákkal fogunk majd találkozni, illetve ez a fajta viselkedés jellemző például a baglyokra is, ott szétmásznak a fészekből a még röpképtelen fiókák, esetükben is ugyanúgy érdemes eljárni, mondjuk egy baglyot én, ha találok, akkor nem a talajra tesznek, hanem be mondjuk sűrű tujaágak közé, és akkor vagy fenyőágak közé, és akkor ott szépen el lesz, hívja a szülőket, hát semmiképpen ne vigyük őket haza, mert ezzel csak ártunk neki.

0: 110 éves jubileumát ünnepli a diósgyőri Kocsis Pál kertbarátkör, amely az ország egyik legrégebbi ilyen közössége. Az egyesület gyökerei a helyi vasgyári munkásnegyed önellátó kertjeihez és a bányásztelepülések hagyományaihoz nyúlnak vissza. Tagjaik az évtizedek alatt nem csak a kertművelés fortéjait osztották meg egymással, hanem szoros baráti kötelékeket is kialakítottak. A jeles évfordulót egy bensőséges ünnepséggel tették emlékezetessé, ahol felidézték a múlt legfontosabb mérföldköveit. Az eseményen elismeréseket adtak át azoknak a hobbi kertészeknek, akik kiemelkedő munkájukkal segítették a közösség fennmaradását. Most Buczkó Józsefnét, a kertbarát körvezetőjét hallják.
1: A diósgyőri Kocsis Pál kertbarátkörnek ez egy nagyon-nagyon jelentős ünnepe, ugye 110 év nem egy rövid időszak. Változtak az idők ugye az alakulástól, most már ugye mások a feladatok, mások hát mondanám, hogy az embereknek az életkörülményei, és ebből adódóan ugye az, amikor megalakult a kertbarát mozgalom, akkor az volt a cél, hogy a kis telkeken a saját részre gyümölcsöt és zöldséget termeljenek. Ma az az igazság, hogy a rohanó világban nem olyan sok idő van a kertre. Tehát nagyon-nagyon sok családi háznál ugye a kert pihenőkerté van alakítva, befüvesítve, igaz, hogy a fűvágással is van munka, de talán mégsem annyi, mert hogy az időjárási viszonyok is nagyon megváltoztak, és én úgy gondolom, hogy sok ember azért is adta fel a kertészkedést, mert olyan kiszámíthatatlan lett az időjárás, hogy némely mag kisekel például, vagy nem úgy hozza a termést, és valahogy az emberek könnyen feladják, és azt mondják, ó, hát megveszem a boltba, szép is, nem baj, hogy ugye tele van műtrágyával, akármivel, tehát felfújt zöldségek és gyümölcsök, de mégis nem kell vele annyit dolgoznom, és én szomorúan látom azt is, hogy a megtermett gyümölcsöt is nem szedik le az emberek. Lehull. Régen ugye annyira összegyűjtötték, hogy jó volt cefrének, pálinkát főztek, és ma már még ez se nagyon. Tehát még arra sem használják a gyümölcsöt, és létrára mászni. Hát a mai gyerekek már nagyon, nagyon kevés gyerek. Én még mindig felmegyek a létrára, de az unokám már nem mer felmenni. Tehát ilyen szempontból egy kicsit most nehéz kertbarátkört vezetni, mert megváltozott az embereknek a szemlélete. És ezért van az, hogy hétfőnként találkozunk mindig összejöveteleken, a csoport létszáma most 40 fő, de többnyire ugye idősek, tehát 75-80, sőt még 80 felettiek. Tehát most már el kell fogadnunk azt, hogy az a jó, hogy együtt vagyunk, és olyan programokat is próbálok szervezni, kulturális, tehát mozi, színházlátogatás, szalonnasütés és bármi, ami nem feltétlenül kertbarát program, de mégis jó, hogy a csapat együtt van, mert szüksége van az embereknek. Ezek nagyon magányos emberek, ugye, akik a csoportba járnak, és vágynak arra, hogy kommunikálni tudjanak a másikkal. Természetesen elmegyünk kiállításokra, ahol ugye virágokat nézünk, kerteket nézünk, tehát próbálok kertbarát programot is szervezni, de már nehéz. Mindenkire nyitottak vagyunk. Változatlanul az az én elvem, hogy valaki eljön a csoportba, megnézi ugye a foglalkozást, hogy miről is beszélünk, mivel töltjük az időnket, és hogyha úgy ítéli meg, hogy szimpatikus a csapat, és hát ez fordítva is működik, akkor ugye csatlakozik hozzánk, és taggá válik.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Különböző platformokon még a mai napig fellelhetőek úgynevezett Teenspo oldalak, melynek célja, hogy az evészavarosok egymást motiválják a fogyásban, és benne tartsák egymást ebben az állapotban. A Pszichopercek podcast e-havi témája a bulimia nervóza, vagyis a MIA, és az anorexia nervóza, vagyis az ANA, amelyről Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus beszélget. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
1: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem április 14-én ismét megrendezte az egészségnapot, amely idén is számos érdeklődőt vonzott. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy felhívja a figyelmet a testi és lelki egészség megőrzésének fontosságára, valamint gyakorlati lehetőséget kínáljon az egészségtudatos életmód elsajátításához. A programok már a délelőtti órákban elkezdődtek a Líceum épületében, amit egy ünnepélyes megnyitó előzött meg a díszteremben, ahol dr. Váci Kálmán Zoltán nemzetközi és innovációs rektorhelyettes köszöntötte a jelenlévőket. A megnyitót követően egy egyetemi dolgozókból álló tánccsapat alapozta meg a nap hangulatát egy látványos tánc bemutatóval. A Tittelpár könyvtárban egészségügyi szűrések zajlottak, ahol többek között vércukor és koleszterin szint mérésre is lehetőség nyílt. Emellett véradásra is sor került a Magyar Vöröskereszt közreműködésével, amelyhez sokan csatlakoztak, ezzel is hozzájárulva egy nemes célhoz. A rendezvény fontos részét képezték a szakmai előadások, ahol a testi és lelki egészség aktuális kérdései kerültek terítékre. Az érdeklődők hallhattak a stressz és a kiégés kezeléséről, a B-agytengely szerepéről, valamint a mesterséges intelligencia mentális egészségben betöltött lehetőségeiről is. Mester Dolly, egyetemünk oktatója, a hallgatói stressz és kiégés hogyan előzhető meg címmel tartott előadást. Az aktív kikapcsolódás kedvelői számára a dolgozói programok között a testtudatos mozgás, az irodai torna, a hangfürdő és a svéd masszázs is szerepelt, amelyek lehetőséget biztosítottak a feltöltődésre. Az egészségnap ismét bebizonyította, hogy az egyetemi közösség számára fontos az egészségtudatosság és az aktív életmód. A rendezvény nem csak hasznos ismeretekkel, hanem élményekkel és közösségi kapcsolódásokkal is gazdagította a résztvevőket. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma idén is megszervezte hagyományos rendezvényét a Nemzetközi Roma Nap alkalmából. A líceumban megtartott egész napos esemény célja az volt, hogy közös térbe hozza az egyetemi hallgatókat, a tanodák fiataljait, a roma szegregátumból érkező tapasztalati szakértőket, családokat, gyermekeket és az oktatási közösségi partnereket, erősítve a párbeszédet, az elfogadást és a kulturális kapcsolódásokat. A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Pajtóhné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora, aki elmondta, a mai nap egy olyan alkalom, amikor figyelmünket a roma közösségek kultúrájára, történetére, értékeire és jelenlétére fordíthatjuk. A megnyitón köszöntőt mondott továbbá dr. Kovács Erit, a társadalmi esélyekért felelős helyettes államtitkár, valamint dr. Hadnagy József, az EGRI Roma Szakkollégium vezetője is. A megnyitót alumni kerekasztal beszélgetés követte, ahol a Roma Szakkollégium egykori hallgatói osztották meg életútjukat, a szakmai tapasztalataikat és személyes történeteiket. Délben a Paramisi Társulat előadása töltötte meg a dísztermet, majd az Eszterházy téren közös flashmob színesítette a napot, amely látványos és örömteli módon hívta fel a figyelmet a roma kultúra értékeire. Az ebédet követően a délután egyik legjobban várt programja, a Kimit tud következett, ahol résztvevők énekes, táncos és előadói produkciókkal mutathatták meg tehetségüket. Az esti program hagyományosan Bállal zárult a Lányka Bisztróban, ahol fellépett Russzó Tibi és a Kökény Trió is. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az atipikus fejlődésű gyermekek iskolai oktatásáról és annak korlátairól tartott előadás dr. Csépe Valéria professzor 2026. április 14-én a Líceumban. Dr. Csépe Valéria átfogó képet adott a neurodiverzitás és az atipikus fejlődés fogalmainak hátteréről, amelyek körül jelenleg is vita zajlik, továbbá beszélt a fejlődő agy különféle szakaszairól, a különböző életkorokban legjelentősebb hatást gyakorló környezeti és társadalmi tényezőkről. A pedagógusok szerepére és a pedagógus képzésre rátérve hangsúlyozta, számtalan módszer létezik a különleges bánásmódot igénylő gyerekek integrálására, nincs oda módszer, amely mindenkinek segít. A jó módszer az, amit a pedagógus ért, szeret és jól tudja alkalmazni. Szögezte le a szakember. A fentiek mellett fontos a reális célok kitűzése, hogy a sikeres iskolai előmenetet ne egy maximalista teljesítményhez, hanem egy átlaghoz igazítsuk, amibe beleférhetnek az eltérő fejlődésű gyermekek is. Tette hozzá a professzor. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. A híreket Kalózs Zsombortól hallották.
1: Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ana, Mia és gyakran Ed. Így jelennek meg rejtve különböző tínspó oldalakon az étkezési zavarok. Gyakran megszemélyesítik étkezési zavaruk a fiatalok, így alakulnak ki olyan becenevek, mint a Mia, Ana és Ed, vagyis a bulimia nervóza, az anorexia nervóza, és a gyűjtőnév az eating disorder, tehát Ed.
4: A mai adásban ezekről fogunk beszélni. Köszöntünk minden kedves hallgatónkat, én dr. Csordás Georgina vagyok, pszichológus, a Fejlődés és Nevelés Élettani Tanszék adjunktusa.
2: Én pedig Tamás Virág, szerkesztő riporter a Líceum Televíziónál. A Felkovban a bulimia és az anorexia, a két legismertebb étkezési zavar már elhangzott. Ezeken kívül milyen étkezési zavarokat különböztetünk meg, illetve hogyan kategorizáljuk ezeket?
4: Általában a társadalomban azért a bulimia és az anorexia az, ami közismertebb, mert hogy ezek látványosabbak. Vannak olyan, mert ugye ezek általában erős súlyvesztéssel járnak, és ugye ezért sokkal feltűnőbbek tudnak lenni. Viszont vannak olyan étkezési zavarok, amik nem annyira feltűnőek. Például van olyan étkezési zavar is, amit falásrohamnak hívunk, és ott ugye pont az ellenkező történik meg, tehát hogy a személy az rájön neked konkrétan rohamok, nagyon hasonlóan a bulémiához. Ugye a bulémiánál is, hogyha már ilyen tünetekről beszélünk, ugye az történik, hogy a személynek vannak falásrohamai, nagyon sokat eszik, és ugye ezektől, hát purgálásnak hívjuk egyébként szép szóval, ugye az, hogy meghánytatja magát, tehát hogy megszabadul az ételtől, és nagyon sokan egyébként ezt az aspektust nem tudják, vagy nem látják, hogy ezek ilyen rohamszerűen vannak, tehát hogy ez egy kényszeres viselkedés. És a falásrohamoknál ez nagyon hasonló, viszont ugye az történik, hogy nem szabadul meg a személy tőle. Tehát lehet, hogy mondjuk kívülről csak azt látjuk valakiről, hogy mondjuk ő túlsúlyos, aminek ugye lehet ezer meg egy oka, de lehet mondjuk a hátterében egy ilyen étkezési zavar is. Ugye az anorexiánál az pedig ugye azért az egyik legfeltűnőbb, vagy hát itt társadalmunkban azt lehet mondani, hogy viszonylag könnyen látható evészavar, mert ott ugye a személy nem eszik, és ugye az, hogy teti magát, ugye kórosan lefogy, ugye az izomzata is ugye elkezd eltűnni, ugye nem csak a zsír az, ami ilyenkor leépül, és én azért gondolom azt, hogy inkább ez a kettő az, ami elterjedtebb. De általánosságban így az étkezéssel kapcsolatos zavaroknál nem csak ez a három van, vannak egyéb olyan betegségek is, amikről kevésbé gondoljuk azt, hogy egyébként ezek is étkezési zavarok lehetnek. Tehát ezen kívül vannak más típusai is az evészavarnak, amit vannak olyanok, amiket például a DSM még nem ismer el önálló zavarként, de egyébként a szakemberek evészavarként hivatkoznak rá, például ilyen az ortorexia. Az ortorexia szokták úgy is fordítani, hogy egészséges ételfüggőség, és itt ugye az történik, hogy a személy csak bizonyos fajta ételeket eszik meg, hogy például ő csak a nem tudom én milyen folyóból kifogott lazacot hajlandó megenni, viszont nagyon sok szakember, aki gyakorlatban dolgozik evészavarokkal, ők azt mondják, hogy valójában ez valahol az anorexiának az egyik fajtája. Illetve hát vannak olyan evészavarok, amik meg pont azért nem annyira feltűnők, mert hogy pont nagyon egészségesnek néz ki a személy, és az ortorexiánál az van, hogy általában ott a személy nagyon lefogy, ugye pont azért, mert csak bizonyos típusú ételeket eszik meg, és ebben merül ki ugye a kényszeresség, de van például az inverz anorexia, vagy szokták hívni testedzés függőségnek is, amikor ugye, ahogy a nevében is benne van, azért inverz anorexia, mert hogy pont nem éhezteti magát a személy, hanem az történik, hogy ő nagyon sok időt tölt azzal, hogy ő edzen, tehát az, hogy ugye ez a testedzés függőség része, illetve ez ugye társul egy étkezési zavarral is, tehát hogy az étkezés az ugye csak azt a célt szolgálja, hogy például csak bizonyos ételeket, mondjuk csak olyanokat, amiben mondjuk magas a fehérje tartalma, stb. És itt most a zavaroknál mindig az a fontos, hogy nem arról van szó, hogy valakinek van mondjuk egy intenzívebb edzése, vagy mondjuk van egy intenzívebb diétája, amit valami miatt be kell, vagy be szeretne tartani, hanem amikor ez már kényszeres. Az evészavarnál jellemzően megjelenik egy megváltozott testkép, és ennél a testedzés függőségnél is például megjelenik az, hogy amikor ő a tükörben néz, akkor ő azt látja, hogy ő nem elég izmos, és hogy ezért ugye nagyon-nagyon sokat edz, viszont ez is lehet egy olyan mértékű, hogy ez már egészségtelen. Tehát akár az, hogy sérülést is okozhat mondjuk magának ezáltal, hogy túlzásba viszi, illetve ugye ez az evészavar része is. Ugye nagyon sokszor nagyon gyakori az, hogy különböző táplálékkiegészítőket megszednek, vagy akár megjelennek mondjuk a szteroidoknak a használata is, és ugye annak érdekében, hogy elérjenek egy kívánt kinézetet, ez az anorexiánál is ugyanígy megvan, ugye az, hogy valaki nagyon vékony szeretne lenni, és amikor ő a tükörben néz, és szerintem a neten nagyon sok ilyen kép van, hogy ő egyébként már csont és bőr, de amikor a tükörben néz, akkor még mindig túlsúlyosnak látja magát. És ez mindig megvan az evészavarnál, hogy nem valósan látja magát, illetve az, hogy nem egészséges a hozzáállása az ételhez, tehát van benne valami kényszeresség, akár az, hogy rohamokban eszik, akár az, hogy abszolút nem eszik, vagy az, hogy csak bizonyos dolgokat hajlandó megenni.
5: Ezzel szemben a bulimiánál viszont az ebben szenvedők vagy átlagtestalkatúak, vagy túlsúlyosak. Miért lehet ez szerinted?
4: Hát azért, mert magából a betegségből adódóan nem biztos, hogy megtörténik a jelentős súlyvesztés. De egyébként nem vagyok dietetikus, sem ezzel foglalkozó szakorvos, tehát hogy pontosan az okát én így pszichológusként nem feltétlenül tudom megmondani, hogy miért van ez a percepció, hogy mondjuk a bulimiás személyek azok sokszor más testsúlyúak egyébként. Nagyon sok olyan bulimiás személy is van, akik mondjuk pont azt, hogy nagyon vékonyak, tehát akár így nagyon gyakori egyébként mondjuk modellek körében is, vagy színészek körében is, és nagyon sokszor ugye ez a nyomás, ami rájuk nehezedik, nagyon gyakori az, hogy mondjuk híres embereknél kialakul valamilyen evészavar, és egyébként egyre többen vannak, akik erről nyíltan beszélnek, hogy mondjuk van valami film, és annak a forgatása után kialakult náluk mondjuk egy ilyen evészavar, hogy ugye meg kell, hogy vonják maguktól az ételt, ugye azért, hogy tartsanak egy bizonyos testsúlyt, és akkor utána ugye, mivel nem ehetnek, ezért hirtelen utána, amikor megtehetik, nagyon sokat esznek, és akkor ugye, mivel azt nem lehetett volna, jön egy bűntudat, akkor ugye megszabadulnak ettől az ételtől, és ez ugye nagyon szépen be tud állni egy ilyen ciklusba, és visszatérően meg tud jelenni.
5: A felkonfban is elhangzott, hogy vannak különböző tinspó oldalak, ezeknek az a lényege, és ugye ez leginkább a Tumblr-ön indult, hogy már étkezési zavarral küzdő személyek töltenek fel ilyen motiváló képeket arról, hogy a többi étkezési zavarban küzdő, vagy még nem étkezési zavaros azzá váljon, aki pedig már benne van, az még inkább motiválja őt a fogyásra. Ezeknek különböző fajtáik vannak, akik a már nagyon vékony és nagyon alultáplált testüket teszik fel, hogy megmutassák, hogy ilyen is lehet lenni, különböző ilyen vékonyság okozta jegyekre fókuszálva.
4: Hát ez ugye a Tumblr, de nem, tehát ugye akkor az volt az a közösségi média felület, ami nemzetközileg is elterjedt, tehát hogy ugye nem csak az, hogy Magyarországon a MyVip-en az emberek mit csináltak, meg az IVIV-en, hanem ugye nálunk egyébként én úgy gondolom, hogy ez volt az, ami jobban megjelent, de hát manapság is ugyanez, tehát hogyha azt nézzük, hogy a TikTok, az Instagram, Pinterest, tehát hogy ugyanígy ezek megvannak, és hogy fontos az, hogy ugye így mondtad, hogy ugye az evészavart valahogy promotálják, de hogy valójában ők ugye ezt nem evészavarnak fogják fel, hanem ugye van egy kinézet, amit el szeretnének érni. Tehát valójában ez ugye a vékonyságnak és ugye az aktuális szépségideálnak a követéséről szól valójában ez. És ezek ugye pont arról szólnak, és ebbe az a nehéz, hogy ezeket, akik nézik, azok általában nem a 25 évesek, hanem a 14 évesek, akik ugye azt látják, amikor bekapcsolják a tévét és nézik a kedvenc filmjeiket, hogy mindenki nagyon vékony, és aztán ugye adnak erre praktikákat, hogy ugye hogy nézzenek ki ezek az emberek. És az a nehéz, hogy ugye azok a filmek, amikben velük egykorú személyek vannak, elvileg, hogy ugye minden filmben 15-17 éves a főszereplő, hogy ugye azokat is ilyen 20, akár 30 éves színészek játsszák. És ugye alapvetően a serdülőknek a testkép általában azért serdülőkorral elkezd a testkép negatívabb lenni, és ugye hát mert hogy ugye hormonális változások, stb. És hogy pont az van, hogy ugye ők szeretnének úgy kinézni, mint az ideájaik, ugye nagyon megnő a szerepe a kortársaknak, illetve a médiának, és hogy erre adnak praktikákat, hogy bírt ki azt, hogy igen, hogy ne egyél meg, hogy egy almát hogy lehet felvágni 8 felé, úgyhogy ne látszódjon, hogy nem ettél semmit. És ezek nem csak a Tumblr-on voltak, hanem régen voltak ilyen úgynevezett, ezek az Anamagmia oldalak, ahol már kb. Ilyen vallásos szinten, tehát hogy olyan tartalmak voltak kb. Tényleg, mint egy ilyen vallás, az, hogy hogyan tartsák be ezeket a szabályokat, és voltak ilyen parancsolatok, hogy kerülje el az ember azt, hogy egyen meg ilyenek. És ugye ezeket az oldalakat nagyon hamar ugye levették, de hogy akkoriban tényleg jellemző volt, de akár a médiában is az, hogy ez a vékonyságnak a promótálása, és ugye ez csak nagyon az egyik oldal.
5: Akkor ott van mondjuk a Bridget Jones filmek.
4: Igen.
5: Ahol a színésznő konkrétan egy top modell, akit kértek, hogy hízzon egy pár kilót a szerepért, és egy nem is azt mondom, hogy átlagos testalkatú, egy vékony testalkatú nő, aki konstans arról beszél, hogy ő mennyire kövér, igen. És minden film, meg ilyen kis napló bejegyzése úgy indul, hogy ő most 60 kiló, és most úristen, de kövér, és akkor most tök rossz neki, és őt senki nem szereti, és egy topmodellről beszélünk, aki hízott 2-3 kilót a szerepért.
4: Igen.
5: És az egész filmnek az a plotja, hogy ő kövér.
4: Igen, és ugye az sem segít ezen, hogy nagyon sokszor, most már ez picit talán kezd változni, de nagyon sokszor azok a karakterek, akik túlsúlyosak, de ez nem csak nők, férfiaknál is, tehát férfiaknál is nagyon-nagyon megjelennek az evírzavarok, csak kevésbé annyira feltűnő, vagy hogy kevésbé figyelünk rájuk, mint mondjuk a lányokra, de hogy például a férfi női karakterek is, tehát hogy az, aki túlsúlyos karakter, az általában valamilyen komikus karakter. Tehát, hogy nagyon ritka az, hogy valójában nem az adja a komikumát, vagy hogy nem, tehát hogy általában nem olyan szerepet kapnak, amik így a cselekmény szempontjából fontos, hanem az, hogy egy ilyen kicsit viccesebb mellékszereplő. És hogy én úgy gondolom, hogy ebben egyébként van egy változás, meg akár abban is, hogy a szépségideálok is változtak, lásd ugye Kim Kardashian és a többiek, hogy ugye egy időbe bejött egy kicsit teltebb testalkat, ami preferált, és ugye bizonyos arányoknak a követése. Ugye nekik nagyon sok ilyen volt, hogy a különböző ilyen fűzőtréning és egyebek ugye a vékony derék, és most valahogy visszatértünk erre a másik fajta testalkat, és most megint ugye ez látszik, hogy annak ellenére, hogy ma már elvileg nem szokták ezt így kimondani, meg most már nem annyira lehet megcsinálni azt, mint mondjuk a 2000-es években mondjuk egy műsorban, hogy explicite valakit lekövérezek, de hogy akkor is azért az megjelenik, hogy mindenki, aki fontos, az elkezd nagyon-nagyon vékony lenni. És ilyen feltűnően vékony, tehát nem csak az, hogy súlyt veszít, mert egyébként meg persze ingadozik az embereknek a súlya, hanem az, hogy különböző eljárásokkal még vékonyabb kinézetet érnek el, lásd ez az arcból kivett zsírtörténet.
5: Így van, abszolút, meg ezek a Kim Kardashian és hozzá hasonló celebek is, a BBI-jüket, ezeket a fenékplasztikákat, ahol még így ilyen igen. plusz cuccot betesznek, hogy még nagyobb legyen. Egyre inkább az a trend látszik, hogy most mindenki veszi ki, és hagyja
4: igen,
5: el
4: most
5: ezeket.
4: Ugye visszatértünk igen ide, és aztán eltelik még 10 év, és akkor megint vissza. Persze. Tehát, hogy ebben van egy ilyen ciklikusság, csak az a nehéz ebben, hogy ezek olyan szépségideálok, amik nem valósak. És egyébként nagyon sok olyan sorozat van, amiben vannak ilyen mellékszereplők, akikről kiderül. Például általában a bulémia szokott, mert ugye az a vagy hát filmekben az ilyen, hát meg ilyen plot twist mindig, ugye, hogy hát van egy, nem tudom én, egy lány, aki nagyon populáris, és amúgy meg a főszereplő valahogy a WC-ben, ugye a női mosdóban rájön arra, hogy ő valójában bulémiás, tehát hogy ez viszonylag gyakoribb a filmekben, hogy ez megjelenik, de hogy annyiból meg jó, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy még akkor is, hogyha rejted, de hogy ez hát nem is az, hogy gyakori, de hogy azért előfordulhat.
5: Ugye a Falcom során elhangzottak ilyen nevek, hogy Anna, Mia és Ed. Azért is alakultak ki ezek, mert már több közösségi oldal szűri egyébként, hogyha ezeket beírod, akkor nem fog neked ilyen tínspókat kiadni. Jó, a Tumblr az már annyira nincsen használatban, tehát ott még ha beírod, akkor kiadja. Viszont TikTokon már létrehoztak egy ilyet, hogy kiírja a kékvonal alapítványnak az elérhetőségét, ha ezeket beírod, illetve így segítséget nyújt és jelzi, hogy nem vagy egyedül, ami egyébként egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, én ezt abszolút támogatom. És már egyébként teszteltem, és a Miát és Anát beírva is ez dobja ki, úgyhogy már ezt is felfedezte. Viszont még mielőtt ez a védelmi rendszer kialakult, sokkal könnyebb volt így egymás között az étkezési zavarosoknak utalni erre, illetve több beszámolóból az látszik, hogy sokan az étkezési zavarukat így megszemélyesítik, és ezért is vannak ezek a nevek.
4: Egyébként ez, én már hallottam erre példát mentális betegségeknél, hogy így külön hivatkozik rá, hogy mondjuk én meg az ADHD-m, vagy hogy a mai napon az autizmusom így van, tehát hogy hallottam már ilyet, ez abszolút, mert azzal, hogy ugye kívülre helyezed, azzal könnyebb a megküzdés, de hát ez ugyanaz, mint amikor kisgyerekek lerajzolják, hogy mitől félnek, azért, mert ha kívül van, akkor az már nem annyira, vagy hát a fenyegető is, de akkor is már adok neki valami formát, és azzal már tudok mit kezdeni.
5: Ami szerintem a legnagyobb ilyen kereső szó most, ahogy említetted, nagyon visszajöttek ezek a 2000-es éveknek igen. a divat, sztár testalkat ideájai, és ennek kapcsán egy bizonyos része a modelliparnak, ezek a szlávik dollok, vagyis ezek a szláv babák, akikre jellemző ez a sötét szőke haj, nagyon tompa vonások, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát, hogy nem
4: hát
5: ilyen...
4: ezek a szláv vonások, igen.
5: Ilyen tehát, babás, hogy... igen. kék szem, stb. És jellemzően ők nagyon-nagyon vékony lányok, de tényleg nagyon. És ezek jelennek meg, és ebből is különböző alakok így nagyon-nagyon népszerűek lettek az utóbbi időben. Na most szurkoljatok, hogy ezt ki tudjam mondani rendesen. Vlada Rojaskova és Slena Opanka, ők szintén ilyen szláv modellek, és itt az egyik lányról alakult ki egy kép, ahol igazából egy ilyen modellfotója van, és különböző formában ráírják ezekre, hogy are you sure about that? És ezt általában olyan képeknél szokták, vagy olyan kontextusban használják, hogyha valaki enni akar. Tehát ez egy ilyen elrettentés, hogy biztos vagy ebben? Mert ez a modell, aki nagyon-nagyon vékony, és most éppen ilyen szépségideál, az nem tenni. És ebből igen, rengeteg videó van. Én ahogy ezek után kutatgattam, ugye a TikTok algoritmusa az észreveszi, hogy mi az, amit nézel.
4: Igen, és folyamatosan hasonló kontenteket dob.
5: Pontosan. Tehát, hogyha
4: milyen egyszer... jó lesz neked hazamenni.
5: Nagyon kellemes, igen. Tehát, hogyha egyszer ezt elkezded, és egyszer belenézel igen, ilyen videókba, akkor belekerülsz egy ilyen buborékba, igen, és folyamatosan ilyen kontentet fogsz kapni. És nekem most dobálja a különböző random orosz zenékre azt, hogy mennyire vékonyak ezek a modellek, és hogyan kellene ezekre hasonlítani, és mit kéne enned, mit nem kéne enned. És ezekre is hoztunk különböző példát, mert különböző diétákat is bemutatnak ezek, tehát láthatunk ilyen videókra rácsatlakozva különböző diétákról videókat, almákról, tojásfehérje sárgája nélkül, diétás, kóla, stb.
4: Hát meg vannak ugye a folyadékdiéták, ugye az egy időben, most már talán nem biztos, hogy annyira divatos, de hogy ugye ezek a lédiéták, és ugye ezekkel is az van, hogy ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy az egyoldalú étkezés az sosem jó. És egyébként vannak ilyen táborok, ahova emberek elmennek, és ők ott vannak egy hétig, ugye jellemzően általában ők szoktak elmenni. Hát ugye egyrészt csak folyadékot fogyasztanak, vagy azt sem, illetve hát vannak olyan dolgok is ebben, amik ilyen hashajtás, beöntés, és nem folytatom a dolgokat. Tehát, hogy ilyen dolgok történnek ezekben a táborokban, ugye amikor hazamennek, akkor ugye súlyt vesztenek, mert hogy ugye egy hétig egy ilyen táborba voltak, utána ugye vissza, ugye jó-jó effektus, visszatér a testsúly, és megint mennek ezekbe a táborokba. Meg nekem csak még így, mielőtt tovább mennénk így erről a szláv babákról, egy ilyen érdekesség, hogy ugye alapvetően az, hogy a modelliparban régen én ezt így olvastam, nem vagyok annyira szakértője a témának, de hogy állítólag nagyon sok olyan modell volt, akiket ilyen kelet-európai orosz területekről vittek el modellnek, és ők nem azért néztek ki így, mert ez volt a szépségideál, hanem hát ugye azért választották őket, de hogy ők konkrétan éheztek. És ugye hát ez konkrétan hát ez igazából ilyen sex trafficking, vagy ugye prostitúció, hogy ugye bevitték őket, és ugye a modelliparba hát így kényszerítették őket, és ugye, hogy nem onnan jön ez a kinézet, hanem hogy ez pont fordítva, hogy azokat az embereket választották ki, akik így néztek ki, és ez az éhező kinézet, ami most is ugye nagyon divatos, az valahol innen jön, csak hogy azok tényleg éhező emberek voltak, és nem az, hogy egy egészséges diéta testmozgás mellett néznek ki így.
5: Így ilyen záró gondolatoknak, esetleg aki most hallgatja ezt az adást, és benne van ilyenbe, az hogyan tud kitörni? Nyilván a szakemberi segítség mellett mit tehet, hogy kikerüljön ebből a körforgásból, és ebből a negatív megküzdési módból?
4: Hát ugye egyrészt az első az, hogy felismerje, hogy valami nem működik, és általában, hogyha ugye nem vagyunk jól, akkor ne, hát tudom, hogy ez úgy hangzik, hogy ne okold magad köszi, tehát hogy ez így. De nagyon fontos az, hogy olyan emberekkel vegyük körbe magunkat, természetesen ugye a szakemberek felkeresése mellett, akik támogatóak. Tehát, hogy akik elfogadnak minket feltétel nélkül, és hogy próbáljuk meg elhinni, hogy igen, vannak olyan emberek a környezetünkben, mert ugye nagyon sokszor ugye az alacsony önértékeléssel az is jön, hogy úgy érezzük teljesen, hogy egyedül vagyunk. De egyébként úgy gondolom, hogy az nem egy rossz dolog, hogyha az ember esetleg direkt megpróbál olyan tartalomgyártókat keresni, akik pont az ellenkezőjét mutatják. Tehát most nem feltétlenül csak a body positivity, hanem esetleg olyanok, akik hasonló problémával küzdöttek, és valahogyan sikerült nekik ebből ki.

0: akkor próbáljunk meg pont a média ellen médiával harcolni, hogy akár keressünk olyan tartalmakat, amik pont ennek mennek ellent, és akár hasonló embereket, akik hasonló helyzetben vannak, mint mi.
1: Abszolút, meg már olyan tartalmak is elérhetőek, ahol szintén valószínűleg ezzel küzdő vagy már megküzdött emberek készítenek videót arról, hogy ők esznek, és hívnak téged, hogy te is egyél velük. Uh-huh. Akár igen, ez is egy tök jó megküzdési mód lehet.
0: Igen, mert akkor az ember úgy érzi, hogy nincs egyedül. De egyébként már az első lépés a legfontosabb, hogyha nem is az, hogy az ember rögtön megy orvoshoz vagy valahova, de akár nem véletlenül rakják ki például a kék vonalat, hogy akár csak az, hogy akkor csak beszélgessünk valaki olyannal, aki segítő szakember, és mondjuk el neki, hogy úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, vagy hogy mi a probléma, és még akkor is, hogyha neki ez nem feltétlenül rögtön a szakterülete, mert most egy telefonos segélyszolgálatnál nem fogják megoldani a problémánkat, de az az első lépés, hogy mertünk segítséget kérni, és az, hogy ott empátiát kaptunk vissza, és elfogadást, és az, hogy nem vagyunk egyedül, az már nagyon sokat számíthat. Tehát azt az első, nagyon nehéz, remegő léptekkel történő lépést, azt mindenképpen fontos megtenni.
2: Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
4: Két óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvételt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérjék, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása